0: illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Három embert és egy szervezetet ugyanakkor levettek a szankciós listáról. A döntést még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Boszniában és Montenegróban is havazott. Idehaza alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely.
3: Balatonfűzfőn vagyunk, a Balaton Csillagvizsgáló Tudományos és Kulturális Központban. A környék legnagyobb tudományos intézményében járunk, amelyet 1967-ben a nitrokémia gyár dolgozói és amatőr csillagászok által társadalmi munkában építettek fel. Én Bellényi Barbara vagyok. A 70-es években ez az obszervatórium a modern kor interaktív tudományos bázisa lett. Előző adásunkban végig sétáltuk a kiszolgáló tereket, most pedig eljutunk a fő attrakcióhoz, a kupola teremhez. Mivel a közeli Vágfalvi Ottó művelődési ház is szervez programokat a Csillagdában, a kupolaterem bebarangolása után oda is ellátogatunk majd. Vezetőnk pedig itt a Csillagdában Szanyi Szilvia polgármester. Beszéltünk arról, hogy 67-ben megépült ez a csillagvizsgáló, az akkori nitrokémia történetében egy kifejezetten gazdag csillagászati programokkal, és hát magával a Csillagdával is egy nagyon-nagyon kiemelkedő építmény volt itt Magyarországon. Aztán ennek volt egy erős hanyatlása a rendszerváltást követően. Hogy jutottak el újra a fénykorhoz?
4: Tehát a 90-es évek között nagyon leromlott az állapota. 2010-ben egy líder pályázatból egy civil szervezetnek köszönhetően, a Vácisz Egyesületnek köszönhetően ez felújításra került maga az épület, és itt több helyiség épült, illetve lett egy új távcső is ide vásárolva.
3: Arról azért nem beszéltünk, hogy az 67-es megépülés az nem csak a nitrokémiának köszönhető és ennek a gazdaságnak köszönhető, hanem itt nagyon-nagyon sok önkéntes kéz is szorgoskodott ebben. Iskolások, mérnökök, csillag szerető emberek.
4: Igazából, amikor valaki beleteszi a munkáját és a lelkesedését egy dologba, az sokkal értékesebb, mint amikor kap valamit, és sokkal jobban megbecsüli. És ennek volt az a következménye, hogy annak idején nagyon sokan jártak ide, voltak itt különböző, nem csak előadások is, ismeretterjesztés, hanem Veszprém megyei műszaki szakértőknek a versenye volt itt, akkor minden évben megtartották a csillagászati hét rendezvénysorozatot, budapesti előadók voltak itt, és csillagászati és űrkutatási eredmények is voltak, és nem véletlenül hívják az egyik utcáját gyártelepnek, Gagarin utcának. Nagyon népszerű volt ebben az időszakban a csillagvizsgáló. Az a Dendovai László,
3: akinek itt a táblája is?
4: Itt van a táblája, Bence Sádor és dr. Kulin György, ők már sajnos már nem élnek, tehát ők azok, akiknek a nevéhez kötődik ez az építmény.
3: Viszont itt van mellettünk Kocsis Antal, amatőr csillagász, csillogó szemmel nézi a táblán Lendvai Lászlót, dr. Kulin Györgyöt és Bence Sándort, bármelyiküket is ismerte személyesen?
5: Hát a Bence Sándort személyesen, nem a másik kettő csillagászt, azt igen. Ugye a Bence Sándor a Szombathelyről került ide, és annyira megfertőzte az itteni mérnököket, tanárokat, diákokat, hogy lelkes csillagászati élet folyt itt. A Kulin György pedig felkarolta, ugye ő az Uránia Csillagvizsgálónak az igazgatója volt Budapesten, a tudományos munkáját áttette a csillagász ismeretterjesztésre.
3: Várjon egy pillanatot, tehát hogy lehet az, hogy Balatonfűzfőn akkora volt ezek szerint a csillagászati élet, hogy az Uránia budapesti csillagász képes volt ide utazni, hogy bekapcsolódjon ebbe a történetbe?
5: Igen, hát ugye akkor a űrkorszak kezdetén és az űrkorszaknak a kellős közepén vagyunk. vagyunk, közéletben benne voltak az űrhajósok, a Gagarin utcát említette a polgármester asszony, és mindenki érdeklődött iránta, és itt olyan sok csillagászati előadást tartottak, diákokat, tanárokat bevonzottak ebbe, hogy a Kulin György nagyon lelkesen támogatta az itteni amatőr csillagászokat, jöttek előadásokat tartani, csillagászati hetet. A Kulin György saját maga vállalta, hogy a akkori távcsőnek az optikáját ő csiszolta saját kezüleg. A tervrajzok alapján, amit kaptak itt a Uránia csillagvizsgálóból, az pedig a központi műhelybe készítették el.
6: És hát, hogy annak idén akkora volt ez a csillagászati szerelem, hogy képesek voltak a diákok akár, vagy otthon előállítani egy-egy távcsövet?
5: Hát igen, ez pontosan így volt, mert nem lehetett megvásárolni, hát akkor ugye a hiánygazdaság kellős közepén voltunk, és mindent saját maguknak kellett csiszolni. Hát én a kezdetekkor nem voltam itt, de már ötödikes korom óta itt vagyok a csillagvizsgálóban, és azóta is.
6: Sok-sok éve már, igen. Ez hány évtized? Összeszámoltál?
5: Hát 1969 óta vagyok itt, tehát 2 évvel a nyitás után már én itt voltam.
6: Akkor ön még emlékszik arra, amikor ezt társadalmi munkában együtt készítették?
5: Akkor már kész volt, amikor...
6: Kész volt. Mi volt nehezebb, ezt felújítani, felépíteni, vagy ezt aztán megtölteni élettel?
5: Akkor nagyon élénk élet volt, a megyei csillagászti ismeretterjesztésnek a központja volt, országos...
6: És közben haladjunk a kupolaterem felé.
5: Híre is volt a csillagvizsgálónak, sokszor jöttek le ide a budapesti híres ismeretterjesztők, csillagászok előadást tartani. A tudományos munkában pedig kapcsolatban volt a csillagvizsgáló a debreceni napfizikai obszervatóriummal, a műhold megfigyeléseket is végeztek, akkor még nem voltak ugye ilyen digitális eszközök, amivel lehetett volna őket fényképezni, tehát vizuálisan nézték. Aztán a Penci kozmikus geodéziai obszervatóriummal pedig a háromszögelési pontokat mérték is. Az egyik háromszögelési pont legjobban pont itt volt kimérve a csillagvizsgálomban.
6: Fellépkedtünk egy kör folyosón vagy kör lépcsőházba a kupolának az első szintjére. Itt egyébként táblán a naprendszer és a különböző bolygók láthatók. Elég füllett a levegő, de ha bátorkodunk Kocsis Antal a csillagásza kilépni a rekkenő hőségbe, hát ez egy csodálatos terasz itt. Gondolom ez volt régen a fő attrakció, tehát innen nézi szabad szemmel a csillagoseget.
5: Most is ez az egyik fő attrakció. Hát amikor ugye a látogatóknak megmutatjuk a kupolában, amiről majd nem sokára beszélni fogok, megmutatjuk a csillagos égboltot a távcsővel, a végén mindig kijövünk ide a teraszra. Nagyon jó elhelyezkedése van a csillagvizsgálónak.
6: Olyan nem akarom elvenni a sót a csillagoktól, tényleg nem, de Antal, beszéljünk erről a látványról. Tehát, hogy ide fényes nappal, ha kijön az ember, akkor ez egy olyan panoráma. Hát látjuk, elénk terül a Balaton, valami elképesztően gyönyörű. Mögöttünk a boppája, ott is szinte a Bakonyt látni, és amerre a szem ellát lombos erdők, varázslatosan szép.
5: Gyönyörű helyen van a csillagvizsgáló, nagyon, nagyon jó, hogy ide építették, egyrészt ugye a sportcentrumnak a közepén, ami be van kerítve, őrzött, nagyon jó helyen van, és hát annak idején, amikor épült, akkor még nem volt az uszoda, nem volt a boppája, itt az egészen az erdőid a csillagvizsgáló oldaláig tartott, tehát itt nagyon sötét volt.
6: Hoztak ide felfújhatós matracokat itt a teraszra, és itt töltötték az éjszakákat? Vagy igen. Hogy kell ezt elképzelni a Balaton fűzfői csillagos égnézegetés?
5: Van, amit lehet szabad szemmel látni, meg van, amit csak távcsővel lehet látni. Amikor ide kijövünk, itt szervezünk programokat a tetőteraszra, tehát ide a gyönyörű kilátó helyre. A szabad szemmel látni lehet a tejútnak a sávját, hogyha nincs erős holdfény.
6: Mai napig lehet látni?
5: Igen, nagyon jó. Tehát látni lehet például az Androméda ködöt szabad szemmel, azt meg tudjuk mutatni szabad szemmel is a látogatóknak. Van egy ilyen lézeres mutató pálca, amivel ilyen 2-3 kilométer elvilágít, és akkor meg lehet világítani, hogy melyik csillagot, melyik csillagképet nézzük. És az a jó, hogy szinte az egész égbolt látszik. Tehát az egész égboltot meg lehet figyelni.
6: Sok-sok évtizedes csillagászati tapasztalása óta melyik az a csillagállás, ami a legszebb volt, legérdekesebb volt itt Balatonfűzfőn, akár a teraszról feltekintve? Kocsis Antal, közben megyünk fel a következő kupolatérbe.
5: Nagyon sok izgalmas távcsöves látvány is volt, szabadszemes látvány is. Néhány éve volt a bolygók sorrendben látszottak hajnali égbolton, az összes bolygó a naptól távolodott sorrendben sorrendben.
6: Az összes lehetett látni?
5: Hát ami szabad szemmel látszik, igen, és azt hajnalban lehetett figyelni olyan körülbelül 2-3 héten keresztül, és hát akkor annyira nagy volt az érdeklődés, hogy hajnalban 2:30-kor kezdtünk, és egészen a kivilágosodásig itt voltak a látogatók. Volt, amikor 60-80 látogató is volt, volt, aki már éjfélkor itt volt, hogy nehogy lekésse, és Budapestről utazott le, meg Bajáról, meg Tihanyból, meg Siófokról.
6: Hát akkor a csillagászok bírják az éjszakázást, ez biztos, és akkor közben fellépünk a, na hát ez a nagy attrakció, a kupolatér, ez már kívülről nagyon-nagyon messziről is látszik ez a kupola, tehát ha senki semmit nem tud, akkor is sejtheti, hogy itt egy csillagvizsgáló van, és ami érdekes, a kupolának az egyik sávjában, mint a kivágtak volna egy cikkelyt, ez mindig szabad, és az időjárás viszontagságai nem védik meg a távcsövet, vagy ezt csak a kedvünkért nyitották ki?
5: Hát persze, hát, amikor használjuk, akkor ezt ilyen kézi csörlővel kell feltekerni. Hát, ez egy 60 éves kupola, ahogy a polgármester asszony is mondta. Ez is itt készült szintén a nitrokémia gyárban. Ugye a nitrokémiában gyártottak, előállítottak műgyantát is, meg üvegszálat is, és ez üvegszál műgyant erősítésű kupola, nagyon nagy, tehát ebben még akár nagyobb távcső is elférne.
6: Több távcső is van, tehát középen van egy nagyon-nagyon vastag távcső, és mellette egy kisebb, nem tudom, hogy itt hol van az okulária, vagy hol kell bele tekintgetni, mutasson. Tehát körbe sétáljuk a távcsövet, ami egyébként, hát nem tudom, egy ilyen, majdnem egy méter hosszúságú, lehet, hogy kicsit túlzok. De nagy.
5: Igen, valóban nagy. Ha minél nagyobb egy távcsőnek az optikája, annál több fény gyűjt össze, annál halványabb csillagokat látunk, annál jobban több részletet tud mutatni a holdról, bolygókról.
6: Mennyire messze látunk ezzel?
5: Nagyon. távoli galaxisokat is szoktunk nézni, de érdekes módon elmondom önnek, hogy szokták ugyanezt kérdezni a látogatók is, hogy meddig látni el a távcsővel, de egyből azt szoktam nekik válaszolni, hogy szabad szemmel is 2.200.000 fényévig el lehet látni, mert az Androméda köd látszik szabad szemmel a
6: Androméda ködöt nekem.
5: Tessék eljönni majd hajnalba.
6: Megfogod, de hozz tényleg korán
5: tehát
6: kell.
5: Itt vagyunk a kupolában, és hát ugye ez a legfőbb attrakció, a legfőbb látványosság. Este általában ugye a napnyugta után ilyen 1-1.5 órával szoktunk kezdeni a évszaktól függően. Amikor hold van, akkor egy kicsit korábban, mert az már a világos égbolton is látszik. Most a leglátványosabb égi látnivalók ugye a hold, mert az közel van, és nagyon sok részlet látszik.
6: Űrszondák esetleg?
5: Bolygók. Az űrszondákat, űreszközöket, a nemzetközi űrállomást, a kínai űrállomást, a különböző rakétafokozatokat, azokat szabad szemmel is lehet látni, tehát nagyon sokan nem is tudják, és van, amikor egy éjszaka háromszor is átvonul Magyarország fölött a nemzetközi űrállomás, és a szabad szemmel nagyon szépen látni.
6: És ezt ön felismeri, tehát tudja, hogy másképpen csillog, vagy miből gondolom, hogy
5: űrszondák? Egyrészt tapasztalat alapján, meg hát most már ugye a modern korban a internetről másodperc pontossággal egy számítógépes program kiszámolja.
6: Néztük ezt a csillag, vagy ezt a távcsövet, azt mondta, hogy este szabad ebbe beletekinteni, de azt mondta a lent talán a földszinten polgármester asszony, hogy itt a napot is meg tudják nézni. Igen. Az egy másik eszköz?
5: Nem, ugyanez, csak akkor egy különleges szűrőt kell felszerelni rá, mert ugye a napnak nagyon erős fénye van, és azt valahogy csökkenteni kell. Kétfajta módon lehet csökkenteni, van egy fólia szűrő, ami most van azon a kisebb távcsövön, és az kiszűri a fénynek és a hőnek, főleg a fénynek és a hőnek a 99,9%-át, és akkor így biztonságosan lehet alkalmazni. Van olyan is, hogy prizmát alkalmazunk, egy ilyen Herschel prizmának hívják, az is ugyanúgy kiszűri a hőt, meg a fényt, az még jobb minőségű képet ad. Azzal fogok majd most azért készítettem itt elő fényképet.
6: Hogy legyen teljesség élményem, bele lehet kukkantani az okuláréba, vagy most kiég a szemem, hogyha tűzönap idején?
5: Nem, de most fotórozásra készítettem elő, de egy pillantra, hogy majd tetszik várni, akkor nagyon
6: szívesen. Türelmetlenül várakozom.
5: Nagyon szívesen. Na most tetszett kérdezni a távcsőről. Tehát, ugye, amikor napnyugta után ugye ilyen besötétedik és szürkület van, akkor jönnek a látogatók, én körülbelül 16-17 látogató tud itt körbe leülni, és kényelmesen egymás után meg tudják nézni a látnivalókat.
6: Beírják, hogy látom a laptopot előtt, a távcső előtt a koordinátákat, és ennek a segítségével megkeresik, hogy hová mutasson ez a távcső, vagy teljesen mechanikusan Antal állítja be, hogy mit kell nézni.
5: Mind a kettőt lehet alkalmazni. alkalmazni, tehát mind a kettőt lehet alkalmazni. Ugye a távcsőben elmondhatom, hogy ugye ez 2012-ben, amikor a fel lett újítva a csillagvizsgáló, akkor kaptuk ezeket a műszereket. Ez egy amerikai távcső, 30 cm az átmérője, tehát ez már nagyon sok fény gyűjt össze. Különleges távcső olyan szempontból, hogy van benne lencse is és tükör is, Schmidt-Cassegrain-a típusa a csillagászati távcsőkön belül.
6: Hogy egy picit értsük, egy ilyen szerkezet mondjuk a mai viszonylatban mennyibe kerülhet?
5: Maga csak az a nagyobb cső az optikával együtt, az kb. 5 millió forint.
6: Aha.
5: A mozgató berendezés az magyar gyártmányú, Pécelen a Sári Pál féle művek gyártja, és nagyon sok külföldi, meg magyarországi csillagvizsgálóban is van, tehát a Pannon csillagdában is majd ilyet teszik tudni látni, a ajkaiaknál is hasonló mechanika van, mert hogyha nem lenne ilyen mozgató berendezés, akkor ugye a föld forog a tenger körül, és mondjuk 100-szoros, 200-szoros nagyításra nézzük, akkor nagyon gyorsan kimegy a látómezőből.
6: Ha már ajkáról beszéltünk, az ottani AstroCare-be is ellátogatunk, hiszen nem is olyan régóta ott is működik egy csillagvizsgáló, Claudia Interstellas néven. A tudományos központban számos fejlesztés történt az elmúlt években. A szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik, aki Ivanics Ferenccel, az Ajkai Csillagda vezetőjével beszélgetett.
7: Sok fejlesztést végrehajtottunk a csillagda kapcsán. Többek között sikerült beszereznünk két új távcsövet. Az egyik új távcső egy speciális hidrogénalfa naptávcső, illetve sikerült egy nagy teljesítményű Schmidt-Cassegrain távcsövet egy 280 mm-es átmérővel rendelkező Schmidt-Cassegraint beszereznünk a csillagda részére. Amit még érdemes kiemelni a csillagda fejlesztésével kapcsolatban, hogy sikerült elkezdenünk egy új épület résznek a kialakítását, melyet reményeink szerint a következő években sikerül befejeznünk. Ez az új épületrész előadásokhoz, bemutatókhoz, tehát benti programokhoz használható, amolyan előadóteremként fog szolgálni, és a tervek szerint a maga a csillagdának a főépülete körülbelül így 25-35 ember befogadására lesz alkalmas, egy-egy előadás keretein belül.
8: Ezzel az új műszerrel akkor elmondhatjuk, hogy már teljes a skála?
7: Igen, elmondhatjuk, hiszen a csillagvizsgálóban, tehát a Claudia Interstellas csillagdában, ami ugye az AstroCare-ben található, lényegében a központi oszlopon található a 76 mm-es hidrogénalfa naptávcsövünk, egy 150 mm-es apokromatikus lencsés távcső, illetve a már említett 280 mm-es Schmidt-Cassegrain távcső. Észleléseket végezni.
8: Azt is mondjuk el, hogy ingyenesen lehet látogatni a csillagvizsgálót, és a látássérülteket is várják, de ezt hogyan kell elképzelni?
7: Hát ugye a látássérülteket konkrétan ide a csillagvizsgálóban nem várjuk, hanem van a Tapintható Univerzum nevű programunk, mely egy amolyan roadshow program, és ezt bárhova el tudjuk juttatni az országban, ez majdnem 100 darab kézzelfogható, tapintható égitest modellt tartalmaz, melyek segítségével a látássérültek, illetve a vakok is meg tudják ismerni a naprendszer égitestjeinek világát. Ez a roadshow programunk.

0: Ön járt-e már Ajkán ebben a csillagvizsgálóban?
1: Igen, természetesen jártam, nagyon jó barátaim az ottani amatőr csillagászok, kiváló műszerek vannak benne, egy nagyon picivel kisebb távcső van, de ugyanilyen optikai rendszerű. Az ottani amatőr csillagászok nagyon magas szintű felvételeket készítenek napról, bolygókról, holdról, tehát nagyon értenek hozzá, és fogadják a látogatókat is. Nálunk is ez a két valami van, hogy a látogatókat fogadjuk, ugye ketten váltjuk egymást a Gubica László szintén amatőr csillagász barátommal, mind a ketten nyugdíjasak vagyunk.
0: És nem bírják abba hagyni, ahogy hallottam polgármester asszonytól, hogy inkább vissza kell fogni önöket, hogy beleférjenek az időbe. Igen, de hát ettől lesz lelkes, ettől lesz autentikus, ettől lesz élőszerű.
1: Hát a nyári időszakban fogadjuk a legtöbb látogatót, ugye azért, mert jó idő van, meleg van, szép a csillagos égbolt a Balaton mellett. Akik eljönnek nyaralni a Balaton körül, akkor egy éjszakai program, elhozzák a gyerekeiket is. Nagyon sok család minden évben visszatér. Vannak olyanok, akik azért bérelnek itt szobát Füszpön, mert van csillagvizsgáló is, például elmesélték, hogy úgy jöttek az Alföldről, nem is tudom, Hódmezővásárhelyről, hogy itt van csillagvizsgáló, és közben tudnak nappal fürödni a Balatonba, éjszaka pedig ide jönnek.
0: És közben átértünk a Vágfalvi Ottó Művelődési Házba Balatonfűzfőn, hiszen kevesen tudják, hogy a Művelődési Ház és a Balatonfűzfői Csillagda az tulajdonképpen együttműködik. Szanyi Szilvia polgármesterasszonytól kérdezem, hogy önök találják ki itt a Művházban a programokat, vagy az a csillagdái, és a Művház pedig mögé áll ezeknek az ötletek.
2: A Művelődési Házunk egyben egy turisztikai központ is, természetesen ezeknek a programokban nagyon is együttműködőek. Részt vettünk különböző programokon, a Füredi űrkongresszuson Budapesten, az intézményvezetőnk ennek nagyon lelkes támogatója.
0: És közben idelétek Kosicki Anetthez, a Művelődési Ház igazgatójához. Vágfalvi Ottó neve az egy kicsit magyarázatra szorul, mert hogy Vágfalvi Ottó annak idején Művelődési Ház vezetőként, egyben csillagszerető emberként és festőművészként nagyon könnyen tudta összehozni az embereket, a művészet iránt érdeklődőket és a csillagászokat is.
3: Vágfalvi Ottó igazából jelképe lett a Balatonfűzfőnek és a művészeti és kulturális közegnek abszolút, ezért is őrzi a Művelődési Ház Vágfalvi Ottó nevét. Vágfalvi Ottó közel 3 évtizeden keresztül volt egyébként a Művelődési Háznak a nem csak munkatársa, hanem vezetője is, illetve művészeti koordinátora és működtetője. Több megyei szervezetnek is tagja volt, és nagyra becsült tagja volt egyébként ezeknek a művészeti köröknek, amik több évtizedes múlttal még mai napig is működnek Veszprémben. Otto bácsi egy művészeti műhelyet is megalkotott, ahol képzőművészek tanulhattak. Egyébként ő Szerencsről származott, és 49-ben költözött Balatonfűzfőre, 57-től volt a Művelődési Ház vezetője 80-as évek végéig.
0: Hogy hozott létre egy csillagászati központot? Felfedezte azt, hogy a fiatalok a csillagászat iránt érdeklődnek, és akkor szervezett számukra szakköröket? Tehát hogy tudta összehozni és beinvitálni a fiatalokat a Művelődési Házba? Ez volt a csillagászat?
3: A Természetbarát Klub az szintén egy nagy múltú a Művelődési Háznak a történetébe. Ez az alaksorban működött például, de a fotóműhelytől elkezdve nem csak az említett művészeti bázisként működött, hanem ilyen természeti és tudományos központként is, és ezért van talán az is, hogy ezeket a hagyományokat szeretnénk újra feleleveníteni itt Balatonfűzfőn, és a csillagvizsgálóval együtt működünk úgy, hogy tulajdonképpen kiegészítő programokat szervezünk időről időre.
0: Tehát valaki bemegy a Művelődési Házba, megnézi egy koncertet, vagy részt vesz egy zenei eseményen, és mondjuk kap egy kupont, amivel itt olcsóban megnézheti a csillagoséget. Nagyon-nagyon számomra nehéz ezt a kettőt összehozni, ez mekkora kihívás önöknek?
3: Igazából itt a kommunikációról beszélünk, de szerintem nagyon fontos része az együttműködésnek az, hogy a tavaly szeptembertől elindítottunk egy tudományos ismeretterjesztő sorozatot, aminek a témája ugye sokszor érinti a csillagászatot, űrkutatást is. Az űrkongresszuson is részt vettünk a tavalyi évben már, idén is szeretnénk megjelenni, hiszen a Balatonpart egyetlen igazi csillagvizsgálója itt működik Balatonfűzfőn.
0: Milyen a balatoni csillagászati élet? Tehát akár a Balatonon, vagy akár Fűzfőn, a régi öregek már nagyon nincsenek, de mondjuk az ő gyermekeik, egyáltalán az a tudat, hogy itt mekkora múlttal rendelkeznek, ez az iskolákba bekúszik, van esetleg ilyen oktatás, vagy ilyen könyvtári óra, itt van szomszédságunkban ugye a könyvtár is.
3: Igen, tehát a célunk is az, amit elkezdtünk, hogy ezeket a tudományos ismeretterjesztő programokat, aminél fiatalabb korosztály felé is kinyissuk. Nem véletlen, hogy tavalyi évben kezdődött kezdődött el az az együttműködés is, amit a város kötött, az önkormányzat kötött a Magyar Tudományos Akadémiával, a TUBA programba, ami a tudománybarát települést jelenti, és ezek az együttműködések most kezdenek egyre szorosabbá válni. Van egy tervünk, még nem akarom nagyon elkiabálni, de már egy előzetes szóbeli meghívásunk volt a Tudományos Akadémia TUBA programja felé, és az elnök úr felé. Reméljük, hogy sikerül ez az együttműködés is, és egy kis mini konferencia keretében esetleg kerekasztal beszélgetésekkel. Nagyon jó lenne, hogyha a Tudományos Akadémia meglátogatna bennünket.
0: Egyébként akár itt a Műfázban is tartanak csillagász szakköröket, vagy ez a tudományos ismeretterjesztő programon keresztül tudják elérni a fiatalokat?
3: Igen, csak a sorozaton keresztül. Most jelenleg nincsen olyan klub vagy tanfolyam, ami ezzel a témával foglalkozik, de hát nem titkolt célunk, hogy előbb-utóbb ez is elkezdődik nálunk.

Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Elsuhant emlékek. Ünnepi gála a MÜPA-ban Zsurávszky Zoltán Kossuth Díjas koreográfus 70. születésnapján. Asszonyok drámája. A Bernarda Alba házát játsza a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Amerikai álom. Kiállítás a tengeren túli magyar emigrációról és múlt idéző napok kultúrtörténeti séták Balaton-Almádiban a hétvégén. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Szódát hallják. A mai műsort Nánási Anikó szerkesztette, én Babucs Kriszta vagyok.

0: Karotaszegi legényessel köszöntjük vendégünket, Zsurávszki Zoltán Kossuth díjas koreográfust, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes művészeti vezetőjét, igazgatóját. Köszöntelek szeretettel.
1: Én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. A nézők nincsenek, de hallgatók vannak, köszöntsük őket.
0: Én viszont néztelek, mert ahogy elindult a zene, elkezdett járni a kezed, csettintettél, majdnem, hogy táncra
1: pendültél. Egy ilyen legényes mindig jó hallgatni, ez vitális, és nagyon szeretem.
0: 70. születésnapról van szó, szeptember 30-án Budapesten a Művészetek Palotájában, a MÜPÁ-ban adnak gálát a tiszteletedre Elsuhant emlékek címmel. Hát most mennyire lesz neked ez meglepetés, vagy te magad szerkeszted hát magát a műsort?
1: A próbáról jöttem, és ezért nem meglepetés. A barátaimnak remélem, hogy meglepetés lesz. Nagyon szeretnék látni azokat a számokat, amit az elmúlt évtizedekben készítettem, és bemutattunk. Táncosaim készülnek rá. Egy első részben a tematikusabb gondolattipp tartalmú számaimat, amit hát tulajdonképpen a 80-as évek elejétől építettem össze. A második részben folklor műsorok, táncos gyökerek, élő Martin, Arjú Martin György tiszteletre készített monográfikus tánc bemutatók lesznek a második részben. De az első rész az érdekes, ritkán veszem elő ezeket a koreográfiáimat, hidegen fújnak a szeleket, a költő, táncahóban, tehát itt nagyon érdekes a paletta, a zeneszerzői paletta, Szarka Tamástól egészen a Muzsikás Együttesig, vagy Kis Ferenc zenéjére készített számaim, Rossa László zenéjére készített számaim, tehát ezek mind, vagy csak az előadó által verselt szövegekre készített régi-régi táncszámaim, tehát számomra nagyon kedvesek, a táncosaim el vannak merülve ebben a multidézésben, tehát nagyon, nagyon jó egyszer-egyszer ezeket a régi, nagyon, nagyon izgalmas gondolati számokat elővenni.
0: Az, hogy a néptánc ilyen népszerű lett Magyarországon, és hogy vannak előadások, tematikusak, vagy akár egy-egy irodalmi műre, vagy zenei műre komponált mozgáskultúra előadások, azok sok szempontból neked is köszönhetőek. Te az első néptánc oktatói osztályban, vagy néptánc osztályban végeztél. Valahogy veled együtt fejlődött ez az egész néptánc kultúra egy igazi művészeti ággá.
1: Igen, szerencsém volt, hogy hivatásos táncosként már több mint 50 éve táncolok. Megjártam együtteseket, saját együtteseimben is már jó ideje vezetőként dolgozom, koreográfusként. Hát ezeket a számaimat 1983-ban indítottam, ma Jancsó Miklós megkeresésére, fölkérésére készítettem, I. és Gyula az egymondatos zsarnokságos tánc versét mondta, és fölkért rá egy ilyen zárt körű I. és esten a Micu bácsi, hogy Zsura táncolj erre a versre, és akkor megszületett ez a műfaj a részemről, hogy a költő által mondott verse, akár legyen az Kányádi, vagy Nagy László, az ő hangjára, vagy például Besenyei Ferenc mondja a Véncigányt, a Vörösmarty Véncigány versét, tehát ezeket az emblematikus nagy verseket, ezeket megkoreografáltam, és hát azóta is ritkán adódik alkalom, hogy eltáncolj, de most így, hogy kicsit visszatekintünk az elsőant emlékekkel, az most adekvált, hogy egy-egy régi számot is fölelevenítsek.
0: Ez azt jelenti, hogy igazából a szöveget te eltáncolod a színpadon?
1: A szöveg ritmusára, tehát még szoktuk is mondani viccesen, bár nekem a Flóra néni, Flóra asszony dedikálta az I és lemezemet, az ő kezeírása, mondom, ez a kéz fogta József Attila kezét, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy az a, mondtuk is, hogy tájszólásos, ugye a I és Gyula ezt a Fejér megyei tájszólást, ugye a Pusztánk népéről jöve, én a Gyula bácsi, hogy mondja azt a versét, a saját versét, ott van egy ritmus, van egy belső érzés, van egy hangulat, tehát ez vagy Nagy Laci bácsi, Nagy László mondja a vendégkövetelét, ahogy az ő felvételeket lehet hallani, Hát igazából Petőfit már nagyon nehéz a saját hangján hallani, de például a Petőfi műsorunkban is megszólal a Szörnyű idők, a Petőfi utolsó verse, tehát azt Kaszás Attila, nagyon szívbéli barátom, aki már nagyon régen meghalt, Attila olyan érzelmekkel mondja, hogy beleremeg az ember szíve, de zenész barátaim, például Kis Ferenc Radnótiról olyan zenét írt, ami tulajdonképpen az egész korszakot fölöleli, és egyben lehet érezni. Ugye nem olyan, mint az építészet, nem olyan, mint a film, a táncművészet, az a pillanat művészete, és mégis nem egy maradandó festmény, vagy egy maradandó épület, de mégis amikor az ember látja a táncban, a zenében ezt a szimbiózist, akkor tulajdonképpen egy teljes életet tud átélni, akár 2-3 perc alatt is.
0: Szereti tehát Zsurávszki Zoltán koreográfus az irodalmat, és most utazzunk el Debrecenbe, ahol a Csokonai Nemzeti Színház Federico García Lorca megrázó és balladisztikus hangulatú drámáját, a Bernarda Alba házát mutatta be a napokban. Az asszonyok drámájaként emlegetett előadás a gyász börtönét és a hagyományok folytogató légkörét mutatja be, Gyarmati Péter beszámolója.

0: A dráma nyitó jelenetében behallatszanak a falu harangjai a házba, véget ért a templomi gyászmise. Két szolgáló beszélgetéséből megismerhetjük az alaptörténetet, majd belép Bernarda Alba és öt lánya, mindenki feketében. A 60 éves Bernarda számára mindennél többet jelent a falubeli pletykák elkerülése és a látszat, ezért 8 évig tartó könyörtelen gyászt hirdet. A kegyetlen asszonyt Tokai Andrea formálja meg.
1: Az ember rájön, hogy ez nem is Bernardáról szól, hanem a lányairól. Hogy mi történik ezekkel a lányokkal? Mert hogy van ez a nő, aki teljesen más szabályok szerint működik, és ezt kényszeríti rá a lányaira. Azt látjuk, hogy ezek a lányok hogy mennek tönkre, vagy hogy próbálnak ellene menni ennek a szabályrendszernek.
2: Nem nagyon találnak kiutat.
1: De próbálkoznak, mindig feszegetik a határokat, mindig ott van az, hogy de én nem. Az a kegyetlen a történetben, hogy nincs visszaút.
2: És amikor elveszíti a darab végén a lányát, az egyiket?
1: A legkisebbet, a reményét.
2: Pontosan.
1: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mikor veszíti el. Egyre inkább azt hiszem, hogy nem konkrétan a halálnál történik meg az elveszítés.
0: A dráma alaphelyzete a hiány, ez okozza az alapkonfliktust. A színpadon például nincsenek férfiak, csak beszélnek róluk, mondta Keresztes Attila, a darab rendezője.
3: Elég gyakran mondogattam az elmúlt időszakban itt a próba folyamat alatt, hogy az élet élni akar, és hogyha nem hagyjuk, akkor akár megszünteti önmagát. Ugye itt van egy nagy tragédia a végén, az egyik lány az öngyilkos lesz, mert nincs kiút, elveszíti azt a zöld reményét is, ami addig volt. Ezt örököltük, ezt tanultuk, hogy a moralitás, a rend az akár megvonásokkal is alkalmazható, de hát ugye pont erről szól a mű, hogy nem alkalmazható. Tehát, hogy vannak, amit az embertől nem lehet elvenni sem társadalmi nyomásra, sem egyéni szándékból, és ugye itt azért ki kell mondani, mert ez 36-ban íródott, és rá egy hónapra, amikor befejezte ezt a művet Lorca, agyon is lőtték a frankói polgárháború szerda délelőttjén. Azt hiszem, hogy amit ma ebből le tudunk tapintani, az, hogy az emberrel nem lehet bármit csinálni, mert ez a programunk, hogy megszületünk, hogy megéljük az érzelmeinket, az ösztöneink és a tájékozódásunk, az a szabadságra van kódolva.
4: Lorca drámája Bernarda Alba háza tehát a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban látható, és hasonlóan füllett, sötét vagy megrázó műveket mai vendégünk Zsurávszky Zoltán, koreográfus is feldolgozott a magyar irodalomból és történelemből. Hát ugye magyar baladák voltak, Arany János baladákat is dolgoztatok fel, a Hűtlen Feleség című előadása 19. századi titokzatos székely népballada nyomán készült, és hát most van egy nagyon nagyszabású produkció, aminek nemrég volt a bemutatója, és decemberben a Művészetek Palotájában újra látható lesz. Ez egy kerek évfordulóhoz kapcsolódik.
5: Igen, ebben az évben két nagy előadást tűztünk magunk elé, a 140 előadásunk mellé, amit évente vidéken és külföldön, Budapesten, Művészetek Palotájában, a Nemzeti Színházban, a Nemzeti Táncszínházban adunk elő az együttesemmel. Az egyik a Mohács, tehát a mohácsi évfordulóra megemlékezve Requiem Mohácsért Zsivince Zsuzsanna jegyzi, aki szakmai vezetője a Honvéd Együttesnek, tehát ő írja általában azokat a megkoreografált történeteket, azokat a dramatikus pillanatokat, azokat a meséket, azokat az ifjúsági darabokat, amiket mi színpadra állítunk, és a Mohács volt az, amiben egy nagyot léptünk erre az évre. Szegeden mutattuk be több mint 3000 ember előtt július 4-én, és Mohácson is augusztus 22-én nagy sikerrel, tehát 3000 ember jött oda Mohácsra, a főtérre, és ott mutattuk be a darabunkat. Eredics Benjamin fiatal zeneszerző, akivel dolgoztunk, ő már pontosan az említett Hűtlen Feleséget is jegyzi, úgyhogy egy ismert alkotó páros társunkként raktuk föl a Mohácsot, egy nagyon izgalmas, tehát egy mohácsi tragédia, ugye a nemzetünk elvesztése, onnan számítunk nagyon sok minden történelmi sorsfordított, több mindent magyar nemzeti tragédiát, de úgy kellett megcsinálni, egy táncra írjuk, koreografálni lehessen, mégis mégis legyen benne erő, dinamika, mégis legyen benne jövőbemutatás. Tehát azt, amit Mohácsról tanultunk, hogy csak elsiratni, csak a nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, tehát nem csak ez a sírva búsulás, nem sírva vigadás, hanem legyen benne erő, tehát a férfiak mindig valamit kitalálnak, mindig valami forradalom, mindig valami háborúba mennek, és mindig valami táncot szeretnének vitálisan eltáncolni, de amikor meghalnak, amikor beletörik a bicskájuk a forradalmiságba, akkor a nőknek kell továbbvinni, fölállítani ezt az egész szomorúságot, és a nők viszik tovább az életet, ez van a darabba fölrakva, és egy keretjátékban ott vagyunk a csatánál, és ott vaspáncélban várakozunk a törökkel való megütközésre, úgy, ahogy a Hunyadiba írt a Bán Mór, ahogy ott egész reggel várták, délig várták, álltak mozdulatlanul, és ott sütött őket, majd utána jött az az óriási vihar és a pusztulás. Úgyhogy ezt kellett megkoreografálni.
4: Ez mennyire látványos, hány táncos táncol a Mohácsban?
5: Hát szegedi előadásainkat mindig földúsítjuk, szegedi táncosokkal, körülbelül 50-70 táncossal, tehát igazából 100-200 ember volt Szegeden, Mohácsra is elkísértek minket a szegedi fiatalok, úgyhogy ott is egy 80-100 emberrel mutattuk be. Decemberben a Művészetek Palotában meghívták a darabot, és a Mohácsot be fogjuk mutatni 2-án, 3-án, azt hiszem.
4: Hallgassunk most bele picit ebbe a mohácsi zenébe, mármint, hogy amire táncol a Nemzeti Táncegyüttes.

0: Requiem Mohács érte az előadás címe, amelyet a Nemzeti Tánc Együttes mutatott be. Decemberben a Művészetek Palotájában látható lesz ez. És a táncegyüttes többször is járt már az amerikai földrészen, nagy sikerrel szerepeltek az Egyesült Államokban is, Kanadában is. Erről is kérdezem hamarosan Zsurávszky Zoltán koreográfus, de előbb hallgassunk meg egy riportot a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt Amerikai Álom című kiállításról, amely a tengeren túlra kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorok meséltek Nánási Anikónak.
1: Egy 100 éves Forte modell fogad bennünket.
2: Bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. De hogy került Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
3: Imádta az autókat, vándorolt jobb megélhetést keresve, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Az a bádog böske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, tényleg mindenkinek az autó. Azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
4: Egy eklatás példája annak, hogy a magyarok nem csak szemtanúi voltak az amerikai állam kibontakozásának, hanem aktív részesei is.
1: Nyilván a sikerek mögött is ott volt a fájdalom vagy a honvágy. Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szeleczky Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája egy nagy sikerű műsorára utal.
4: Ez a Magyar Ruzika műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, és fellépett vele a világszámos színpadán, természetesen a magyar közösségekben. Az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
1: Ott a Márai írógépet.
4: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy.
1: Ott a másik szobában pedig a Terminátor szobor. Ez már egészen a közelmúltunkba vezet, 80-as, 90-es évek.
4: De Terminátor szobor azért került a múzeumban, mert tulajdonképpen Andy Vajnára emlékeztet minket. Ő a Terminátor 3 című filmnek volt a producere. Ezt a Terminátor szobrot a Hollywood múzeumból kölcsönöztük, az Origo Film Stúdiótól. Sok más dologgal együtt, például a Gábor Zsuzsa koktélruhájával, vagy a Tony Curtis rendezői székével is egy nagyon szép régi filmvetítőgépet is be tudom mutatni.
0: Az Amerikai Álom című kiállításról hosszabb riportot hallhatnak majd a holnap esti Szabadpolcban 8:30-tól itt a Kossuth Rádióban. Mi pedig a Szódában Zsurávszky Zoltán, Kossuth Díjas koreográfussal folytatjuk a beszélgetést, és milyen véletlen, ehhez a kiállításhoz remekül tudnak csatlakozni, hiszen október 2-án szeptember 30-a után, miután megtörténik a gála a Művészetek Palotájában, megünneplik Zsurávszky Zoltán 70. születésnapját, a társulat becsomagol és elindul Amerikába.
5: Mert hogy az évnek a másik nagy projekt, amit már 2 éve szerveztünk, az, hogy Fabrici Kovács Mihály, egy magyar huszárezredes, aki az amerikai lovas hadosztályt megalapította a lengyel barátjával, ő betanította, és aki az egyetlen magyar, aki találkozott George Washingtonnal 250 évvel ezelőtt, az ő emlékére készítettünk egy műsort, és ezt próbáltuk elvinni a magyar állam köszöntve a 250 éves Amerikát, és ugyanúgy Zsévince Zsuzsa írta egy tánc költeményt erre az életútra, és egészen a falusi életétől, a karcagi születésétől, a toborzásról, a parasztudvaron lévő toborzástól elindulnak egészen a Mária Terézia udvarán keresztül, és a nagy csaták a labancokkal, ugye egész Európában harcolt ez a Fabrici Kovács Mihály, és aztán hajóra szálltak, elmentek Amerikába, és ott folytatták a háborúskodást, és ugye ebbe a federációs hadseregbe bekapcsolódva a lovas hadosztályt létrehozta, majd utána Charlestonban sajnos ő meghalt, és ezt szeretnénk, ezt 3 városban érkezünk, Philadelphiában, Washingtonban, majd elutazunk Charlestonba, és ott lehet, hogy egy szobor alapkőletételén részt veszünk, és bemutatjuk ezt a gyönyörű életutat. Tehát ez egy komoly köszöntés a 250 éves Amerikának, magyar állam részéről. Tehát 42 ember utazik, zenészeket viszünk, táncosokat viszünk, jelmezeket viszünk, és tényleg egy nagyon érdekes bemutatóval köszöntjük a 250 éves Amerikát.
0: A Szabadság földje lesz ennek a műsornak a címe, és hát ha nem tud mindenki veletek elutazni az Egyesült Államokba, akkor ezen a kiállításon az Amerikai Álom címűn Fabrici Kovács Mihály életével is picikét alaposabban megismerkedhetnek. Ez egyfajta múlt idézés, már mint a ti utazásotok is a Szabadság földje című előadással az Egyesült Államokba, de multizézés zajlik majd Balaton Almádiban is a hétvégén, a Pomérium nevű program középpontjában a város története és épített öröksége áll. Már péntektől várják a látogatókat a kultúrtörténeti sétákra. Felszegi Csaba riportja következik.
6: Fejes Rékával, a Balaton-Almádi Pannonia Kulturális Központ munkatársával állunk itt a Magda villa előtt. Mi a története ennek a villának?
7: A Magda laknak a története az egészen a 19. század végéig nyúlik vissza. Ekkoriban Balaton-Almádi már híres fürdőhely, sőt gyógyfürdő rangot kapott, ugye itt volt a Kneipp intézet. Ebben az időben nagyon sok nyaraló épült itt Balaton-Almádiban.
6: Bocsánat, a permit vöröskőből, ugye, tehát majdnem mindegyik villa alapja ez a vöröskő, illetve ezek pincék voltak, jól tudom, és ezekre épültek rá a villák?
7: Így van, nagyon sok villa egykori vincellér és résházból alakult villává, svájci stílusban. Tehát amik csipkés faragású fatornáccal rendelkeznek, ezek az épületek általában azok voltak. A Magda lak az a 20. század elején épült, több tulajdonosa is volt, először egy veszprémi házas pár, majd egy budapesti házas pár.
6: Az ő gyermeküknek, Magdának volt a tulajdona. Megnéztem a régi fotókat, és gyönyörűen felújították, de a felújítás után szinte nem sok változott. A tető talán, mert ugye fazsindai teteje volt, most pedig pala, de az épület maga ugyanígy nézett ki az 1900-as években is.
7: A régi fakorlátokat is kicserélték kovácsolt vaskorlátokra, illetve eszközöltek rajta egy olyan változtatást, ami nem tett túl jót az épületnek. Egy műanyag festékkel festették le az épületet kívülről, ami miatt ez az almádi vöröskő elkezdett porladni. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz a jövője.
6: Magántulajdonban van?
7: Most magántulajdonban van a villa, valaha működött közösségi házként is.
6: Maga a Pomerium ugye arról szól, hogy végig sétálják Almádi épített örökségét már sokadik alkalommal. Ez egy ilyen nagyon különleges villaséta.
7: A Budapest 100 mintájára jött létre a Pomerium. Ebben a három napban olyan házak nyitják meg a kapuikat a nagy közönség felé, amelyek valamilyen értékkel bírnak. Múlt századi vagy akár még annál korábbi épületek is. Ezekben a házakban vezetett séták zajlanak. Van, ahol a tulajdonos vezet bennünket körbe, van, ahol leszármazott. Most egy picit visszakapcsolnék a Magdalaphoz, ugyanis az Öreghegyen van egy nagyon különleges épület, ez a Jancsi villa, hogyha Balaton-Almádi középpontjába állunk és felnézünk a hegyre, akkor is látjuk az impozáns sárga villát. Kis Jancsi cigányprímásról kapta a nevét, az ő tulajdonába került a Magdalak is, azért vásárolta ő a villát, mert a Kis Jancsi villában ők ketten laktak a feleségével, de ez a Jancsi nevű cigányprímás nagyon szeretett mulatni. És sokszor több napig tartó mulatságokat szervezett a hegyre, amit a felesége hát nem annyira díjazott. Ilyenkor pedig az történt, hogy a feleség leköltözött a Magdalakba. Úgy tartja az anekdota, hogy reggelente felnézett a hegyre, és amikor hallotta, hogy még mindig szól a zene, abból tudta, hogy akkor ő még most nem megy haza.
0: Pomérium múlt idéző napok Balaton-Almádiban a hétvégén tehát, és a Szóda stúdiójában, itt a Kossuth Rádióban Zsurábszki Zoltán koreográfussal beszélgetünk. Ő a mai vendégünk, és hát ha múltat idéznek Balaton-Almádiban, az elmúlt napokat mi is idézzük meg. Mondtad, hogy a Petőfi és a Tenkes kapitánya most ez áll a középpontban, mármint tánc tekintetében nálatok voltatok, jártatok valamerre ezekkel az előadásokkal mostanság?
5: Igen, most érkezett meg az együttes egy erdélyi turnéról, ahol a tenkes kapitányt mutattuk be, és nagyon érdekes, hogy a Rákóczi 300 éve született, és Borsiban a Sátoraújhelytől kb. 5 kilométerre lévő Borsi felújított Rákóczi kastélyban a Diószegi László, az igazgató ennek a kastélynek meghívott minket, és nagy sikerrel 7-800 ember előtt mutattuk be a tenkes kapitányát, tehát végülis kevés darab születik erről a Rákóczi korról, és ez egy adekvát dolog, az a 63-as filmsorozat, az első nagy tévés filmsorozatnak a megidézése, azok a játékos szereplők, az a feldolgozás, az a stílusa, hogy a tenkes kapitányát ugye Vujcsics Tihamér zenére megcsinálták, azok a színész óriások, és mi pedig táncban ugyanezt le tudjuk követni, és tényleg Brassóban és Borsiban is nagyon nagy sikeren mutattuk be. Előtte voltunk a Petőfi darabunkkal, mert a Petőfi Kultúrás Ügynöksége ebben az évben már több helyre bemutatta a Petőfi előadásunkat, színész barátainkkal kiegészítve Petőfi életét, a verseit bemutató műsorral utaztunk. Szintén ez a két darab utazik Erdélybe és utazik Felvidékre is.
0: És itt van nekem felírva az, hogy papucs szaggató király kisasszonyok, mert hogy ti azért a gyerekekre is gondoltok.
5: Igen, az a hír járja, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a gyerek daraboknak a hordozója, és mi vagyunk, akik ápoljuk leginkább ezeket a mesedarabokat. Hát itt is Zsévince Zsuzsát kell megemlítenem, tehát itt az eltáncolt papucsok, az ördögbál, igazából a papucs szaggató király kisasszonyok, hogy minden éjszaka mennek a pincébe, és ott mulatnak az ördögökkel, vagy síró pityogó király kisasszony. Tehát ezeket a meséket fűzzük össze, és hát egy izgalmas bemutató lesz az ősszel, miután visszajövünk külföldekről, tehát többen számba is mondhatom, és akkor készülünk majd erre a papucs szaggató király kisasszony című mesére a Nemzeti Táncszínházba.
0: Minden a fejedben van? Tehát minden nap tudod reggel, amikor felébredsz, hogy mi vár rád aznap?
5: Hát természetesen egy naptárnak kell ketyegni az ember fejében, a heti naptárnak, a havi naptárnak, fél éves naptárnak, az éves naptárnak, a szabadságoknak, az ünnepeknek, azoknak a fő vonalaknak, amiért a főpróbákat meg lehet ejteni, az a felkészülési időszak, hogy milyen gyorsan tudják megtanulni a táncosok, milyen készek arra, hogy a bemutatóra 100%-osan tudjanak teljesíteni. Ezek az idők mindig elég szűk, és tényleg mindig nagy sikere jön az ember külföldről, de nem csalás, nem ámítás, ha az együttesem elutazik akár Dél-Koreába, Japánba vagy Amerikába, biztos, hogy nagy sikerrel térünk haza.
0: November 30-a helyett november 20-án lesz a bemutató.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Újabb amerikai bázisok épülhetnek Grönlandon. Változott az Oroszországgal szembeni szankciós lista. Napos idő lesz, eső nem várható. 3 óra van, a nagyvilág híreivel a szerkesztőt, Kis Józsefet hallják. Washington 2 új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Ezzel tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Ezt Donald Trump jelentette be, miután biztonsági megállapodást írt alá Dánia és Grönland vezetőivel. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint a dokumentum a NATO fontosságát hangsúlyozza, illetve tiszteletben tartja Grönland jogát az önrendelkezésre. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Arra kevés esélyt lát, hogy erre a decemberben Floridában tartandó G20 csúcs találkozón kerülhetne sor. Trump erről New Yorkban beszélt, a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén az ENSZ közgyűlés bargóján. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A korábbi fél helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az uniós tagországok nagyköveteit tömörítő tanács. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig érvényben maradhatnak. A testület fenntartja a csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. 3 embert és egy szervezetet ugyanakkor levettek a szankciós listáról. A döntést még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia. A moldovai parlament 60 napos energetikai és vízügyi veszélyhelyzetet vezetett be. A döntés felhatalmazza a kormányt, hogy sürgős intézkedésekkel orvosolja az ellátási hiányt. A rendkívüli jogrendben a hatóságok jogosultak lesznek az energia és a víz fogyasztásának korlátozására is. Az utóbbi 2 hónapban nagyjából sikerült stabilizálni az ország üzemanyag ellátását, de Moldova nagyvárosainak fő vízforrása, a Dnyeszter folyó kritikus mértékű kiszáradása egyre nagyobb probléma. Új helyzet állt elő Berlin olimpiai pályázatában, miután a baloldal jelentős előnnyel nyerte meg vasárnap a tartományi választást. A Die Linke párt ugyanis ellenzi, hogy a város olimpiai és paralimpiai játékoknak adjon otthont. A berlini kandidálás előkészítői párbeszédet kezdeményeznek a témában. Fő érvük, hogy az olimpia jövőkép a következő generációk számára. A Német Olimpiai Sportágak Szövetsége szombati közgyűlésén választja ki azt a várost, amellyel Németország pályázik a 2036-os, a 40-es vagy a 44-es olimpia megrendezésére. Berlin mellett Kiel közösen München, valamint a Rajna-Ruhr régió van versenyben. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csaknem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. Idehaza alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütés.

0: eséssel. Csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok! A szerkesztő Farkas György nevében is köszönti önöket a műsorvezető Teszári Nóra. A nap témájának ma a koncessziókat választottuk. Autópályák, trafikok, kaszinók, hulladékgazdálkodás. Miért lett mindez a korrupció melegágya nálunk, és vajon külföldön jól működő ez a rendszer? Vendégem a stúdióban Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ötletgazdája. Jó estét!
3: Szervusz, jó estét kívánok!
2: És itt van velünk a vonalban Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
2: Mindkettőtök szól a kérdés, mi a koncesszió lényege? Kezdjük teljesen az alapoknál, mert azt gondolom, hogy ezt a kifejezést szinte minden híradásban hallják a hallgatók, látják a tévén, vagy a híradókban látják a tévénézők, hogy erről van szó, de a kifejezéssel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
3: Márpedig roppant egyszerű, két mondatban leírható a koncesszió lényege. Ha az államnak nincs pénze fejlesztésekre, útfejlesztésre, mondjuk a trafik meg a kaszinó éppen nem ide tartozik, de mondjuk ilyen infrastruktúrális beruházásokra, akkor egy konceszort pályázat útján kiválaszt, aki a befektetést megteszi, tehát fejleszti mondjuk az úthálózatot, és ennek ellentételeként maximum 35 évre megkapja a koncesszió jogát, tehát az állam egy bizonyos meghatározott összegbe törleszti a befektetést, és az út fenntartását, fejlesztését, stb. Uh-huh. Na most ez botrányos akkor, hogyha nem így működik. Uh-huh. Ha a koncesszor nem tesz bele pénzt, hanem csak kivesz belőle. Uh-huh. És ez itt a dolog lényege, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük.
2: Na most a fejekben lévő zavart az csak növelheti, hogyha tényleg figyelik a híradásokat a laikusok, hogy a magántőke alapokat szintén emlegetik az ezekben, vagy ezekről szóló hírekben. Hogy jönnek ide a magántőke alapok?
3: Hát úgy, hogy ezek a magántőke alapok többnyire NER-hez köthető milliárdosok tulajdonában, résztulajdonában vannak. Az esetet, pontosabban ezt a jelenlegi helyzetet tovább bonyolítja, hogy az állam ezekben a magántőke alapokban is jelentős pénzt tett. Uh-huh. Tehát nem arról, még ha megtenné is a befektetést a magánbefektető, akkor is sem csak a saját pénzét, hanem a saját és az állam pénzét, az adófizetők pénzét teszi bele.
2: Martin József Pétert kérdezem, hogy a magántőke alapok mennyire teszik nehézzé, hogy mondjuk egy társaságnak a valós értékét meghatározzák?
4: Hát nagyon nehézé teszik, ugyanis a jelenlegi magyar gyakorlat szerint a magántőke alapok végső tulajdonosai nem ismertek, illetve az egész pontos megfogalmazás az úgy szól, hogy most már elvileg a jogszabályok szerint ismertek kellenek, hogy legyenek, de most kezdődik az a munka, hogy ugye ki kell kérni a magántőke alapok végső tulajdonosait egy külön engedélyezési eljárásra a pénzügyminisztériumon keresztül, és amennyiben megkapjuk ezeket, és mi egyébként dolgozunk ilyen munkán, és kaptunk is már adatokat, akkor abból lehet tájékozódni. Csak zárójel, és ez egy kicsit egyébként félre visz a koncesszióktól, de ha már itt tartunk, akkor igen, mondom, hogy ezek a magántőke alapos végső tulajdonosok sajnos nem korrekt és nem átlátható adatbázisban vannak, tehát egész egyszerűen tartalmilag az adatok nem jók. Tehát a NER, az új kormány a NER-től olyan adatokat örökölt, amely adatok vagy nem, vagy nagyon korlátosan használhatók. De mindenképpen ugye a magántőke alapokkal nagyjából két baj van. Az egyik az az, hogy ugye átláthatatlan a végső tulajdonos, nem világos mindenki számára azonnal, hogy kik a végső haszonhúzók, és a másik pedig az, amit már Péter is említett, hogy óriási mennyiségű közpénz ment a magántőke alapokba. Elsődlegesen nekünk erről átfogó tanulmányunk volt tavaly decemberben, de elsődlegesen a Magyar Fejlesztési Banktól, másodlagosan pedig az Exim Banktól. Összesen minden egybevetve nagyjából 2400 milliárd forintnyi közpénz került ezekbe az zárt tőkealapokba, és ezeknek a nagy része magántőke alap volt.
2: És igen? A Transparency szerint vissza lehet ilyen vagyonokat szerezni? Tehát amit most említett?
4: Hát ugye ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ugye a rövid válaszom az az, hogy meg kell próbálni mindenképpen visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az, hogy azoknak a felelősségét firtassuk, és hát az hagyja, hogy mi firtatjuk, de leginkább az igazságszolgáltatásnak kellene firtatnia, hogy akik ugye döntöttek ezeknek a kolosszális pénzeknek az átutalásáról. Egyébként a magántőke alapoknak a koncesszióhoz ugye az a legfontosabb köze, hogy ugye a koncesszióknak, mondjuk az autópálya koncesszióknak a két legfontosabb beruházója, Mészáros Lőrinc és Szíj László, és Mészáros Lőrinc és Szíj László is rengeteg ilyen magántőke alapnak a végső haszonhúzója. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen átfogó, elég bonyolultan fölépített rendszerről van szó, de a lényege a rendszernek az mégiscsak az, hogy hogy lehet a közpénzt, vagy hogy lehetett a közpénzt elsívolni, és azért nagyon üdvözlendő ugye az ő kormánynak az a döntése, hogy véget vet az autópálya koncesszióknak. Ami a magántőke alapokat illeti, ott azt gondolom, hogy a munka nagy része már amennyiben a feltárást son túltekintünk, tehát a jogi munkának a nagy része, a feljelentések megtétele az még hátra van, és utána kezdődhet majd a nyomozás meg a vádemelés. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez az egész konstrukció, ez úgy, ahogy van, törvénysértő volt.
2: Na most egy picit még akkor ugorjunk vissza ehhez a definícióhoz, vagy ahhoz, hogy elmagyarázzuk mindenkinek jól láthatóan, hogy hogy is működik ez az egész. Az még nem teljesen világos, hogy miért éri meg az államnak ez az egész koncesziós ötlet, mert ugye a fenntartás például az autópályáknál nem egészen ugyanolyan szinten kell, hogy működjön, mint a kaszinóknál.
3: Persze.
4: Hát ugye...
2: Igen?
3: Most mondjad, Péter.
4: Nem, mondjad nyugodtan, mondjad.
3: Hát itt természetesen koncesszió és koncesszió köz különbség van. Mert most mondok egy másik példát, ugye koncesszióba adták a Budapest repülőteret is, ami tévesen úgy jelent meg a magyar médiában konzekvensen, hogy a tulajdonjogot értékesítette az állam korábban, majd azt vette vissza az Orbán kormány, egyébként szerintem nagyon helyesen. Azért nagyon helyesen, mert a reptér szolgáltatásai és fejlesztései, valamint a színvonala szörnyű volt. Tehát, tehát ezt mindenki érezte, aki csak egyszer utazott repülőgépen, és szállt fel Ferihegyen induló járatra. Tehát itt jogos volt az, hogy az Orbán kormány, hogy mondjunk jót is, jogos volt azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, ez nem fejlesztés, mi itt csak fizetünk, ti pedig nem fejlesztetek. Tehát ugyanez látható az autópályánál is, ugye most lejárt egy viszonylag rövid, egy 60 kilométeres szakasza az egyik koncessziónak, amire a korábbi kormány, tehát az Orbán kormány építésügyi minisztériuma szerződést akart kötni egy Mészároshoz köthető céggel 144 milliárd forintért. És ugye kiderült, hogy ennek a harmadáért meg lehet ezt oldani. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt melegágya a visszaéléseknek, próbálom óvatosan fogalmazni, a visszaéléseknek a koncesziós szerkezet és gyakorlat is.
2: De továbbra sem világos az nekem, hogy mondjuk ha összehasonlítjuk egymással a kaszinókat, a trafikokat, meg az autópályákat, állami szempontból mondjuk egy kaszinó üzemeltetésének vagy működtetésének milyen kockázatai vannak?
3: semmilyen...
4: Hát ugye itt valóban a kockázat a kulcs kifejezés. Igen. És azt gondolom, hogy a közjó szempontjából a jó és a rossz koncesszió között az a különbség, hogy a jó koncessziónál ugye a magánbefektető vállalja a kockázatot. Tehát ugye a koncesszió, ahogy az már többször is elhangzott, az önmagában természetesen nem egy ördögtől való hát konstrukció, az egy teljesen normális piackonform konstrukció. Ez tulajdonképpen a szolgáltatásnak egy kiszervezése magánbefektetők, vagy pontosabban magáncégek számára, és akkor ezek a magáncégek végzik ezt a szolgáltatást, és utána bizonyos koncesziós díjat fizetnek vissza az államnak. De ugye a magyar esetben pont az ellenkezője történt, a magyar esetben a kockázatot azt nem a magáncégek vállalták, már mennyiben mondjuk Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei ugye magáncégeknek tekintett, ők ugye tipikusan a neres oligarchákról, politikai vállalkozókról van szó, tehát ők tulajdonképpen nem vállaltak semmilyen kockázatot, hanem a kockázatot a magyar állam vállalta, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen egy előre lefektetett díjat fizetett ezeknek a cégeknek, és a számításokból a terül ki, ugye mi nagyon aktívak voltunk ez ügyben már elég régóta, mi voltunk az elsők még 2021-ben, akik kiperelték ezeket a számításokat, és abból az derül ki, hogy hát bőven többet fizettek, mint az indokolt lett volna. Uh-huh. És hát ugye ezt a túlárazást mutatja az M6-os példa is, amit már az imént Péter említett. Tehát itt a kockázat, az a fő kérdés, hogy a kockázatot kivállalja, ez az egyik fő kérdés, a másik fő kérdés az pedig az, hogy milyen eljárás során választják ki ugye magát a konceszort. És hát ugye nálunk nem csak ebben az ügyben, hanem más ügyben is alapvetően, más eljárások során is alapvetően csak a kormány közeli oligarchák vállalatot rúgtak labdába. Tehát a mi értékelésünk szerint, és egyébként ezt osztotta az Európai Bizottság is a mi beadványunk alapján, és ezért indított kötelezettségszegés eljárás 2023-ban, tehát a mi és az Európai Bizottság értékelése szerint is, itt tulajdonképpen a magyar esetben, legalábbis az autópálya vonatkozásában, de igaz ez nagyjából a hulladékra is, koncepció ez egy picit más ügy, illetve a kaszinók egy picit más ügy, de mind a két esetben tulajdonképpen egy bújtatott közbeszerzésről van szó, tehát nincs igazán köze a dolognak az eredeti koncepciós konstrukcióhoz, egy bújtatott közbeszerzésről van szó, ahol tulajdonképpen cinkelt lapokkal átjátszották a piacot bizonyos hát kormányközeli haveri cégeknek, és tehát mindezt túlárazva tették meg.
2: Szakonyi Péter szeretett volna valamit hozzáfűzni.
3: Igen, most amiről Péter beszél, az hogy a második köre a csalásnak, a visszaélésnek. Az első kör az, hogy kapta meg a koncessziót, mennyit fizet az állam a koncesszornak, ez az egyik. A másik, mert beépítettek még egy trükköt mondom idézőjelbe, mégpedig azt, hogy a jelenlegi koncessziós törvény szerint a koncesszornak nem kell megversenyeztetni a munkákat. Tehát a koncesszor mondjuk elnyeri a Budapest, mint ahogy el is nyerte, a Budapest Hegyeshalom, az M1-es autópálya fenntartási, fejlesztési jogát. De azt, hogy ki építse meg a harmadik sávot, ami egyébként már folyik, és mennyiért, abban nincs verseny. Azt eldönti a konceszor önmaga, hogy kire bízza, és hát véletlenül magát találta meg.
2: Legjobb választás.
3: legjobb ajánlatot önmaga tette.
2: Vitézi Dávid számításai szerint óránként 41,4 millió forintnyi profitot vehetnének ki az autópálya koncessziót elnyerő cég tulajdonosai a következő 24 évben. Na most olyan számokról beszélünk, amit józan észre föl sem tud az ember fogni. Mitől ekkora üzlet a koncesszió?
4: Hát ugye itt nyilván arról van szó, amit ugye fejtegettük már idáig, hogy tulajdonképpen az egész konstrukció úgy lett kialakítva, hogy az állam gyakorlatilag hatalmas közpénzeket ad a haveri cégeknek, és tulajdonképpen a beruházásnak a valós költsége ezeknek az összegnek csak egy része, a másik részét az nyilvánvalóan korrupciós járadékként egész egyszerűen elrakják ezek zsebre ezek a vállalkozók. Tehát ugye egész egyszerűen rossz a konstrukció, tehát a fordítva ültek a lobon, ha úgy tetszik. Tehát ezért mondom azt, hogy igazából ennek nem sok köze volt eredeti módon a koncesszióhoz, mint olyanhoz, mert a koncesszióban, mint olyanban a magánbefektetőnek, vagy a koncesziót elnyelő koncesszor cégnek nagyon komoly kockázata van. Ő alakítja azt ki, hogy kit bíz meg, ahogy az imént ugye el is hangzott, hogy megversenyeztethet ugye bizonyos rész beruházásokat, és neki fontos az, hogy minél hatékonyabban termeljen, vagy végezze a szolgáltatást. Na most itt ugye a magyar esetben pont, hogy nem ez történt, itt nem volt neki fontos, hogy minél hatékonyabb legyen, mert ő így is, úgy is megkapta a díjat a magyar államtól, tehát mondjuk független attól, hogy hányan használják az autópályát, független attól, hogy hányan vettek matricát, ő mindig megkapta a koncesziós szerződésben lefektetett díjat. Tehát egész egyszerűen egy kifordított konstrukció volt, és ez tulajdonképpen egész egyszerűen eliminálta a koncesszor cégnek a kockázatát.
2: Na most épp a visszaélések miatt szüntette meg a parlament kedden a koncesziós tanácsot, illetve a hatóság felügyeleti jogköreit? Tehát, hogy épp ez az ok?
3: Hát vélhetően, de én itt egy olyan dologra mutatnék rá, amiről még eddig nem nagyon beszéltünk. Ugye itt két érdekcsoportról beszélünk, a Mészáros, illetve a Szíj László érdekcsoportjáról. Megvolt a munkamegosztás köztük. Tehát ugye míg az M1-es autópálya és környékét a Mészáros-Lőrinc, az M7-es, tehát a Balaton felé, Horvátország, Szlovénia, Szerbia felé vezető autópályát pedig Szíj László kapta. És hát egy olyan érdekes dolog van, hogyha valaki mind a kettőt használta az elmúlt 1-2 évben, igen, akkor azt láthatta, hogy az M7-es autópálya úgy nagyjából másfél év alatt rendbe jött. Felújították, aszfaltot cseréltek, stb. Az M1-es ugyanolyan ócska maradt, mint volt. És itt a szakértők arra mutatnak rá, hogy az M7-esért felelő Szíj László mérnök, tehát értett ahhoz, amit csinál, míg az M1-es Mészáros Lőrinchez tartozott, vagy az ő köréhez tartozott, aki viszont laikusként vágott bele egy üzletbe.
2: Aha. Most ha meg kitekintünk egy kicsit, látunk jó nemzetközi példát tisztességes autópályaépítésre, vagy hasonló konstrukcióra, de hát mégis másként, mint ahogy nálunk zajlik. Péter?
4: Biztos láthatunk, de én azt gondolom, hogy amiről konkrét adatunk van, az inkább az, hogy ugye mennyibe kerül egy autópálya, egy kilométer autópálya mondjuk Horvátországban vagy Ausztriában, és mennyiben állunk, és azt gondolom, hogy hát ezekből az összehasonlításokból Magyarország mindig rosszul jött ki a NER alatt, tehát lényegesen még Ausztriához képest is, például már az említett M1-es, az lényegesen drágább volt, mint mondjuk Ausztriában egy kilométer autópályának a felújítása. De önmagában mondom, a koncesszió az egyáltalán nem egy ördögtől való dolog. Uh-huh. Az egy másik kérdés, hogy még a sok egyéb mellett, amit már elmondtunk, ugye ez a nagyon hosszú távú elköteleződés, ez ennek azért nem feltétlenül van sok értelme, mert mondjuk 35 évre előre nem lehet tudni, hogy milyenek lesznek a közlekedési viszonyok, meg
2: de,
4: hogyan
2: de tényleg,
4: alakul.
2: Mondjuk 10-20 év múlva újra tárgyalhatná az ország, tehát a magyar állam ezeket a szerződéseket? Van erre valamilyen jogi lehetőség?
4: Hát én tovább mennék, ezt nem 10-20 év múlva kell újra tárgyalni, ezt most kell felbontani, de hát látni való, hogy a kormánynak és Vitézi Dávid miniszternek is ugye ez a szándéka, tehát alapvetően föl kell bontani ezt a szerződést, egész egyszerűen arra való hivatkozással, hogy ez a szerződés a magyar emberek, a magyar állampolgárok, vagy ha úgy tetszik, a közérdekkel ellentétes, szembe megy azzal, amivel az ország jól járna. Ezzel a szerződéssel, most ugye az autópályáról beszélünk, de mondjuk kis módosításokra ugyanez igaz a hulladék koncesszióra, vagy a kaszinókra. Tehát egész egyszerűen a magyar adófizetők számára rossz a magyar állampolgárok számára.
2: Na és mikor mondhatnánk?
4: És föl kell bontani, és én azt gondolom, és azt remélem, hogy meg lehet találni a jogi formuláját annak, hogy föl is lehet majd bontani.
2: Mikor lehetne azt...
4: Válni, az egész biztos.
2: És mikor lehetne azt mondani, hogy jó üzletet köt az állam?
3: Hát akkor lehet jó üzletet kötni, hogyha arányos teherviselés van. Tehát, hogyha a befektető, egyébként én nem hiszem, hogy most koncesszióba adnák ismét az autópályát, hiszen a közútkezelő kezelésébe teszik vissza az autópálya fenntartást. A nagy kérdés az, hogy ki miből valósítja meg mondjuk az égető problémát az M1-es autópályának a 2x3 sávosa bővítését. Ez egy jelentős összeg, de lehet, hogy rossz számot mondok, azért elnézést kérek, a harmadik sáv megépítéséért a jelenlegi koncesziós társaság olyan horribilis pénzt számlázott, amiből két autópályát lehetett volna építeni. Én azt hittem, hogy rosszul látok, amikor ennek adatai napvilágra kerültek. Tehát végre egy hozzáértő kormányzatnak, egy hozzáértő minisztériumnak és egy hozzáértő esetleg konceszornak kéne megjelenni, hogy mindenki nyugodtan aludhasson, abban biztosnak lehet akkor így, hogy megépül a pálya, jól karban tartják és minőségi szolgáltatást nyújt.
2: Na most sorra buknak le politikusok, üzletemberek, mekkora átrendeződés várható mondjuk azon a bizonyos 100-as listán egyébként, amit ti összeállítottatok? Vajon az, hogyha átláthatóbbá válik a rendszer, akkor ez hogy alakítja át a versenyszférát, a gazdasági életet, azt a listát?
3: Hát a 100 leggazdagabb listája 2027-ben az utóbbi másfél-két évtized legizgalmasabb listája lesz. Ezt már most borítékolhatom, és nagyon izgalmas fejlemények várhatók. Én úgy satszolom, hogy 10-15 kieső lesz, és ugyanennyi érthetően, ugyanennyi új szereplő jelenik majd meg, de lehet, hogy az élet rám száfol, és ennél többen távoznak majd a leggazdagabb 100 listájáról.
2: Jelinek Dániel, ő gyanús lett.
3: Én most ebben nem mondanék semmit, hiszen az ártatlanság védelme mindenkit megillet. Egy tuszatnyi név van már azon a listámon, akiket alaposan majd meg kell néznünk.
2: De nyilvánvalóan nem mindenkit érint, tehát azért azt is tisztességes üzletemberekről is beszélünk, tehát az ártatlanság vélelmét minden szempontból.
3: Természetesen, így van.
2: Arra egyébként lehet-e számítani, hogyha mondjuk nagyobb, tehát neres cégek épp az versenypiaci átrendeződés miatt esetleg bebuknak, akkor az hatással van az ő alvállalkozóikra, és ezt a gazdasági élet megérzi?
3: Hajjaj, hát ez biztos. Csak gondoljunk bele abba, hogy Mészáros Lőrincnek körülbelül 500 cége van. Ez több mint 60 ezer alkalmazott. Tehát közel sem mindegy, hogy esik szét, ha szétesik ez a birodalom. És akkor nem beszéltünk a többi neres üzletemberről, akinek a vállalkozása, vagy a holdingja, vagy a cégcsoportja szintén veszélyben van, és akkor a második körbe azok, akik velük vannak üzleti kapcsolatban, uh-huh. alvállalkozóként, befektetőként, tehát egy földindulás lesz jövőre.
2: Hú, akkor számíthatunk arra, hogy nem csak az a 100-as lista, hanem egyáltalán a cégeknek a sorrendje is jelentősen átrendeződik?
3: Hát a cégeké az egészen biztos, hiszen megszűnhetnek, kisebbé válhatnak, feloszolhatnak, tehát mindenféle forgatókönyv elképzelhető. Egy biztos, hogy a jelenlegi NER-e struktúra az jövő tavaszra megszűnik.
2: Végezetül még beszéljünk arról, hogy vajon a korrupciós index esetében mire számít a Transparency?
4: A korrupciós index reményeink szerint, és hát nagyjából ez borítékolható, hogy javulni fog, bár ugye nagyon alacsony a bázis, hogy úgy mondjam, mert az utolsó helyen voltunk már 4 éve az Európai Uniós tagállamok között. az, hogy milyen mértékben fog javulni, ezt nem tudom előre megmondani, mert ez tulajdonképpen az indexek indexe, tehát nagy 10 intézetnek a háttérszámításai, indexei felmérései alapján készül, és nem tudom, hogy ők mit mérnek, de az, hogy el fog mozdulni felfelé, az azt gondolom, hogy borítékolható, és ez így van rendjén. A kormány már egyébként azért elég sokat tett ugye a korrupció ellen, például teljesítette az uniós követelményeket, de hát nyilván mi maximalisták vagyunk, tehát mi szeretnénk, ha még több dolog történne az átláthatóság terén.
2: Meglátjuk.
4: És hát nyilván egyrészt meglátjuk, de én azért egy viszonylag bizakodó vagyok, másrészt megosztom azt a aggodalmat azért, hogy nyilván ezek a gazdaság működésére oda kell figyelni, tehát nyilván nem lehet az összes nevezett céget hagyni csődbe menni, mert a gazdaságot ugye eléggé rossz helyzetbe hozhatja.
2: Martin József Péternek a telefon túlsó oldalán, és Szakonyi Péternek itt a stúdióban nagyon szépen köszönjük. Ez volt már a nap témája, a szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Mai adásunkban felidézzük a középkori Buda eltűnt épületeinek díszeit. Osztozunk a legfrissebb színházi díjazottak örömében, köszöntjük a 25 éves Veszprémi társulatot, és meghallgatjuk a Liszt zongora verseny legszebb akkordjait. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok, tartsanak velünk! Milyen lehetett egy királyi vadászház? Hogyan díszítették a koldulórendi kolostort? És miként festett egy nemesi kúria a középkorban, vagy éppen a reneszánsz idején Budán? Kevés képünk lehet mindenről, hiszen a török hódoltság idején jobbára eltűnt minden korábbi emlékünk. A Budapesti Történeti Múzeum legújabb Eltűnt épületek hírmondói című tárlatán azonban megelevenedik a múlt. A földből előkerült épületdíszek, egykori lakók féltett kincsei mesélnek nekünk egy elfeledett világról. A látványos kiállításon Pintér Edina beszélgetett a régészekkel, elsőként Takács Ágostonnal.
3: Ez a gyűjtemény korábban már látható volt, csak sokkal kisebb volt, most viszont sokkal gazdagabb lesz.
4: Ezt a kiállítást még Vég András rendezte 2010-es évek első felében, és aztán itt a különböző átépítések részben le kellett bontanunk, és igazából most adódott erre alkalom, hogy akkor ezt visszaépítsük, illetve kicsit ki is bővítsük már egy sokkal nagyszabásúbbra.
3: Oszlopfejezeteket lehet látni, oszlopokat, szobortöredékeket. Honnan és mikor kerültek elő ezek a kincsek?
4: Szinte kivétel nélkül ezek a középkori Budapestnek egykori kisebb, nagyobb töredékei. Óbudától Budán keresztül itt a különböző, ma már Budapesthez tartozó, de akkoriban még külön településekhez tartozó épületeknek voltak a részei, mint mondjuk a Nyéki Vadászkastélynak, vagy például a Budaszentlőrinci Kolostornak, ugye, amik már különállóak voltak, de mégiscsak a mai Budapest területén.
3: Milyen különlegességeket látunk majd?
4: Hát így a 11-12. Századtól egykori Buda, ugye ma Óbudának nevezett település alapításától egészen a 16. század első évtizedeig, tehát a Mohácsi vészig gyakorlatilag a teljes építészeti spektrum megtalálható. Tehát vannak románkori faragványok, vannak gótikus, és vannak reneszánsz faragványok, illetve falfestmények is.
3: Általában, hogyha középkori faragványokra gondolnak az emberek, épület részletekre, gyönyörű fehér márvány vagy mészkő faragványok jutnak az eszükbe. Itt viszont mellettünk például a raklapokon lehet látni, hogy gyönyörűen festettek voltak ezek a kövek.
4: Azt, hogy a középkorban ezeket a szép fehér, meg ilyen egyszerű faragványokat, vagy épületdíszítéseket szerették volna, az inkább egy ilyen későbbi jövevény. Valójában a középkori templomok azok nagyon színesen ki voltak festve. Elég csak a Mátyás templomra gondolni, ami ugyan nem középkori a kifestése, de azt próbálta imitálni. Itt viszont nekünk meg vannak olyan eredeti faragványok is, például az egykori ferences kolostorból, ugye ez most a Sándor palota alatt volt a kolostor, és az egykori várszínház épülete volt maga a templom. És itt előkerül több olyan faragvány, amiknek nagyon díszes, szép festése van, ezek is itt ki fognak kerülni. Megismerhetik az emberek, hogy azért nem volt annyira fekete-fehér, vagy olyan szürke ez a középkor, mint gondolnánk.
3: Itt, hogyha a mellettünk lévő kőtöredéket megnézzük, ez nyilván valami kapunak lehet a felső lezárása. Háromszöges mintát, háló mintát lehet látni, sőt, talán virágmotívumok is vannak ott?
4: Mérműves mintáknak szokták hívni, ugye ezeket gyakorlatilag körzővel, vonalzóval kiszerkesztve ilyen halhólyagokat szerkesztettek ki, és akkor ezeket szerették részben épületszerkezetekben és tehát ablakokban is alkalmazni, de gyakran csak felfestették különböző felületekre ilyen kitöltő díszként, tehát hogy nagyon sokszor ezek a geometrikus minták kerültek elő.
3: Van itt egy szép dombormű is, levétel a keresztről, sütői vörös márvány.
4: Budán egy gyakran használt anyag ez a vörös márvány, 16. század elejé dombormű, ami az anyag alapján mindenképpen valahol itt a környéken készülhetett, akár itt Budán is, de hát sajnos ennél pontosabbat nem tudunk róla.
3: Kicsit tovább sétáltunk. Milyen helyszínről kerültek elő ezek a kövek?
4: A kiállítás túlnyomó része az egyházi épületekből származik, ugye ezek voltak azok, ahol a gyakorlatilag legdíszesebb, legszebb faragványok voltak, viszont itt a kiállításnak itt a második részében világi épületeknek a töredékei vannak, nemesi vagy királyi épületeknek, palotáknak az alkatrészei, mint a Nyéki Vadászkastély, vagy például Ragúzai István királyi borbélynak a reneszánsz palotája, aminek egy részét feltárták itt a 2000-es években, és ennek az volt a különlegessége, hogy valószínűleg az 1541 1-es ostromkor pusztult el maga az épület. Ennek az épületnek a festett faltömbjei egyszerűen bedőltek a földbe, és ezeket valami miatt soha nem bántották, tehát valahogy úgy elplanírozhatták, és nem építették aztán be máshova. Így emiatt, amikor a 2000-es években feltárták, itt hatalmas festett faltömbök kerültek elő, és ebből is néhány részletbe lesz mutatva itt a kiállításon.
3: A készülő kiállításból felkapaszkodtunk a raktárba, ahol még nagyon gondosan felcímkézve és bebugyolálva láthatók azok a kis tárgyak, amelyek mint kiállítás a kiállításban megjelennek majd ebben az új tárlatban. Terei Györggyel beszélgetünk régésszel. Mik azok a tárgyak, amelyek ezeket a középkori épületeket ki tudják egészíteni?
5: Nagyon érdekes az, hogy míg a látható kőfaragványok mind-mind meghatározhatóak, hogy milyen épülethez tartoznak, és azt a pompát, azt a nagyon fontos jelentőségét az épületeknek bemutatják, addig azok a mindennapi tárgyak, amelyek a személyekhez köthetők, azokat nem tudjuk meghatározni, hogy ki is viselte, csak tulajdonképpen a funkcióját. A középkori ember teljes életét átszőtte a vallásosság.
3: Miben nyilvánul ez meg?
5: Elmennek, ha az Árpádkor nézzük mondjuk Rómába, vagy Jeruzsálembe, később mondjuk Santiago de Compostellába, és azzal, hogy ők ott vannak, végigjárták az zarándokutat, ezért ugye kapnak egy zarándokjelvényt, amint a kalapjukra, vagy például a ruhájukra rávarnak.
3: És bűnbocsánatot.
5: Igen, mindenképpen, és amikor ezt megtaláljuk, az a tárgy többet mond. 11. kerületben megtalálható Árpádkori Kána faluban találtunk egy Rómából származó Szentpéter és Pál bazilikához tartozó zarándokjelvényt. Azt nem tudjuk meghatározni, hogy egy áthaladó zarándok véletlenül itt vesztette el, vagy egy kánai lakos, aki megjárta Rómát és visszajött, és letörtek a fülei, és ezért ki kellett dobni, de mindenképpen túlmutat a tárgyon, és ez egy nagyon érdekes kérdéseket vet fel, például az, hogy a középkori ember nincs bezárva a saját falujába. Ezek az ólom zarándokjelvények nagyon sokszor töredékes állapotba kerülnek elő, sok esetben nehezen felismerhető. Megnézzük a Kárpát-medencében feltárt árpádkori zarándokjelvényeket, annak ellenére, hogy ez egy tömeggyártás volt, keveset, talán 1,5-2 tucat ilyen tárgyat találunk. De ha tovább megyünk, például lesz egy olyan csoport, ahol a kereszteket mutatjuk be, és ezek a keresztek nagyon sok esetben sírból kerülnek elő, és végig nézhetik azt, hogy vannak olyanok, amik például a nyakba voltak akasztva, ezek is különböző anyagból készültek. Ugyancsak ebből az árpádkori Kánafaluból egy agancsból készült kis méretű kereszt, amelyiken ilyen poncolt díszítés látható. A négy részén ilyen pöttyökkel volt díszítés, de már a régészeti koron egy picit túlmutató 18. századi temetőkből is kerülnek elő keresztek, kegyérmék, olvasók, rózsafűzérek, amelyeket halott mellett eltemetnek, és ezek is előkerülnek, és ezeket is bemutatjuk.
3: Hétköznapi tárgyak is kerültek elő ezekről az ásatásokról?
5: Kis szobrocskák, Madonna ábrázolást, vagy valamilyen szent ábrázolást mutatnak, kiégetett agyagból vannak, és ezeket így kapargatták, és porának ilyen gyógyító szerepet gondoltak, de például a kályhacsempe is egy hétköznapi tárgy. A kályhacsempe azért fontos, mert nagyon sok esetben ábrázolás látható. Itt most egy kályhacsempét, a Szent György és a sárkány harcát bemutató kályhacsempét mutatunk be, de nagyon sok szentet ábrázoló kályhacsempe van akár a Kárpát-medence területén. Itt megint a vallásosság, a szakralitás fontosságát mutatja ez a tárgy is.
2: A Budapesti Történeti Múzeum legújabb, eltűnt épületek hírmondói című tárlatáról Pintér Edina összeállítását hallották. A budai várnegyed föld alól kimentett kincsei után most a jelenkor legfrissebb színházi értékei felé fordítjuk a figyelmünket. Vasárnap este ugyanis a legkiválóbb kortárs színpadi teljesítmények kaptak reflektorfényt. Minimum 90 előadást kellett látnia a 2025-ös 2026-os évadban annak a kritikusnak, aki szavazhatott a Színházi Kritikusok CH díjaira. A napokban adták át az elismeréseket a budapesti 5-ös 10-ben. A kritikusok indoklásai megtalálhatóak a Színházi Kritikusok CH honlapján. A díját adó gála után Jászai Tamás kritikussal, Kovalik Balázs rendezővel és Kókai Tünde színésznővel Szemere Katalin beszélgetett.
4: Én évad hosszat egy Excel táblában vezetem, hogy mikor, mit, hol látok. Ezt én nagyon sokáig nem csináltam, ami óriási butaság volt, de ahogy öregszem, elkezdtem ezt a rendszert használni, és szépen ott vannak a kategóriák, mind a 14 kategória, és hogyha valamilyen kiemelkedő teljesítményt, valami figyelemre méltó alakítást, vagy rendezést, vagy bármit látok, akkor odarakok szépen egy X-et. Az előző évadban 300 plusz előadást láttam, és most viszonylag gyorsan ment a táblázatos rendszernek köszönhetően.
6: Mennyire vagy elégedett a végső listával?
4: A kritikus cég honlapján hamarosan megjelennek az egyes szavazólapok. Kínos bevallani vagy sem, de ez a mai eredmény, ez majdnem az én szavazólapom, úgyhogy én igen elégedett vagyok. Van azért fájdalmam, de ez egy ilyen játék, ezt nem lehet kikerülni.
6: Számítottál rá, hogy a Néma Csend három kategóriában is díjat kap? Ugye a Katona József Színház előadása.
4: Én ebben majdnem biztos voltam, tehát ez nem volt számomra meglepetés. Szerintem mind a tér, mind Lengyel Benyámin alakítása, illetve maga az előadás is abszolút kiemelkedett az idei mezőnyből. De gyorsan hozzátenném, hogy az, amit Ifja Vinyánszky Attila az előző évadban művelt, és itt ide sorolom még a Letargiát a Víg Színházból, illetve a Revizort, mi a Beregszászi Színháznak, illetve a Nemzeti Színháznak a koprodukciója, mind a három kiemelkedő produkció volt az évadon belül, úgyhogy az, hogy a Néma Csend most itt három díjat kapott, számomra természetes.
6: Rengeteg határon túli színház előadása nyert díjat, illetve színészek nyertek határon túlról. Ez azt jelenti, hogy ennyivel erősebb volt a határon túli színház a 2025-26-os évadban, vagy véletlenül így jött ki?
4: Egy művelt kollégám mondta itt a díjátadó előtt, hogy a sok határon túli jelöltnek nem csak ezt az évadát kell nézni, hanem egy folyamatot kell nézni, és itt nem fogom felsorolni az összes színházat, de tényleg a Kosztolányi Dezső Színháztól Szabadkán, a Tamási Áron Színházig, Sepsiszentgyörgyön bezárólag, és még a többiek, akik jelölést kaptak, hosszú-hosszú évek, évtizedek óta olyan következetes művészi munkát végeznek, ami nem lehet nem díjazni, nem lehet nem elismerni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok ezekkel a díjakkal.
6: Kovalik Balázs, a Répa Király című előadás rendezője, a Budaörsi Színház előadása kettő díjat is nyert.
7: Nagyon őszintén mondom, én nem gondoltam, hogy ezt a díjat az előadása mi fogjuk nyerni, tehát legjobb szórakoztató előadás. Ennek az is egy kicsit az oka, hogy DJ nem ítélek, és ezért nem tudom annyira követni az előadásaim sorsát, és talán nem is érzékeltem azt a szeretetet, ami adott esetben ezt az előadást kísérte, mint ami most így kiderült.
6: És miért választottad ezt a darabot?
7: Szerintem ennek van egy általánosan örök érvénye, tehát hogy egy gyökérül a trónon, hát ez azért mindig érvényes, hogy Pomádé királynak nevezzük, vagy Répának, az teljesen mindegy, és a másik, hogy olyan darabot kerestünk, ami prózai színészekkel is megvalósítható zenés, operett jellegű előadás. Akkor a nonsense az előadás, mint hogyha Monty Python-t játszanánk tulajdonképpen.
6: A díjat a társulatnak ajánlottad, mert kijöttek egy súlyos tragédiából. Ugye a próba folyamat elején elhunyt Kós Boglárka színésznő, aki szerepelt volna az előadásba. Mennyire volt nehéz elkezdeni a próba folyamatot?
7: Hát nem elkezdeni volt nehéz, hanem a második héten abba hagyni volt nehéz. És abból aztán újra valahogy talpra állni. Pokol. Nem kívánom senkinek.
6: Gondolkodtál azon, hogy esetleg nem csináljátok meg?
7: Igen, gondolkodtam, de én ezt az egész kérdést úgy éreztem, hogy az ember szolgál, és majd a társadalom eldönti, hogy mit szeretne. És egy nagyon hosszú, vívódó folyamat, csoport, terápia és egyéb beszélgetések után a színészek úgy döntöttek, és azt kérték, hogy csináljuk tovább. Én is örülök, hogy megvalósult, én is örülök, hogy keresztül jutottunk rajta, talán segített is mindannyiunknak valahol, de hát nem így kell egy színházba dolgozni, vagy szóval, hogy jó lenne, ha nem lennének ilyen helyzetek.
6: Gratulálok a díjhoz, Ostrom Dress, Örkény Színház, Kokai Tünde, a legjobb női főszereplő. Tulajdonképpen most zsinórba kapod a díjakat. Ugye a Városmajori Szabadtéri Színháznak a Szemle Fesztiválján is díjaztak titeket. Ez egy teljesen új darab, neked írt a Bíró Kriszta. Mennyiben vettél részt te is a darabírásban?
8: Tehát ez a Kassai Margitnak a naplója alapján van, de Ari Nagybori és Bíró Kriszta dolgozták át ezt színpadi művé, és akkor én ezt megkaptam nyáron, és azért egy kicsit én is bele nyúltam. Igazából ilyen sorrendekbe, hogy egy kicsit a saját logikám szerint következzenek a dolgok egymásból.
6: Mennyire volt kész a darab, mikor te megtudtad azt, hogy játszani fogsz benne? Mit tudtál róla?
8: Először a Kriszta csak így megpedzette, és odaadta nekem a könyvet elolvasásra, és akkor azon túl, hogy nagyon megrémültem, igazából sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt meg kéne csinálni, vagy sem, és igazából azért győzött, mert egyszerűen nagyon, nem is az, hogy magával ragadónak gondoltam, hanem olyan történetnek, amit el kell mondani, és nem biztos, hogy ezt így fel fogja fedezni más. Nagyon boldog voltam attól a gondolattól igazából, hogy én ezt így ki tudom hangosítani, vagy ez így hozzájárulhatok. A történet az Kassai Margitnak aki egy zsidószármazású pesti nő volt. Tulajdonképpen a bujkálás története az ostrom alatt, tehát őt nem vitték el. Mindenféle szerencsék, saját praktikák és ügyesség segítségével bujkált Pesten egy óvóhelyen, ahol gyerekekre vigyázott, és azon kevesek egyikek volt, akik kimertek menni az ágyútűzbe. Gyakorlatilag volt, amikor csak ő, és sokan köszönhetik neki az életüket.
2: A díjazott fővárosi teátrumok világából tegyünk egy kitérőt a Dunántúrra. Veszprém felé vesszük az irányt, ahol a színházi alkotók nem mindennapi mérföldkőhöz érkeztek. Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját a Pannonvár Színház. A teátrum Vándorfi László vezetésével 2001-ben még a helyi Séd moziban kezdte meg magánszínházként az előadásait. Erre a biztos alapra épült rá később a hipermodern Hangvilla kulturális palota, amely azóta is az otthonuk és az alkotó műhelyük. A társulat nemrég hirdette meg új évadát, benne 5 izgalmas bérletes előadással, többek között Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című klasszikusával. Felszegi Csaba riportja.
4: Vándorfi László a Pannonvár Színház igazgatója. A semmiből kellett felépíteni egy nagy-nagy modern kőszínházat.
9: Igen, hát hogy nagy-nagy az viszony kérdése. A mi társulatunk létszáma a munkaviszonyban állók számát mondom, az 16, ugyanakkor 80 100 szerepre szerződött színésszel dolgozunk, és hát még ehhez jön a műszaki személyzet, hogy szintén vállalkozásban csinálják az előadásainkat. Az elején olyannyira kicsik voltunk, hogy tulajdonképpen Ora Vecedit a párom, mint színésznő, és én voltunk az alaptagok. Aztán úgy szépen elkezdtünk növekedni, először csak szerepszerződésekkel, és azt hiszem, hogy 2010 volt az, tehát egy jó 9 évet vártunk arra, hogy állandó társulati tagsággal tudtunk nekivágni az évadnak.
4: És akkor még Hangvilla sem volt, ugye most a Hangvillában székelnek, hát akkor a régi Séd mozi volt itt a hipermodern Hangvilla helyén.
9: Még a Séd előtt mi a Veszprémi Zeneiskolában, ami itt van egy lépésre a Hangvillától, annak a dísztermében tudtunk, ami egy kamaraszínhez 200-250 fő fért el, ott próbáltunk iskolaidőn kívül, játszottunk, hát az nem volt könnyű, meg hát nyilvánvalóan az előadások nagyságrendje azért, a kamara előadások, stúdió előadások fértek oda be, és 2004-től tudtuk itt a város közepén, akkor üresen álló egykori Séd mozit elfoglalni. Az egyik legszebb élményem, hogy 10 nap alatt tudtunk egy lyukas tetejű, 3 éve elhagyatott épületből, városi összefogással, rengeteg támogatóval, vízvezetékszerelők, tetőfedők, önkéntes felajánlással egy nagyszerű épület gépész talált, egy gépészeti megoldást, hogy fűteni tudjuk, mert az is éppen akkor már nem volt fűtés. És így indultunk el, bátor emberek voltak, mit mondjak. Így utólag kicsit megveregetem magam és a kollégáim vállát, akik szintén színészek is éjjel-nappal dolgoztak, de 10 nap alatt itt állt a Séd, világosak lettek az üvegablakok, és egyszer feltűnt a veszprémieknek, hogy újra élet van. Ez nagyon sokat jelentett az előrelépésünkben, és aztán a 2000 2010-es évek elején került sor a hangvilla építésére, ami a sétből alakult, tehát lényegében hozzáépítettek és belül átrendezték eléggé, de a régi falak azok itt vannak, ezek a késő szociál betonfalak itt megmaradtak és őrzik a múlt emlékeit.
10: Múlt és jövő találkozik itt a falak között. Itt van velünk Ceglédi Dóra sajtófőnök, és hogyan lehet ma 2026-ban jól eladni egy színházat?
11: Több összetevős. Az, hogy jól adjuk el, az ugye mindig utólag derül ki, de én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb dolog, amit mi tapasztalunk vagy érzünk a színháznál, az a fajta személyes kapcsolódás, amit a társulat és a nézők együtt. Gyakorlatilag ez egy olyan közösség, ami azt gondolom, hogy szétválaszthatatlan. Az mindenképpen jelzi a létjogosultságát ennek a színháznak, hogy a nézők megtisztelnek minket folyamatosan a bizalmukkal, és ha már azt mondjuk, hogy jól eladni, mi igyekszünk a nézőknek nagyon sokszor betekintést nyújtani, hogy készül egy előadás. Tartunk kulisszajárásokat, sokszor közönség találkozókat, és azok is olyan személyesebb hangvételben zajlanak, tehát igyekszünk nem elszeparálódni a közönségünktől, és azt gondolom, hogy nem olyan nehéz eladni egy olyan társulatnak a munkásságát vagy előadásait, akiken pedig, hogyha bejön a néző, akkor érzi, hogy az, amit csinálnak, az szívvel, lélekkel csinálják, és nem ez az elcsépelt mód, hanem tényleg nagyon-nagyon sokszor azt kapjuk meg, hogy tulajdonképpen azért szeretnek hozzánk járni, mert érzik azt a rengeteg munkát, amit színészek belefektetnek, de természetesen, ha most egy kicsit szakmailag szeretném, akkor mindenhol jelen kell lenni, mindig mindenhol. És a színészeink mindig nagyon nyitottak, tehát ha itt valaki találkozik velük az utcán, akkor elérhető közelségben ennek, és igyekszünk kerülni a mesterkélt művi dolgokat, mert azok ugye előbb-utóbb így is úgyis kiderülnek, és a néző meg fogja érezni, hogy valóban fontos-e, vagy csak eszközként van használva.
10: Az új évadot nemrég hirdették meg. Mi szerepel most ebben a repertoárban, igazgató úr?
9: Hát 5 bérletes előadás szerepel. Nyáron előbemutatóként létrehoztuk a Légy jó, mint halálig című musical. Maurice Zsigmond regényéből írta a zenés színpadra Kocsák Tibor és Miklós Tibor. Most pedig már folynak a próbái. Tegnap volt az olvasó próbája a Másnap reggel című Peter Quilter című nagyszerű Broadway szerzőnek, aki már harmadik darabját adja nekünk, Szelle Dávid kollégámnak, aki vele személyes kapcsolatban is áll. Ez egy vígjáték, bravúrjáték 4 kiváló színésznek. Azt követi egy világirodalmi klasszikus, Molnár Ferenc Lilium című külvárosi legendája. Mi Molnár Ferenc függők vagyunk, mert a Pál utcai fiúk mellett még a játék a kastélyban is a repertoárunkon szerepel. Utána következik egy nagyon érdekes színpadi kísérlet, nem kísérlet, Anthony Schaeffer Mesterdetektív című bűnügyi játék, a krimie. Ez is egy bravúrjáték kész színésznek. Kosztisák András éred bele ebbe az életkorba. Szelle Dávid lesz az ifjabbik. Persze van benne rengeteg átverés, hogy a műfajhoz illő szóval illessem a darabot. És a végén pedig egyik Pannon Best of, a Dzsungelkönyve című musical.
10: Miért nem lehet megunni?
9: Azért nem lehet megunni, mert minden korosztálynak szól, és az ember és az állatvilág, az ember és a dzsungel sajátos kapcsolata és metaforikus megjelenítése az iszonyú erő. Vonzó is, kedvenceket szül, önmagunkra ismerünk a dzsungel állataiban, és a magunk alkotta társadalom ott van a dzsungelben, vagy a dzsungel van a miénkben.
12: A 25 éves Pannon Várszínház történetei után a zongora művészet legfiatalabb kiválóságait ismerhetik meg. A hétvégén véget ért a Zeneszüret Fesztivál, amely idén rendhagyó módon összefonódott a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel, így a két rangos esemény egymást erősítve valósulhatott meg Pécsett. Ez a különleges kulturális fúzió a komoly zenét közvetlenül az emberek közé vitte, hiszen a dallamok nem csak a hangversenytermekben, hanem a város terein és utcáin is felcsendültek. A rendezvény hagyományosan és mesteri módon kötötte össze a minőségi, szüreti hangulatot a klasszikus zenei élményekkel, egészen a vasárnapi zárásig, minden korosztálynak tartalmas programokat kínálva. A fesztivál csúcspontjaként a Kodály Központ adott otthont a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny fináléjának. Bár a zsűri idén nem osztott ki első díjat, a mezőny így is rendkívüli tehetségekről és lenyűgöző virtuozitásról tanúskodott. A rangos elismerések sorában a megosztott második helyezést Rozsonics Ildikó és a grúz Barbaret Tataradze érdemelte ki, míg a dobogó harmadik fokára a szintén hazai Pellet Sebestyén állhatott fel. Bicsák Eszter riportját hallják.
13: Szilágyi Lajos vagyok, Filharmónia Magyarország csoportvezető programmenedzsere.
14: A Zeneszüret Fesztivál most is néhány napon át lázban tartotta a Pécs közönségét. Nagyon tetszett, hogy igazából a 0-tól 99 éves korig, mintha ez lenne a jelszó.
13: Ez a jelszavunk. Igazgató úr ezzel nyitotta meg a Mustra Classic Street rendezvényünket, és valójában tényleg közel hoztuk a zenét. Én úgy éreztem, mindenki megállt az utcán, aki sietett és tovább akart menni. Az is egy pillanatra megtorpant a tereken, hallgatva, hogy klasszikus utcazene verseny.
14: Az utcazenét azt nem egészen így képzeljük el. Volt olyan is, ami azért átment világzenébe, különböző műfajokat kevert, közben más művészeti alkotások, festés is zajlott, tágan volt ez értelmezve, de mégis komoly zene zajlott ott mindenféle fórumon.
13: Igen, a versenykirázsú az volt, hogy azért komoly zene az a nagyon fontos kritérium, de ezen belül azért adtunk egy picit teret, egy kicsit lehetett nyitni filmzene felé, azért a mai 20. századi zeneszerzőket is bele lehetett csempészni, és tényleg szerencsére a társművészetek is megjelentek, mint a festészet.
14: Hogyan lehetne értékelni ezt a néhány napot, ha most eltekintünk az egyébként mindjárt kezdődő Ferenc nemzetközi zongoraverseny döntőjétől, amit most idén befogadott a Zeneszüret. A Zeneszüret mint rendezvény idén hogy sikerült?
13: Megjelentünk a civil közösségek házában egy nagybőgős prózai produkcióval, de azért a hangszer volt a szereplő. Volt pszichológiai beszélgetésünk, volt a Sárkány barlangban egy hangtál meditációnk, tehát nagyon különleges művészetek. Mai nap még ebben a pillanatban is zajlik a piknik itt a Kodály Központ szomszédságában, ahol drámai produkciótól a virtuóz zongorista ifjúsági előadásunkig még most pörögnek az események.
14: Nem tudom, mennyire van erre külföldi példa, de ebben a városban azért így ez a komoly zene, és az utcára visszük, megmutatjuk, ez elég jól megkonosodik, úgy tűnik.
13: Talán külföldön megjelenik egy-két komoly zenei produkció az utcákon, csak sétálgat az ember.
14: De talán ilyen szervezett formában nem nagyon.
13: Szervezett formában én őszintén megmondom, még soha sehol nem láttam, úgyhogy ez egyedülállónak mondható, azt gondolom.
14: Szamosi Szabolcs Orgona művész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Nehéz ez a mostani döntő. Most még az eredményhirdetés előtt vagyunk éppen. Lehet, hogy a hallgatók közül sokan nem tudják, de 1933-ban ez az egész verseny úgy kezdődött, hogy egy Annie Fischer nevű hölgy megnyerte, és aztán még olyanok is voltak a döntőben később, mint Antal Imre, akiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy zongora művészként indult a karrierje.
15: Igen, igen. Hát ami még szintén azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos, hogy hazánk legrégibb klasszikus zenei versenyéről beszélünk, és a világon ez a harmadik legrégebbi zongora verseny, tehát azt gondolom, hogy ezek fantasztikus számok, és néhány év múlva ünnepelhetjük a 100. születésnapját ennek a zongora versenynek.
14: Olga Kern vezetője most a zsűrinek. Igen. Ugye róla mit kell tudni?
15: Olga Kern, azt gondolom, hogy ő egy világsztár, ebben a műfajban a mai időnkben olyan, mint Liszt Ferenc a maga idejében. Tapasztalhattam, hogy mindenben zseniális.
14: Rozsonics Ildikó megosztott második helyezést, mert ugye elsőt most nem osztottak. Én először arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a döntő hangulata. Közönségként nagyon-nagyon izgalmas volt.
16: Én annyira, de annyira vártam ezt a döntőt, és a verseny elején még csak álomként gondoltam arra, hogy előadhatok egy koncertot ebbe a versenybe, és még az, hogy a haláltáncot választott a zsűri, ez nekem...
14: Mert hogy akkor ezek szerint tisztázzuk, a zsűri választott.
16: Igen, úgy szokott lenni az én nagy versenyek, hogy kettő koncertot készítünk fel, és akkor a zsűri választ. És nekem ez a jobb opció volt, és annyi, ez az egyik kedvenc darabom a haláltánc, és szétvetett az öröm, amikor színpadra léptem, és most még jobban szétvett az öröm, hogy ilyen jó helyezést kaptam.
14: A stressz az mennyire van jelen egy művész, egy ennyire fiatal művész életében, mert tehát azt nem tagadjuk, 20 éves.
16: Ez a verseny egy maraton volt gyakorlatilag, egy egész hetes maraton.
14: Hát nem erről az egy napról szólt nyilván.
16: Ez a nap az egésznek a betetőzése volt, és annak ellenére, hogy hullafáradt már az ember ilyenkorra, össze kell szedni a maradék energiát, és én úgy éreztem, hogy a gyakorlatilag az összes maradék energiámat most beleadtam ebbe a koncertóba, még sokkal energetikusabb lett, mint mondjuk egy normális fellépésen. Egészen speciális élmény volt ez nekem.
14: Mik az álmok, vagy a jövő? Hol láthatjuk megint Rozsonics Ildikót?
16: Idén diplomázok a Zeneakadémián, a BA diplomámat teszem le. Tervezek továbbra is nagy versenyekre jelentkezni, menni, és vannak nagyon izgalmas felkéréseim, zenekari és szóló is, és most alig várom, hogy ezzel a versennyel is ilyen lehetőségek jönnek.

épületeinek díszeitől, a színi kritikusok díjátadójáig, valamint a 25 éves Pannonvár Színháztól, a Liszt zongora verseny és a zeneszület fináléjáig. Ezt az adást a mediaclick.hu-n újra meghallgathatják. A hangmester Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották.

0: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. A kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését is kérte a legfőbb ügyészség. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt. 4 óra van, hírek 4 percben tömören. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása, Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja. Sesták Miklós úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hankó Balázs pedig azt mondta, hogy a nemzeti kulturális alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője, Poyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei, annak ellenére, hogy a szakbizottság jóváhagyta a jelölésüket, nem kapták meg a szükséges támogatást. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. Befejezte a MOL a Dunai Finamító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem 1 évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Alapvetően gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Reggel 6-11, napközben 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi vonószenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga az ismert kultúrtörténész a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyv első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezülek készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a Nagykunság területén. A szükség és ötletesség révén születtek a felnőttek tevékenységét utánzó játékok, hiszen a csutkababával a kislányok az anyaság szerepére készülhettek, míg a fiúcskák a hordón lovagolva igazi csikósnak érezhették magukat. A gyermekek a munkát az élet természetes velejárójaként látták, és kisgyermekkoruktól gyakorolták is. Egy hagymakertész családban a 3-4 éves gyermekek számára például kis kaskát, füles kosarat kötöttek, melybe az apró hagymát szeregethették. A kisgyermek számára így a munka és a játék sokszor egybe mosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan, minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűszfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc Eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.
1: Begedem-begedem cikkondárom, oddelfüddeldom mindárom, ácpóc, innádolj, áni-fáni-rufi.

0: kedves hallgatóink, erdélyi falusi bomoz zene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunk tartalmából. Méltó emlékezésre készülnek Csíkszeredában, de Aradon is. Felújították a Szilágy nagyfalui Bánfi kastélyt. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Székelyföld szerte több héten át programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. A rendezvénysorozatot Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa kezdeményezte, de az események nem csak a forradalom magyarországi történéseit idézik fel, hanem az erdélyi magyarságot érintő megtorlásokra és az 1956 utáni időszak kevésbé ismert eseményeire is ráirányítják a figyelmet. Szungert Balást, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvívő konzulját Bíró István kérdezte.
2: Nagyon összetett és sokrétű az a program, amit összeállítottuk. Igyekeztünk minden korosztály számára egy betekintési lehetőséget nyújtani, és picit arra a korosztályra fókuszálni, és úgy kialakítani ezeket az eseményeket. Kezdem talán úgymond a legkisebbekkel, tehát a felső tagozatban és a 6. osztálytól fölfele az a korosztály, amelyik úgy be tudja fogadni ezeket az eseményeket, hogy a helyén is kezelje, és már tudjon feltenni olyan kérdéseket, amelyekre okosan is lehet válaszolni. És ennek a korosztálynak egy kvázi quiztúrát szervezünk, amely több állomás helyből áll. Csíkszereda központtal lesz leginkább a középiskolások számára két párhuzamos programmal készülünk. Az egyik a rendhagyó történelem óra, Szilágyi Árpi bácsival, ugye 56-os elítélt el, illetve egy irodalmi sorozat, rendhagyó irodalom óra, Tóth Péter előadó művész részvételével, aki irodalmi előadásokon keresztül közelíti meg a témát, és az erdélyi székelyföldi eseményeket. Az idősebb, nagyobb diákok számára, az egyetemisták, illetve a felnőttek számára pedig a Szapiencián szervezünk egy történelmi konferenciát, illetve a Tudász vetélkedőn keresztül szintén a középiskolások számára szervezünk egy 56-os témájú székely udvarhelyen rendezzük ezt a vetélkedőt. Természetesen ezeken felül az a dokumentumfilm, amit készítünk, minden korosztály számára érdekes lesz, illetve ami még szintén kiemelendő, hogy azok az események, amelyek, tehát ami október 23-án is minden évben megrendezésre kerül itt Csíkszeredában is, illetve a megyeszékhelyeken, azok egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak, lesz hologramos kivetítés a Szapiencián, illetve egy kicsit ünnepibb lesz ez az eseménysorozat. Az 56 kép 56-ról az gyakorlatilag minden korosztálynak jelenthet egy történelmi betekintést a múltba. A székelyföldi megyeszékhelyeken szervezzük, gyakorlatilag, vagy a címe is mutatja, tehát 56 korabeli képet mutatunk 56-ról, amelyek leginkább nyilván a budapesti forradalmi eseményekre fókuszálnak, de lesz nyilván más kép is ebből az időszakból. És még ami szintén fontos, hogy ezeket az eseményeket nyilván a külügyminisztériumunk támogatja, de Csíkszereda városháza, illetve Szapiencé és a környező középiskolák is mind partnerek ebben, úgyhogy egyedül nem tudnánk megvalósítani ezt az eseménysorozatot, minden partnerünk nagy segítséget jelent ebben.
3: Főként a diákokat szólítják meg. Egyrészt tananyag kiegészítésként is jól jöhet ez a programsorozat, hogy látja?
2: Nyilván a kötelező történelmi leckékben szerepel 56, nem gondolnám azt, hogy átsiklanak nyilván a tanárok, illetve a történelemkönyvek ezeken az eseményeken, de hogyha egy videóval, egy rendhagyó történelmórával, egy irodalmi estel ezt egy picit megtámogatjuk, akkor lehet egy olyan tudása a diákoknak, ami nem kvázi könyvszagú, hanem egy életszagú, akár kvíz túrán vesz részt, akár találkozik egy olyan történelmi személyiséggel, mint Szilágyi Árpi bácsi, akkor egy sokkal élőbb kapcsolata lesz 56-tal, és nem csak a tárgyi adatokat fogja tudni, hanem tud egy picit kapcsolódni ezekhez az eseményekhez, és igazából ez a cél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ki tudja egészíteni, és tud adni egy olyan plusz tudást, amit hasznosíthatnak a diákok.
1: Adománygyűjtést hirdetett az eredeti Fábián Gábor szobor újraállítására az Arad belvárosi református egyházközség. A néhai jogászt, írót és műfordítót templomépítő főgondnokaként tiszteli a gyülekezet, de az egész aradi magyarság megőrizte emlékét, hiszen országgyűlési képviselőként és az 1848-as forradalomban vállalt szerepével közmegbecsülést vívott ki magának. Hányatott sorsú szobrát november 15-én a Magyar Szorvány napján szeretnék felállítani, amikor a felújított templomot is újra szentelik. Az Arad belvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Vékony Zsolttal beszélgetett mindenről Pataki Lehel Zsolt.
4: Nagy öröm számunkra az, hogy a gyülekezet főgondnokának eredeti mellszobra visszakerül az egyházközség tulajdonába, vagy igazából használatába. A szobornak a története összefügg a kultúrpalotának a 2023-as felújításával, amikor előkerült ez az eredeti mellszobor, és most jelenleg az esperesi hivatalban őrzik. Ennek apropóján, hogy november 15-én újra szenteljük a már felújított templomunkat, az esperesi hivatal átadja a gyülekezet részére. Egy új talapzatot kell felállítsunk a szobornak, és ezért hirdettünk közadakozást, hogy ne csak a református egyházközség szívügye legyen ez, hanem az aradi magyarok szívügye is.
5: Hányatatott sorsa volt a Fábián Gábor szobornak, csak úgy, mint sok más aradi magyar vonatkozású emlékműnek, hiszen az 1920-as impériumváltás után néhány évvel számos köztéri magyar vonatkozású alkotást eltüntettek. Évtizedekig nem is tudta a magyarság, hogy mi lett például a Fábián Gábor szobor sorsa.
4: 1912-ben avatták fel az egykori Kossuth téren, az evangélikus templom szomszédságában, Csiky Gergely mellszobrával együtt. Egy nagyon szép, műves talapzaton helyezkedett el Fábián Gábornak is a mellszobra. A 30-as években ezt ledöntötték, és évtizedekig a kultúrpalotának a pincéjében őrizték. Ismert volt az, hogy ez a szobor létezik, aztán az a hír is terjengett, hogy már nem tudják, hol van. Lényeg az, hogy a magyarság azért ragaszkodott Fábián Gábornak az emlékéhez. Így 2008-ban ugye a mását elkészítették ennek a szobornak. Kocsis Rudolf szobrászművész alkotása ez, amit aztán ünnepélyes keretek között el is helyeztek a templom előtt. Az engedélyeztetések miatt főleg, és azért is, hogy Kocsis Rudolf alkotását hagyjuk meg a helyén, úgy döntöttünk, hogy az eredeti szobrot is méltó helyre fogjuk elhelyezni, de ezt már a templom udvarán. Igazából ez szép történet, ami ebből kikerekedik. Egyrészt látszódik az, hogy a közösség ragaszkodott Fábián Gábor emlékéhez, illetve most, hogy visszakerül az eredeti szobor, akkor megtesz mindent, hogy ez méltó helyre kerüljön.
5: Hogyan reagált a közösség a felhívásra?
4: 2023 óta tulajdonképpen folyamatosan adakoznak a hívek, és nyilván, hogy mi is egy kicsit féltünk ettől, hogy hogyan reagálnak egy újabb adakozási felhívásra, viszont meglepően sokan a református emberek közül, főleg a belvárosi gyülekezet tagjaiból nagyon sokan adakoztak. Tehát, hogy látszik az, hogy az emberek számára nagyon fontos Fábián Gábor emléke, fontos a múlt, fontos az épített örökség is.
5: A templom újraszentelésének is a Fábián szobor újraállításának időpontja november 15-e, a Magyar Szórvány napja is. Egyfajta jelkép értékű ez?
4: Akkor, amikor kitűztük a november 15-ét, igazából a főtiszteletű Bogdán Szabolcs püspök úr programjához igazítottuk ezt az ünnepséget, és később tudatosítottuk, hogy ez a Magyar Szórvány napja, és akkor ez igazából egy hármas ünnep lesz. Ennél szebb és méltóbb napja nem is lehet mindennek.
1: Egy-egy térség fejlődését és kultúráját egy-egy nemesi család is meghatározta. Például a Szilágy nagyfalui Bánfi család 560 évig volt a település patrónusa, Pálos Kolostort alapított, templomot épített, és vásártartási jogot is szerzett a településnek a család. Erre is rávilágít az újra régi pompájában tündöklő Bánfi kastély. Az épület a református egyház birtokában áll, így Szőnyi Levente lelkészt kérdezte a tervekről, Ionescu Nicolett.
6: A 18. század végén épült a Bánfi család Szilágy nagyfalui kastélya, és körülbelül 20 évvel ezelőtt sikerült visszanyernünk az államosítás után. Hosszú évtizedekig vártunk arra, hogy megfelelő forrásokat találjunk a felújítására. 16 hónap alatt újult meg ez a kastély három szintje, a pince, a földszint és az emelet. Egy 600 négyzetméteres alapterületű kastélyról beszélünk, és hála Istennek tökéletes szépségében tündököl, visszanyerve eredeti színét, ezt a szürke színét már a 18. század végén választotta a Bánfi család, és mi visszaadtuk a színét, és sikerült be is rendeznünk a termeket különféle kiállításokkal. Itt a földszinti részen egy népművészeti tárlat tekinthető meg, azokból a gyűjteményekből, gyűjtésekből, amiket innen a faluból családok ajánlottak fel a kastély számára, illetve a Bánfi család élettörténetét bemutató kiállításunk van barokk bútorokkal, korabeli megőrzött hagyománnyal, és az emeleti részen az Arany család élettörténetét bemutató kiállításunk van, hisz Arany Jánosnak az ősei is Szilágy nagyfaluból származnak, és innen kerültek Nagyszalontára, illetve helyi képzőművésznek a festményeit is meg lehet tekinteni, a pincerészben pedig borászati kiállítás várja a látogatókat, és különféle régi tárgyakat állítottunk ki. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy nem csak egy megújult kastély, hanem egy látogatható kastélyunk van, ahol egy órát is eltölthet a látogató a sok látnivalóval.
7: Gondolom, nem csak a kiállításoknak fog helyet adni.
6: Nem csak a kiállítások gazdagítják ezt a kastélyt, és meg lehet tekinteni gazdag kiállításunkat, tárlatainkat, hanem a fenti emeleti részen egy 150 főt befogadó konferencia termünk is van, egy nagy dísztermünk, ahol a jövőben vasárnapról vasárnapra istentiszteleteket is fogunk tartani, mivel a templomunk most felújítás alatt van, de bármilyen jellegű konferenciát szívesen fogadunk és szervezünk is majd itt a kastélyban. Tehát szeretnénk a helyi kulturális életet is fellendíteni ezzel, de nem csak Szilágy nagyfalu kulturális életét, hanem az egész Szilágyság, vagy az egész erdélyi kulturális életet szeretnénk ide bekapcsolni, és örömmel szervezünk meg mindenféle kulturális eseményt itt.
7: Milyen különlegességeket láthat az érdeklődő itt? Tőtős Ágota tárlatvezető.
8: A kastély épülete fent maradt azból a korból, de nem sok tárgy, illetve használati eszköz maradt fenn. Ami érdekesség, három eredeti ajtónk fent maradt, amit sikeresen fel tudtunk újítani, ezek itt megtekinthetőek, illetve ami még kuriózum, a Kék ne felejts énekdal, amit a báró itt írt ebben a kastélyban, annak a kéziratait megtalálható.
1: Székely udvarhelyen és Székely keresztúron a filmvásznon köszönt vissza az irodalom és a hírességek története. Az alkotások célja, hogy a nézők kedvet kapjanak az olvasáshoz, például Krasznahorkai László Nobel-díjas író műveihez, vagy a feldolgozott történetek megérintsék és elgondolkodtassák a Doklavina nézőit. Geréb Krisztina összeállítása.
9: Breyer Ádám egy olyan szeméről szól, aki Nobel-díjat kapott, és őt kíséri. Mi az, amit szeretett volna ön megmutatni erről az emberről, és sikerült-e?
10: És akkor jött ki a Báró Venkem hazatér című könyve, ahol a báró hazatér, és akkor ezért adtuk ezt a címet, hogy egy kicsit összemossuk az írót a regényveli szereplővel, a báróval, mert ugye az egész film kicsit ezzel játszik, hogy hol van a fikció és a valóság határa, amiről Krasznahorkai László ír, meg hol találkozik a valós személy és a szereplők. Lászlónak egy ilyen nagyon karakteres világa van, amit a Tarbéla filmekből is, regényeiből is ismerhetünk, és hogy hol van ő az ember ezek mögött, a regények mögött, amire ő azt mondta, hogy nekem már semmi közöm, ez teljesen fikció, és varázslat, amit ő művel ezzel a univerzum teremtéssel, hogy is működik tulajdonképpen.
9: És hogyan működik?
10: Kicsit megfoghatatlan, ezért arra mi ügyeltünk, hogy ne öljük meg a varázslatot, neki megvan a saját rajongó tábora a világon mindenhol, úgyhogy ez egy kicsit azért az volt a cél ezzel a filmmel, hogy olyan nézőknek is szóljon, akik nem feltétlenül ismerik, vagy kedvet csináljanak, vagy hogyha nem akarják olvasni, de meg akarják ismerni ezt a világot, hogy önmagában filmként is működjön, tehát hogy legyen egy pici történet, és elcsábítson minket ez a karakter előtudás nélkül is, és remélem, hogy sikerült, és így is működik.
11: László Barna vagyok, Doklavinának az egyik szervezője. A lavina reméljük, hogy mindig beindul, és minél több ember sodor magával.
9: Milyen filmekkel lehet bevonzani az embereket?
11: A tavalyihoz képest egy picit kevesebben vagyunk, viszont azt látom a közönségen, hogy itt maradnak, érdekli őket a film, és tényleg látszik az arcukon, hogy megérint őket a film. Bízunk benne, hogy tényleg élményt kapnak, ugye itt vannak velünk az alkotók is. Mindig friss filmeket hozunk, a legfrissebb magyar dokumentumfilmeket. Ez a film azért lett friss, mert ugye a főszereplője Nobel-díjat kapott, úgyhogy most új reneszánszát éli. Elég sok munka és szervezés, hogy összejön ez a Doklavina minden évben, mert össze kell sűrítsük pár napba. Az alkotók is kötelező, hogy itt legyenek, hogy tudjunk beszélni velük.
9: Különféle témákat hoztak, egy híres ember hazatérését kísérik, illetve egyfajta gyászfeldolgozó film is került be. Mi az, ami megszólítja az embereket, hogy látja, hogy mire fogékonyabbak inkább?
11: Ez is szertágozó, mert például az első film, ami itt volt vetítve, az is egy nagyon híres emberről, Kurták Györgyről szólt. 100 éves szülnapján mutatták be a filmet, szerintem ez is elképesztő. A Rék Veronika is Boribontól elkezdve elég sok nagyon híres mesétnek a megalkotója, meg Krasznahorkai is, úgyhogy most idén egy picit úgy jött össze, hogy hírességek vannak a mozivászon, de a Szilasári története például itt teljesen átlagos családról szól, ezért is picit könnyebb azonosulni velük. Igazából nehéz erre válaszolni, inkább azt nézzük, hogy minőségi filmeket hozzunk, olyanokat, amik megérintik a nézőt, elgondolkodtatják, és ami még fontos számunkra az, hogy jól érezzük magukat, valamit kapjanak a nézők, viszont az alkotók is.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Műsorunk ismét meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: vers végtelent épít, mondta róla Nagy Gábor irodalomtörténész. A mai kortárs költészet egyik legizgalmasabb kísérlete Buzok for versei kémcsőrendszerében, könyvei laboratóriumában. Világutazó Garabonciás, aki nem méricskéli, hanem bejárja az irodalmi hagyomány síkjait és magas hegységeit. Magába szívja a világtapasztalatot, amikor útra kél, hogy megértse, miről is szól az Odüsszeia. Falusi Márton olvassa fel a verseit.
1: Keresztelő. Kocsim elakad, nem jelzi műhold, kutakban nincs benzin, se víz, se múlt. Valahol ott a kápolna, hitetlenségét cáfolja, a porba hult. Igyekszem keresztelőre, cipőm lábamat feltörte, eltévedek. Nem te vagy, ki dühös lett rám, a vér, a hormontabletták sérelmesek. Közösség, fal, hogy megérintsd, hogy oda tartozhass, még sincs hozzá közöm. Imám, bár tudom betéve, idegen, mint a kert vége, s a lábköröm. Távvezérelt, automata húsvéti bárány tolat a templom kertben. Távol, berreg egy crossmotor, gyülekezett, vagy komszomol, viharverten tör fölfelé, kétlen, szomjan fogy az ég, a bizalomnak nincs korlátja. Sorompó, zöld határra nyit, erdő filmszakadásait perforálja. Falvak közt idézőjelben olvasható ki a szellem betű szerint, turistajelzés, vadnyomok értelmében mit alkotok, a bűneim gyónáshoz nem állnak össze, ok s okozat mindörökre rózsafüzér. Szavam csak aláíratlan csekk, ha lelkes nem miattam tesz jó ügyért. Ki modern, többé ne lássa, büszke immoralitása mély ingatag. Magáért beszél, másért szól a harang, noha játékból minden tagad. Tájsebb az ösvény, és térsebb az ablak, űrcsövén James Webb keresztül néz. Csak a szerelmen át láthatsz, uram, szép halált, hű társat ezért küldtél. Szárnyverdeséssel kerúbok ébresztenek, ha berúgok, és föladnám, ruhástól fekve, testestül, galamb súlyától megrendül angolaknám.

Nyaraló színesben. Másé a ház, de ajtaját kitárod, kályhában ifjodik korom, parázs. Szúnyogtetemben alvad jégvirágos véred, sárgára kent ablakban állsz. Cserélni kell az ágakat, szivárog madárhang, égbe roskad egy platán, vörösbegy szikrázik fel hajlatán, berobban reggeled, ráék hiányod. Tóért a négyszög őrre megy, s füred kerül széljegyre jó befektetésül. Pénztőke súly, vizet szel nélküled, a versenyképes parti sáv beépül, ám gyorsan köt betonba szürkület, ingatlan buborékja elsötétül.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Budapesti hallgatónk Piroska írta a következőket. Jól gondolom-e, hogy az anya szeretete szószerkezet kétértelmű? Jelentheti azt, hogy az anya szeret, tehát szereti gyermekét például, és azt is, hogy az anyát szeretik. A választ Minya Károly nyelvésztől kapjuk. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatóját Takács Tibor kérdezte.
1: Jól gondolja tehát a kedves hallgató, hogy az anya szeretete szószerkezet kétértelmű?
2: Igen, jól gondolja a levélíró. Nézzük tehát, az anya szeretete egy birtokos szerkezet, ami egyrészt átalakítható úgy, hogy az anya birtokos, tehát az anyának a szeretete, amit a gyermeke iránt táplál. Ugyanakkor ez az anya lehet tárgy is, azaz úgy bonthatjuk föl, hogy az anyát szeretik, vagyis a gyermeknek az anya iránt táplált érzése. Aztán ugyanilyen a szomszéd hallgatása, ami azt jelenti, hogy a szomszéd hallgat, tehát a cselekvő, vagyis itt is a szomszédnak a hallgatásáról van szó, de ha úgy bontjuk föl, úgy alakítjuk át, hogy a szomszédot hallgatják tárgyként, akkor viszont megint csak mást jelent. Talán mondanom sem kell, hogy ezekben az esetekben a szövegkörnyezet segít az értelmezésben.
1: Tudna még hasonló példákat mondani?
2: Igen, ilyen gyakran az állapot határozó, tehát a klasszikus mondat az, hogy láttam én már magát részegen. Na most hát nyilván elsősorban a beszélő arra gondol, hogy akihez szól, az volt részeg, igen ám, de ez a részegen állapot határozó vonatkozhat ő rá is, a megszólalóra. Tehát itt is a szövegkörnyezet és a szituáció ismerete segít. Aztán még egy mondat, erre vicc is alapul. Lefesthetem magát mesztelenül? Mire a válasz? Ha nem zavarja, hogy mindenki magát fogja bámulni? Tehát ebben az esetben ugye a festő lehet mesztelen, bár ez a ritkább meg kell mondani, de elsősorban azt jelenti, hogy akit le akar festeni, ugye egy aktképet akar készíteni, arra vonatkozik a mesztelenség. És még egyet, a leves másnaposan még finomabb, mire a kérdés, mitől vagy másnapos, holott, ezt érthetjük arra is, hogy a leves a másnapos, vagyis hogy már egy napot át is jobban összeértek az ízek.
1: Mit jelent az off-ol ige? Kérdezi Klára, Máté Szalkai hallgatunk.
2: Az off egy angol előjárószó, és teljes szócsaládja alakult ki a magyar nyelvben toldalékokkal és igekötőkkel, off-ol, ki-off-ol, off-os, off-topic. Ez ugye elsősorban a slangben fordult elő, azonban mondhatjuk, hogy 2021-ben kilépett a köznyelvbe, hiszen a karantén, a bezártság után sokan hangsúlyozni kezdték, hogy nem online valami, hanem offline, azaz valós, élő, jelenléti például esemény. A közösségi média felületein az oda nem illő hozzászólást off-topicnak nevezik. Aztán a bizalmas slang diáknyelvben előfordul, ezt a bulit off-olom, vagyis kihagyom. Aztán Sanyi nagyon beoffolt a Bélát, vagy jól leoffoltad szegény Dénest, ebben a leoffol, beoffol azt jelenti, hogy becsmérel, megsért. Aztán offoltam a pasit, nem szimpatikus, azaz elutasítottam. Kioffoltam a bulit, viszont azt jelenti, hogy kihoztam belőle a maximumot. Tehát nagyon eltérő jelentésűek lehetnek ezek a szavak. Offoltam a számítógépet, talán ez egyértelmű, hogy kikapcsoltam, és még egy példát hadd említsek, eloffol a társaságból, ami azt jelenti, hogy elmegy. Nagyon sok jelentése lehet, nyilván a szövegkörnyezet segít az értelmezésben.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 2-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Felkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
1: 5 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. szeptember 23-án. A szerkesztő Füredi Zsolt és valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat Juhász Zsolt. Fontos határidő közeleg, az aszálykárokat szeptember 30-áig lehet bejelenteni. És képesebb mérsékelni a klímaváltozást a Klímabarát Települések Szövetsége. Ezekről is beszélünk a következő órában.
2: A legfőbb ügyészség visszautasította a kormányfő szavait. 35 milliós megtakarításra vágynak a magyar középkorúak. Ma is sok lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Kis Józsefet hallják. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesztárk Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra. Ez derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 25 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező ár-érték arány növelheti. A legkeresettebb bioáru kategória a bébi ételeké volt. Ezt követték a növényi tejhelyettesítők, majd a gyümölcsök és a zöldségek. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradnak még felhős tájak, néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 6-11 fok várható, napközben 17-22 fok valószínű.
0: Műsorajánló.
3: Napközben.
4: Fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskolaérkezés és a házi feladatok ésszerű korlátozása. Csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kínál az általános iskoláknak. De vajon mit gondolnak mindenről a diákok?
5: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az

0: rákon ülni szoktunk.
1: A javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozat a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulástól szóljon. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: 5 óra múlt 6 perc.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5
4: és
3: 6 óra között.
4: És most néhány mondat az első fél óra tartalmából. A hétvégétől elindulnak az őszi daru néző túrák a Hortobágyon.
5: Lehet, hogy nem egy hónapon keresztül lesz itt a korábbi években megszokott 100 000-es tömeg, csak lehet néhány héten keresztül.
4: 25 éve Szarvaskő egyik látványossága volt, mégis pár nap alatt lebontották, most petíciót nyújtanak be a felújításáért.
6: Azért szerettük ezt a kilátót, mert teljesen mindegy, hogy milyen erőnlétben volt valaki egy kiránduló, mindenképp föl tudott oda menni, meg tudta csodálni a kilátást.
4: Otthoni praktikák, esővízgyűjtők, kiskerti tavak. Félhat előtt elmondjuk még, hogy hogyan lehet megállítani a keletmecsek kiszáradását. Magyarországon a fürj védett madár eszmei értéke 50 000 forint, és a vadászata tilos. A szerbiai madártani és madárvédelmi egyesületnek azonban nem sikerült elérnie az ilyenkor tömegesen vonuló fürjek vadászatának betiltását, de azt kiharcolták, hogy a fürjvadászat csak augusztus közepétől engedélyezett szeptember végéig. Balog István amatőr ornitológussal Ternovács István beszélgetett.
7: Nálunk ez nagy biznisz, nagyon sok külföldi vadász ide jön fürjet vadászni. Erős a vadászati lobby, úgyhogy a természetvédők nem tudták kieszközölni, hogy a fürjet és a vadgerlét helyezzék védelem alá. Ugyanis a számuk közel 40%-a lecsökkent, persze itt nem csak a vadászatot lehet ennek okául fölemlíteni, de a főszerep az mégiscsak a vadászatra hárul, ugyanis vonulás alkalmával nagy tömegekbe lövik ezeket az apró madarakat. Főleg ilyen vonulnak és nagy csapatokba, és ha valahol ezt a vonuló csapat sikerül földre csalni, vagy megfigyelni, hogy reggel hol találják meg őket, akár azt az egész csapatot képesek lelőni.
8: Megtörtént velem, hogy a tanyáról a méhesemből bicikliztem hazafelé, és útközbe föltűnően hangosan mondta a fürje magáét. A lucernásban nem fürje volt, hanem ott volt egy autóakkumulátor, mellette egy berendezés, amely imitálta a fürj csalogató hangját. Ennek a készüléknek a használata tiltott, mégis használják.
7: Igen, kezdjük ott, hogy Európa sok országában a fürj teljes védelem alatt áll, tehát a vadászati tilalom van kimondva rájuk, viszont vannak országok, unión belül, unión kívül is, jelentős számú ország, ahol még vadászható, ilyen például Spanyolország, ahol az egyik fő vonulási útvonaluk, ott legnagyobb mértékben lövük ezeket a madarakat, aztán ott van Portugália, Franciaország, Ausztria, Görögország, Szerbia, Bosznia, Törökország, Málta, tehát ezekben az országokban még vadászható, de korlátozások mellett. Ezek a korlátozások magukba foglalják azt, hogy nem szabad autóból vadászni rájuk, megvan egy kvóta szabva, hogy fejenként egy-egy vadászat alkalmával, ez általában 5 és 10 példány között mozog, és az egyik legfontosabb ez az elektromos hangsugárzó, vagy köznyelven fürcsalogató, ami a fürkakasoknak a hangját imitálja. Ez kilométerekre elhallatszik, és ez is benne a legnagyobb gond, hogy nagy távolságról oda csalogassa a vonuló fürjeket, amik aztán arra a tarlóra, legelőre, vagy gyepre, vagy bárhová, szántóföldre csapatostul leszállnak pihenni, és a vadászok nyilván ők rakták ki, tudják, hogy hol van ez a csalogató, hova várható az a nagyobb tömegű madár, és akkor ezt hajnalba körbeállják, és ráengedik a vadászkutyákat a tarlóra, azok fölzavarják a fürjeket, ők pedig akár az összeset az utolsó példányig le tudják pufogni.
8: És tudja valamit tenni a szerbiai madártani és madárvédelmi intézet?
7: Van egy munkacsoport, kimondottan a zorvadászat ellen ténykednek, és hát ilyenkor augusztus közepétől megindul ez a fürvadászat. Nagyon sok fele járják a telepet, kilométerekről is meg lehet hallani ennek a fürcsalogatónak a hangját, és így nagyon sok esetben sikerült ezeket a csalogatókat fölkutatni, és akkor a hatósággal közösen bűnvádi eljárást indítani az ellen a személy ellen, aki ezt alkalmazta, vagy akár a vadászok, vagy vadásztársaság ellen. Ugyanis ez tilos tilos használni. Tehát ők törvényszegnek, hogyha ezt a csalogatót használják, úgyhogy simán lehet ellenük bűnvádi eljárást indítani, és nagyon sok esetben volt is ilyen. Na most a fülcsalogatónak még van egy negatív hatása, ugyanis a fülekhöz a szigorúan védett és nagyon ritka haris, ami hasonló nagyságú és hasonló színzetű, mint a fül, sok esetben vonuló harisok lecsapódnak a fülcsapatokhoz, és hát sok esetben puskavégre kerülnek ők is, amik még ritkábbak és még fokozottabban védettek, mint maga a fürj.
8: A fürj populáció mennyire veszélyeztetett Szerbiában?
7: Sokat járom a határ tavasszal, amikor fürjek párzása van, nagyon kevés helyen hallom. Azokon a helyeken, ahol régen biztosan tudtuk, hogy vannak, élnek fürjek, nincsen. Egyébként még egy negatív vonatkozása van ennek a fürcsalogatónak. A fürjek természet és vonulási stratégiájukat is zavarja, ugyanis ők nem a saját maguk által kiválasztott területekén fognak éjszakázni, hanem ez a fürcsalogató akár elcsalhassa őket egy steril szántóföldre is, ahol aztán nem tudják, hogy vadászok hol vannak, még fürcsalogató, és hát a végén aztán az lesz a vesztük nekik, hogyha nem is sikerül a vadászoknak mindot elpusztítani, nem tudnak kellő táplálékot találni, kellő erőt gyűjteni, úgyhogy ez is nagyon negatívan hat a vonuló fürji állományra.
4: A hétvégétől elindulnak az őszi darunéző túrák, csütörtökönként pedig a Hortobágyon tartózkodó madarak létszámát mérik a Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának szervezésében. Ez a szinkron számlálás. Ilyenkor a behúzási útvonalakon érkező csapatok létszámát jó közelítéssel meg tudják becsülni. A vonulási időszak szeptemberben kezdődik, a csúcsidőszak október végén lesz. Gyarmati Péter riportja.
9: Közhely már sokszor elmondtuk, hogy milyen aszályos az idei év, még mindig aszály van, és ennek azért van jelentősége, mert hatása van a vonuló madarakra is. Ugye a darvak átutazóban vannak nálunk ebben az időszakban, és azért jönnek ide, hogy kicsit feltöltekezzenek, esznek és isznak, de hát a határ szinte üres, mert hogy keveset termett a kukorica, a búza, ezeket a kiszóródott magokat szokták ők megenni, és víz sem nagyon van. Találnak ennivalót a darvak, és általában a vonuló madarak.
10: Szerintem igen.
11: Szilágyi Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre.
10: Teljesen egyértelmű, hogy a környezeti állapotok azok hatással vannak a madaraknak a vonulására, de sokkal inkább a helyben tartózkodásnak az idejét fogja meghatározni. Hát ezek a madarak át fognak vonulni, időzni fognak a Hortobágyon. Lehet, hogy nem egy hónapon keresztül lesz itt a korábbi években megszokott 100 000-es tömeg, csak lehet néhány héten keresztül, és lehet, hogy gyakrabban fognak cserélődni a később érkező vonulótársak, azok lecserélik a korábban érkezőket.
9: Nem maradnak itt olyan sokáig.
10: Így van, ezt prognosztizáljuk, hiszen volt már aszályos őszünk, természetesen ilyen szélsőséges az kevésbé, vagy nem nagyon emlékszünk vissza, de ezek a madarak borzasztó alkalmazkodó képesek, hogyha nincs számukra emberi hulladékként ott maradt elszóródott kukoricaszem, akkor ők keresnek maguknak, és ugye minden anatómiai tulajdonságuk megvan arra nézvést, hogy a talaj felső rétegéből akár a magvakat, akár a benne lévő állati eredetű táplálékot, gilisztákat, lárvákat, rovarokat, poszkokat kikaparják, és ugye erre látunk példákat az elmúlt esztendőben, tehát a darvak köszönik szépen maguknak, jól érzik magukat, annyi azért víz van a Hortobágyon, ilyen mesterséges felületeken, hogy a szomjukat tudják oltani.
9: És éjszakai szálláshelyre való víz, ahova visszavonulnak pihenni.
10: Annyi különbség van az elmúlt esztendőkhöz képest, hogy mivel a puszta pillanatnyilag teljesen száraz, jelen pillanatban a mesterséges felületű lecsapolt halastavakat választják nagy számban éjszakázó helyül. Egy normál években is ez természetesen előfordul, de mellettük mindig találunk olyan természetes elöntést, vagy akár mesterséges, kifejezetten természetvédelmi célú árasztást, aminek a fő nyertesei a darvak. Na most ilyenekből van kevesebb, de...
9: Hát aszályban így kezdtük.
10: Így van, de ugye a Nemzeti Park a halgazdasággal karöltve, beregyezésével a halastavak lecsapolt vizét megpróbálja kivezetni ezekre a helyekre. Erre már vannak pozitív fejlemények. Most a talaj szárassága miatt ezek a felületek még nem olyan népesek, nem 10 hektárokról beszélünk, de éppen tegnap néztem meg az egyik helyen, ahol már ilyen 2 hektáros elöntés van, és a darvak már birtokba is vették. Hát gyakorlatilag szomjukat fogják tudni oltani, fognak találni elegendő táplálékot.
9: Említette a számokat, hát valóban volt egy csúcsévünk, amikor 200 000 darú volt egyszerre egy időben Hortobágy térségében. Ezt el lehet érni mostanság, vagy nem lesznek ennyien?
10: Nem tudjuk pillanatilag, hogy az észak-európai, illetve a oroszországi fészkelő területeken milyen volt a költési sikere a madaraknak. Én most azt gondolom, hogy itt a környezeti állapot alapján nem fogjuk megközelíteni ezt a 200 000-es mennyiséget, de a bennem lévő optimizmus azt mondja, hogy az elmúlt 10 év átlagában, hogyha nézzük azt a 120-150 000 madár, az meg fog fordulni nálunk. nálunk a Hortobágyi Nemzeti Park területén.
9: És itt és most mennyien vannak?
10: Ugye minden hét csütörtöki napján tartja a Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálata az úgynevezett szinkron számlálásokat, ami ugye egy olyan rendszer, hogy egy időben megyünk, és a darvak által használt éjszakázó helyeken abban az időpillanatban megszámoljuk az ott időző madaraknak a mennyiségét. Ez a legutóbbi számlálás során 18 000 példányra tehető, ami így soknak tűnik, de ugye ez több helyen oszlik el, tehát még nem olyan látványos a darvaknak a mennyisége, de ugye a igazi tömeges jelenlét az általában október első két hetére várható. Nagyon függ a madaraknak a tömeges megjelenése attól, hogy Észak-Kelet-Európában milyen az időjárás. Azt tapasztaltuk, amikor Finnországban betörnek a sarkvidéki eredetű hideg áramlatok, akkor azok ugye lenyomják ezeket a madarakat, hogy ez most szeptember végén történik-e meg, vagy október elején, ez most még várat magára.
4: 4:06 a pontos idő. 25 éve szarvaskő egyik látványossága volt, mégis pár nap alatt lebontották. Páratlan panoráma nyílt a Bükk hegyeire, a Major tetőn lévő acélszerkezetű mobil torony körüli fakilátóból, ami sokakat vonzott ide. A szerkezet állapotára hivatkozva lebontották, meg sem kérdezve a helyieket, ezért az ott lakók és a turisták petíciót nyújtanak befelújításáért. Pilisi Csenge riportja.
12: Kaptunk egy faanyagvédelmi jegyzőkönyvet, és ennek hatására júliusban kaptunk egy újabb e-mailt a Vantage Tower fenntartótól, hogy el fogják bontani.
13: Mondja Benkó Dániel. Szarvaskő polgármestere szerint a kilátó lebontása miatt visszaesett a turisták száma.
12: Ez olyan gyorsan történt, hogy az e-mail után egy héttel már nem is állt a kilátó.
13: Mit szóltak ehhez a helyiek?
12: El se hitték, hogy ez megtörténhet, hiszen 23 éve azért ez részét képezi szarvaskőnek, és turisztikai látványosság, illetve a szállásadóknak az itt töltött éjszakában óriási szerepe van. Még azt is hozzá kell tegyük, hogy a kék túró útvonallal szorosan egy óriási turistaforgalmat is lebonyolított ennek a segítségével Szarvaskő, ami most megszűnni látszik.
14: Ez a kilátó Szarvaskő életének egy fontos, vagy hát ilyen turisztikai szempontból nagyon fontos része volt. Ugye ez egy picike falu itt Szarvaskő, ugye 400 fő sincs a településen lakók száma, és kettő ilyen nevezetessége volt Szarvaskőnek. Az egyik ugye a kis váromunk, a másik meg a kilátó.
13: Voltak önök is fönt, akár többször is a gyerekekkel?
14: Rendszeresen 3-4 út is vezet föl, van a durva fölfelé nagyon meredek, az volt a kisfiam kedvence, mindig arra kellett menni, és akkor a kék túra útvonalról is megközelíthető, ami egy picikét, nem azt mondom, hogy lankásra, ugye, mert itt Bukhegység között vagyunk, tehát a hegyvonulatok ugye mindenhol fölfelé vezetnek, és autóval is nagyon könnyen megközelíthető útvonalat. Tehát tényleg azért szerettük ezt a kilátót, mert teljesen mindegy, hogy milyen erőnlétben volt valaki, egy kiránduló, mindenki föl tudott oda menni, meg tudta csodálni a kilátást. És most képzeljék el, hogy a kettőből ugye egy megszűnt. Nagyon nagy szívfájdalmunk, hogy elbontották, és nagyon szeretnénk, hogyha újra fölépülhetne.
13: Itt látok egy petíciós paksamétát, nagyon sokan aláírták, nem csak a helyiek közül.
12: Petíciót indítottunk útjára, ezt több mint 1000-en aláírták egy hónap alatt.
13: Jóval többen aláírták ezt a petíciót, mint amennyien laknak itt a településen.
12: Természetes, hiszen egy országos kék túraútvonalnak a nyomvonalán fekszik Szarvaskő. Azok az emberek, akik ezt a kék túrát egyszer vagy többször, vagy akár évente megteszik, azoknak a szívükhöz nőtt ez a kilátó. Ez most nagyon hiányzik. Látszik a turista forgalmunkon, ami már a nyárra is rányomta a bélyegét, illetve nagyon félünk attól, hogy a hivatalos turista szezon, ami október-novemberben van, arra is rá fogja nyomni. Ez a petíció fogja adni az alapját annak, hogy hogyan tovább is van Magyarországgal leszeretnénk ülni tárgyalni, hogy hogyan és mi módon lehet ezt a kilátót rekonstruálni, illetve annak a finanszírozási oldalát megvizsgálni, illetve egy jó partnerségi viszony alapján, majd egy eredményesen, ne adj Isten, az én elképzelésem szerint egy év múlva ismét egy kilátóból szemlélni madártávlatból Szarvaskő gyönyörű panorámáját.
13: Újra lehet építeni ezt a kilátót?
12: Inkább ezt egy rekonstrukciónak szeretném nevezni, mivel hogy nem az egészét bontották el, hanem csak egy részét, ami a takart állapot, és ugye ennek csak helyreállítása. Erre lenne sok szükség.
13: A fa szerkezetet kellene újjá építeni.
12: Így van, tehát a maga a csőtorony így, ahogy a jelenlegi állapotában van a 30 méter magasságával, ez egy nagyon előnytelen településképet hozott, amelyet sajnos több jogszabályban is ütköztetve, a helyi építési szabályokra gondolok, illetve a település arculati kézikönyvre, ami előírja azt, hogy ezeket a hirdetés technikai eszközöket hogyan is miként kell elhelyezni, hogyan lehet tájba illeszteni, és hát itt kérem majd a segítségét a jelenlegi szakhatóságnak, a környezetvédelmi kormányhivatalnak, illetve a főépítésznek és a megyei főépítésznek egyaránt.
4: Közösségi összefogással szervezték meg a Baranyai Hosszú Hetényben a Jól Eső című vízmegtartásról szóló programot, ami egyáltalán nem a látogatóknak, turistáknak szólt. Maguk szervezték maguknak, és közösen keresték a megoldást a kelet mecsek szárazodására. Otthoni praktikák, esővízgyűjtők, kiskerti tavak, szikkasztók és a falun átfutó patak vizének megtartása. Munkájukban ez az esemény még csak az első lépés volt. Bicsák Eszter riportja.
15: Csörnyei László Hosszú Hetény polgármestere. Ez a rendezvény jól indult, mert leimádkozták azt a kis esőt az égből. A településnek melyek az adottságai, mit lehet kihasználni? Úgy tűnik, hogy a lakosok nagyon jól látni, összefognak ennek az érdekében.
16: Ez a vízgazdálkodás, ez már nem csak önkormányzati feladat, itt most már számítanunk kell a lakosokra is. Településünk 10 évvel ezelőtt készítettett egy vízkár elhárítási tervet, amelyben mind a vízelvezetés, illetőleg a vízmegtartásnak a kérdése szerepel. Most az a feladatunk, hogy ezt a lakossággal is megpróbáljuk elfogadtatni, és olyan cselekvésre ösztönözni őket, hogy ők is kezdjék el a maguk kis telkén ezeket a megoldásokat alkalmazni.
15: Milyen területei, lehetőségei vannak Hosszú Heténynek arra, hogy akár ilyen kis szikkasztókat, külön területeket jelöljön ki, ahol a víz esetleg természetes módon tud haladni, maga a patak, ami átvezet Hosszú Hetényen, és ugye lejön a zengő oldalából, azért ki van kövezve. Lehet, hogy ez ma már nem a legkorszerűbb megoldás.
16: Valóban itt régi igen, az volt az elvárás, hogy a vizet vezessük el. De a jelenlegi helyzetben most ezt át kell gondoljuk, és arra kell inkább megoldást keressünk, hogy a vizet megpróbáljuk itt tartani a faluban. Erre kezdünk el most dolgozni, és erre próbálunk most terveket kialakítani.
15: Szegleti Orsolya az Együtt a Vízért Hosszú Hetényért. Tulajdonképpen ez egy civil egyesület ennek a képviselője.
17: Nem vagyunk még egyesületként bejegyezve, úgyhogy inkább szervezetnek mondjuk magunkat.
15: Mondjuk néhány gyakorlati példát. Lehet, hogy lesz olyan, hogy ezt a kis patakot mondjuk a kibetonozott medrét valahol megvágják, és lesz egy kis öböl, ugye? Például ez is lehetséges.
17: Igen. Ugye lelassítja a vizet, nem az van, hogy átfolyik, hanem ott eleve azon a helyen szivárog a víz a talajba. Pont ahol tervezzük, hogy hatalmas öreg gesztenyefák vannak, és száradnak el ezek a fák. Most, hogyha a patak vizét megnyitjuk, és nem átfolyik, hanem ott egy picit meg tud állni, akkor a fák gyökerét táplálja.
15: Mondjuk példát a kertben is, érdemes a háztól távolabb a kertben létesíteni valamiféle vízfogót, ugye?
17: Így van, ez egy árok, egy mélyedés. Azért fontos, hogy távolabb legyen az ingatlanjainktól, hogy ne tegyen benne kárt a víz. Viszont, hogyha távol vezetjük a csapadékvizet az ingatlantól, és ott nincs ez semmivel kibérelve, műanyaggal, semmivel, hanem szép lassan csak arra szolgál, hogy felteljen esőzéskor, és lassan szivárogjon a víz a földbe, akkor ott a helyben gazdagítjuk az esővízzel a talajunkat. Onnantól kezdve nem a csatornába kerül, kifolyik az útra, hanem a saját kertünket gazdagítja. A kutak vize bővülhet ezáltal, hogyha tényleg bejut a mély rétegekbe.
15: Tömöri Balázs, Pilisboros Jenő polgármestere, ön fogja elmondani a jó tapasztalatokat, vagy legalábbis talán egy lépéssel előrébb járnak, mint Hosszú Hetény.
18: Hasonló fekvésű település Pilisboros Jenő is, mint Hosszú Hetény, egy nagy hegynek a lábán áll, hasonló kihívásokkal küzd. Tulajdonképpen az aszá is sújtja, de amikor leesik a csapadék, akkor meg nagy károkat, pusztításokat tud okozni, és nagyon nehéz helyben megtartani. Minden településsel szívesen veszünk részt tapasztalatcserén, akiktől mi is tanulhatunk, illetve mi is tudunk elmondani jó tapasztalatokat.
15: Lehet, hogy ez néha ott kezdődik, hogy tavasszal már a fűnyírás is át kell gondolni, akár közösségi területeken is. Ugye volt erre idén is példa?
18: Igen, tehát az biztos, hogy át kell alakítani a szép kertről kialakult véleményünket. Az most legyen inkább vízmegtartó kert.
15: Lehet, hogy kicsit gazos, kicsit magasabb a fű, de ettől még legalább nedves alatta a talaj.
18: Ez nagyon fontos, hiszen ez a túlélésünk záloga, ahelyett, hogy elvezetnénk minél gyorsabban a házunkról, a telkünkről, az utcánkból, a településünkről a vizet, mindent meg kell tenni mindegyik szinten, hogy lehetőleg ott maradjon minél tovább helyben, és amikor száraz, meleg van, akkor ott el tudjon szikkadni. Cserébe nem fognak a kútjainknak a vízszintje métereket zuhanni, nem szárad ki a táj, és hiába tudjuk most már, hogy fákat kellene ültetni, azt már nem nagyon lehet életben tartani, tehát mindent meg kell tenni, hogy a meglévő természeti környezetet tartsuk életben.
15: Egy kicsit utópisztikus a kérdés, de gondolja, hogy még időben vagyunk, hogy a kis közösségek a saját területükön ebben gyorsan gondolkodjanak, és lehetőleg nagyon gyorsan cselekedjenek.
18: Egyáltalán nem vagyok benne biztos, de azt tudom mondani, hogy sokkal jobb cselekedni, mint nem cselekedni.
4: 6 perc múlva 17:30 lezárult a Mórahalom melletti Nagyszék Sóstó ökoturisztikai fejlesztése. A Kiskunsági Nemzeti Park védettsége alatt álló terület és újonnan épült látogatóközpont a Délalföld egyik legnagyobb ökoturisztikai látnivalója. Nagy Margit elsőként Knács Györgyöt, a Nemzeti Park természetvédelmi őrét kérdezte a 20 évvel ezelőtti indulásról.
19: Mi az a folyamat, amivel a bivajok hozzájárulnak a tó fenntartásához és a madárvilág megtartásához?
20: 40 bivajjal indultunk, 40 női varú egyeddel, majd egy év múlva érkezett egy bika is hozzájuk, és ez szépen felszaporodott ez az állomány egy olyan 100-120 körüli mennyiségre. Erre azért volt szükség, mert akkor még az egész tó egy összefüggő, nádasgyékényes, sásos terület volt, egy négyzetméter nyílt vízfelület nem volt rajta, és ehhez nagy mennyiségű bivajra volt szükség, hogy hatékonyan ki tudják ezt a nádat takarítani, taposni a tóból. Ahogy ez a nádas eltűnt és fölnyílt újra ez a tó, és visszakapta a szikes tó kinézetét, úgy visszacsökkent az állomány is, jelenleg egy olyan 30 bihaj körül van a területen. Ez körülbelül az a mennyiség, amivel ezt a területet fenn lehet tartani.
19: Ez a sokfunkciós létesítmény mely természeti értékek megóvásában játszik szerepet?
20: A látogatóközpont az nem csak a Nagyszéksóstót igyekszik bemutatni, ami mellett megtalálható, hanem az egész körösi tájvédelmi körzetet, amit a déli határ mentén húzódó legértékesebb területeknek a halmaza. A homoki erdőktől a szepréteken keresztül a tavakig mindenféle élőhelyet magába foglal. De mivel itt van a Nagyszéksóstó partján, ezért nyilvánvalóan ez az egyik központi elemen.
19: Hány fajta madár jár ide?
20: A megfigyelt madarak száma az 230 fölött van, költőfajok száma pedig 70 körül van itt a tavon és a tó környékén.
21: Tó körül különböző sétányokat, kilátókat hoztunk létre, ami mellett most állunk a bivajterasz.
19: Szűcs Anikó, a Szikes Mórahalom látogatóközpont, gólyamenedékház és bivajrezervátum vezetője.
21: Ha fölsétálunk a bivajteraszra, picit szebb látvány tárul elénk, akár a tó irányába nézünk, akár a bivajokat is kicsit közelebbről meg lehet figyelni.
19: Engem nagyon érdekel az, amiről már korábban is beszélt, hogy van egy ilyen madár megfigyelő hely is. Szinte a víz szintjével azonos magasságban lehet megfigyelni a vízi madarakat. Ez merre van?
21: Ez a tó közepén található, hogyha így légvonalba elnézünk a tó közepén irányába, akkor tőlünk 900 méterre terül el.
19: És hát itt van ez az új épületkomplexum. Be tudunk menni?
21: Természetesen. Igyekeztünk interaktív tartalmakon keresztül bemutatni mindazt, ami itt a térségben megtalálható. Akár a lápmocsár vidéket, a homok titkait, meg lehet tapogatni különböző virágokat, amelyek itt nyílnak a térségünkben. Meg lehet nézni érdekes animációkon keresztül ezeknek az élőlényeknek az életét.
19: Nézzük meg, hogy mi látható itt.
21: Tehát ezen a vetítésen például, amit velünk szemben van, a homoki árvalányhaj.
19: Védett már, mondom
21: igen,
19: is.
21: Igen, ami bemutatásra kerül, hogy hogyan él, milyen élőhelyeket szeret, és hogy hogyan tud szaporodni.
19: Kiket várnak ide?
21: Családokat, természetkedvelőket, iskolásokat, időseket, fiatalokat, mindenkit.
19: Lehetséges, hogy ide iskolás csoportok eljönnek egy-egy biológia órára?
21: Igen, úgy terveztük a kinti tereinket is, hogy osztályokat is tudunk fogadni, és szálláshelyünk is van, tehát akár több napos osztálykirándulásokat az ország bármely részéről is tudunk fogadni. Ez egy interaktív szoba, színezni kell.
19: Igen.
21: Aki szeretne, választ magának egy színezőt, hogyha kiszínezte az állatát, a saját rajzát be lehet szkennelni.
19: Igen.
21: Ha beszkennelt, akkor pedig megjelenik a vetítőfalon. És hozzá lehet...
19: Most szkenneli, ugye?
21: Igen. Ez is egy érdekes szoba, szerintem a gyerekek kedvence lesz majd.
19: És akkor?
21: Most szkennelődik, és már meg is jelent
19: már
21: a
19: meg is jelent.
21: Rajzunk. És bármelyik állatot egyébként, amelyik besétál a képbe, meg lehet érinteni. Van angolul, magyarul és szerbül tájékoztató az állatokról.
19: Mennyibe került ez a beruházás?
21: Komplex projektünkre 1,4 milliárd forint támogatást nyertünk. Ugye ezt nem csak a látogatóközpontra, hanem a szálláshelyekre, a kilátókra, tehát az egész komplex infrastruktúra kialakítására nyertük ezt a támogatást, és Mórahalomváros önkormányzata még további 142 millió forint önerőt tett a projektbe, hogy minden elemét, amit megterveztünk, meg tudjunk valósítani.
19: És megvalósítottak mindent, amit terveztek?
21: Hát még rengeteg gondolatunk van, úgyhogy még maradt a fiókba terv. Ezekre majd még keressük a forrásokat.
2: MÁV Inform.
4: A vasút híreit Bogáti Bencétől halljuk.
0: Jó reggelt kívánok! Zavartalanul indul a reggeli vonat közlekedés az országban, csak az előre tervezett forgalmi változásokkal kell számolni. Tart a karbantartás a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulással kell számolniuk. A korlátozás október 2-ig tart. Befejeződött a karbantartás Győr és Csorna, valamint Miskolc és Hidas Németi között. Mától a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Pótlóbuszra sem kell átszállni. Jó utazást kívánok!
4: 6:30 a pontos idő itt a hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélünk, hogy már az árakra érzékeny vásárlóknak is elérhetők a minőségi bio élelmiszerek.
19: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormány főszavait. 35 milliós megtakarításra vágynak a magyar középkorúak, és ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Csözták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra, derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. A legkeresettebb bioáru kategória a bébi ételeké volt, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, majd a gyümölcsök és zöldségek. Alapvetően gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Reggel 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, krónikával 6 órakor jelentkezünk legközelebb, most a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Juhász Zsoltól.
4: 11 fokot mértek Budapesten, Győrben és Moson-Magyaróváron, 9 fok a hőmérséklet Sopronban, Szombathelyen, Pápán és Veszprémben, Székesfehérváron és Szentgotthárdon 7 fokot mértek, Zalaegerszegen 9 fok van, Keszthelyen, Nagykanizsán és Kapusváron 10 fokot mértek, Siófokon 13, Pécsen 7, Pakson 10 fok a hőmérséklet, Baján és Kecskeméten 7 fokot mértek, Egerben 9, Széchenyben 3, Miskolcon 10 fok a hőmérséklet, Szolnokon és Karcagon 9, Debrecenben és Nyíregyházán 10 fokot mértek, Záhonyban 11 fok a hőmérséklet, Szegeden 8, Békéscsabán 9, Kikestetőn pedig 6 fok van. 5:30 múlt 4 perccel.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
4: Most pedig néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Fontos határidő közeleg, az aszály károkat szeptember 30-áig lehet bejelenteni.
1: Van egy 2-3 hektár árpám, azok olyan elfogadhatók, a búzák azok sajnos gyengék lesznek.
4: Klímabarát települések szövetsége a klímaváltozás ellen.
5: Ez nem egy reménytelen küzdelem.
4: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy nagy volt az érdeklődés a lézeres gyomírtó gép bemutatón a Csizmadi farmon.
2: Bozsik gazda robata.
4: A kiskerti védekezés a zöld vándorporoska ellen komoly kihívás, mivel a rovar szívós, és akkor támadja legintenzívebben a zöldségeket, amikor azok érnek. Ezért a durva vegyszerek használata helyett a mechanikai és biomódszerek kombinálása javasolt. Bozsik József tanácsai.
22: Az afrikai vagy földközi tengeri poloskákról már volt szó, ezek a pöttyös, kockás hátú, zöld, szürke, fekete, akármik, teljesen tönkretesznek paradicsomot, paprikát megszurkálják, a fejtőbabonnak teljesen, most már megfigyeltem, 2 éve kirágják a termőjét, és szinte egyáltalán nem terem. Most már Pest Erzsébet, Alsó-Némedi és Dél-Pesten megfigyeltem.
23: Egy csapdát készített.
24: Itt van, mutatom.
23: Paradicsom védelem. Az út másik oldalán, és itt is működik is, van benne egy sereg.
24: Igen, kötöttem a doboznak a két végét azért, hogy ott sem tudjon bemászni a paradicsomra a rovar, és itt sem tudjon, mert oda elmászik, akkor beleesik oda.
23: Dura Jánosné.
24: Méz van benne, és gyomírtó. És onnan is mászik, meg onnan is, akkor mindig belepotyog. Ott látom, már 6 darab van benne.
23: Egy ilyen mérgezett csali.
24: Igen, ez egy órája van itt csak. Belepotyognak.
23: Igen, mert kedves hallgatóink is küzdenek. Elsősorban paradicsom esetén, de tényleg itt a málnán.
25: A sörös, mézes verzió is, tehát a sör erjed, illatot elárasz, és akkor a darazsak és egyéb kártevők is belemennek.
23: Duraj Erika.
25: Ugyanígy a méz és a sör.
24: Virág a sarkantyú. Ez olyan növény, hogy minden rovart kipusztít, hogyha beleteszik edénybe, vízbe, és annak a levélbe kell permetezni mindent. És ezt azért termesztem itt, hogy gyűjtöm edénybe, esővízbe.
23: Ijesztő látványt nyújtanak ezek a paradicsom tövek, teli van poloskával. Mit csináljunk?
26: Valóban az idén nagyon sok helyen tapasztalhattuk ezeknek a fekete, gömbölyű, pöttyös, majd egyre inkább kizöldülő és szép címeres válas zöld színű poloskává váló állatoknak a kártételét.
23: Zsigó György, növényorvos.
26: Gyakorlatilag az összes zöldség növényen megtalálható, dísznövényeken is, közszereti fákon is.
23: Milyen poloska ez?
26: Ez a vándor poloska, és hogy a neve is sejteti, délről érkezett be hozzánk. Tehát egy vándor invazív fajról van szó.
23: Most paradicsomon látjuk, de akkor sok minden máson is lehet.
26: Sok minden máson is lehet, és a poloskákra jellemző szagot árasztja, ezért sokan nagyon undorodnak tőle, hiszen imágó kifejlett alakban a lakásokban tele lát, vagy ott is, illetve itt a szórás nyoma, szívásai nyomán kisárguló és értéktelenné váló paradicsom gyümölcsöket is láthatjuk. Tudunk kellene védekezni, ha így meglepte a zöldséget, akkor piretroidot javasolnék.
23: Rövid élelmezés, egészségügy. Ugye várakozási idejű.
26: Így van, ezeknek 3-5 nap a várakozási idejük. Meg kell szedni a terményt, amennyit csak lehet, utána elvégezzük a permetezést, és várjuk a hatását a szernek.
4: Szakértünk továbbra is várja hallgatói kérdéseket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen, de érdemes figyelni Bozsik Gazda podcast csatornáját is. 8 perc elmúlt 5:30. A Vajdaságban 5. éve vagy elmarad a szokásos csapadékmennyiség, vagy rossz az időbeni eloszlása. Idén mindkét jelenség sújtotta a gazdálkodókat. A terméskiesés óriási, a termelők egy része azért szervezne tüntetéseket, hogy kártérítést követeljen a kormánytól. Részletek Ternovász Istvántól.
27: 150 kilométernyire a magyar határtól Dél-Bánátban, Ürményházán a fekete réti földeken drámai a helyzet. Bíró Csaba gazdálkodó.
28: Összesen 200-230 milliméter között esett január 1-től, ami kevéstől jó, ha kevesebb, hisz amikor egy átlagos évünk van, akkor egész évben ilyen 600-700 milliméter esik. Május-júniusban egy kevés eset, ez hozzásegített, hogy a kukorica meg tudjon porozni, de utána nem tudta csövet kifejleszteni, hogy kell, laza maradt, könnyű maradt és apró a csövek. Azon a határ részen, ahol megfogott jobban egy kis zápor, mondjuk épp a hátunk mögötti kukorica is olyan szerencsés helyzetben volt, ott megvan a 3000 kila is holdján, de vannak parcellák, ahol 1000 kilát takarítottunk be holdján, ami, ha befektetéseket számoljuk, ez egy nagy mínusz. A napraforgó valamennyivel szerencsésebb helyzetben volt itt a délbánságban, mert abban az időben, mikor legnagyobban volt szükség csapadékra, akkor kapott egy jó zápor, de a napraforgó termése is jóval az átlag alatt van, itt ilyen 1300 300-400 kiláról beszélünk. A szója 20%-a van a megszokotthoz vetve, mivel ugye az elmúlt 5 év a szájos volt, ami ott van, hogy bele fog menni a kombájn egyáltalán, ha van értelme, azok nagyon rosszak. Hüvely alig van, apró a hüvely, a szem nagyon apró benne, úgyhogy 400 kg-ot, 300 kg-ot mondanak polgyán, szóval csiralmas.
27: Nagyon sok eső kellene ahhoz, hogy rendeződjön a talajvízház tartása, folytatta Móricz Róbert termelő.
6: Régen minden udvarban volt ásott kút. Az volt a mérce, hogy hol áll a talajvíz az Ürményházi határba, meg a faluba bent, és mostan elértük az minimumot, 12 méter, 15 méterre leesett a talajvízünk, és hiába ereszkedik lefelé a gyökér, amikor vizet nem bír fölvenni.
27: Bíró Csaba a nehézségek ellenére nem a múltat siratja, hanem a jövőért aggódik.
28: Itt csak az olajrepce volt az idén, agrikultúrából, ahol volt haszon. Nagyon nehéz év van megint mögöttünk, és nagyon nehéz év elé nézünk, mert a vetéseket is, hogy fogjuk tudni végezni, mivel akkora repedések vannak a földön, annyira kemény, hogy a gépeket sajnáljuk, félünk, hogy széttörünk mindent. Itt legalább egy 40-50 mm csapadékra volna szükség, csak hogy a tárcsa belemenjen, ne beszélve Gruberre, a talajlazítóra, azt el sem merjük képzelni, mert a kötött bánáti talaj az olyan, hogy ilyenkor szikla, és félünk, nem elég, hogy ez a nagy asszály a hátunk mögött van, hanem a gépeinket is szétroncsoljuk, úgyhogy nagyon várjuk a csapadékot, hogy hát reméljük, hogy szeptember végig megérkezik valamilyen csapadék.
27: Ürményházától 130 kilométernyire északabbra Magyar Kanizsán is drámai a helyzet. A kukorica esetében a termés kiesés 50-60%-os. A nedvesség hiányt viszonylag jól toleráló napraforgó esetében 30-40%-ot tesz ki. Az ottani termelők mégsem az út eltolaszolással történő tiltakozásban látják a megoldást, ahogy azt néhány szerbiai gazdaszervezet kezdeményezte. Bata Erzsébet az ottani gazdakör elnöke.
7: Nagyon nagy gondot okoz a múlóban lévő nyár szárasság, amely tönkretette a kapás növényeket. Környékünkön egy tonnányi morzsolt kukoricát takarítanak be az emberek, amely mindenek alatt van. Az árak szintén rendkívüli alacsonyak. Ez mind aggasztja a gazdálkodókat és gátolja a munkában. Értem ez alatt a talajelőkészítéseket, a szárasság folytán nem tudják az őszi kalászosoknak, sőt, legelsősorban az őszi repcének bemunkálni a földeket, utána, hogy az megerősödjön télére, csapadék hiányzik ismét, hogy át tudja viszelni a telet. Az elégedetlenség jogos, ellenben az útzárlatoknak én nem látom pozitív kimenetelét semmiképpen sem. Amennyiben az állam elismerné elemi kárként, akkor lehetne kérésekkel fordulni, és akkor tudnánk megvalósítani egy bizonyos térítést, erre azonban nagyon-nagyon kicsi az esély mostanában. Amennyiben kiadós csapadékot kapnak a földjeink, akkor nagyobb eséllyel tudnak a termelők dolgozni és termelni, mert most már odáig jutottunk, hogy a túlélés forog kockán.
4: Magyarország az idei évben már több rekordot döntő hőhullámon van túl, amelyet jelentős csapadékhiány is kísért. Emiatt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter néhány nappal ezelőtt a július 1 és augusztus 18-a közötti időszakra Magyarország teljes területén asszályt hirdetett ki, és azt Swiss Majorként ismeri el. Az asszály károkat szeptember 30-áig lehet bejelenteni. Nagy Margit információi.
8: Hogy öntöz? Milyen módszerrel?
9: Nincs öntözés, a természet öntöz, amikor jön.
10: A területek nagyon ki vannak száradva, évek óta már. Várnánk még az esőt.
8: Mit termesztenek?
10: Repce, árpa, búza, napaforgó, kukorica, csemegkukorica.
19: Nagyon bátrak voltak azok, akik az idén kukoricával próbálkoztak, hiszen a növény évek óta az egyre forrósodó délalföldi nyarak legnagyobb vesztese. A szántóföldi növények is megsínylették a szárasságot, mondta még júliusban egy gazdálkodó.
11: Aratható állapotban vannak, már a minősége az szerintem takarmány minőségű lesz. Nincsenek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Hát így az időjárás nem járult hozzá.
19: Mi volt a probléma?
11: Kevés eső. Az árpák azok elfogadhatók. Van egy 2-3 hektár árpám, azok olyan elfogadhatók. A búzák azok sajnos gyöngék lesznek.
19: És az árpa milyen terméshozamot ígér?
11: Hát szerintem 5 tonna.
19: És a búza?
11: Hát, az is 4 körül, szerintem 4 tonna.
19: Ropogósra sült tehát a délalföld az idén nyáron, bár egész Magyarország az aszállyal küszködött. Ez indokolta, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a 2026. július 1-e és az augusztus 18-a közötti időszakra Magyarország teljes területén aszályt hirdetett ki, és azt Swiss Major eseményként ismerte el. Egy rendeletmódosításnak köszönhetően pedig egyes támogatási feltételek nem teljesítése esetén meghatározott feltételek feltételek mellett a gazdálkodóknak nem kell külön Viszmajor bejelentést benyújtaniuk. Szinte hihetetlen, de még az üvegházakban termesztőknek is gondot okozott a vízhiány és az extrém hőség, nyilatkozta egy ülési gazda.
12: Úgy lehet, hogy laikusnak úgy tűnik, hogy egy növényházi termesztésen belül teljesen mindegy, hogy esik az eső vagy nem esik. Nagy a tévedés, mert a csapadék hiány vagy az aszály mértéke ugye meghatározza a környezeti hőt is, ez az egyik. A másik pedig a légköri aszály hatással van a mi növényeinkre is, mert amikor például a mai napon is egy ilyen erős száraz szél van, az a szellőzőkön keresztül hatással van ugye a mi növényházi klímánkra is. A légköri aszállyal nagyon sokat küzdünk, azon túlmenőleg ebbe az aszályba a szántóföldön már alig akar bármilyen növény is meglenni. Így, hogy kint a zöld állomány drasztikusan visszaesik, a meglévő kártevők keresik a zöld állományt, és az sajnos az bent megtalálják, és egyre több a berepülés ezek miatt. Nyilván mi nem kérünk fagykárt, nem kérünk aszálykárt is.
19: Azoknak, akik viszont kérhetnek támogatást az aszálykár miatt, a Viszmajor bejelentéshez nem szükséges külön igazolást csatolni az aszály bekövetkeztéről, így az eljárás egyszerűbb és gyorsabbá válik. Az aszálykárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell bejelenteniük. Az idei aszálykárok bejelentésére szeptember 30-áig van lehetőség.
4: Mit tehetünk most, amikor már mindenki érzi a klímaváltozás következményeit? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is keresték a választ Jenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen, ahol a kétnapos szakmai programon bemutatták az elmúlt évtizedben már megvalósult kezdeményezéseket, illetve felhívták a figyelmet az egyre sürgetőbb cselekvésre. Varga Tünde összeállítása.
13: Elhangzott, hogy 15 évvel ezelőtt alakult ez a szövetség. Gondolták volna 15 év múlva, hogy egyszer itt állunk a Balatonparton, amiben alig van víz? Hogy ennél aktuálisabb nem is lehet az önök elhivatottsága vagy szemlélete?
14: Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke. Mármennyire is hihetetlen, igen, sejtettük. Nem feltétlenül azt, hogy 15 év múlva is ilyen szomorú képet fest a Balaton, de az, hogy ez bekövetkezik, és még a mi életünkben, aktív életünkben, ez sajnos nagyon is, hogy sejtett. Akkor 15 évvel ezelőtt egy egyesülethez 10 tagot kellett összegründolni, és bármilyen hihetetlen, az akkor körülbelül 3200 település közül nem sikerült 10 települést összehoznunk, ezért néhány magánszemélynek is be kellett lépnie ahhoz, hogy egyáltalán ez az egyesület létrejöhessen. Ma már nem így vagyunk, hiszen több mint 100 tagunk van. Az a terület, amin mi otthon érezzük magunkat, a települési szint, az pedig abszolút az alkalmazkodásnak a terepe. Mit lehet, mit kell tennie önmagában egy önkormányzatnak, egy közösségnek azért, hogy ami történik velünk, akár a csapadékhiány, a szélsőséges hőmérséklet, vagy a hirtelen lezúduló csapadék, és ennek sorolhatnám az egyéb hatásait, hogy ezekkel szemben minél inkább ellenállóak legyünk. Az, hogy változott a klímavédelemhez való hozzáállás, az ennek a sajnálatosan tragikus nyárnak az gondolom leginkább a hatása.
13: Azt mondta az előadásában, hogy együttműködésre kell törekednünk. Klímával kapcsolatos konferencián beszélgetünk, ami talán a legaktuálisabb probléma most, nem csak az agráriumban, mindenhol. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter.
15: Én azt gondolom, hogy idén Magyarország volt olyan terület, ahol megmutatta, hogy én mit gondolok az együttműködés alatt. Hogyha az energiaválság időszakát nézzük, ami egybe függött egy vízügyi válsággal is, a magyar lakosságot önfegyelemre kértük tulajdonképpen, nagyon jól bizonyítottak. Ez volt a tipikus példája annak az együttműködésnek és annak az összefogásnak, amire szükség van ahhoz, hogy a klíma változásokán velünk szembe jövő kihívásokat kezelni tudjuk.
13: Az agráriumban hogyan lehet reagálni erre a klímaváltozásra, ami nagyon komoly problémákat okoz?
15: Ha egy szóval kell rá válaszolni, akkor szemléletváltással. Nem egyszerű dolog, ez így szoktuk, mentalitás le kell vetköznünk, és el kell kezdenünk alkalmazkodni a változó környezetünkhöz. Ez nem egyszerű. De enélkül, ha nincsen alkalmazkodás, akkor nem fogunk tudni profit termelő ágazatként megmaradni, márpedig ha a profit nem termelődik az ágazatban, akkor nem nagyon lát benne jövőt senki, és az egy másik problémát is hoz magával, nem fog megtörténni a generációváltás, nem lehet megfiatalítani a gazdálkodói társadalmat.
13: Van erre idő?
15: 24. órában vagyunk, az utolsó másodpercekben. Most már nem opció, hanem ez egy kötelező irány.
13: A saját közösségükben működik az edukáció? Tehát nem csak az, hogy úgy alakítják a településüket, hogy az klímabarát legyen, hanem az ott élő gyerekek már ezt látják, és akkor lehet, hogy az ő generációjuk, az ők saját környezetében már tudatosan figyel erre?
14: Nagyon komoly kihívás, A mi tapasztalatunk szerint a legfogékonyabbak, bármilyen hihetetlen, inkább a középkorúak. Tehát a fiatalokért nagyon meg kell küzdeni. Rengeteg olyan impulzus éri őket, amivel tényleg azt gondolom, hogy valamilyen szinten fel kell venni a küzdelmet, és ebből a sok impulzusból a klímaváltozás hatására történő aktív reakció nem a legfontosabbak közé tartozik. Ennek azt gondolom, hogy teljesen racionális okai vannak, hiszen ha mélyebben belegondolunk a klímaváltozás hatásaival, és amit érzékelünk is, de nyilvánvalóan ez fokozódik, hát akkor ez egy tragédia. Visszagondolunk azért sem gyermeki fejjel, sem tizenévesen, hogy nem túl motiváló egy tragikus, mondhatnám, teljes világvége hangulatú jövőképpen dolgozni, hogy majd talán egy picivel jobb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy a riogatás ebben a generáció esetében nem legcélra vezetőbb, hanem mindenkiféleképpen egy olyan képet kell felmutatnunk, hogy aktívan tudunk tenni. Ez nem egy reménytelen küzdelem. Lehet változtatni, lehet alkalmazkodni, komoly kihívás lesz. Mi generációnak az a feladat, hogy megtanítsa őket erre. Én hiszek benne, hogy ez abszolút megoldható, és én hiszek benne, hogy meg is fogjuk oldani.
4: Nagy érdeklődés övezte a lézeres gyomírtó gép bemutatót a Csizmadi farmon. A sci-fibe illő megoldás már nem a távoli jövő, hanem a jelen lehetősége, és elsősorban a kézimunka igényes kertészeti kultúrákat termesztő üzemek, illetve a magas hozzáadott értékű ökogazdaságok számára lehet indokolt a beruházás. A rendezvényen elsőként Csizmadi Imrét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítóipari osztályelnökét, a farm házigazdáját kérdezte Balogh Tamás.
0: Ha kimondom azt, hogy lézer, akkor általában a mozifilmek jutnak az emberek eszébe. A gazdálkodók hogyan fogadnak egy-egy ilyen fejlesztést?
1: Igen, tiszta Star Wars az egész, de egyébként a gazdálkodók már elsőre is úgy tekintenek a technológiára, hogy ez egy áttörő megoldás lehet azokra a problémákra, amikkel minden nap szembesülünk.
0: Milyen előnyei vannak ennek a technológiának?
1: Ez a technológia rengeteg kézi munkaerőt tud nekünk megspórolni. Gyakorlatilag a szezonban is, hogy változik az időjárás, úgy a kultúrnövényeink sokkal lassabban nőnek. Ellenben nekünk muszáj öntözni, gyakorlatilag öntözés nélkül nincsen nagy értékű szabadföldi zöldségtermesztés. Ennek az öntözés hatására azok a gyömnövények, amik viszont őshonosak ezen a klímán és jól érzik magukat, kikelnek, sokkal gyorsabban nőnek, mint a kultúrnövényeink. Nekünk ezt abban a nyári meleg időszakban le kell reagálni. Ezek általában kemikáliák, herbicid készítmények, illetve kézi gyomlálás. Úgy gondolom, hogy egy hektár költségére 2-300 000 forintot rá lehet számolni csak a kézi munkaerőre, akik azt gyomlálják. Ez a technológia, ez gyakorlatilag megoldja a herbicid részét is a dolognak, illetve a kézi munkaerő részét is. Ezt szinte instant költség levonásként lehet számolni, illetve át lehet helyezni a gépnek a bekerülési költségére.
0: Itt állunk a gép mellett, 3 méteres munkaszélességgel, ez egy vontatott kivitelű eszköz, amelyet egy erőgép húz. Elől gondolom kamerák vannak, amelyek figyelik az állományt, és hátul pedig a lézerek szó szerint lecsapnak a lézersugarak.
3: Így van, tehát alapvetően a lézersugár az, ami elpusztítja a kis gyomnövényeket.
0: Varga István, a Medifrukt szaktanácsadója.
3: Itt nagyon fontos az, hogy ezt megfelelő fenológiai stádiumban kezdjük el, hiszen alapvetően minél nagyobb a maga a gyomnövény, annál lassabb lesz a terület teljesítménye. Én azt gondolom, hogy akár már székleves állapotban is alkalmas a technológia arra, hogy ezt a feladatot megoldja. Nagyon sok esetben preventíven elő lehet menni. Én azt gondolom, most per pillanat hihetetlen előnyt fog élvezni azzal a következő időszakban azon termelők, akik ezt használják, hiszen alapvetően mind a herbicideknek a környezeti terhelése, illetve az a stressz helyzet, amit a kultúrál a növénynél ki tudnak váltani, én azt gondolom, hogy ezt mind mentesítnek ez alól.
0: Milyen állományokban alkalmazható ez a gép?
3: Azt gondolom, hogy bármilyen zöldségkultúrában alkalmazható, sőt a megváltozott mostani klimatikus viszonyok között én azt gondolom, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz az alternatív megoldásoknak, hiszen alapvetően a kémiai növényvédelem nagyon sok esetben nem működik. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban sokkal gyorsabb átállás fog bekövetkezni a termelők életében, ezt nagy részt a környezetváltozás, illetve a piaci igények is kialakítják.
0: Teljesen kiválthatja a herbicideket?
3: Megfelelő szigorú technológiai fegyelem mellett én azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret fognak hódítani ezek a gépek. Természetesen ezek még jelenleg úgymond egy ilyen 5-6 éves technológiák Nyugat-Európában vagy Amerikában. Én azt gondolom, hogy ez egyre szélesebb körben fog elterjedni, mind a feldolgozók, mind a különböző integrációk során, hiszen alapvetően a biztonságos élelmiszer alapfeltétele a mai termelésnek.
5: Gábor Tamás vagyok, mi a Homokhátságon gazdálkodunk Kecskeméten, nálunk a legtöbbször a csapadék a szűk keresztmetszet, és még sok minden más. Egyébként 20 hektáron kertészkedünk, és mellette még van több mint 100 hektár szántunk.
0: És mit gondol a gazdálkodó 2026-ban egy lézeres gyomírtógépről?
5: hogy a technológia vívmányait egészen egyszerűen be kell építenünk a termelői gazdálkodásba, és láttuk, hogy az iparban 4.0 megtörtént, látjuk, hogy hova fejlődik az ipar, hova fejlődik a technológia, és ez óhatatlan, hogy a mezőgazdaságba is be fog gyűrűzni, és be is kell, hogy gyűrűzzön, ugyanis a versenyképességünk, a hatékonyságunk és a végeredményben a profitunk is jellemzően ezen fog múlni hosszú távon.
0: Mikorra terjedhet el Magyarországon, amikor nem csak bemutatón látjuk munka közben, hanem ténylegesen a kertészetekben?
5: Az első fecskék mindig jelei annak, hogy itt valami készül, és valami történni fog. Amikor ezt a gyakorlatban is látjuk, és lesz egy-két év tapasztalat, és ha ez valóban működik, akkor azt gondolom, hogy egy-két termelő, sőt több termelő is, vagy termelői közösségek fognak egy-egy ilyen gépet beszerezni majd később. Ha most meg kellene satszolnom, 3-5 éven belül ilyeneket látni fogunk kint a termőföldeken.
4: Tavaly a magyar földterületek 7,3%-a állt ökoművelés alatt. A trend emelkedő, ám sok külső körülmény befolyásolhatja, köztük az ár. Szerencsére 2023 és 25 között, míg a hagyományos élelmiszerek inflációja 34% volt, a biotermékeké csak 11, így az árérzékeny magyar vásárló is könnyebben vett, vesz jelenleg bioételt, ahogy azt a hírekben is hallhattuk. Kulik Bence riportja következik.
2: Az ökológiai gazdálkodás európai napja van szeptember 23-án, és ennek kapcsán fogunk Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével beszélni. Nagyon fontos, hogy az, hogy bio, organikus és ökológiai termelés, ez ugyanazt jelenti. De mit jelent pontosan?
16: Így van, ezek szinonimák, és mind ugyanarra a gazdálkodási rendszerre utal, az EU öko rendelete által szabályozott fenntartható termelési rendszerre. Nem használunk műtrágyát, szintetikus kémiai növényvédőszereket, ennek ellenében ugye szerves trágyát, tápanyag utánpótlást használunk, biológiai növényvédelmet, természetes anyagokat, és hát nagyon sok megelőző agrotechnikai védekezést, például a vetés és forgót. Ugyanígy a GMO-mentesség is egy alapfeltétel, ugyanígy az állattartásban az állatok viselkedési igényeit kielégítő kifutók, napfényelérés és ugye biotakarmányozás az, amit említenék, és természetesen itt is az antibiotikum és egyéb gyógyszer használatnak a szigorú szabályozása, tehát semmilyen preventív antibiotikum kezelés nem megengedett, illetve a várakozási idők is hosszabbak az általán.
2: Ez mind szép és jó, de mik az előnyei annak, hogyha én ilyen termékeket vásárolok? Ez egy ilyen petit bourgeois fogyasztói szeszély, vagy valóban vannak előnyei, akár személyes, akár környezeti előnyei?
16: Sokkal kisebb a biotermékekben a növényvédőszer maradékok jelenléte. Háttérterhelésből adódó, kivéthetetlen, minimális növényvédőszer terhelés sem jelenik meg a legtöbb biotermékben. Vannak nyilván, amik ebből a háttérterhelésből nem tudják kivonni magukat, de ott is nagyon-nagyon alacsony szinten van a növényvédőszer maradék érték, és ennek ugye sokkal komplexebb kimutatni az egészségügyi hatásait, de ma már vannak olyan tanulmányok, amik be tudják mutatni, hogy igenis megelőző, prevenciós jellegű hatása van a bioétkezésnek, a rákos, daganatos megbetegedések megelőzésében például.
2: Dr. Györéné Kisgyöngyivel, az Önki projekt vezető kutatójával beszélgetünk. A különböző szereplői a piacnak mit tehetnek azért, hogy több biotermék kerüljön a magyar fogyasztó kosarába?
17: Most a termelő oldaláról stabil mennyiségben és minőségben tudjon alapanyagot szolgáltatni. A feldolgozás tekintetében szintén egy nagyon erősítő dolog lenne, hogyha tudatosan magyar alapanyagokat használnának a feldolgozók. Keresik a fogyasztók az innovatív biotermékeket, ezzel is be lehetne lépni. A kereskedők is ugyancsak nagyon sok mindennel tudnak hozzájárulni, mint például, hogy a polcon való elhelyezhetőség az sokkal inkább láthatóvá váljon. Ami pedig a szakpolitikát illeti, több szempontból is fontos lenne akár a feldolgozás, akár a logisztika támogatása, előmozdítása, az, hogy teljes biotermék értékláncon keresztül gondolkodjunk, és az legyen támogatva. Nagyon fontos lenne, hogy piaci monitoring rendszer kialakuljon a bioforgalmat illetően. Egy közös célként kell, hogy előre mozdítsuk a bizalmat, a bionak az érthetőségét, az elérhetőségét és a megfizethetőségét is.
2: Dr. Jobbágy Péterrel, az Önki projekt vezető kutatójával beszélgetek, és az lényegében egy közhely, hogy az ökoban nincsen monokultúra. Egyrészt ez
6: Valóban így van-e? Másrészt ez a monokultúra hiány hozott bármiféle előnyt a hazai biotermelésnek, mondjuk egy ilyen nagyon extrém időjárási környezetben vagy időjárási viszonyban?
18: Igen, számos tekintetben előnyösnek mondható az, hogy diverzebb az ökológiai gazdálkodók vetés szerkezete. Az egyik az az, hogy a jelentős pillangós növény arány miatt van természetes tápanyag visszapótlás. Sokkal több fajta növényt termesznek az ökológiai gazdálkodók, így hogyha az egyik növényre rossz szép van, akkor a másik növényel tudják ezt kompenzálni. A legnagyobb az a lucerna, tehát ez önmagában már egy tápanyag visszapótlást jelent. Az öt legnagyobbnak az aránya 60% körül van, a 10 legnagyobbé pedig 70%, tehát lényegesen több növény van termesztve a maradék 30% területen.
4: És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, a hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Füredi Zsolt volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt.
0: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját.
1: Kissé szeles kora őszi idő lesz.
0: Következnek a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás.
1: A gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban a YouTube csatornáján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte nem állja meg a helyét. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre.
0: Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes.
1: A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesztárk Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKO ügyben.
0: A miniszterelnök arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.
1: Magyar Péter a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupció ügyekben érintett Sesztárk Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja.
2: Az én lelkiismeretem tiszta. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában. Sesztárk Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsi klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem. Most tényleg indul az út a börtönbe program.
1: A mentelmi jogának felfüggesztését illető kérelemre reagálva Sesztárk Miklós KDNP-s képviselő közölte, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és nincs is ilyenről tudomása. A politikus szerint alaptalan az ellene megfogalmazott gyanú. Hozzátette, álláspontját a hatóságok előtt is kész megvédeni. Az ügy kapcsán Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, hogy a nemzeti kulturális alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás. Az ellenzéki politikus úgy véli, a feljelentők a jelenlegi kormányhoz kötődő kulturális köröket képviselő szervezetek.
0: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg.
1: A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A közmédiának pedig azt mondta, szeretné, hogy Magyarországon több médiaszolgáltató legyen.
3: Kereskedelmi televízióknak a nagy része az nem Magyarországon működik, hanem valamelyik másik országból sugározza az adását. Én nagyon szeretném és vállalom is azt, hogy a ciklus végére több lesz a Magyarországon letelepedett televíziós médiaszolgáltató, mint ahogy ezt most látjuk, hiszen ez az adófizetőknek és a magyar érdekeknek teljes mértékben megfelelne.
1: A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a tegnapi szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szentkirályi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának fideszes elnöke az önkényuralom építéseként értékelte, hogy a parlament nem támogatta a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A politikus szégyennek nevezte a történteket, és azzal vádolta Magyar Pétert, hogy szinte teljesen ellenzéki felügyelet nélkül hagyja a közmédiát. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Toroszkai László elnök szerint morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltje.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az Alkotmánybíróság szerint alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai. A testület szerint azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra, és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.
2: A fővárosi önkormányzat 2023 óta perben áll a magyar állammal az adó miatt. Az Alkotmánybíróság döntése most lezárja ezt a vitát, mondta a Krónikának a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros eddig csak nem 500 milliárd forintot fizetett be ezen a jogcímen. A városvezető úgy fogalmazott, a döntésnek elvi jelentősége van.
3: Tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt egy olyan jogi folyamatban lehetne megállapítani a szolidaritási hozzájárulásnak az összegét, amely figyelembe veszi az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat. Ugye ez nem történt meg, egy olyan politikai furkósbot lett ebből a kiegyenlítő mechanizmusból, ami kifejezetten a főváros büntetésére szolgált. Az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen azt igazolja, hogy amit a főváros ebben a vitában képviselt, az nem csak erkölcsileg, de jogilag is megalapozott álláspont volt.
1: Az elmúlt hónapokban több kérdés is felmerült az előző kormány által megkötött koncessziós szerződésekkel összefüggésben. A többi között a közlekedési minisztérium túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében.
2: A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a Krónikának elmondta, a koncessziós megbízás egyik fontos feltétele, hogy a magánvállalkozó átvállalja a kockázatot az államtól, ez azonban szerinte itt nem történt meg. Martin József Péter hozzátette, a koncesszió az állami szolgáltatás kiszervezését jelenti.
4: Normál esetben a koncesszor fizeti az államnak a bejött bevételek után. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a koncesszornak vagy a magánvállalkozónak van bizonyos profitja, haszna, és abból valamennyit fizet az államnak, cserébe azért, hogy ő végezheti ezt a szolgáltatást néhány éven vagy akár évtizeden keresztül.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői.
2: Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázis tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Kijelentései komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki.
1: Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben.
2: A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják! Mátus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. A legjobb 4 közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa bajnokságon. A 48 kg-os Szelecki Léla és az 50 kg-os Szaka István azonban kiesett a negyed döntőben, az 5. helyen zártak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Az olasz hatos nyerte a vegyes csapatidőfutamot a kerékpárosok országúti világbajnokságán Montrealban. Az olaszok a franciákat előzték meg, a bronzérmes Svájc. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Meghosszabbították a terelést az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket.
0: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett ma mindenütt sok lesz a napsütés, csak elszórtan főként északkeleten, keleten lehetnek záporok, zivatarok. Megélénkül a szél, délután 17-22, késő este 5-10 fok várható.
1: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy mentelmi jogának felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter.
2: Az Alkotmánybíróság szerint alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai.
1: És több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európában. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
6: Műsorajánló.
0: Szóda.
7: A Mózsa Kollektíva három kivételes énekesnő találkozása a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk az egyikük, Bíró Eszter. Elkezdődött a Nemzeti Színház idei évada és a Koncertó Budapest szezonnyitó hétvégéje.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Jó reggelt kívánok, 6 óra 11 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A ma reggel témái és vendégei. Oroszország a totális háború új szakaszában, külpolitikai szakértőnkkel elemzünk. Mentelmi ügyek, a legfőbb ügyész jelölése és a médiatanács összetétele is közjogi vitát okozott. Tóth Balázs alkotmányjogásszal beszélgetünk. Itt lesz Polyák Gábor, a médiatanács új elnöke. Bot Péter Ákost kérdezem a készülő vagyonadóról, az MNB új inflációs céljairól és a jegybank körüli botrányokról. Szó lesz a MOL és a naftogáz vitatott tervéről, az állatvédelem átalakításáról, a heti menüben pedig Erdős Virág Reisz Gábor új filmjét ajánlja. Autópályák, trafikok, kaszinók, hulladékgazdálkodás. Egyes területek koncesszióba adása népszerű megoldássá vált az Orbán kormányok idején. De miért lett a korrupció melegágya a koncesszió nálunk, és vajon jól működik-e külföldön ez a rendszer? Tesszáné Nóra, Szakonyi Péter gazdasági újságíróval, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ötletgazdájával, és Martin József Péterrel, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgetett Naptémája című műsorunkban.
9: Mi a koncesszió lényege? Kezdjük teljesen az alapoknál, mert azt gondolom, hogy ezt a kifejezést szinte minden híradásban hallják a hallgatók, híradókban látják a tévénézők, hogy erről van szó, de a kifejezéssel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
10: Márpedig roppant egyszerű, két mondatban leírható a koncesszió lényege. Ha az államnak nincs pénze fejlesztésekre, útfejlesztésre, mondjuk a trafik meg a kaszinó éppen nem ide tartozik, de mondjuk ilyen infrastruktúrális beruházásokra, akkor egy konceszort pályázat útján kiválaszt, aki a befektetést megteszi, tehát fejleszti a, mondjuk az úthálózatot, ennek ellentételeként maximum 35 évre megkapja a konceszió jogát, tehát az állam bizonyos meghatározott összegbe törleszti a befektetést, és az út fenntartását, fejlesztését, stb. Na most botrányos akkor, hogyha nem így működik. Ha a konceszor nem tesz bele pénzt, hanem csak kivesz belőle. Ez itt a dolog lényege, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük.
9: Na most a fejekben lévő zavart az csak növelheti, hogyha tényleg figyelik a híradásokat a laikusok, hogy a magántőke alapokat szintén emlegetik az ezekről szóló hírekben. Hogy jönnek ide a magántőke alapok?
10: Hát úgy, hogy ezek a magántőke alapok többnyire NER-hez köthető milliárdosok tulajdonában, résztulajdonában vannak. Az esetet, helyzetet tovább bonyolít, hogy az állam ezekben a magántőke alapokban is jelentős pénzt tett. Még ha megtenné is a befektetést a magánbefektető, akkor is sem csak a saját pénzét, hanem a saját és az állam pénzét, az adófizetők pénzét teszi bele.
9: Martin József Pétert kérdezem, hogy a magántőke alapok mennyire teszik nehézzé, hogy mondjuk egy társaságnak a valós értékét meghatározzák?
11: Hát nagyon nehézzé teszik, ugyanis a jelenlegi magyar gyakorlat szerint a magántőke alapok végső tulajdonosai nem ismertek, illetve az egész pontos megfogalmazás az úgy szól, hogy most már elvileg a jogszabályok szerint ismertek kellene, hogy legyenek, de most kezdődik az a munka, hogy ugye ki kell kérni a magántőke alapok végső tulajdonosait egy külön engedélyezési eljárásra a pénzügyminisztériumon keresztül, és amennyiben megkapjuk ezeket, és mi egyébként dolgozunk ilyen munkán, és kaptunk is már adatokat, akkor abból lehet tájékozódni. Csak zárójel, és ez egy kicsit egyébként félre, ezek ezek a magántőke alapos végső tulajdonosok sajnos nem korrekt és nem átlátható adatbázisban vannak, tehát egész egyszerűen tartalmilag az adatok nem jók. Tehát az új kormány a NER-től olyan adatokat örökölt, amely adatok vagy nem, vagy nagyon korlátosan használhatók. De mindenképpen ugye a magántőke alapokkal nagyjából két baj van. Az egyik az az, hogy ugye átláthatatlan a végső tulajdonos, nem világos mindenki számára azonnal, hogy kik a végső haszonhúzók, és a másik pedig az, amit már Péter is említett, hogy óriási mennyiségű közpénz ment a magántőke alapokba. Elsődlegesen nekünk erről átfogó tanulmányunk volt tavaly decemberben, ugye elsődlegesen a Magyar Fejlesztési Banktól, másodlagosan pedig az Exim Banktól. Összesen mindent egybevetve nagyjából 2400 milliárd forintnyi közpénz került ezekbe az zárt tőke alapokba.
9: És igen, a Transparency szerint vissza lehet ilyen vagyonokat szerezni? Tehát amit most említett?
11: Hát ugye ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ugye a rövid válaszom az az, hogy meg kell próbálni mindenképpen visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az, hogy azoknak a felelősségét firtassuk, és hát az hagyján, hogy mi firtatjuk, de leginkább az igazságszolgáltatásnak kellene firtatnia, hogy akik ugye döntöttek ezeknek a kolosszális pénzeknek az átutalásáról. Egyébként a magántőke alapoknak a koncesszióhoz ugye az a legfontosabb köze, hogy ugye a koncesszióknak, mondjuk az autópálya koncesszióknak a két legfontosabb beruházója, Mészáros Lőrinc és Szíj László, és Mészáros Lőrinc és Szíj László is rengeteg ilyen magántőke alapnak a végső haszonhúzója. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen átfogó, elég bonyolultan fölépített rendszerről van szó, de a lényege a rendszernek az mégiscsak az, hogy hogy lehetett a közpénzt elsibolni, és ezért nagyon üdvözlendő ugye az ő kormánynak az a döntése, hogy véget vet az autópálya koncesszióknak. Ami a magántőke alapokat illeti, ott azt gondolom, hogy a munka nagy része már amennyiben a feltáráson túltekintünk, tehát ahogy mondjam, a jogi munkának a nagy része, a feljelentések megtétele az még hátra van, és utána kezdődhet majd a nyomozás meg a vádemelés. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez az egész konstrukció, ez úgy, ahogy van, törvénysértő volt.
9: Na most egy picit még akkor ugorjunk vissza ehhez a definícióhoz, vagy ahhoz, hogy elmagyarázzuk mindenkinek jól láthatóan, hogy hogy is működik ez az egész. Az még nem teljesen világos, hogy miért éri meg az államnak ez az egész koncesziós ötlet, mert ugye a fenntartás például az autópályáknál nem egészen ugyanolyan szinten kell, hogy működjön, mint a kaszinóknál.
10: Természetesen koncesszió és koncesszió köz különbség van. Most mondok egy másik példát, ugye koncesszióba adták a Budapest repülőteret is, ami tévesen úgy jelent meg a magyar médiában konzekvensen, hogy a tulajdonjogot értékesítette az állam korábban, majd azt vette vissza az Orbán kormány, egyébként szerintem nagyon helyesen, mert a reptér szolgáltatásai és fejlesztései, valamint a színvonala szörnyű volt. Ezt mindenki érezte, aki csak egyszer utazott repülőgépen, és szállt fel Feri egyen induló járatra. Tehát itt jogos volt azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, ez nem fejlesztés, mi itt csak fizetünk, ti pedig nem fejlesztetek. Ugyanez látható az autópályánál is, ugye most lejárt egy viszonylag rövid, egy 60 kilométeres szakasza az egyik koncessziónak, amire a korábbi kormány építésügyi minisztériuma szerződést akart kötni egy Mészároshoz köthető céggel 144 milliárd forintért. És ugye kiderült, hogy ennek a harmadáért meg lehet ezt oldani.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
12: Új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború. Oroszország már éjjel-nappal támadja Ukrajnát az új sugárhajtású drónokkal. Miközben egyre több csapás éri az ország gazdaságát működtető kikötőket, vasutakat, raktárakat és ipari üzemeket. Ukrajna közben minden korábbinál nagyobb dróntámadásokkal válaszol az orosz olajfinomítók ellen. Mit jelent ebben a helyzetben, hogy Oroszország a totális háború új szakaszába lépett, és maradt-e még esély az enyhülésre? Először Strauss Emma riportja következik Kijevből, utána Anton Bendarzsajevszki külpolitikai szakértőt kérdezem.
13: Most itt vagyok Kijev külvárosában, a Szolomjanszki kerületben. Egy olyan épület, illetve épületek előtt állok, ahova pár nappal ezelőtt becsapódott éjszaka egy ballisztikus rakéta. Helyi források szerint a támadásban több lakóépület, egy iskola, egy parkoló, egy óvoda és egy gyermekkórház is megsérült, megrongálódott. A néhány nappal ezelőtt történt támadás óta nagyjából feltakarították az utcákat, viszont mindenhol látni szilánkokat, törött üvegdarabokat a földön, a járdán, az utcán, a parkokban, a játszótereken, illetve néha-néha lehet hallani, ahogyan deszkázzák be az itt lakó emberek a kitört ablakaikat. Ukrajnának kritikusan kevés Patriot elfogó rakétája maradt, a probléma pedig az, hogy gyakorlatilag csak ezek jelentenek hatékony védelmet az orosz ballisztikus rakétákkal szemben. Oroszország pedig, mondhatjuk, kihasználja ezt a hiányt.
14: A 36 éves Alexander, a Szása is ebben az utcában egy régi 10 emeletes lakóházban lakik 3 éves kisfiával és feleségével.
13: Az orosz rakéta néhány háztömbbel arrébb csapódott be az óvoda mellett, ahova Szása kisfiát 1 év múlva ilyenkor tervezte volna beiratni. Úgy érezzük, mintha Kijev vált volna az oroszok első számú célpontjával, mondja, és hozzáteszi azt is, hogy még korábban az ukrán légvédelem a rakéták nagy részét ki tudta lőni, addig az elmúlt hetekben, az ő szavait idézve, gyakorlatilag minden egyes rakéta célba ér. Már nem érzi itt sem magát, sem pedig a családját biztonságban. A civil áldozatok száma Ukrajnában 2022. február 24-e óta nem volt olyan magas, mint most. Csak idén júliusban 437 civilt öltek meg az oroszok támadásai, az ENSZ közleménye szerint. A legtöbb halálesetet pedig a fronttól távolabb eső városokban regisztrálták, mint például itt, Kijevben.
8: Strauss Emma riportját hallották Kijevből, és a vonalban pedig itt van már velem Anton Bendrajzsevszki, külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
8: Mitől nevezhető ez már a totális háború új szakaszának? Mi változott meg az elmúlt hetekben?
15: Azt mondom, az elmúlt hónapokban váltott ütemet a háború, valamikor, hát ukrán oldalról a tavaszi időszakban, orosz oldalról valamikor július környékén. Attól lett más, mert változtak a célpontok. Tehát korábban Oroszország elsősorban Ukrajna katonai és energetikai célpontjait támadta szándékosan. Minden más, ami persze voltak találatok lakóházakban, ugye kórház találat is volt, de ez inkább most orosz szempontból az úgymond egy ilyen járulékos veszteség volt, nem ez volt a fő cél. Tehát eltévedt rakétákról lehetett szó, vagy az ukrán légvédelem miatt eltérített rakétákról. Most pedig Oroszország szándékosan támad minden olyan célpontot Ukrajna területén, amely vagy a gazdasághoz kapcsolódik, vagy a normál, az emberek normál életviteléhez kapcsolódik, tehát kereskedelmi központok, logisztikai központok, üzemanyagállomások, ezek mind célponttá váltak az elmúlt időszakban.
8: Ennek a célja az ukrán társadalom kifárasztása lehet?
15: Kettős célja van, igen, az egyik célja az ukrán társadalom térdre kényszerítése, a másik cél pedig az, hogy Oroszországon belül azt kommunikálják, hogy Oroszország egy megfelelő választ adott az ukrán támadásokra. Ugye Ukrajnának lett egy sikeres stratégiaváltása, ami arra épült, hogy közelebb hozzák a háborút Oroszországhoz, az orosz állampolgárok mindennapjaihoz, és tavasz óta sikeresen támadták az orosz energetikai infrastruktúrát és logisztikai központokat. Olyannyira, hogy ugye ez érezhetővé lett Oroszországban, például a benzinhiány van most is, tehát az emberek vagy nem jutnak benzinhez, vagy órákat állnak a benzinkutakon. Ennek megfelelően próbált azt demonstrálni, vagy próbálja demonstrálni, hogy hát kontrollálják a helyzetet, és legalább ugyanakkora a fájdalmat, vagy még nagyobb fájdalmat tudnak okozni Ukrajnának is, mint amit Ukrajna Oroszország hátországában okoz.
8: Ezek az új technológiák, amelyeket Oroszország bevetett, ez jelent egy jelentős technológiai előnyt az ukránokkal szemben? Ezek a sugárhajtású drónokra gondolok.
15: Nem, azt mondanám, hogy a technológiai váltás inkább, vagy technológiai előny inkább az ukrán oldalon történt meg, hogy ott egy drón akár több ezer kilométert is meg tud tenni, hogy eléri Oroszország területét, vagy olyan mesterséges intelligenciát, olyan technológiákat használ, meshálózatok, gépilátás, amire az oroszok jelenleg nem képesek. Az oroszok inkább abban tudnak komoly károkat okozni, vagy abban tudják túljárni az ukrán légvédelmet, hogy olyan eszközöket használnak, amire az Ukrajnának jelenleg nincs megfelelő védekező kapacitása. A drónokkal Ukrajna többé-kevésbé megtanult együtt élni már az orosz drónokkal szemben. Ez leginkább tavaly jelentett nagy problémát. Tavaly Oroszország növelte mennyiségi gyártást, és egy-egy támadásnál 300, 400, 500, 600 drónt is használt, és ez tavaly nagy probléma volt. Idén lettek olyan modern eszközök, például elektronikus zavarási eszközök, drónokat elfogó drónok, amelyekkel az orosz drónok nagy része hatástalanítható. De most pedig ugye az orosz ballisztikus rakéták jelentenek problémát, mert az ukrán légvédelmi kapacitás kimerült, és nincs honnan pótolják, mert egyszerűen nyugati készletek is kifogytak. Tehát csak hogy lássuk a különbséget, a legmodernebb rendszerekből, a Patriot rendszerekből az Egyesült Államok évi 600 darabot képes legyártani. Ez egy igen komplex folyamat, amivel ezek a rakéták készülnek. Oroszország az idei évben, ez egy becslés, 6-700 balisztikus rakétát képes gyártani, és nagyjából ekkora mennyiségben támadhatja Ukrajna területét, de egy-egy balisztikus rakéta elfogásához általában nem elég egy rakéta, hanem a duplája kell általában, tehát a két rakétával hatástalanítják. Na most nyilván az Egyesült Államok teljes készlete sem Ukrajnába megy, tehát ennek egy részét kapja meg Ukrajna az éves gyártott kapacitásnak. A jelentős része most például a közel-keleti raktárak feltöltésére megy. Tehát itt abszolút készlet hiány van ezekből az eszközökből, és Oroszország nyilván ezt látja, és pont azért növeli is a gyártást a balisztikus rakétákkal, mert ugye ezektől reméli az, hogy nagy károkat képes okozni Ukrajnának.
16: Abszolút érthető. Sokáig az volt a mondás, hogy ez a fronton megnyerhetetlen ez a háború, ez csak majd tárgyalóasztalnál lehet. Ez még most is így van?
15: Ez most is így van. Oroszország már évek óta abban bízik, hogy majd az ukrán hátországot a fronton is, és a hátországban is elér valamiféle áttörést, és arra kényszeríti Ukrajnát, hogy fogadják el az orosz ultimátumot, de hát eltelt mégiscsak négy év, a háború ötödik évében vagyunk, és ezek az ukrán hátországgal szembeni támadások azért nem értek el olyan sikert. Óriási károkat okoznak Ukrajnának itt minden kétséget kizáróan, de nem azt a hatást értéke az oroszok, hogy Ukrajna hajlandóbb lett volna tárgyalni, vagy elfogadta volna az orosz ultimátumot, úgyhogy szerintem ettől ne várjuk, vagy az oroszok se várják azt, hogy majd Ukrajna fejet hajt és elfogadja. Hát ezen a telen is valahogy túl lesznek. Ez minden eddiginél legnehezebb telen lesz Ukrajnának. Az ukrán kritikus energetikai infrastruktúra helyzete miatt is, és ugye a légvédelmi állapota miatt is, de nem emiatt fogják ők az orosz ultimátumot elfogadni.
16: Szűk fél percünk van. A Zelenszkij-Trump találkozott, hozott-e bármiben változást?
15: Inkább beleillik a találkozók sorába, nem hallottunk nagy áttörést. Talán lehetett volna valamit várni a légi tűzszünet, ugye Trump egy-másfél hétezett kijelentette, hogy légi tűzszünet lesz, nem lett. Itt elsősorban Oroszországra lenne szükség, hogy legyen további előrelépés mind a tárgyalásokban, mind a békében.
16: Anton Bendarczewski, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
15: Köszönöm szépen a beszélgetést.
17: Időjárás. Ma a felhősebb északkeleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, azonban a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső a mai nap folyamán. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
18: Közlekedés. Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Fél hét van, jó napot kívánok a mikrofonnál, Garami Zsuzsa, a szerkesztő Gál Andrea. Trump ismét találkozna Putyinnal, Zelenszkij jel a háború lezárásáról egyeztetett. 3-ról 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jegybank, és gomoly felhős napos idő várható délután 20 fok körüli hőmérséklettel. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Az eljárás a vagyonátruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Marga Mihály azt mondta, hogy az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről akkor beszélt, amikor New Yorkban találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnökkel a megbeszélést követően elmondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának esélyei is szóba kerültek. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump közölte, hogy Washington 2 új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az uniós vezetők pozitívan reagáltak és hangsúlyozták, hogy az egyezmény a térség biztonságának megerősítését szolgálja. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. Ma csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Jelenleg 6-11 fok között alakul a hőmérséklet, kora délutánra pedig 17-22 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, Krónikából 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
16: 6:33 van, a mikrofonnál Benyó Rita. Több egymástól független ügyből is közjogi konfliktus lett az elmúlt napokban. A parlament nem választotta meg a Fidesz és a KDNP jelöltjeit a médiatanácsba. A Tisza frakció nem támogatja a Baka András által legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltán sem. Az államfő viszont egyelőre nem vonta vissza a jelölést. Közben 3 fideszes képviselő mentelmi jogát felfüggesztették, az ügyészség pedig 3 újabb képviselő, köztük Magyar Péter miniszter. Miniszterelnök ügyében kérte ugyanezt. A fékek és ellensúlyok működését látjuk, vagy már egy közjogi válság körvonalazódik. Tóth Balázs ügyvéd van velem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok!
16: Magyar Péter tegnap este egy Facebook videóban a fideszes ügyészség utolsó dobásának nevezte azt, hogy egyszerre kérték ki az ő mentelmi jogát, és Hankó Balázs és Sesták Miklós milliárdos ügyekben való érintettségük miatti mentelmi jogát. Mennyire beleszólás ez egy független hatalmi ág működésébe, vagy mennyire egy sima politikusi vélemény?
19: Hát ez mindenféleképpen egy politikusi véleménynek tekinthető, és tulajdonképpen jól értelmezem, akkor a miniszterelnök azt a kritikát fogalmazza meg, hogy egyszerre indítványozni egy telefon állítólagos ellopása miatt egy miniszterelnök illetve mentelmi jogának a felfüggesztését két másik olyan most már ellenzéki szereplőnek a mentelmi jogának a felfüggesztésével, akik meg milliárdos ügyekben érintettek, az kommunikációsan, politikai kommunikáció értelmében mondjuk így meglepő fordulat.
16: Ahogy mondja, nagyon különböző súlyú gyanúkról van szó. A cselekmény súlya, vagy pedig az eljárás jellege alapján kell dönteni ilyenkor a mentelmi jog felfüggesztésében?
19: Alapvetően az eljárás, tehát a parlamenti gyakorlatok eljárás jellege szempontjából tett különbséget azt mondanám, hogy 2022-ig, következetesen 90-es évek elejétől magánvádas eljárásokban soha nem adták ki a politikusok mentelmi jogát, közvádas eljárásokban pedig automatikusan mindig. A kettő között alapvetően a cselekmény súlya között is van valamilyen fajta különbség, de nem szükségszerű.
16: De ez csak egy szokásjog, ha jól értem.
19: Ez egy parlamenti szokásjog, így van.
16: Tegnap ugye kiadták egyébként magánvádas ügyekben három fideszes képviselőnek is a mentelmi jogát. Ők maguk is kérték ezt, hogy tegyék így, mert azt mondják, hogy ők meg akarják magukat védeni a bíróság előtt. Ugyanígy Magyar Péter is azt mondja, hogy azt kéri a mentelmi bizottságtól és a parlamenttől, hogy függesszék fel a mentelmi jogát. Kérheti-e egy képviselő ezt?
19: Kérni kérheti, de ez csak azt jelenti, ez csak egy politikai nyilatkozatként értelmezhető, mert a mentelmi jogról lemondani nem lehet, tehát nem lehet úgy értelmezni, hogy ő maga lemondott a mentelmi jogára, ennek következtében már a parlamenti képviselőknek nincs joga erről dönteni. Ez nem szünteti meg a parlamenti képviselők döntése lehetőségét, ennek ellenére dönthetnek úgy, hogy bármelyik képviselő mentelmi jogát nem függesztik fel.
16: Mi történik, hogyha egy miniszter tehát felfüggesztik Magyar Péter mentelmi jogát, és Magyar Péter eljárás alá vonódik, vagy akár garázdaságért, akár felfüggesztetre, de elítélik. Mi történik olyankor egy miniszterelnökkel?
19: Ugye Magyar Péter esetében az a érdekes helyzet van, hogy neki kettős jogállása van, egyrészt országgyűlési képviselő, másrészt miniszterelnök, és a országgyűlési képviselők és a miniszterelnök mandátumának a megszüntetését azt eltérő módon szabályozza a törvény. Mi azt nyilván tűnik, de valójában nem az. Ugye hogyha az országgyűlési képviselői mandátumát nézzük Magyar Péternek, akkor ugye az országgyűlési törvény szerint akkor kell valakinek kimondani az összeférhetetlenségét, és az összeférhetetlenség kimondásával megszűnik a képviselő mandátuma, hogyha valakit büntet miatt jogerősen elítélnek. Itt azt kell tudni, hogy a bűncselekményeknek két típusa van, vannak a vétségek, amelyek a kisebb súlyú bűncselekmények, és vannak a büntettek, amelyek a nagyobb súlyú bűncselekmények. Ez a BTK mindig külön meghatározza, hogy büntetnek vagy vétségnek minősül egy bűncselekmény. Amit ön mondott az előbb, ugye eleve a legfőbb ügyészség indítványa azban, én amit olvastam, abban lopásnak minősítik ezt a magatartást, nem garázdaságnak. Gondolom azért, mert hogy a garázdaságnak a törvényi tényelési feltétele az, hogy a magatartásnak erőszakosnak kell lennie, és ezt itt én az általam ismert tényelásban nincs erőszakos elem, és ha jól gondolom, akkor az ügyészség is így minősítette, akkor ez csak lopás lehet. Ez egy kisebb értékre elkövetett lopás. Azt láttam a ügyészség kommunikációjában, ez egy 100 000 forintot meghaladó telefon lehet, de 200 000 forintot valószínűleg nem éri el, mert akkor azt írták volna, hogy ez vétség lenne. Tehát, hogyha emiatt elítélnék Magyar Pétert, akkor a képviselői mandátuma nem szűnne meg, még akkor sem, hogyha jogerősítéletet kapnak.
16: Világos.
19: Ezzel szemben a miniszterelnöki pozíciójánál más a szabályozás, egyébként szerint teljesen következetlen, érthetetlen a szabályozás. Ott azt mondja a törvény, hogy annak, hogy meg kell szüntetni a miniszterelnökség mandátumát, hogyha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. És a megválasztásának a feltétele egy miniszterelnöknek az, hogy büntetlen előéletű legyen, és az országgyűlési képviselők választásán választható legyen. A büntetlen előélet az azt jelenti, hogy ha valakit akár vétség miatt elítélnek, legalább felfüggesztett szabadságvesztésre, tehát hogyha mondjuk büntetést kap, vagy megrovást kap, vagy közérdekű munkát, akkor nem, de hogyha felfüggesztett szabadságvesztésre ítélnék, akkor már büntetett területőnek minősülne, és ebben az esetben nem lenne miniszterelnöknek választható, és ha nem választható miniszterelnöknek, akkor azzal együtt meg is szűnne a mandátumot.
16: Világos. Van itt még két ügy, amiről gyorsan szeretnék beszélni, ugye Baka András Solyom László hagyományát követve úgy jelölt legfőbb ügyészt, hogy nem egyeztetett egyetlen párttal sem. A Tisza jelezte, hogy nem fogja megszavazni, ennek ellenére a jelölést nem vonta vissza, tehát most az jön, hogy a Tisza ezt le fogja szavazni. Erre sokan azt mondták, hogy hát látszódik a fékek és ellensúlyok működés közben, látszódik végre újra egy demokratikus politika, valóban így van, ez látszódik, vagy ez egy válságtünet?
19: Hát szerintem egyik sem. A fékek és ellensúlyok rendszerének fogalmilag nincs köze ehhez a kérdéshez. A fékek és ellensúlyok rendszer az kb. Arról szól, hogy a többségi politikai erődöntései fölött van-e valamilyen másik független hatalmi szervnek kontrollja. Tehát a fékek és ellensúlyok rendszer, hogy működik, azt akkor látjuk, amikor mondjuk egy alkotmánybíróság elé kerül egy Tisza többség által elfogadott törvény, vagy egy Tiszát érintő politikai ügyben, akár polgári, akár büntető ügyben a kúria döntéshoz, vagy mondjuk az állami számvevőszék, hogyha vizsgálja a parlamenti pártok működését, akkor mondjuk az előző gyakorlathoz igazodva minden ellenzéki pártot szankcionál, és a kormányzati többséghez tartozó pártokat sohasem, vagy mondjuk a sajtó, mint egy független hatalmi ág, az a kormányzati többség szócsöveként működik, vagy adott esetben annak kritikusaként is lép fel. Ehhez képest itt ugye arról van szó, hogy az alkotmányos szabályok szerint van egy együttdöntési joga két szereplőnek, és ez a két szereplő, ez láthatóan nem ért egyet valamiben, de ez nem egymás ellenőrzésének a gyakorlatát jelenti. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez a fékek és ellensúlyok rendszeréhez fogalmilag közel álló kérdés lenne. Abban az értelemben persze igen, hogy látszik, hogy itt a két szereplő politikailag nem azonos platformon áll.
16: És van egy harmadik ügy, ugye ez a médiatanács, ugye a bizottságon átment a Fidesz és a KDNP jelöltje, majd igazából elég váratlanul a parlament leszavazta őket, és hát ugye sokan azt vetik föl, hogy ez mennyiben más működés, mint a Fidesz kétharmados működése, mennyiben más, és milyen helyzet alakul ki ezáltal?
19: Hát egy döntés alapján azért én még nem vonnék le ilyen nagyon nagy következtetést a tekintetben, hogy ugyanabban a rendszerben élünk, mint az előző 16 évben. Egyrészt, másrészt, hogyha jól tudom, akkor a Mi Hazánk jelöltjét megválasztották, tehát hogy ellenzéki jelölt egyébként bekerült. Úgyhogy én nem mennék túlságosan messzire ebből az egyetlen egy döntésből fakadóan.
16: Tóth Balázs ügyvéd, köszönöm szépen, hogy ma reggel a rendelkezésünkre állt.
19: Köszönöm szépen.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
16: Ivartalanítási és veszettség elleni oltási program, ebb összeírás, az állatvédelem szereplőinek képzése, az állatvédelmi szervezetek leterheltsége és a kóborállatok sorsa, csak néhány a hazai állatvédelmet érintő megoldandó feladatok közül. Az élő környezetért felelős minisztérium egyeztetett korábban néhány az ügyben érintett szervezettel. Az országban területenként eltérőek a problémák, van, ahol kiemelten súlyos gond, például a kóborállatok nagy arányú jelenléte. Először hallgassák meg Illés Anna összeállítását, utána pedig Palos László, állatjólértért felelős helyettes államtitkárral beszélgetek.
20: Én rengeteg állatot látok kinkeservesen meghalni, szenvedni, kezeletlen betegségekben, rossz tartásban élnek, nem fogják őket megfelelően etetni, vakcinázni, jelölni.
21: Mondtál a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület alapító elnöke. Vidra Beáta a Kossuth Rádió Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorában hangsúlyozta, a kutyák és a macskák esetében is jelentős problémát okoznak a túlszaporulatok.
20: Mind-mind felesleges halál, feleslegesen megszülettek, és feleslegesen szenvednek, nincs annyi megfelelő gondos gazda, mint amennyi állat várakozik. Ebrendészeri telepeken, menhelyeken, nem beszélve arról, hogy mennyi állat él gazda nélkül az utcákon, és ez mind ennek köszönhető, a felelőtlen gondolkodásnak és ennek a mértéktelen szaporodásnak. Úgy mennek el erről a világról, hogy esélyt sem kaptak. Ez valami borzasztó látni, tömegesen. Amikor az ember meglát egy-egy csatornában, árokparton ott hagyott felesleges szaporulatot, nagyon sokszor még a leválasztás előtt már magukra hagyják, kiviszik árokpartokba, erdőkbe, és ott hagyják őket szanaszéjjel szórva magukra.
21: Az állatelhagyás Magyarországon bűncselekménynek minősül, erről már a Pest vármegyei Pilisváros jegyzője beszélt a Felkelőnek. Seres Krisztina emlékeztetett, a jegyző alapvetően az elsőfokú állatvédelmi hatóság. Hozzátette, az utóbbi hónapokban a térségben több esetben is intézkedniük kellett, mert például a gazdák elköltöztek, az állatot pedig magára hagyták.
3: Volt olyan hely, ahonnan 5 kutyát kellett kiemelni, az ingatlan kapuját jellemzően bezárják, az ingatlan elhagyják, az állatokat gyakran megkötve, étel és ivóvíz nélkül hagyják ott, akár az udvaron, akár sajnos fordult elő olyan is, hogy a házba bezárva, és ha nem mentünk volna egy bejelentésre is szabadítottuk volna ki, akkor sajnos az az állat elpusztult volna. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több olyan bejelentést kapunk, amelyben a lakosok felhívják a figyelmünket arra, hogy valamilyen probléma van, akár ilyen eset, mint állatelhagyás, hiszen ekkor a kutya életét meg tudjuk menteni. Sajnos fordult elő az elmúlt hetekben egy olyan is, amikor a gazda több napra elment otthonról, a kutyáját megkötve hagyta, ivóvíz étel nélkül, mire hazaért a kutyus elpusztult. Ebből azóta már feljelentés van, tehát megindult a rendőrségi eljárás állatkínzás miatt.
21: Seres Krisztina úgy fogalmazott, szerencsések, hiszen a 12 000 fős településen olyan hivatal tudnak működtetni, ahol több szakember segítségükre van, mint az anyakönyvvezető, aki egyúttal okleveles állatvédelmi szakemberként az állatvédelmi ügyintéző szerepét is betölti. A jegyző kitért az ebb összeírási és ivartalanítási gyakorlatukra is.
3: Arra nincsen kapacitás, hogy a településnek a 7-8 000 háztartásában mindenhová becsöngessünk, de azok a helyek, ahol kiemelten problémásak, illetve úgy gondoljuk, hogy ellenőrzésre szükségesek, azokra megpróbálunk eljutni személyesen, saját szabadidőmből hétvégén. Az ivartalanítási két mondatot hadd mondjak. Nálunk működik egy egyesület, itt Pilisen. Nyertek egyébként olyan pályázatot, amik ivartalanítási nyújtanak segítséget, hogyha valamilyen lakos hozzájuk fordul, akkor tudnak ebben segíteni, a költségekhez hozzájárulni. Sokszor van, hogy kimegyünk szemlére, és olyan esetben, ahol látjuk, hogy kutyacica ivartalanítása megoldaná ugye nem kívánt szaporulat problémáját, akkor mi kifejezetten az állattartónak is szoktuk javasolni, hogy keresse fel ezt az egyesületet.
21: Seres Krisztina szerint, ha országosan több hasonló szervezet működne, és az önkormányzatok külön forrást tudnának erre elkülöníteni, akkor valamelyest mérséklődhetnének az állatvédelmi problémák. Ugyanakkor úgy látja, hogy még kiemelten sok megoldandó feladat van a témában.
16: Na és hogy milyen sok feladat van, arról már Pallós László állatjólértért felelős helyettes államtitkárt kérdezem. És itt van velem, ő itt van a stúdióban, telefonon pedig itt van velünk Benkő Andrea, a Kossuth Rádió állatvédelmi műsorának szerkesztő műsorvezetője, akivel közösen fogjuk kérdezni helyettes államtitkár urat. Jó reggelt, Andrea, itt vagy?
4: Jó reggelt, igen, itt vagyok.
16: Szuper, mindenkit remekül hallunk, és akkor kezdjünk először onnan, államtitkár úr, hogy ön találkozott több állatvédő szervezettel is. Mi volt az a legfőbb probléma, amit mindenki egységesen felvetett önnek?
22: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, miniszter úr fogadta az állatvédelmi civil szervezeteknek a képviselőit. Azt azért mindenképpen szeretném mondani, hogy ezek a kezdeti lépések. Tehát minisztériumunk arra törekszik, hogy a civil szervezetekkel, akik ugye az állatvédelemnek a gyakorlati részében gyakorlatilag kiemelt szerepet töltenek be, minél szélesebb körben sikerüljön a párbeszéd. Tehát ez egy első lépés. Az elnyő szervezetek kerültek meghívásra, illetve azon szervezetek, akik valamilyen formában bejelentkeztek már a minisztériumhoz, de a hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy egy nyitott párbeszéd indulhasson meg, amelyben a területen dolgozó civil szervezetek mindegyike bevonásra kerülhet.
16: Ja, de mik azok a fő problémák, amik már most az első találkozón az asztalra kerültek?
22: A kóborállat kérdés az rendszeresen megjelenő visszatérő probléma, a fölös szaporulatnak a kezelése, ebrendészeti problémák, ebrendészeti telepeknek a működése, illetve a civil szervezetek fenntartható működésének a támogatási igénye, ez gyakorlatilag minden fórumon előjön, illetve minden szereplő egyetért abban, hogy az átvédelem területén a szemléletformálásnak kiemelt szerepet kell szánni, és ez is egy olyan közös cél, amiben mindenképpen együtt fogunk dolgozni.
16: Most pedig megadom a Benkő Andrának a kérdezés jogán.
4: Térjünk egy picit vissza az ivartalanításra. Formálódik, hogy milyen megoldások lehetnének ezen a területen? Észak-kelet-magyarországi állatvédőktől hallom, hogy a mobil ivartalanító buszt nagyon pártolnák, hát meg valamiféle olyan anyagi támogatást, ami meggyőzi az ottaniakat is, hogy igenis vigyék az állataikat ivartalanítani. Tudom, hogy még nagyon korai a kérdés, hisz nemrég volt ezen a területen, de hát ha már gondolkodnak ezen.
22: Mindenképpen gondolkodunk, hiszen ugye ez egy kiemelt terület, tehát a kóbor, kutya, kóbor, macska kérdést nem fogjuk tudni nélkül megoldani, hogy nagyon jelentős szervezet és célzott ivartalanítási programok ne kerüljenek meghirdetésre. A pályázati lehetőségek kidolgozás alatt vannak, viszont szeretnénk mindenképpen olyan irányba menni, hogy olyan célzott támogatásokat tudjunk célzott helyekre eljutatni, ahol lehetőség van arra, hogy utána a probléma újra generálódásra és megelőzésre kerüljön. Itt említésre került, hogy ugye az ország különböző részében különböző problémák, illetve különböző megoldási lehetőségek jöhetnek szóba. Nekünk nagyon fontos, hogy ne a minisztériumban, a bársonyszékből kezeljük csak ezeket a problémákat, tehát terepi látogatásokon is részt veszünk, menhelyek esetében, ebrendezeti terepek esetében, illetve a szegregátumokat is meglátogatjuk, hiszen ott teljesen más megközelítésű megoldásokat kell találnunk a problémára, és igen, elengedhetetlen, hogy adott esetben a megoldást a helyszínre vigyük, és ebben jelentett óriási segítséget az a mobil buszok alkalmazása, amelyek általános rendelőként felszerelve az ivartalanítást ott helyben a problémás területen meg tudják oldani.
16: Ugye az ivartalanítás kérdése azért kerül elő újra és újra, mert hogy nagyon sok szaporítás, kényszerszaporítás van, nagyon sok akár vaddá nevelt, szándékosan harci kutyává nevelt probléma merült fel az elmúlt években. Nagyon sok olyan probléma merült fel, hogy borzalmas körülmények között tartják ezeket a kényszerszaporított állatokat. Sokan felvetették, hogy törvényi szigorítás kellene. Van-e ilyen terv az asztalon?
22: A vonatkozó átvédelmi jogszabályokat folyamatosan áttekintjük, és a civil szervezetek javaslatait is figyelembe veszük téren, és a szükséges módosításokat a jövőben is kezdeményezni fogjuk. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a szabályozásunk meglehetősen szigorú, nagyon fontos, hogy ennek a betartatására hangsúlyt helyezzünk.
16: A szakember kérdése?
22: Ebben is. Igazából szemléletformális kérdése, a szakmai háttérnek a biztosítása is, illetve a hatósági háttér biztosítása. Január 1-ével föláll egy központi főhatóság, aminek gyakorlatilag egy nagyon erős lába lesz az állatvédelmi terület, és ez a hatósági munka aztán a területre is kiterjed majd, megyei szintre. Nagyon bízunk abban, hogy ez az új szervezeti struktúra lehetőséget biztosít arra, hogy célzottan az ellenőrzéseket le tudjuk folytatni, és akár tematikus ellenőrzések keretében, akár a bejelentések alapján olyan helyekre is el tud jutni a hatóság, amelyek esetleg idáig nem kerültek
16: reflektorfénybe. Tehát lesz intézkedési jogkörönnek a hatás.
22: Abszolút teljes mértékű intézkedési jogköre minden területen, a szankcióban, a különböző feltételek meghatározásában, annak a megkövetelésében, a visszaellenőrzésben teljes hatáskörrel fognak rendelkezni a kollégák.
16: Andrea, ismét megadom neked a szót.
4: Én úgy tudom, hogy ez egy 50 tagú, több különböző feladattal ellátott társaság lesz, ugye úgy hívják, hogy zöldőrség. Azt megkérdezhetem, hogy hány ember fog dolgozni állatvédelmi területen, és őket szétosztják az országban? Úgy képzeljük el?
22: Most folyik az a munka, az a háttérmunka, illetve a jogszabályalkotás, ami ugye lehetővé teszi azért a környezetfelügyeleti főhatóságnak a január 1-i felállítását, majd ezt követően a területi egységek felállítását, úgyhogy konkrét számokról még nem tudok beszámolni, viszont egyértelmű szándékunk, hogy az állatvédelmi vonal rendkívül erős legyen, tapasztalt szakemberekkel és megfelelő szakmai és anyagi háttértámogatással.
4: Van még idén több településen, bocsánat, ha megkérdezhetem, mert ez egy fontos dolog, és talán mindennek az alapja. Már láttam, hogy több településen megkérdették az edösszeírást. Itthon körülbelül 3 millióra teszik a kutyáknak a számát, de csak úgy 1/3 jelenti be a gazdáknak, hogy tulajdonképpen nála állat van. És hát a legnagyobb probléma, ezt minden állatvédő tudja, hogy hát nem ellenőrzi ezt senki. Így hát nem is tudjuk, hogy hány állatban van csíp, hánynak van veszettségoltása. Kell-e ezen a téren változás ön szerint? Tehát, hogy ne önkéntes legyen az edösszeírás, hanem tényleges legyen. Hát nyilván ehhez kapacitás is kell, humán erőforrás, meg minden, de kell-e ezen változtatni? Szerintem nagyon sokan várják ezt.
22: 2013. január 1-e óta kötelező az ebek mikrocsipeltőtére megjelölése, és ezzel párhuzamosan ugye a jogszabály előírja, hogy legalább 3 évente egyszer a települési önkormányzatoknak ebösszírást kell végezniük. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos még vannak olyan települések, akik egyáltalán nem végeztek ebösszírást, illetve az a gyakorlata, hogy az ebösszírás megtörténik, az is nagyon különböző. Nyilván, ahogy szerkesztő asszony is említette, az önkéntes bevallást nem tartjuk annyira jó megoldásnak, mert az a jellemző, hogy ugye akivel minden rendben van, jogkövető magatartást folytat, a kutyája ott van, csipelve van, ő első között fogja bejelenteni, hogy a kutyával kapcsolatos adatokat egyeztetni tudják, viszont a problémás felös állattartásban nem annyira elkötelezett állattartók, így kikerülhetnek a látókörből, úgyhogy mindenképpen azt preferálnánk, hogy lehetőség szerint olyan ebösszerelési formát találjanak a települések, ahol konkrétan akár ingatlanról ingatlanra menve történhet az ebösszírás. Nyilván ez egy nagyvárosban nehezebben megoldható feladat, de számos vidéki településen látunk nagyon jó példákat arra vonatkozóan, hogy a végig mennek az önkormányzat alkalmazottjai a település utcáin.
16: Ennek hiányában van azért mégis valami sejtésük, hogy ma hány kutya, macska, házi állat él Magyarországon?
22: Ugye amikor ez a kérdés fölmerül, akkor egyrészt az EVRegiszterhez tudunk nyúlni, amelyben azt látjuk, hogy éves szinten olyan 1 millió 100 000 kutyát oltanak a szolgáltatóhivatalos kollégák veszettség ellen. Tehát elvileg az az a szám, ami biztos kézben van, és kontroll alatt tartják ezeket az állatokat. A kobarállatok becsült száma az ugye nem egy eklatáns konkrét szám, de 100 000-es nagyságrendőre becsüljük azokat a kutyákat, amelyek gazda nélkül kóborolva, vagy az ellátórendszer valamelyik lépcsőfokán tudják az életüket élni.
16: Ugye azzal kezdtük, hogy több civil szervezettel is leültek. Állatvédő szervezetből rengeteg van Magyarországon. Menhelyből is, de hát ugye nyilván különböző, hát hogy fogalmazok finoman, minőségű szervezetek ezek. Tudják-e önök ellened őrizni, hogy ki az, aki ténylegesen az állatok védelmével foglalkozik, és ki az, aki ugyan állatvédőnek nevezi magát, de mondjuk épp mondjuk ennek örve alatt szaporít, vagy tart fent olyan menhelyet, ami nem éppen az állatok jólétét szolgálja?
22: Ez egy érdekes kérdés, ugye az átvédelem területén nagyon sok civil szervezet dolgozik. Nyilván ezek jelentős része menhelyet is üzemeltet, de számos olyan szereplő van, aki az átvédelem területén más szegmensbe tud nagyon hatékony munkát végezni. Nyilván az olyan esetekben, ahol mondjuk az eredeti szándék valamilyen utomódon félrecsúszik, ott a hatósági ellenőrzések során ezt mindenképpen szeretnénk megfelelő irányba terelni, illetve azt is nagyon fontos látni, hogy nagyon szeretnénk a párbeszédet kiszélesíteni. Online platformot tervezünk, amelyre valamennyi állatvédelmel foglalkozó civil szervezetbe tud majd jelentkezni, hiszen nagyon kíváncsiak vagyunk mindazon szervezetek és magánszemélyek véleményére, akik ezen a területen dolgoznak, hiszen ők látják első kézben azokat a problémákat, amiből előbb-utóbb országos döntéshelyzetek alakulhatnak, vagy hatósági problémák, illetve megoldandó kérdések merülnek föl, tehát valamennyi civil szervezetnek a véleményét szeretnénk becsatornázni a jövőbeni munkában.
16: Benkő Andrea, alig egy percünk van, úgyhogy egy gyors kérdés még jut neked, és utána mondd is el, hogy mi vár majd a hallgatókra a legfrissebb műsoratokban.
4: Rendben. Csak egy kérdés. A civil szervezetek, menhelyek nagyon várják, hogy legyenek olyan pályázatok, amelyek korábban voltak, tehát ami a működés segíti. Terveznek ilyeneket?
22: Természetesen többféle támogatási formát is tervezünk a közeljövőben meghirdetni. Ezek közül kiemelkedő a menhely fejlesztési program, illetve pályázati lehetőség, hiszen a minőségi állatvédelem irányába szeretnénk elmozdulni, arra felé szeretnénk ösztönözni a területen dolgozókat. Nem létszámbővítés, hanem a meglévő struktúra fejlesztése, ami kimondottan cél, és természetesen az ivartalanítási program is nagyon jelentős szerepet fog kapni.
16: A 10 másodperced van.
4: Hát akkor csak annyit mondok, hogy azt látom 30 éves állatvédelmi riportkészítési gyakorlatom alatt, hogy iszonyat nagy az információhiány. Én remélem, hogy a szombati műsor a Szótlanok hangján ez ebben fog segíteni.
16: Köszönöm,
4: hogy tényleg
16: szépen.
4: Jó irány mutatjon a gazdiknak.
16: Pallós László helyettes államtitkárnak is köszönöm. Hogy
22: nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
16: És ez továbbra is a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 7 órakor, szeptember 23-án, szerdán, Tekla és Livius napján. Én Benyó Rita vagyok, az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.

0: Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség.
1: A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsy György korábban a YouTube csatornáján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte nem állja meg a helyét. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre.
0: Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesztárt Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés miatt nyomoznak az NKA ügyben.
1: A hírre reagálva Magyar Péter arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett két ellenzéki politikussal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. Sesztárt Miklós közölte, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, hogy a nemzeti kulturális alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás.
0: Megválasztották a médiatanács elnökét és 4 tagját.
1: Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. A Krónika után műsorunkban Polyák Gáborral beszélget a műsorvezető Benyúrita.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, jelentette ki a miniszterelnök.
1: Magyar Péter ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A kormányfő úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja.
3: Éppen azt mutatja meg, hogy Magyarország gyógyul, ha ezeket a vitáinkat felelősséggel, transzparensen az ország érdekében tudjuk lefolytatni. Ezért most tisztelettel arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az országgyűlés mielőbb megválaszthassa Magyarország új legfőbb ügyészét. A cél közös. Olyan ügyészségre van szükség, amelynek függetlenségéhez, szakmai működéséhez és pártatlanságához nem férhet kétség.
1: A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Így válaszolta a Sándor Palota arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték, az államfő megtette javaslatát, a legfőbb ügyész személyére arról az országgyűlésnek kell döntenie.
0: Új 2,5%-os inflációs célt tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnöke jelentette be a monetáris tanács keddi ülése után.
1: A testület a globális kockázatok miatt az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatotta az alapkamaton, az irányadórát a 5,5% maradt. Marga Mihály hangsúlyozta, az inflációs cél 2028-as alkalmazása elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodásra. Közölte a döntésnek, a magyar gazdaság számára hosszabb távú előnyei is vannak.
4: Először is az alacsonyabb cél mellett már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházás

0: megoldások növekedéséhez.
1: Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián.
2: Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
1: A KDNP 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát.
2: Az ellenzéki párt gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodás, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program.
2: Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte. A jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
1: Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon.
2: Az október 10-i és 11-i programon többféle távot is ki lehet próbálni. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra még lehet jelentkezni. Az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, a fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek futók.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Öreget kívánok, Katona Lászlót hallják. Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A címvédő lengyel válogatott az elődöntőbe jutott az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon. Lengyelország-Németország 3-0. A franciák szintén 3 játszmában verték a románokat. A legjobb 4 közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. A 48 kg-os Szelecki Léla és az 50 kg-os Szaka István azonban kiesett a negyeddöntőben, az 5. helyen zártak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Köszönöm a figyelmüket!
3: Közlekedés.
2: Szalakorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál. A 166-os kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű.
3: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett mindenütt sok lesz a napsütés, elszórtan főként északkeleten-keleten lehetnek záporok, zivatarok, megélénkül a szél, délután 17-22, este 5-10 fok várható.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes.
2: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával 8 órakor jelentkezünk ismét.
5: Műsorajánló.
3: Napközben.
6: Fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskolaérkezés és a házi feladatok ésszerű korlátozása csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kínál az általános iskoláknak. De vajon mit gondolnak mindenről a diákok?
7: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk.
6: A javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozat a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulásról szóljon. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
3: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
3: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
10: Ez tehát a Felkelő, 7 óra 12 perckor. Én Benyó Rita vagyok. A következő órában Polyák Gáborral, a médiáról fogunk beszélgetni, Bot Péter Ákossal gazdaságról, Magyari Péterrel a MOL és a kormány konfliktusáról. És ahogy mondtam is, már itt ül velem szemben a stúdióban Polyák Gábor. Ugye új elnöke van a médiatanácsnak, az országgyűlés 5 évre választotta meg Polyák Gábor médiajogást, médiakutatót, egyetemi oktatót. A Fidesz politikai elfogultsággal vádolja, ő viszont független, pártatlan, hatóságot és média békét ígér. A Tisza frakció képviselőinek többsége ugyanakkor leszavazta a Fidesz és a KDNP jelöltjét, így a két ellenzéki pártnak egyelőre nincs tagja a testületben. Megteremthető-e innen indulva a média béke, hogyan lehet felszámolni a médiapiac torzulásait, és mitől lesz valóban független az új hatóság? Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van.
11: Jó reggelt.
10: Az elmúlt másfél évtizedben kívülről bírálta mind a médiahatóságot, mind a magyar médiarendszert, ami felépült. Mi lesz az első döntése, amivel belülről megpróbálja megváltoztatni?
11: Ezt nehéz, döntésként nehéz megmondani. Nyilván belül el kell indítani egy kapacitás felmérést, egy szervezeti átvilágítást. Rengeteg feladat van ezen a hatalmas hatóságon, itt nem csak a média ügyei, hanem a távközlés, a digitális platformok, az elektronikus aláírás, egy nagyon izgalmas, nagyon komplex feladatsor az, ami előttünk áll. Hát a médiapiacon ugye az elmúlt 16 évnek a következményeit szerintem nagyon alaposan fel kell térképezni, ahhoz, hogy aztán megfelelő módon lehessen reagálni arra a helyzetre, amiben vagyunk. Itt lesz egy piacfelmérés, egy piaci elemzés, ahol nem csak a rádiók, televíziók, hanem az olyan kapcsolódó iparágak, mint a nyomda, a terjesztés átvilágítása, elemzése is meg kell, hogy történjen. Így tudunk kapni egy teljes képet arról, hogy egyáltalán most milyen lehetőségei vannak Magyarországon a média piac szereplőinek, és eközben kezdettől fogva európai szinten kell képviselni a magyar szereplőknek és a magyar fogyasztóknak az érdekeit, hiszen valójában a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg még az is, hogy az elmúlt 16 évben mi történt, mint az, hogy hogyan fognak az AI cégek és az olyan platformok, mint a Facebook meg a TikTok a következő
10: időszakban. Tehát nagyobb hatása lesz a TikToknak, a Facebooknak és a satöbbinek, mint a NER-nek a magyar médiára?
11: Én azt gondolom, hogy igen, és korán sem biztos, hogy ez nekünk jó hír, illetve egészen biztos, hogy ez önmagában nem megnyugtató.
10: Mit jelent az, amit én itt a felvezetőben is mondtam, és amit ön mondott, hogy média békét akar teremteni?
11: Én azt szeretném, hogyha a média most a következő időszakban nem a médiáról szólna. Amikor a médiáról beszélünk, akkor arról beszélnénk, hogy mik azok a témák, amik a magyar nyilvánosságban meg kell, hogy jelenjenek, nem arról, hogy kik irányítják a háttérből, milyen célból, milyen manipulációs szándékkal a média különböző platformjait. És a sokkal kevésbé lenne központban az, hogy egyébként a médiában, a különböző szegmenseiben mi történik, mert egyszerűen normálisan működne, mindenki végezné a dolgát, az újságírók szakmai, újságírói munkát végeznének, a médiavállalatok megpróbálnák a lehető legjobb eredményeket elérni, hiszen nekik ez a dolguk, a közszolgálati média szolgálná a köz egészét, és akkor a hatóság tulajdonképpen hátradől és nézi, ahogy a szereplők teszik a dolgukat.
10: Megtanult a magyar közvélemény azt a szót egy ideje, hogy csonka kuratórium. És hát a tegnapi nappal egy olyan fordulat állt elő, hogy önnek a munkáját egy csonka kuratóriummal kell elkezdenie, mert hogy ugyan a Mi Hazánk jelöltjét megszavazta a parlament, de a Fidesz-KDNP jelöltjét nem. Tud így hatásosan dolgozni? Tudja így hatásosan elkezdeni a munkáját?
11: Én ugye a politikai döntést most már nem elemzőként, hanem hatóság vezetőként nem kommentálhatom. Természetesen ehhez a média békéhez, amikor ezt a szót én éppen egy rövid Kossuth rádiós reakcióban kitaláltam, akkor az volt a fejemben, hogy egy olyan hatóság van, ahol lehet, hogy sok mindenben a tagok nem értenek egyet, de van lehetőségük elmondani. Ez most egy új helyzet. Jogilag azt kell mondanom, hogy a médiatanács működőképes, ahhoz három tag és az elnök megválasztása kell, és bízom benne, hogy valamilyen módon a hatóság szintjén is helyre tud állni az, amire én esküdtettem.
10: Tud-e ön formálisan, informálisan bármilyen nyomást gyakorolni azért, hogy önnek egy teljes testülete legyen?
11: Nem, tehát igazából ugye a média tanácsnak van véleményezési lehetősége, sőt javaslattevő, jogszabály előkészítő javaslattevő jogköre is, de ahogy mondom, ez egy politikai döntés, itt van egy jogszabály, annak keretében történt, ami történt. Én azt nagyon szívesen elmondom újra és újra, hogy tulajdonképpen ennek a média békének a megteremtése az könnyebb akkor, hogyha a hatóság a törvény szerint, a törvénynek megfelelően minden parlamenti frakció delegáltjával működik.
10: Ugyan említettem, hogy a Mi Hazánk jelöltjét megválasztották, de közben meg lehetett azt is olvasni, hogy itt összeférhetetlenség állhat majd föl, mert hogy a Mi Hazánk tisztségére is pályázik a jelölt. Számol azzal, hogy akár szándékoltan, akár nem szándékoltan, de előállhat az a helyzet, hogy a testület legitimitását majd újra és újra a Fidesz, KDNP, Mi Hazánk megkérdőjelezi, és ennek a munkája jó része azzal telik, hogy bizonygassa, hogy ez egy legitim testület, és nem olyan, mint volt az elmúlt időszakban.
11: Jelen állás szerint ez benne van a pakliban, más nem tudok mondani, számolok vele, és nagyon bízom benne egyelőre, hogy végül mégsem így lesz, de ez abszolút kívül esik magának a médiatanácsnak a működésén.
10: Beszéljünk a konkrét feladatokkal. Feladatokról azt mondta a meghallgatásán, hogy nem lesz boszorkányüldözés. Mit lehet akkor mégiscsak kezdeni mondjuk az olyan kialakult média koncentrációval, mint például a KESMA, vagy a korábban nem vizsgált összefonódásokkal?
11: A boszorkány üldözés elmaradása az azt jelenti, hogy nem lesz politikai alapon meghozott döntés. Jogi alapon meghozott döntés az természetesen lesz, és a KESMA-val kapcsolatban nincs folyamatban lévő ügy. Ezt nézzük meg, hogy itt a piac maga mire jut ezekkel a szereplőkkel, de egy eljárás biztosan le kell folytatni. Nem sokkal a választások előtt az Indamédia, az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blik egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabályval van ellentétben. Ezt az eljárást le kell folytatni. A törvény azt mondja, hogy visszamenőleg, megint csak nyilván hallom már a kritikákat, de hát amikor a felek ezt a döntést meghozták, hogy úgy zajlik le az összefonódás, hogy a hatályban lévő európai szabályozást figyelmen kívül hagyják, ezzel a kockázattal számolniuk kellett, nekünk nincs más lehetőségünk, mint a törvény és az európai rendelet értelmében ezt lefolytatni, aminek lesz piaci hatása, de fogalmam sincs, hogy mi lesz az eljárásnak az eredménye, minden további nélkül el tudom képzelni, hogy marad minden úgy, ahogy van, vagy nem. Tehát ez egy alapos elemzés eredményeként fog kiderülni.
10: Az Európai Unió hát 15 éve folyamatosan kritizálta az Orbán kormány média politikáját és a kialakult sajtószabadsági helyzetet. Van-e olyan konkrét Európai Uniós elvárás most ezen túl, amit említett, amin végig kell önöknek menni? Vannak-e olyan konkrét elvárások, amelyeket teljesíteni kell?
11: Ugye ezeket részben teljesítette a jogalkotó azzal, hogy egy olyan médiahatósági és közszolgálati médiaszerkezetet hozott létre, ami elvileg kizárja az egypárti befolyást. Hát ugye ez még tegnap előtt bátrabban mondhattam volna. A törvény szintjén mindenképpen megvalósult ez a változás, és hát ami nagyon nagy feladat, ennek az Európai Médiaszabadság rendeletnek a magyarországi végrehajtása, amit az előző kormány hát nemhogy nem hajtott végre, hanem ugye meg is támadott az Európai Unió bírósága előtt, közben az Európai Bizottság Magyarországgal szemben egy eljárást indított ennek a rendeletnek a végre nem hajtása miatt. Ezt a rendeletet gyakorlatilag a mostani parlament beemelte a médiatörvénybe, erre még nincs felkészülve a hatóság, viszont ebben olyan nagyon fontos teendőink vannak, mint például a médiapiaci szereplők valódi tulajdonosi hátterének a nyilvánossá tétele, ami lényegesen több információt kell, hogy jelentsen, mint amennyi eddig a nyilvánosság számára elérhető volt. Működtetnünk kell egy állami hirdetési adatbázist. Én remélem, hogy ez most már nem lesz annyira érdekes adatbázis, mint amilyen lett volna a korábbi időszakban, de teljesen egyértelmű, hogy olyan feladataink vannak, amik, hogyha egyébként az elmúlt 16 évben megvalósultak volna, akkor ma másképp néznek ki a média.
10: Ezzel az adatbázissal ki lehet szűrni azt, hogy jutalmazásra vagy büntetésre használja az állam a reklámozást?
11: Én azt gondolom, hogy amikor azt látjuk, hogy bizonyos tulajdonosi csoportokhoz áramlik a hirdetéseknek egy aránytalanul nagy része, ami ugye nincs arányban azzal, ahányan azokat a csatornákat nézik, hallgatják, olvassák, akkor a kutatók majd, aki most már nem én leszek, hanem a kollégák, le fogják tudni vonni azt a következtetést, hogy itt nem egy piaci alapú, vagy nem egy könnyen megmagyarázható, hanem csak politikai indokokkal megmagyarázható helyzet van.
10: Ugye az egyik nagy feladat az egész magyar média rendszerben az épp ahol ülünk, tehát a közszolgálati médiának, a közszolgálatiságának a visszaállítása, ellenőrzése. Van-e önöknek olyan eszköztára, amivel monitorozni, sőt akár fegyelmezni tudják az egyes szereplőket, akár a közmédia szereplőit, hogy valóban a közszolgálatiság elve szerint működjenek?
11: Van a független közmédia testület, ami korábban létrejött, mint a média tanács, aminek kifejezetten az a dolga, hogy ellenőrizze a közszolgálati médiának a közszolgálati jellegű működését. Mi, mint médiahatóság, ilyen minőségi, tartalmi kérdésekkel nem fogunk foglalkozni, illetve hát annyiban, hogy egyébként lesz együttműködés a média tanács és a független közmédia testület között. A törvény előírja, hogy évente kell egy olyan monitoring tevékenységet lefolytatni, amiben egy külső értékelő szervezet majd megvizsgálja a közszolgálati céloknak a megvalósulását, és ennek a módszertana az úgy lesz kidolgozva, hogy ebben a média tanácsnak is van egy ilyen együttműködési lehetősége és kötelessége, de mi egyébként a jogszerűségét fogjuk tudni vizsgálni. Ugye az elmúlt 16 évben a médiahatóság igen nagy vonalúan bánt a közszolgálati médiával, és gyakorlatilag nem volt olyan kiegyensúlyozottsági panasz, amiben helyt adott volna a panaszosoknak. Ezeket sokkal komolyabban kell venni, és ez megint nem azt jelenti, hogy innentől kezdve minden panasz megalapozott lesz majd a hatóság szerint, hanem azt jelenti, hogy minden panaszt ugyanazon mérce szerint meg kell vizsgálni. A közszolgálati médiával szemben a kiegyensúlyozottság egy szigorú kötelezettség.
10: Azt mondja, hogy ugyanazon mérce szerint az elmúlt években szintén az is egy tapasztalás, hogy a hatóságot sokszor politikai eszközként használták, bizonyos médiavállalatokat megbüntettek, bizonyos médiavállalatokat nem. Mi a garancia arra, hogy nem ugyanúgy, főleg, hogyha nincs egy teljes paritásos testület ön mögött, nem ugyanúgy a politika eszközévé fog válni ez a testület? vagy ez a hivatal?
11: Ha azt mondom, nyilván, hogy azok a személyek, akik már most ott ülnek, megválasztott testületi tagként garanciát jelentenek, akkor az persze nagyon puha és kevés. Úgyhogy a pályázatomban a nyilvánosság, a transzparencia az egy nagyon fontos szempont. Nem lesznek olyan döntések, amiknek az indoklása ne lenne megismerhető, nem lesznek olyan döntések, amiket nem hozunk nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy nagy szükség lesz a jövőben is arra, hogy legyenek olyan civil szervezetek, és legyenek olyan kutatók, akik figyelemmel kísérik a hatóság munkáját, és egyébként én azt is vállaltam ebben a pályázatban, hogy minden évben elkészül egy teljesen külső szakértők által lefolytatott, az ő módszertanúkkal lefolytatott pártatlansági elemzés, amiben átnézik a döntéseit a hatóságnak, átnézik a szerkezeti felépítését a hatóságnak, és a hatóság erre egy nyilvános választ fog adni, és mivel én egy alapvetően kutató és civil háttérrel érkezem, én ezt komolyan is veszem, és ennek az lesz a következménye, hogy akkor igazítunk a működésen.
10: Sokszor az a kritika hangzott el, és most is, amikor azon gondolkoztak, vagy gondolkozunk, hogy a közmédiát hogyan kell megújítani, hogy ez egy túl drága műfaj. Meg tudják-e önök mondani, hogy milyen műsorszolgáltatásra mennyi pénzt kell költeni, hogy a közmédiának például mekkora költségvetés a reális, és mi az, ami már irreális?
11: Szerencsére ez kívül esik a hatóságnak a kompetenciáján, és azt mondom, hogy hát lesz itt egy pályázat, ahol kiválasztja ez a független közmédia testület, aki már működik, a vezérigazgatót, a vezérigazgatónak lesz egy víziója, ahhoz fog igazodni a költségvetés, ebben nincs hatósági szerep.
10: Ön a meghallgatásán beszélt a nagy elérésű influencerekről is, ugye úgy alakult át a magyar média piac, hogy nagyon sokan valóban nem hagyományos média szereplők. Nekik lesz valami minőségellenőrzésük, kötelező regisztrációjuk, vagy mit, hogy kell elképzelni ezeket?
11: Nem, tehát ez megnyugtatnám az influencer közösséget, hogy itt semmilyen olyan szándék nincs bennem, hogy az eddigieknél szigorúbb szabályok vonatkozzanak rájuk. Eddig is vonatkoztak rájuk alapvetően a reklámozási tevékenységükkel kapcsolatban jogi elvárások, de amikor a magyar média piacot elemezzük, akkor ma nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy amit az újságírók felderítenek, megírnak, annak egy jelentős közönséghez úgy lesz elérése, hogy a különböző podcastok és YouTube csatornák közvetítik, tehát ma nagyon fontos szereplői ezek a felületek a média piacnak.
10: Alig egy percünk van. Ön azt vállalta, hogy 5 év alatt Magyarország a régió élvonalába kerül sajtószabadságot illetően. Hogyan lehet ezt hatósági eszközökkel elérni?
11: Annyit mondanék, hogy ez 2015 így volt. Tehát egyébként azt jelenti, hogy akkor sem voltunk tökéletesek, de az elég volt ahhoz, hogy a régióban egyébként a legjobb pozíciót szerezzük meg. A hatóság a maga transzparens, párbeszéd alapú, kiszámítható módján fog tudni ehhez hozzájárulni a véleményeivel a jogalkotási folyamatban. És az eddigi szándék a jogalkotás részéről egyértelműen az volt, hogy ebbe az irányba menjünk. Én tényleg azt élném meg sikernek, hogyha Magyarország tudná azt a teljesítményt hozni, amit korábban már tudott.
10: Polyák Gábor, a média tanács új elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is.
11: Köszönöm.
3: Közlekedés.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lelassult a haladás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán, már az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, de lassan lehet haladni a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtti szakaszon. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A közmédia szolgálja a közegészét, mondta a média tanács frissen megválasztott elnöke. Energetikai és vízügyi veszélyhelyzetet vezettek be Moldovában. Komoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel 17-22 fok lesz. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A javaslat alapján a NAV feladata lesz, hogy vizsgálja az érintettek és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. A média arról szóljon, hogy milyen témáknak kell megjelenniük a tájékoztatásban, az újságírók szakmai munkát végezzenek, a közmédia szolgálja a köz egészét. Egyebek mellett erről beszélt a média tanács frissen megválasztott elnöke reggeli műsorunkban. Olyák Gábor a Felkelőben első feladatként említette a szervezeten belüli átvilágítást. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Fenyen a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. A moldovai parlament 60 napos energetikai és vízügyi veszélyhelyzetet vezetett be. A Moldova nagyvárosainak fővízforrása, a Dnyeszter folyó kritikus mértékű kiszáradása egyre nagyobb probléma. A hatóságok jogosultak lesznek az energia és a víz fogyasztásának korlátozására is. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallos László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat például a kényszerszaporítással foglalkozók esetében. Komoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, krónikával 8 órakor jövünk legközelebb.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Felkelő, a Kossuth Rádió hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
10: 7 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Magyarország nem csatlakozott az Ukrajna által kezdeményezett kárpáti nyolcakhoz, miközben a csoport első találkozóján a MOL és az ukrán állami Naftogáz nagy botrányt kavart szándéknyilatkozatot írt alá. A megállapodásról a magyar kormány állítása szerint előzetesen nem tudott. Magyar Péter miniszterelnök pedig azóta egyértelművé tette, hogy nem támogatja az ukrán ellátást szolgáló magyarországi kőolajtárolók létrehozását Magyarországon. Kijev most a kárpáti nyolcakhoz való csatlakozás elutasítása és a MOL Naftogáz terv miatt is bírálja a magyar kormányt. Először hallgassák meg Fóris Mátyás összefoglalóját, majd Magyari Péterrel folytatjuk a stúdióban.
13: Néhány nap alatt komoly diplomáciai vita alakult ki Magyarország és Ukrajna között. Kijev azt kifogásolja, hogy Magyarország nem csatlakozott az új regionális együttműködéshez, a Kárpáti nyolcakhoz. Magyar Péter pedig közölte, kormánya nem támogatja, hogy Ukrajnát szolgáló kőolajtermék tároló épüljön Magyarországon. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter, szükségtelenül konfrontatívnak nevezte a magyar miniszterelnök kijelentéseit. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor ugyan már nincs hatalmon, mégis az előző kormány politikája él tovább, ami az obstrukcióra és az elszigetelődésre épül. A kárpáti nyolcak Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezésére jött létre, a térség országainak gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködése céljából. Magyar Péter közölte, Magyarország nem tagja a csoportnak, így Magyarország kormányzati szinten nem is képviseltette magát, és a közös nyilatkozathoz sem csatlakozott. A külügyminisztérium azt közölte, hogy Magyarország a Kijevi magyar nagykövetség diplomatájával vett részt a fórumon. Ehhez a találkozóhoz kapcsolódik a vita másik része is. A MOL és az ukrán állami Naftogaz ezen a fórumon írt alá memorandumot arról, hogy megvizsgálják az orosz támadásoknak kitett Ukrajna ellátás biztonsága érdekében, hogyan lehetnek kőolajtermékeket tárolni Magyarországon, az ukrán határ közelében. A szándéknyilatkozatot a Naftogaz hozta nyilvánosságra, a magyar kormány azt állítja, nem tudott róla. Ezután a MOL közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy előzetesen nem tájékoztatta a magyar kormányt. A MOL szerint azonban a projekt még olyan korai szakaszban van, hogy nem volt szükség a kabinet bevonására. Magyar Péter ezután a parlamentben keményen nekiment Hernádi Zsoltnak, a MOL elnök vezérigazgatójának.
14: A magyar kormány semmilyen módon, semmilyen tájékoztatást nem kapott, hogy még az előző kormány alatti felhatalmazással a MOL tárgyalt az ukrán féllel és egyébként amerikaiakkal is, hogy esetlegesen egy ilyen tárolót megépítse. Szeretném felolvasni, bár nem hatalmazott föl Hernádi Zsolt arra, felolvasni az SMS-t, amit éjszaka még a hosszas telefonbeszélgetés után küldtem Hernádi Zsoltnak. Teljességgel elfogadhatatlan az az eljárás, amit a MOL művelt, ezt hivatalosan is jelezni fogjuk, és mostantól elvárjuk, elvárom, hogy úgy bánjon a MOL a magyar állammal, mint egy 25%-os tulajdonossal. Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk.
13: A kárpáti nyolcak találkozója után Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy 50, összesen több mint 1 milliárd euró értékű megállapodást írtak alá, amelyek több mint fele az energetikához kapcsolódott. Itt írta alá a MOL és a Naftogáza most vitát kiváltó memorandumot. Kérdéseinkkel kerestük a Naftogazt is, az ukrán állami vállalattól azonban egyelőre nem kaptunk választ.
10: És itt van már Magyari Péter kollégám. Az összeállítás végén itt elhangzott Magyar Pétertől az a mondat, hogy bánjanak úgy vele, mint egy 25%-os tulajdonossal. Mit jelentene ez? Hogyan kell bánni egy 25%-os tulajdonossal?
15: Valóban a magyar államnak 25%-nyi MOL részvénye van, ami messziről nézve nagyon jól hangzik, azt mutatná, hogy a legnagyobb befolyása van a részvényesek közül a magyar államnak, csak hogy ez technikailag nem teljesen pontosan így van. A magyar parlamentarizmus történetében utoljára az úgynevezett Lex MOL volt az a törvény, amit a legnagyobb ellenzék és a legnagyobb kormánypárt közösen nyújtott be, a Fidesz és az MSZP annak idején, jól emlékszem, talán még 2008-ban, ami lehetővé tette azt, hogy a MOL-ban akárhány részvénye van valakinek, ne lehessen 10%-nál több szavazata. Ez akkor azért volt szükséges, mert a Surgut Nyefte Gáz, ez a gyanús orosz vállalat megszerezte a MOL részvények több mint 20%-át, és őket akarták kiszorítani döntési pozícióból. Na most az történt, hogy amikor a Fidesz kiosztotta a MOL részvényeket a kekváknak, akkor hirtelen ez a 25% egyenként 10-10%-nyi szavazatot biztosított a különböző egyetemeknek. Corvinus Egyetemnek volt például egy jelentősebb MOL részvénye, stb. Most, hogy a kekvák megszűntek, és visszaszállt az államra az összes részvény, most hiába van meg a 25%, az valójában 10%-nyi szavazat arányt jelent.
10: Hát akkor lehet, hogy Hernádi Zsolt ennek fényében bánt Magyar Péterrel, de mi ez a nagyon nagy tiltakozás? Miért háborítja ennyire föl Magyar Pétert, vagy a Tisza kormányt ez az egyeztetés?
15: Az biztos, hogy politikai jelentősége van elsősorban. A Fidesz érve, hogy Magyarországra célkeresztet rajzolna egy ilyen infrastruktúra, az teljes blödség. Soha semmilyen NATO terület infrastruktúráját, ami az ukránokat segítené, vagy az ukránoknak üzleti kapcsolatban van, soha nem támadott Oroszország. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem erről van szó. Akkor mi lehet a politikai jelentősége? Itt találgatni tudunk. Én alapvetően három forgatókönyvet írtam össze. Az egyik szerint Magyar Péter már a kampány alatt is azt akarta mutatni, hogy ő nagyon határozott, úgymond magyar párti politikát folytat, és az a fideszes vád, hogy ő Ukrajna szolgálója lenne, az nem állja meg a helyét, tehát ezt viszi tovább, következetesen mutatja a politika felé, hogy ő aztán tényleg a magyar érdekből indul ki. A másik lehetőség az, hogy van egy konfliktusunk Oroszországgal. Kitiltott Magyarország 10 orosz diplomatát, mert kiderült, hogy kémek voltak, és az oroszok súlyos, a magyar adófizetőket érzékenyen érő, ezt ők fogalmaztak így, retorziót helyeztek kilátásba, ami még nem történt meg.
10: Az nyilván valami energetikai dolog.
15: Nem biztos. A szokások szerint egyébként diplomatákat kellene nekik is kitiltani, de mi van, ha energetikai dolog? Október 1-én lejár Putyinnak az a egyébként 3 havonta meghosszabbított rendelete, ami alapján az MVM, tehát a magyar gázszolgáltató és gázkereskedő egyben tulajdonképpen tud fizetni az orosz gázért. Ez egy bonyolult ügy, hogy miért csak ezzel a rendelettel, de ez az amerikai szankciókig vetül ki, de nem megyek most bele, de a lényeg az, hogy itt van egy kiszolgáltatottság a fűtési szezon előtt. Lehet, hogy egy óvatos gesztust kellett tenni az oroszoknak ezen az úton keresztül. A harmadik forgatókönyv, amit felírtam magamnak, és ezek mind feltételezések, hogy azért Magyar Péter folyamatos tárgyalásban van az ukrán kormánnyal a kárpátaljai kisebbségi jogokat illetően, de a MOL vezetésével is van azért, érezhetjük hatalomra lépése óta egy vitája, még az se kizárt, hogy a MOL vezetésében változtatásokat eszközölne a kormány, hogyha erre tisztán lenne lehetősége. Na most azzal, hogy viták képződnek, ezzel ő begyűjt muníciót későbbi tárgyalásokhoz. Minél magasabbra sófolod az árat, annál könnyebb alkudni. Tehát az is lehet, hogy ez egy ilyen részben a MOL vezetésének, részben az ukrán kormánynak szóló feszültséggerjesztés, hogy aztán legyen miből tárgyalni.
10: Hát olyannyira, hogy ugye az ukrán külügyminiszter szerint az Orbán korszak akadályozásra és elszigetelődésre épülő politikája folytatódik. Mennyire igaz ez ebből az egyesetből?
15: Ez nagyon erős túlzás. Sőt, azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen bántó túlzás. Egyetlen egy kis dolgot mondanék. Éppen tegnap döntött úgy az Európai Tanács, hogy 3000 orosz személy és cég elleni szankciót először a háború történetében nem 6 hónappal, hanem 36 hónapra szavaznak meg.
10: És ugye Magyarország nem vétózott.
15: Az Orbán kormány eddig az összes ilyen szankció kiterjesztési előterjesztést megvétózta. Tehát a háttérben Magyarország sokkal inkább együttműködik az európai partnerekkel Ukrajna segítése érdekében, mint eddig. Az igaz közben, hogy vannak területek, ahol blokkol, ahol vannak saját érdekei, amelyekről tárgyalni akar, és kikényszeríteni akar bizonyos döntéseket az ukrán parlamenttől.
10: Utolsó perceink, mi ez a Kárpáti nyolcak, és ebben hogy és miért vesz vagy nem vesz részt épp Magyarország?
15: Ez egy új kezdeményezés arra, hogy a régi országai valamilyen formában kifejezzék az együttműködési szándékaikat. Igazából ezek nem tisztázott, pontosan leírható dolgok, hogy ebből mi lesz, mi lehet hosszú távon. Ez egy demonstráció is volt, amiben ugye az volt az érdekes, hogy Szlovákia és Szerbia igen magas szinten vett részt, tehát itt az ő politikai gesztusuk Ukrajna felé talán a legérdekesebb ebben a történetben. Magyarország ugye nem csatlakozott, és Ausztria és Csehország is alacsonyabb szinten képviseltette magát a tárgyalásokon, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy itt már mindenki együtt döbörög.
10: És utolsó mondat, ezzel a Magyar Péteri parlamenti felszólalással és kijelentésekkel és SMS váltással szerinted végleg lekerült ez a naftovgázzal közös terv a MOL, illetve a magyar kormány vagy Magyarország asztaláról?
15: Ez egy hosszú távú projekt legeslegelső lépése, egy ilyen Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding, tehát egy megállapodás arról, hogy majd elkezdünk tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ha a projektnek van üzleti racionalitása, akkor azért ez lehet, hogy búvópatakként újra felszínre tör.
10: Magyari Péter, köszönöm szépen.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
10: Néhány héten belül társadalmi egyeztetésre bocsájthatja a kormány a vagyonadó tervét, jelentette be az adópolitikáért felelős államtitkár. Csak nem 1000 vállalkozást képviselő Joint Venture Szövetség ugyanakkor arra figyelmeztet, az évi több 100 milliárd forintos bevételt ígérő adó hosszabb távon visszafoghatja a gazdasági növekedést. Harcsás Gergely összeállítása következik, és utána pedig Bot Péter Ákossal folytatjuk.
16: Amit vállaltunk, betartjuk. Bevezetjük a méltányos vagyonadót a legtehetősebbek számára.
17: Jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakának első napján. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia.
16: A társadalom csúcsán élőknek kell, akár tetszik, akár nem, a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk az alapok megerősítésért. Az ő javaik védelmét is ez a stabil, működő és békés ország szavatolja.
17: Az új adó nem az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érinteni, a mértéke 1% lenne, és céges részesedésekre, ingatlanokra, ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is kiterjedne.
18: Általánosságban elfogadott, hogy hosszabb távon egy GDP csökkenést okoz a gazdaságokban.
17: Figyelmeztetett a vagyonadó következményeire a Joint Venture Szövetség elnöke. Csorbai Hajnalka hozzátette, az adó nem alkalmazása visszaszorulóban van az OECD országokban. A korábbi 12 állam helyett ma már csak 4-ben, Norvégiában, Spanyolországban, Svájcban és Kolumbiában van érvényben.
18: Nagyon gyakran azok lettek a problémák, hogy vitatható volt a vagyonértékelés, elég gyenge volt a hatékonyság, magas az adminisztrációs teher, és egy komoly tőkekiáramlás indult meg az országból, hiszen a nemzetközi vagyonelemek azok gyakran rejtőzködtek, és nehéz volt lekövetni őket. Magyarországon még ezt tetézi, hogy mivel 1 milliárd forint fölötti vagyonokra vonatkozna ez az adó, így fennáll esetleg a vagyonok szétdarabolásának lehetősége is.
17: Az érdekképviselet számításai szerint a vagyonadó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeggel gyarapítaná a költségvetést. A szervezet vezetője ugyanakkor úgy látja, a már meglévő adónemek, például a társasági adó, a személyi jövedelemadó vagy az osztalékadó finom hangolásával is lehetne növelni a bevételt. Hangsúlyozta, a gazdasági növekedést a tőke visszaforgatás ösztönzése is segíteni.
18: Lehetne a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy visszaforgassák a cégekbe, vagy akár társadalmi projektekbe, akár beruházás, továbbképzés, K+F tevékenységre, ugyanilyen módon akár közösségű célú támogatás irányába is. Ebben az esetben kifejezetten erős gazdaságélénkítő hatása lenne, hiszen már 4 éve nagyon gyenge szinten álló beruházási ráta jelentősen megemelkedhetne, extra ráfordítás nélkül, pontosabban annak a terhére, amit ilyen módon gyakorlatilag nem fizetnének be a vállalkozások.
17: Csorbai Hajnalka közölte, Magyarországon nagyjából 6400 olyan magánszemély van, akinek a cégvagyona eléri az 1 milliárd forintot. Az ingatlan vagyonnal és egyéb befektetésekkel rendelkezőket is beleszámítva, az adóalanyok köre csak nem 10 000 főre tehető. Az Optán stratégiai és operatív igazgatója több közgazdasági modell becslésére hivatkozva kifejtette, a vagyonadó hosszú távon a gazdasági mutatók romlásához vezet, ráadásul a cégek versenyképességi hátrányba is kerülhetnek az esetleges likviditási problémák miatt.
18: A német általános egyensúlyi modell 1 éven belül is gyakorlatilag már 1/3%-os csökkenést mutat közvetlenül a GDP-ben, és hosszú távon 5%-os hatást is jelent, egy nagyon komoly beruházási ráta csökkenése, hiszen feltételezi, hogy adott esetben az ingatlan és a cég vagyon mellé nem tartozik likvid fedezet, és ebben az esetben többnyire ezt a cégekből kell kivonni, akár a beruházások kárára, és ennek megfelelően egy komoly technológiai hátrány alakulhat ki a cégeknél, ami azt jelenti, hogy egy hatékonysági lemaradásba kerülnek a többi céghez képest.
17: A Joint Venture Szövetség elnöke az adónemmel összefüggő kommunikációra is kitért. Ahogy fogalmazott, a bűnöző ne vagyonadót fizessen, hanem álljon a bíróság elé. A sikeres vállalkozó pedig legyen példakép és sikertörténet, hiszen jelentősen hozzájárul a közteherviseléshez. A vagyonadó bevezetésére már korábban is volt példa idehaza. A Bajnai Gordon vezette kormány 2009-ben fogadta el az erről szóló törvényt, az Alkotmánybíróság azonban alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a lakóingatlanok adóztatására vonatkozó szabályokat, a törvény korrekcióját pedig nem hajtották végre a 2010-ben lezárult kormányzati ciklusban.
10: És itt ül már velem szemben Bot Péter Ákos közgazdász, az MNB volt elnöke. És
19: köszönöm szépen a meghívást.
10: Tegnap volt a GKI-nak egy konferenciája, ahol szintén téma volt egyébként a vagyonadó. Ön melyik oldalon áll? Van-e értelme, tehát ez a 3-600 milliárd forintos bevétel ére annyit, mint amennyi kárt is okozhat akár?
19: Igen, hát a konferenciánkon ez is feljött a sok ügy mellett, mert részben azért, mert voltak ott tehetős emberek, akik rögtön végig gondolták, hogy őket hogyan érinti, és voltak ugye makroközgazdászok, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy egy új adót érdemes-e bevezetni, ha érdemes, akkor mik a hatása, mennyi pénzt hoz a büdzsébe nekem. Az a személyes véleményem, hogy a ingatlanokat, a vagyonokat, az persze minden országban, ahol kialakult adórendszer van, valahogy adóztatják, alapvetően persze inkább a helyi önkormányzatok, és most is fizetünk adót. Hát akinek van egy balatoni nyaralója, akkor megkapja a csekket. Tehát ez nem ördögtől való dolog, ez egy nagyon régi dolog. Hát régen még a füstöt is adóztatták. Annak idején, ami megfogható, az egy jól adóztatható dolog. Amiről mi beszélünk, azért egy speciális ügy, hogy a nagy vagyonokra kivetett különadó, és ennek nyilván van egy politikai üzenete, ami még két évvel ezelőtt kezdett megfogalmazódni, az ellenzéki erő, amelyik érezte, hogy a magyar meggazdagodás, vagyonosodás mögött nem annyira teljesítmény áll, hanem a politikai kapcsolatrendszer. És akkor ez igazából, mondhatnám így, a NER rendszerre való reagálás, és mint ilyen politikai. Ha makroközgazdászként kérdez engem, ez a bevétel, ez nem akkora, hogy ez a államháztartást mondjuk helyrehozná. Tehát én inkább ebben egy ilyen politikai, társadalompolitikai üzenetet vélek felfedezni, és aztán már meglátjuk a részleteknél, hogy igazából kit ér el, hogyan ér el, milyen formában. A miniszterelnök azt mondta, hogy vitatkozzanak róla, ha ez azt is jelenti, hogy ha vita arra fut ki, hogy nem érdemes, hogy nem így érdemes, hogy nem most, akkor ez bekerül az egyik javaslat halmazba egy elemként.
10: Ön ugye ezen a konferencián az euró bevezetéséről tartott előadást, és az MNB tegnap bejelentett inflációs célja az most már 2,5%. Ebből ön kiolvassa azt, hogy Varga Mihály szerint is van már értelme az euró bevezetésén dolgozni? Ez már ahhoz való igazodás?
19: Igen, igen. Ez egy furcsa ügy, és annyi időnk nincs, hogy megbeszéljük itt a reggel, de a Nemzeti Banknak van egy úgynevezett inflációs célja, és akkor mondhatják, hogy miért nem a nulla. És akkor a technikai oka van, hogy hát részben, mert nem is tudná betartani, részben meg nem is jó a nulla, az Európai Központi Banknak 2%. Na most, ha Magyarország előbb-utóbb, és akkor azért inkább utóbb, mint előbb, de tagja ennek a klubnak, ennek az eurózónának, akkor a 2% lesz majd az a közös cél, hiszen nem lesz forint, hanem lesz euró, és az eurót intéző központi bankban ott túl a magyar jegybank elnök is, és az a mi pénzünk lesz, a mi inflációs célunk lesz, még ez a 2% körül. Ha ez a jövő, akkor most érdemes ahhoz igazítani a célunkat. És ezért én rögtön azt mondom, hogy legyen 2. De jó magyaros módon a mai 3-ról a Nemzeti Bank óvatos intézmény nem azt mondta, jó, akkor 2, persze nem tudom betartani még sokáig, de hát ez a cél, hát ez a hanem azt mondták, hogy 2,5. Na, ez nekem egy kicsit adok is, nem is, hozok, és viszek is, szóval, de mindesetre ez egy lépés, és valóban a kérdés azért az volt komolyan, hogy van-e mögötte az euró átvétel? Igen, az eurózónába való belépéshez olyan gazdaság kell, másképp nem engedik be a tagjelöltet, amik nem túl inflációs, az állama nincsen eladósodva, és a valutája nem nagyon ingatag. Egyébként hozzáteszem, magyar emberként ez a 3 cél nekem nagyon tetszik.
10: Ha van euró, ha nincs euró.
19: Ha van euró, ha nincs euró. Nos, ahol nincs euró például, mondjuk a dánoknál, vagy a svédeknél, ott nincs is akkora ügy belőle, mert beléphetnének, ebbe is fognak előbb-utóbb lépni, de nem sürgeti őket az élet, nem kergeti őket a tatár. Viszont Magyarországon, vagy Romániában, ahol azért nagyon sokba kerül az állam finanszírozása, a cégek finanszírozása, a lakásépítés finanszírozása, hogy mindig a kormány keresget magának mindenfajta támogatott hiteleket, hogy mégis hát legegyszerűbb volna, ha mi is bekerülnénk abba a körbe, amiben egyébként Észtországtól, most megyük a térképen lefele, Horvátország, Bulgárián át már a legtöbben bekerültek, és aztán gondolom a Románia is, hogy megérik, a helyzetbe fog kerülni.
10: A volt miniszterelnök kiszivárgott Köcsei beszédében arról beszélt, hogy ez az egész euró úgy, ahogy van, egy átverés, és az eurót az csak arra használja, az euró bevezetését a mostani magyar kormány, hogy ennek örvén megszorításokat hajtson végre. Mit gondol erről?
19: Hát nem voltam ott, nem hívtak meg, nem hallottam. Ha ezt mondta az illető, akkor nem nagyon mondott sok igazat, mert az euró az kötelesség, tehát mikor Magyarország belépett, és erről szavaztunk, népszavaztunk. Hát benne volt a kisbetűk között, ha valaki akarta tudni, hogy az Európai Uniós tagsággal együtt járó közös pénz átvétele, amikor az ország erre megérik, és hát elég szomorú, hogy a magyar gazdasági mutatókból a legtöbben elég messze állunk az euró belépéstől, de nem lehetetlen. Most ezért ezt a feladatot végre kell hajtani. Az más kérdés, hogy a Fidesz kormányzat alatt nem volt semmilyen szándék. Na most, ha valamire nincsen szándék, ez egyébként egy iskolai dolgozatra is, meg záróvizsgára is igaz, ha nincsen szándék, hogy aki átmenjen, akkor nem tanul. Ha tanul, akkor sem megy mindig át, tehát ez egy kemény ügy, de végre kell hajtani, és én nagyon örülök, hogy az új kormány a kevés gazdasági célja között ezt megemlítette, és elég világosan, még egy évszámot is mondott, ez egy majd vitakérdés azért, hogy készen állunk-e 2030-ra, de mindesetre, hogyha ezt bejelentette a magyar kormány, most a nagy emmel mondom, akkor ez egy pálya, ez egy gazdaságpolitikai pálya, amelynek a végjárása végén ott van az euró, de maga ez a pálya, ez egy fegyelmező pálya, és egy olyan országban beszélünk államháztartásról és fegyelemről, ahol az elmúlt 20-30 évben sose, de az mögöttünk hagyott 6 évben botrányos mértékben nem teljesültek előirányzatok.
10: Egy percre még az inflációra visszatérve, ez a 2,5%, ez ugye 2028-tól, ez mégiscsak mit jelent a magyar gazdaság hatására nézve? Ugye azért mégiscsak azt szoktuk meg az elmúlt években, hogy hát nem hogy 2,5, hát örültünk, hogyha 10% alatt volt.
19: Na most pontosan emiatt én szerintem nem nagyon hat a gazdaságpolitikára. Tehát ez egy célkitűzés, olyan cél, amit vagy elér a magyar gazdaság, vagy nem. Voltak évek, amikor 17% volt a fogyasztói árindex, tehát irdatlan messze attól a 3%-os hivatalos céltól. Ha most ez a cél lemegy 2,5-re, akkor könnyebb betartani, amikor alacsony az infláció, de kell egy kicsivel többet dolgozni, mintha 3%-ot adna magának a Magyar Nemzeti Bank. Tehát én nem tartom a gazdaságra nézve, amiket hallgatókat nem nagyon érinti közvetlenül, de egy kicsike kis lépés, olyan magyaros lépés, hogy nem a igazi uniós cél, hanem a kettő között, de jó, ez azért jó irányba tett kis lépés.
10: Nagyon rövid időnk van, de mint aki vezette az MNB-t, Matolcsi Györgyöt tegnap hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki, mert hogy az MNB a gyanú szerint nyomást gyakorolhatott az Erste Bankra, hogy Simor András távolítsák el. A jegybank elnökének vannak ilyen formális, informális erejei? Önnek volt ilyen ereje?
19: A központi bank a szabályozója a bankoknak. És ilyen értelemben hatóság. Tehát ki van írva egy bank, de nem igazából bank, hanem egy monetáris hatóság, és a hatóságnak feladata, hogy rajta tartsa a szemét a kereskedelmi bankokon. De nem azon, hogy kivezeti azokat. Legfeljebb úgy, hogy megvan a végzettségük, a papírjuk, alkalmasságuk, de amit elhangzott, ez egy politikai bosszú. Ezért azt gondolom, ez egy ronda történet, és örülök, ha nem kell erről sokat beszélnem.
10: Másról folytatjuk majd legközelebb Bot Péter Ákosnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
19: Köszönöm szépen a meghívást.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
20: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
21: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
22: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 8 órakor, szeptember 23-án, szerdán, Tekla és Livius napján. Napos őszi időnk lesz, de az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
21: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
23: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
24: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt.
23: Már lehet véleményezni a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénymódosítását. Folytató

0: A YouTube csatornáján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Az MNB korábbi elnöke közölte, ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre.
1: A miniszterelnök arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.
0: Magyar Péter a Polt féle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja.
2: Az én lelkiismeretem tiszta. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matol Csiklánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem. Most tényleg indul az út a börtönbe program.
1: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota.
0: Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kéri az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
1: Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban.
0: Olyá Gábor médiajogász szerint ugyanakkor a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg az elmúlt 16 év, mint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia és a közösségi média térnyerése. Emellett terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak.
4: Nem sokkal a választások előtt az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blik egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabállyal van ellentétben, ezt az eljárást le kell folytatni.
1: Új 2,5%-os inflációs cél tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnöke jelentette a monetáris tanács keddi ülése után.
0: A testület a globális kockázatok miatt az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, az irányadó ráta 5,5% maradt. Varga Mihály hangsúlyozta, az inflációs cél 2028-as alkalmazása elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodásra, közölte. A döntésnek a magyar gazdaság számára hosszabb távú előnyei is vannak.
5: Először is az alacsonyabb cél mellett már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reál értékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez.
1: Az Alkotmánybíróság szerint alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai. A testület szerint azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra, és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.
0: A fővárosi önkormányzat 2023 óta perben áll a magyar állammal az adó miatt. Az Alkotmánybíróság döntése most lezárja ezt a vitát, mondta a Krónikának a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros eddig csak nem 500 milliárd forintot fizetett be ezen a jogcímen. A városvezető úgy fogalmazott, a döntésnek elvi jelentősége van.
6: Tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt egy olyan jogi

0: folyamatban lehetne megállapítani a szorozáshozzájárulásnak az összegét, amely figyelembe veszi az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat. Ugye ez nem történt meg, egy olyan politikai furkósbot lett ebből a kiegyenlítő mechanizmusból, ami kifejezetten a főváros büntetésére szolgált. Az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen azt igazolja, hogy amit a főváros ebben a vitában képviselt, az nem csak erkölcsileg, de jogilag is megalapozott álláspont volt.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását.
2: A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A javaslat alapján a NAV feladata lesz, hogy vizsgálja az érintettek és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. A dokumentum jövő szerdáig véleményezhető a kormány.hu oldalon.
1: A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek a nyugdíjas korukra.
2: Ekkora összeget kellene félretenni ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra, derül ki egy felmérésből. Ehhez már 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni. A budapestiek 44 millió, a falvakban élők 29 millió forintot tartanak ideálisnak. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükségesnek vélt összeg.
1: Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta Felkelő című műsorunkban az állatjólétért felelős helyettes államtitkár.
2: Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat például a kényszerszaporítással foglalkozók esetében. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program.
2: Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Közös megegyezéssel szerződés bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Az angol Islington lesz a Player Budapest ellenfele a férfi kézilabda Európa Kupa második fordulójában. Az első mérkőzés az október 17-i hétvégén a Budarénában, a visszavágót pedig a következő héten Angliában rendezik. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Az olasz hatos nyerte a vegyes csapatidőfutamot a kerékpárosok országúti világbajnokságán Montreálban. Az olaszok a franciákat előzték meg, a bronzérmes Svájc. Köszönöm a figyelmüket!
3: Közlekedés.
2: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál. A 166-os kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű.
3: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett mindenütt sok lesz a napsütés. Elszórtan főként északkeleten keleten lehetnek záporok, megélénkül a szél, délután 17-22, este 5-10 fok lesz.
1: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a miniszterelnök arra kéri az országgyűlést, hogy függessze fel a mentelmi jogát.
2: Változatlan maradt a jegybanki alapkamat.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
3: Arcvonások.
6: Az Egri lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. Mostanában a megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető, Babucs Kriszta.
3: Arcvonások. Portréműsor ma este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Jó reggelt kívánok, 8 óra 12 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Magyar Péter miniszterelnök azt kéri az országgyűléstől, hogy függessze fel a mentelmi jogát a telefonlopási ügyben. Ugyanezen a napon az ügyészség Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. Az ő esetükben több milliárdos hűtlenkezelés, illetve korrupció gyanújáról van szó. Közben a parlament három másik fideszes képviselő mentelmi jogát már fel is függesztette. Mit mérlegelhet a mentelmi bizottság, és számít-e, hogy maga a képviselő mit kér? Telefonon kapcsoljuk Hargitay Jánost, a bizottság KDNP-s alelnökét. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
7: Magyar Péter tegnap este közzétett egy Facebook videót, amelyben azt kéri, hogy függesszék fel a mentelmi jogát. Egy képviselő ugye jogilag nem mondhat le erről a védelemről. Akkor mit jelent ez a kérés? Mennyire kell ezt figyelembe vennie a bizottságnak?
8: Hát ugye a mentelmi jog az országgyűlést illeti meg, ezért nem tud a képviselő önmaga lemondani erről a jogról. Ugyanakkor persze az országgyűlés munkája, amit a mentelmi jog véd, az csak a képviselők munkáján keresztül értelmezhető. De jogi értelemben az a válaszom, hogy a képviselő kérése nem köti az országgyűlést, az országgyűlés a képviselő kérésétől függetlenül hozza meg az intézményt. A gyakorlat, és ez egy helyes gyakorlat, ezt az országgyűlés eddig is követte, hogy közvád esetén, ugye ezekben az esetekben ilyen ügyekről van szó, közvád esetén az országgyűlés nem akadályozza az igazságszolgáltatás munkáját, és a képviselő mentelmi jogát az adott ügyben felfüggeszti.
7: Ugye most közvádról beszél, de ugye épp tegnap egy magánvádas, sőt több magánvádas ügyről volt szó, ugye Pócs János, Kocsis Máté és Panyi Miklós ügyéről van szó, ahol szintén ők maguk kérték, hogy függesszék fel a mentelmi jogukat, mert hogy szeretnék bíróság előtt megvédeni magukat. A bizottság ugye ezt valamiért nem támogatta, bár ezt kérték, de aztán az országgyűlés mégis. Elmondaná, hogy itt mi zajlott, miért nem támogatták, hogyha ők ezt kérték?
8: Ugye magánvád esetében az országgyűlés a saját munkájának védelme érdekében általában, nem mindig, általában megakadályozza a mentelmi jog felfüggesztését.
7: Bocsánat, ugye ez a saját védelem, ez azt jelenti, hogy túl sok el lehetne árasztani ezzel a képviselőket, és működésképtelen lenne
8: a
7: parlament.
8: Az országgyűlés munkájára nézve a sok-sok magánvád zaklató jellegű lehet, és ez ellehetetleníti az országgyűlés munkáját, ilyen esetekre utalok. Na most azért a tegnapi nap folyamán is árnyaltabb volt a dolog, mert ön azt állította, hogy ezek az adott képviselők kérték a mentelmi joguk felfüggesztését. Ezt azért én árnyaltabban ítélem meg.
7: Az a nem én állítom, vádló, Pócs János mondta ezt.
8: Hát Pócs János nem gördített akadályt a dolgok világos elé, tehát azért én árnyaltabban fogalmaznék ilyen szempontból. Ugye az a magán vádló, aki az eljárást indította, az hát, hogy fogalmaz, nagyon közel van a jelenlegi kormányfőhöz és annak testvéréhez, és ezért az országgyűlés többsége, a TISZA frakció úgy látta jónak, hogyha ebben az esetben a magánvádló indítványára is felfüggeszti a képviselők mentelmi jogát. Ez nem illeszkedik az általános gyakorlatba, hanem sokkal inkább a kivételek egyike. Persze, voltak már kivételek, amikor én voltam a mentelmi bizottság elnöke, akkor is volt, hogy magánvádra a mentelmi jogot felfüggesztettük, és azok is pedig folyamatosan összefüggő ügyek voltak, de ott az országgyűlés plénumán hangzottak el ezek a vádak. Tehát ez egy egészen más típusú ügyek. kevesebbek voltak, mint amikor egy klasszikus magánvádló, egy ügyvéd befordul az országgyűléshez is kéri a mentelmi jogfelfüggesztését.
7: Világos. Ugye a három új közvádas ügy, amiről a felvezetőben is beszéltem, nagyon különböző ügy. Ugye Magyar Péternél egy mobiltelefon eltulajdonításáról van szó, Hankó Balázsnál 17,3 milliárd forintos hűtlenkezelés, Sesztek Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi feltételezett jogtalan előny elfogadása a gyanú. Ugyanazt a mércét kell-e alkalmaznia a bizottságnak mindhárom esetben?
8: Én továbbra is azt mondom, hogy közvádról van szó. Az ügyészségtől nem feltételezhető az, hogy az ő célja az országgyűlés munkájának zaklatása, mivel ő mindhárom esetben közváddal fordult az országgyűléshez, ezért én azt gondolom, hogy az országgyűlésnek nem a bűncselekmény súlyát kell mérlegelnie. Mi nem vagyunk egy igazságszolgáltatási hatóság. A következőt teszi ilyenkor a mentelmi bizottság. Megvizsgálja azt, hogy az arra jogosult juttatta el az országgyűléshez az indítványt. Ugye képviselő esetében ez a legfőbb ügyész. Leír-e ez az indítvány valamilyen fajta büntetőjogi tényállást? Ha így van, és leír egy büntetőjogi tényállást, akkor még azt kell megvizsgálni a bizottságnak, hogy ez a tényállás összefüggésbe hozható-e egy adott országgyűlési képviselővel. Ha ezeken a lépéssorokon végig megyünk, és mindegyikre igenlő választ adunk, akkor az országgyűlésnek az a lehetősége, és egyben én azt gondolom kötelezettsége, hogy az adott ügyben a képviselő mentelmi jogát függessze fel, és megördítsen akadályt az igazságszolgáltatás elé.
7: Hogyan lehet bizonyítani, hogy nem a pártállás, hanem minden esetben ugyanaz az elv dönt?
8: Ezt most nem értem, hát mármint kinek én ezt bizonyítani, hát, hogy nem a pártállás.
7: Akkor úgy fogalmazok, hogy hogyan lehet a közvélemény számára megnyugtatóan felmutatni azt, hogy amikor egy mentelmi jog kiadása vagy nem kiadásáról van szó, akkor ott nem az dönti el ezt a kérdést, hogy valaki fideszes vagy tiszás, hanem a szabályok, amelyeket ő most nagyon világosan elmondott.
8: Hát az országgyűlés csak azzal tudja ezt igazolni, hogy következetesen jár el. Éppen az ön kérdésében volt az az állítás, ami persze igaz, hogy ezek nem azonos súlyú ügyek, hogyha a vagyoni értékek alapján vizsgálom ezeket az ügyeket, de közvádas ügyek. Azt kell feltételeznem nekem országgyűlési képviselőként, hogy az ügyészség teszi a dolgát pártatlanul a törvényeknek megfelelően, és országgyűlési képviselőként ezt mérlegelem, és semmi mást is, nem én akarok igazságot szolgáltatni. Erre fórum a bíróság.
7: Alelnök úr, mi van abban a helyzetben, hogyha a bizottságban patthelyzet van? Ugye itt egy hatfős testületről beszélünk, 3 Tisza, 2 Fidesz, 1 KDNP.
8: Ugye ez az utóbbi esetben, amikor ez a 3 magánvádas ügy elén került, is így volt. Ilyenkor természetesen nincsen többségi döntés, tehát ilyenkor a bizottságot képviselő, általában az elnök, úgy megy az országgyűlés elé, hogy mivel nem lett többségi döntés, ezért az adott ügyben azt javasolja, hogy ne függessze fel a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés. De az országgyűlés ott egész más erőviszonyok vannak. Ezt felülírhatja, ez történt meg a 3 fideszes képviselőket érintő magánvádak esetében.
7: Világos, látszik-e már, hogy a bizottság utolsó kérdés mikor fogja meghallgatni Hankó Balázst, Sesztek Miklóst és Magyar Pétert?
8: Ha a bizottsághoz megérkeznek ezek az indítványok, ugye mert ezek az országgyűlés elnökéhez kerülnek, az országgyűlés elnöke, gyakorlatot mondom, szinte azonnal továbbítani fogja a mentelmi bizottságnak. A mentelmi bizottság azt a gyakorlatot mondom, amit valamikor én követtem, de hát most is körülbelül ez a gyakorlat, a lehető legrövidebb időn belül összeül és meghozza a maga döntését. Az igazi kérdés az, hogy mikor ül az országgyűlés. Az országgyűlés, ha tudjuk, hogy mikor fog ülni, a mentelmi bizottság biztos, hogy előtte ülésezni fog, és a maga előkészítő lépéseit megteszi.
7: Hargitay János, a mentelmi bizottság KDNP-s alelnökét hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
8: Köszönöm az érdeklődését.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
7: A hétvégén Bukarestben zárul a női kézilabda Eurókupa sorozat, amelynek elődöntőjében a magyar válogatott az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával csap össze, majd másnap Dániával vagy Romániával játszik. A keret hétfőn kezdte a felkészülést három kapussal, az egyikőjük Kelszemerei Zsófiával beszélgetett Bera Emese.
9: Amikor első nap találkoztok, próbáltok azért nem a kézilabdáról beszélni, vagy főleg a kézilabdáról beszéltek?
10: Azért egy idő után feljönnek a mérkőzések és a kézilabda is, de ilyenkor főleg arról van témázás szerintem, hogy most éppen, hogy kivel mi történt a nyáron, illetve hogy érzi magát az új csapatában, azért többen is változtatta a klubot, illetve sok az új külföldi csapattárs, úgyhogy ilyenkor tényleg így átbeszélünk mindent, meg tényleg, hogy kivel mi történt az elmúlt hónapokban, azért 5 hónap szünet volt így egymásnál.
9: És az 5 hónap szünet után indokolt mondjuk egy pici csapatépítés?
10: Természetesen szerintem egy csapatépítésnek mindig helye van az ilyen edzőtáborokban, főleg azért is, mert mi is azért alakulunk folyamatosan, mindig vannak új játékosok, azért már vannak olyan játékosok, akik már nem először vannak itt velünk, de még mindig azért nekik a beépítésük, illetve tényleg az, hogy a kapcsolatok minél jobban meglegyenek, hogy a pályán is már tényleg kívülről tudjuk, hogy a másik mit szeretne, úgyhogy szerintem ezek mindig kellenek.
9: A kapusokról azt mondják, hogy ők azért egy külön csapatot alkotnak csapaton belül. Böde Bíró Blanka visszatért. Egy picit más most, mint mondjuk az előző válogatott összetartás ebből a szempontból, vagy tulajdonképpen neked mindegy, hogy milyen társak vannak. Mindegy, hogy milyen társak vannak melletted?
10: Szerintem nem, és örülök a Blaninak, mert azért mi kiskorunk óta ismerjük egymást, minden korosztályos válogatottat együtt vittünk végig, úgyhogy azért tényleg eléggé kívülről fújjuk a másikat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy vissza tudott csatlakozni, és hogy ilyen jó formában is van azért szülés után. Szerintem a mi kis hármas csapatunk, illetve a Petit is, hogyha ide veszük, egy nagyon jó kis csapatot alkot, és nagyon bízok bennük.
9: És mennyire ismeritek a norvégokat? Azért az utóbbi időben sokat játszottatok velük, de azért a norvég csapat az, amely mindig tud meglepetést okozni.
10: Szerintem nekik nem a meglepetés az erősségük, hanem olyan kvalitású játékosaik vannak, és olyan űrkézilabdát tudnak játszani, amire nagyon nehéz felkészülni. Nem az van, mint több csapatnál, hogy van egy-egy meghatározó játékos, hanem tényleg nekik olyan két soruk van, akikre tényleg egytől egyig ugyanúgy kell készülni, szóval tényleg csapatilag nagyon jók, nem csak egyénileg, úgyhogy egy nagyon kemény mérkőzést várok a szombati nap, viszont én bízok a csapatban, és remélem, hogy fogjuk tudni folytatni azt a menetelést, amit elkezdtünk együtt.
9: A dánokkal vagy a románokkal játszanád majd a második mérkőzés, nyilván az is számít, hogy ők nyernek el vagy nem az első meccsen, tehát hogy döntőt vagy harmadik helyért játszotok, de hogyha mondjuk előrenézelés, az Európa-bajnokságra való felkészülést veszed alapul, akkor a dánok vagy a románok lennének jobbak abból a szempontból, hogy felkészüljetek minél jobban az Európa-bajnokságra?
10: Talán a románokat mondanám abból a szempontból, hogy az Európa-bajnokságon is Romániába fogunk játszani. Reméljük ott is találkozni fogunk ugye a csoportmérkőzések után a románokkal. Szerintem egy nagyon jó erőfelmérő tud lenni, illetve nagyon jó lesz belekóstolni abba, hogy Romániába a románok hogy fognak ellenünk szurkolni, mert azért sok lány szerintem itt még ezt nem érezte, úgyhogy azért szerintem ebből a szempontból talán az egy jobb felkészítő lesz nekünk az Európa-bajnokságra nézve, viszont én nagyon remélem, hogy a dánokkal is lesz lehetőségünk találkozni, mert szerintem a tavalyi VB mérkőzés után, illetve az Eurókupás mérkőzések után van mit törlesztenünk nekik.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: 8 óra 25 perc van, mikrofonnál Benyó Rita, és kultúrával megyünk tovább. A heti menüben ma is Erdős Virág ajánl kulturális programot. Ma Reisz Gábor új filmjét, a Földszintet választotta, amelyet a Velencei Filmfesztiválon mutattak be, és október 1-től a magyar mozikban is látható, de tegnap volt a sajtóbemutató, így kérdezem, hogy már láttad is esetleg, Virág?
11: Hát én egy premier előtti vetítésen láttam ezt a filmet, ahol volt is egy beszélgetés a rendezővel és Tompa Ádámmal, úgyhogy abszolút láttam a filmet. És hát én abszolút szerettem mindig is Reisz Gábort, szerintem nagyon sokan szeretjük őt, és ugye az ő pályája még 2014-ben indult. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című játékfilmmel, de mindenképp el kell mondanom, hogy én ugyanebből az évből őrzög a szívem mélyén egy Reisz Gábor kisfilmet is. ugyanis 14-es Margó irodalmi fesztiválhoz kapcsolódóan ilyen kis beharangozó videókat készített, és többek között az én egyik gyerekversemet, a 18 tojás című opuszt is megfilmesített, ami pedig a Ne felejt csoport Ovisainak a főszereplésével, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a Rejsz filmográfia apróbetűs részében egy módon sikerült beírnom magamat, viszont hát azóta nagyon sok idő eltelt, és ha utána számolok, akkor a Ne felejt csoport Ovisa idén már talán egyetemisták lehetnek. Rejsz Gábor pedig ide már a negyedik nagyjáték filmjét készítette el, és hát nem is akármilyen időpillanatban, az egy furcsa momentum, a vetítés utáni beszélgetésből kiderült, hogy a forgatókönyv az még a választások előtt készült el, kész is volt, de aztán maga a forgatás az átnyúlt már április 12-e utára, úgyhogy a választások eredményének is lehetőben volt lehetőségük még egy kicsit belenyúlni ebbe a filmbe.
12: Akkor ez is egy aktuális közélettel foglalkozó film, mint az ezelőtti filmje?
11: Igen, ez egy abszolút jelenkori problémákkal foglalkozó film, de azt még hogy mondjam el, hogy ez annyira furcsa, hogy az Andy Vajna idején annyit hallottuk szegény filmeseket fenyegetni ezzel az utolsó vágás jogával, és most ez a Final Cut, ez itt most egy abszolút vidám kiadásban valósult meg, hiszen itt most a rendező maga kanyarítatott itt egyfajta jelzésszerű happy endet a filmje végére, ugyanis az eredeti változatban meg egy ilyen elsötétülten éjszakai utcaképpen ért véget a film, egy ilyen elsötétült képernyővel vagy filmvászonnal, ez lett volna a végső üzenet, de aztán a választások után ezt változtattak a koncepción, és itt egy ilyen mérsékelten eredeti ötlettel egy balatoni nap felkelte lett a filmnek a záróképe. Igen, ez egy szatirikus, ilyen abszurdba hajló szatirikus allegória tulajdonképpen magáról, a NER-ről, egy társasháznak az életéről szól, és de már igazából az első képkockák után levehető, hogy itt ez a ház, ez tulajdonképpen egy valóságos kis Magyarország, és minden ízében megfeleltethető a választások előtti időszak komplett őrületének, amit itt ki is bontakozik, úgyhogy abszolút magunkra ismerünk benne. Ettől persze, hogy magunkra ismerünk, attól nem feltétlenül lesz jó egy film, de minden esetre fontos film lesz, és ez szerintem egy fontos film, mert ugye pont ezt a rizikót vállalja be, ennek a furcsa történelmi pillanatnak a rizikóját, hogy a valós időben készült műalkotás az mindig vállal valami kockázatot, de közben meg nagyon fontos kérdéseket tesz fel, csak kicsit ez az érzés, hogy mire kitesszük a kérdőjelet, addigra megszűnt maga a kérdés, és ettől a realitástól nehéz elvonatkoztatni.
12: Ezzel most sok művész, író, zenész, filmes igen, fog küzdeni. Abszolút. Erdős Virág, köszönöm szépen, hogy ma is ajánlottál nekünk egy kulturális programot, holnap reggel várunk vissza.
11: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
3: Közlekedés.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák, a Könyves Kálmán körút, Mester utca csomópontjában itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen az Erdősor utcában, a második Rákóczi-Ferenc út közelében sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé szintén mindkét irányból, a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Fél 9, jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tett egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében a honvédelmi miniszter. Eddig 15 ezeren helyezték üzembe a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását. Sok lesz a napsütés, maximum 22 fokra számíthatunk. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte. A tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötte, amely végül nem lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Inkább társadalmi, politikai üzenete van a tervezett vagyonatónak, amelyről hamarosan társadalmi egyeztetés is kezdődik. Erről beszélt Bot Péter Ákos közgazdász a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke hozzátette, ebből az adóból nem származna akkora bevétel, amely érdemben befolyásolná az államháztartás helyzetét. Az egyetemi tanár szerint az eurozónához való közeledést szolgálja, hogy a jegybank 2,5%-ra csökkentette a középtávú inflációs célt. Jól működik a vállalkozások nyugtaadatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását csak nem az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe, és mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A revizorok inflációs kártyával, információs kártyával segítik a nyugtaadást. Ezen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig a NAV e-nyugta oldalára vezet. A média arról szóljon, hogy milyen témáknak kell megjelenniük a tájékoztatásban. Az újságírók szakmai munkát végezzenek. A közmédia szolgálja a köz egészét. A kiegyensúlyozottság alapvető kötelezettség. Egyebek mellett erről beszélt a Média Tanács frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Bolyán Gábor első feladatként említette a szervezeten belüli átvilágítást. Megnyílt a 48. World Skills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A vasárnapig tartó rendezvényen 68 ország és régió csaknem 1400 fiatal szakember méri össze tudását 64 versenyszámban. Magyarországot 29 fiatal képviseli 25 versenyszámban. Komoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel 9 órakor jövünk legközelebb.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: 8 óra 33 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Ivartalanítási és veszettség elleni oltási program, ebösszeírás az állatvédelem szereplőinek képzése, az állatvédelmi szervezetek leterheltsége és a kóborállatok sorsa, csak néhány a hazai állatvédelmet érintő megoldandó feladatok közül. Az élő környezetért felelős minisztérium egyeztetett korábban néhány az ügyben érintett szervezettel. Palos László állatjólértért felelős helyettes államtitkárt kérdeztem, Benkő András a Kossuth Rádió állatvédelmi műsorának szerkesztő műsorvezetőjével közösen. Ön találkozott több állatvédő szervezettel is. Mi volt az a legfőbb probléma, amit mindenki egységesen felvetett önnek?
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, miniszter úr fogadta az átvédelmi civil szervezeteknek a képviselőit. Azt azért mindenképpen szeretném mondani, hogy ezek a kezdeti lépések. Tehát minisztériumunk arra törekszik, hogy a civil szervezetekkel, akik ugye az átvédelemnek a gyakorlati részében gyakorlatilag kiemelt szerepet töltenek be, minél szélesebb körben sikerüljön a párbeszéd. Tehát ez egy első lépés. Az elnyő szervezetek kerültek meghívásra, illetve azon szervezetek, akik valamilyen formában bejelentkeztek már a minisztériumhoz. De a hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy egy nyitott párbeszéd indulhasson meg, amelyben a területen dolgozó civil szervezetek mindegyike bevonásra kerülhet.
7: Ja, de mik azok a fő problémák, amik már most az első találkozón az asztalra kerültek?
14: A kóborállat kérdés az rendszeresen megjelenő visszatérő probléma, a fölös szaporulatnak a kezelése, ebrendészeti problémák, ebrendészeti telepeknek a működése, illetve a civil szervezeteken tartató működésének a támogatási igénye, ez gyakorlatilag minden fórumon előjön, illetve minden szereplő egyetért abban, hogy az átvédelem területén a szemléletformálásnak kiemelt szerepet kell szánni, és ez is egy olyan közös cél, amiben mindenképpen együtt fogunk dolgozni.
7: Most pedig megadom Benkő Andrának a kérdezés jogán.
15: Térjünk egy picit vissza az ivartalanításra. Formálódik, hogy milyen megoldások lehetnének ezen a területen? Észak-Kelet-magyarországi állatvédőktől hallom, hogy a mobil ivartalanító buszt nagyon pártolnák, hát meg valamiféle olyan anyagi támogatást, ami meggyőzi az ottaniakat is, hogy igenis vigyék az állataikat ivartalanítani. Tudom, hogy még nagyon korai a kérdés, hisz nemrég volt ezen a területen, de hát ha már gondolkodnak ezen.
14: mindenképpen gondolkodunk, hiszen ugye ez egy kiemelt terület, tehát a kóbor, kutya, kóbor, macska kérdést nem fogjuk tudni nélkül megoldani, hogy nagyon jelentős szervezet és célzott ivartanítási programok ne kerüljenek meghirdetésre. A pályázati lehetősége kidolgozás alatt vannak, viszont szeretnénk mindenképpen olyan irányba menni, hogy olyan célzott támogatásokat tudjunk célzott helyekre eljutatni, ahol lehetőség van arra, hogy utána a probléma újra generálódásra és megelőzésre kerüljön. Itt említésre került, hogy ugye az ország különböző részében különböző problémák, illetve különböző megoldási lehetőségek jöhetnek szóba. Nekünk nagyon fontos, hogy ne a minisztériumban, a bársonyszékből kezeljük csak ezeket a problémákat, tehát terepi látogatásokon is részt veszünk, menhelyek esetében, ebrenzíti terepek esetében, illetve a szegregátumokat is meglátogatjuk, hiszen ott teljesen más megközelítésű megoldásokat kell találnunk a problémára, és igen, elengedhetetlen, hogy adott esetben a megoldást a helyszínre vigyük, és ebben jelenthet óriási segítséget az a mobil buszok alkalmazása, amelyek általános rendelőként felszerelve az ivartanítást ott helyben a problémás területen meg tudják oldani.
12: Ugye az ivartalanítás kérdése azért kerül elő újra és újra, mert hogy nagyon sok szaporítás, kényszerszaporítás van. Sokan felvetették, hogy törvényi szigorítás kellene. Van-e ilyen terv az asztalon?
14: Január 1-ével föláll egy központi főhatóság, aminek gyakorlatilag egy nagyon erős lába lesz az állatvédelmi terület, és ez a hatósági munka aztán a területre is kiterjed majd, megyei szintre. Nagyon bízunk abban, hogy ez az új szervezeti struktúra lehetőséget biztosít arra, hogy célzottan az ellenőrzéseket le tudjuk folytatni, és akár tematikus ellenőrzések keretében, akár a bejelentések alapján olyan helyekre is el tud jutni a hatóság, amelyek esetleg idáig nem kerültek
12: reflektorfénybe. Tehát lesz intézkedési jogköre ennek a hatása.
14: Abszolút, teljes mértékű intézkedési jogköre minden területen, a szankcióban, a különböző feltételek meghatározásában, annak a megkövetelésében, a visszaellenőrzésben teljes hatáskörrel fognak rendelkezni a kollégák.
12: Van azért mégis valami sejtésük, hogy ma hány kutya, macska, házi állat él Magyarországon?
14: Ugye amikor ez a kérdés fölmerül, akkor egyrészt az EBRegiszterhez tudunk nyúlni, amelyben azt látjuk, hogy éves szinten olyan 1 millió 100 000 kutyát oltanak a szolgáltatóhivatalos kollégák veszettség ellen. Tehát elvileg az az a szám, ami biztos kézben van, és kontroll alatt tartják ezeket az állatokat. A kobarállatok becsült száma az ugye nem egy eklatáns konkrét szám, de 100 000-es nagyságrendőre becsüljük azokat a kutyákat, amelyek gazda nélkül kóborolva, vagy az ellátórendszer valamelyik lépcsőfok tudják az életüket élni.
12: Ugye azzal kezdtük, hogy több civil szervezettel is leültek. Állatvédő szervezetből rengeteg van Magyarországon. Menhelyből is, de hát ugye nyilván különböző, hát, hogy fogalmazok finoman, minőségű szervezetek ezek. Tudják-e önök ellenet őrizni, hogy ki az, aki ténylegesen az állatok védelmével foglalkozik?
14: Ez egy érdekes kérdés, ugye az átvédelem területén nagyon sok civil szervezet dolgozik. Nyilván ezek jelentős része menhelyet is üzemeltet, de számos olyan szereplő van, aki az átvédelem területén más szegmensbe tud nagyon hatékony munkát végezni. Nyilván az olyan esetekben, ahol mondjuk az eredeti szándék valamilyen úton-módon félrecsúszik, ott a hatósági ellenőrzések során ezt mindenképpen szeretnénk megfelelő irányba terelni, illetve azt is nagyon fontos látni, hogy nagyon szeretnénk a párbeszédet kiszélesíteni, online platform formot tervezünk, amelyre valamennyi állatvédelmel foglalkozó civil szervezetbe tud majd jelentkezni, hiszen nagyon kíváncsiak vagyunk mindazon szervezetek és magánszemélyek véleményére, akik ezen a területen dolgoznak, hiszen ők látják első kézben azokat a problémákat, amiből előbb-utóbb országos döntéshelyzetek alakulhatnak, vagy hatósági problémák, illetve megoldandó kérdések merülnek föl, tehát valamennyi civil szervezetnek a véleményét szeretnénk becsatornázni a jövőbeni munkában.
15: A civil szervezetek, menhelyek nagyon várják, hogy legyenek olyan pályázatok, amelyek korábban voltak, tehát ami a működés segíti. Terveznek ilyeneket?
14: Természetesen többféle támogatási formát is tervezünk a közeljövőben meghirdetni. Ezek közül kiemelkedő a menhely fejlesztési program, illetve pályázati lehetőség, hiszen a minőségi állatvédelem irányába szeretnénk elmozdulni, arra felé szeretnénk ösztönözni a területen dolgozókat. Nem létszámbővítés, hanem a meglévő struktúra fejlesztése, ami kimondottan cél.
12: Pallós László helyettes államtitkárnak is köszönöm, hogy
14: nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra
16: mindenkié.
7: Új elnöke van a média tanácsnak, az országgyűlés 5 évre választotta meg Polyák Gábor médiajogást, médiakutatót és egyetemi oktatót. A Fidesz politikai elfogultsággal vádolja, ő viszont független, pártatlan hatóságot és média békét ígér. A Tisza frakció képviselőinek többsége ugyanakkor leszavazta a Fidesz és a KDNP jelöltjét, így a két ellenzéki pártnak egyelőre nincs tagja a testületben. Megteremthető-e innen indulva a média béke? Hogyan lehet felszámolni a médiapiac torzulásait, és mitől lesz valóban független az új hatóság? 7 óra után nem sokkal Polyák Gábort, a média tanács új elnökét kérdeztem.
16: Az elmúlt másfél évtizedben kívülről bírálta mind a médiahatóságot, mind a magyar médiarendszert, ami felépült. Mi lesz az első döntése, amivel belülről megpróbálja megváltoztatni?
17: Ezt nehéz, döntésként nehéz megmondani. Nyilván belül el kell indítani egy kapacitásfelmérést, egy szervezeti átvilágítást. Rengeteg feladat van ezen a hatalmas hatóságon, itt nem csak a média ügyei, hanem a távközlés, a digitális platformok, az elektronikus aláírás, egy nagyon izgalmas, nagyon komplex feladatsor az, ami előttünk áll. Hát a médiapiacon ugye az elmúlt 16 évnek a következményeit szerintem nagyon alaposan fel kell térképezni, ahhoz, hogy aztán megfelelő módon lehessen reagálni arra a helyzetre, amiben vagyunk. Itt lesz egy piacfelmérés, egy piaci elemzés, ahol nem csak a rádiók, televíziók, hanem az olyan kapcsolódó iparágak, mint a nyomda, a terjesztés, átvilágítása, elemzése is meg kell, hogy történjen. Így tudunk kapni egy teljes képet arról, hogy egyáltalán most milyen lehetőségei vannak Magyarországon a média piac szereplőinek, és eközben kezdettől fogva európai szinten kell képviselni a magyar szereplőknek és a magyar fogyasztóknak az érdekeit, hiszen valójában a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg még az is, hogy az elmúlt 16 évben mi történt, mint az, hogy hogyan fognak az AI cégek és az olyan platformok, mint a Facebook meg a TikTok a következő
7: időszakban. Tehát nagyobb hatása lesz a TikToknak, a Facebooknak és a satöbbinek, mint a NER-nek a magyar médiára?
17: Én azt gondolom, hogy igen, és korán sem biztos, hogy ez nekünk jó hír, illetve egészen biztos, hogy ez önmagában nem megnyugtató.
7: Mit jelent az, amit én itt a felvezetőben is mondtam, és amit ön mondott, hogy média békét akar teremteni?
17: Én azt szeretném, hogyha a média most a következő időszakban nem a médiáról szólna. Amikor a médiáról beszélünk, akkor arról beszélnénk, hogy mik azok a témák, amik a magyar nyilvánosságban meg kell, hogy jelenjenek, nem arról, hogy kik irányítják a háttérből, milyen célból, milyen manipulációs szándékkal a média különböző platformjait, és sokkal kevésbé lenne központban az, hogy egyébként a médiában, a különböző szegmenseiben mi történik, mert egyszerűen normálisan működne, mindenki végezné a dolgát, az újságírók szakmai, újságírói munkát végeznének, a médiavállalatok megpróbálnák a lehető legjobb eredményeket elérni, hiszen nekik ez a dolguk, a közszolgálati média szolgálná a köz egészét, és akkor a hatóság tulajdonképpen hátradől és nézi, ahogy a szereplők teszik a dolgukat.
7: Önnek a munkáját egy csonka kuratóriummal kell elkezdenie, mert hogy ugyan a Mi Hazánk jelöltjét megszavazta a parlament, de a Fidesz-KDNP jelöltjét nem. Tud így hatásosan dolgozni?
17: Ugye a politikai döntést most már nem elemzőként, hanem hatóságvezetőként nem kommentálhatom. Természetesen ehhez a média békéhez, amikor ezt a szót én éppen egy rövid Kossuth rádiós reakcióban kitaláltam, akkor az volt a fejemben, hogy egy olyan hatóság van, ahol lehet, hogy sok mindenben a tagok nem értenek egyet, de van lehetőségük elmondani. Ez most egy új helyzet. Jogilag azt kell mondanom, hogy a média tanács működőképes, ahhoz 3 tag és az elnök megválasztása kell, és bízom benne, hogy valamilyen módon a hatóság szintjén is helyre tud állni az, amire én esküdtettem.
7: Ugyan említettem, hogy a Mi Hazánk jelöltjét megválasztották, de közben meg lehetett azt is olvasni, hogy itt összeférhetetlenség állhat majd föl, mert hogy a Mi Hazánk tisztségére is pályázik a jelölt. Számol azzal, hogy akár szándékoltan, akár nem szándékoltan, de előállhat az a helyzet, hogy a testület legitimitását majd újra és újra a Fidesz-KDNP Mi Hazánk megkérdőjelezi, és ennek a munkája jó része azzal telik, hogy bizonygassa, hogy ez egy legitim testület, és nem olyan, mint volt az elmúlt időszakban.
17: Jelen állás szerint ez benne van a pakliban, más nem tudok mondani, számolok vele, és nagyon bízom benne egyelőre, hogy végül mégsem így lesz, de ez abszolút kívül esik magának a médiatanácsnak a működése.
16: Beszéljünk a konkrét feladatokról. Azt mondta a meghallgatásán, hogy nem lesz boszorkányüldözés. Mit lehet akkor mégiscsak kezdeni mondjuk az olyan kialakult média koncentrációval, mint például a Kesma, vagy a korábban nem vizsgált összefonódásokkal?
17: A boszorkányüldözés elmaradása az azt jelenti, hogy nem lesz politikai alapon meghozott döntés. Jogi alapon meghozott döntés az természetesen lesz. És a Kesmával kapcsolatban nincs folyamatban lévő ügy. Ezt nézzük meg, hogy itt a piac maga mire jut ezekkel a szereplőkkel, de egy eljárás biztosan le kell folytatni. Nem sokkal a választások előtt az Indamédia, az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blik egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabályval van ellentétben. Ezt az eljárást le kell folytatni. A törvény azt mondja, hogy visszamenőleg, megint csak nyilván hallom már a kritikákat, de hát amikor a felek ezt a döntést meghozták, hogy úgy zajlik le az összefonódás, hogy a hatályban lévő európai szabályozást figyelmen kívül hagyják, ezzel a kockázattal számolniuk kellett, nekünk nincs más lehetőségünk, mint a törvény és az európai rendelet értelmében ezt lefolytatni, aminek lesz piaci hatása, de fogalmam sincs, hogy mi lesz az eljárásnak az eredménye, minden további nélkül el tudom képzelni, hogy marad minden úgy, ahogy van, vagy nem. Tehát ez egy alapos elemzés eredményeként fog kiderülni.
16: Az Európai Unió hát 15 éve folyamatosan kritizálta az Orbán kormány média politikáját és a kialakult sajtószabadsági helyzetet. Van-e olyan konkrét Európai Uniós elvárás most ezen túl, amit említett, amin végig kell önöknek menni? Vannak-e olyan konkrét elvárások, amelyeket teljesíteni kell?
17: Ezeket részben teljesítette a jogalkotó azzal, hogy egy olyan médiahatósági és közszolgálati média szerkezetet hozott létre, ami elvileg kizárja az egypárti befolyást. Hát ugye ez még tegnap előtt bátrabban mondhattam volna. A törvény szintjén mindenképpen megvalósult ez a változás, és hát ami nagyon nagy feladat, ennek az Európai Médiaszabadság rendeletnek a magyarországi végrehajtása, amit az előző kormány hát nemhogy nem hajtott végre, hanem ugye meg is támadott az Európai Unió bírósága előtt, közben az Európai Bizottság Magyarországgal szemben egy eljárást indított ennek a rendeletnek a végre nem hajtása miatt. Ezt a rendelet gyakorlatilag a mostani parlament beemelte a médiatörvénybe, erre még nincs felkészülve a hatóság, viszont ebben olyan nagyon fontos teendőink vannak, mint például a médiapiaci szereplők valódi tulajdonosi hátterének a nyilvánossá tétele, ami lényegesen több információt kell, hogy jelentsen, mint amennyi eddig a nyilvánosság számára elérhető volt. Működtetnünk kell egy állami hirdetési adatbázist, én remélem, hogy ez most már nem lesz annyira érdekes adatbázis, mint amilyen lett volna a korábbi időszakban, de teljesen egyértelmű, hogy olyan feladataink vannak, amik, hogyha egyébként az elmúlt 16 évben megvalósultak volna, akkor ma másképp néz neki a média.
16: Ezzel az adatbázissal ki lehet szűrni azt, hogy jutalmazásra vagy büntetésre használja az állam a reklámozást?
17: Én azt gondolom, hogy amikor azt látjuk, hogy bizonyos tulajdonosi csoportokhoz áramlik a hirdetéseknek egy aránytalanul nagy része, ami ugye nincs arányban azzal, ahányan azokat a csatornákat nézik, hallgatják, olvassák, akkor a kutatók majd, aki most már nem én leszek, hanem a kollégák, le fogják tudni vonni azt a következtetést, hogy itt nem egy piaci alapú, vagy nem egy könnyen megmagyarázható, hanem csak politikai indokokkal megmagyarázható helyzet van.
16: Ugye az egyik nagy feladat az egész magyar média rendszerben az épp ahol ülünk, tehát a közszolgálati médiának, a közszolgálatiságának a visszaállítása, ellenőrzése. Van-e önöknek olyan eszköztára, amivel monitorozni, sőt akár fegyelmezni tudják az egyes szereplőket, akár a közmédia szereplőit, hogy valóban a közszolgálatiság elve szerint működjenek?
17: Van a független közmédia testület, ami korábban létrejött, mint a média tanács, aminek kifejezetten az a dolga, hogy ellenőrizze a közszolgálati médiának a közszolgálati jellegű működését. Mi, mint médiahatóság, ilyen minőségi, tartalmi kérdésekkel nem fogunk foglalkozni, illetve hát annyiban, hogy egyébként lesz együttműködés a média tanács és a független közmédia testület között. A törvény előírja, hogy évente kell egy olyan monitoring tevékenységet lefolytatni, amiben egy külső értékelő szervezet majd megvizsgálja a közszolgálati célok tanácsnak a megvalósulását, és ennek a módszertana az úgy lesz kidolgozva, hogy ebben a média tanácsnak is van egy ilyen együttműködési lehetősége és kötelessége, de mi egyébként a jogszerűségét fogjuk tudni vizsgálni. Ugye az elmúlt 16 évben a médiahatóság igen nagy vonalúan bánt a közszolgálati médiával, és gyakorlatilag nem volt olyan kiegyensúlyozottsági panasz, amiben helyt adott volna a panaszosoknak. Ezeket sokkal komolyabban kell venni, és ez megint nem azt jelenti, hogy innentől kezdve minden panasz megalapozott lesz majd a hatóság szerint, hanem azt jelenti, hogy minden panaszt ugyanazon mérce szerint meg kell vizsgálni. A közszolgálati médiával szemben a kiegyensúlyozottság egy szigorú kötelezettség.
12: Meg tudják-e önök mondani, hogy milyen műsorszolgáltatásra mennyi pénzt kell költeni, hogy a közmédiának például mekkora költségvetés a reális, és mi az, ami már irreális?
17: Szerencsére ez kívül esik a hatóságnak a kompetenciáján, és azt mondom, hogy hát lesz itt egy pályázat, ahol kiválasztja ez a független közmédia testület, aki már működik, a vezérigazgatót, a vezérigazgatónak lesz egy víziója, ahhoz fog igazodni a költségvetés, ebben nincs hatósági szerep.
3: Felkelő, közéleti hírmagazin, hírek induláshoz.
12: A vagyonadó terve néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, miközben az MNB új inflációs célt jelentett be, és ismét napirendre került az euró bevezetése. Közben Matolcsi Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki, az MNB alapítványok ügyében pedig házkutatásokat tartottak. A gazdasági és jegybanki fejleményekről Bot Péter Ákos közgazdászt, volt jegybankelnököt kérdeztem. Tegnap volt a GKI-nak egy konferenciája, ahol szintén téma volt egyébként a vagyonadó. Ön melyik oldalon áll? Van-e értelme, tehát ez a 3-600 milliárd forintos bevétel ére annyit, mint amennyi kárt is okozhat akár?
18: Igen, hát a konferenciánkon ez is feljött a sok ügy mellett. Részben azért, mert voltak ott tehetős emberek, akik rögtön gondolták, hogy őket hogyan érinti, és voltak ugye makroközgazdászok, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy egy új adót érdemes-e bevezetni, ha érdemes, akkor mik a hatásai, mennyi pénzt hoz a büdzsébe. Nekem az a személyes véleményem, hogy a ingatlanokat, a vagyonokat, az persze minden országban, ahol kialakult adórendszer van, valahogy adóztatják, alapvetően persze inkább a helyi önkormányzatok, és most is fizetünk adót. Hát akinek van egy balatoni nyaralója, akkor megkapja a csekket, tehát ez nem ördögtől való dolog, ez egy nagyon régi dolog, hát régen még a füstöt is adóztatták. Annak idején, ami megfogható, az a jól adóztatható dolog, amiről mi beszélünk azért egy speciális ügy, hogy a nagy vagyonokra kivetett különadó, és ennek nyilván van egy politikai üzenete, ami még két évvel ezelőtt kezdett megfogalmazódni, az ellenzéki erő, amelyik érezte, hogy a magyar meggazdagodás, vagyonosodás mögött nem annyira teljesítmény áll, hanem a politikai kapcsolatrendszer, és akkor ez igazából, mondhatnám így, a NER rendszerre való reagálás, és mint ilyen politikai. Ha makroközgazdászként kérdez engem, ez a bevétel, ez nem akkora, hogy ez a államháztartást mondjuk helyrehozná. Tehát én inkább ebben egy ilyen politikai, társadalompolitikai üzenetet vélek felfedezni, és aztán majd meglátjuk a részleteknél, hogy igazából kit ér el, hogyan ér el, milyen formában. A miniszterelnök azt mondta, hogy vitatkozzanak róla, ha ez azt is jelenti, hogy ha vita arra fut ki, hogy nem érdemes, hogy nem így érdemes, hogy nem most, akkor ez bekerül az egyik javaslat halmazba egy elemként.
12: Ön ugye hogy ezen a konferencián az euró bevezetéséről tartott előadást, és az MNB tegnap bejelentett inflációs célja az most már 2,5%. Ebből ön kiolvassa azt, hogy Varga Mihály szerint is van már értelme az euró bevezetésén dolgozni?
18: Igen, igen. Ez egy furcsa ügy, és annyi időnk nincs, hogy megbeszéljük itt a reggel, de a Nemzeti Banknak van egy úgynevezett inflációs célja, és akkor mondhatják, hogy miért nem a nulla. És akkor technikai oka van, hogy hát részben, mert nem is tudná betartani, részben meg nem is jó a nulla, az Európai Központi Banknak 2%. Na most, ha Magyarország előbb-utóbb, és akkor azért inkább utóbb, mint előbb, de tagja ennek a klubnak, ennek az eurózónának, akkor a 2% lesz majd az a közös cél, hiszen nem lesz forint, hanem lesz euró, és az eurót intéző központi bankban nőtt túl a magyar jegybankelnök is, és az a mi pénzünk lesz, ami inflációs célunk lesz, majd ez a 2% körül. Ha ez a jövő, akkor most érdemes ahhoz igazítani a célunkat. És ezért én rögtön azt mondom, hogy legyen 2. De jó magyaros módon a mai 3-ról a Nemzeti Bank óvatos intézmény nem azt mondta, hogy jó, akkor 2, persze nem tudom betartani még sokáig, de hát ez a cél, hát ez a, hanem azt mondták, hogy 2,5. Na, ez nekem egy kicsit olyan adok is, nem is hozok, és viszek is, szóval, de mindesetre ez egy lépés, és valóban a kérdés azért az volt komolyan, hogy van-e mögötte az euró átvételi? Igen, az eurózónába való belépéshez olyan gazdaság kell, másképp nem engedik be a tagjelöltet, amik nem túl inflációs, az állama nincsen eladósodva, és a valutája nem nagyon ingatag. Egyébként hozzáteszem, magyar emberként ez a három cél nekem nagyon tetszik.
12: Ha van euró, ha nincs euró.
18: Ha van euró, ha nincs euró. Nos, ahol nincs euró, például mondjuk a dánoknál, vagy a svédeknél, ott nincs is akkora ügy belőle, mert beléphetnének, ebbe is fognak előbb-utóbb lépni, de nem sürgeti őket az élet, nem kergeti őket a tatár. Viszont Magyarországon, vagy Romániában, ahol azért nagyon sokba kerül az állam finanszírozása, a cégek finanszírozása, a lakásépítés finanszírozása, hogy mindig a kormány keresget magának mindenfajta támogatott hiteleket, hogy mégis hát legegyszerűbb volna, ha mi is bekerülnénk abba a körbe, amiben egyébként Észtországtól, most megyük a térképen lefele, Horvátország, Bulgárián át már a legtöbben bekerültek, és aztán gondolom a Románia is, hogy megérik, a helyzetbe fog kerülni.
12: A volt miniszterelnök kiszivárgott Köcsei beszédében arról beszélt, hogy ez az egész euró úgy, ahogy van, egy átverés, és az eurót az csak arra használja, az euró bevezetését a mostani magyar kormány, hogy ennek örvén megszorításokat hajtson végre. Mit gondol erről?
18: Hát nem voltam ott, nem hívtak meg, nem hallottam. Ha ezt mondta az illető, akkor nem nagyon mondott sok igazat, mert az euró az kötelesség, tehát mikor Magyarország belépett, és erről szavaztunk, népszavaztunk. Hát benne volt a kisbetűk között, ha valaki akarta tudni, hogy az Európai Uniós tagsággal együtt jár a közös pénz átvétel, amikor az ország erre megérik, és hát elég szomorú, hogy a magyar gazdasági mutatókból a legtöbben elég messze állunk az euró belépéstől, de nem lehetetlen. Most ezért ezt a feladatot végre kell hajtani. Az más kérdés, hogy a Fidesz kormányzat alatt nem volt semmilyen szándék. Na most, ha valamire nincsen szándék, ez egyébként egy iskolai dolgozatra is, meg záróvizsgára is igaz, ha nincsen szándék, hogy aki átmenjen, akkor nem tanult. Ha tanul, akkor sem megy mindig át, tehát ez egy kemény ügy, de végre kell hajtani, és én nagyon örülök, hogy az új kormány a kevés gazdasági célja között ezt megemlítette, és elég világosan, még egy évszámot is mondott, ez egy mai vitakérdés azért, hogy készen állunk-e 2030-ra, de minden esetre, hogyha ezt bejelentette a magyar kormány, most a nagy emmel mondom, akkor ez egy pálya, ez egy gazdaságpolitikai pálya, amelynek a végjárása végén ott van az euró, de maga ez a pálya, ez egy fegyelmező pálya, és egy olyan országban beszélünk államháztartásról és fegyelemről, ahol az elmúlt 20-30 évben sose, de az mögöttünk hagyott 6 évben botrányos mértékben nem teljesültek az előírásaitok.
12: Köszönöm, hogy ma reggel is a Felkelővel ébredtek. Munkatársaim voltak Farkas Szilvia, Hörcsöki Nóra, Rozbora Zoltán, Sós Zoltán, Zilai Zsuzsanna, a szerkesztő Bogár Zsolt. Köszönöm a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszteli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Ma van az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. A leülés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas. A mai nap közbenben beszélünk a 14 pontos szakmai javaslatcsomagról, amely az általános iskolák alsó tagozatán tenné élményszerűbbé a tanítást. Hallhatnak majd a rezidens képzés nehézségeiről és Budapest közbiztonságának javítási terveiről is. A részletes témákat perceken belül a hírek után mondom.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Stabil a Tisza párt támogatottsága. A biztos szavazók körében 64%-on áll, a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát a hónap eleje óta a vállalkozások. Gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, 22 fokos csúcshőmérséklettel. Egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt, a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egyenruhára költötte, amit végül nem használtak. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászat biztosítások is.

0: A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A Medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességnél 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7-8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált: pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőnk lenne. Jól működik a vállalkozások nyugtaadatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe, mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Megnyílt a 48. WorldSkills szakmai világbajnokság Shanghaiban. A vasárnapig tartó rendezvényen 68 ország és régió csaknem 1400 fiatal szakembere méri össze tudását 64 versenyszámban. Magyarországot 29 fiatal képviseli 25 versenyszámban. Xi Jinping kínai elnök a megnyitóra küldött üdvözlő levelében azt írta: a technológiai fejlődés és az ipari átalakulás felgyorsulása világszerte jelentős változásokat hoz a szakmai készségek területén. Itthon csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel 10 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nyitott kapukat döngetnek? Miért tüntettek a szociális ágazat dolgozói, ha már ígéretet kaptak a béremelésre? Van, aki tárgyi adománnyal, van, aki pénzzel, van, aki pedig a legértékesebbel, idővel segít az arra rászorulókon. Adásunkban egy valódi időkölcsönző lesz a vendégünk.
2: Necces. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 9 óra múlt 5 perccel a szerkesztő López Brigitta és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskola érkezés és a házi feladatok ésszerű korlátozása. Csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium juttatott el még nyáron az iskolák vezetőinek. De vajon mit gondolnak erről a diákok?
5: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk, és az ugye nem valami jó. Ezzel, hogy ez ilyen pihenős napokká alakult, sokkal jobban lehet lazítani.
4: A tervezet az alsó tagozatos diákok számára fogalmaz meg megoldásokat, intézményi teendőket és elérni kívánt célokat, de vajon van-e megfelelő eszközük az iskoláknak mindezek megvalósítására, és vajon a lazább tanrend mellett is tudják-e majd teljesíteni a diákok az elvárt követelményeket? Ezeket a kérdéseket is igyekszünk megválaszolni adásunk első fél órájában. Aztán néhány hete hallhatták, hogy kiugrott egy fiatal 28 éves rezidens orvos a bukaresti egyetemi sürgősségi kórház legfelső emeletéről, és életét vesztette. Pontosan nem tudni, hogy mi állt a tragédia hátterében. Minden esetre ez az eset rávilágított a rezidens képzés évtizedek óta fennálló problémájára. Az adminisztrációs terhek, a 24 óránál is hosszabb ügyeleti idők és a krónikus alváshiány óriási terhet tesznek a leendő orvosokra. A nehézségek már az egyetemen elkezdődnek.
6: Nyilván a tanulás jelenti nekik a legnagyobb problémát. Valaki a vizsgán megbukik, és meg kell ismételni azt a vizsgát, vagy többször kell évet ismételni. Na, ez viszont már nem irodalmi ritkaság.
4: Vajon változott-e bármi is ezen a területen az elmúlt években? 9:30-tól támogató megoldásokról is beszélgetünk, de bemutatjuk az orvos szakma legstresszesebb területét és a sürgősségi betegellátást. SMS számunk ma is 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket, tapasztalatokat.

0: kapcsolatban, és írják meg nekünk azt is, ha szívesen megosztanák véleményüket, akár élő adásban is. Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Kevesebb stressz, több élmény, támogató iskola környezet. Ezeket a célokat kívánja elérni a Legyen élmény a tanulás című 14 pontos szakmai javaslatcsomag, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium augusztus elején juttatott el az iskolák vezetőinek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az ajánlással kapcsolatban kifejtette, idézem: az iskola első évei meghatározóak abban, hogyan viszonyul egy gyermek később a tanuláshoz. Ezért azt szeretnénk, hogy az alsó tagozat minél inkább a kíváncsiságról, a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulásról szóljon. Az ajánlások nem kötelezőek, de az iskolák élhetnek a lehetőséggel. Hamarosan előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk itt a stúdióban, de előtte hallgassuk meg López Brigitta és Kobolák Attila összeállítását.
1: Minden első óra előtt 10-15 perces játékos és beszélgetős kezdés szokott lenni. Hátul körbeülünk, és van egy alapforma. Mindenki kap egy formát, ami egy bohóc, és sorba rá kell akasztani, és nem szabad, hogy ledőljön. Meg az új tanár szokott mesélni úgy, hogy felolvas egy nagyon rövidke mesét, és akkor föltesz kérdéseket, és szoktunk rá válaszolni. Leszoktunk menni egyszer-kétszer egy nap, például ebéd után is leszoktunk menni az udvarra. Előtte ez nem volt.
2: Többek között ilyen intézkedéseket is bevezettek az 5. kerületi Hild József általános iskolában, annak a 14 pontos javaslatcsomagnak a részeként, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium juttatott el még a nyáron az iskolákba, de hogyan fogadták mindezt az intézményben, erről Sódarné Bakos Barbara igazgató beszélt.
3: A javaslatcsomagot mi nagyon nagy örömmel fogadtuk itt az iskolában, és nem is ért minket váratlanul. Amióta én vezetem az iskolát, azóta a gyermekbarát oktatás, az inkluzív nevelés állt már a vezetői programomnak is a középpontjában. Eddig főleg az első osztályban alkalmaztuk. Ebben a tanévben az a kihívás számunkra, ezeket a módszereket az egész alsó tagozatra ki tudjuk terjeszteni. Gyermekbarát oktatásnak az a lényege, hogy a gyerekek az iskolára ne valami szükséges rosszként tekintsenek, ezért bevezettük a minisztérium által javasolt rugalmas napindítást. Reggeli körrel indulnak az alsó tagozatosoknak a napjaik, amikor mesével, játékkal, közös énekléssel próbálnak ráhangolódni a tanulásra, és csak ezt követően kezdenek el a tananyaggal foglalkozni. Elsőtől harmadik osztályig igyekszünk a 35 perces tanórai kereteket tartani, negyedik osztályban pedig fokozatosan emeljük a terhelést. A 35 perces tanórákat hosszabb szünetekkel, mozgásos szünetekkel váltjuk ki. Alsóban az ebédelési időt, csendes pihenőidő követi.
4: Így is fel tudják készíteni a gyerekeket a felső osztályra, a középiskolára akár?
3: Ez egyébként a pedagógusoknak is kérdés, hogy vajon sérül-e a tananyag. Én azt gondolom, hogy olyan 35 perc, ahol a gyermek valóban tud figyelni, hiszen közben meg tudott pihenni, a sokkal többet ér, mint egy olyan 45 perc, ahol már elveszti a figyelmét a 25. percben.
2: De a pedagógusok is jónak találták az ötletet, erről Németné Csepregi Krisztina alsós munkaközösség vezető számolt be.
5: Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy szeressenek iskolába járni, szeressenek tanulni, hiszen ez mindenkinek a közös érdeke. Most már így érkeztek az iskolába, tehát hallották otthon, hogy most már az szinte kötelező lesz, vagy meg lehet csinálni, és kérdezték is, hogy nálunk is lesz-e.
1: Ezzel, hogy ez ilyen pihenős napokká alakult, sokkal jobban lehet lazítani.
2: Mit gondolsz, ezek a lehetőségek mennyiben teszik jobbá a napjaitokat?
1: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk, és ez ugye nem valami jó.
5: Rugalmasabban tudjuk akár a saját munkatervünket elkészíteni. Olyan projektnapokat és témanapokat tehetünk bele szabadon az éves programtervünkbe, ami az iskolánk profiljához jobban illeszkedik. Létre tudjuk hozni a tapasztalati úton szerzett tanulás több fajtáját, megvalósulását, hiszen ma olyan világot élünk, hogy rugalmassá kell tenni a gyerekeket arra, hogy élethosszig tartó tanulást meg tudják valósítani, hogyha nem szeret megtanulni, tanulni, akkor a saját életét nem tudja majd úgy irányítani, hogy az a lehető legsikeresebb legyen.
0: López Brigitta és Kobolák Attila összeállítását hallhatták. Az SMS számunk tehát még egyszer 0639666. Kíváncsi vagyok, hogy önöknek milyen tapasztalatai vannak az alsó tagozattal kapcsolatban. Mind változtatnának, hogy élményszerű legyen a tanulás, és ne vegyék el a gyerekek kedvét a további évektől. Köszöntöm a stúdióban Kókainé Lányi Mariettát, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: És Tibenszki Moni Lizát, a felelős szülőkiskolájának alapító ügyvezetőjét, sportmentál trénert, kommunikációs szakembert. Jó napot kívánok!
7: Szép napot kívánom!
0: És államtitkárasszonytól találtam egy idézetet, és valószínű önmagáról is írta, és talán ez lenne a kiinduló pont, hiszen pont a múltjára reflektál. Kezdő tanító korom óta foglalkoztatott, miként lehet az iskolát valóban gyermekközpontúvá tenni. Biztosítani, hogy a diákok a tanulási helyzeteket aktívan örömmel éljék meg. Fontosnak tartom, hogy az iskola minden tanulója számára elfogadó, támogató környezetet nyújtson. Társaimmal e célok megvalósítására hoztuk létre 1991-ben a Gyermekek Háza alternatív alapozó programot. Ebből a szakmai közegből érkezett tehát. Ezek az évek bebizonyították önnek, hogy ha bizonyos módszereket alkalmaznak, akkor a gyermekek lelkesedése ténylegesen kitart?
6: Igen, teljes mértékben visszaigazolta az élet, és nagyon örülök, hogy az évszámot is mondtam, mert ezt tettem volna hozzá, hogy ez 1991-ben született gondolat volt, és ez az az időszak volt, amikor lehetett kicsit máshogy gondolkodni, létrehozni alternatívnak nevezett iskolákat, és akkor mi indító kollégáimmal ezt az utat tűztük ki magunk elé, hogy az általános iskola legyen valóban általános, figyeljen a gyerekek életkori sajátosságaira, fogadja el, hogy a gyerekek sokféle különbözőek, és ez érték, és ehhez igazítsa a nevelés és a tanulási környezetet, és ami nagyon fontos, hogy valóban élmény legyen a tanulás. Alsó tagozatról beszélünk, a gyermekekhez is felmenő rendszerbe indult, tehát első, második, harmadik, negyedik, hogy olyan iskolai környezetet alakítsunk ki, amiben minden gyerek biztonságban érzi magát, elfogadásban nevelkedhet, és a pedagógusok pedig tudjanak igazodni a diákok sokszínűségéhez, életkori sajátosságaikhoz, és ahhoz a kihíváshoz, hogy a tanulás igazából egy aktív, kreatív tevékenység egész pici kortól kezdve.
0: Nézzük meg egy kicsit a jelen helyzetet, mert pont váltottunk néhány gondolatot így a mikrofon aktívá válása előtt, hogy azért nem mindenhol rossz a helyzet, tehát vannak általános iskolák, ahol igenis nagyon jó a gyakorlat, és talán Tibenszki Moni Lizához is fordulnék ezen a ponton, hogy mégis mind tud elcsúszni a dolog. Tehát mi az, amitől mondjuk nem élmény már a tanulás?
7: Hát ezért ez nagyon sok komponensből áll. Én nagyon-nagyon hiszek a szülő-diák-tanár együttműködésben, a kommunikációban. Szinte azt gondolom, hogy mindent meg lehet beszélni, és ne a perfekcionizmus felé menjünk, ezt nagyon-nagyon látom. Hogyha egy-egy jelzés van, én bízom abban, hogy a szülő ismeri legjobban a gyermekét, a magatartását, a visszafogottságát, a harsányságát, minden gyerek más és más. És máshogy viselkedik közösségben, kihívásokkor. Én azt gondolom, hogy akkor merjünk segítséget kérni, merjünk beszélgetni, és pont erről beszélgettünk a Mariettával kint is, hogy azok a platformok, azok a lehetőségek, akár egy hármas fogadóra, egy szülői értekezlet, tehát hogy az ne arról szóljon, hogy a házi rendet felolvassuk, hanem arról szóljon, hogy a gyereket saját magához mérjük, hogy mi az ő célja, mi az ő fejlődése. Nyilván ez nem mindig idealizált, és nem mindig érjük el. De hát a világ nagy történései mindig veszteségekből és bukásokból jöttek, hogyha ott lemerjük vonni azt a konzekvenciát. Úgyhogy vannak nyilván elcsúszások, nyilván jelen van akár a bántalmazás, akár az, hogy egy gyerek nem tud úgy tanulni, a figyelemzavar. Tehát minden ott van, de hát ezzel élünk, mi felnőttek is. Tehát ezt nem tabusítani kell, és nem szőnyeg alá söpörni, hanem együtt összefogva megoldani.
0: Államtitkárasszonyhoz fordulok, melyek azok a fő problémakörök az alsó tagozatban, amelyeket meglátott, és mindenképpen szeretne változtatni, szeretnének változtatni?
6: Igen, én is azt hoznám alá, hogy nagyon-nagyon sok jól működő gyakorlat van, és nagyon-nagyon sok iskolában, az alsó tagozatban megvalósul mindaz, amiről mi itt beszélni szeretnénk. Amikor ezt a bizonyos 14 pontot megfogalmaztuk, akkor tulajdonképpen ezeknek az iskoláknak a gyakorlatát próbáltuk összefoglalni, és abból indultunk ki, hogy nézzük is meg, hogy mire van szükség. szüksége egy alsó tagozatos gyereknek. Az első az, hogy biztonságban érezze magát, tehát úgy érkezhessen az iskolába, hogy nem azonnal padba ül, osztályvigyáz, és rögtön egy 45 perces tanóra kellős közepén találja magát, hanem legyen lehetőség ráhangolódni, beszélgetni, akár egy kis játékkal kezdeni, vagy olvasással, vagy mármivel. Ez az úgynevezett beszélgetőkör osztályidő, ez egy bevett gyakorlat, nagyon sok iskola használja, és arra szerettük volna fölhívni a figyelmet, hogy ezt meg lehet tenni, nem kell hozzá törvényi szabályozás, csak egy picit másfajta szemlélet, tehát hogy biztonságba érkezzen, és amit említettünk itt már többször, hogy tudjuk, hogy hogy van aznap, hiszen mi sem egyformán megyünk be minden nap a munkahelyünkre, gyerekeknek is lehetnek jobb vagy rossz napjaik, és nagyon-nagyon jó, ha ez így kezdődik. Ehhez rögtön hozzátenném, csatlakozva egy picit a szülői oldalhoz, hogy nagyon jó, ha szülők bekísérhetik a gyerekeiket alsó tagozatba, és akár együtt indulhat a nap, nem történik semmi, ha a szülőket is behívjuk és együtt kezdjük, nagyon-nagyon sokat számít. Aztán a másik fontos területünk az, hogy tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek játszani, szeretnek mesét hallgatni, hogy szeretnek kreatívak lenni, hiszen otthon a saját gyerekünk sem ül és hallgatja a felnőttek tanítását, hanem sokkal inkább maga szereti felfedezni, szerető játszani, és olyan tanulási helyzeteket kellene létrehozni hitünk szerint, és sok helyen működik, ahol ő aktív résztvevője a tanulásnak, nem passzív befogadója, számíthat a társára, párban olvashat, közösen oldhatnak feladatot, és esetleg méricskélnek, és olyan tevékenységeket is végeznek, amik teljesen természetesek, csak egy picit föl kell hívni a figyelmünket arra nekünk pedagógusoknak, hogy ennek helye van a tanórán. És
7: a
6: nem
7: tapasztalati
6: kell
7: úton bevitt minden, tudásnak.
6: Mindenre lehet tapasztalati úton, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy említettük, a sokfélék, igazodjunk hozzájuk. Tehát, ha maradunk az alsó tagozatnál, nagyon fontos, hogy minden gyerek élményként élje meg az iskolai létet, kerülje a kudarcokat, mert az csak elveszi a kedvét. Tehát, ha jól ismerjük a gyerekeinket, mert erre is időt tudunk fordítani, hiszen gyermekközpontú oktatásban, iskolában gondolkodunk, akkor tudjuk, hogy ki az, akinek az segít, ha még egy picit gyakorolhatja az oldalirányokat, ki az, aki már elkezdhet esetleg betűt tanulni, ki az, aki már tud olvasni és úgy érkezik, és nem az egységes tanítási gyakorlat, amikor a tanító tanít és a gyerek tanul, hanem ehelyett a tanuló gyerek kerül a középpontba, aki az aktuális lehetőségeihez mérten vesz részt az iskolai folyamatban, tehát akár kis regényt, kis mesét olvas, akár betűt tanul, akár még háttérképességfejlesztés történik. Egy a lényeg, hogy az legyen a tapasztalata, hogy a világ érdekes, tanulni jó, és számíthat a felnőttek segítségére ebben a folyamatban. Úgyhogy ez egy nagyon fontos üzenet.
7: Igen, ahogy hallgattam, többféle kérdés is megfogalmazódott bennem. Ugye ez egy ilyen nagyon erős mentális keret, amiről beszél, és hogy nem is feltétlen edukációs és a tananyagot érintő keret, hanem hogy a psziché hogyan dolgozik és hogyan működik egy iskolában, és mitől élmény iskolába járni. Hát például attól, hogy jó közösségben vagyok, hogy jók az osztálytársaim, hogy kapcsolódunk egymáshoz, hogy figyelnek ránk a felnőttek. De amit mondott példának, hogy bemegyünk első óra teljen azzal, hogy mondjuk egy pedagógus megkérdezi, hogy hogy vagytok. De lehet, hogy ez elvisz 20-25-30 percet is akár. Hiszen ha 30-35 gyermektől megkérdezi, hogy hogy vagytok, mindemellett nagyon jó ötletek tartom, ne értsen félre, a gyakorlati megvalósítása az, ami bennem kérdés.
6: Gyönyörűen megvalósítható ezt az élet, mert nagyon sokszor visszaigazolta, az iskolák szabadabban rendelkezhetnek, és ez a rugalmas óra szervezés, ami szintén a 14 pontos anyagnak a része volt, ez egy megvalósítható dolog. Tehát, hogyha én tudom, hogy ezzel szeretném kezdeni a napot, akkor az első órát esetleg rövidebbre veszem, maradjunk ennél a 35 percnél, és előtte van arra időm a megérkező gyerekekkel, hogy leüljünk és beszélgessünk. Ha ez mindennapi rutinná válik, akkor ennek gyönyörűen kialakul a módszertana, az időkorlátja, tehát nem okoz különösebb nehézséget, ezt tapasztalatból mondom, és aztán a következő óra meg lehet, hogy nem 45 perces, aztán nem 50 perces, 52 perces, tehát ezt a rugalmasságot, ami ugye ennek az életkornak azért elvárása, hogy az egyéni lehetőségekhez igazodjunk. Ezt a rugalmasságot én nagyon-nagyon aláhúznám, és ebben bizony nekünk tanítóknak nagy a felelősségünk, hogy merünk-e kilépni azokból a megszokott 45 percig szoktak kicsöngetek-becsöngetek, hanem helyette azt mondom, hogy ebből a 45 percből egy picit lecsípek, ahhoz a 45 perchez egy kicsit hozzáteszek, és mindezt egy cél érdekébe teszem, hogy a gyerekeknek jó legyen. És amit mondott, az nagyon-nagyon fontos, de én azt emelném ki, hogy biztonságban érzi magát. Tehát egy szorongó kisgyerek az soha nem jó, és bizony nagy felelősségünk van, vagy ezt a biztonságos környezetet elfogadással, személyes kapcsolatokkal, közösségépítéssel tudjuk-e biztosítani a számukra, és ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom.
7: 0639666 az SMS számunk, és ide érkeznek az üzenetek is. Egy hallgató azt írja, hogy az ő gyermekei már nagyok, de szerencsére ez a szemlélet már akkor megvalósult az iskolában. A tanító igyekezett játékosan tanítani és sok mozgási lehetőséget biztosítani. Egy másik hallgató pedig arról számol be, hogy ő fel van háborodva, mert hogy elsős a fia, és mindezek ellenére olyan a tanítónő, hogy az iskola 16. napján már a 10. betűt tanulják, múlt hét pénteken már elkezdték a betűket összeolvasni, és hogy ő nem érti, hogy mire ez a nagy hajtás, és már most vannak, akik sírva mennek haza. Tímeczki Monilizához fordulok, mert hogy ehhez annyi minden kell, hogy ez megvalósuljon, amit államtitkár asszony is elmondott. Tehát, hogy igen, kell a pedagógiai oldal, talán elsősorban az kell, de mellette kell a szülői oldal is, aki nem háborodik fel mondjuk pont azon, hogy nem feltétlen olyan ütemben telt az a nap, ahogy ő mondjuk ehhez hozzá volt szokva.
8: Hát igen, nyilván a szülő jó esetben, amikor beiratja egy iskolába a gyermekét, akkor elfogadja annak az iskolának a pedagógiai programját. Ettől függetlenül értem, hogy harcol a legdrágább kincsért, hiszen ő sír és fél, és nem tudom, nem tudja azt a teljesítményt hozni. Megint csak visszacsatolok ahhoz, amit az előbb mondom, párbeszéd. Nem felkérdezés, és nem számonkérés, hanem beszélgetés. Én nagyon-nagyon hiszem, és nagyon sok helyen látom azt, hogy ahol kialakítják az iskolákba, óvodákba, középiskolákba azt a platformot, ahol lehet beszélgetni interaktívan, asszertíven, nem egymást vádaskodva, hogy a gyerek érdekében mi lenne jó, és amit említett az előbb az államtitkár asszony, és a differenciálás, az egyik gyerek 10. nap, 10. betűt rajzolja, mert ő neki ez. Abszolút oké, ugyanez van a sportban is. Van, aki abszolút talentum, már helyből megfutja azt a távot és azt az időt. Van, akinek sokkal lassabb, sokkal változatosabb megmutatás kell, hozzáállás. Szóval, hogy ehhez nyilván mindannyiunknak nagyon fontos a hozzáállás a szülőnek is, hogy legyen egyfajta bizalom, és akkor visszacsatolok a bizalomra. Hiszem azt, hogy a gyerekem abban a közösségben, abban a módszertanban ott jó helyen van. Ha nem hiszem, akkor nézzem meg, hogy miért. Egy kicsit nézek vissza magamban. Nagyon sok szülői elakadást húzunk magunkkal. Nagyon sok szülővel dolgozunk. Amikor a transzgenerációs puttonyban ott van az, hogy én gyerekkoromban nekem olyan tanárom volt, én ettől féltem. Lehet, hogy ez egyfajta kivetülés. Beszélgessünk a gyerekkel. Ők nem buták. Kérdezzük meg a véleményüket, nézzük meg az érzéseiket. Úgyhogy ez nagyon sok komponens, és egyébként ettől függetlenül még az is lehet, hogy igen, túl gyors. Nagyon különböző tanárok vannak. Tehát szerintem most ez egy kiváló alkalom arra, ahogy az oktatás reformázódik, hogy nézzünk rá saját magunk működésére, akár a pedagógiai módszerekre, akár a hozzáállásra, akár arra, hogy mit akarunk tanítani. Én nagyon hiszem azt, hogy egy tanár a személyiségével tanít. Ugyanúgy, ahogy a gyerek is úgy tudja csak befogadni. És egy rövid reflexió az elejére, nem hogy 20 perc, hanem bárhány perc érdemes azért, hogy ő motivált legyen, és biztonságban érezze magát, mert utána egy csettintésre szívja magába a tananyagot.
7: Kókaini Lányi Mariettához fordulok, ez egy javaslatcsomag, tehát nem kötelező érvényű, hanem támogatni szeretnék az általános iskolákat vele?
6: Igen, igen, ez nagyon-nagyon fontos javaslatcsomag, és én egy picit szakítanék azzal a, hát nem tudom, hagyományjal vagy szokással, hogy minden törvényileg írunk elő és egységesen. Ugyanis, hogy a gyerekek sokfélék, úgy az iskolák is sokfélék, a lehetőségek is sokfélék, mindegy, hogy területi elterjeszkedést nézzünk, vagy hogy kikkel, milyen korosztályról hogy dolgoznak, tehát, hogy differenciált és sokszínű az iskolarendszerünk, és az ajánlások abban segítenek, hogy azok a jó gyakorlatokat, amiket több iskola használ, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ezek mind ott vannak a gyakorlatban, és hogy használják, ezt minden iskola a saját lehetőségeihez igazítsa. Tehát tudja eldönteni egy tantestület, és a közösen gondolkodó tantestületre is felhívnám a figyelmet, illetve a közösen gondolkodó tantestület és szülő kapcsolatára is felhívnám a figyelmet, hogy hogy tudjuk úgy összeállítani a mi iskolánk működését megfogalmazva a pedagógiai programba, hogy ezek közül az ajánlások közül mi az, amit be tudok építeni, és hova tudom beépíteni, mennyire kész erre a szemléletre, módszertanra az én tantestületem, mennyire szeretném én ezeket használni a mindennapokban, de az biztos, hogy ezek a módszertani ajánlások, ezek mind a gyermekközpontúságra fókuszálnak, és olyan dolgokat próbáltunk összegyűjteni, amihez nem törvényi módosítás, jogszabályi módosítás szükséges, hanem itt lehet a gyakorlatban, és az iskolák ajánlásként kapták akár már augusztusban, hogy legyen idő egy picit felkészülni a tanévet, ezzel indítani, hogy ebből ők mit tudnak megvalósítani és beépíteni mindennapi mese. Annyira jó lenne, ha ebéd után minden iskolában, ugye olyan sokat beszélünk, kommunikáció, szókincs, szövegértés, hát azt a mesénél jobban semmi sem fejleszti. Ez egy ajánlás, én remélem, hogy sokan megfogadják. Ez az iskolakezdés, amiről beszéltem, remélem, hogy sokan megfogadják, és így teszik. És az, hogy a aktív tanuló gyerek legyen a középpontban, aki felfedezéssel, örömmel tanul, én remélem, hogy ezt is sokan megfogadják. És talán egy picit szokni kell nekünk pedagógusoknak, hogy ajánlás, tehát én vagyok felelős azért az iskoláért, azért a tantestületért és azért a közösségért, aminek a tagja vagyok, és nagyon sok múlik azon, hogy én mit merek, szeretnék vagy tudok bevállalni, és lehet, hogy ez egy picit újfajta megközelítés, de én nagyon-nagyon hiszek ebbe, hiszen uniformizálni, hogy a gyerekeket, úgy az iskolákat sem lehet, alapvetések, alapelvek mellett kell megtalálni az egyéni utat, és ez nagyon-nagyon fontos üzenete a minisztériumnak is most jelen helyzetben.
9: Nagyon szépen köszönöm, hogy zárásként egy SMS, egy hallgató írja, hogy náluk néha meditálnak együtt a tanár a gyerekekkel, amikor azt érzi rajtuk, hogy éppen nem tudnak koncentrálni. Úgyhogy jó példák vannak, és reméljük, hogy még több is lesz, hogyha beépítik ezeket a javaslatokat a mindennapokba. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kukainé Lányi Mariettát, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkárát hallották, illetve Tibenszki Monilizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetőjét, sportmentáltrénert és kommunikációs szakembert. Köszönöm szépen.
8: Köszönjük szépen.
6: Én is nagyon köszönjük.

0: Augusztusban hallhatták a szomorú hírt, hogy egy 28 éves szakmai gyakorlatát töltő rezidens orvos kiugrott a bukaresti egyetemi sürgősségi kórház egyik felső emeletéről és életét vesztette. Pontosan nem tudni, hogy miért hozta meg ezt a végzetes döntést, de az biztos, hogy a rezidens képzés és a fiatal orvosok helyzete nem új keletű krízis, amelynek hátterében összetett rendszer szintű problémák állnak. A Magyar Orvosi Kamara tavaly végzett reprezentatív felmérése alapján a leterheltség, a kényszerű vezénylések és az ügyeleti rendszer anomáliái miatt a fiatal orvosok hamar kiégnek. Emellett a végzős hallgatók jelentős része a hazai bizonytalanságok miatt külföldi munkavégzést tervez. De vajon mi a helyzet most a rezidens képzés területén? Milyen lelki terhekkel kell szembenézniük a fiatal orvosoknak munkájuk során? Erről beszélgetünk a következő fél órában. Mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a Semmelweis Egyetemen a 2026-27-es tanév, amely 8%-kal nagyobb növekedést jelent a múlt évhez képest. Az oktatásról, a felvételi követelményekről és nehézségekről beszélgetett López Brigitta professzor Herman Péterrel, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesével.
1: Hozzánk jelentkeznek minden képzésre a legtöbben, és a hozzánk bejutóknak a legmagasabb a pontszáma. Ez azért jó, mert nyilván így van lehetőségünk a legjobbak közül is a legjobbakat kiválasztani. A túljelentkezés az 3-4-szeres és 10-szeres között van.
2: Ugye nem csak magyarok tanulnak itt az egyetemen, hanem külföldről is érkeznek a hallgatók. Arányaiban mit jelent ez?
1: Közel 16 ezer hallgató van, és ennek az egyharmada nemzetközi hallgató. Nálunk 1983 óta van német képzés, és 89 óta van angol nyelvű képzés.
2: Beszéltünk itt az egyetemnek a népszerűségéről, akkor említsük meg azt, hogy a világ 200 legjobb egyeteme közé tartozik, illetve a gyógyszertudomány területén a világ 50 legjobbja között van. Gondolom ez rengeteg szakmai munkát igényelt. Hogyan jutottak el idáig?
1: Több kritériumnak kell megfelelni. Oktatásban, kutatásban, nemzetköziségben. Nyilván ez a szakemberek minőségét is jelzi, hogy olyan közleményeket tudnak publikálni, amit egyrészt olyan újságba tudnak publikálni, ami nemzetközileg érdeklődésre tart számot, és ezért nagyon sokan hivatkoznak rá. Nagy öröm számunkra ez a Shanghai rankingben a fogászat, hiszen én fogorvos vagyok, fogászatban a régióban, tehát nem csak Magyarországon, a régióban is első helyen szerepel a Semmelweis Egyetem fogorvos képzése.
2: Én amikor fiatal voltam és jelentkeztem a főiskolára, akkor nekem az orvosi szakma az ilyen elérhetetlen dolog volt, hiszen a biológia és a kémia volt az, ami meghatározó volt a felvételinél. Most, vagy hogyha az elmúlt éveket nézzük, mi a felvételi ide?
1: Akkor még volt a biológia kötelező volt, és a biológia mellett kémia és fizika között választhattak. És 2022-ben kellett megjelölnünk új típusú felvételiben, és hozzánk a biológia és kémia. Van, ahol kötelező az emelt szintű, van, ahol középszintű érettségit is elfogadunk, és a 100 intézményi pontból 50 pont el van különítve egy beszélgetésre, ahol próbáljuk a stressztűrő képességét, az érzelmi intelligenciáját felmérni. Illetve van mondjuk a fogorvos karra, aki jelentkezik, azoknak egy kézügyességi alkalmassági feladatot is el kell végezni. Mi akkor gondolkodtunk, hogy legyen külön egy motivációs levél, de aztán nem tartottuk ezt túl hasznosnak, mert ma már hát a mesterséges intelligencia olyan gyönyörű motivációs leveleket írna, ennek semmi értelme nem lenne.
2: Mik a tapasztalatok itt a hallgatóknak? Mi okozza a legnagyobb nehézséget?
1: Mi mindenbe próbálunk a hallgatóknak segíteni, de nyilván a tanulás jelenti nekik a legnagyobb problémát. Valaki a vizsgán megbukik, és meg kell ismételni azt a vizsgát. Ne adj Isten, egy évet kell ismételni, vagy többször kell évet ismételni. Na, ez viszont már nem irodalmi ritkaság. A klasszikus lemorzsolódás, tehát ami azt jelenti, hogy nem tudja befejezni az egyetemet, kibukik az egyetemről, ez nagyon-nagyon kis százalék.
2: Engedje meg egy személyes kérdést a végére. Ha jól tudom, akkor ön is itt végzett a fogorvostudományi karon. Ön hogyan élte meg ezeket az éveket, és mi volt, akkor felteszem itt is a kérdést, önnek a legnehezebb?
1: Nem szeretnék büszkélkedni, én a jó tanulók közé tartoztam, tehát 4,5 fölött voltam. Én szerettem tanulni, nekem ez nem jelentett terhet. Egyébként érdekes, mert valamelyik nap a többi egyetemi vezetővel így beszélgettünk, például a rektorunknak nem volt egy darab négyesese. Én, tudom, 5 vagy 6 négyessel, én kifejezetten a rossz tanulók közé tartoztam.
0: López Brigitta beszélgetett az elmúlt percekben professzor Herman Péterrel, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesével. Telefonon pedig köszöntöm dr. Cseh Áron főorvost, a Semmelweis Egyetem szak- és továbbképző központ titkárát. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok én is a kedves hallgatóknak is.
0: Mert hogy a következő percekben arról beszélgetünk, hogy a rezidensek helyzete mennyiben nehéz, hogyan készítik fel őket majd a nagybetűs életre. De először tisztázzuk azt, hogy egy orvos mely életszakaszában rezidens, illetve hány évig tart ez az időszak?
3: Igen, tehát rezidensnek úgy általában fogalom szerint azt mondjuk azt az orvost, aki a Magyarországon szerzett, honosított, elismert diplomával lép az államilag támogatott szakképzésbe. Ide tartozik egyébként fogorvosoknál, gyógyszerészeknél, illetve bizonyos pszichológus képzésben is, ott is rezidensnek hívják a fiatal képződőt. Tulajdonképpen egyébként a rezidens szó maga jelentése az az, hogy ugye készen van, jelenlétet biztosít, és valóban ez azt jelenti, hogy ő az, akivel gyakorlatilag a képzés során folyamatosan ráépítve a betegellátásban képződik is egyben, természetesen felügyelet mellett.
0: Tehát felügyelet nélkül nem hagyható rezidens beteggel.
3: Így van, erre pontosan meg van szabályozva a jogszabály által, hogy mikor, milyen elemében szükséges a felügyeletet ellátni egy rezidens esetében, és természetesen vannak olyan pontok, amikor már folyamatosan a kompetencia bővítés révén jogosult lesz arra, hogy bizonyos dolgokat el tudjon végezni, akár egyedül is.
0: 0639666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy erős idegrendszer kell az orvostudományi egyetemre. Engem senki nem kérdezett annó, tehát egy orvos hallgatónk ír, hogy milyen terhelést bírok, és mi az, ami már kiütne. Rostálni kell a jelentkezőket, tehát bizonyos tesztekkel is. Van erre bevett gyakorlat jelenleg?
3: Ugye eleve az, hogy akik jelentkeznek a szakorvos képzésre, és már felvételt nyertek az egyetemre, és elvégezték az orvos egyetemet, ugye már maga ez egy rostát jelent. Ugye a graduális képzés kapcsán természetesen azért az egyetem alatt ez szép lassan előbb-utóbb mindenkinél kiderül, hogy mennyire bírja a terhelést. Ugye ezért van egy nagyon szépen felépítve a kurrikulum, hogy az elején ilyen alapozó képzés van, elméleti képzés, és utána aztán folyamatosan kerül be a gyakorlati betegellátásba az orvos, az általános orvos jelölt. A szakképzésnél már általában az emberek tudják nyilván, hogy mit akarnak, hiszen azért jelentkeztek a szakképzésbe, és felmérték az egyetem alatt, hogy ők milyen szintű terhelést bírnak el, hogyan szeretnék a betegek érdekeit szolgálni. Tehát például nyilvánvalóan más indítatásból megy valaki labororvosnak, patológusnak, vagy mondjuk például szívsebésznek, de mindenki megtalálhatja az egyetem alatt, így aztán szépen azt hiszem, hogy kialakul mindenkinél idővel, kinek hamarabb, kinek később, hogy milyen ellátást szeretne nyújtani a betegek részére, és ez egyébként nyilván az egyéni képességeit is jól körülírja majd.
0: Arra kérem, hogy... Igen, ezt a gondolatot igen. Mondja még el, aztán Purapöl Györgyöt szeretném megszólítani, de hallgatom.
3: Tulajdonképpen csak ennyi, hogy nyilvánvalóan már maga a képzés alapján is sokszor szelektálódnak azok, akik nem bírják a terhelést, vagy esetleg olyan irányba tolódnak, amikor mondjuk inkább egy ilyen nyugalmasabb ellátási terület felé tolódnak. Ez természetesen idővel kialakul ez egyénileg, tehát erre egy központilag szabályozottan azért nincsen szükség általában, illetve nincs is lehetőség.
0: Maradjon kérem velünk, és dr. Purapöl Györgyhöz fordulok, a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének igazgatójához, aki pszichiáter és pszichoterapeuta szakorvos is. Ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy igen, tehát, hogy elvileg kialakul az egyénben az, hogy milyen területek érdeklik, és van egyfajta önreflexiója arra vonatkozóan, hogy mi az, amit bír, és mi az, amit nem. De mi van, hogyha ez az önreflexió nem helyes, és nem jól méri fel, hogy ő mit fog bírni a későbbiekben, milyen terhet?
4: Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Az önreflexiós képesség az egy tanult képesség, és mi ezt meg is tanítjuk a hallgatóinknak, tehát úgy alakítottuk ki a Semmelweis Egyetemen a graduális, tehát az egyetemista évek alatti kurikulumot, hogy a hallgatók végig kapnak segítséget ebben a folyamatban, mind az önismereti folyamatban, mind a saját fejlődésükben, és arra, hogy rálássanak a saját képességeikre. Tehát vannak kurzusaink, amik be vannak építve kötelezően a kurikulumban, például rögtön az első-elsős kurzusunkat úgy hívják, hogy orvosi készségfejlesztés és pályaszocializáció, ami megtanítja ezeket az alap úgynevezett életkészségeket, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember egy ennyire stresszes munkát el tudjon viselni. Ugye az fontos látni, hogy valóban van 6 évük a hallgatóknak arra, hogy kialakítsák azt, hogy ők milyen területre szeretnének menni, akarnak-e a betegellátásba foglalkozni, abban is melyikbe, de hogy első év végén ők már beteg közelbe kerülnek az általános orvoskar hallgatói, mégpedig ápolástan gyakorlaton, és ott belekerülnek azért a sűrűjébe, és találkozhatnak azért tragédiákkal, nehéz élethelyzetekkel, de nagyon sok helyzet ott is érzelmileg nagyon telített, tehát olyan dolgokkal találkozik egy 19-20 éves gyerek, amivel korábban még soha halál, tragédia, halálos betegség, zokogó hozzátartozók, aggódó beteg, vagy éppen indulatos beteg. És erre is fel kell készülni. Az egyetemnek egy komplex támogató, mondhatjuk ilyen mód, hogy portfóliója van, mert támogatjuk őket a kurzusokon belül. Fölvehetnek szabadon választható kurzusokat, amik erősítik ezt a fajta önreflexiós képességet, meg ezeket az életkészségeket. És van egy hallgatói tanácsadó szolgálatunk, amihez fordulhatnak, akkor a túlterhelődnek, sőt van egy hallgatói mentorprogramunk, amiben idősebb hallgatók támogatják az elsősöket ebben a folyamatban, illetve mindez igaz a rezidensekre is, mert a rezidensek pedig fordulhatnak a dolgozói tanácsadó szolgálathoz, amennyiben a Semmelweis Egyetemen dolgoznak, és akkor, ami viszont minden rezidens számára és minden orvostahallgató számára hozzáférhető, tehát nem csak a mi egyetemünkön, ez a Semmelweis Egyetem Reziliencia Akadémiája, ami egy honlap, és amiről ilyen önsegítő módon meg lehet tanulni ezeket az életkészségeket. Ezt bárki el tudja érni Magyarországon, nem zárt.
0: Kérdés, hogy benne van-e a mindennapi kultúránkban az, hogy mondjuk merjünk segítséget kérni, hogyha elakadunk, vagy akár az orvostan hallgatók, vagy rezidensek merik-e azt mondani, hogy ez nekem sok, hogy én ezt nem bírom a bizonytalanságukat megosztani másokkal, hogy lehet, hogy nem vagyok alkalmas erre a pályára.
4: Nekem az a benyomásom, hogy egyre jobban. Tehát valóban igaz az, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a diáktanácsot, 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a diáktanácsadot csinálni, akkor még nem nagyon, de most már nagyon könnyen kérnek segítséget, sokkal könnyebben, mint korábban. Abban tényleg szoktak lenni problémák, hogy mennyire látják a fontosságát ennek az önreflexiónak és ezeknek az életkészségeknek az egyetem legelején, amikor még csak 18-19 évesek, az tényleg szokott lenni, hogy nem is értik, hogy miért kell ezzel foglalkozniuk. Viszont a posztgraduális kurzusokban, tehát azoknak a kurzusokban, amiket már végzett orvosok, sőt végzett szakorvosok számára hirdetünk, ott azért nagyon-nagyon sokan jönnek, mert ők már a saját bőrükön tudják, hogy erre nagyon nagy szükség van.
0: Újra dr. Cseáron főorvoshoz fordulnék, a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképző Központ titkárához. A rezidensek milyen területekre lehetnek beosztva? Ugye hallgattuk, hogy mire valaki orvos lesz, már igazából elsősként, első évfolyamosként már találkozik betegekkel, ápolástan tanul, de rezidensként milyen osztályokra lehetnek beosztva?
3: A legtöbb esetben van egy képzési terv, illetve minden esetben ez úgy épül fel, hogy van egy törzsképzéses, egy alapvető része ennek a képzésnek, amiben nagyjából minden olyan rezidens, aki belép a rendszerbe Magyarországon, ugyanazt a képességet fogja elsajátítani. Ezek ilyen általános képességek is, és ezen belül aztán van egy speciálisabb rész az adott szakterületnek megfelelően, tehát például mondjuk, hogyha valaki csecsemő gyermekgyógyász akar lenni, akkor nyilvánvalóan főleg olyan gyakorlatok állnak majd rendelkezésére, amiket elvégezhet a második részében. De nyilvánvalóan a rezidens már egy olyan helyen dolgozik kezdettől fogva, ami az ő várható munkahelye lesz, vagy pedig olyan területen, amit majd dolgozni fog későbbiekben is. Ennek a hossza és az összeállítása az a szakmánként eltérő, általában 4-5-6 évesek a képzések, és nagyjából már olyan 3 hónap munka után aztán a tutor javaslatára beforoghat az ügyeleti ellátásba, és aztán később pedig telefonos elérhetőség mellett, hogyha teljesített vannak ilyen részvizsgák, akkor részt vehet utána már telefonosabb vagy behívásos felügyelettel is, akár ügyeleti ellátás szinten is a betegellátásban.
0: Hát akár sürgősségi betegellátásban is, ugye az egyik legstresszesebb terület talán.
3: Így van. Vannak olyanok, ahol természetesen önállóan nem ügyelhet. Tehát ilyen például az intenzív osztály, a traumatológia, vagy a koraszülött intenzív osztály, ott csak személyes szakorvosi felügyelet mellett dolgozhatnak, de nyilvánvalóan egyébként mindenhol a rezidens úgy dolgozik, hogy ott van a szakorvos. A gyakorlatban ez szokott például egy sürgősségi osztály, mindig van egy olyan szakorvos, aki nyilván az egész sürgősségi osztályt felügyeli, és nyilvánvalóan neki referál. Tehát tulajdonképpen ő aktív van a betegellátásban, és egyre jobban bevonódik, amellett, hogy folyamatosan képződik, és járja a helyeket, például, ha mondjuk valaki gyerekgyógyász, akkor is el kell menni a felnőtt gyakorlatra, és ez fordítva is igaz, tehát nyilvánvalóan, hogy meglássa az adott szakterületet érintő más-más fontos részeket is, hogy teljes legyen a képzettsége, majd amikor megkapja a szakvizsgáját.
0: Hát összetett terület ez, ugye tanulnak is, mellette már elkezdenek dolgozni is, és a felelősség terhe is egyre nagyobb a vállukon. Nyilván ez egy gyönyörű szakma, és csodálatos, hogy emberek választják ezt, nem akarom elvenni senkinek a kedvét, inkább csak azt szeretném megkérdezni, hogy látja a rendszerben, hogyan lehetne a rezidensek terheit csökkenteni?
3: Természetesen azt gondolom, és ez a Szemléletes Egyetemen különösen igaz, hogy egyre inkább célzottabbá vált a képzés. Például egyébként ennek köszönhetően tudott csökkenni bizonyos képzéseknek az ideje is. Tehát mondjuk például, ha már a csecsemés gyerekgyógyászatról beszéltünk, ami ugye engem is érintett, 60 hónapról most már csak 52 hónapra csökkent. Sokkal fókuszáltabb lett, sokkal gyakorlatorientáltabb, sokkal inkább követjük azokat az elvárásokat, amik a mai világban megfogalmazódnak, hogy kézzelfogható, jól használható napra kész tudást kapjanak. Ugye tulajdonképpen már az orvos egyetemi képzés alatt is ez a tendencia, és így alakult ki a kurikulum, de a szakorvos képzésnél is ez egyre inkább így van. Minden rezidens mellett ott van egy tutor elvileg, akivel folyamatosan kommunikál, akivel értékelik egymást, és aki segíti az ő szakmai előmenetelét, és ahogy említettem, vannak bizonyos úgynevezett ilyen ellenőrző pontok a rendszerben, amikor ellenőrizzük azt, hogy valóban megfelelően zajlik-e a képzés, így például ez egy részvizsgaként mondjuk akár egy ilyen állapotfelmérés is lehet, hogy megfelelően elsajátította azokat a mind elméleti, mind gyakorlati készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tovább menjen a képzése. Ha nem, akkor ebben segítjük a rezidenst, és akkor újra és újra ezeket a részeket át kell ismételni, és utána léphet tovább, és aztán van megint majd egy következő ellenőrző pont, hogy lássuk, hogy nem csak így 5-6 évben, hanem így 1-2 évre lebontva is hogyan zajlik a képzése, és hogyan halad ebben.
0: Még egyet kérdeznék öntől, ha egy napját nézzük, hogy egy hetét egy rezidensnek, akkor hány órát dolgozhat tanulás mellett? Ez hogy van szabályozva?
3: Igen. Hát ugye a rendes munkaidő az heti 40 óra, és ugye emellett heti legfeljebb 16 óra ügyeletre osztható be a rezidens, úgyhogy tulajdonképpen nyilvánvalóan vannak, lehetnek speciális helyzetek is, ugye az egészségügyben, meg másholan is helyen is, ahol mondjuk van éjszakai, délutáni műszak, stb., de nagyjából ugyanez vonatkozik rá, ezt az okfő szabályozza. Úgyhogy én azt tudom mondani egyébként Magyarországon, hogy egy teljesen átlagos terhelést kapnak a rezidensek. Vannak olyan országok, ahol a rezidens szó tényleg azt jelenti, hogy ott van éjjel-nappal a kórházban, gondolom csak például Amerikára, meg egyéb ilyen helyekre, ahol a rezidens gyakorlatilag ki sem mozdulhat, ott él bent a kórházban. Itt azért ez nincs Magyarországon, tehát azért fontos az, hogy azért ők testileg és lelkileg is feltöltődhessenek emellett a tényleg nehéz képzések alatt, és utána megfelelően tudják majd aztán a szakképzésüket befejezve a betegek érdekeit szolgálva a munkájukat végezni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt dr. Cseh Áron főorvost, a Semmelweis Egyetem szak- és továbbképző központ titkárát hallhatták, és vissza a stúdióba a dr. Puraböl Györgyhöz, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójához. Jött egy SMS, amelyre szeretném, ha reagálna. Nehéz, amikor 10 éves fiatal az első nyári kórházi klinikai gyakorlatán szembesül azzal, hogy bejön a beteg mentővel, foglalkozik vele, éjjel aztán életét veszti. Másnap délelőtt kötelezően kell menni a patológiára, ez nagyon komoly pszichés megterhelés eleinte.
4: Ez így van, ezt szerettem volna én is hangsúlyozni azzal, hogy oké, hogy 6 év van arra, hogy az ember kialakítsa ezeket a készségét, de az első év végén ott van az ápolástan gyakorlat, amikor az ember bele lép ebbe a cipőbe. Van valamennyi mozgásterünk arra, hogy azokat, akik talán még egy picit éretlenek, azokat azt mondjuk nekik, hogy jöjjenek egy év múlva később vissza, mert van egy, most már kötelezően egyébként az összes európai, sőt a világtán összes orvos egyetemén egy szóbeli felvételi, ami egy ilyen úgynevezett nagyon rossz szóval alkalmassági vizsgálat, de nem, nálunk nem az, máshol mindenütt az, nálunk csak egy elbeszélgetés, és ott azért kiderül ez a fajta érettség, és fel tudjuk hívni a hallgató figyelmét arra, hogy foglalkoznak kell egy picit azzal, mi mindent megteszünk azért, hogy úgy kerüljön az ember a hallgató első év végén ápolástan gyakorlatra, hogy valamilyen önismerete és valamennyi érzelemszabályzási képessége legyen, erről szól az orvosi készségfejlesztés és pályaszocializáció tantárgy, és erre szüksége van a hallgatóknak. Eléggé megosztók a vélemények erről a tárgyról a hallgatók körében, sok hallgató nem ért, hogy erre miért van szükség, akkor még aztán később persze már igen, illetve a második fél évben jön a kommunikáció tantárgy, ami pedig a hallgatókkal és a hozzátartozókkal való kommunikációnak az első szintjét jelenti, így próbáljuk meg csökkenteni ezt, amiről a hallgató írta az SMS-t, hogy olyan dolgokkal kelljen megbirkóznom, amelyekkel még nem bírok, de még akkor is ott van a tutora a gyakorló helyén, aki ez bármikor fordulhat akkor, hogyha úgy érzi, hogy túlterhelődött.
5: Milyen személyiségtípus való orvosnak, ha fogalmazhatok így?
4: Bármilyen személyiségtípusra lehet vele koros, a lényeg az, hogy szeressen segíteni másoknak, legyen kíváncsi a mások problémáira, és hogy a fő motiváció az a segítés, és a másoknak való adni akarás legyen, tehát hogy tényleg a segítői motiváció legyen, mert minden más, mert mivel ez egy nehéz munka, minden más ellensúlyozódik, akkor a nehézségek, tehát ha csak a pénz miatt megyek, vagy csak a presztízs miatt megyek, akkor nem fog menni, mert ahhoz túl nehéz, hogy ezért csináljam. Akkor megy hosszú távon, ha én segíteni szeretnék másoknak, és ha én tényleg kíváncsi vagyok a másik emberre, ezt szeretném hangsúlyozni, ez egy fontos kiégés megelőző faktor. De egyébként bármilyen személyiséggel lehet orvosnak menni, és hogy mi a stressz, az is egy jó kérdés. A lányom intenzívesként dolgozik, nagyon jól bírja, pedig ön erre azt mondta, hogy hát ez biztos a legstresszesebb része az orvosság, sürgősség és intenzív. Ő azt mondja, hogy neki az a stressz, neki ez nem stressz, mert a munkának az eredménye azonnal kiderül. Bead valakinek valamit, az vagy jobban lesz, vagy nem. Neki az volna stressz, amit én csinálok pszichiáterként, vagy amit egy belgyógyász csinál, hogy kezelem a beteget, és akkor majd néhány nap múlva, sőt, esetleg néhány hét múlva kiderül, hogy a kezelésnek van eredménye, vagy sem. Ő azt mondja, hogy hát neki ez túl stresszes, hogy ezt kivárja, hogy akkor majd meglátja. Neki azonnal kell az eredmény. Tehát ebből is látszik, hogy milyen különböző személyiséggel, milyen különböző területen lehetek én jó orvos.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta, már csak azért is, mert pont a sürgősségi osztályokról fogunk mindjárt beszélgetni. Önnek megköszönöm az értékes gondolatokat. Dr. Puraböl Györgyöt, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját, pszichiáter és pszichoterapeuta szakorvost hallhatták, és kíváncsi vagyok, hogy vajon dr. Hetzmann T. László, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság főtitkára hallotta a Puraböl György gondolatait a sürgősségi osztályokról.
6: Igen, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Jó napot. Hát ön hogy látja ezt? Ez a legstresszesebb terület is, vagy van, aki orvosként pont annak örül, hogy azonnal látja a munkája eredményét, és emiatt nem stresszes számára?
6: Szerintem a kollega nagyon jól fogalmazta meg ezt, tehát ez az instant reward, amit ezekben a szakmákban, mint sürgősségi orvoslás, vagy baleseti sebészet, vagy intenzív ellátás meg lehet kapni, az szerintem sok ember számára vonzó, aki ezt a pályát választja. És én talán inkább átfordítanám ezt, és azt mondanám, hogy nem is stresszes, hanem inkább fárasztó a sürgősségi orvoslás nagyon sok szempontból, hogyha összehasonlítom más szakágakkal, mert rengeteg döntési helyzet van, és ezekben a döntési helyzetekben tényleg nagyon elfárad az ember egy műszak végére.
5: Mert hogy nagyon gyorsan kell dönteni, ha már csak azt nézzük, hogy azt eldönteni, hogy egyáltalán kivel kezdjék, hiszen általában zsúfolásig tele vannak ezek a várók, és mindenki azonnal akar ellátást.
6: Ez így van, és nyilván, ha a betegek szempontjából nézem, és nagyon fontos az ő szemszögből nézni a sürgősségi ellátási folyamatot, akkor mindenki saját problémája a legfontosabb számára. Éppen ezért ebből egyébként rengeteg konfliktus és stressz is adódik már ott rögtön az elején, amikor ezt az úgynevezett triás besorolást megtesszük. Ugye az arra, hogy elkülönítjük gyakorlatilag a sürgősségi osztályon az ellátási sürgősséget különböző betegcsoportok között, arra egy 1-től 5-ös skálát használunk, erre van egy nagyon jó magyar triázs rendszerünk, és ez alapján igyekszünk besorolni a leggyorsabban ellátást igénylő betegeinket, illetve azokat, akiket egy picit muszáj várakoztatnunk.
5: Ilyenkor az energiáik nagy részét mi viszi el? Tehát a tényleges megoldás, meg megtalálni a megoldást az adott beteg problémájára, vagy pont ezek a mindennapi háttér dolgok, amikor úgymond vitatkozni kell a betegekkel, elmagyarázni nekik, akár azt is, hogy ez nem is sürgősségi eset, amivel ő beérkezett a kórházba.
6: Egy kollégám egyszer nagyon plasztikusan úgy fogalmazta meg ezt, hogy sürgőség összejön dolgozni olyan, mint mondjuk utasszállítógépet vezetni, úgyhogy a 4 hajtóműből mondjuk 2 lángol, nagyon rossz időjárási körülmények vannak, és néha valaki beszalad a pilóta fülkébe, és ott elkezd kiabálni. Szóval rengeteg faktor van, ami miatt nehéz ez a munka valóban, viszont ezek a gyors döntési helyzetek általában limitált információ mennyiségből gyors döntési helyzetek, azok, amik tényleg kihívás elé állítják az embert, ami egyben egyébként vonzó is ebben a szakmában, úgyhogy erre igyekszünk mindig fókuszálni.
5: Mit mondanak azok a rezidensek, akik mondjuk először teszik be a lábukat a sürgősségi osztályra? Ez olyan, hogy valaki eldönti, hogy nekem ez lesz az életem, más pedig azonnal elmenekül, vagy azért van átmenet?
6: Ha elmenekülne, akkor azt gondolom, hogy rosszul csinálnánk a dolgunkat azokban az intézményekben, ahova beteszik a lábukat a kollégák, tehát nyilván igyekszünk egy intro csomagot adni ahhoz, hogy ez a belépés ez amennyire csak lehet harmonikus legyen. De nyilván van olyan vérmérsékletű kollega, akinek ez a rengeteg döntési helyzet és a limitált információkból tényleg nehéz döntések meghozatala. Ez komolyabb kihívást jelent, ők nyilván nyugalmasabb vizekre elveznek később, de mivel szinte minden rezidens képzési csomagnak része a sürgősségi ellátás, mire befejezik azt a 2 hónapot, amit nálunk mindenki eltölt, addig azért általában pozitív tapasztalatokkal mennek el, rengeteg önállóságot szednek magukra, úgyhogy egy picit igyekszünk őket felvértezni alapvető sürgősségi ellátási skillekkel, illetve tényleg azzal, hogy milyen a döntéshozatali mechanizmus, amikor rövid idő alatt kell nagy tétekről limitált információból dönteni.
5: Melyek ezek a skillek, készségek, amelyek mások egy sürgősségi orvos esetében, hogyha összehasonlítjuk más területen dolgozó orvosokéval?
6: Alapvetően mi itt egy hát ha nagyon leegyszerűsítve akarom fogalmazni, akkor egy nyomozó munkát végzünk, és ehhez a nyomozó munkához elég sok protokoláris segítségünk is van. Tehát míg mondjuk egy belgyógyászati osztályon eltelhet egy hét, vagy mondjuk egy ambuláns betegkezelésben néha hónapok is eltelnek ahhoz, hogy valaki diagnózishoz jusson, addig nálunk a sürgősségi osztályon, és ezt nagyon fontos megjegyezni, nem diagnózisokban gondolkozunk leginkább, hanem döntési helyzeteket keresünk, és ezt igyekszünk megtanítani a fiatal kollégáknak is, amikor oda kerülnek, hogy a sürgősségi osztályról nem feltétlenül diagnózissal kell, hogy a beteg hazamenjen, vagy más kórházi osztályra menjen, hanem el kell döntenünk, hogy A. biztonságos-e hazaengedni, van-e olyan életet veszélyeztető problémája, ami miatt ez nem biztonságos, B. hogyha nem biztonságos hazaengedni, akkor milyen osztályon lesz neki a legjobb, hogyha további kezelést kap.
5: Tehát a gyors döntés az elengedhetetlen. Szeretni kell a betegeket feltétel nélkül, írja egy hallgató, ez a titok, illetve a türelem, emberség. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a sürgősségi osztály hátterét, kulisszatitkait. Dr. Hetzmanté Lászlót, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság főtitkárát hallották.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
9: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológia neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogellon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
7: Reklámot hallottak. Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Hamarosan folytatódik a napközben, és beszélünk arról, hogy egy jogi vita esetén mennyivel kevesebb időt és költséget igényel egy alternatív vitarendezési eljárás, mint egy bírósági per. És arról is, hogy Budapest 19 legproblémásabb pontján fokozott rendőri jelenlétet vezetnek be a jövőben. De hogy a főváros mely pontjain és mikor torvárható, ez is kiderül a hírek után.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát, és gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel 17-22 fok várható. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Inkább társadalmi, politikai üzenete van a tervezett vagyonadónak, melyről hamarosan társadalmi egyeztetés is kezdődik. Erről beszélt Bot Péter Ákos közgazdász a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke hozzátette, ebből az adóból nem származna akkora bevétel, mely érdemben befolyásolná az államháztartás helyzetét. Az egyetemi tanár szerint az, hogy a jegybank 2,5%-ra csökkentette a középtávú inflációs célt, az eurozónához való közeledést szolgálja. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállam.

0: kiadását az első három hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állította ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát. A revizorok információs kártyával segítik az új rendszerhez történő alkalmazkodást. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá, a Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy, a talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő. A hétvégéig hasonló idő várható. Hírekkel legközelebb 11 órakor jövünk.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 00:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 10 óra után 5 perccel jöjjön néhány ajánlat a következő másfél órából. Alternatív vitarendezési eljárások kontra bírósági perek. Vajon melyik az előnyösebb hosszú távon? Mely ügyekben elkerülhetetlen a bíróság? Hogyan zajlik egy mediáció? Jogi rovatunkban ennek járunk utána. Aztán 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz rendőri jelenlét a jövőben, de vajon mikortól várható mindez, és mennyivel lesz Budapest biztonságosabb ezektől az intézkedésektől? Erről beszélgetünk 10:30 után. Vendégünk lesz egy önvédelmi oktató is, aki megmutatja, hogy hogyan óvhatjuk meg magunkat egy támadás során a táskánkban lapuló tárgyak segítségével. A mai szerkesztő López Brigitta, a hangmérnök Hajósi Bence, tartsanak velünk egészen 12-ig. 17 milliárd dollár, akár ennyi összeget is fizethet a következő 10 évben a Meta óriás cég a 29 amerikai állammal kötött perenkívüli megállapodás értelmében. Korábban azzal vádolták a vállalatot, hogy úgy tervezte meg a közösségi oldalait, hogy azok függőséget okozzanak a fiataloknak, és jogtalanul gyűjtött adatokat róluk. Míg a pereknek csak nem valamivel kevesebb, mint a fele zárul le első fokon 3 hónapon belül, addig a peren kívüli egyességeknél ennél gyorsabban is megállapodás születhet. Vajon milyen ügytípusok esetén nyújthat segítséget egy közjegyző előtt kötött egyesség, hogy néz ki egy mediáció? Ezzel a témával folytatjuk. Most idézzük fel a Meta gigaperét. Jöjjön egy összefoglaló a korábbi felkelő reggeli hírműsorunkból Bártfai Kinga és Stotta Judit tolmácsolásában.
4: Peren kívüli megegyezés keretében csaknem 17 milliárd dollár kártérítést hajlandó fizetni a Facebook és az Instagram anyavállalata a Meta. Az óriás céget augusztus közepén perelte be 29 amerikai állam, azzal a váddal, hogy az alkalmazások szándékosan okoznak függőséget.
5: A vállalat a tárgyaláson hangsúlyozta, nem követette el jogsértést, a kártérítés kifizetése mellett mégis vállalja a kiskorúak online védelmét célzó új szabályok betartatását. Ezek között említették a regisztráció előtti szigorú korellenőrzést, valamint a fiókok fölötti nagyobb szülői kontrollt. Mindezt egyelőre csak az Amerikai Egyesült Államok területén. Klaus Melinda média szakértő szerint a közösségi média felületekkel kapcsolatos gigaper mérföldkőnek számít.
6: Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja már 2017-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy dopamin löketeket küld a Facebook, Instagram, meg úgy ámlok szüzelmen a social media használóknak, hiszen ezzel éri el azt, hogy minél hosszabb ideig használjuk a felületeket, minél inkább többet posztoljunk, mert hogy minden egyes lájkkal vagy hozzászólással, amit kapunk a felületen, örömérzetet, boldogságérzetet kapunk, hogy egy közösséghez tartozunk, van, aki figyel.

0: ránk.
1: A stúdióba pedig megérkezett állandó jogi szakértőnk, dr. Kator Zoltán ügyvéd. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, ugye azt hallhattuk, hogy a Meta óriás vállalatnak sikerült megegyeznie, peren kívül kártérítést kell fizetnie. Jó döntésnek tartja?
2: Abszolút jó döntésnek tartom, és mielőtt elfelejtem azt a jogi közhelyt, azt mindenképpen elmondom, hogy azt szokták mondani, én is azt tanultam az egyetemen, hogy a legrosszabb egyesség is jobb, mint a legjobb ítélet. Tehát az igazi egyesség az mind a két félnek fáj. Tehát az egyesség nem arról szól, hogy a másik fél elfogadja az én véleményemet, és azt szerint zárjuk a vitát, hanem arról szól, hogy a felek engednek, de... arról sem szól, hogy mind a két fél feltétlenül ugyanannyit enged. Tehát ebben ez a művészet.
1: A peren kívüli eljárásoknak Magyarországon milyen formái lehetnek?
2: Nagyon sokféle formája lehet, lehet intézményesített formája és intézményesítés nélküli formája is. Tehát gyakorlatilag mind a polgári jogban, mind a büntetőjogban, a közigazgatási jogban helye van annak, hogy közvetítői eljárásban vegyenek részt a felek, de inkább először azt nézzük meg, hogy ez az intézmény hogy alakul. Tehát a közvetítői tevékenységről egy külön törvény szól, és érdemes azt megközelíteni, végig gondolni, hogy egyáltalán ez mit jelent, ez a közvetítői tevékenység. Igazából itt arról van szó, hogy van egy közvetítő, amely közvetítő ártatlanul, lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint közreműködik abban, hogy a felek megállapodással lezárják a vitájukat. Tehát ez a közvetítői tevékenységnek a jogszabály szerinti definíciója.
1: Tehát ez feltételezi, hogy van egy közvetítő és van egy megállapodás.
2: Így van. Na most ez nem minden esetben kötelező, ezért mondtam, hogy a formális és az informális, az intézményesített és a nem intézményesített közvetítést azt válasszuk ketté, hiszen az is lehetséges, például egy vagyoni perben, hogy a felek leülnek, és hosszas alkudozás eredményeképpen a jogvita lezárul, és akkor nincs harmadik fél. De lássuk be, főleg személyállapoti perekben, amikor érzelmileg is megérinti a feleket az ügy, a vita, vagy nagyon súlyos az életünket, a felek életét, nagyon befolyásoló kérdésről van szó, akkor nyilván az álláspontjukhoz nagyon-nagyon ragaszkodnak. Ilyenkor minden, és amiben a közvetítők egyébként az én tapasztalataim szerint tudnak segíteni, akár a saját álláspontunk kidolgozása és megvilágítása, és annak megértetése, hogy a másik fél ugyanezt hogy látja. Tehát ki akolbólít egy picit a saját fantazmagóriánkból, és nagyon-nagyon karakteresen végig gondolt álláspontunkból.
1: Hát a saját gondolkodási keretünkből nem mindig tudunk kilépni, és ebben segíthet egy közvetítő.
2: Pontosan.
1: És ezáltal elősegítheti, hogy a megállapodás is hamarabb megszülessen.
2: Így van. És ugye jogi személyeknél még van egy nagyon lényeges pont, a diszkréció. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy egy igazi gazdálkodó szervezet, egy cég nem szeret bíróságra menni, mert esetleg olyan dolgok is kiderülnek, üzleti titkok, üzleti filozófia, gyakorlat, bármi, amit nem szeretne nyilvánosságra hozni, mindenkinek megvannak a maga titkai, egy cég esetében is, nyilván egy magánszemély esetében is, és nyilván egy bírósági tárgyalás, főleg személyállapoti parakban addig nyilvános, ameddig a felek ezt kívánják. Tehát, de ennek ellenére szeret mindenki kicsit, hogy mondjam, a háttérbe szorulni, és az intim szféráját megóvni és megtartani.
1: Már mondott néhány példát, de próbáljuk meg rendszerben látni azt, hogy milyen ügytípusok esetén lehetséges a peren kívüli egyesség.
2: Lehetséges polgárjogi és gazdasági ügyekben, ugye erről volt szó alapvetően példaként, és talán ez az egyik legjellemzőbb, ugye a klasszikus családjogiról még biztos beszélgetünk egy kicsit, itt nagyon-nagyon gyakori. Munkajogi perekben. Itt kevésbé gyakori, mert a munkáltató és a munkavállaló inkább ketten ülnek le, és próbálják megegyeztetni az álláspontjukat. Ugye itt azért van egy tényleges előnye a munkáltatónak, éppen ezért lenne egyébként ildomos és hasznos, hogyha ez jobban elterjedne a munkajogban. Fogyasztói pénzügyi, fogyasztói jogvitákban itt egy külön intézményrendszer van, ez nem a klasszikus közvetítői tevékenység, az a törvény, ami külön a közvetítői tevékenységről szól, nem is vonatkozik erre a tevékenységre. Ugye ez a békéltető testületeknek a kérdésköre, amikor arról szól a történet, hogy egy fogyasztói jog sérült, és a békéltető testület a maga eljárásában valamelyik félnek igazat ad. Erre most, ha kérdést kapok rá, nyilván kitérünk, de erről már többször beszéltünk a műsorban, tehát én nem vinném el a beszélgetésünket.
1: Mert hogy tehát a békéltető testület fogyasztóvédelmi ügyekre vonatkozik, ezt ennyivel lezárhatjuk.
2: Hát gyakorlatilag igen, és azzal, hogy ingyenes. Tehát még erről is nyilván beszélünk, hogy mi mennyi, de ez egy lényeges története. Na most vannak olyan esetek, amikre viszont alapvetően kizárja ezt a tevékenységet a jogszabály, maga a jogszabály. Tehát ilyenek például a gondoksági perek, származási perek, szülői felügyelettel kapcsolatos perek, örökbefogadás felbontása iránti perek, személyiségi jogi perek, illetve végrehajtási perek. Tehát itt ebben a formában ez a bizonyos formális közvetítői eljárás nem lehetséges.
1: Tehát itt a bíróság nem kerülhető ki ezekben az esetekben.
2: Így van. Így van.
1: Milyen közvetítőről beszélhetünk? Most a békéltető testületet akkor kitárgyaltuk, de ki lehet még közvetítő olyan esetekben, ahol ténylegesen kihagyható a bíróság?
2: A közvetítői tevékenységről egy külön törvény rendelkezik, és megmondja azokat a feltételeket, amely feltételeknek meg kell felelni, hogy egy névjegyzékbe felkerüljünk, ami az interneten is található, és az igazságügyi minisztérium vezeti ezt a névjegyzéket. Felsőfokú végzettség, megfelelő gyakorlat, annak a tanfolyamnak az elvégzése, ami ehhez szükséges, a foglalkozástól való eltoltás hiánya, stb. Tehát ez egy olyan lista, amiről lehet választani, és itt azért arra kitérnék, hogy ott kezdődik a művészet, hogy kit fogad el mind a két fél közvetítőnek. Mert az én tapasztalataim szerint ez úgy szokott kezdődni, ekkor már áll a bál, főleg családjogi ügyekben, hogy valamelyik fél megkeresi a másikat, sokszor per taktikai okokból, hogy menjünk el mediátorot, itt már nem arról szól a történet, hogy mentsük meg a házasságunkat, félreértés ne essék, az egy más szituáció.
1: Azon már túl
2: itt azon most túl vagyunk ebben a példában. Menjünk el mediátorhoz, közvetítőhöz, őt javaslom, és már kértem is időpontot.
1: Ez
2: na erre a másik fél azt mondja, hogy hát azért elnézést, hát ez nem így működik. Mire a perben előadja a fél, hogy ő mediációt javasolt, megmondta, stb. Ő tényleg jó fiú, jó kislány. Na de hát a másik képtelen arra, és ezért ülünk itt a bíróságban.
1: Hát ha már abban nem tudnak megegyezni, hogy ki legyen a mediátor, akkor valószínű ez nem lesz egy megfelelő vitarendezési fórum a számukra.
2: Nagyon valószínű.
1: Jó, tehát akkor van egy lista a mediátorokról, hogy kiket lehet választani. Mindenképpen mediátornak hívják ezt a fajta közvetítőt?
2: Közvetítőnek hívják, tehát a mediáció az egy közkeletű kifejezés, amit idézőjelben mindenki ért. Tehát ez a közvetítő, illetve a közvetítői eljárásról szóló törvény.
1: Ez még azelőtt lehet az a folyamat, hogy ügyvédhez fordulnak az érintett felek, mondjuk egy vállóper esetén?
2: Ez attól függ, hogy az ügy hogy alakul és mi történik. Tehát általában, amikor valakinek úgy érzi, hogy ügyvéd kell neki, jogász kell neki, szeretne az általa történtekben eligazodni, szeretni a jogait, kötelezettségeit megismerni, tehát valami olyan nem várt szituáció van, vagy esetleg várt szituáció, amire számítod, de bekövetkezett, akkor ügyvédhez fordul. Tehát eszébe nem jut az, hogy mondjuk mediáljon, hiszen először a saját érdekeit próbálja képviselni. És utána az ügyvéd felvilágosítja a jogairól, kötelezettségeiről, és esetleg ajánlja ezt a módszert, hogy ha is amennyiben olcsóbban, gyorsabban szeretne véget vetni a jogvitának, akkor ez a megoldás segíthet. Tehát itt azért az ügyvédnek nagy szakmai, erkölcsi, jogi felelőssége van, mégpedig abban alapvetően, hogy tájékoztassa a felet. Büntető mediáció is létezik, az egy egészen más kategória, azért nem beszéltem eddig erről. Tehát ebben az esetben például büntető ügyekben, meghatározott esetekben, hogyha ennek megvannak a törvényi feltételei, akkor köteles az ügyvéd például erre a jogintézményre felhívni a figyelmet. Tehát a polgári ügyekben és más ügyekben csak egy tanács, büntető ügyekben például az ügyvédekre vonatkozó szabályok szerint ez kötelező.
1: Kötelező felhívni a figyelmét arra, hogy lehet egy gyorsabb és olcsóbb megoldás.
2: Hát is elkerülheti akár a büntethetőséget, illetve a büntetést, tehát akár vagy korlátlanul enyhíthető, de mondom még egyszer, ez a büntető jognak, illetve eljárásjognak egy speciális szabálya, tehát ez megint kívül esik a fő csapás irányon.
1: Akkor ezt is talán hagyjuk, és haladjunk a gyakoribb esetek irányába. Tehát feltételezem, válásoknál talán az egyik leggyakoribb a mediáció a közvetítő alkalmazása.
2: Így van, és ugye ennek aztán két vége lehet, mert mint mondtam, bontóperekben a bíróság elkerülhetetlen, a házasság felbontását csak a bíróság bonthatja ki. Csak az nem mindegy, hogy úgynevezett megegyezéses vagy tényállásos házassági bontóperről beszélünk. Megegyezés esetén gyakorlatilag a bírósághoz már egy egyesség érkezik be, a kötelező tartalmi elemeket, mettől meddig állt fenn az életközösség, a gyerekekkel mi történik, ki a lakáshasználatot, hogy szabályozzák a felek, megvannak a kötelező tartalmi elemek, ebben az esetben a felek megegyeznek, akár egy mediátor közvetítésével, és már úgy mennek a bíróságra, hogy ezekben a feltételekben megegyeztünk, az egyesség vélhetően, hiszen azért ilyenkor ügyvédek is közreműködnek valamilyen szinten, megfelel a jogszabályi előírásoknak, a bíróság pusztán azt fogja vizsgálni, hogy vajon megfelele, és minden kérdésre kiterjed-e, és a felek valóban önként kötötték-e meg ezt a szerződést, tehát valamilyen szinten körüljárja azért a bíróság ezt a megegyezést, és végül is gyakorlatilag viszonylag gyorsan, akár egy tárgyaláson, gyors két egymás követő szakaszban a házasság felbontható.
1: Ha már ennyit emlegettük a mediátorokat, akkor hallgassunk is meg egyet, addig pedig a hallgatókkal megosztom a telefonszámunkat, tehát ez a 0630 9666, erre írhatnak SMS-t, vagy kérdezhetnek is a mediációval kapcsolatban. Hunyadi Istvánt köszöntöm a telefonon keresztül, megoldásfókuszú mediátor, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Van olyan mediátor, aki nem megoldásfókuszú?
0: Van többféle iskola, igen. Én ebben most nem mennék bele ezekbe ezeknek a részletezésébe. Én kifejezetten megoldásfókuszú vagy megoldásközpontú mediációt gyakorlom.
1: Akkor ez egy módszertan lényegében véve.
0: Igen, igen.
1: Milyen esetekkel találkozik a leggyakrabban, mikor fordulnak önhöz segítségért?
0: A leggyakoribb eset a válás. Ma Magyarországon sajnos igen nagy a válások aránya, de a válás mellett létezik gazdasági, üzleti mediáció, előfordul ilyen is, és hát családi viták, párkapcsolati vitáknál is lehetséges, előfordulhat, hogy mediátor segítségét kéri valaki.
1: Mióta ön űzi ezt a mesterséget, egyre többen élnek a közvetítő lehetőségével? Hogy látja?
0: Én azt gondolom, hogy egyre ismertebb, hiszen egyre több helyen jelenik meg ez a lehetőség, itt a social médiára gondolok, hogyha ne hagyj Isten válni szeretne valaki, akkor is olyan a viszony a felek között, akkor lehet, hogy érdemesebb mediátorhoz fordulni, sokan reklámozzák magukat ezzel. Azt gondolom, hogy terjed ennek az ismertsége.
1: Mi a mediáció folyamata? A dr. Kator Zoltán ügyvéd már említette, hogy hát sokszor már ott elakad a dolog, hogy nem tudnak megegyezni a felek abban, hogy ki legyen a mediátor, tehát már a mediátor személyét is vita övezi, de tegyük fel, hogy olyan szerencsés eset van, hogy eljutnak odáig, hogy kiválasztják mondjuk közösen a megfelelő személyt, utána mi történik?
0: Ha közösen választják ki a mediátor személyét, az egy nagyon szerencsés eset, az már azért elég pozitív elője, hogy akár megállapodás születhet. Ilyenkor ugye a mediátor felveszi a kapcsolatot a felekkel, és felkéri őket az első mediációs ülésnek a megtartására, lebonyolítására. Ezt lehet személyesen is, vagy hogyha a felek beleegyeznek, akkor akár videokonferencia keretében is le lehet bonyolítani ezeket az üléseket. Megoldásfókusznál igazából nagyon-nagyon gyorsan a megoldásra törekszünk, a kialakult helyzet okai, az előtörténet az igazából számunkra nem fontos. Nem feladatunk a békítés, nekünk az a fontos, hogy mindkét fél számára megnyugtató megoldás szülessen az aktuális kérdésben. Akár egy ülés alatt is meg lehet kötni egy megállapodást, előfordulhat előfordul, hogy több alkalomra van szükség. Ha nagyon-nagyon sokáig húzódik és fordult már elő ilyen, akkor megeshet az, hogy a felek valahol nem tudnak egyezni, és akkor mégis a bíróságon peres eljárásban köt ki az ügy.
1: De mégis mi történik? Igen, utalt arra, hogy ő nem próbálja eldönteni, hogy mi miért történt, és hogy hogyan jutottak el idáig, de mégis azért gondolom, ilyenkor érveket sorakoztatnak fel, amikor valaki mondjuk harcol valamiért, egy házasságon belül, vagy valamilyen tulajdonért, tehát azért valamilyen szinten mégiscsak bele kell folyni az előzményekbe.
0: Csak annyiban, amennyit a felek elárulnak. Igazából egy jó mediátor ki tudja találni az ügynek a körvonalait a beszélgetésekből. Nekünk nem kell érvelnünk, nekünk az a feladatunk, bízunk abban, hogy a felek felnőtt emberek, és tisztában vannak a saját igényeikkel, elvárásaikkal, ők ismerik saját magukat a legjobban, és nekünk az a feladatunk, hogy ebben a folyamatban, ahol közelíteni kell, ebben segítsük, kísérjük őket.
1: Van olyan helyzet, amikor azt kell mondania, hogy annyira távol vannak a megállapodástól, hogy ön nem tud segíteni?
0: Mivel a mediáció általában önkéntes alapon működik, természetesen létezik olyan, hogy a bíróság kötelezheti a feleket mediációra, de általában önkéntes alapon működik. Ez nagyon nem elképzelhető, tehát hogyha két ember úgy dönt, hogy jó, akkor próbáljuk meg, akkor azért abból valószínűleg valamilyen fajta megállapodás születni fog, ha nem is minden részlet tisztázódik, de a legtöbb esetben azért az a gyakorlat, hogy a tapasztalat, hogy azért születik olyan megállapodás, ami elfogadható, és azzal lehet menni tovább.
1: Tehát ha már segítséget kérnek mediátortól, akkor feltételezhető, hogy meg is szeretnének egyezni. Mennyi volt a legrövidebb idő, ami alatt sikerült egyességre jutni?
0: 3 óra.
1: Igen, hát ez azt hiszem meggyőző. Az árakról muszáj kérdeznem olyan tekintetben, nyilván ez egy széles skálán mozog, de nagyjából hogy kell elképzelni, az alkalmakra van lebontva, vagy pedig csomagban árulják a megegyezést?
0: Ez eltérő a gyakorlatban, általában alkalmakra van lebontva, meg van határozva, hogy egy alkalomnak mennyi lehet a maximális időtartama, és akkor nem most nem szeretnék árakat mondani, mert eltérő lehet. Nyilván a főváros és vidék között is, és mediátor személyétől függően is, de körülbelül így működik, hogy alkalmanként van egy díja. Mondjuk hozzávetőlegesen most egy ilyen 30 000 forint, azt tudom mondani, hogy ez valahol ilyen középár lehet.
1: Igen, de hát hogyha 3 órán belül sikerül megállapodni, akkor ez viszonylag lecsökkenthető, főleg, hogyha egy pereskedéssel hasonlítjuk össze. Nagyon szépen köszönöm Hunyadi Istvánt, megoldásfókuszú mediátort hallották. Dr. Kator Zoltán ügyvédhez fordulok, hogy igen, létrejön egy egyesség, mondjuk mediátor segítségével. Az onnantól már hivatalos, tehát ilyen szempontból már egy közvetítő hivatalos személynek minősül, vagy azzal a megállapodással még valahová menni kell?
2: Azzal a megállapodással valahová még menni kell, vagy a felek vannak abban a helyzetben, hogy annyira egyszerű az ügy, nem tipikus, hogy meg tudják írni ezt. Én ilyenkor mindig nyilván az írásbeliséget javaslom, és ebből egy úgynevezett teljes bizonyító erejű magánokiratot, tehát 2 tanúval tipikusan. De azért az esetek nagy számában ilyenkor érdemes egy ügyvédhez fordulni, akár a mediátor is van olyan, amikor van pusztán erre, hogy írásba foglalja magát a megállapodást, és rögzítse, és ellenjegyezze a felek megállapodását, tehát így teljes bizonyító erejű magánokiratot készítsen a megállapodásról magáról. Illetve a polgári perrendtartás ismer olyat, hogy a bíróság által per nélkül jóvá hagyatni ezt az egyességet. Ez a legjobb. Tehát ebben az esetben az történik, hogy a bíróság, mint egy ítéleti hatályú végzésével jóvá fogja hagyni a feleknek a megegyezését, tehát gyakorlatilag per nélkül az ítélettel, bírósági ítélettel azonos hatályú végzést fogunk kapni, és innentől kezdve az ügy gyakorlatilag még mielőtt elkezdődött volna le is zár.
1: De ehhez kell, hogy a mediátortól kapott, vagy ott megírt megállapodással besétál valaki a bíróságra.
2: Így van.
1: és a betartatás az innentől kezdve már ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy bírósági végzés
2: betartatás. Most, hogyha nem kötöttünk ki bíróságon, mert olyan volt az ügy, tehát úgy döntünk, hogy erre nincs szükség, akkor is érdemes például közjegyzőnél egy közokiratba foglaltatni, mert hiszen, ha nem tartják be, akkor vagy olyan, mint egy szerződésszegés, hogyha erről nem szólt közokirat bírósági ítélet, és akkor akár egy külön perben kell ezt végrehajtatni, és a bírósági végrehajtás irányában elmenni, vagy végrehajtási záradék, vagy egyéb végrehajtható okiratot kiállítani erről. Tehát ez már a bírósági végrehajtásnak az ügye, amikor a felek a saját vállalt megegyezéses kötelezettségeiknek nem tesznek eleget.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallották, jövő szerdán várjuk szeretettel.
2: Köszönöm szépen én is a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.

0: Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Combon szúrt egy fiatal férfi egy másikat a 4-es-6-os villamoson egy szóváltást követően, és bántalmaztak egy férfit, aki eszméletét vesztette múlt pénteken éjszaka a Víg Színházzal szembeni zebrán. Egy éppen arra járó szolgálaton kívüli rendőr rántott fegyvert az elkövetőre. Csak két súlyos eset, amelyek a hírekben jelentek meg az elmúlt hetekben. De a zseblopások, a garázdaság és a manipulatív kéregetési trükkök is a budapesti élet mindennapjaivá váltak. 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz fokozottabb rendőri jelenlét a jövőben, és szigorítások is várhatóak. Budapest 5 belső kerületének polgármestere július 15-én fordult a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a közbiztonság javítása céljából. A kormány el is fogadta az önkormányzatok javaslatait, de hogy mikortól várható a tényleges megvalósítás? Erről beszélgetünk itt hamarosan a stúdióban, de vendégünk lesz egy önvédelmi oktató is, illetve már meg is érkezett, hasznos tanácsokat kaphatunk tőle, hogyha veszélyesebb helyzetbe sodródunk, mik is a teendők, ez tehát a következő fél óra témája. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy írják meg, hogy hogyan érzékelik a közbiztonságot, aki fővárosban lakik, mit tapasztal az elmúlt hetekben, hónapokban, években, romlott, javult, stagnált, milyen esetekkel találkoztak. 0630 9666 az SMS számunk. A stúdióban pedig köszöntöm dr. Medvecki Zsolt rendőralezredest, a BRFK rendészeti főkapitány helyettesét és Kovács Ildikó önvédelmi oktatót. Jó napot kívánok önöknek!
3: Jó napot kívánok!
2: Kezdjük is tehát a tényekkel, tehát hogy 5 kerület polgármestere kezdeményezte, hogy legyen a legproblémásabb pontokon rendőri jelenlét. Hogyan értékeli a BRFK ezt a fajta igényt? Látják a szükségét ennek, vagy nem érzik úgy, hogy romlott a közbiztonság? Mi az önök véleménye? Meg hát gondolom a számok makacs dolgok, statisztikával is ezt alá tudják támasztani.
4: Igen. Két különböző dologról beszélünk. Egyrészt a közbiztonság és a lakosság szubjektív biztonságérzete között azért hatalmas a különbség, ezt le kell szögezzük már az elején. A lakosság szubjektív biztonságérzetét nagyon sok minden befolyásolja, ami nem biztos, hogy mindig rendőri feladatokkal vagy rendőri válaszokkal lehet kezelni. Ilyenek például, ugye, amik most az elmúlt időszakban nagyon borzolják a kedélyeket, a flakonos személyeknek a megjelenése, akik a flakonokat gyűjtik. Ebben azért azt gondolom, hogy rendőri intézkedésre okozó körülmények kevésbé vannak.
2: Hát ők azok, akik összegyűjtik ezeket az 50 forintot érő flakonokat. Igen, a probléma talán abból fakadhat, hogy bemennek társasházakba, az ottani tárolókat keresik meg, és ott kutatnak.
4: Így van, így van. Ezek azok a tevékenységek, amik leginkább egyébként most a közvéleményt borzolják. Azt kell mondjam, hogy a bűnügyi helyzet az nem romlott az elmúlt évekhez hasonlóan, ugyanazt tudjuk mérni. Értelemszerűen a fokozott rendőri jelenlétnek a megjelenésével azok a bűncselekmény típusok, amiket a rendőrök észlelnek és kezdeményeznek, ilyen, mint a kábítószerfogyasztás. Ugye ez azzal, hogy mi elkezdünk hatékonyabban fellépni, ezzel ezeknek a száma jelentősen meg fog nőni, ami ideig látenciában volt. Tehát úgyhogy ez egy fontos dolog. Az elmúlt időszakban már nem 19 helyszínen vagyunk, csak egyébként fokozottabban jelent, hanem 34 helyszínen, valamint a további 90 helyszínen, ami eddig is ugye volt, ott visszatérő jelleggel ellenőrzünk.
2: Az elmúlt időszak az mit jelent, mióta vannak?
4: Az elmúlt időszak az azt jelenti, hogy 2026. július 17-én kezdtük meg a fokozott rendőri jelenlétet, kezdetekben 97 helyszínen kezdtük, ez egészen tartott augusztus 19-ig, és augusztus 21-től pedig újra kellett vizsgálni ezeket a helyszíneket, ugye a megtett intézkedéseknek a hatását is kellett vizsgálni, illetve a lakosságtól beérkező panaszokat és önkormányzatoktól érkező megkereséseket. Úgyhogy augusztus 21-től 19 helyszínnel indultunk el, és szeptember 4-től viszont már 34 helyszínen folytatjuk tovább a fokozott rendőri jelenlétet. Ebből 11 helyszínen 0-24-ben jelen vannak a kollégáim. Gyalogos járőrszolgálatról beszélünk itt, úgyhogy a tetten érhetőek a kollégák a közterületen, úgyhogy ha valakinek valamilyen jelű problémája van, akkor hozzájuk tudnak fordulni.
2: Tehát az azt jelenti, hogy ők jelen vannak, járőröznek, figyelik az eseményeket, és bárkinek bármi problémája van, akkor nagyobb valószínűséggel fut bele egy rendőrbe, és kérhet tőle segítséget. Tehát közvetlen oda mehet, és segítséget kérhet. Igen. Ezeket a helyszíneket mi alapján választották ki?
4: Lakossági bejelentések és a mi általunk tapasztalt, tehát a rendőrség által tapasztalt cselekményeknek az előfordulási helyszíne alapján. Ugye, amit először mondtam, hogy a 97 helyszínen megkezdtük a fokozott rendőri jelenlétet, ez nem csak a belvárosra volt igaz egyébként, hanem a főváros összes kerületét érintően, és ezeknek a helyszíneknek a rendőri intézkedéseket, hogy milyen gyakorisággal kellett rendőri intézkedéseket folytatni, milyen jellegű intézkedéseket kellett lefolytatnunk. Ennek az elemzése értékelése zajlott, és ez alapján választottuk ki a helyszíneket.
2: Milyen intézkedéseket kellett lefolytatni ezeken a helyszíneken?
4: Volt garázdaság miatti intézkedés, volt kábítószerfogyasztás miatt intézkedés, de fogtunk így egyébként kábítószer terjesztő személyeket is.
2: A lakosok milyen panaszokat tesznek leggyakrabban? Mi az, ami őket leginkább zavarja?
4: A lakosokat mostanában leginkább egyébként pont azok a dolgok zavarják, amik nem feltétlenül rendőri fellépéssel kezelhetőek hatékonyan. Leginkább itt ugye ilyen szociális jellegű problémákból fakadnak ezek a bejelentések. Ilyenek például ugye, amit említettem is már a flakon gyűjtőknek a megjelenése, tehát ők azért zömében ez a dolog, ami irritálja őket, az, hogy a lakóházakhoz bemennek az ajtók, akkor a kódokat megszerzik, a mesterkódokat megszerzik, és bemennek, a szemeteseket feltúrják, és a szemetet hagynak maguk után. Tehát zömében ilyen jellegű bejelentéseink vannak.
2: És ilyen esetekkel nem, szavát ne feledje, de ilyen esetekkel nem lehet kezdeni semmit, tehát nyilván ez nem egy jogszerű cselekmény, hogy elesek egy kódot, és bemegyek egy olyan területre, ahová egyébként nekem nem kellene bemennem.
4: Igen, ebben hatékonyan, ugye szabálysértés ezekben az esetekben, hogyha nem olyan jelleggel hatolnak be ezekbe a lakásokba, vagy ezekhez a társasházakhoz tartozó előterekbe. Tehát ebben olyan hatékony intézkedést nem tud tenni a rendőrség, amivel a közterületről tartósan el tudjuk ezeket a személyeket távolítani. Tehát az eljárást megindítjuk, az eljárást lefolytatjuk, de hatékony fellépést azt ugye én azt gondolom, hogy ebben azért szociális alapon kellene majd keresni hosszú távon.
2: Például
4: itt ugye a flakongyűjtésnek is, hogyha a szabályozottságát egy picit helyre tudnánk tenni, az nagyon sokat fog hozni nekünk a lakosságnak is a biztonságérzetén. Tehát, hogyha ezt rendezzük, akár azzal, hogy hosszabb időben van nyitva tartva ezek a visszaváltó helyek, akár úgy, hogy a készpénzforgalmat vissza fogjuk ebbe. Tehát nagyon sok megoldási javaslatot láttam már és olvastam már én is, hogy hogyan lehetne ezeket visszaszorítani, ezeket a jelenségeket.
2: Baranyi Krisztinát szólítanám meg, a Budapest főváros 9. kerületi önkormányzatának polgármesterét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mert hogy önök voltak az egyik kerület, akik kezdeményezték, hogy legyen fokozottabb rendőri jelenlét. Mi volt az oka, mik voltak a fő problémák önöknél?
0: Hát jellemzően a kábítószer fogyasztás terjesztés közterületen való, hát nagyobb számban való megjelenése. Ez volt az egyik legtöbb lakossági panaszt generáló probléma. Ezzel túl nálunk is megjelent a palackozással kapcsolatos, hát hogy is mondjam, köztisztasági problémák, jellemzően hajléktalanokkal kapcsolatos problémák nagyobb számban jelentek meg, mint korábban, tehát nem eseti megjelenésről beszélhettünk, hanem egy rendszeres és gyakorlatilag a nap minden szakában jelenlévő problémáról. Szóval általában a belső budapesti, tehát a belvárosi kerületekhez hasonlóan az elmúlt fél évben megszaporodtak az úgynevezett lakossági szubjektív biztonságérzettel kapcsolatos bejelentések. Ugye itt visszautalnék az előbb a rendőrség képviselőitől elhangzott, hogy szám adatokban, tehát statisztikában nem volt kiugró a bűnelkövetéseknek a száma az utóbbi egy évben, vagy hasonló volt a korábbi évekhez, de mégis valamiért ennek ellenére a lakosság, hogy is mondjam, biztonságérzete az jelentősen romlott. Szóval ezeket tapasztaltuk.
2: Az önkormányzati hatáskörben mit tudtak tenni ezen a problémák ellen?
0: Hát nem túl sokat, ugye van egy úgynevezett, vagy rendészetinek nevezett hatáskörünk, ami a közterületfelügyeletet jelenti praktikusan, de hát a közterületfelügyelőink azok általában a munkaidejük javát kitevő időben közlekedési szabálysértések szankcionálásával foglalkoznak, amit ugye még 2016-ban az állam vagy a rendőrség helyett az önkormányzatok feladatul kaptak, ezeket nekünk el kell végezni. Az ezért befolyó közhatalmi bevétel, magyarul bírság, viszont nem minket illet. Tehát elvégzünk egy állami feladatot, annak a bevételét az állam kapja, és egyébként a közterületfelügyelőinknek a munkaidejének a nagy részét kiteszi, úgyhogy a lakosság által jelzett problémákkal hát jóval kevesebbet tudunk foglalkozni. Tehát van egy ilyen eszközünk, ami a közterületfelügyeletet jelenti, és hát ezen túl főleg szabálysértések, vétségek, bűncselekmények ügyében nekünk semmilyen beavatkozási lehetőségünk nincs.
2: Mit várnak ettől az együttműködéstől? Meg egyáltalán már látják-e, mit várnak az együttműködéstől, a rendőrséggel való együttműködéstől, illetve ez elindult-e már?
0: Igen, még egyet hagyd mondjak, amilyen eszközünk van, azért nekünk is van korlátozottan, de egy szociális ellátórendszerünk, amit azért mi is megerősítettünk egyébként a közterületfelügyelethez hasonlóan, pont azért, hogy az utcai hajléktalan látásunk az kielégítő legyen, vagy jobb legyen, mint eddig, hiszen a hajléktalansággal együtt járó problémákat nem csak rendészeti eszközökkel kell és lehet kezelni. Az együttműködésünkről annyit mondani kell, hogy én nagyon sikeresnek látom az elmúlt időszakban. Valóban kértünk segítséget, mert több szakmai megbeszélés után, ahol a probléma komplexitásából adódóan szociális munkások, rendőrök, közterületfelügyelet, önkormányzati hatósági szakemberek is mindannyian arra jutottak, hogy az utcai jelenlét az, ami az egyetlen, hogy mondjam, hatékony eszköz ezeknek a visszaszorítására.
2: Tehát ennek van visszatartó ereje, az utcai rendőri jelenlét.
0: Az utcai rendőri jelenlét, ami rövid távon megoldást adhat, mert hogy hosszú távon nyilvánvalóan nagyon sok az addiktológiai ellátástól, de ezt már biztos mondták az önök műsorában, a szociális problémák megoldásáig olyan összetett, komplex és éveken át tartó feladatmegoldást igényel, hogy abban nyilván nekünk nincsen túl sok mozgásterünk.
2: Igen, nyilván a problémát a gyökerénél kell elfolytani. Baranyi Krisztinának, a főváros 9. kerületi önkormányzatának polgármesterének köszönöm szépen, hogy velünk volt. 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató azt írja, hogy sokkal többen fetrengenek az utcán, akár betépve részegen, mint korábban, jönnek be a társasházakba, kukákat áttúrni, mocskot hagyva maguk után. Ezt írja egy hallgató, egy másik pedig azt, hogy ő karatézik és judóra is jár, nem gondolta volna, hogy bármikor is használnia kellene éles helyzetben, de amilyen most a közbiztonság szerinte sajnos bármikor szükség lehet rá. Mikor reggel a metrón azt látja, hogy droghatása alatt áll egy 18 éves srác, aggodalommal figyeli, és hogyha nincs más mód, megvédi magát, inkább a rendőrök vigyék el, mondja ezt ő. A 4-es 6-os villamosra folyamatosan kellene rendőr, közteres. Ez egy hallgatói vélemény, és mindkettőjüket szeretném majd ebben a témában kérdezni. A villamosokról számos történet kering, tényleg én is hallom ismerősöktől, hogy atrocitások, verbális bántalmazás, és a Falcon van mesélt eset, tehát hogy egy férfi próbált megvédeni egy hölgyet, akit atrocitás ért, és végül is őt szúrták combon talán, megúszta ennyivel úgymond az esetet, de mégis ezek miatt, talán ezek miatt érezhetjük azt, hogy a közbiztonság nincsen rendben.
4: Azt kell mondjam, hogy egyébként ez már nem az idei évtől, hanem már a tavalyi évtől a 4-es, 6-os villamos és egyéb tömegközlekedési eszközökön egyébként a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság a úgynevezett Főrivel közösen együttműködésben és a helyi önkormányzatoknak a közterület felügyelőjével is egyébként jelen vagyunk, és megyünk természetesen, de sajnos nem tudunk minden járaton jelen lenni, de jelen vagyunk.
2: Talán pont ezért fontos, hogyha nincs is mindenhol rendőr, de mi pontosan tudjuk, hogy ilyen helyzetben mi a teendő. Kovács Ildikó önvédelmi oktatót kérdezem, biztosan is hallotta ezt az esetet, illetve az is lesújtó volt, amikor a Víg Színháznál egy fiatalember sétált át a zebrán, és a semmiből rohant oda egy fiatalember, és kezdte el bántalmazni, ütlegelni, tényleg a semmiből, és az volt a szerencséje, hogy pont ott volt egy szolgálati időn kívüli rendőr, és oldotta meg ezt a helyzetet. Kérdés, hogyha ő nincs ott, akkor hogyan folytatódik az eset? Ilyenkor mi a teendő? Nem velünk történik a baj, mással segítsek. Hogy segítsek?
3: Ugye nálunk is a lakosság oldaláról érkezik igazából ez a jelzés, vagy hát azt látjuk így a képzéseink során, hogy az egyedül közlekedő nők főleg, de egyébként a szülők is, tehát akiknek a gyermeke 11-12 éves korától már egyedül közlekedik, ők érzik azt, hogy jelen van az utcákon ez a helyzet, és az ő részükről is ez az igény felmerült, hogy oké, de akkor hogyan tudjuk megvédeni saját magunkat, vagy mit tegyen egyáltalán a gyerek? Ugye, hogyha önvédelemről beszélünk, ez egy komplex fogalom, tehát itt nem feltétlenül a verekedés az elsődleges, és nem is feltétlenül a segítségnyújtás, ahogy említette, arról szól, hogy odalépek és azonnal közbeavatkozok. Többféle formája van, és a képzéseken ezeket igyekszünk elmondani és megmutatni a résztvevőknek. Tehát az, hogy felhívom a környezet figyelmét arra, hogy valami történik, hogy például egy villamoson előre megyek, és szólok a villamos vezetőnek, hogy állítsa meg a járművet, felszólítom az utazó közönséget, hogy valaki hívjon rendőrt. Tehát ha én elkezdem irányítani az eseményeket, mert egy aktív szemlélő vagyok, tehát meg akarom állítani a folyamatot, próbálok segíteni az áldozatnak, akkor nem feltétlenül azzal, hogy oda megyek, tudok segíteni, hanem azzal, hogy felhívom a többi utazótárs figyelmét is, hogy itt valami nincsen rendben, felszólítom a támadót, hogy hagyja abba azt, amit csinál, akár ugye ezt próbálom úgy tenni, hogy én biztonságban maradjak, tehát, hogy teret tartok a támadótól. Ezekről beszélgetünk igazából a képzéseken, de természetesen a fizikai részét is. Tehát amikor már nem tudom megelőzni, nem tudom elkerülni, nem tudok kilépni egy-egy helyzetből, hogy akkor hogyan védem a testem. Tehát itt alapvetően védekező technikákról beszélünk, illetve olyan helyzeteket próbálunk szimulálni, ahol megmutatjuk azt, hogy ha viszont odalépett hozzám valaki, akkor ott abból én minél hamarabb hogyan fogok tudni kikeveredni az adott helyzetből.
2: Egy női táskában sok minden van, hát férfiaknál nem sűrűn van táska, de melyek azok az eszközök, amelyek általában nálunk vannak és segíthetnek?
3: Ugye itt teljesen hétköznapi tárgyakról szoktunk beszélgetni, tehát hogy tényleg mi az, ami nálam lehet, ilyen lehet egy esernyő, egy kulcs, egy toll, esetleg egy kulacs, egy flakon, ami egy keményebb felület mondjuk abból a szempontból, hogyha felém lép valaki, akkor ezzel az eszközzel próbáljam védeni magam.
2: Tehát ne üssek, hanem védjem magam, vagy üssek
3: védem
2: is?
3: Magam, és nyilván ezekkel az eszközökkel tudok ütni, és tudok vele meglepetést okozni a támadónak, tudok időt nyerni, de azt mindig el szoktam mondani, hogy nem az eszköz fog engem megvédeni, hanem az a tudás, amit előtte én magamével tettem, illetve, hogyha nincsen nálam eszköz, akkor is ott van a kezem, ott van a lábam, tehát ha megtanultam védeni a testem, ha megtanultam olyan ütéseket és rúgásokat, amivel hárítani tudom magamtól a támadót, akkor ezeket alkalmazva ki fogok tudni lépni jó eséllyel ezekből a helyzetekből. De ezt tanulni kell, tehát
2: éles sajnos helyzetben tanulás nélkül nem leszek mentálisan abban az állapotban, hogy tudjak dönteni.
3: Tehát azáltal, hogy tanulom ezeket a szituációkat, tanulom a helyzeteket mentálisan is, megerősítem magam mentálisan is, felkészülök. Ugye a legjobb önvédelem egyébként az elkerülés és a megelőzés, tehát amennyire csak tudjuk, próbáljunk kilépni ezekből.
2: Hová érdemes ütni?
3: Hát ugye alapvetően a fejen vannak olyan pontok, amik nyilván mindenkinek fáj, tehát kiütési pont, az alscsont, az állkapos csont, ugye az orr, a szem rész az, ami érzékeny, de ugye itt a mellkas, hasi rész is szintén. Rugásoknál ugye a térd az, ami sérülékeny, tehát már egy pici rugás is megállíthatja a támadót, tudok neki sérülést okozni, tudok vele meglepetést szerezni a támadónak, tudom terelni a figyelmét.
2: 0639666, gyakran vonatozok az agglomerációban, írja egy hallgató, a pályaudvarok és fokozottan veszélyeztetett helyszínek, tavasszal a Kelenföldnél molesztált egy illuminált fiatalember, végül is egy fiatal lány segített, pedig ott voltak elvileg a MÁV rendészei is, ez volt a megélése a hallgatónak. Dr. Medvecki Zsoltot kérdezem, hogy a pályaudvarok is ilyen kiemelt ellenőrzési pontnak fognak számítani?
4: Természetesen, ezek a fejpályaudvarok eddig is kiemelt helyszínek voltak. Jelen pillanatban a keleti pályaudvar, nyugati pályaudvar és a déli pályaudvaron van külön alosztályunk is. A Kelenföldi pályaudvar és környéke viszont még ezzel az alosztály jogállású rendőri szerver nem rendelkezik, viszont ezt a területet is megerősítettük, úgyhogy folyamatos rendőri jelenlét van a Kelenföldi pályaudvar és környékén.
2: Most pedig arról, hogy idősebb korban is fontos az önvédelem. Több mint 200 nyugdíjas korú ember állt egyszerre a küzdőtérre Szegeden szeptember 12-én, hogy karatemesterek támogatásával egy nagyszabású rekordkísérletben vegyenek részt. A program megálmodója és szakmai vezetője Sihán Zsiga Zsolt, haddanos karatemester. A kezdeményezéssel azt szeretnék bizonyítani, hogy 60-70 vagy akár 80 év felett sem ér véget a fejlődés lehetősége. Nagy Margit járt az eseményen.
5: Köszönünk egymásnak, Otagányi Ré, osz, nagyon ügyes.
6: Helyvéjel!
5: Ics, ni, san, si, go, rög, szics, hács, kiú, gyú, emel a kéz, hop, hop.
7: Több száz nyugdíjas korú embernek tart hetente edzéseket Zsiga Sihon Zsolt, haddanos Kyokushinkai karatemester. Az önvédelmi fogások nagyon tetszenek az edzéseken résztvevőknek.
8: Ez még arra is jó, hogy ha valaki megtámad, megtanuljuk, hogy hogyan védjük meg magunkat.
9: Most tanulnak ilyen önvédelmi gyakorlatokat?
8: Persze.
9: Megkérdeztetem, hogy hány éves?
8: 78.
10: Ilyen ütés, olyan ütés, nekem legjobban azt tetszik, amikor mondja Zsolt, hogy a lágyékütés, a legidősebb hölgy az 80-valahány éves, de úgy nyomja az is, hogy nagyon is.
11: Lorosházán 2023. szeptemberben meghalt egy 83 éves nyugdíjas tanárnő, akit kiraboltak. Komoly közfelháborodás történt a városban, félelem is volt a nyugdíjasokban, és akkor felajánlottam azt, hogy én minden héten két alkalommal segítek önvédelmi dolgokat tanítani a nyugdíjasoknak. 10 fővel indultunk el.
7: Mostanra a szegediekkel együtt több mint 600-an látogatják Zsolt edzéseit. Világrekord született a szegedi sportcsarnokban, ahol 234 nyugdíjas negyed órán át komoly karate technikákat mutatott be. Még a rekordkísérlet előtt, de már számos bemutatón túl kértük mikrofon elé a karatemestert.
11: Világrekord lesz, elit világrekord, közel 250 nyugdíjas. Világrekordra készül karate technikákból, 33 karate technika, 660 ismétléssel, és minimum 12 perc fölötti időben kell megcsinálni. Ez nekünk körülbelül olyan 18-20 perc. Edzés a Korosházán a sportközpontban, illetve Szegeden a Szent Gellért Fórum rendezvénycsarnokában.
9: Hogy fejlődnek a nyugdíjasok? Azért kérdezem, mert ilyenkor a mozgáskorlátozottság előjöhet egy karate edzéshez, illetve a gyakorlatok elvégzéséhez azért kell egyfajta erőllét és mozgék. Hajlékonyság.
11: Hát ez csak úgy lehet, hogy rendszeresen járnak edzésre, rendszeresen gyakorolnak, és értelemszerűen mi már lassan egy éve készülünk erre a rekordra, készülünk maga a technikákkal, tehát ez rengeteg gyakorlás, rengeteg óraszám, rengeteg hónap, és ami ebben fontos az, hogy avval, hogy a kondíciók is nő a nyugdíjasoknak, mentálisan is erősödnek, és lelkileg is erősödnek, ami nagyon fontos ebben az esetben.
9: Ez a karate melyik ága?
11: Ez a Kyokushin karate, ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb karate.
9: Mióta üzi ezt a sportot?
11: Én 46. éve karatézok.
9: Látom, már fekete öve van, fekete, danyai vannak.
11: Igen, 6. danosmester vagyok, és 46 éve tevékenykedek a karatéban.
9: Ez a bemutató, ez olyan csodálatos volt. 8-9 sor téglát törtek. Ugye ez a látványos része, de ez óriási koncentrációt igényel, ha én jól tudom.
11: Koncentrációt és erőt.
7: A mester tanítványai közül először Seres Antalnét kérdeztük, mit jelent az edzés számukra.
12: Nagyon jó.
6: jó. Minden csontunkat megmozgat.
9: Ad ez egyfajta biztonságot az életben?
6: Persze, hogy ad. Persze.
9: Meg tudja védeni magát?
6: Persze, hogy meg.
9: Megkérdeztetem a korát, bár hölgyektől nem illik ilyet kérdezni.
6: Nyugodtan, 70 éves vagyok.
9: Volt-e már példa, hogy valaki jó hasznát vette ennek az önvédelmi tudásnak?
12: Erről nem tudok, de igazából én annak örülnék, hogyha nem is kellene ezt igénybe venni, hogyha adott helyzet van, akkor meg tudja magát védeni.
2: A legjobb az elkerülés, ezt már itt a stúdióban is megbeszéltük, persze ez nem mindig sikerül. Kovács Ildikó önvédelmi oktatóhoz fordulok, mert hogy ön idősebbeknek is tart önvédelmi oktatást. Ez hogyan zajlik?
3: Gyakorlatilag hasonlóképpen zajlik, mint bármelyik korosztálynál. Nyilván az idősebbeknél figyelembe vesszük a fizikai állapotot, de az időseknél is azon túl, hogy megtanítunk egy-egy mozdulatot, azért itt tényleg a fókusz a megelőzésen, elkerülésen van. És ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert nem szeretnék hamis biztonsági érzetet kelteni. Igazából azért, ha egy sokkal magasabb, erősebb, agresszív és abszolút szándékkal lép oda az időshöz, hogy mondjuk elvegye a táskáját, vagy elvegye a nála lévő készpénzt, akkor az én jó tanácsom mindig az szokott lenni, hogy az értéktárgy az pótolható, a testi épségünk viszont az az egyetlen, arra nagyon vigyázunk, főleg időskorban. Tehát, hogyha arról van szó, akkor inkább működjön együtt. Természetesen tippekkel, trükkökkel ellátjuk az idősebbeket. Tehát, hogy ne legyenek mondjuk az ékszerek láthatóak, hogy ne legyen a teljes nyugdíj mondjuk ott náluk készpénzben, hogy több helyre pakolják el mondjuk az értékeiket, amiket magukkal visznek, ne legyen nagy drága a telefon, amit az utcán magukkal visznek. Tehát, hogy önvédelmi szempontból azért mindig arra fókuszálunk, hogy a testi épség a legfontosabb, és hogy egy-egy helyzetet úgy tudjunk megoldani, hogy abban mi ne sérüljünk.
2: Tehát akkor inkább adjuk fel az értékeinket, vagy adjuk oda, így mert van, úgy én, akkor a testi épségünk megmarad.
3: Így van. Tehát, hogy mondjuk egy utcai, tehát egy rablásról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az, hogy egy nyugdíjas mondjuk elesik, és ott eltöri kezét, lábát, mert fellöki a támadója, akkor ott, tehát az ott hetekről, hónapokról beszélünk, amire felépül. Így van, tehát hogy ezt azért érdemes mérlegelni, és az önvédelmi képzéseken erről nagyon sokat beszélünk. Természetesen megtanítjuk a technikákat is, hogy tolom el magamtól, hogy próbálok kiszabadulni egy fogásból, ha kell, hogy ütök és hogy rugok oda. De itt a mértéken, a hangsúlyon, tehát ezért ezt kihangsúlyozzuk mindig a képzés során.
2: Dr. Medvecki Zsolt rendőről ezredes, és itt van még a stúdióban a BRFK rendészeti főkapitány helyettese, mert az is a beszélgetésünk apropója, hogy öt belső kerület önkormányzata szerette volna, hogy fokozottabb rendőri jelenlét legyen a területükön, és ez meg is valósult már július óta. Ez az együttműködés hogy fog folytatódni?
4: Az együttműködés az ugye jelenleg a rendőrség állományából a budapesti rendőrfőkapitányság állománya és a készenléti rendőrség állománya is bevonásra került ennek a rendőri jelenlétnek a fokozására, de emellett bevontuk a fővárosi rendészeti igazgatóságot, tehát a főrinek a közterületfelügyelőit, illetve a kerületi önkormányzatoknak a közterületfelügyelőit is, valamint a polgárőrséget is, és itt kihangsúlyoznám azt, hogy egyébként a polgárőrség részéről nem csak a fővárosi polgárőrök voltak jelen a főváros közterületein, hanem vidékről is érkeztek az Egy Napot Budapestért programban, úgyhogy az ő segítségüket is ezúton is szeretném megköszönni, hogy jöttek segíteni a fővárosnak a közterületének a rendjének a helyreállításába.
2: Ez ilyenkor azt jelenti, hogy egy-egy napra ők is ide utaznak a fővárosba, és a rendfenntartásban segítenek?
4: Igen, ez azt jelenti, hogy megérkeznek a fővárosba, és a fővárosi polgárőrökkel közösen az adott területeket lefedve nézik és jelzéseket adnak a rendőröknek, hogyha rendőri intézkedést igénylő feladatok vannak, de nagyon sok olyan bejelentés van, amit egyébként maguk a polgárőrök le tudnak kezelni.
2: És a jövőben is ez várható, hogy lesznek ilyen kiemelt napok, vagy ez egy ilyen állandó együttműködés lesz?
4: Az együttműködés az állandó vidéki polgárőrök tekintetében, én nagyon remélem, hogy az Országos Polgárőr Szövetség ebben fog még nekünk segítséget nyújtani. Ez volt egy hónapos időszak, amikor itt voltak a vidéki polgárőrök. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben is fognak érkezni.
2: Mert hogy kell a több ember, mert hogy ezt is hallhattuk a 9. kerület polgármesterétől, hogy a fokozott jelenlét az, ami visszatartó erővel bírhat.
4: Igen. Ez egy rövid távú megoldás, hosszú távon azért itt a társadalmi problémákat szükséges lesz majd rendezni, de rövid távon egyébként igen, azt gondolom, hogy a fokozott rendőri jelenlétben és a közteti jelenlét erősítésében látjuk a rövid távú megoldásokat.
2: Egy szűk percünk maradt, rendőri szemmel kérem reagáljon arra, hogy a önvédelmi szempontból mi a jó megoldás, mint mondjuk egy ilyen 4-es-6-os villamoson történt eset esetében is.
4: Teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy az elkerülés az a biztos. Tehát igazából nem hiszem, hogy mindenki rendelkezik azzal az önvédelmi képességgel, hogy önmagát aktívan meg tudja védeni, viszont azzal, hogy el tudom kerülni és ki tudok előle térni, azzal viszont mindegyikünk rendelkezik.
2: És hívja a rendőrséget.
4: És hívja a rendőrséget, a 112-t.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Dr. Medvecki Zsolt rendőrölezredest, a BRFK rendészeti főkapitány helyettesét és Kovács Ildikó önvédelmi oktatót hallották. Arról beszélgettünk, hogy hogyan erősítették meg a rendőri jelenlétet, a főváros több pontját, és hogy hogyan vigyázzunk magunkra. Köszönöm szépen.
1: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: És amiről hallhatnak még 11 óra után, hogy vajon hogyan néz ki egy olyan munkahely, amely a sokszínűségért, a méltányosságért és a befogadásért képes erőfeszítéseket tenni nap mint nap. Október végéig lehet nevezni a DEI projekt versenyre. Aztán a Budapesti Közlekedési Központ új fejlesztésekbe kezdett, bankkártyás fizetési lehetőség a fővárosi autóbuszokon, és érkeznek a beszélő digitális menetrendi táblák is. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, még számítok a figyelmükre 12:30-ig. Most hírek következnek.
13: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Brüsszel hazánk számára. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Gomoly felhős, napos az idő az országban, 17-22 fokot mérnek. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatóak a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A javaslat elfogadására alapesetben egy hónapja lesz a tagállami kormányokból álló uniós tanácsnak. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Páltis képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürth Pál az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürth Pál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az Aranykonvoj ügyben. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, azt azonban csak alapos előkészítés és tesztelés után élesítik majd. Emellett átfogó szövegért és fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai

0: a Metropolis Filmfesztivál Kecskeméten. A Hírös Agóra és a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság közös rendezvényén a külföldi alkotások mellett hazai bűnügyi filmek, például a Martfőirém, a Dökkesejű vagy az Itt érzem magam otthon is látható lesz. A kísérő programokra és szakmai bemutatókra a belépés ingyenes, a filmvetítésekre jegyet kell váltani. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, délben krónikát hallhatnak itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nyitott kapukat döngetnek? Miért tüntettek a szociális ágazat dolgozói, ha már ígéretet kaptak a béremelésre? Van, aki tárgyi adománnyal, van, aki pénzzel, van, aki pedig a legértékesebbel, idővel segít az arra rászorulókon. Adásunkban egy valódi időkölcsönző lesz a vendégünk.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valaki. Ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
1: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: Most pedig azzal folytatjuk, hogy a sok színűségért, méltányosságért és befogadásért tett vállalati erőfeszítések ezt díjazza idén az Open Minded Companies Award. Ez egy olyan díj, amely a nyitott szellemiségű cégeket ismeri el. Az angol DEI rövidítésből származó koncepció gyökerei az 1960-as évekbeli amerikai polgárjogi mozgalmakhoz és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemhez nyúlnak vissza. És bár korábban is léteztek multinacionális vállalatoknál, a fogalom 2020-ban vált globális szinten ismerté. De vajon milyen szellemiség jellemzi azokat a cégeket, amelyek hajlandóak kiállni egy-egy fontos ügyért, és vajon hogyan folytatódik egy vállalat élete a díj után? Erről beszélgetünk a következő fél órában. A stúdióba pedig megérkezett Vándor Ágnes, a PPH média ügyvezetője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: És a tavalyi verseny két nyertese, Kalocsai Katalin, a Magyar Posta ZRT Humán Erőforrás Fejlesztési Központjának vezetője. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
8: És Csetneki Csilla, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének elnöke, Nagyot Halló audiológus. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
8: No, hát két tény is van, amire szeretnék kitérni először Vándor Ágnessel. Az egyik az, hogy az amerikai kultúrában ennek jóval messzebbre nyúló gyökerei vannak, de tanulhatunk-e tőlük például akár az amerikai multinacionális cégektől ezzel kapcsolatban, hogy ez a három eszmeiség, ez náluk hogyan jelenik meg? Tehát sokszínűség, méltányosság, befogadás.
9: Azt gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni, lehet amerikai, lehet multinacionális cég. Hogyha belegondolunk nagyon sok változásba, akkor azt láthatjuk, hogy nyugatról keletre időeltolódással, de gyakorlatilag minden megérkezik. Így érkezett meg Magyarországra is annak a felismerése, hogy ezzel fontos foglalkozni, ezzel a témakörrel, ezzel vállalati körben érdemes foglalkozni, szervezetten érdemes foglalkozni. És igen, bármiből tanulhatunk, azért is szervezzük ezt a versenyt, hogy egymástól is tanulhassunk.
8: Az is elhangzott az imént, hogy 2020-ban vált globális szinten ismerté ez a fajta szellemiség. Mi történt 2020-ban?
9: Haladt az idő, nem tudok most semmilyen konkrét dolgot mondani, hogy miért pont 2020-ban. Azt gondolom, hogy ez is mindenre érvényes, elkezdődik kicsibe, egyre többen elkezdenek valamit követni, és akkor elér egy olyan szintet, hogy már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy mindenki hallott róla, mindenki tud róla, és remélhetőleg mindenki is foglalkozik vele.
8: Open Minded Companies Award, tehát nyitott szellemiségű cégek díja, nagyjából így fordítható magyarra?
9: Azért tartottuk meg az angolt, mert ez a magyar kicsit körülményes, és azt hiszem, hogy magyarban is használjuk az angol szavakat. Ha le kéne fordítani, akkor azt mondanám, hogy befogadó, elfogadó és ezért tevő cégek.
8: Tehát ők jelentkezhetnek arra, hogy megmérettetnék magukat ezen.

0: versenyen.
1: Igen.
0: Ez magyar cégek versenye kizárólag, ugye?
1: Ez Magyarországon működő cégek versenye.
0: Milyen típusú cégekre kell gondolni? Kicsikre, közepesekre, nagyokra?
1: Az az érdekes, hogy bárkire, elsőre mindenki nagyokra gondol, hiszen nagy büdzséből nagy dolgokat lehet véghez vinni, sok munkavállalóval azt gondolják, hogy érdemesebb többet foglalkozni, de ez nem így van. A versenyre egész pici cégek is jelentkeznek, és azt hiszem, hogy ez is egy minta, hogy piciben is el lehet kezdeni, kis problémákat is lehet kezelni, orvosolni és odafigyelni rájuk. Tehát a skála az egészen széles.
0: Na mindjárt megnézzük, hogy egy kicsi cég mit tud tenni ezért a fajta befogadó szellemiségért, de most a tavalyi két nyerteshez fordulnék, Csetneki Csillához és Kalocsai Katalinhoz, mert hogy a Magyar Posta összefogott a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségével, mi született ebből az együttműködésből?
2: Alapvetően egy pillanatra visszanyúlnék ahhoz, hogy a Magyar Posta ZRT 2021-ben indított egy Tegyünk Együtt programot, amely programnak a fő célja a megváltozott munkaképességűek létszámának növelése, a foglalkoztatási szint növelése, maga a befogadó kultúránknak a megerősítése a vállalati kultúrában, és az, hogy a már nálunk dolgozó megváltozott munkaképességűeknek a megtartása az egyére szabadságok kialakításával, és ez a munka hozta azt az elmúlt 5 évben, hogy olyan sikereket értünk el, olyan eredményeket tudtunk felmutatni, és ez alatt az 5 év alatt megduplázódott egyébként a megváltozott munkaképességűek létszáma a postánál, és olyan civilekkel dolgoztunk együtt, mint a Sinosz, akikkel együtt azt tudtuk elérni, hogy a toborzás, a beillesztés és a megtartás teljes vertikumában tudunk válaszokat adni. Úgyhogy szerintem, amikor elindultunk és végig gondoltuk azt, hogy egy ilyen pályázaton, vajon mivel tudunk indulni, akkor kerestük mi is azt a civil szervezetet, akikkel nagyon egyértelmű a közös gondolkodásunk, az, hogy milyen módon reagálunk bizonyos problémákra, akár kudarcokra is, hogyan keresünk megoldásokat, is így jutottunk el ahhoz együtt a Sinosszal, hogy volt egy olyan filmünk, a Siketek világnapjára készítettük, ahol egy postai folyamatban mutatjuk meg azt, hogy a hallássérültek teljes értékű munkatársaink. Ugyanis a teljes folyamatot végigviszi a film, onnantól, hogy a feladástól, egészen a feldolgozáson, a kézbesítésen keresztül, azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen természetes értékkel dolgoznak azok a kollégák, akik a hallássérült közösségből érkeznek. Úgyhogy szerettük volna megmutatni a pályázaton keresztül azt, hogy tudunk azért olyan értékeket elérni, ami megemeli ezt a megváltozott munkaképességű közösséget. Ekkor találtunk így egymásra.
0: Csetneki Csillához fordulok, hogy mondjuk a posta esetében hallássérültként milyen feltételeknek kell, hogy adottak legyenek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak munkát végezni?
3: Hát igazából a legfontosabb, hogy maga a munkaterület, vagy a maga a cég legyen inkluzív és befogadó. Ugye sajnos belefutunk abban, hogy például egy-egy álláshirdetésnél, hogyha egy személy leírja, hogy ő hallássérült, már föl sem hívja, mert hogy ez egy nyűgös probléma, amivel nem szeretnének foglalkozni. Itt a postánál ez nem jelenik meg. Egyrészt vannak általunk, tehát a Sinosz által kiközvetített munkavállalók, akiket mi küldünk, hogy menjenek a postára interjúra, illetve a posta is keres minket, hogy szeretne munkavállalókat. Ilyen kvalitásokra lenne szüksége, és akkor mi nézzük a saját adatbázisunkba, hogy ki tudunk ajánlani, de ahogy a Kati is mondta, hogy az nagyon fontos, hogy itt nem az van, hogy megkapja munkát az adott Siket vagy Nagyot Halló személy, és akkor mind a posta, mind a mi részünkről el van engedve a keze, és akkor ő majd boldogul abban a munkahelyzetben, meg ott abban a munkavilágában, és majd lesz valahogy, hanem az, hogy tényleg végig van kísérve, hogyha van egy megbeszélés, biztosítva van neki ilyen nyelvi tolmácsolás, ha rendezvényben ilyen nyelvi tolmács van ott, vagy író tolmácsolás, amire szüksége van annak az adott egyénnek, vagy annak a csoportnak, az mindig megkapja azt a megfelelő támogatást.
0: Igen, és ha már a munkába jelentkezést, a munkára jelentkezést említette, hát ez sem egy egyszerű rész, maga a toborzás, meg egyáltalán az interjúztatás. Tehát már a kezdőpontoknál kell egy olyan fajta nyitottság, a munkáltató részéről, hogy utána az együttműködés sikeres lehessen.
2: Igen. Én most is visszalépnék egyet. Sokszor maga a toborzás előtt is végig kell, hogy gondoljuk. Igen. És a SINOSZ munkatársai például azokra a helyekre, hova kerestünk megváltozott munkaképességűeket és hallássérült személyeket, eljöttek üzemlátogatásra, megnézik a posta helyet, megnézik az adott munka tevékenységet, hogy hitelesen tudjanak egyébként toborozni. Azért mondom, egy pillanatra visszalépve még a folyamat elejére, és maguk a toborzási szövegek is jelnyelvi adaptációval készülnek, és így kerül a közösség számára, mennyire is Csilla azért hitelesebben tud mondani pár szót, hogy bár ebben a folyamatban is együtt dolgozunk, és végig gondoljuk azt, nem csak akkor, amikor a toborzás, az interjúra hívás is az előbb említetteket, most nem fogom megismételni, hogy hogyan tudunk az egyénnek segíteni, az egyéni szükségleteket szerintem azt helyezzük a középpontba, és ez tud olyan sikeres lenni, hogy nálunk maradnak a kollégák a belépést követően is, és minimális a fluktuálódás és nagy a lojalitás ebben a körben.
3: Igen, és amit még kiemelnék, hogy a posta kész volt arra, hogy amiket mi javasoltunk, hogy próbáljunk meg kialakítani egy olyan övezetet, amit argoncamentes övezet, hogy ne az legyen, hogy sipol a targonca, és akkor a szerencsétlen siket munkavállaló nem hallja, hogy ő érkezi. Tehát, hogy abszolút megvolt a nyitottság arra, hogy mi jeleztük, hogy például nem csak hangjelzés legyen, hanem fényjelzés is, és nem az volt a válasz, hogy még megint beruházunk, hanem igen, ha ezt megcsináljuk, ezt a beruházást, akkor még több munkavállalót tudunk foglalkozni, a kisiket vagy nagyot halló személy.
0: Kiváló példát hallhatunk egy ilyen befogadó intézményre, hogy hogyan is tud ez hosszú távon működni, és hát mindig az emberi tényezőkön múlik, nem igaz? Vándor Ágneshez fordulok, pont a műsorunk legelején arról beszélgettünk, hogy alsóbban élmény alapúvá kell tenni a tanulást, és hogy biztonságos közeket kell biztosítani a gyerekek számára. Mindig van, aki szorongóbb, aki valamilyen hiányossággal érkezik, és talán egy munkahelyen ugyanezt a szellemiséget kell továbbvinni. És nyilván ez a fajta biztonságadás a vezetőn múlik, de utána a munkáltatóknak, pedig munkavállalóknak kell átvenni ezt a fajta szellemiséget.
1: Amit hallottunk, azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa, ugye ebben a versenyben nem azt értékeljük, hogyha egy problémára adnak választ a cégek, és ez nem egy egyszeri nőnapi poszt, vagy egy esemény, hanem egy folyamat, és bele van építve a teljes folyamatba, ahogy ugye hallottuk, hogy már toborzás előtt, tehát ezt jelenti a teljes folyamat, és igen, tehát mi kell ehhez? Azt hiszem először a felismerés kell, az igény, az akarat, és utána jönnek a tevékenységek. Sokszor kell hozzá pénz, ahogy szintén hallottuk, hogy beruházás, és sokszor pedig nem kell. És azt hiszem, hogy ott érdemes elkezdeni, ahol nem kell, és elég az odafigyelés, és annak az eredménye aztán hozhat egy olyan másik folyamatot, amiben már akár beruházás is szükséges. Ami érdekes, hogy az emberi tényezőn túl, mert azt gondolom, hogy ahol nincs meg az belső igény egy vezetőben, vagy középvezetőben, vagy magában a közösségben, ott ez nem lesz. Ugyanakkor nagyon sok tanulmány van arról, hogy azok a vállalatok, amelyek ilyenek, tehát ez a befogadó, elfogadó open-minded, az a végén gazdaságilag is értelmezhető. Nem gondolom, hogy csak ezért kell csinálni, de ha valaki csak ezért csinálja, akkor érdemes ezen is elgondolkodni. Egyszerűen a légkör, a motiváció, a lojalitás, az mind a gazdasági eredmények felé is hat.
0: Milyen kategóriákban lehet indulni ezért a díjért?
1: Kétféle kategória csoport van. Az egyik, hogy mi volt a vállalatnak a célja, tehát mi volt a probléma, amit meg akartak oldani. Ez lehet nemek közötti egyenlőség, lehet kisgyerekes szülők, egyedülálló szülők, különböző nemzetiségekkel való együttműködés problémája, lehet LMBTQ, lehet megváltozott munkaképességű, lehet generációs különbség, mert ha ma már az is elég komoly problémákat okozhat, tehát ez az egyik kategória rendszer, a másik pedig a megoldásnak a módja, ahogy mi fogalmazunk, a csatorna vagy eszközrendszer, hogy ez egy film volt, hogy ez egy folyamatos hírlevél, hogy ez egy rendszeres esemény, ez a két kategória csoport van.
0: Azt mondta, hogy nem feltétlen pénzkértés, persze az is lehet, hiszen most itt a posta esetén hallottuk, hogy azért például egy jelnyelvi tolmács csak kell mondjuk bérelni olyan esetekre, amikor mondjuk van egy értekezlet. Tehát ez igenis odafigyelés, energia, pénz. De ahogy Ágnes említette, vannak olyan megoldások, amelyek csak mondjuk átszervezést igényelnek. Ilyenekről tud-e beszámolni? Ilyen példákat tud-e mondani?
1: Ez az ötödik verseny, mármint hogy az ötödik év, amelyben ezt a versenyt megszervezzük, és egy korábbi évről jutott most eszembe egy példa, nem tudom melyik. Egy cég, ahol nagyon sok nemzetközi kollega van különböző országokból, és szerették volna, hogyha ezek így jobban értik egymást, jobban együtt tudnak dolgozni, és havonta szerveztek egy estét, ahol az adott kollégának az ételeit főzték meg együtt az irodában, vagy a konyhában, tehát gyakorlatilag ennek minimális költsége van az étel alapanyagán túl, de minden hónapban volt egy téma, ami egy ország, amiről beszélgettek, egy kultúra, és ez tudta egybe kovácsolni a különböző a nemzetiségű kollégákat.
0: Hozzon még példákat, hogy tudjuk, hogy kikre lehetünk büszkék a hazánkban, milyen kreatív megoldások vannak még.
1: Nekem ezek a kedvenceim, ahol tényleg gyakorlatilag költség nélkül, és akár alulról jövő kezdeményezéssel tudnak valamilyen jópofa megoldást hozni.
0: Hagyom még gondolkozni, addig hadd térjek vissza Kalocsai Katalinhoz és Csetneki Csillához, mert hogy az önök együttműködéséből született valami egészen új is. Mi ez?
3: Igen, hát igazából létrehoztunk egy ilyen belső kis mini szótárt, ha lehet így fogalmazni, aminek az a célja, hogy a siket nagyot halló munkavállalók ne egy sziget legyen a többi munkavállalóval való bolygón, hanem ők is be tudjanak integrálódni, hogy meg tudják egymást szólítani, hogy meg tudja kérdezni, hogy hogy vagy, vagy hogy hívnak, hogy alapvetően gyere, igyunk egy vizet, vagy igyunk egy kávét, tehát hogy egy alapvető kommunikációt meg tudjanak kezdeni.
0: Tehát ez egy ilyen kisebb jelnyelvi továbbképzés azoknak a vállalkozó, vagy munkavállalóknak, akik nem tudtak eddig kommunikálni siketekkel és nagyot hallókkal?
2: Így van, ez, és ahogy Ágnes mondta, hogy vannak költségesebb és kevésbé költségesebb megoldások. Ez a kezdeményezés onnan indult, hogy van egy olyan területünk, egy olyan szervezeti egységünk, ahol oly mértékben növekedett meg a hallássérülteknek a száma, hogy egy nagyon érdekes, mert egy fordított izolációs érzése volt a többieknek. Tehát, hogy úgy érezték, hogy nem tudnak kellően kapcsolódni azokhoz, akikhez szeretnének. Ahogy Csilla mondta, hogy köszönni egymásnak, nem csak oda inteni, hanem kedves szóval köszönni, valóban elhívni, kávézni, ebédelni, vagy a munkavilágában mondjuk egy HR-es hogyan tud egy munkalapot kitöltetni mondjuk egy hallássérülttel, úgy, hogy a szemébe néz és közben jelel. Ezekhez hiányoztak meg egyébként az a tárház, ami ebben a mini szótárban összpontosult, és olyan kollégáink jelenlik le egyébként ezt a miniszótát, akik a mi kollégáink a postán belül, akik érthetően szépen jelelnek, ehhez kellett ugye a sinosznak a szakértelme, ehhez is kellett, illetve az, aki ezt vállalta és felvállalta, hogy akkor ő a többségieknek, a hallók számára nyújt egy olyan megoldást, hogy igenis tudjanak kapcsolódni. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert ez az alulról jövő kezdeményezés, hogy ez a többségiek részéről merült fel, és azért nem tudom másképp mondani, hogy itt tényleg egy ilyen negatív izoláció, egy fordított izoláció jelent meg ebben a közösségben.
3: Ami egyébként nekünk a mindennapi életünknek a problémája, hogy nem értjük sokszor a személyeket, akik beszélnek, hiszen nem fordulnak felénk, eltakarják a szájukat, és már a szájról olvasás problémája megjelenni, és ilyenkor annyira örül a lelkem, hogy van olyan, amikor az épp hallású egyének küzdenek azzal, hogy megértsenek minket, mert mi mondjuk jelben kommunikálunk.
2: Megértsék, és ezt megfogalmazzák, tehát, hogy ezt a hiányt megfogalmazzák, és azért ez ad egy olyan plusz érzetet azoknak is, akik ezt megfogalmazták, és megkapják rá a választ, hogy igen, valóban érdemes azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni.
0: Vándor Ágneshez fordulok, beszéljünk még egy kicsit a díjról, hogy ennek, tehát a nevezésnek milyen feltételei vannak, milyen formában lehet nevezni.
1: Ez egy online nevelés, meg lehet találni a neten.
0: Hogyan?
1: OMCA Award, mint Open Minded Companies Award, szerintem kis kereséssel meg lehet találni. gyakorlatilag le kell írni a programot bizonyos szempontrendszer szerint, és meg kell nyomni az elküld gombot.
0: Ön mit tanult ebből a díjból, mióta benne van ebben a projektben?
1: Én azt tanultam, amiről az előbb beszéltem, hogy pici dolgoknak is tud nagy hatása lenni ebben a témakörben is, és közben eszembe jutott másik példa is. Ez volt a feladatom, hogy gondolkozzak. Például az egyik cég egyedülálló szülőknek, és vagy kisgyerekes szülőknek szervezett olyan programot, ezt egyébként azóta többen csinálják, hogy bemehettek a gyerekek a szülőknek a munkahelyére, hogy értsék, hogy anya miért megy el reggel, és anya miért csak, mit tudom én, 5-6 körül ér haza, hogy lássák, tudjanak erről otthon beszélgetni, úgyhogy ne csak az óvodáról, meg az iskoláról lehessen beszélgetni, hanem a szülőről is lehessen beszélgetni. Szerintem fontos, hogy minden irányba legyen kommunikáció. Ez is egy teljesen egyszerűen megoldható dolog, és azoknak, akik ebben vannak, azoknak így sokat segít lelkileg.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Open Minded Companies Award. Az egyik hallgató azt javasolja, hogy befogadó cselekvő cégek, így is fordíthatnánk.
1: Köszönjük szépen.
0: Erről beszélgetünk tehát az elmúlt percekben Vándor Ágnessel, a PPH média ügyvezetőjével és a tavalyi verseny két nyertesével, Csetneki Csillával, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének elnökével, illetve Kalocsai Katalinnal, a Magyar Posta ZRT humán erőforrás fejlesztési központ vezetőjével. Köszönöm, hogy eljöttek.
2: Köszönjük a figyelmet. Szépen.
4: Napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Most pedig azzal folytatjuk, hogy a Budapesti Közlekedési Központ új fejlesztésekbe kezdett, ugyanis szeptember 8-ától bankkártyával és okos eszközzel is meg lehet vásárolni néhány fővárosi autóbuszon a helyszínen váltott vonaljegyet, amelyet korábban kizárólag készpénzzel lehetett megvenni. A rendszer egyelőre még tesztelés alatt van, azonban a tervek szerint később több járatra is kiterjeszthetik, de érkeznek a digitális beszélő menetrendi táblák is. Telefonon itt van Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: És ha már éppen a Siketek és Nagyot Hallók kolléganője volt a vendégünk, akár talán kezdhetnénk pont ezekkel a digitális menetrendi táblákkal, hiszen ez akár látássérültek számára is alkalmas lehet, tehát akik valamiben akadályozottak is tudják használni.
6: Így van, ugye az elmúlt hetekben folyamatosan összesen 61 ilyen én mini futárkijelzőknek szoktam őket hívni. Olyan digitális e-papíros technológiával ellátott menetrendi táblát helyeztünk ki város szerte, mind a 23 budapesti kerületben, amelyek mutatják a érkező járatoknak az indulásait, emellett pedig lehet rajtuk lapozgatni, és meg lehet tekinteni a menetrendeket, és azok a látássérült utasaink, akik rendelkeznek ezzel a standard távirányítóval, amit a civil szervezeteken keresztül lehet igényelni, ők meg tudják szólaltatni ezeket a táblákat, illetve egyébként nem csak ezeket a táblákat, valójában a futárkijelzőink, a nagy futárkijelzőink, számos jelzőlámpa, a metróban a mozgó lépcső, bizonyos liftek is tudnak egyébként beszélni a városban, de azt hiszem ez egy másik beszélgetésnek a témája lenne, de valóban az a célunk ezekkel a digitális menetrendi táblákkal, ezekkel a pici e-papíros táblákkal, hogy minél kényelmesebb legyen a közösségi közlekedés használata, és amikor állunk a megállóban, akkor ne kelljen nagyon azon gondolkozni, hogy vajon mikor jön a busz, vagy mikor jön a villamos, hanem nyugodtan addig akár a gondolatainkba merülve is reflektálhassuk az élet nagy dolgaira.
0: A másik újítás pedig az, hogy akkor most már bankkártyával is lehet papír alapú jegyet venni bizonyos járatokon. Ezek szerint még van erre igény, tehát a digitális megoldások ugye egyszerűbbé teszik a jegyvásárlást, de ezek szerint még mindig van igény arra, hogy papír alapon is legyen jegye valaki.
6: Valóban, ugye ezeket olyan járatokon rendszeresítjük most ezeket a bankkártya terminálokat, ahol azt tapasztaltuk, hogy sokan szeretnének a sofőrtől papíralapú vonaljegyet venni. A 210-es, 210B, illetve 105-ös járatokon indult el most ez a teszt. Ugye ezek azok, amik az Andrássy úton mennek keresztül, a Lánchídon, illetve érintik a Budai Várnak az alját is. Tehát itt sokan vannak olyanok, akik felszállnak a buszra, és a sofőrtől szeretnének jegyet venni. hogyha ezt nagyon sokan csinálják, ez fel tudja borítani a menetrendet, hogyha főleg, hogyha készpénzzel akarnak vásárolni, és arra gondoltunk, hogy még a nagy digitális e-jegyrendszer bevezetése előtt, ami 2028-ra várható, már az előző években is azért szeretnénk segíteni az utasoknak, tehát itt oda lehet menni most már a sofőrhöz bankkártyával is ezeken a járatokon, aki utána ad nekünk egy papírral vonaljegyet, azt érvényesítjük, és lehet is most már utazni vele.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor teszteljék ezt a megoldást annak, akinek ez kívánatos, és hát lehet, hogy a jövőben akkor ki is terjesztik további járatokra, igaz?
6: Így van. 2027 első felében még több járaton, főleg egyébként a látogatók által használt járatokon, például a 200-es buszon vagy a Margit-szigetre járó 26-os buszon is lehet majd bankkártyával fizetni a vonaljegyért.
0: Nagyon szépen köszönöm Kovács Bendegúznak, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjének. És hát egy perc múlva a 11:30, úgyhogy a napközben mára elköszön. A szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat még 60 napig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi napközben adásunkban arról lesz szó, hogy sok vendég nem szereti, ha az éttermekben a kártyaleolvasó megkérdezi, hogy hány százalék borravalót adna fizetéskor. A gyakorlatról pincérek és vendégek tapasztalatai is hallhatnak, adásunk után pedig a Vendégháznál műsorunk következik, amelyben három különböző nemzedékhez tartozó édesapával hallhatnak beszélgetést a dicséretről és a bírálatról. Én további szép napot kívánok és jó rádiózást, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról, és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma dicséret és bírálat. Milyen útravalóval nőttem fel? Dicsértek, szittak, és hogyan hatott ez rám? És én apaként dicsérek vagy szidok?

0: Milyen típusok vagytok, vagy voltatok gyerekkorotokban? Nektek szükségetek volt arra, hogy dicsérjenek, és megmondják, hogy ez szuper volt? Hogy viseltétek azt, hogyha kritikát kaptatok, hogy ez most nem sikerült annyira? Melyik volt fontosabb, és melyik ment mélyebbre?
1: Engem gyerekként az a benyomásom, főleg kicsiként, hogy engem nagyon sokat dicsértek.
0: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: Ami egy nagyon klassz dolog, mert ez nagyon sokban hozzásegít egy egészséges önértékelésnek a kialakulásához. Később így felnőttként, amikor az ember elkezd tudatosan foglalkozni azzal, hogy mit hoz otthonról, talán erre úgy tekintenék, hogy néha egy kicsit indokolatlanul túl sokat is dicsértek meg. De ez lehet egyébként az én személyiségem is, hogy én már egyébként hogyan viszonyulok magához, a dicsérethez. De olyan apróságokért is, amiért feltétlenül én például a saját gyerekeimet nem dicsérném meg. Elismerem, hogy abban ügyes volt, de nem állítanám feltétlenül emiatt pódiumra, engem pedig lehet emiatt pódiumra állítottak volna.
0: A teljesítményedet dicsérték, vagy a létedet dicsérték?
1: Teljesítményemet inkább ezek ahhoz köthető élmények. Természetesen én azt gondolom, hogy a létemnek is nagyon örültek, és amiatt is abban is örömöket lelték, de a dicséretek inkább a teljesítményhez kapcsolhatóak.
0: Azzal a dicsérettel nehéz mit kezdeni, hogy szép kék a szemed, mondjuk. Hát, hogy erről ugye nem tehetek, hát szép kék Istenem most, és akkor ezzel én mit kezdjek? Az, igen, hogy ezt most jól megcsináltad, ügyesen megcsináltad, de jó, hogy 4/5 lett, és nem 2, azzal talán könnyebb mit kezdeni.
2: Az én gyerekkoromban a szüleim, és hát nem csak az én szüleim, hanem valószínű, hogy nagyon sokan az önismeret fontosságáról valami keveset tudtak.
0: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: És ez ugye összekapcsolódik az önértékeléssel, és itt jön be az, hogy dicséret vagy bírálat, szidás. Pusztán csak azért, hogy egy szülő tudja, hogy a gyereket meg kell dicsérni, amikor erre oka van, mert hogy ez az önértékelésén segít, ez a mi életünkből, ez a lehetőség, ez nem állt fenn, hogy csak ezért tudatosan a szülő dicsérjen. Ennek megfelelően bizonyára kaptam dicséreteket, tehát ezt nem akarom lenullázni, de nem ez volt a motiváció, hogy az önértékelésem ettől egészségesebb legyen. Inkább szidás, bírálat, ami valószínűleg, hogy a helyes cselekvések irányába próbált visszatéríteni a szabályok betartására. Ebből sem kaptam túl sokat szidásból, mert én a gyerekkoromban nem voltam problémás gyerek, hogy állandóan verekedtem volna, vagy mindig a csínytevéseken törtem volna a fejemet. Idézőjelben, hogy jó gyerek voltam, tehát csak ha becsúszott valami, akkor kaptam érte szidást. Egy másik szempontot is idehozok, az önismeret hiánya mellé. Ez is egyfajta hiány, amit jóval később már a mi saját családunk és gyereknevelésünk korszakában ismerkedtünk meg a szeretett nyelvekkel. És az egyik szeretett nyelv ugye a dicsérő szavak. Lehet tudni, hogy ha az ember, a szülő okosan alkalmazza akár a házastársával, akár a gyerekeivel szemben a szeretett nyelveknek a megismerését és a használatát, akkor a dicsérő szavaknak, ha valakinek éppen ez a szeretett nyelve, sokkal fontosabb szerepe lehet, mint hogyha valaki ezt erről nem is tud, vagy esetleg tévesen használja.
0: Nyilván a szüleid erről még nem tudtak.
2: Még mi is csak felnőtt korban hallottunk erről először.
3: Szerintem én egy szerencsés gyerekkor tudhatok ebből a szempontból is magaménak. A szüleim, ők elég tudatosak voltak ebbe, és elég sokat képződtek ezen a területen.
0: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
3: És ennek egy része valószínűleg lecsapódott a mi családi életünkben is. Én nem érzem azt, hogy túl lettem volna szidva otthon, vagy túl lettem volna dicsérve. Ami tanulság az élet, vagy ha most visszanézek az életemre, akkor egy érdekes aspektus, hogyha olyanért dicsérnek meg, amiért tudom, hogy beletettem az energiát, és tudom, hogy szép eredmény, akkor nagyon büszke tudok lenni, sőt, vágyom is arra, hogy azért azt észrevegye a külvilág is. Ugyanígy, hogyha olyan dologért kapok szidást, vagy kritikát, ahol tudom, hogy lehetett volna jobban is teljesíteni, vagy nem teljesítettem, akkor az bennem belül szégyenérzetet vált ki, és megpróbálok ezen javítani, és akár változtatni a viselkedésemben, vagy kijavítani az adott helyzetben, amit elrontottam. Ha ez így keresztbe van, és én nem érzem, hogy hibáztam volna, és azért kritizálnak meg, vagy olyan dicséretet kapok, amit igazából nem szolgáltam meg, azok annyira nem értékesek számomra, tehát hogy azokat úgy nem, sokkal kevésbé értékelem, hogy veszem komolyan. Tehát, hogy van egy ilyen belső önértékelésem, vagy önismeretem, és hogy az ezzel pariba lévő dolgok, azok sokkal nagyobb hatással vannak rám. És talán egy fontos élmény ezzel kapcsolatban, hogy a nagyszüleimmel kapcsolatban van ilyen kritikus élményem. Az egyik, egyik nagyapám, ő mindig azt az unokáját dicsérte, aki nem volt ott. És ez csak felnőttként derült ki, amikor az unokatestvéreimmel erről beszélgettünk, hogy nekik mindig én voltam a bezzeg gyerek. De hogy nekünk meg mindig őket mondták, hogy bezzegők így, bezzegők úgy, és hogy ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy gyerekként ugye azt éltük meg, hogy hát mi egy másodosztályban ott valahol sínylődünk a többiekhez képest. A másik ágon pedig ott nagyon sokan voltunk unokatestvérek, 17-en talán, és ott volt két kedvence nagyapámnak, akiket nagyon kiemelt, és hogy mindig ők voltak piedeszterre állítva. Érdekes, hogy ez viszont nagyon motiválóan hatott rám, hogy megmutassam, hogy én sem vagyok értéktelen. Megkockáztatom, hogy akár a tudományos pályámnak, az elindításának is az egyik nagyon fontos, egyik első építő kavicsa vagy köve az az volt, hogy neki meg tudjam mutatni középiskolás koromban, hogy nem tudom, történelemből tudok az OKTV-re olyan anyagot leadni, ami aztán eredményekre jogosít fel.

0: Én meg pont úgy működöm, hogy ha valamiért dicséretet kapok, ami szerintem nem annyira dicséretre méltó, akkor azért egy kicsit elgondolkodom rajta, hogy kihúzom magam, hogy na, hát akkor ezek szerint itt mégiscsak történt valami, ami dicséretre érdemes, és fordítva, hogyha azt gondolom valamiről, hogy teljesen rendben van, de más meg bírálja, akkor meg azon gondolkodom el, hogy hú, akkor lehet, hogy ezt mégsem én látom jól.
1: A második esetben, amikor valaki úgy kritizál meg valamit, amire nem számítok, akkor én is el szoktam rajta gondolkozni, tehát hogy azt nem...
0: Van-e benne valami?
1: Hát, tehát nem kukázom egyből, megpróbálok akár másokkal beszélni, hogy ők hogy látták azt a helyzetet, tehát hogy egy kicsit megkérdőjelezni a szövőn, tényleg én láttam-e jól, tehát ez általában bennem is megvan, hogy akkor kicsit megpróbálok bele tanulni, tehát nem a teljes elutasítás van, de hogy elsőre inkább szkeptikus vagyok az ilyenekkel.
2: Én a gyerekeimet is próbálom úgy nevelni, hogyha én kérek valamit, amit azt gondolom, hogy az életkorokból fakadóan meg tudnak maradéktalanul oldani, anélkül, hogy plusz erőbefektetést igényelne, akkor azt nem fogom megdicsérni, hogyha megcsinálják. Megköszönni meg fogom. Megkérem, hogy reggeli után a szennyest azt hozzák oda a mosogatóhoz, akkor ezért nem fogom megdicsérni, ezt megköszönöm. A kritika, én maximalista vagyok, tehát nekem ezzel nagyon tudatosan kell dolgozni. Hogyha én kapok például egy kritikát, akkor ahogy te is mondtad, ezt nem kukázom, sőt egyébként sokszor eléggé el tudok rajta rágódni, és a gyerekeimben viszont próbálom azt erősíteni, hogyha én mondok nekik valamit, akkor azt ne rosszul érjék meg. És emiatt próbálom is úgy megfogalmazni ezeket a kritikákat, hogy az ő szintjükön is emészhető legyen.
0: A ti önképeteket mennyire befolyásolta az, hogy otthon ezek a dolgok hogyan működtek? Milyen képetek volt saját magatokról? Mondjuk a kamaszkorból kikeveredve, hogy én jó ember vagyok, nem vagyok jó ember, értékes ember vagyok, nem vagyok annyira értékes ember, szóval hogy keveredtetek ki ebből az időszakból?
2: Én azt gondoltam, szerintem így visszatekintve, hogy alapvetően jó ember vagyok, sok értékem van, de hogy ez nem alanyi jogon jár, vagy hogy mondjam, ezért az elismerés, tehát hogy itt nem lehet megállni, és ez biztos a maximalista beszél belőlem, meg akkor főleg a maximalista beszél belőlem. Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy nekem kifejezetten dolgoznom kell azért, hogy érdemes legyek a dicséretre. Engem azért elég gyakran megdicsértek. Később egyébként nagyobb gyerekként már éreztem azt, hogy azért ez nincs azért annyira rendben, hogy most nem volt olyan nagy dolog. Kamaszkorból kikeveredve egy ilyen fiatal felnőttként ezt így azért ezt helyre kellett rakni, hogy tulajdonképpen miért is jár a dicséret, és honnan indulnak az én értékeim.
0: Kicsit, mintha túl dicsértek volna, és igen, ezt kellett aztán visszabillentened.
2: Igen.
3: Egy másik példát hoznék ide, ami az önértékeléssel kapcsolatos. Én gyerekkoromban meglehetősen félénk természetű voltam. Nem szerettem szerepelni, kifejezetten zavart, de mondjuk egy nagyobb tömeg előtt elvonulni, tehát amikor engem bámulnak, vagy néznek, ez rossz félénk érzést váltott ki belőlem. Megítélésem szerint, hogyha ezt a szüleim felismerik, és nincs okom azt feltételezni, hogy nem ismerték fel, de nem kezdtek vele semmit, akkor elképzelhető, hogy bátorítással, dicsérettel ezen már ők is tudtak volna segíteni ezen a tulajdonságomon. Végül is úgy alakult, hogy ezt nekem egymagamnak kellett feldolgozni és fejlődni abban, hogy ne zavarjon, hogy például egy rádiós mikrofon előtt ülök és beszélek. Ez nagyon hosszú út volt, de az önértékeléshez passzol, ez a belső harc, ez nem biztos, hogy kívánatos, hogy ilyenekkel küzdjön az ember.
0: Gyuri inkább a túldicsérést tapasztalta, neked akkor jól jött volna. Egy kis plusz bátorítás.
3: Ezen a területen biztos, hogy segített volna. Nem mondom, hogy azonnal, vagy gyors siker, de hamarabb jutottam volna a saját fejlődésemmel együtt egy jobb eredményre.
0: Vagy reálisabb önismeretre, igen, vagy önértékelésre.
2: Én csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ez nagyon érdekes, mert két végletről van szó, de hogy látszik, hogy egyik se jó. Tehát, hogy a dicséretnek óriási építő ereje van, személyiség és önértékelést építő ereje van, de hogy ezt azért nagyon jól kell tudni csinálni. Mert hogy bennem is az, hogy ugye mindenért megdicsértek, ez elbizonytalanodott, hogy akkor tulajdonképpen mi is jó, amit csinálok? És ezután átmegy egyfajta tényleges bizonytalanság, vagy hát akkor nem is tudom, hogy igazából mit kéne csinálni. Míg a te esetedben meg pont a hiánya váltott ki egy olyan dolgot, amivel neked felnőttként kellett megküzdeni.
3: Hogy szokták mondani, hogy egy szidást 5 dicsérettel lehet helyrehozni?
0: Állítólag igen.
1: Nálunk egy másik út volt, most így inspirálódó itt az előttem szólókból, hogy nekem azt mondom, hogy az volt az üzenet, hogy te különleges vagy, te egyedi vagy, ennek pozitív és a negatív oldalaival együtt, de hogy ez egy nagyon jó dolog volt, amit a szüleim beraktak a hátizsákomba. Serdülőkor végén, meg ott a fiatal felnőtt korban, ott nagyon sok ilyen vezetőképzőre, meg önismereti programra, meg rengeteg mindenre jártam, ahol tényleg voltak olyan alkalmak, sőt jellemzően olyan alkalmak voltak, ahol én voltam a legfiatalabb, jártam ki külföldre is, ahol gyakran én voltam az egyetlen kelet-európai, egyetlen, aki műszaki területről jött, akár a kevés férfi egyike, szóval, hogy egészen ez az egyediség, sokszor találkoztam ezzel a helyzettel, hogy különleges vagyok, vagy hogy más vagyok, mint az átlagos résztvevője egy ilyen helyzetnek. Nekem ez megerősítő volt.
0: Nem a saját tapasztalatom, de hallottam olyan szülőkről, akik azért nem dicsérték a gyereküket, hogy nehogy elbízza magát, és nagyképű legyen. Ezzel szöges ellentétben áll ez az üzenet, hogy te különleges vagy. Ami persze, hogy igaz, mindannyiunkra igaz. Nem éppen a túlzott magabiztosság táptalaja, hogyha ezt üzenem a gyerekemnek?
1: Azt gondolom, hogy ennek egy ilyen felső héjába ez lehet, vagy egy ilyen első megértésébe, de hogyha az én esetemben ez egy viszonylag erős önismereti folyamattal párosult, ahol kénytelen, kelletlen szembesültem azzal, hogy ez a különlegesség vagy egyediség, ez nem csak pozitív egyedi tulajdonságokat jelent, hanem rengeteg sérülést, vagy sebet, vagy hiányt. És ezek mind a részeim, és hogy arra emlékszem, hogy azért sokszor volt olyan, hogy egyrészt volt bennem egy olyan érzés, hogy tényleg sok mindent hozok otthonról, letettem már ezt-azt az asztalra, de hogy ehhez képest a körbenézek, akkor ha nézek jobbra, akkor azt látom, hogy neki több gyereke van, ha nézek egyenesen, neki nagyobb autója van, nézek balra, több pénzt keres. Értelen, hogy minden dimenzióban találtam sokakat, akik előttem járnak, tehát hogy úgy az elgondolkoztató volt, és akkor a kettő között megkeresni azt, hogy jó, de hát én magamhoz kell mérjem magamat, és azt kell megnézzem, hogy én hova jutok el azokból a erőforrásokból és hiányokból, amik rendelkezésemre állnak, az kell legyen az igazi mutatószám. Szóval én ezt a különlegességet nem éltem meg így ennyire egy oldalon vagy egy dimenziósan.

0: És mit tesztek a gyerekeitekkel? Tamás, mondtad, hogy te már felnőtt korodban találkoztál a szeretett nyelvekkel. Mi talán már korábban a lélektannak, a pszichológiának a újabb felismeréseivel meg tudtunk ismerkedni. Hogyan érdemes útnak indítani a gyerekeinket? Milyen arányú dicsérettel, bírálattal, miért dicsérjük, miért bíráljuk, és ezt hogyan csomagoljuk?
1: Itt szóba kerültek a szeretett nyelvek. Szerintem ez egészen kicsi, akár már egy ilyen bölcsödés, óvodás korú gyereknél is lehet látni, hogy ő mire nyitott, hogy hogyan képes a szeretetet a legjobban befogadni. Hát szerintem ez például szülőként egy feladat, hogy ezt feltérképezzük, hogy a gyermekünk egyébként mire nyitott, milyen csatornákon lehet őt a legjobban elérni a szeretetünkkel. A másik pedig az, hogy ugye én most pont ebben az élethelyzetben vagyok, kicsik gyakorlatilag egy év alatt is akkorát tudnak változni, annyi minden kinyílik előttük, megnő az értelmük, hogy ezt folyamatosan így monitorozni, nézni, hogy éppen most mire képesek, és tisztában lenni az ő erényeikkel, tisztában lenni azzal, ami esetleg nehezebben megy, pedig egyébként a többieknek megy, és ezt ügyesen kritizálni, és jól dicsérni, szerintem ebben van igazából a legnagyobb kulcs a kezünkben.
2: Az jut eszembe, hogy helyzeti előnyben van, mert amikor a gyerekeit neveli most, akkor sokkal több ismerete van, hogy az a gyermeki lélek az mit fogad be szívesen, vagy mit kevésbé szívesen. Nekünk erről alig, vagy semennyi tudásunk nem volt, tehát inkább ösztönösen alkalmaztuk a dicséretet, bírálatot. Nyilván nem lehet ezt kidekázni, hogy egy szidáshoz akkor öt dicséretet gyorsan össze kell szedni. Ez sokkal kevésbé volt a részünkről tudatos. Amit lehet bánni, de szerencsére az élet úgy alakult a gyerekeinknél, hogy emiatt nem siklottak ki, vagy nem kaptak sebeket, gondolom én. Remélem, hogy ők is így érzik.
0: Azt értem, hogy nem volt tudatos. De hogyha visszatekintesz, akkor nem tudatosan hogyan bántatok a dicsérettel meg a bírálattal?
2: Hát azt hiszem, hogy az adott pillanatban megítéltük annak a cselekedetnek a minőségét, és arra ösztönösen jött a válasz, hogy ezért dicséret jár, vagy ezért valamilyen bírálat. Minden helyzet más és más volt. A gyerekek egymás közötti viszonyában is más volt. Tehát nem hiszem, hogy mérlegeltük volna azt, hogy az egyiknek több dicséretre van szüksége, mint a másiknak, vagy fordítva, hanem minden egyes esetet egyedinek minősítettünk, és egyedi értékelést kapott bírálat vagy dicséret formájában.
0: De nagyjából az egyensúly megvolt. Tehát kaptak dicséretet is, megkaptak bírálatot is.
2: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül egyensúlyról beszélnék, hanem a dicséret vagy a bírálat közvetlen hatását érzékeltük, és annak megfelelően az visszahatott ránk, hogy most akkor ez a helyén volt, vagy sok volt.
0: Betalált, vagy nem talált.
2: Igen, igen.
1: Én is azt gondolom, hogy nekem sok előnyöm származik abból, hogy most tudok gyereket nevelni, hiszen számtalan könyv, útmutatás, kurzus áll rendelkezésre, akár csak hogyha a szeretett nyelvet újra behozzuk példaként, ami mentén el lehet indulni, és jól lehet csinálni.
3: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: Viszont, amit te mondtál, hogy nektek ugye leginkább ösztönösen kellett ezt csinálni, én ezt nagyon becsülöm, és azt látom, hogy erre még mindig szükség van egyébként. Mert mostanra azért annyiféle szakirodalom, könyv és útmutatás áll az ember rendelkezésre, ami bizonyos szinten már túl sok. Én azt gondolom, hogy könyvből egyébként nem lehet megtanulni gyereket nevelni. Tehát ott kell lenni, csinálni kell, részt kell venni, és ezek nagyon jó útmutatásként tudnak szolgálni, de sokszor egyébként ellent is mondanak egymásnak, és egyáltalán nem becsülném le az ösztönösségnek, és az adott pillanatban, hogy éppen mit kell reagálni, azt lehet, hogy még soha senki meg nem írta egy könyvben.
4: Nekem nagyon tanúságos volt, egyszer olvastam egy könyvet erről a dicséretről, és hogy a folyamatot dicsérjük meg, az erőfeszítést, és ne feltétlen az eredményt, és hogy ezt így próbálom alkalmazni, ha még a ki is csúszik a számon az eredmény dicséret, de utána megkeresni a mögött elő folyamatot, és utána arra igyekezni áttenni a hangsúlyt. Hát, hogy milyen lesz az eredménye, ezt majd a következő 10 éve eldönti. Azt látom a gyerekeken, hogy értékelik az erőfeszítéseket, elismerő hozzáállást. A kritikánál meg én nagyon igyekszem arra, hogy hogy ott meg az eredményt, vagy az eredmény hiányát kritizáljam, és ne az illetőt. Ha van egy ilyen észrevételem, akkor az ne egy érzelmi reakció legyen, hanem megpróbáljak így megvilágítani, hogy nekem ez miért lenne fontos, hogy mondjuk le legyen nyírva a fű a kertben, vagy hogy le legyen pakolva a reggeli után a műzli, vagy ilyesmi. Hát vannak olyanok, amikről már hónapok óta, vagy évek óta újra és újra előkerülnek, ezek kevésbé mennek át ezek az üzenetek valószínűleg, de hogy vannak olyanok, amik viszont átmennek, és hogy nagy boldogság nekem, amikor hazaérek, és akkor nem tudom, el van pakolva az előszobában minden, és nem az van, hogy az ember hazaér, és akkor a cipők szanaszét, a kabátok szanaszét, a hátizsákok szanaszét, hanem hogy minden úgy nagyjából be van rakva a helyére, és akkor vagy azért, mert mindenki, amikor hazaért, akkor felvette ezt a fonalat, vagy mert volt valaki, akinek szintén zavarta a világképét. Sok-sok visszajelzés után sikerült rendet rakni. Szóval, hogy bízom benne. Vagy én látok eredményeket a dicséretnek, meg látok eredményt a konstruktív kritikának. Nem mondom, hogy 100%-osat, de hogy van remény.
0: Személyiséget szoktatok-e, vagy érdemes-e, vagy szabad-e dicsérni, vagy bírálni?
4: Nekem most van egy friss élményem, így reggel a kislányomat üttem iskolába, és a családi körből fognak felelni a héten, és mondta, hogy ő akkor ma reggel jelentkezik a tanárnéninél, és akkor a szünetbe fog felelni, ilyen előrehozott felelésként, és hogy a hétvégén háromszor vagy négyszer jött oda, hogy kérdezzem ki, és hogy látszott, hogy ők amúgy meg tanulja, és hogy halad előre, és hogy a közben sétáltunk az iskola felé, akkor nagyon megdicsértem, hogy nekem ez olyan jó volt látni, hogy ennyire kitűz maga elé egy célt, és hogy ebbe szisztematikusan beleteszi az energiát, és hogy az én oldalon látszott ez a fajta eredményesség, és hogy ez az életben is egy nagyon fontos dolog.
3: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
4: Ilyenek előfordulnak, hogy pozitívan igyekszem megerősíteni, vagy kiemelni, hogy hát, ha hogy akkor ez segít arra, hogy erre tudjon építeni. A másik oldallal kapcsolatban ott sokkal óvatosabb szoktam lenni, ott általában beszélgetünk a feleségemmel egyet, hogy ezt ő is így látja-e, és akkor igyekszünk utána egy helyzetet teremteni, ahol így 6 szem közt tudunk beszélgetni az illetővel, és hogy nem számunk érve, vagy nem kritizálva, hanem inkább így elmondva, hogy mi mit látunk, miért gondoljuk azt, hogy ez talán kevésbé előnyös, van-e saját tapasztalatunk, vagy saját mintánk, hogy magunkban ezt hol látjuk, és ez számunkra hol volt hátrányos. Hát, aki tudunk nyitni így egy ajtót arra, hogy hosszú távon ez változzon.
2: Máténak az előző gondolatára visszacsatolnék.
3: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: Ez nagyon fontos, és ez a bírálatra vonatkozik elsősorban, a dicséretre kevésbé tudnám vonatkoztatni. Mindig a cselekedetre vonatkozzon a bírálat, és ne a személyre. És ebből következik az, ami tiltott szavaknak neveztünk, te mindig, vagy te soha, ez a személyről szól, és különösen benne foglaltatik az ismétlődés, az állandó hiba jelleg, tehát ezeket nagyon kell kerülni, hogy ilyeneket ne használjon az ember.

Apa generációk sorozatunkban a dicséretről és a bírálatról beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk. Vendégháznál@mtvh.hu

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Mipában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma a Dadi Római Katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A Komárom-Esztergom vármegyében fekvő Dad község Tatabányától 18 kilométerre északnyugatra található. A Vértes-hegységben a honfoglaláskor Szabolcs vezér leszármazottjai telepedtek meg, így jutott birtokhoz errefelé a Csák nemzetség. A falu 1238-ban a Győri püspökséghez került, ahonnan 1333-ban fölszentelt templomról tudósít egy fóliáns. A királyi uradalom 1440-ben Újlaki Miklós élett és Gesztes várához tartozott. A török időkben a gesztesi várura gróf Csáky László 1643-ban az elnéptelenedett Dadra református jobbágyokat telepített, és nekik ajándékozta a középkori templomot. Egy emberöltő múlva, 1683-ban a győztes Párkányi csata után Dad is megszabadult a török uralomtól. A birtok egy része 1693-tól gróf Eszterházy Ferencé lett. A falu újraéledése 1747-48-ban kezdődött. Az 1784-ben elkészült katolikus templom építése Fellner Jakabhoz, a kor neves építészéhez köthető. A Dadi Szent István tiszteletére szentelt templom 24 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 603 kilós harangot Eberhard Henrik mester öntötte Pesten 1833-ban.
0: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
2: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. A kormányfő újabb kritikával reagált.
1: Egyebek mellett hatóság félrevezetése miatt tett feljelentést az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Pált is képviselő ügyvédi iroda.
2: Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, az Erasmus programhoz is közelebb kerültünk.
1: Jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvénymódosítását.
2: Csökken a felhőzet, csak északkeleten, keleten maradhat borult az idő, ott esőre is számítani kell.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekednek a végrehajtó hatalommal, de nem hagyják szó nélkül a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Magyar Péter erre reagálva ismét a testület munkáját kritizálta. Részletek Prieska Dánieltől.
3: Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. És ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a legfőbb ügyészség az orbáni maffia 16 éve után.
4: Ezt keddesti videó üzenetében mondta a miniszterelnök, kifogásolva azt, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Pétert egy 2 évvel ezelőtti üggyel gyanúsítják, amiben egy 5 videózó embertől elvette a telefonját, majd a Dunába hajította. A kormányfő szerint az ügyészségen teljes átvilágításra és felelősségre vonásra van szükség.
3: Egyet szeretnék rögzíteni. Ha a tisztán múlik, akár már 3 héten belül lehetne új legfőbb ügyésze Magyarországnak, akinek az egyik feladata lesz a maffiát évekig segítő és védő korrupt ügyészek felelősségre vonása és bíróság elé állítása.
4: A legfőbb ügyészség tegnap késő este közleményben reagált, azt írták, az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek, az ezt megkérdőjelező kijelentéseket pedig valamennyi ügyész nevében visszautasítják. Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek, így reagált a miniszterelnök az ügyészség közleményére egy facebookos hozzászólásban. Magyar Péter egy második kommentet is írt, ebben a többi között az Aranykonvoj és az MNB

0: szállítása. Egy országgyűlési képviselő jogilag nem mondhat le a mentelmi jogáról, az csak a parlament vonhatja meg tőle, miután az ügyészségtől érkezett beadványt a mentelmi bizottság is tárgyalta. A bizottság KDNP-s alelnöke szerint az eddigi gyakorlatot kell követni, vagyis általában közvádas ügyekben javasolják a mentelmi jog felfüggesztését, magánvád esetén, mint például Pócs János, Kocsis Máté és Spanyi Miklós esetében a mentelmi bizottság nem adta ki a mentelmi jogot, hiába kérték ezt maguk a képviselők. Végül a parlament döntött a bizottsági javaslat ellenére másképp.
1: Ilyenkor a mentelmi bizottság megvizsgálja azt, hogy az arra jogosult juttatta el az országgyűléshez az indítványt. Ugye képviselő esetében ez a legfőbb ügyész. Leír-e ez az indítvány valamilyen fajta büntetőjogi tényállást? Ha így van és leír egy büntetőjogi tényállást, akkor még azt kell megvizsgálni a bizottságnak, hogy ez a tényállás összefüggésbe hozható-e egy adott országgyűlési képviselővel.
0: Hargitay János a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy a miniszterelnök mentelmi jogának kiadása közvádas ügy. Mindegy, mekkora értékű és mértékű a vád, ahogyan Sesszák Miklós és Hankó Balázs esetében is a körülményeket kell mérlegelni, nem azt, hogy miért mekkora büntetés szabható ki. A mentelmi bizottság 6 tagú, 3 tiszás, 2 fideszes és 1 KDNP-s tagja van. Ha nincs többségi döntés, akkor a bizottság elnöke a parlament előtt nem javasolja a mentelmi jog felfüggesztését. Tóth Balázs a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint a 90-es évek óta magánvádas ügyekben csak kivételesen fosztottak meg politikust a mentelmi jogától. Közvádas ügyekben, mint amilyen a miniszterelnöké és 2 fideszes képviselőjé, viszont mindig kiadta őket a parlament. Itt azonban szerinte van egy különbség a 3 ügy között. Mégpedig az, hogy a kormányfőnek 2 jogállása van. Miniszterelnök és képviselő egyszerre. Az sem mindegy, pontosan miben találják bűnösnek, vagyis hogy büntettet vagy vétséget követett el.
2: Ez egy kisebb értékre elkövetett lopás. Azt láttam a ügyészség kommunikációjában, ez egy 100 000 forintot meghaladó telefon lehet, de 200 000 forintot valószínűleg nem éri el, mert akkor azt írták volna. Ez vétség lenne, tehát hogyha emiatt elítélnék Magyar Péter, akkor a képviselői mandátuma nem szűnne meg.
0: Tóth Balázs azt mondta, hogy a törvények szerint Magyar Péter nem maradhatna kormányfő, még akkor sem, ha vétség miatt ítélik el jogerősen. A Krónika kereste a mentelmi bizottság Tiszás elnökét. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a legfőbb ügyész beadványa még nem érkezett meg a miniszterelnök esetében a bizottsághoz, akkor tudnak állást foglalni, ha megkapták és átnézték ezt az anyagot.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett még 6 személy ellen folyik eljárás, hivatali visszaélés miatt, erősítette meg a rendőrség.
4: A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban a YouTube csatornáján közzétett videójában közölte, az eset tényszerűen nem állja meg a helyét, és ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem is adhatott ilyen utasítást.
3: Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Pált is képviselő ügyvédiroda.
4: A központi nyomozófőügyészség volt vezetője az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. A legfőbb ügyészség szerint Fürth Pál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédiroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben.
3: Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tálca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászatbiztosítások is szerepelnek.
5: Nos, az előző honvédelmi vezetés talált egy angol céget, még egyszer egy angol céget, akinek az volt a feladata, hogy tanácsadás keretén belül

0: írja a szabályzatokat, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, használni, tartson vezetői tréninget, illetve milyen furcsa, tervezzen nekünk egyenruhát angol mintára. Tudják, mennyibe került ez? 12 millió forintba. Mint egy 30 millió angol fontba. Érdezem sírva könyörögve, nem volt itthon ember, aki ezt meg tudta volna jönni.
1: Az évente több száz milliárd forintos bevételt eredményező vagyonadó hosszú távon visszavetheti a gazdasági növekedést. Erre figyelmeztet elemzésében a csaknem 1000 vállalkozást képviselő Joint Venture Szövetség. Az érdekképviselet szerint a meglévő adófajták finomhangolására és a tőke visszaforgatás ösztönzésére kellene összpontosítani. Bot Péter Ákos közgazdász társadalompolitikai üzenetnek tartja a vagyonadó tervét, szerinte a remélt bevétel érdemben nem módosítaná az államháztartási egyenleget, Harcsás Gergely összeállítása.
2: A társadalom csúcsán élőknek kell, akár tetszik, akár nem, a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk az alapok megerősítésért.
3: Fogalmazott a miniszterelnök az országgyűlés korábbi ülésén, amikor bejelentette a vagyonadó bevezetését. Az új adó nem az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érinteni, a mértéke 1% lenne, és céges részesedésekre, ingatlanokra, ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is kiterjedne.
4: Általánosságban elfogadott, hogy hosszabb távon egy GDP csökkenést okoz a gazdaságokban.
3: Figyelmeztetett a következményekre a Joint Venture Szövetség elnöke. Csorbai Hajnalka elmondta, az adónem alkalmazása visszaszorulóban van az OECD országokban. A korábbi 12 állam helyett ma már csak 4-ben, Norvégiában, Spanyolországban, Svájcban és Kolumbiában van érvényben. A szervezet vezetője szerint a vagyonadó helyett például a társasági adó, a személyi jövedelemadó vagy az osztalékadó finomhangolásával is lehetne növelni a bevételt. Hangsúlyozta, a gazdasági növekedést a tőke visszaforgatás ösztönzése is segíteni.
4: Lehetne a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy visszaforgassák a cégekbe, vagy akár társadalmi projektekbe, akár beruházás, továbbképzés, K+F tevékenység, de ugyanilyen módon akár közösségű célú támogatás irányába is. Ebben az esetben kifejezetten erős gazdaságélénkítő hatása lenne, hiszen már 4 éve nagyon gyenge szinten álló beruházási ráta jelentősen megemelkedhetne extra ráfordítás nélkül, pontosabban annak a terhére, amit ilyen módon gyakorlatilag nem fizetnének be a vállalkozások.
3: Magyarországon nagyjából 6400 olyan magánszemély van, akinek a cégvagyona eléri az 1 milliárd forintot. Az ingatlan vagyonnal és egyéb befektetésekkel rendelkezőket is beleszámítva, az adóalanyok köre csak nem 10 000 főre tehető. Az érdekképviselet számításai szerint a vagyonadó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeggel gyarapítaná a költségvetést.
5: Ez a bevétel nem akkora, hogy ez az államháztartást mondjuk helyrehozná.
3: Így értékelte a vagyonadó tervét Bot Péter Ákos közgazdász. A Jegybank korábbi elnöke a Felkelő című műsorunkban azt mondta, társadalompolitikai üzenetnek tartja az új adónem ötletét.
5: Ennek nyilván van egy politikai üzenete, ami még 2 évvel ezelőtt kezdett megfogalmazódni. Az ellenzéki erő, amelyik érezte, hogy a magyar meggazdagodás, vagyonosodás mögött nem annyira teljesítmény áll, hanem a politikai kapcsolatrendszer. És akkor ez igazából, mondhatnám így, a NER rendszerre való reagálás, és mint ilyen politikai.
3: A vagyonadó tervét a következő hetekben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre.
1: Bot Péter Ákos üdvözli az euró bevezetéséről szóló kormányzati célkitűzést és a jegybank 2,5%-os inflációs célját is. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, az eurozónába való belépéshez olyan gazdaságra van szükség, amelyikben nem túl magas az infláció, nincs eladósodva és a valutája nem túl ingatag. Emlékeztetett arra is, hogy az euró bevezetése az uniós tagsággal járó kötelezettség.
5: Az mai vita kérdés azért, hogy készen állunk-e 2030-ra, de mindesetre, hogyha ezt bejelentette a magyar kormány, most a nagy emmel mondom, akkor ez egy gazdaságpolitikai pálya, amelynek a végjárása végén ott van az euró, de maga ez a pálya, ez egy fegyelmező pálya, és egy olyan országban beszélünk államháztartásról és fegyelemről, ahol az elmúlt 20-30 évben sose, a mögöttünk hagyott 6 évben botrányos mértékben nem teljesültek az előírásatok.
1: Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása mellett ezzel ahhoz is közelebb kerültünk, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban, Pap Roland és Garami Zsuzsa összeállítása.
6: Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítéséért és az unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Örülök, hogy újra teljes mértékben élvezhetik a magyarok a mi uniónk által teremtett lehetőségeket. Ez is azt mutatja, hogy a reformok eredményre vezetnek, írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután bejelentette, javasolja 4,2 milliárd euró felszabadítását. Ez az összeg annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU zárolt a Magyarországnak járó uniós pénzekből. A felszabadításhoz kötött feltételekről az Orbán kormány tárgyal, de azokat nem teljesítette. A Tisza kormány és az Európai Bizottság között május végén született politikai megállapodás, amikor a kormány ígéreteket tett számos reformra. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvívője a Krónikának azt mondta, az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták most.
7: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét. Szigorú vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
6: Ezeket a pénzeket csak nem 4 éve fagyasztották be, mert akkor az Európai Bizottság és a tagállamok is úgy értékelték, Magyarországon a jogállamisági problémák miatt veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek. Emellett az alapítványi fenntartású egyetemek tanulói sem vehettek részt az Erasmus ösztöndíj programokban, és a kutatókat is kizárták a Horizon programokból. A bizottság értékelése után a tagállamokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat a következő 4 hétben. Ezután lehet majd elkezdeni lehívni a pályázati forrásokat, és szerződhetnek a magyar diákok a csereprogramok támogatására.
8: Kossuth Rádió.
9: Újra mindenkié.
1: Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Ursula von der Leyen az Európai Unió további Ukrajnának szánt támogatásait korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte. Az ukrajnai háború és a közelkeleti konfliktusok mellett a közgyűlés általános vitáját a mesterséges intelligencia kérdése uralta, Márta Renátó összefoglalója.
10: A világ vezetőinek csúcs találkozója kedden kezdődött és 28-áig tart New Yorkban. Donald Trump a közgyűlés keddi napján többször tett bizarr kijelentéseket, például Irán megsemmisítésével fenyegetőzött. Grönlandon 2 nagy katonai támaszpont létesítését jelentette be, majd a kubai küldöttség pedig tüntetőleg vonult ki a teremből, miután Trump a kubai kommunista rezsim összeomlását jósolta. Xi Jinping, kínai elnök, csütörtökön fog külön egyeztetni folytatni Donald Trump-el a Fehérházban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Volodymyr Zelenszky az orosz agresszió téli fokozódása miatti aggodalmát fejezte ki, és fájdalmazta, hogy az EU törölt 2 orosz oligarchát a szankciós listáról. A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint egyre feszültebb a viszony Ukrajna és az európai támogatói között. Miközben Kijev újabb milliárdokat kér a háború finanszírozására, és sürgeti a légvédelmi rakéták átadását. Az Európai Unió ezt reformok végrehajtása és a fekete gazdaság visszaszorítása árán hajlandó megadni. Az ukrán elnök Donald Trumptól Patriot rakétákat és azoknak ukrajnai gyártásának engedélyezését kérte. Emellett kijelentette, készen áll energetikai fegyverszünetet kötni Oroszországgal. Magyarországot Baka András köztársasági elnök és Orbán Anita külügyminiszter képviseli a közgyűlésen. A köztársasági elnök csütörtökön mond beszédet, míg a külügyminiszter a közgyűlés elnökével és az UNIDO, az ENSZ ipari fejlesztési szervezetének vezetőjével találkozik az ENSZ székhelyén, New Yorkban.
1: Kanadában egyszerre övezi pozitív várakozás és bizonytalanság az Észak-Amerikai Ország Európai Uniós társultagságát. A kanadai közvéleményt elsősorban azt foglalkoztatja, hogy nem tudni, mit jelent konkrétan ez a státusz. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint az EU-Kanada csúcs október végére várható, részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
11: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Kanada lehetne az Európai Unió első társult tagja. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa szerint azt egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mit értett a bizottsági elnök a társult tagság alatt. Ursula von der Leyen kijelentése alapján akár egy bővítési sorozatra is lehet számítani.
13: Elsősorban arra gondolok, hogy Ukrajna, Moldova, talán még Szerbia vagy Nyugat-Balkán más országai is valamilyen hasonló státusszal rendelkezhetnek.
12: Máté Réka Zsuzsanna a Krónikának elmondta, az EU-Kanada csúcs október végére várható. A tárgyalásokat ugyanakkor befolyásolhatják a következő hetek belpolitikai eseményei. Quebecben tartományi választást, Albertában pedig népszavazást tartanak az esetleges kanadai kiválásról. A tudományos munkatárs szerint az Európai Uniónak elsősorban kereskedelmi partnerként fontos Ottawa. Kanada ráadásul nagyon gazdag energiahordozókban és olyan nyersanyagokban is, amelyekre az EU iparának feltétlenül szüksége van. A szorosabb együttműködéssel az Európai Unió Kínától való függésén is tudna enyhíteni. Kanadát pedig egyebek mellett az amerikai elnöktől való távolodás motiválhatja.
13: Kanadának nagyon nagy szüksége van arra, hogy szorosabb gazdasági kapcsolatokat tudjon kialakítani egy fontos piaccal, és bár fizikailag távol van az Európai Unió, de azért mégis megbízható partner tud lenni Kanada számára, nem érzi magát fenyegetve az Európai Uniós kijelentések vagy intézkedések révén.
12: Máté Réka Zsuzsanna kiemelte, a társultagsággal tovább erősödhet Kanada agráripari exportja az uniós tagállamokba, ami fokozhatja az uniós mezőgazdasági termelők elégedetlenségét.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A média békét és a hatóság jogszerű szakmai működését szorgalmazza a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új elnöke. Polyán Gábor a Kossuth Rádióban az elmúlt 16 év médiapiaci folyamatairól és a korábbi ügyek felülvizsgálatáról is beszélt. Részletek Zilai Zsuzsannától.
14: A médiapiacon ugye az elmúlt 16 évnek a következményeit szerintem nagyon alaposan fel kell térképezni,
1: mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász ugyanakkor hozzátette, a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg az elmúlt 16 év, mint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia és a közösségi média térnyerése. Azzal összefüggésben, hogy a parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, úgy reagált, hogy egy úgynevezett médiabékét szeretne létrehozni. Ehhez pedig egy olyan hatóságra van szükség, amelynek tagjai, ha nem is értenek mindenben egyet, de van lehetőségük azt elmondani.
14: Ez egy politikai döntés, itt van egy jogszabály, annak keretében történt, ami történt. Én azt nagyon szívesen elmondom újra és újra, hogy tulajdonképpen ennek a média békének a megteremtése az könnyebb akkor, hogyha a hatóság a törvény szerint, a törvénynek megfelelően minden parlamenti frakció delegáltjával működik.
1: Egy átfogó elemzés elkészítését tervezi a hivatal, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit, tette hozzá az NMHH elnöke. Emellett átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak.
14: Nem sokkal a választások előtt az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blick egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabályval van ellentétben, ezt az eljárást le kell folytatni.
1: Polyák Gábor kitért arra is, hogy a médiahatóság a közmédia jogszerű működését vizsgálja majd, nem pedig a tartalmi, minőségi feltételeket. Ugyanakkor hozzátette, hogy a független közmédia testülettel közösen egy külső értékelő szervezet segítségével kidolgoznak majd egy módszertant, amellyel ellenőrizhetik a közszolgálati célok megvalósulását.
12: Orbán Viktor júliusban 133 napot adott az új kormánynak, ez letelt, de nincs jele a Fidesz erősödésének, mondta a Krónikának Zsiga Bulcsú politikai elemző. Szerinte a Fidesznél még a KDNP is jobb állapotban van, és jelenleg a Mi Hazánk perspektívái is jobbak, Delcsinyi Dávid összeállítása.
15: Ez egy átmeneti jelenség, amely meg fog szűnni, el fog párologni, el fog takarodni, eltűnik az életünkben.
16: Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette ezt ki július végén, a Tisza kormányzására utalva, és azt sem rejtette véka alá, hogy szerinte mindez mikor következik be.
15: De azt tudom mondani, hogy a 133 nap utáni első napon fog kiderülni. Ez valamikor ősszel várható, számoljanak utána. És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134. figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
16: A 133 nap elmúlt, egyelőre nincs ere annak, hogy beválna Orbán Viktor jóslata. A Fidesz állapotáról és a párt belső folyamatairól Zsiga Bulcsú, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőinek a korábbi jelenzék jutott az eszébe.
17: Haladnak tovább egy úton, ami hát nem igazán a megújulásnak vagy a innovációnak az útja lenne. Nagyjából egy olyan ív látható ebből, ami elmúlt 16 évnek az ellenzéke követett.
16: Az aktuális kormánypárt kemény kritikája logikus lépés Zsiga Bulcsú szerint, de csak az 1,5 millió törzsszavazó megszólítására elég. A szavazótábor bővülése, amely szükséges lenne egy kormányváltáshoz, nincs benne a pakliban az elemző szerint. Zsiga Bulcsú szerint a másik egykori kormánypárt is jobb bőrben van a Fidesznél.
17: A KDNP sok szempontból előrébb tart, és talán még a mai napig jobban látja a helyzetét, vagy azokat a problémákat, amit a Fidesz nem.
16: A Mi Hazánk lesz-e akkor a nevető harmadik? Zsiga Bulcsú szerint nem.
17: A Mi Hazánknak azért nem lehet arra esélye, hogy mondjuk váltópártá terebélyesedjen.
16: Bár szerinte a nemzeti radikális irányra 2010 óta van igény, és a párt képes lecsípni a Fidesz szavazókból. Előnyük Zsiga Bulcsú szerint, hogy nincs kormányzati múltjuk a kapcsolódó esetleges hibákkal, botrányokkal. 2030-ig elérhet a párt egy 10-15%-os népszerűséget is, de ennél többet bajosan véli a politikai elemző. De, hívja fel a figyelmet Zsiga Bulcsú, a párt érzi a lehetőséget. Torockai László pártelnök parlamenti csörtéi Magyar Péterrel pedig felhozták a Mi Hazánkos politikus népszerűségben Orbán Viktor szintjére az European szeptemberi kutatása szerint.
8: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: A stúdióban itt van velük Fejér Balázs.
18: Köszöntöm a hallgatókat. A hétvégi Európa Kupa bukaresti négyes döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott, amely a szombati elődöntőben Norvégiával játszik. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A helyosztókat vasárnap rendezik. Sérülés miatt a Moson-Magyaróvár irányítója Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be a miénk keretébe, de Albek Annára sem számított a szövetségi kapitány Golovin Vladimir. A francia Metz jobbátlövője Achilles-ín műtétje után nem csak a két bukaresti meccset, hanem véletlenül az évvégi Európa-bajnokságot is kihagyja. Az Esztergom jobb szélsője Kovács Anett így várja a norvégok elleni mérkőzést.
19: Nagyon gyorsak, ők arra törekednek, milyen gyorsabban tudjanak támadásban könnyű helyzeteket lőni, és nekünk fel kell vennünk ezt a tempót, és ezért is jó velük játszani, meg például a védekezésben sokkal robosztusabbak, és nekünk meg kell törnünk ezt a falat, és gyakorlásként ez egy nagyon jó mérkőzés lehet. Hogyha mi is a legjobbat tudjuk nyújtani, és fel tudjuk venni a tempójukat, akkor egy nagyon jó mérkőzést tudunk velük játszani.
18: Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 96-77-re kikapott az Indiana Fever vendégeként az Észak-Amerikai Női Kosárlabda Ligában, de egy fordulóval a befejezés előtt így is megnyerte az alapszakaszt, és első kiemeltként kezdheti a vasárnap rajtoló rájátszást. A magyar válogatott játékos 32 percet töltött a pályán, ez alatt 5 pontot dobott, szerzett 12 lepattanót és kiosztott 6 gólpasszt.
8: Közlekedés.
20: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-ás autót közötti szakaszon torlódik a forgalom, a legkritikusabb rész Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 km hosszan arra szólnak, sőt, meg is állnak a járművek. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya kifelé vezető szakaszán. A 14-es kilométernél csak egy sávban halad a forgalom, csak nem egy kilométeres a torlódás.
1: A fővárosi utak hírei következnek.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utcánál, illetve az Angyalföldi útnál karbantartás miatt. A Kassák-Lajos utcánál a forgalmat rendőrök irányítják. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között mától holnap estig aszfaltozás miatt szakaszosan lezárják a külső sávot. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Viola utcát a Mester utcánál. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Időjárás.
1: A részleteket Molnár Csilla mondja el.
21: A reggelek már hűvösek, de délutánonként egyre kellemesebb idő vár ránk. Köszöntöm Önöket! Napról napra fokozatosan melegszik a levegő és megszűnik a változékonyság. Ma még a legkeletébb, illetve északkeleti tájakon azért előfordulhat, hogy egy-egy kisebb zápor kialakul, illetve borongósabb körzetek is lesznek, de fokozatosan szűnik a csapadék és egyre inkább csökken, szakadozik a felhőzet. Másút pedig már ma is napsütésben lesz részünk. Több ponton elérheti a 20 fokot a hőmérséklet, pontosan 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. Tegnaphoz képest mérséklődött a szél, de ma még lehetnek azért élénk széllökések, illetve holnap is előfordulhat, hogy picit szeles lesz az idő, viszont egyre több napos időben lesz részünk, napról napra egyre kevesebb felhő lesz az égen, így a hétvégére bátran lehet szabadtéri programokat tervezni, sok helyen zavartalannak ígérkezik a napsütés, és akár 24-25 fok is lehet. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Ez volt a Déli Krónika, a szerkesztő Kis Gábor és a bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímet hallották.
22: Műsorajánló.
8: Szóda.
23: A Mózsa Kollektíva három kivételes énekesnő találkozása a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk az egyikük, Bíró Eszter. Elkezdődött a Nemzeti Színház idei évada és a Koncertó Budapest szezonnyitó hétvégéje.
8: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
22: Műsorajánlót hallottak.
8: Kulcskérdések.
22: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
22: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
24: Jó napot kívánok, 62 Erika vagyok. Óriási a társadalmi igény az elszámoltatásra. Létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Vezetője Ungár Anna bejelentette az első eljárásokat. Mégis nagyon sok kérdőjel van még ebben a folyamatban. A nemzeti együttműködés rendszerében úgy működött az állami vagyon, ahogyan az politikailag és gazdaságilag a kormánypártok embereinek és szélesebb ismeretségi körüknek megfelelt. Államosítások után magánkézbeadások kedvező áron, vagy az állam által garantált hitelből, vagy akár ingyen. Itt még nincs vége, ha komolyan veszteségesre fordult egy magánkézbe adott vállalat működése, az állam kimenekítette belőle a vállalkozást, alkalmanként akár vissza is vásárolta azt a tulajdont, amelyet az ő pénzéből vett meg a magántulajdonos. Ennyiből is látszik, hogy olyan szövevényes rendszert építettek ki, amelynek a kibogozása nem egyszerű a megfelelő jogszabályokkal. Hogyan lehet mégis jogszerűen a jelenség mélyét is megértve és felgöngyölítve rendbe tenni a tulajdonviszonyokat, és visszakérni azt, ami az állami, és hogyan garantálható, hogy a járadékvadászat a korrupció jövőben visszaszoruljon. Erről beszélgetünk ma a kulcskérdésekben vendégeimmel, Lendvai András ügyvéddel. Jó napot kívánok!
25: Jó napot kívánok!
24: És Berezvai Zombor közgazdásszal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó napot kívánok!
26: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
24: Lendvai András, Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal, egyetemi tanárral még a választások előtt jelentkezett be egy javaslattal, amelyet a jogtudományi szemlében publikáltak először, később a Válasz Online-on és a Telexen is kifejtették a lényeget, ebben pedig arról beszéltek, hogy a közpénzből magánpénzé lett vagyonok nem a klasszikus piaci versenyben keletkeztek, hanem állami és politikai háttértámogatással, így ezek a politikai tulajdon kategóriájába tartoznak. Mit jelent ez a kifejezés?
25: Hát a politikai tulajdon szerzőségét egyből át kell, hogy adjam egy neves közgazdász akadémikus professzor asszonynak, Voszka Évának. Ő írt még 2025 őszén az akadémiai székfoglalója kapcsán erről a bizonyos általa tékozló privatizációnak hívott folyamatról, és az ezen ennek nyomán kialakuló politikai tulajdonról. A politikai tulajdon lényege az ő meglátása szerint, hogy egyrészt szelektív módon központi politikai akarat alapján kiválasztott személyekhez kerülnek állami vagyonba tartozó elemek, és a másik jellemzője pedig, hogy ennek a tulajdonnak a valódi tulajdonosa az nem az a tulajdonos, aki papíron, vagy aki akár a nyilvánosság előtt megjelenik. Úgy tűnik, hogy ezekkel a vagyonelemekkel, ugyanis ezek a tulajdonosok nem rendelkeznek szabadon. Halál esetén, mondjuk Andy Vajna halálát említi a professzor asszony is, egy jól érzékelhető példa, az ő általa tulajdonolt tévétársaság, vagy a kaszinó koncesziók, azok más szintén központi akarat által kiválasztott személyekhez kerültek át, holott egy ilyen esetben az öröklés szabályai szerint, ugye az özvegye családja örökölné, nem ez történt, és ez számos esetben megmutatta azt, hogy a politikai tulajdon nem egy valódi, a szó piacgazdasági és polgári jog értelmében vett magántulajdon.
24: Berezvai Szombor, van egy másik jogi megközelítés, és ugye most a magánjogról beszéltünk, ahogy az örökösödésről is például. Egy másik jogi közgazdasági megközelítés pedig a vagyonvisszaszerzést versenyjogi eszközökkel képzeli el. Miben lehet eredményes a versenyjog?
2: Igen, ugye, hogy itt korábban is említettétek, amikor az állam választotta ki azt, hogy igazából kik fognak nyerni egy-egy közbeszerzésen, és ki lesz az, aki az állam által favorizált befutó lesz. Ezt nagyon sokszor nem lehet egyébként versenyjogi jogsértés kartell nélkül megvalósítani. Mondok rá egy példát. Ugye van egy közbeszerzés, oda akarjuk ítélni valakinek. Tehát hogyan érjük el azt, hogy csak az a cég pályázzon, vagy ez a cég adja a legkedvezőbb ajánlatot, miközben ugye az egész a túlárazásról szólt, tehát éppen nem arról, hogy ő egy kedvező és olcsó ajánlatot fog adni. Hogyan érjük el azt, hogy ez mégis teljesüljön? Ugye ennek különböző módjai vannak, de ezek nagyon-nagyon sok esetben megkövetelik azt, hogy a potenciális pályázók között legyen valamilyen kommunikáció, elmondják, hogy ki milyen árat ad be, és akkor megegyeznek abban, hogy az, aki ki van választva győztesnek, ő adja a legkedvezőbb ajánlatot, ami önmagában egy nagyon túlárazott ajánlat, mert a többiek még drágábbat adnak be, vagy esetleg a többiek nem indulnak el, vagy esetleg eleve úgy írják ki a közbeszerzést, hogy más ne is indulhasson el. Ezek mindegyike lényegében sérti a versenyt, és éppen ezért versenyjogi alapon egy karteleljárásban ez kezelhető. Tudjuk azt mondani, hogy mivel itt nem érvényesültek a tiszta piaci verseny szabályai, ezért azok a cégek, meg egyébként akár az a kiíró is, aki ebben tevőlegesen részt vett, aki dolgozott azért, hogy itt egy olyan ajánlat nyerjen, ami egyébként piaci körülmények között nem nyert volna, ezzel ők megsértették a versenyjogot, és éppen ezért ezek ellen a gazdasági versenyhivatal egy karteleljárást indíthat. Ennek a karteleljárásnak a végén akár a cég megelőző évi árbevételének 13%-ára kiterjedő bírságot vethet ki. Tehát ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszaszerződik a vagyon, de hogy ezektől a cégektől egy nagyon nagy mennyiségű pénzt tud visszaáramlani a központi költségvetésbe. A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságok a központi költségvetésben landolnak. Illetve ezt követően egyébként egy magánjogi úton az állam még egyszer érvényesítheti azt a kárt, és itt már konkrétan azt a kárt, amit ő azáltal szenvedett el, hogy nem piaci áron kapott meg bizonyos szolgáltatásokat. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem helyettesíti se az András által elmondott irányt, se a büntetőjogi irányt, vagy se azt a munkát, amit az MVVH fog végezni, hanem ez plusz egy mód arra, hogy hogyan lehet ezeket a vagyonokat, vagy ezeknek a vagyonoknak egy részét visszaszerezni.
24: Sorozatosan felvetődő kérdés az, hogy visszamenőleges jogalkotás-e az, hogyha ezekre szabnak valamilyen jogszabályt, vagy visszamenőlegesen büntetik-e, veszik el a tulajdonokat. Hogyan lehet jogszerűen mindezt megoldani? Melyik jog lesz ebben a nyerő?
25: Én azt hiszem, ráerősítve egyébként Zombornak a gondolatára, hogy itt egy nagyon kiterjedt és egyedi típusú korrupcióval van dolgunk, tehát az államnak az a lenne a feladata, hogy minden lehetséges jogági eszközzel fellépjen. A versenyjog és az általunk javasolt magánjogi fellépés mind olyan jogszabályokon alapul, amelyek a magyar jog részei voltak, 2010 előtt is, után is. Sőt, mondjuk ugye a mi gondolatmenetünk az nem csak a politikai tulajdont elemzi jogi fogalmak szerint, hanem arra is rámutat, hogy ezek az ügyletek, ezek úgynevezett alapelvi módon sértik a magánjog alapelveit, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, és a jó erkölcsbe ütközés az, amit itt előhoztunk. Ezekre az elvekre alapozva 2003-ban a Tocsik ügyben, ami egy jelentős korrupciós ügy volt ugye a 90-es évek végétől, született, közzétett legfelsőbb bírósági döntés, ami pontosan azokat a jellemzőket, amely itt rendszer szinten és tömegesen valósult meg, ezeket minősítette ezekben az elvekben ütközőnek. Tehát bárki, aki azt gondolja, hogy ez egy visszamenőleges jogalkotás, az elő tudja venni a 2003-as Tocsik ügy döntését. Ugyanezek az elvek ugyanilyen típusú magatartásokra vonatkoztatva kerültek elvilárásra, és ez szerint ezek az ilyen módon szerzett vagyonok, azok alaptalan vagyoneltolódást eredményeznek, alapelveket sértenek. A polgári jogban erre a jogalap nélküli gazdagodás fogalmát szokták használni, amely az kvázi a szankciója ennek az ilyen típusú magatartásoknak.
24: Zambor.
26: Én versenyjogi oldalról is, tehát ugye kétfajta versenyjogot érvényesít Magyarországon is a gazdasági versenyhivatal, az egyik a magyar versenytörvény, ez a TPVT, ez egyébként a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy a közbeszerzési kartelek ellen föllépjen a GVH, egyébként most is fellép közbeszerzési kartelekkel szemben, csak nem azokkal szemben, amelyekkel kéne, tehát hogy például a bajai kormányhivatal felújításánál megbüntette a Ponty-Porony BT-t, a teljes bírság nem volt több mint 20 millió forint, tehát nem biztos, hogy ezek azok az ügyek, amelyeket a hivatalnak vizsgálnia kell, hanem lényegesen jelentősebb szerzési és korrupciós ügyek voltak ebben az országban, de hogy ennek egyébként van gyakorlata, és ez nem kell semmilyen jogszabálymódosítás. Másik oldalról meg a GVA alkalmazza az Európai Uniós versenyjogot, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. 102. cikkeje. Ez egy nagyon egyszerűen fogalmazott, sok esetben generál klauzul, ami azt mondja, hogy nem szabad visszaélni az adott cégnek az erőfölényével, illetve nem szabad a versenytársakkal egyeztetve árakat emelni, minőséget rontani, vagy a fogyasztók kárára bármit tenni. Itt ugye most a fogyasztó a magyar állam, hiszen ő veszi meg ezeket a termékeket. És mivel ezek kellően nagy ügyek, ezért ezeknél nagyon valószínűleg uniós jogalapon is meg kell indítani az eljárásokat. Itt pedig szintén egyébként van uniós eljárás, mert nagyon sok egyéb uniós tagállamban is van gyakorlati tapasztalat arra, hogy közbeszerzési kartellek ellen hogyan lehet fellépni. Tehát itt semmilyen esetben nem kell új jogszabályokat hozni, megfelelő a jelenlegi működési keret, és a fő probléma az, hogy ezeket az ügyeket egyébként eddig is el lehetett volna indítani, csak nyilván eddig nem volt rá politikai akarat, hogy ezeket elindítsák, és sajnos a GVA nem működött kellően függetlenül ahhoz, hogy ezzel a politikai akarattal szembe menve ő mégis elindítsa ezeket az ügyeket.
25: Igen, abban szerintem még érdemes tisztelni talán azt a kérdést, hogy mit is akarunk szabályozni. Az ember nem csak a közgazdasági szakirodalmat, de mondjuk Jancsek Dávidnak a korrupcióval kapcsolatos könyvét nézi, akkor az derül ki, hogy a magyarországi korrupció, ami Magyarországon kiépült, egy úgynevezett redistributív korrupció volt. Ez a legösszetettebb és a legsúlyosabb formája a korrupciónak. Egy nagyon fontos dologban különbözik az összes többi általunk hagyományosan korrupciónak nevezett esettől. Itt nincsen valamit valamiért elv. Tehát amikor valaki a rendőrtől megvásárolja azt, hogy ne büntesse meg, akkor a rendőr pénzt kap, aki meg megvásárolja a büntetlenséget. Ezekben a redistributív korrupciós mechanizmusokban nincsen ellentételezés. Egyszerűen az állam forrásait, amit szétoszt, ez a redistribúció, azt eltérítik egy csoport felé. Ezért aztán bárki, aki ezeket a cselekményeket próbálja szabályozni, abból kell, hogy kiinduljon, hogy egy korábban nem ismert korrupciós fajtát kell szabályoznia, és ez óhatatlanul ahhoz vezet, hogy nagyon nehéz lesz a legszigorúbb büntetőjogi cselekményeket erre a dologra ráhúzni, mert azok jellemzően erre a hagyományos korrupcióra lettek kitalálva. Ilyenkor jön be a versenyjog, vagy jöhet be a magánjog, és ennek is kellene bejönnie, és másik nagyon fontos, hogy az eljárás, ami ezzel kapcsolatban lefolyik, ott viszont én azt gondolom, hogy nem csak új hivatalra lenne szükség, hanem nagyon pontos és célzott újfajta eljárások bevezetésére, amelyek azt biztosítják, hogy mindez a alapvető alapvető jogokat sértő cselekedetek, ezeket hatékonyan tudja az állam érvényesíteni, mert különben nagyon-nagyon komoly társadalmi költsége lesz annak, ha komoly nagy cégek problémás helyzetbe kerülnek, ezek a nagy cégek sajnos olyan cégek, amelyek ebben a politikai tulajdoni körbe tartoznak.
24: Igen, tehát ezek majd a következményei lesznek a elszámoltatásnak, a jogi procedúráknak, de még maradjunk egy kicsit a módszertannál. A magánjog és a versenyjog adta lehetőségek együttműködtethetők a cél érdekében? Szombor.
26: Igen, tehát ugye azt látszik, ahogy ugye korábban is mondtam, hogy a büntetőügy, a magánjogi érvényesítés, a kartel, ezek egyébként mind különálló tényállások. Tehát, hogy ezek külön is tudnak működni, hiszen az a kartel, meg a versenyjog az azt mondja, hogy egy közbeszerzésnél, vagy egyébként egy akármilyen piaci tranzakciónál a különböző egymással versenyzésre kényszerített felek, azok nem beszélhetnek össze, és nem állapodhatnak meg abban, hogy milyen áron, milyen szolgáltatást fognak nyújtani. Aki ezt megszegi, az megszegte a versenyjogot. Az, hogy egyébként ő még egy év vagy hasonló magatartásával milyen egyéb jogszabályt szeget meg, az egyébként egy ettől eltérő kérdés.
24: Azt szeretném kérdezni, hogy tudunk-e egy konkrét példát mondani mondjuk a közelmúltból, esetleg például a Bayer Construct esetében, hogy hogyan kellett volna ezt a vagyont jól biztosítani, hogyan lehetett volna úgy, hogy ne lehessen így megfogni?
25: Hát mi másokkal együtt kidolgoztunk egy teljes koncepciót mondjuk egy ilyenfajta eljárásra, mondjuk a Bayer Construct esetében, és más hasonló cégek esetében is, az állam, miután ez egy válsághelyzet, tehát az állam ilyenkor úgynevezett válságjogot alkalmazva beavatkozhat polgári jogi, magánjogi viszonyokba, ez történt mondjuk a devizahiteles ügyek esetében. Ott a mi koncepciónk szerint az állam felállíthat egy úgynevezett vélelmet arra nézve, hogy ezek a vagyonok ezek a magánjogi elveket sértve, alapelvi szinten sértve keletkeztek, és ezt a vélelmet, ami azt jelenti, hogy az állam azt mondja, hogy én úgy látom, nyilván alátámasztva ezt megfelelően, de nem teljes bizonyítékok birtokában, csak valószínűsítve ezt a helyzetet, én úgy látom, hogy a Bayer Construct egy olyan vagyonelem, amely politikai tulajdonként magánjogba ütköző módon keletkezett, és ezért mindaddig, amíg nem derül ki, hogy ténylegesen milyen állami források keletkeztették meg azt, annak a cégnek az értékét, ami a Bayer Construct, addig az állam egy vagyonfelügyelőn keresztül felügyeli azt, hogy ez a vagyonelem ebből osztalékot bármilyen más módon pénzt ne lehessen elvinni, tehát kvázi befagyasztja ezt a vagyonelemet, és ami még fontosabb, működteti. Tehát nem hagyja csődbe jutni, mert ha csődbe megy, akkor a tulajdonosnak ebből semmilyen baja nem lesz. A tulajdonos korlátozott felelősséggel áll a cége fölött, amit vagyonomán azt nem fogja érinteni ez a csőd, a munkavállalókat, az alvállalkozókat, a családjaikat viszont igen. Tehát a mi koncepciónk szerint bizony be kellettne, vagy egyébként most a csődeljárásban valami ilyesmi fog történni, beül egy vagyonfelügyelő, működteti ezt a vagyont, és a tulajdonosnak pedig joga van tisztességes eljárásban azt bizonyítani, hogy ez a vagyon nem állami források eltérítése útján keletkezett, hanem valamilyen módon ő ezt piaci alapon klasszikus vállalkozási tevékenységgel szerezte. Azt a részét a vagyonának nem lehet bántani, ami viszont állami források kockázatmentes felhasználásával keletkezett, azt az állam ezzel a jogalap nélküli gazdagodással az eljárás végén magához visszaveszi, nem államosít ebben az értelemben, hiszen a jogalap nélküli gazdagodás az állam sérelmére elkövetett gazdagodást jelent. Az állam pedig az államot alkotó közösség nevében lép föl, aki ezeknek a vagyonelemeknek a tulajdonosa, ha bebizonyosodik, hogy egy ilyen magánjogi problémán keresztül alakultak ki ezek a vagyonelemek.
24: Érintőlegesen említettük már a következményeit ezeknek a vizsgálatoknak, eljárásoknak. A gazdaságra milyen hatása lesz ennek, Zombor?
26: Ugye ez az, amit András is mondott, hogy azért azt nagyon fontos látni, hogy itt ugye olyan cégekről, tehát hogy én ezt három részre tudnám egyébként osztani. Vannak azok a cégek, amelyeknek az eltűnése egyáltalán nem fog problémát okozni. Balázs Gyula meg a Launch Group, igazából nyilván itt is vannak munkavállalók, nekik ez probléma lesz, ők elvesztik a munkájukat, de hogy egyébként a gazdaság működését nem állítja ez meg, és nagyon sok olyan alternatív cég van, aki ezeket a munkákat át tudja venni, meg ha jól értem, lassan nem is lesz olyan munkájuk, hiszen a legnagyobb megbízásokat az államtól kapták, és az állam ezeket a típusú megbízásait nagyon nagy mértékben vissza is vágta. A másik típus az az, amikor van egyébként egy fővállalkozó, és alatta alvállalkozók dolgoznak, tehát ugye jelenten ilyen az építő építőiparról egyébként a azt minden esetben meg kell vizsgálni, mi az a tevékenység, amit a fővállalkozó végez. De hogy például mondjuk Király Júlia mondta még a 2022-es választások előtt, hogy azért az látszik, hogy a NER az nem ment le nagyon mélyre, tehát lényegében az volt, hogy vannak az alvállalkozók, akik elvégzik a munkát, és lehet egy fővállalkozó, aki meg azért került oda, hogy ő szedje le azt a többletet, amennyivel többér, mondjuk egy mészáros és mészáros Kft. Elvitte az adott közbeszerzést, vagy egy Bayer Construct elvitte az adott közbeszerzést. Tehát, hogy itt ezt a fővállalkozói kört adott esetben lehet cserélni, és egyébként az adott szakiparágak egyéni vállalkozói vagy céges beszállítói ugyanúgy el tudják végezni a munkát, akkor is, hogyha fölöttük egy másik fővállalkozó áll. Nyilván ezt is esetről esetre kell átvizsgálni, hogy ez adott esetben mikor mennyire megvalósítható. És harmadik rész az a legnehezebb, ami pedig mondjuk az MBH Bank, a 4IG, ami ugye a Vodafone, vagy most már van telekommunikációs szolgáltatás, ugye mondjuk a gázszolgáltatás, ami ugye szintén az Opus tulajdonában van, ami ugye Mészáros Lőrinc tulajdona nagy részt. Tehát ezek azok, amelyek emberek napi szintű életét határozzák meg. Az nem lehet, hogy egy bank 2,5 millió ügyféle csődben, ez olyan szintű stresszt hoz az egész pénzügyi infrastruktúrába és pénzügyi közvetítőrendszerbe, aminek beláthatatlan gazdasági következményei vannak. Szintén hogyha az emberek harmad a telekommunikációs szolgáltatás nélkül marad, vagy földgáz nélkül marad, vagy áram nélkül marad, ezek egyszerűen nem vállalható kockázatok. Itt kell nagyon odafigyelni arra, és ezért nagyon jó az a javaslat, ugye, amit Andrásék mondtak, hogy itt biztosítani kell azt, hogy ezek a cégek egyrészt működjenek, másrészt pedig, hogy ezek értékteremtő módon tudjanak működni, hiszen az államnak is az érdeke, és akkor tudja visszaszerezni a vagyont, hogyha működnek ezek a cégek. Egy csődbe ment bankból nem lehet sok pénzt kihozni. Oké, ott van az épület, de a bankban nem az a fő érték. A Vodafone-ban sem az a fő érték, hogy egyébként bérli az irodaházát a Budapestben, van a Boldizsár utcában, hanem az, hogy milyen ügyfelei vannak. Hogyha mi azt mondjuk, hogy ezt megpróbáljuk működtetni, és nyilván ez hosszú távon nem lesz egy vagyonfelügyelő mellett működőképes, az a kérdés, hogy utána mit kezdünk ezzel. Vagy sikerül bizonyítani a tulajdonosnak, hogy ők tényleg mindent piaci körülmények között szereztek és visszakapják, vagy pedig valamilyen módon ugye ez egy állami vagyonnál fog alakulni, és ez nem államosítás, erről így beszéltünk előtte, majd András ezt szerintem jobban ki tudja fejteni, hogy ez nem államosítás, viszont utána nyilván az államnak ezt piaci alapokon értékesítenie kell, hiszen neki nem az a célja, hogy szolgáltatásokat nyújtson, és akkor az ebből befolyó pénz az nyilván azzal arányos, hogy mennyire jól működik ez, igen, a cég. Egy csőd mellett lévő céget, ahonnan menekülnek az ügyfelek, az állam sem fogja jól értékesíteni, tehát a vagyonállam nagy része elveszik.
25: Igen, ha szóval egy bombóval egyébként még ezt megtoldanom, az, hogy a Voszkaiva tékozló privatizációnak hívja azt, ami történt az elmúlt 16 évben. Ismerik a spontán privatizációt, aminek az volt a hatása, hogy nagyon komoly abban a pillanatban még nem versenyképes, de versenyképessé tehető állami vállalatok tűntek el
3: a magyar gazdaságban.
25: Érdemes lenne abból a szempontból megnézni, hogy ennek a tékozló privatizációnak ne legyen ez a hatása, mert hiszen pont Zombor te említetted, hogy a magyar gazdaság 20%-a körülbelül ilyen cégekhez köthető. Ha ezek a vagyonelemek tönkremennek, a nap végén az államtól elvett vagyonelem vissza nem tér, hanem nem fog értéket teremteni, elveszik megint egy nagyon nagy része a magyar gazdaság, vagy az állami tulajdon magyar gazdaságot előmozdító vagy növelő vagyonelemei közül. Tehát, hogy ne ugyanaz történjen, mint a spontán privatizáció kapcsán, igen, ezt nagyon-nagyon alaposan végig kellene gondolni.
3: Említettük, hogy nem visszaállamosítás. Ki működtetné akkor ezeket a visszavett, de nem államosított cégeket, vállalkozásokat?
25: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, azért mondtam a vagyonfelügyelőt, mondjuk csőd esetében kifejezetten van is ilyen pozíció a nemzetgazdasági a kiemelt csődeljárásokban is egyébként. Azok a menedzsmentek, amik ezeknél a cégeknél működnek, ők képesek valószínűleg, vagy nem mindenki persze, de 60-70%-ban képesek működtetni ezt a céget. Adott esetben profi menedzserek, ők képesek ellátni immár piaci körülmények között a feladataikat. Az a lényeg, hogy a fölöttük felügyeletet gyakorló vagyonfelügyelő egyrészt át tudja világítani, hogy mi is történt itt az elmúlt 16-10 évben ekkor-akkor, tehát ekkor, effektíve jusson információhoz. Másrészt bizonyos kiemelt mondjuk lépések esetében legyen mondjuk vétójoga, hozzájárulási joga, ne lehessen osztalékot kivinni a cégből, ne vehessen fel hatalmas hiteleket, stb. Ez megoldható viszonylag kis erőforrás hatással. Ehhez kellenek olyan típusú válságmenedzserek, akik képesek ezt a feladatot ellátni, de még egyszer a cégnek a saját erőforrásaira és a saját menedzsmentjére kell és lehet támaszkodni egy ilyen esetben szerintem.
3: Van még 5 percünk, ehhez közeledve azt akarom megkérdezni visszautalva arra, hogy milyen jogszabályokat kellene alkotni, hogy alkalmas-e erre a mostani elszámoltatásra a jelenlegi jogszabály, illetve hogy elég-e rá az MVVH?
26: Tudja, hogy ugye eddig is beszéltük, az MVVH egy nagyon fontos része lehet ennek, és nyilván ennek most megszületett a jogszabályi háttere, és mint hogy felállt ez a hivatal, ugye van elnök, akit megválasztottak, meg remélhetőleg nem sokára feláll a teljes táb a többi elnök, az összes többi elnök helyettessel, de hogy ugye, hogy egyébként Nagy Csongor Istvánnal, meg Orvosi Péterrel közösen erről írtunk, meg fogunk írni, remélhetőleg nem sokára meg fog jelenni az egyik nagy elérés online hírportálon. Azt mondjuk, hogy ebben a GVH-nak is nagyon fontos szerepe van, hiszen a versenyjogot, akár az uniós, akár a magyarországi versenyjogot, Magyarország meg gazdasági versenyhivatal alkalmazza. Tehát itt nagyon fontos szerepe lehet ebben a vagyon visszaszerzési történetben, hogy ezt versenyjogi oldalról is meg szeretnénk fogni, már pedig érdemes megfogni, mert minél több oldalról fogjuk meg, annál könnyebb lesz megfogni, és annál több vagyon tudunk visszaszerezni, akkor a gazdasági versenyhivatal munkájára is nagy szükség van itt, és ezért is mondjuk egyébként azt, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a gazdasági versenyhivatal felső vezetésében megszülessenek azok a változások, amiket egyébként Magyar Péter is megígért, mert az látszik, hogy amíg a mostani vezetés van ott, addig nem fognak elindulni ilyen eljárások, és ezeknek az eljárásoknak, és ugye visszautalva arra, hogy mit jogszerű megtenni, van egy elévülési ideje, tehát nem tudunk akármeddig visszamenni, és azt mondani, hogy 15 évvel ezelőtt itt volt egy kartell, mert az már elévült. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb megtörténjenek azok a változások, hogy egy olyan kompetens menedzsment legyen mondjuk a gazdasági versenyhivatal élén, aki el akarja indítani ezeket az ügyeket, és minél hamarabb el is tudja ezeket indítani, hogy minél több ügyet meg tudjon még fogni a hivatal.
3: Nem is csak arról van szó, ugye, hogy hosszú pereskedések, meg hosszú jogi eljárások lesznek, hanem akkor ezek szerint már most hónapokat veszítünk azzal, hogy nem tudnak elindulni ezek az eljárások.
25: Én azt gondolom, hogy igen, ettől még azt fontos hangsúlyozni, hogy nagyon fontos lépések történtek, és az NVVH, vagy ma terjesztették be, hogy ugye a NAV vagyonosodási vizsgálatot fog folytatni korábbi közhatalmat viselő személyek és családtagjaikkal szemben. Ezek nagyon fontos és szükséges lépések. Én azt gondolom, hogy új hatóságra nincs szükség, viszont egy olyan típusú eljárásra, ami hatékonyabban működik, és ezeket a szempontokat figyelembe veszi, erre nagyon van szükség. Szükség van arra, hogy megfelelő személyi változásokkal biztosítsák, hogy mondjuk a versenyhivatal tegye a dolgát és eljárjon, és ezeknek az eljárásoknak kellene egy egységes stratégiába összehangolódnia, amire az NVVH alkalmas lenne. Az NVVH-nak egyébként van polgári jogi hatásköre, de rendkívül gyenge és alig látszik most pillanatnyilag, de ott van a csírájában már most is az, hogy ő magánjogi vagy polgári jogi igényeket érvényesítsen. Ezeket kellene összehangolni, egy még több és még hatékonyabb lépésben egybefoglalni, és még egyszer mondom, ezt az eljárást, ezt az angolul unexplained wealth order eljárásnak hívják, tehát nem megmagyarázott vagy nem igazolt vagyonosodásokkal szembeni elkobzási eljárások, ez egy közigazgatási vagy adott esetben polgári jogi eljárás, alacsonyabb a bizonyítási szint, meg lehet fordítani a bizonyítási teret, mindaz, amiről beszéltünk, az ezekben az eljárásokban működik. A Telexen Pataki Petra és Dózsa Dániel írtak erről egy rövid cikket még egy pár hónappal ezelőtt. Nagyon fontos volt, hogy ők ezt bedobták a köztudatba, mert ez az a nemzetközi példa, amit szerintem át kellene venni ahhoz, hogy az NVVH igazán jól és hatékonyan végezze a dolgát.
3: Mindannyian erre várunk, azt hiszem, hogy kialakuljon mindennek a elszámoltatásnak a kerete. Köszönöm szépen Lendvai András ügyvédnek és Berezvai Zombor közgazdásznak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Remélem, hogy önök is világosabban látnak most már ebben a kérdésben. A munkatársaim a Pernis Judit, Rácz Dorottya, a szerkesztő pedig Bogár Zsolt volt. A műsorvezetőt Hatvani Tóth Erikát hallották. Hamarosan tudományos műsorunk következik, kulcskérdésekkel pedig legközelebb. Holnap délután 12:30 a Déli Krónika után jelentkezünk. Viszonthallásra.
4: Társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyelény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
7: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

13 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Érkeznek az uniós pénzek, ismét minden diák részt vehet az Erasmus programban. Putyin találkozna Trumppal, de az ukrán elnökkel csak Moszkvában. Marad a napos, gomoly felhős idő. És most a részletek. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászatbiztosítások is szerepelnek. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontól vajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok. Magyar Péter miniszterelnök korábban több bejegyzésében is kritizálta a legfőbb ügyészséget, amely szerinte megpróbálja összemosni a közpénzzel kapcsolatos bűnügyeket és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Vladimir Putyin kész egyeztetni személyesen Donald Trumppal, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök. Dmitrij Peszkov hozzátette azt is, hogy szakértői szintű előkészületek nélkül egy orosz-ukrán csúcs találkozónak nincs értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogyha akar, elmehet Moszkvába. Több mint 17 ezer főként fehér dél-afrikai menekülteket tervez befogadni az Egyesült Államok a következő egy évben. A washingtoni kormányzat elsősorban holland, német és francia telepesek leszármazottait várja, mondván, hogy hátrányos megkülönböztetés éri őket Dél-Afrikában. A pretóriai kormány tagadja a vádakat. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt, amit korábban fertőzés veszély miatt zártak be. A fertőtlenítés után levett levegő és felületi minták eredményei valamennyi esetben negatívak lettek, így újra fogadják a betegeket. Az intézmény közölte, a kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autóút déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. A gyalogosok és kerékpárosok a gubacsi vasúti hidat használhatják. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő van az országban, jelenleg 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-12 fok közötti értékek várhatók. Holnap is hasonló időre készülhetünk, napközben 18-24 fok közé melegszik majd a levegő. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Műsorajánló.

0: szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
2: Az életünk részévé váltak a közösségi média terei, akár tetszik ez nekünk, akár nem. Amellett, hogy informálódunk, feltöltődésre, kapcsolatteremtésre és lazulásra is használjuk a közösségi médiát. Igen, ám csak, hogy minél több igényünknek tesz eleget, annál kevésbé vonzanak a valós élmények. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Koroncai Beatrix, az ELTE Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszékének docense azt kutatja, vajon hogyan használjuk a közösségi médiát az érzelmeink szabályozására, vagyis hogyan keresünk benne menedéket és vigaszt. Varázsvilág, ahová kivonulhatunk, és ahonnan keserű a visszatérés. Vagyis a függővé válás előszobája.
3: Kulcsmomentum az a kontroll kérdése, vagyis az az ember, aki nem tudja kontrollálni a használatát, tehát magyarán többet használ, hosszabban használja, mint ahogyan tervezte, tehát hogy van valamilyen kontrollálási zavar ebben a kérdéskörben. És természetesen az is számít, hogy mennyire befolyásolja az életminőségét, tehát hogy az ember, aki egyébként sokat használ közösségi médiát, és lehet, hogy nem rögtön hagyja abba, mint ahogy látja az órát, hogy még akkor 10 percet, de abból nem 10 perc lesz, hanem fél óra, de egyébként nem határozza meg az ő funkcionálását, tehát hogy nem lesz tőle rossz hangulata, nem lesz alvászavara, fog tudni teljesíteni a munkahelyén vagy az iskolában, hogyha gyerekről van szó, akkor még mindig nem mondhatjuk azt, hogy problémás használó.
4: És akkor ez azt is jelenti, hogy ezek a tünetek már problémás használatra utalnak. Alvászavar, teljesítménycsökkenés.
3: Igen, tehát hogyha az ember nem tud úgy működni, mint korábban, vagy ahogyan tényleg ez ebben van egy társadalmi rész is, ahogyan mások megítélik, hiszen az, aki ezt megítéli, az egy többségében egy külső ember szokott lenni. Mondjuk ez nem egy diagnosztikai kategória, a közösségi média függőség, szemben a videójáték függőséggel, ahol mi igen, de elég hasonlóan gondolkozunk róla. Kell egy külső szakember, aki azt mondja, hogy hú, ez már tényleg átüti azt a szintet, amit ez már problémás.
4: Nem elég egy apa, egy anya, egy férj vagy egy feleség a környéken?
3: Nem, igazság szerint nem is, méghozzá azért nem, ez megint egy ilyen társadalmi megközelítés, hogy hát az van, hogy van egy fajta ilyen morális pánik a társadalomban ezzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy felnagyítódnak a nehézségek, szóval, hogy sokkal jobban félnek attól a szülők, különösen akik ugye felelősek a gyerekeikért, hogy úristen, a gyerekem függő, mint amennyire ez valóságosan így lenne. Klinikai pszichológusként is dolgozom, és hogyha jelentkezik valaki, hogy ő közösségi média függő, vagy a gyereke videójáték függő, vagy közösségi média függő, akkor azért ennek csak egy sokkal kisebb százaléka az, aki valóban küzd ilyen kontroll problémával. Van egy nagyon érdekes kutatása egy kollégámnak. A szülők által függőnek, vagy problémás használónak látott gyerekek csak egy harmada gondolja azt, hogy ő neki tényleg problémái vannak.
4: Azon nem csodálkozom, hogy több szülő gondolja azt, hogy a gyerekének problémája van a közösségi média használattal, mint hogy hány gyerek gondolja ezt. De mit mond a szakember? Szóval a gyerek valószínűleg alulbecsüli, a szülő túlbecsüli.
3: Így van.
4: És a szakember?
3: Az igazság valahol a kettő között lehet nyilván, mert hogy akinek van ilyen problémája, az meg hajlamos ezt letagadni. Nem csak az érzelemszabályozással foglalkozom ez ügyben, hogy mennyire használják az emberek, de egyben a serdülők is érzelemszabályozásra a közösségi médiát, magyarán, hogyha valamilyen szorongást él át, vagy valamilyen rossz hangulatot, akkor a közösségi médiát használja ahhoz, hogy felviduljon, vagy hogy erről megfeledkezzen, hanem kifejezetten a kutatásainkban van egy olyan kérdőív is, amikor megkérdezzük, hogy ő mire használja leginkább a közösségi médiát, és ott van egy olyan alskála, ami pontosan ezt az eszképizmust méri, vagyis azt, hogy a menekülés a problémák elől, tehát, hogy ez egy tudatosan megnevezhető cél is sokak számára, hogy ő tudja, hogy én ezért használom, hogy elmeneküljek a problémáim elől, vagy az unalom ellen, vagy a jobb hangulatom legyen, vagy hogy felvidítsam magam. Nem csak arról van szó, hogy azt találtuk, hogy akinek rosszabb az érzelemszabályozása, az hajlamosabb problémássá válni, hanem arról is van szó, hogy ő maga is megnevezi ezt célként, hogy igen, én azért használom a közösségi médiát, hogy elmeneküljek a rossz hangulatom elől, vagy a problémáim elől.
4: Én eddig azt gondoltam magamtól, hogy ha valakinek érzelemszabályozási nehézségei vannak, akkor ezeket a nehézségeket a közösségi média adott esetben felerősíti. De ami

0: amiről ön beszél, az meg éppen az, hogy az érzelem szabályozásban hívja segítségül sok ember a közösségi médiát. Ha nem tudok éppen magammal mit kezdeni, vagy rossz hangulatban vagyok, akkor ez egy menekülési lehetőség. Itt nem a közösségi média gerjeszt valamit, hanem éppen azt használja az illető csillapításra, vagy kiegyensúlyozásra?
1: Két nagyon fontos dolgot kell körbejárni ennél a kérdésnél. Egyrészt, hogy mennyire adaptív ez az érzelemszabályozás, tehát, hogy tényleg segít-e csökkenteni a rossz érzéseket, ha az ember használja a közösségi médiát, és vagy mennyire maladaptív, hogy tulajdonképpen hosszú távon nem lesz megoldás, mert vagy még tovább gerjesztődik a közösségi média használaton keresztül az a rossz érzés, vagy egyszerűen az eredeti problémát nem segít megoldani. Hogyha van egy egyetemista, akinek van egy ilyen maximalizmusa, vagy magas teljesítmény elvárása maga iránt, de attól fél, hogy ezt nem sikerül teljesíteni, akkor mondjuk emiatt szorong, hogy mi van, hogy nem leszek elég okos, vagy nem fogom tudni, akkor ettől neki szorongása lesz. Ahelyett, hogy tanulna, neki ül közösségi médiát használni, hogy kicsit jobban érezze magát, ezzel időt vesz el a tanulástól. Ez nem lesz egy adaptív mód, mert csak tovább gerjeszti a folyamatokat. Még hogyha mondjuk azt mondaná, hogy jó, akkor gondoljuk át, hogy miért is szorongok, hogy mennyire valós az az én félelmem, hogy esetleg ebből megbukom, és akkor megnyugtatja magát, hogy jó, hát tulajdonképpen ez egy csak egy rossz gondolat volt, és hogy igazából eddig semmi nem utal arra, hogy én megbuknék, hiszen minden vizsgámat ötösre teljesítettem, miért pont ez ne lenne ötös, és esetleg le tud ülni tanulni. A szorongás csökken, de nem oldódik meg, mert ahogy leteszi a telefont, újra kezdődik az egész, és egyre rosszabbul fogja magát érezni.
0: Közösségi média előtt hogyan segítettünk saját magunkon hasonló helyzetben?
1: Azon kutatók közé tartozom, akik nem azt gondolják, hogy a közösségi média megjelenésével romlott el a világ, mást használtunk, tévéztünk, valami olyasmit csináltunk. Én abszolút tudok függő módon olvasni is, tehát, hogy ahelyett, hogy valami úgymond értelmeset csinálnék, vagy hasznosat csinálnék, leülni, olvasni, és mondjuk végigolvasok egy egész napot, anélkül, hogy haladnék esetleg a munkámmal.
0: Ez is lehet menekülés.
1: Bármilyen tevékenység lehet menekülés, és régen is voltak olyan tevékenységeink, amiket használtunk, és van egy kollégám, aki a munkafüggőséget kutatja, az is világos, hogy a munka is lehet menekülés, vagy akár a sport is lehet, lesz valakinek, akinek ez nem lesz megoldás, mert ugyanúgy fog szorongani futás után is, mint előtte.
0: Tulajdonképpen halogatásról van szó, amelynek különböző eszközeit választjuk?
1: Ha onnan nézzük, hogy ez elvesz időt az ember életéből, akkor tekinthető végül is halogatásnak. És csak a halogatást inkább olyasmire szoktuk érteni, hogyha valami teljesítménnyel kapcsolatos, hogy valamit meg kell csinálnom, ami számomra szorongást keltő, de nem mindig amiatt szorongunk, mert valamit nem merünk megcsinálni, vagy félünk attól, hogy kudarcot szenvedünk, szoronghatunk más miatt is, és akkor az lehet, hogy nem halogatás lesz.
0: Milyen az egészséges érzelemszabályozás?
1: Egyrésztről hatásos, vagyis, hogy megszünteti a rossz érzéseket, másrészt pedig nem csak arról van szó, hogy az érzelmeinket szabályozza, hanem hozzávezet ahhoz, hogy a problémát is meg tudjuk oldani. A probléma megoldó stratégiánk is működni tudjanak. Mert hogy az érzelmeink gyakran ezt befolyásolják, tehát, hogy annyira elárasztanak, hogy nem tudjuk a problémánkat megoldani racionális módon, tehát nem tudjuk végig gondolni, hogy na, akkor itt mit lenne jó csinálni. Tehát mondjuk valakinek munkát kell keresni, mert elvesztette az állását. Az végig kell gondolni, stratégiát kell alkotni, hogy akkor ezt milyen módon kell csinálnom, végig kell néznem, hogy milyen álláslehetőségek vannak, megfelelő önéletrajzot kell írnom, azokat az önéletrajzokat a megfelelő formátumba kell hozni, azt el kell küldeni, el kell mennem interjúkra, stb. Szóval hosszas tervezés, végiggondolás van abban, hogy én a végén eljussak oda, hogy egy új állást szerezzek. De ha valaki attól rettek, hogy nem fog megfelelni, vagy fél, hogy le fog fagyni egy ilyen interjú során, hogy ilyen fog veszni, mert soha többet nem fog munkát találni, akkor az képtelen lesz ezeket megcsinálni. Az lenne a számára hatékony, ha ezeket az érzelmeit lecsökkenteni, visszatérne a probléma megoldó módba, és aztán végig tudna menni azokon a lépéseken, ami a végén aztán eljut oda, hogy lesz egy új állása.
0: Tudatosítással le tudom magam beszélni arról, hogy azt vagy olyan intenzíven érezzem, amit érzek?
1: A kognitív viselkedés terápiás elmélet abból indul ki, hogy a gondolataink és az érzelmeink összefüggnek. Tehát, hogyha valamit érzek, annak van oka, az olyan értelemben racionális, hogy volt előtte egy gondolat, ami kiváltotta azt az érzelmet. Tehát, hogyha a gondolatainkkal foglalkozunk, azokat átalakítjuk, és a szorongást keltő gondolatainkat reálisabb mondatokra vagy gondolatokra cseréljük le, amiknek több köze van a valósághoz, hiszen nagyon sokszor ezek irreális gondolatok, és ezekből ugye irreális félelmek, szorongások adódnak. Hogyha ezt egy picit tudjuk közelíteni a valósághoz, kezelhető mértékű szorongásaink lesznek, amivel már el tudunk bírni.
0: A gondolat az első, és nem az érzelem?
1: Igen, ez a róka fogta csuka, tenne az érzés további gondolatokhoz vezet, szóval, hogy ez egy láncolat, de ez elmélet azt mondja, hogy a gondolatokkal kell foglalkozni, azokat tudatosan meg tudjuk változtatni, vagy azt egy kicsit jobban tudjuk közelíteni a realitáshoz, akkor az várható, hogy az érzéseink is megváltoznak.
0: Ha jól értem, amit mond, akkor a közösségi médiában sokszor menekülünk azok elől az érzések elől, amelyek ránk törnek, vagy amelyek nem segítik a működésünket. A függőség emiatt alakul ki? Uh-huh. Ebbe az álomvilágba elmenekülni tulajdonképpen kellemes, és onnan visszatérni meg kellemetlen.
1: Így van, tehát hogy ez egy negatív megerősítésen keresztül működik. Az van, hogy rosszul érzem magam, hogyha használom a közösségi médiát, az megszünteti ezt a rossz érzést, tehát itt lesz egy megkönnyebbülés érzés, és ez a jobb érzés fogja azt előidézni, hogy legközelebb is ahhoz nyúljak, amint megjelenik a rossz érzésem. És hogyha azonnal megjelenik a rossz érzésem, mihelyest abba hagytam a közösségi média használatot, mert hát visszatérek ugyanazokhoz a gondolatokhoz, amik előtte engem zavartak, akkor gyakorlatilag így egy állandó motiváltságot élek én meg a közösségi média használat felé. Ez túl általános lenne, hogy ez mindenkire igaz lenne. Vannak hajlamosító tényezők, vagy vannak olyan sérülékenységek, ami az ember személyiségéről szól, nincsenek barátai, magányosnak érzi magát, vagy éppen egy impulzív típusú ember, tehát hogy hamarabb cselekszik, mint hogy gondolkodna. Ha ott van az a kérdés, hogy most akkor rögtön fölvetem a telefont és scrollozhatok rajta, vagy csináljak meg egy 10 perces meditációt, amit jobban érzem magam, akkor inkább a rövidebb út felé fog menni, mert hogy az esetleg gyorsabban ötlött az eszébe. Ahelyett, hogy végig gondolná, hogy mi lenne számomra jobb, ahafelé nyúl, ami könnyebben, gyorsabban elérhető.
0: Visszatérünk arra, hogy hogyan tudok kijönni ebből a spirálból, ami az érzelemszabályozást érinti, de beszéljünk a harmadik komponensről is, a testképre gyakorolt hatásról.
1: Tulajdonképpen ez egy speciális eset, hogy miért lehet valakinek rossz érzése.
2: Koroncai Beatrix, az ELTE fejlődés és klinikai gyermekpszichológiai tanszékének docense.
1: Például lehet azért rossz érzése, mert nincs jobb a saját magával, külsejével kapcsolatosan negatív érzései vannak, alulértékeli saját magát. És akkor itt bekapcsolunk ebbe a körbe, hogy rossz érzésem van, fölmegyek a közösségi médiába, és akkor ugye itt jobban megjelenik az az ördögi kör, amiről beszéltünk, hogy ezek az emberek, mivel ez érdekli őket, a külső, esetleg gyakrabban futnak olyan tartalmakba, amik ugyanezzel foglalkoznak, és ez ahelyett, hogy csökkenteni a rossz érzéseiket, tulajdonképpen még felfokozza, mert saját magát másokkal fogja összehasonlítani, és ettől még rosszabb érzése lesz. Egyébként volt egy tök érdekes eredmény egy korábbi kutatásomból, ahol néztük azt, hogy milyen kontentet használ valaki, és melyik kapcsolódik a problémás használattal. Alá tudom empirikusan támasztani, hogy a macskás videók azok nincsenek káros hatásra az emberre, mert ott nem volt kapcsolat, hanem pont, hogy pozitív kapcsolat volt a jól léttel, szóval, hogy itt tényleg nem mindegy, hogy milyen tartalmat fogyasztunk ilyenkor. Tulajdonképpen az, hogyha elterelem a figyelmem a rossz gondolatokról, az lehet egy pozitív stratégia, de hogyha valakivel nem ez történik, hanem ha őt az érdekli, hogy most fogyókúrás, diétás videókat néz, vagy éppen testedzős videókat néz, vagy beauty tartalmakat néz, amik ráadásul ugye irreálisak, ezt most hiába tudja mindenki tudatosan, az az igazság, hogy ez automatikusan hat ránk, és hogy ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, azonnal összehasonlítják ezek az emberek főleg, akik erre érzékenyek magukat, ez egy felfelé történő társas összehasonlítás, ami azt jelenti, hogy a szebbeket, a csinosabbakat fogjuk referenciapontként tekinteni magunk számára, és ott pedig alul maradunk. Ugyanakkor az is igaz, ez egy másik kutatásom volt, ahol az ilyen body pozitív tartalmak esetében esetén nincsen ilyen jobb hangulatot sikerült mérni azoknál, akik ilyen testpozitív tartalmat fogyasztottak. Valóban nem mindegy, hogy milyen kontentet fogyasztunk, ez is alátámasztotta ez az eredmény.
0: A működésmód az végül is nagyon hasonló. Valami elől szeretnék menekülni, és a közösségi média egy jó menekülési útvonalnak tűnik. Akár a éppen rám törő nehéz érzések elől menekülök, akár a folyamatosan meglévő elégedetlenségem elől menekülök, de valahová menekülök. És ha onnan visszatérek, akkor pont ugyanolyan rosszul érzem magam, mint előtte éreztem.
1: Hát az esetek egy részében, igen. A függőség felé vezető út során ez így néz ki. Ennél egyébként, amit az előbb mondtam, amikor valaki fókuszáltan egy típusú tartalmat keres, ő nem is biztos feltétlenül, hogy az eszképiszt most fogalmazza meg, hogy én most menekülök. Ő lehet, hogy csak információt akar szerezni, vagy valami megoldást akar találni a saját problémájára, vagy akár sorstársakat akar találni, hogyha esetleg egy anorexiás serdülőről van szó. Szóval, hogy ott nem biztos, hogy a motiváció az feltétlenül ez az eszképizmus, amit ő megfogalmaz, hogy én most menekülni akarok. Valahogy mégiscsak arról van szó, hogy a közösségi média a könnyű hozzáférhetőségével, meg azon keresztül, hogy tényleg, hát igenis van hasznos része, tehát hogy tényleg tudok információhoz jutni olyan témákba, amik más úton nem elérhetők számomra. Azért van ennek logikus része is.
0: A korosztályokról nem beszéltünk még.
1: A serdülők és a fiatal felnőttek az egy ilyen veszélyeztetett csoportnak számít. Egyrészt azért, mert az én képük még fejlődésben van. Nem csak az én képük, az agyuk is, tehát az önszabályozásuk is fejlődésben van, és akkor ez a kettő így összekapcsolódva okozza ezt a veszélyeztetettséget. Annak a meghatározása, hogy én ki vagyok, az egy folyamat. Ahhoz például egy csomó explorációra van szükség, hogy megnézem, hogy milyen a világ, mások milyennek gondolnak engem, milyen visszajelzéseket kapok, és ezek mind jól tudnak megjelenni, jól idézőjelben a közösségi médiában. Tehát úgy van megszerkesztve, hogy számtalan információforrás tud lenni a visszajelzéseket illetően, tehát hogy hányan lájkolnak, hányan kommentelnek, eleve, hogy én mennyire látom magam pozitív módon megjelenni, tükörként is tud funkcionálni. Azért ezt a való életbe is tesztelik a serdülők, tehát hogy ez nem csak a közösségi médiában van így, milyen szettet veszek föl reggel, arra hány bókot fogok kapni, vagy hány beszólást, az meghatározza, hogy én mit fogok magamról gondolni. És ezek a kapcsolódásokhoz, a visszajelzésekhez, a társas visszajelzésekhez azért a közösségi média hozzá tud járulni. Ugyanakkor sokkal kevésbé tudják magukat felnőtt módon kontrollálni a serdülők, tehát hogy lehet, hogy kevésbé tud magának nemet mondani abban, hogy jó, most akkor félreteszem a telefonomat, mert látom, hogy nincs rám jó hatással. Ezek a megfontolások kevésbé fognak érvényesülni ebben az időszakban, olyan szinten, mint egy felnőttnél.
0: A felnőttek, akik nem születtek bele ebbe a digitális világba, be tudnak szippantódni, el tudják veszíteni a kontrollt, pedig a frontális lebenyük már réges-rég kifejlődött.
1: Azért, mert ugye nem csak az életkor számít, ez egy tényleg multifaktoriális dolog. Nyilván az életkor számít. Számít, hogy az embernek milyen temperamentuma van, tehát mivel születik, milyen személyiség bázissal, amire aztán mik épülnek rá, milyen lesz az én személyiségem, milyen a társas környezetem, magányosnak érzem magam vagy sem, hol élek, kikkel élek, mennyire vagyok a munkámban mondjuk sikeres, vagy a tanulmányaimba. A következő pedig az, hogy ezek a platformok hogy vannak úgy alakítva, ami mondjuk a függőség felé vezet.
0: A tyúk vagy a tojás problémáját vetném fel. A fiatalok sokszor megkapják azt, hogy a gonosz internet azt tesz titeket tönkreteszi az érzelemszabályozásotokat, tönkreteszi a testképeteket. De amiről ön beszél, az mintha fordítva lenne. Az érzelemszabályozásom nehézségeire és a testképem nehézségeire megoldást keresek a gonosz interneten, most idézőjelben, és valójában nem találok, és ez visszahat rám. A gonosz internettel kezdődik, vagy az én nehézségeimmel kezdődik?
1: Hát sajnos a világ nem ilyen egyszerű. Ezek különböző elméletek, különböző megfontolások, és a világ az elméleteken keresztül csak egyszerűsítve lehet leírni. A világ az nem egyszerű, hanem komplex, és akkor érdemes ezt inkább így is gondolni, hogy ez a gondolatmenet, amit én felvázoltam, abba tud segíteni, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tudjuk mondjuk megelőzni. Tehát a prevencióban például tök jól tudna segíteni, mert akkor mi következne ebből? Az következik, hogy tanítsunk a embereknek, különösen a gyerekeknek olyan érzelemszabályozási stratégiákat, amik hatékonyak, vagy hogyha a magányosság ennyire fontos, akkor igenis foglalkozzunk azzal, hogy az embereknek legyen emberi közösségük, amiben tudják egymást segíteni. Hogyha a mentális egészség olyan fontos, akkor foglalkozzunk az emberek jólétével. Ne engedjük, hogy ennyi szorongó ember legyen, igyekezzünk olyan környezetet teremteni, amitől kevesebb lesz a szorongásuk, vagy akár például a iskolás korosztálynak építsük az ő reális énképüket, adjunk reális visszajelzéseket számukra. Direkt nem mondok pozitívat, mert ez egy ilyen, most már tudjuk, hogy nem az a lényeg, hogy mindenért megdicsérjük a gyereket, hanem az a lényeg, hogy reális képet nyújtsunk a számára, reális visszajelzést adjunk, és nem is a személyiségére, hanem arra, amit csinál, és hogy abba segítsük őt, hogy elérje a céljait, és akkor, ha ő eléri, kompetensnek fogja érezni magát, akkor ez fog pozitív önértékeléshez vezetni. Szóval, hogy ebből a szempontból én azon vagyok, hogy mivel szerintem az irreális dolog azt mondani, hogy az internet, a közösségi médiát kapcsoljuk le, ezért azt gondolom, hogy próbáljuk a másik oldalról megközelíteni, mi az, amivel fel tudjuk vértezni a gyerekeket, hogy jól érezzék magukat a bőrükbe. És akkor idehozható persze az is, hogy a szülőknek tanítsuk meg, hogy hogyan tanítsák meg a gyerekeiknek azt, hogy hogyan használják okosan ezeket az eszközöket, ezeket az applikációkat, vagy hogy milyen módon érdemes bevezetni ebbe a világba a gyerekeket. Ezt lehet azért okosabban csinálni, meg struktúráltabban.
0: Nyilván sokkal kényelmesebb feltenni azt a kérdést, hogy mit kéne csinálni az embereknek, a kormányoknak, a társadalmaknak. Sokkal nehezebb feltenni azt a kérdést, hogy mit kéne csinálnom nekem. Saját magamat hogyan tudom megóvni. Nem is csak a gonosz internet káros hatásaitól, hanem a saját működésem rossz spirálba vezető jellemzőitől.
1: Szerintem az első az a tudatosítás, hogy ne automatikus üzemmódba működjünk, hanem időnként gondoljuk végig azt, hogy mit csinálunk. Tehát, hogy mivel töltjük az időnket, hogyha mondjuk tényleg ilyen nagyon sokat használom ezeket a digitális eszközöket, akkor azokat azért használom, amire valók vagy valami más funkciója van az életemben. Gondoljam végig, hogyha ezt érzelemszabályozásra használom, akkor vajon miért van erre szükség? Extrán rosszul érzem magam? Szóval egy picikét kell, hogy az önismeret megjelenjen, annak a tudatosítása, hogy hol vagyok most az életemben, hogy érzem magam. Nagyon sokszor az emberekre nincs arra idejük, hogy végig gondolják, hogy most egyáltalán jé, az utóbbi időkben szorongok, vagy jé, az utóbbi időben rossz hangulatom van, vagy most lehet, hogy ilyen életközépi krízisben vagyok, vagy boldog vagyok-e. Ezek az érzelem elkerülő stratégiák ahhoz vezetnek, hogy nem élem meg az érzést, hiszen folyamatos menekülésben vagyok. Nem is tudatosul, hogy esetleg mennyire rosszul érzem magam a munkahelyem, hogy éppen kiégtem. Gyógyír első lépése, hogy tudatosítom, hogy hol vagyok, és hogy mit csinálok.
0: És a második?
1: Abból már következik. Tehát, hogyha felismerem, hogy rosszul érzem magam, túl sokat használom a digitális eszközöket, akkor ennek megfelelően lehet stratégiát kialakítani. Attól függ, hogy mi lesz a megoldás, hogy mi volt a probléma. Legyenek szabályok a használatban, próbáljak olyan helyzeteket létrehozni, amiben a telefon nem azonnal elérhető, ilyen automatikus módon. Hozzak létre olyan helyzeteket, ahol jól érzem magam, de telefon nélkül. Ezek eszközök, és az a kérdés, hogy mi volt az eredeti probléma, amiből az egész fakad, amit tényleg meg kell oldanom.
0: Van-e jó oldala a közösségi médiának? Lehet-e jó hatással rám?
1: Abszolút, szóval, hogy tud teremteni közösségeket, tud fenntartani kapcsolatokat. Igenis lehet, hogy engem ki tud kapcsolni valami rossz gondolatból, ami körül forog a gondolatom már, nem tudom, fél órája. Senki nem gondolja, hogy vissza akarunk térni a papíros térképre, és nyilván lehetett élni, de így sokkal könnyebb. Önmagában az internetet nem lehet egy jelzővel leírni. Ugyanez vonatkozik a közösségi médiára is.
2: Érzelmi igény, közösségi média, mint menekülési út, fájdalmas visszatérés a valóságba, változatlan érzelmi igény, újabb menekülés, ördögi kör. Ezt a ciklikusságot mutatta meg Koroncai Beatrix, az ELTE Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszékének docense. A felfedezőt és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Süveges Gergőt hallották. További szép napot, minden jót, maradjanak a Kossuth Rádióval!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
2: Áldás békesség, jó napot kívánok! A szerkesztő Kojsza Péter köszönti Önöket. Mi adhat erőt akkor, amikor a közelben gyárakat bombáznak? A pénz egyik napról a másikra semmit sem ér, és a menekülés vagy a maradás mellett kell dönteni. Halász Sámuel és felesége Renáta a délszláv háború idején élték át mindezt. Bár más életkorban és más körülmények között szembesültek a harcokkal, mindkettőjüket az Istenbe vetett bizalom tartotta meg. Renáta családja 4 éven át adott otthont menekülteknek, Sámuel lelkipásztor édesapja pedig a bombázások idején is a gyülekezete mellett maradt. Közben megtapasztalták, hogy a nélkülözés közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. Dóka Viktória a szerbiai Bács-Fekete-hegyen beszélgetett velük félelemről, sorsfordító döntésekről és arról, hogyan formálta a hitüket a bizonytalanság.
3: Úgy nőttem fel, hogy megvoltak a dolgok, volt az embernek egzisztenciája, meg mindenkinek egy jövőképe, hogy befejezze az iskolát, hogy munkahelye lesz, és akkor a háború itt hirtelen nem csak szegénységet hozott, hanem bizonytalanságot is, hogy akkor mostan mi lesz holnap, vagy mi lesz egy hónap múlva. Az biztos, hogy akiknek a bizodalma ebbe az időbe Istenbe volt, sokkal könnyebb volt a dolguk. Azért mégis volt egy biztos pont az életbe, akihez tudunk fordulni, akire tudunk támaszkodni, és valahol minden nap úgy éreztem, hogy itt kell helytállnunk, hogy itt kell segítenünk, hogy nem véletlenül születtünk ide. Vajdosságban nem véletlenül születtünk ebbe az időszakba. Úgy nőttünk fel, hogy tudtuk, hogy vannak szerb nemzetiségű emberek és magyarok. És akkor már gyerekként tudtuk az utcán, hogy őnek is szerbből kell köszönni, hogy dobár dán, másiknak magyarul, hogy jó napot, bementünk egy boltba, magyarul azért mindenki törekedett, hogy kiszolgáljon bennünket a szerbek is. Ő szerb, ő magyar, és ezzel sose nem volt semmi baj. És én már középiskolás voltam, már nagy voltam, amikor a háború így kiélezte, hogy ő nem is szerb, hanem ő horvát, vagy ő montenegrói, vagy ő bosnyák, és kicsit így ránk erőszakolták, hogy nem kell szeretni. Megrendítő volt, hogy bekategóriáztak mindenkit. Nem mindegy, hogy te hogy gondolkozol, milyen nemzetiségű vagy, vagy hogy beszélsz. Addig nem is voltam ennek tudatába, hogy itt Vajdaságban több mint 20 féle nemzetiség él, sőt már lehet, hogy ma már úgy mondják, hogy 25 féle. Ez egy nagyon összekevert lakosság, ami mindig is az elmúlt években az volt. Hogyha a hatalom részéről nem lenne kiélezve, akkor én hiszem, hogy itt nagyon szépen mindenki tudna egymás mellett élni.
4: Hogyan érintette a családját a háború?
3: Akkor váltak el a szüleim, édesanyámmal maradtunk az öcsémmel, innen faluról, Bács-Fekete-hegyről elkerültem Szabadkára, ott gimnáziumot kezdtem el, nekem nehéz is volt, mivel hogy új környezet, a családban is egy ilyen nagy törés lett. Hát még akkor mink ezt nem így mondtuk, hogy háború, mert ez még a háborúnak nagyon-nagyon az előszele volt, akkor még nem tudtuk, hogy mi fog történni. Viszont akár az infláció, hogy a boltokba kevesebb áru került, vagy valami teljesen megszűnt, hogy nem is lehetett kapni, vagy pedig akár családokra lebontva kaptuk meg, ezek már érződtek, és akkor ahogy nyomtatták az új bankjegyeket, mind több és több nulla került föl rá, úgyhogy a végén már 11 nullás bankjegyek voltak, de nem értek semmit se. Mikor mind mentünk föl az öcsémmel Szabadkára, vagy a többi diákkal, akkor úgy vittük például a heti zseppénzt is, hogy nem fért el a pénz tárcánkba. Mindenkinek a csomagjába, hátizsákjába is volt még egy adag pénz, péntekig, hogy kibírja a bankjegy, mert hogy nem volt semmi értéke a dinárnak.
4: Sámuel, önnek mi az emléke erről?
5: Gyerekként egyszer édesapámmal, amikor egy boltosnál voltunk, a karácsonyi csomagot a gyülekezetbe beszélték, rendelték, és akkor mondta a boltos, hogy ők most is be fognak zárni este, és árakat fognak emelni, és van úgy, hogy naponta 2-3-szor is bezár a bolt, hogy árakat emeljenek, akkora volt az infláció. A pénznek ma volt értéke, fél nap után már kevesebb értéke volt, és holnap után már semmit se ért.
4: Akkor miből éltek meg?
3: A családnak, ami volt kis tartaléka, és én hiszem, hogy mindenki egy kicsit a tartalékából élt meg. Például nagyon sok házból előkerültek a régi tüzelősporheltek, és akkor azokat az emberek kihúzták az udvarra, és akkor ott főztek, mivel hogy nem volt se áram, se semmi, és úgy vettük észre, hogy a falusi ember legalább jobban tud élelemhez jutni.
4: Talán a kereszténysége az embernek leginkább akkor mutatkozik meg, amikor szűkösek az erőforrások. Adni, nem adni. Önnek voltak olyan pillanatok, amikor elbukott, vagy amikor emlékszik, hogy sikerült Krisztusra mutatnia?
3: Valahol úgy egyformán éltünk, egyszerűen élt mindenki, de amikor lehetett segíteni, akkor segítettünk egymásnak. Például nálunk 4 évig egy menekült család lakott, akik Bosznia-Hercegovinából menekültek el. Az édesanyja volt szerb, édesapa volt horvát, 2 pici gyermekkel, és nekik el kellett jönni, és akkor őket befogadtuk a nagyszülői házba, úgyhogy akkor ők 4 évig nálunk laktak. Persze külön egzisztenciával dolgoztak, szorgalmasak voltak, amit tudtak, de úgy valahol úgy mindenki nézte, hogy hogyan tudta segíteni a másiknak, és valahol, ahogy visszagondolok erre az időszakra, sokkal közelebbiek voltak az emberek. Sokkal jobban nézték a másiknak a szükségét, holott neki se nem volt sok, mint például a mai nap, amikor sokkal jobban bőségbe élünk, és nem figyelünk a másikra. Ott nagyon sokszor megtapasztaltuk azt, hogy mivel hogy áramszünet volt, vagy nem volt munkahely már. Az emberek kint ültek az utcán, kint ültek a padokon, parkokba, és akkor jobban megvolt ez a személyes közelség. Nagyon sok ifjúsági csoportba jártam, református ifjúsági csoportba, és nagyon sokszor utaztunk külföldre, konferenciákra, Magyarországra. Valahol úgy érzem, hogy ebben az időszakban én sokkal többet kaptam lelkileg, mint a körülmények, hogy például valakinek autója van, vagy elutazhat, vagy gazdagsága, vagy bármilyen jólét. Én nekem inkább ezek a konferenciák, találkozók, testvéri, baráti körök, ezek töltötték ki akkor a mindennapjaimat.
4: Önnek van egy öccse is, aki ekkortájt vált katonakorúvá. Hogyan vélekedtek a migráció lehetőségéről?
3: Sose akartunk innen elmenni, és reménykedtünk is abba, hogy nem is kell. De hát azért az emberben ott van az a pár százalék bizonytalanság, hogy mi van, ha már úgy alakul, hogy lehet, hogy ez az utolsó pillanat, hogy még el tudnánk menni ebből az országból. Az öcsémmel laktunk együtt Szabadkán, ő még tanuló volt, én munkaviszonyban, és itt nálunk, gondolom máshol is háborús övezetben, egy nap, ami nem törvény, az másnap már törvény, és akkor az ilyen 18-18 pluszos fiúknál már ott voltak ezek a sötét fellegek, hogy na akkor lehet, hogy holnap már akár hadköteles is tud lenni valaki, és elviszik, vagy akár egy munkahelyel mi lesz, és volt egy lehetőségünk, hogy esetleg zöld határon át tudnak vinni, hogyha úgy döntünk, hogy el szeretnénk menni. Az öcsémnek azt a döntést kellett meghozni, hogy most, hogyha ő elmegy a katonaság elől, akkor ő ide lehet, hogy soha nem tud visszajönni, de ez egy eléggé örökérvényű döntés lett volna ő neki, amit nem lehet se könnyen, se gyorsan meghozni. Én, mint óvónő, Magyarországon ajánlottak óvodai munkát az addigra már átmenekült szerb gyermekek részére, hogy foglalkozzak velük. Viszont valahol úgy éreztem a szívembe, hogy itt Vajdaságban, Szerbiában tudok magyarul dolgozni magyar gyermekek között, hogy őszintén nem nagyon vonzott, hogy most Magyarországon szerb gyermekeket neveljek. Érdekes dolog, mert az ember, ha tudná előre, hogy mi történik a következő nap, vagy mi történik a következő héten, akkor jobban meg tudja hozni a döntéseit, de amikor az ember ott van abban a pillanatban, és nem tudja, hogy mi a jó, hogy most menjek vagy maradjak, az nagyon nehéz volt. Egy hét is eltelt, vagy több mint egy hét, mire úgy kifort bennünk, hogy maradunk. Addig, amíg nem lesz annyira veszélyes a helyzet, hogy most már az életünkért kell, hogy elmenjünk. Így maradtunk itt, és akkor is valahol Isten olyan békességet adott abba, hogy megőriz minket, hogy jó helyen vagyunk, és így visszagondolva, pár ilyen bombatalálatnak a rezgését kivéve, nem voltak a nagyon életveszélyes körülmények. Az állandó félelem az megvolt, azt nem szabad kihagyni. A légiriadóknak a hangja, a bizonytalanság, azért ez nagyon legyengíti az embert.
4: Volt is szegénységérzetük gyerekként?
5: Volt, mert sokszor azt láttam, hogy másnak több mindene van, és hogy nekünk nincs. Szűkösebb körülmények közt nőttünk föl, mint gyermekek, mint egy nagyobb család. Sokszor felemlegetjük ezt az időszakot, hogy emlékeztek, nem volt már mit enni, hanem csak zsíros kenyeret ettünk. De emlékszel, milyen finom volt, és ez így megmaradt az emlékezetünkben. De viszont meg édesapám, mivel lelkipásztor volt, többfelé utaztunk, és többfelé eljutottam. Az például az osztálytársaim nem tehették meg, nem részesültek ilyen dolgokban. És az az érdekes, hogy ezt a későbbiekben tudtam kamatoztatni az életemben. Isten kegyelmét nagyon sokszor megtapasztaltuk, sok segély érkezett, és ez kisegített bennünket. Különböző külföldi segélyszervezetek keresték meg a gyülekezeteket. A parókia tanásterembe nagyon sok doboz volt, és akkor onnan osztották. Nem volt üzemanyag. Lovaskocsival szállították ki a segélyeket. Jöttek, fölpakolták, és akkor vitték a házakhoz, és úgy adták át. És hiszem, hogy ahogy nekünk is, mind a mi családunknak, ugyanúgy nagyon sok családnak ez nagyon sokat jelentett. Istennek nincsen lehetetlen. A háborús rossz helyzetben is a szegényekhez el tudja juttatni. Tud gondoskodni róluk. Úgy, ahogy írja a Bibliában is, hogy az állatokról, a madarakról gondoskodik, ugyanúgy az emberekről is még inkább gondoskodik.
4: És hogyan gondoskodott önről Hertelendi falván, amikor kamaszként bombázták a települést?
5: Már tudtuk, hogy kiadták a parancsot a bombázásra, csak még mindig reménykedett az ország és az emberek is, hogy el lesz ismét odázva, és nem fog megtörténni. Este 8 óra volt, pont a fürdőszobába, kádba fürödtem, és mintha hallanám a légiriadót. Á, de mondom, nem, ezt csak így beképzelem. Jobban füleltem, hát az tényleg az. Kiugrottam a kádból, és így hirtelen nem tudtam, hogy mit jelent ez, hogy mit kell csinálni, és rá nem sokkal már láttuk, hogy a szomszéd faluba lángok csapnak föl, senki semmit nem tudott, csak azt látta, hogy minden ég. Megijedtünk. Később kiderült, hogy a repülőgyárat bombázták, ahogy javították a repülőt, és nem sokkal később a mi városunkat is rögtön légicsapás érte. A város másik részét, ugye Hertelendi falva az valamikor különálló falu volt, de a 60-as években csatolták a Pancsova városához. És ugye ezt a város másik végén bombázták.
4: És mi történt ekkor?
5: Édesapám a három kisebb testvéremet elvitte Itabérre egy faluba, ami közel volt a román határhoz. Mink haza kellett jöjjünk, mivel volt sok jószág, és ezeket mind el kellett látni, megint a földeken a munkálatok, mert a lelkészi fizetés nem volt elég édesapámnak, hogy az öttagú családot ellássam. Körülöttünk volt még három nagy gyár, és utána azokat is elkezdték bombázni, amikor egész közelről megtapasztaltuk, milyen az, amikor becsapódik a bomba. Milyen az, amikor éjszaka a nappal lesz, mert először jön a világító rakéta, és kivilágított az egész eget, mintha nappal lenne, és utána tudtuk, hogy jön a csapás. És a csapás után először a fényvillanás, utána a légnyomás, és van is egy ilyen emlékezetes pillanat, amikor a szobába szaladtam az ablak felé, hogy nézem a repülőket, vagy hogy mi történik kint, és fölkapott a légnyomás, és elvitt szó szerint a bombától. Ami számomra a legszörnyűbb volt, az, amikor egyszer jöttek, és mindenkit zavartak ki, hogy hagyjuk el a lakóhelyünket, mert vegyi gyárak voltak a környéken, és mondták, hogy most ezek vannak soron, és hogyha azokat lebombázzák, az egész város megfullad. És akkor elmentünk egy másik településre, nagy légicsapás érte a városban az ipari létesítményeket. Hazajöttünk, nappal is sötétség volt, mivel a kőolaj finomítót szétlőtték, és tiszta fekete felhő volt, és ilyen valami sötét kátrány szurok söpögött az égből. Nem tudtam aludni, nem volt kedvem élni. A kutyák nem ugattak, a borjuk nem bőgtek. Síri csönd mindenhol, az egész településen, mintha pokolból lenne az ember. Nincs erő kimenni se megetetni a jószágot, mintha le lenne bénulva az ember, akármit elkezd, nem tud aludni, nem tud pihenni, nem tud menni, nem tud valamit tenni. Ez az egy ilyen nagyon szörnyű időszak volt.
4: Mennyi ideig tartott ez?
5: Pár nap volt ez a teljes sötétség, de egy hétig én azt hiszem, hogy nem láttam a napot.
4: Hova bújtak el, amikor jött a bombázás?
5: Mink a házunkban maradtunk. Annyi, hogy édesapám mindig ránk szólt, hogy menjünk el az ablakoktól, hogyha betörnek az ablakok. Illetve tanítottak bennünket, hogy hogyan kell viselkedjünk a légnyomásnál, hogy kikönnyissuk a szánkat, hogy minél kevesebb hatás érjen bennünket, mert az mindenen átment. Mondták, hogy jöhetnek repeszek is, mert voltak olyan, hogy Geller berepült a házba, vagy átszakította a tetőt. Ezeket a szüleink tudták, de hogy milyen veszélyeket rejt magában ez az egész dolog, nem hiszem, hogy akkor azt átláttuk és tisztában voltunk ezekkel. Egy és fél hónap után úgy az ember hozzászokik ez az állapothoz. Jöttek a bombák, a rakéták, és egyszerűen tudtuk, hogy Isten kegyelmén múlik a mi életünk, hogy nem tudsz ellene védekezni, mert hogyha oda csapódik be te hozzád, melléd, nem tudod kivédeni egyszerűen. Amikor megindult a bombázás, az emberek 180 fokban megfordultak. Többet nem volt érték a ház, a pénz, a vagyon, mert nem tudtad, hogy ma van, holnap már nem lesz. hanem az emberi értékek, és a hit az, ami fölértékelődött. Megmutatta Isten akkor, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket a földi dolgokat elengedjük, amiért az ember harcol, gyűjti, dolgozik, hogy ezeket mind itt hagyjuk, semmit nem viszünk magunkkal. Hanem sokkal fontosabb a hit, az ismeret, az, amiket magunkkal tudunk vinni az örökké valóságba.
4: Voltak olyan barátai, ismerősei, akiket elveszített?
5: Közvetlen nem, valahogy Isten mindig kegyelmes volt, érdekes a gyülekezetbe is tudtommal, a délszláv háborúba és a bombázásba se nem halt meg senki sem. Viszont mivel vegyi gyárak voltak a környéken, amikor vége lett a bombázásnak, a következő időszakban rengeteg rákos beteg lett, és az egyik barátom, ő 18 éves korában elhunyt a ráknak a következményében. Édesapának sajnos rekord temetése volt az elkövetkező években a rák elhalálozásában. Isten kegyelme még, hogy itt vagyok.
4: Kívülállóként nehéz megérteni, hogyha 3 hónapig bombáznak egy helységet, akkor miért maradott a család fele, amikor a testvérek ki vannak menekítve?
5: Vannak emberek, akik nem tudnak hova elmenni. Édesapám lelkipásztor, ez egy hivatás, ez egy szolgálat, egy elkötelezettség. Ő tudta, hogy anyája mellett kell maradni, és mind a család tagjai, mink is ott maradtunk vele, és vállaltuk ezt a kockázatot, de egyben tanultunk is. Én például sokat tanultam, hogy mit jelent az, hogy Istenben bízni, Istenre támaszkodni, amikor kirántsák az ember alól a talajt. Úgy fogalmaztam meg, hogy még akkor félszívvel hittem, de láttam a szüleim hitét így visszagondolva, és megerősített ebben Isten, hogy ő akkor is gondoskodik, amikor mink már lehetetlen helyzetben vagyunk, kilátástalan helyzetben vagyunk, ő akkor is kézben tart, és akkor is az ő akarata történik meg.
4: Volt valamiféle vádönben akkor tájt a szülei iránt, hogy nem menekülnek el egy ilyen helyzetből? Uh-huh. Mert a hitük itt tartja őket?
5: Nem volt semmilyen. Nekem ez mindig természetes volt, mink mindig szolgáltunk, és valahogy ebben nőttünk bele, és én nem is tudom, hogy megfordult-e a fejembe ilyen kérdés, hogy most miért kell én itt legyek. Nem volt hova menni, tehát most a családdal vagyok, és hiszem, hogy sok mindenre Isten megtanított, hogy később is az életben, amikor jöttek mélypontok, akkor visszatudtam erre emlékezni, és meglátni az ő kegyelmét, hogy hogyan tartott meg.
4: Egy szétszakított családi helyzetben kézzelfoghatóvá válhat Istennek a szeretete?
3: Az én megtérésemet Isten már így készítette elő, hogy teljesen új környezet, a Szabadkai Gimnázium, ami a mai napig egy nagyon erős iskola, akkor is el kellett állni. Én, mint egy ilyen falusi leányka, tehát még nagyobb kihívás, és mikor gyermek voltam, szégyen számba ment még ez a vállás. Nem volt ennyire általános dolog, például, mint ma. Abba a generációban én voltam a második gyermek, akinek a szülei elváltak. Ez nem volt egy ilyen normális dolog, úgymond, és Szabadkán én nekem nem is tudták, se osztálytársaim, egy évig is titokba tartottam, mert hát na, ahogy szokják mondani, hogy a messziről jött ember, azt mondja, vagy úgy viselkedik, ahogy akar, és akkor utána persze kezdődtek az infláció, a bizonytalanság, meg akkor ezek a háborús hírek. 2 évet így éltem Szabadkán, amikor elmentem egy gyülekezetbe, nem református gyülekezet volt, és akkor ott hangzott el ez az ige, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugasztallak benneteket. És nekem ez annyira szíven ötött ez a 2 szó. Ez volt akkor az én lelki állapotom, megfáradva és megterhelve. Én addig nem is figyeltem oda, hogy miről beszél az a lelkipásztor vagy az előadó, és én onnantól kezdve füleltem és hallgattam, hogy ki ez a valaki, aki ennyire meg tudja fogni az én lelki világomat, hogy ez a 2 szó, hogy megfáradva és megterhelve, és békességet adok neked, és én ezen az evangelizáción tértem meg. Hívő nagymamám volt, a református énekeket fejből tudtuk. Én akkor éreztem, hogy mennyire fontos az a 17 éves megtérésemben, hogy tudom a bibliai történeteket, hogy én tudom a református énekeket, hogy amikor azt mondják, hogy József vagy Dániel története, vagy Jézus csodát tesz, hogy akkor én azt tudom mihez kötni. És ma, mint gyermekmunkás, és ezért érzem fontosnak azt, hogy lehet, hogy egy családban nincs hit, vagy nincs egy szülő sem megtérve. És lehet, hogy a kezünk közül úgy kerülnek ki a gyerekek, hogy nem térnek meg. De fontos, hogy tudjon minden történetet, és ismeri a történetet, ismeri az énekeket. Hiszem, hogy Isten egy nap belenyúl az ő életébe, bármilyen formában belenyúl, és akkor ez az ismerete megvan.
4: Ezek az élő történetek azóta miben segítik az életét?
3: Ezek nagyon bátorító dolgok, és én hiszem, és mindig emlékeztetem magam arra, hogy az az Isten, aki azokban a történetekben jelen van, és hordozza a főszereplőket, az a mi Istenünk ma is. És sokszor ezt én is elfelejtem, hogy nekünk csodatévő Istenünk van, hogy olyan Istenünk van, aki most is lát minket, akinek semmi sem lehetetlen, és akkor sokszor, mikor a gyerekeknek meséljük a történetet, akkor mondom, hogy amennyit én őket tanítom, ugyanakkor én is annyit tanulok, hogy ezt mindig az ember magáévá kell tegye, és mindig elhiggye azt, hogy igen, aki az Ószövetségben megmentette az ő népét, az ő gyermekét, pont az az Isten van ma is mi velünk. Én nekem is vannak megtapasztalásaim, hiszem, hogy mindenkinek vannak Istentől való személyes megtapasztalásai, de amik a Bibliában leírt történetek, azok még mindig megerősítések, és nagyon sok élethelyzet van, ahonnan tudunk meríteni, hogy Isten ott volt.
2: A délszláv háborúval kapcsolatos személyes emlékeit idézte fel Hales Sámuel és felesége Renáta. A riportot a szerbiai Bács Fekete-hegyen készítette Tóka Viktória.

0: Szavainkkal bátoríthatunk, vigasztalhatunk, de akár sebeket is ejthetünk. A beszéd építő és romboló erejéről lesz szó mai ige magyarázatunkban, melyet ezúttal Kaszó Gyula szekszárdi lelkipásztortól hallanak.
1: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen. Istenünk igéje szól és szólít mindannyiunkat Jakab apostol levelének 3. fejezetéből, ahonnan a kalauzunk ajánlását követve az első 12 verset olvasom, olvassuk együtt. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Ha vagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Ámen. Kicsúszott a számon. Elszóltam magam. Beszóltak. Vagy én szóltam be valakinek. Csak néhány hétköznapi fordulat és helyzet, amibe belevisszhangzik a mai igénk igazsága, a beszéd, amellett, hogy felemelő és kiemelkedő emberi képesség, egyben felettébb veszélyes terület is. Ítéletes terület, ahogy Jakab apostol rámutat. Ítélet alá von. Már abban az értelemben is, hogy a megszólalás, annak szókincse, indulata, közlési módja megítélhetővé teszi a szólót. Leleplezi még a belső világunkat is. A szív teljességéből szól a száj. Mindazonáltal nem csak tükrözi, és így teszi megítélhetővé a belsőt, hanem át is hatja. Biztosan tudunk példát hozni arra, milyen sokat tud jelenteni egy lelkesítő dicséret. És milyen mélyen és hosszan tud hatni egy sértő megjegyzés, egy beszólás, egy bántó szó. Képes áthatni a lelket, megpecsételni hosszú távon az egész élettörténetet. Pedig csak egy szó. Egy parányi testrész a nyelv segítségével halhatóvá tett légáramlat. Körültekintően kell kezelnünk, mint a tüzet, amihez Jakab apostol a beszédet hasonlítja, és milyen találó. A tűz, ami szelidített, kordában tartott formában áldás, óvatlan használattal könnyen fékezhetetlen átokká fajul. Újra meg újra hallani pusztító erdőtüzekről, és újra meg újra felüti a fejét, és terjed a lélek és kapcsolat pusztító ölő beszéd. Terjedő tűzzé válik, nem csak abban az értelemben, hogy szinte ragályos utánzást von maga után, hanem abban az értelemben is, hogy kontrollálhatatlanná válik. Már egy-egy elcsípett szó is összeesküvés elméleteket képes elindítani, egy-egy kivágott vagy összevágott megszólalás szándékolt botrányokat korbácsol, és a hergelés eszköze lesz. Fékezhetetlenül gonosz tud lenni, telve halálos méreggel, miközben egyre mélyebbre süllyed, és süllyeszt. Figyeljük csak meg a közbeszéd színvonalát, vagy a művészetekben lelepleződő folyamatokat. Nagy súlya van tehát a megszólalásoknak, a megszólalónak pedig nagy felelőssége, ami növekszik is a hallgatók számával. Nem véletlenül figyelmeztet Jakab apostol, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók. Ma talán azt mondaná, ne legyetek sokan influencerek, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Miközben kritikát fogalmaz meg a mai igénk, és joggal teszi, irányt is ad. Bár jobbára kimondatlanul, mégis egyértelműen, érzékelhetően arra bátorít, hogy kerüljük a vétket a beszédben is. Hogy igyekezzünk megzabolázni, figyelni a nyelvhasználatot. Hogy nyelvünket ne arra használjuk, vagy ne arra is, hogy átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, és ugyanabból a szájból jöjjön ki az áldás és az átok, hanem hogy áldjuk az Urat és Atyát, hogy a szánk édes vizet árasztó forrás legyen. Ma és innentől kezdve különösen is figyeljünk erre. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen.
0: Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják online is a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin.

Leveleiket a radiokukac.református.hu e-mail címre várjuk. Mai adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória és a műsort készítő valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Új adással jövő héten szerdán, a megszokott időben, délután 13:30-kor jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. A műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Korrupcióellenes intézkedésekhez kötötte Ukrajna további támogatását az Európai Bizottság elnöke. Marad a napos gomoly felhős idő. És most a részletek. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Magyar Péter a videóban úgy fogalmazott, ez a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, hogy megpróbálja összemosni a több tízmilliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellene indított többször befutcsolt karaktergyilkossági kísérletet. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontól vagy már régen hűvösre tettek volna a hatóságok. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Pált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője, Fürth Pál az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürth Pál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismertté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, hogy Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Kijevben két ember meghalt, 25 megsebesült az éjszakai orosz dróntámadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Idén ősszel, ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Egyre több felé kiderül az ég, és csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, és néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar is. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5 és 12, holnap napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Séta? Gondol.

0: scene has. Válogatás Kafka Margit novelláiból. Egy ideg orvos naplójából. Felolvassa Serez Zoltán.
1: Nyolc nappal ezelőtt jelent meg nálam először. Főhadnagy, tábori uniformisban, de már leborotválkozva, csinos, 32 éves férfi, lágy, szőke bajusszal, apró, de nyílt, kék szemekkel. Most csupa félszeg izgalom volt, csupa ilyet zavar. Harctérről hozott idegesség, vagy egy helyzet okozta, melybe nem tudta magát beletalálni. Új, érthetetlen, zavaros és gonosz helyzet. A parolis katona blúz alá elfelejtett aznap fehér gallért venni. Keshet kardbojtján babrált ideges ujjakkal, amíg beszélt. Konyult bajsza reszketett, homlokán fény lett a verejték. Leültettem. A sapkáján dobolt, szakadozva beszélt, közben kétszer is felugrott. Nem is tudom, úgy szóljak-e, mint ideggyógyászhoz, vagy mint törvényszéki orvoshoz, kérem, mert mindkét minőségben, igen, elmondom, kérem, a feleségemről van szó. Megnyugtattam, szivarral kínáltam, de nem akart, én gyújtottam rá helyette. Beszéljen el mindent elejétől kezdve, és nyugodtan biztattam idegorvosi hangon és minőségben. Két héttel ezelőtt érkeztem a Kárpátokból, 10 hónap után 3 heti szabadságot kaptam. A feleségem, kérem, nagyon figyelek, de nyugodjék meg kissé. Igen, a feleségem a vonatnál várt, hazahozott. Oly boldog voltam. Örültem a kis lakásunknak, az üveges verandát mindig úgy szerettem, és hogy itthon rend volt az alatt, még odafenn a véres szörnyűségek, és fiatal, kedves feleség, aki várt. Szerelemből házasodtunk össze 8 évvel ezelőtt. Civilben jó hivatalom van, kárbecslő vagyok a biztosítónál. Gyerek nem volt, de adósság sem. Jól éltünk, 2-szer fürdőzni is küldtem. És akkor kiütött a háború. Harctérre vitték? Nem mindjárt, csak a múlt őszön. Most vagyok először szabadságon, és az első 8-10 nap olyan szépen telt. Azaz, hogy tán csak én voltam boldog. Ha most jól visszaemlékezem, a feleségemmel látszott valami. Valami levertség, szomorúság, aggódás. És egy este bevallja nekem, hogy megcsalt. Hogy nem tehet róla, nem akarta. Rákényszerítette az akaratát a másik, az a gazember. Még oda voltam. Hogy engem szeret változatlanul, gyűlöli a másikat, de nem tehet mást. Valami egész különös módon, ahogyan csak regényben olvasni, szugerálta egy idegen. Hát lehetséges ilyesmi, orvos úr. Erről kívánja a véleményemet. Hát ezek a dolgok bizony komplikáltak, tisztelt uram, és nem állnak ma még teljes világosságban a tudomány előtt. Szóval, hát nem lehet. Minden esetre ismernem kell az összes körülményeket. De azt előre megjegyzem, az önvallomás nem föltétlen bizonyíték. Kivált ilyen esetben egy gyönge idegzetű női egyénnél. Igen, igen, lássa, orvos úr, ez igaz, kapott a szón lelkendezve. Ilyesmit gondoltam én is először. Az asszony előadása oly zavaros volt, oly homályos, és ha részletekről kérdeztem, csak sírva fakadt. Azt mondta, csak engem szeret, jobban, mint valaha. És oly szörnyű állapotban volt, látszott rajta, nem mertem bántani. Még öngyilkos lehet. és ha a másikról beszélt, a szeme szikrát szórt a gyűlölettől,

egész kikelt magából. Az egy 58 éves öreg úr, kérem, egy aglegény, ismertem is futólag. Egy házban lakott velünk ezelőtt, csak nemrég költözött el. A feleségem 28, kérem, 30 évvel fiatalabb nála. És mindig kifogástalan asszony volt. Soha rossz hírnek még árnyéka sem fért hozzá. Hát nem hittem neki. Vagy nem egészen. És olyan fáradt voltam, nem is akartam gondolkozni rajta. Eztán annyira ártatlan vagy lelkiismeretes, mondtam magamnak, hogy nem is tudja, hol kezdődik igazában a bűn. Csak feketíti magát, idegességből. De engem szeret, az látszik, és háború van. Két hét még a szabadság, és egyszer úgy is, mint meghalunk. Talán nem is gondolkoztam ilyen világosan. Hisz valaminek kellett történnie köztük, azt jól láttam, de nem tudtam rá haragudni. Akkor éjjel hajnalig sírt, és úgy szunnyadt el a karomban. És én másnap nem említettem neki a dolgot. Úgy látszik, egészen megnyugodott. És erre tegnap délben, orvos úr, ezt a levelet kapom. Az a vén gazember. Azzal kezdi, ő emberi kötelességének érzi bevallani szerelmi viszonyát a feleségemmel. Itt van. Tessék elolvasni. Hogy ő már írt nekem a harctérre is, de úgy látszik, nem kaptam meg a levelét. Másképp nem tudnám mire vélni, hogy még mindig együtt vagyok az asszonnyal. Így, kérem, ilyen nyíltan. Hát mi ez? Hát én ezt nem értem. Lehetséges ilyesmi? Elgondolkozó, komoly képpel forgattam a kezemben a finom, papírosú szürke levelet, kétszer is végigolvastam pár apró betű sorát, közben lassan emeltem számhoz a szivarom. Ez mind jó, ezekkel elmerülést, foglalkozást, komolyba vevést jelez az ember, lám, az én kis idegorvosi trükkjeim. Végre azt mondtam készséges, biztos hangon. Rendben van. A főhadnagy arca felderült. Igen. Ismétlem. A dologgal foglalkozni fogok. Mint eset igen érdekes, és nem mindennapi. Hanem, ami a házas élet szentségét illeti, uram, a becsületét, ahogy mondják, hát ott nincs baj. Efelől már most majdnem biztosra megnyugtathatom. Nem szoktam tévedni végre is, 20 éves szakmám. Legyen csak egész nyugodt. A dolog már csak nem világos előttem minden összefüggésével, csak néhány apróság híja. Egy-két napig várhat, ugye? Holnap vagy holnap után, mikor éppen úgy ráérnek, jöjjön el megint ide ő nagyságával együtt. Majd elbeszélgetünk. Őt minden esetre látnom kell, ez természetes, ugye? No, és akkor majd elmondom, mi a véleményem az egész dologról, erről a csacsiságról, pardon. Ezt a levelet szíveskedjék nálam hagyni, és addig is, az Istenért, ne tragédiázzon, semmi ok rá, és ő nagysága életét ne keserítse. A viszontlátásra, főhadnagy úr. Megragadta a kezem, csöpp híján kezet csókolt. Alig találta meg az ajtót. Pedig csupa orvosi fogás volt még akkor, amit mondtam. Még semmit sem láttam, még ötletem se volt úgy szólván, de éreztem, hogy lesz. Az ilyesmiben valahogy biztos lehet az ember, ha a 20 esztendős rutinja, és Istenem, egy kis tehetsége van hozzá. Másnap természetesen ők voltak az elsők a várószobában,
Úgy ültek ott egymás mellett a nagy bőrdívány mélyébe süllyedten, lehajtott fővel, mint két ítéletre váró, az én kis szegény megrémült házaspárom. Ezek a rendes, derék kispolgári népek, így kizavartan, meggyötörve, mint két árva káposzta palánta, a jó melegágyból kihúzzák, hova legyen. A jó kis meleg életükből, hol még adósság se volt 8 éven át, és most egyszerre minden őrület, világháború, idegzavar, öregember szerelme, beteg, gyűlölködő, rossz szerelem. Szegénykéim ti! Bekérettem az asszonykát külön. Kisémo lett, szőke, kedves arcú, most láthatólag rossz színben, álmatlanságtól karikás szemekkel. Kértem, ne féljen tőlem, mondjon el ő is mindent bizalmasan, mint orvosnak, mint emberbarátnak, aki megérti az effélét, stb. Fulladt hangon kezdte, de aztán egyre gyorsabban beszélt, szinte hisztériásan. Úgy gyűlölöm. Senkit a világon úgy nem gyűlölök, utálok. A vén bűnös, haramja, rám lökte az akaratát, messziről. Beteggé tett, mint a holdkóros, olyan voltam. Mások figyelmeztettek, óvtak. A fivérem szidott. Mi dolog az, egy idegen úrral sétára kávéházba menni? Hadiasszonynak, a jó ura harctéren, mit szól a világ? És én nem akartam, nem akartam. A fogamat vicsorítottam össze dühömben. De akkor eljött az az óra. Fel kellett öltöznem, menni, és meglett minden, amit csak akart. Ó, Istenem! És az uramat, ezt a derék, jó, szép embert most tönkretettem, de legalább a magam életét is. Bevallottam mindent, nem bánom most már, ha kidob is az utcára. Kellett, hogy elmondjak őszintén mindent. Kellett? Mondja, kedves nagyságos asszonyom, feleljen most őszintén egy kérdésemre. Tényleg az történt maguk közt, amit a törvény házasságtörésnek bélyegez? Hiszen ért? Kissé megrezzent. Rám nézett, tágra nyílt, ámuló szemekkel, mint az álomból ébredő. Én azt mondom, ami igaz, ahogy tudom. Én nem mondhatok mást. Emlékszik pontosan a részletekre? Nem vagyok kisgyerek, orvos úr. Már valami kislányos, ilyet dac is rezgett a hangjában. Én bevallottam őszintén szegény drága uramnak. Ha kidob is az utcára, helyes, ezt tudom, de mondja el szépen a dolog részleteit. Én orvos vagyok, öreg ember. Én nem tudom. Én nem értem, mit akarnak, hebegte. Riadt aggodalom ült az arcán, gyötrelmes zavar, meg kellett szánni. Azt akarom, hogy emlékezzen! Kiáltottam rá keményen, és homlokára szegzett tekintettel. Megtámolygott ültében, és már ott rázta a heves, csukló zokogás a pamlak sarkába temetett arccal. Szegény kis jószág. Csendesen vártam, míg véget ér a roham, közben éreztem azt a jó ízű kis örömet, azt a fellelkendezést, amely ilyenkor szokott rám jönni, mikor így kezd kivilágosodni bennem valami. Lelki csomók, ágai, bogai, bonyolultnak látszó dolgok, ahogy sorjában kisimulnak, a szálak szétválnak, és új szép kis összefüggésekbe szedődnek. És ez az új, csinált, mesterkedett, mint minden orvosság, de az én művem. Mint a író volnék, vagy muzsika szerző, nem? Inkább számokkal játszó, vagy kártyakeverő, mindegy.
Az orvosságot be tudom adni. Fölkavart beteg sorsot, beteg életet és ideget mennyiszer meggyógyítottam már így. És az igazság? Az Isten dolga. Elvont és idegen, mint ő. Mit kezdjen vele az ember? Kinek használ? Jót tenni, segíteni, igazítani, megnyugtatni. Ha már ezt vállalt az ember kicsike principiumul, kicsike életében, mert mi egyebet vállalhatna? Már tudtam, hogy mit fogok itt mondani. Egy kis áldott valószínűség, enyhe szuggeszció, ez a dolgom. Egy kis séta kell ilyenkor a szabadban, hogy egyszer átgondoljam, de itt még négyen-öten vártak, új betegek szálingóztak más-más írért, olcsó orákulumért, áldott bolondításért. Most szépen megtörülni a szemét, és kimenni a kis urához. Nem zaklatom tovább, a doktor bácsi nem rossz ember. Most elmennek szépen egyet fagylaltozni együtt, karom fogva sétálnak egy nagyot a városparkban. 7 óra után, amikor a betegeim elmentek, úgy 7:30 felé nézzenek fel még egyszer, ha úgy tetszik. Ma tisztába jövünk. Nem kell mindjárt minden csacsiságnak felülni és idegeskedni. No, lelkem! De orvos úr, én hallgatni, tenni, ahogy mondtam. 7 előtt értem haza este. Az én katonám már ott várt természetesen, ezúttal megint az asszony nélkül. Hazaszállította, magányos akart lenni, erős és igazat látó férfiú. Végig gondoltam a dolgát, kezdtem bizonyosan igen jókedvű arccal, feldolgoztam az esetét magamban. Most már tisztán látok. Hát nincs itt semmi, de semmi baj. Az egész dolog a házasság töréssel mese. Egy szenilis, tehetetlen, vén, bolond, ügyefogyott ravaszkodása. Ó, de hebegte a férfi, és levegő után kapkodott. Hiszen akkor a feleségem nem hazudott önnek, legyen nyugodt. És mégis úgy van, ahogy mondom. Kissé elhűült képpel merett rám. Hallgasson meg, uram, folytattam. Bármilyen alkalmas körülmények közt is csak olyan dologra lehet valakit sikerrel szuggerálni, amelyre kissé, hogy mondjam népszerűen, kissé maga is hajlik. Legalább titokban, noha tán nem is tud róla. Próbál megérteni? No már most, egy ilyen asszonyt, mint ő nagysága, ilyen hűséges hajlamú, ártatlan szívű nőt, az urába ennyire szerelmest, ekkora vad gyűlölettel a másik iránt, nem, határozottan fizikai képtelenség volna testi szerelemre kényszeríteni, a bűnre, szóval, ahogy ezt nevezni szokták. Önnek pedig ez a fontos, ugye? Kávézások, séták, külsőségek, ez mind meg lehet. Ilyesmi nyilván történt is, de semmi több. Hiszen oly fokú szuggesztió különben is, csak teljesen öntudatlan állapotban képzelhető el, az emlékezet kikapcsolásával. De mit beszélünk? Hisz nem is emlékszik ő nagysága, dehogy is emlékszik. Csak állítja erősen, de részleteknél megijed, zavarba jön. Miért állítja hát mégis ezzel az ideges, kétségbe esett csökönyösséggel önmaga ellen? Mert erre a vallomásra csak ugyan rákényszerítve van. Ez idegen akarat, idegen rábeszélés műve, annak az idegennek rossz szenvedélyű vágya és világos szándéka. Hát ezért, hát ez a nyitja. Hihettek önnek, orvos úr? Ha hozzám fordult, végre is köteles hinni, ugye? Igen, kérem, bólintott engedelmesen.
Nem tűnt fel önnek? Mennyit emlegeti szegény asszonyka azt az utcára kidobást? Ez. Ez kellene annak a vén bűnösnek, a szerencsétlennek, hogy ott legyen, az utcán, kidobva, védtelenül, kiszolgáltatva az ő kedvének. Úgytán azt reméli, elérheti azt, amihez eddig kevés volt minden akarata, ideges befolyása. Úgyha kérem, hogy ilyen ember eléri a célját egy csinos, férjes asszonynál, azt hiszi, siet azt bejelenteni a férnek, leveleket firkálni a harctérre, ördögöt. Hallgat magának szépen. Nincs igazam? De így? Látnivaló, hogy a dühös kielégítetlenség ragadja őrültségekre szegény bénbolondját. Az utcára dobni, hogy aztán nagy kegyesen magához kaparinthassa a védtelet. Ho-ho! Ho-ho! Hogy is ne? De hogy mennyire világos mindez, igazán? Nem. Lehetetlen máshogy elképzelni. Ó, köszönöm. Köszönöm, már magam is teljesen így látom. Hát persze, hogy így látja. A szegény menyecske pedig nagyon megszenvedett az öreg Mefisztó furcsa praktikái közepett. Az idegei szörnyen megsínlették. Mit csináljak, orvos úr? Adjon tanácsot. Küldje el valami jó szanatóriumba, ha szabadsága lejárt. Vagy falura, rokonokhoz, minden esetre jó messzire innét. Igen, kérem. De mégis, mit lehetne csinálni? A másikkal? Vagy úgy? Ön tehát bosszúra gondol, és hát igen, ez is az én szakmám. Aki bűnös, lakolja, mi? Szegény megkergült öreg, ez bizony belemászott. Hát például ezzel a levéllel el lehet menni akármelyik ösmertebb ügyvédhez. Rágalmazási pör, a bizonyítást nem fogják megengedni, az asszonynak el se kell menni a törvényre, majd írok bizonyítványt, hogy rosszulhatna az idegeire, különben is én leszek a szakértő orvos. 4 hónapot csücsülni fog a kis öreg, mint a parancsolat. Az alatt kigyógyul a hóbortjaiból. Így rendben van. Teljesen. Nagyon-nagyon köszönöm. Visszaadta a boldogságom. A házi nyugalmam, orvos úr. Nem mondhatom el, micsoda hálával. 3 látogatás díja, szakértői tanácsadás, stb. Összesen 30 korona. És fogadja szerencse kívánataimat. Az öreg úr ülni fog bizony, szegényke. Az se lehet jó, ilyen vén fővel így meghabarodni. Ő is vergődhetett. Ha hozzám jönne, tudnék neki is néhány jó tanácsot, okos mentséget a szájába, egy egész ilyen kis csalhatatlan logikai építményt. No, semmi. Ajánlom magam, főadnagy úr.

0: Elhangzott válogatás Kafka Margit novelláiból. Egy idegorvos naplójából. Felolvasta Serez Zoltán. A felvételt Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szuper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Múzsa kollektíva október 10-én a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk Bíró Eszter énekesnő színésznő. Bepillantunk a Nemzeti Színház évadnyitójába. Ajánljuk a Pannon Egyetem rendhagyó kulturális sétáját. Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester pedig a Koncertó Budapest nyitó koncertjeiről mesél nekünk. Ezzel várjuk ma a Szóda hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját ma Gödöllei Anna szerkeszti. Én Babucs Kriszta vagyok.

0: A stúdióban, ahogy ígértem, a Múzsa kollektíve egyik tagja a három közül, Bíró Eszter énekesnő, köszöntelek szeretettel.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: És hát bele is hallgattunk már ebbe a projektbe, vagy legalábbis az egyik dalába, Alszik a szív, ez egy Radnóti Miklós vers, valószínűleg vers megzenésítések, de hát a Múzsa kollektívát Lábas Vikivel és Szirtes Edina Mókussal közösen hoztátok létre. Az első találkozás október 10-én lesz a Magyar Zeneházában, és ugye három teljesen különböző zenei világról beszélhetünk itt. Ugye ízelítőt kaptunk most ezen a kis rövid zenei részlettel, viszont a kérdés az, hogy hogyan jutott eszetekbe az, hogy ti hárman így összeálljatok, Múzsa kollektívát alakítva.
1: Ez 3 évvel ezelőtt indult, és először úgy volt, hogy Jordán Adél lesz a harmadik fél, de mire megvalósult a projekt, addigra ő már elkötelezte magát más irányba, amivel viszont nyertünk egy csodálatos Szirtes Edina Mókust, aki ugye nem csak a hangjával járul hozzá majd az est hangulatához, hanem hegedű, brácsa is, egyéb hangszereken is fog zenélni, mint hogy mindannyian, tehát a Viki is, meg én is, tehát úgy kell elképzelni, hogy 4 csodálatos zenész lesz még rajtunk kívül a színpadon, Födő Sándor, aki egyébként a dalok zömét írta, gitáron, basszusgitáron Kis Peti, Csókás Zsolt és Subic Gábor trombitán, de hogy mi sem csak énekelni fogunk, hanem zenélni, és én is lesz olyan dal, ahol zongorázom, a Viki is lesz olyan, amikor klarinétozik, és hát a Mókustól meg elvárható, és mindenki el is várja, hogy hegedüljön. Úgyhogy ez zeneileg ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom lesz, és tulajdonképpen olyan versek fognak elhangzódni, és egyébként nem csak versek, mert ugye nagyon sok olyan kortárs dalszöveg van, amelyek akár versek is lehetnének, hogyha az ember csak úgy felolvassa, hanem azt gondolom, hogy olyan szerzők fognak előkerülni, akik olyan izgalmas gondolatokat tudnak megfogalmazni, amely nekünk is ma érdekes lehet a mai világban, az életünkben, a családunk mindennapjaiban, és valahogy bízunk benne, hogy ez áll majd össze egy izgalmas folyammá.
0: Hogyan válogattátok össze a dalokat? Ugye Múzsa kollektíva, maga a név is nagyon sokat sejtető, hogy a múzsa az ti hárman lennétek-e, vagy ti vagytok a kollektíva, és titeket homlokon csókolt a múzsa, és írtatok egy listát, ami aztán meg lett zenésítve, össze lett hozva, vagy a zenei anyag ki lett válogatva, szóval hogyan képzeljük el ezt az egész munkafolyamatot?
1: A kettőt egyben kell elképzelni, mert ugye a Mókus például rögtön az elején kijelentette, hogy na nehogy valaki azt gondolja, hogy mi vagyunk a múzsák, hanem hogy pont ellenkezőleg.
0: Tehát ő kikérte magának, jó?
1: Igen, tehát ő szerinte, és egyébként szerintem is az egész zenélés, ez örömzenélés, amit majd itt hallani fognak tőlünk, és nem csak lassú számokat, tehát ezt rögtön akartam mondani az elején, az ízelítő után, ezt elfelejtettem mondani, hogy természetesen nagyon sok örömködés, nagyon sok izgalmas zenei fordulat lesz ezen a koncerten, hanem ahogy a Mókus szokta fogalmazni, ez egész a szeretetről szól. Na most ez egy ilyen teljesen elcsépelt dolog, és tök közhelyesen is hangzik, de valahol az ember belegondol, hogy miért járunk koncertterembe, miért járunk színházba, akkor valóban azért, hogy valamit kapjunk a színpadról. Igen, mi amikor kimegyünk, mind a hárman ilyenek vagyunk, és ebben viszont abszolút ugyanazt gondoljuk, és hasonlóak is vagyunk, hogy így kirakjuk a szívünk egy csücskét a színpadra, és bízunk benne, hogy azok az emberek, akik eljönnek, azok erre vágynak, vagy ezt be tudják fogadni, ezt az adást tőlünk, mert ugye hát muszáj, hogyha az ember ad valamit, akkor valami visszajelzést is kapjon, mert mi is ugye ebből töltekezünk, ebből tudunk másnap újra fölmenni a színpadra, és azt gondolom, hogy a közönség is azért jön el, hogy igen, hogy homlokon csókolja egy múzsa.
0: Ez egy nagy találkozás, Szirtes Edina Mókus, Bíró Eszter és Lábas Viki, tehát ők hárman a színpadon. Viszont a klasszikus zene világában is fontos nagy találkozások vannak. A Koncertó Budapest a neves zongoraművésszel, Várjon Dénessel nyitja meg ugyanis az új szezonját. Az együttes művészeti vezetőjével, Keller András Kossuth és Liszt Ferenc Díjas hegedűművésszel, karmesterrel, Gödöllei Anna beszélgetett a nyitókoncertekről.
2: Monumentális kórusmű, énekes szólistákkal, lírai zongoraverseny, operaszvét is elhangzik. Milyen technikai és művészi kihívás elé állítja a Koncertó Budapest muzsikusait?
3: Amikor én kigondoltam ezt a programot, valahogy nem volt meg bennem az a józanság, hogy fölmérjem, hogy ugye azért véges idő áll rendelkezésre a próbák folyamán, és tele vagyok aggódva, úristen, ezek iszonyat nehéz darabok, és ráadásul kettő közülük teljesen újdonság is a zenekar számára, hogy hogy tudjuk megoldani, de hát olyan gyönyörű feladat, hogy én remélem, hogy valahogy azért mégiscsak sikerülni fog.
2: A világ féltésének üzenete így jellemezte az évadnyitó műsorát. Miért érezte úgy, hogy a mai világunkban éppen Richard Strauss és Bartók Béla ezen megrendítő műveivel kell elindítaniuk az új szezont?
3: Nem volt benne tudatos, viszont valamennyiünkben van. Azt gondolom, hogy komoly szorongás azzal, hogy is alakul majd az élet, a gyerekeink és az unokáink életét félti mindenki, hát ez nem is kérdés. A művészet ugye teljes mértékben távol áll a politikától, viszont közel áll az emberiséghez, és igenis a művészet is adhat olyan üzeneteket, amiket érdemes odafigyelnünk rájuk. Bartók 1930-ban írta a Kantáta profánát, ez az egyik legszemélyesebb és a legmélyebb műve, az egyik legnehezebb is, úgy értem, megérteni a darabot. Ha csak egy szóban, vagy nagyon röviden akarnánk a mottóját a dolognak elmondani, az azért elég súlyos. Talán jobb szarvassá lenni, mint egy rossz emberi világban maradni emberként vagy vadászként. Tehát a történetet azt most nem mesélem el, gondolom sokan a Kossuth hallgatói közül is ismerik, de valamit megsejthetett, vagy már érezhetett, hogy közeleg a fasizmus és egy sötét korszaka jön Európának. És mi köti össze ezt a kettőt egymással? Strauss München lebombázása után fogalmazta ezt a egészen rendkívüli szépségű művét, a Metamorfózisokat. Ez 23 vonos szólóhangszerre íródott, és sokan ezt tartják az egyik legszomorúbb művel. Nem azt gondolom, hogy itt a szomorúság a legfontosabb benne. Az összes operaházat, ahol az ő operáit bemutatták, lebombázták, stb. Tehát tulajdonképpen a német és az európai kultúra elsiratásaként írta ezt. Azért helyeztem a két művet egymás mellé, hogy hát reméljük, hogy soha ilyen nem fog még egyszer a világra jönni, ilyen rossz. De mindjárt a koncert második felében azért szeretnénk ezt egy kicsit fel is oldani. A Bartók harmadik zongoraversenye lesz a szünet után, amit Várjon Dénes, aki a koncerton az évad művészem fog előadni. Itt a lassú tételben Bartók bár elbúcsúzik a világtól megrendítő szépséggel és egyszerűséggel, de a harmadik tételben valahogy újra szeretne életre kelni, és egy életteli és bizakodó zenével zárul ez a versenymű, és ezek után pedig Richard Straussnak a legnépszerűbb operája, a Rózsalovakból levő szvittet adjuk elő, ami bár nem a legvidámabb keringőkből áll, viszont van benne valami olyan bódító felsőség, ahogy ő egy zenekart kezel, ahogy ő gondolkodik a világra, az páratlan. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szépen fogja keretezni ezt az estét.
2: Említette Várjon Dénest, akivel most a harmadik zongora versenyt adják elő. Mit jelent a zenekar is az ön számára az ő jelenléte?
3: Zenei testvérek vagyunk. Kiemelt fontosságú eseményein Dénes lesz a szólista, ez egyben tisztelgés az ő nagy művészete előtt is, és egyben pedig az egyik legjobb barátunkkal játszunk, és Dénes fellép ugye nyitó koncerteken, fellép a Mozart napon, a Beethoven halálának a 200. évfordulóján, ahol Beethoven C-moll koncertjét játsza, május elején Takács Nagy Gábor Mendelssohn Schumann fesztiválján is lesz az egyik főszereplő.
0: Keller András a közönséggel való találkozás izgalmáról és az új évad energiáiról beszélt itt az előbbiekben a Kossuth Rádióban, a Szódában. A stúdió vendég pedig Bíró Eszter énekesnő, a Múzsa Kollektíva kapcsán beszélgetünk, ez egy teljesen új formáció projekt, aminek október 10-én lesz a bemutatója. Eszter mellett Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus áll majd a színpadon. Szereted a színpadot, zenei színpadról indultál, a Miss Saigon, hát nem most volt a bemutató,
1: nem.
0: Jó régen, jövő nyáron viszont Szegeden ismét színpadra.
1: Igen, én is láttam.
0: Elmész megnézni?
1: Hát ha meghívnak,
0: Reméljük. Reméljük, hogy hallja Béres Attila, ő fogja rendezni, és akár meghív téged a bemutatóra. De hogy annak idején nagy műzikerekben álltál színpadon, énekeltél, ma azért a kisebb, intimebb terek, vagy akár előadások talán közelebb állnak hozzád. Ilyen például a Hanna Szabadesés több szólamban című előadásod Szenes Hanna történetével. Hogyan találtál rá erre a tragikus sorsú lányra, vagy az ő élettörténetére?
1: Hanna naplója nekem megvolt. Ott voltam a polcomon, 13 éves koromban olvastam először, és azt tudtam, hogy én nagyon tudok azonosulni az ő történetével. Nekem nagyon tetszett kamaszként is, nagyon tetszett az ő bátorsága, az ő kiállása, az, ahogy az élethez állt, és ahogy a sorstársaihoz viszonyult. Tehát, hogy ugye az életét áldozta föl azért, hogy visszatérjen Magyarországra, miközben maradhatott volna Palesztinában is, mert hiszen ugye ő aliázott, tehát kivándorolt a háború előtt. És aztán úgy nagyon sokáig nem foglalkoztam én ezzel a történettel, és valahogy a Covid volt egy olyan időszak, amikor ugye otthon maradtunk, és akkor sok olyan dolog megszületett, mint például a Kaddis című mű, ami a másik szívem csücske, és csak azért izgalmas, mert ugye vannak ezek, mondtad, hogy ezek kisebb színpados dolgok, igen, abszolút, de hogy annál fontosabb dolgok, amiket szeretnék így az országban körbevinni, és hát pont novemberben valósul meg kétszer Nyíregyházan és Kecskeméten, hogy a Kaddist elvisszük, és az egy nem kis szervező munka végeredménye. És hát a Hannával is ilyen hasonló volt a célom, amikor elindítottuk ezt a Jurányi házban, hogy ez ne csak Budapesten, Budán lehessen látható, ott, ahol egyébként Szenes Hanna felcseperedett, és ahol aztán kivégezték, ugye Margit körúti fogházban. És aztán ennek egy része megvalósult, egy része meg hát bízom benne, hogy majd a jövő évben tovább gördül.
0: Ez egy második világháborús történet, viszont az Eszterek, amiről én azt gondoltam, hogy valószínűleg csak egy előadást fog megérni, hiszen a zsidók kulturális fesztiválon általában egy alkalmas estre állnak össze a művészek. Ebből úgy néz ki, hogy egy egész sorozat indult, Csákányi Eszter, Horgas Eszter és Bíró Eszter állt a színpadon.
1: Igen, hát én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy egyrészt, tehát ilyenkor nagyon nehéz az, hogy a művészek egy produkcióban rengeteg munkát raknak, és akkor ennyi, de szerencsére ez nem áll meg itt, hiszen hát Horgas Eszter is azon dolgozik velem együtt, hogy ez minél több helyre eljuthasson, és hát úgy tűnik, hogy novemberben már Győrben el is játszhatjuk, és már Mosonmagyaróváról is szóval jövőre, úgyhogy szép lassan jönnek be az előadás, úgyhogy bízom benne, hogy Budapesten is látható még, mert nagyon sokan nem jutottak be, mert nagyon hamar teltházas lett a produkció, és hát a koncert előtt másfél hónappal már nem lehetett rá jegyet kapni. Tehát itt is szeretnénk majd, és tovább szeretnénk vinni vidéken is.
0: Ez az őszi időszak egyébként a színházi világban mindenhol a nagy visszatérések és az új elhatározások ideje. A társulatok országszerte gőzerővel próbálnak, hogy a legkülönfélébb történetekkel nyissák meg a kapuikat a nézők előtt. Nincs ez másképp a Nemzeti Színházban sem a fővárosban. Kovács Bernadett a Nemzeti Színház dramaturgiát arról is kérdezte, hogy milyen bemutatókkal és milyen művészi koncepcióval vág neki az új évadnak a Nemzeti Színház.
4: Nemrég szólt az ügyelő a színészeknek, hogy kéri vissza őket a büféből a János Vitéz felújító próbájára. Ez az a János Vitéz, amit majd ebben az évadban újra rendez Vinyánszky Attila igazgató?
5: Nem, ez az a János Vitéz, amit 10 évvel ezelőtt bemutattunk, amelynek a koncepciója az volt, hogy fiatalok, egyetemisták és gyerekek is szerepeltek benne, akkor Mátrai László volt az első János Vitéz, és most a második generációváltással újítjuk fel a János Vitéz című előadást. A másik Petőfi, amire jövő nyáron készülünk, az nem a János Vitézből, hanem Petőfi életéből egy zenés előadás, amihez Szarka Tamás írja a zenéket. Egy dalt bemutatott már pár napja az évad indító gálaestünkön, és hát hatalmas siker volt a szeptember végén című vers megzenésítése. Úgy éreztük, hogy mindenkinek a szívébe belopta magát ez a zene.
4: Olyan sok bemutatóval készülnek, hogy mindről nem fogunk tudni most beszélgetni, de ha már a fiatalokat említettük, akkor szerintem maradjunk most ezen a vonalon. Az eddig is köztudott volt, hogy a Nemzeti Színháznak azért fontos egyrészt a fiataloknak a nevelése, fiatalokat behozni a színházba, és rögtön az első bemutató, a Szigliget Ildének a Lilion fia is fiatalokhoz kapcsolódik.
5: Igen, ez is egy együttműködésnek az eredménye. A Színház Filmművészeti Egyetemnek tulajdonképpen egy gyakorló termet alakított ki, itt Vidnyánszky Attila festőműhely felújítódott arra a célra, hogy itt tudjanak vizsgálóadásokat is előkészíteni, és itt próbálni, és bizonyos vizsgálóadások meghonosodtak, és többször is a Nemzeti Színház tereiben mutattuk be sorozatosan. Így történt ez a harmadéves komplex osztály vizsgálóadásával, amit júniusban több szereposztásban mutattak be, és most ősszel egy kicsit meggyúrva, egy kicsit átformálva, mint új bemutató fog futni a Kaszás Attila teremben ez az előadás.
4: Az első premier tehát Szigligeti Ede örökzöld komédiája, a Lilion Filesz, szeptember 25-én, pénteken. Az első nagy színpadi bemutató november 27-én, ehhez képest egy merőben más jellegű előadás, Dosztojevszki Ördögök című regénye, amelyet Vidnyánszky Attila rendez. Koltai Lajos életrajzi filmjének sikerén felbuzdulva, de attól teljesen eltérő megközelítésben viszik színre jövő februárban az anyák megmentőjének tragikus életét. A Szemmelweis című előadásról is kérdeztem Kulcsár Editet.
5: Akkor jutott eszünkbe először, amikor Vecsei H. Miklós a Nemzeti Színház Társulatához szerződött. El is olvastuk a filmnek a forgatókönyvét, és ez az minden rendben van, de ez filmre van írva. És azon gondolkoztunk, hogy természetesen Vecsei H. Miklós főszereplésével, de megírunk egy darabot, azokkal a hangsúlyokkal, ahogy mi elképzeljük, és hát ehhez még jött egy következő fázis is, amikor a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves fennállásának ünnepléseként megszületett egy gondolat, hogy a színházakban nagy tudósokról szülessenek előadások, és több színház összefogott, valóban mások is választottak tudósokat, és születtek előadások, és ebben a sorban mi akkor beálltunk ezzel a már csirá van lévő gondolattal, hogy ebből az alkalomból mi a Szemmelweis előadásunkat hozzuk létre, és hát kollégánk Verebes Ernő írt is egy új darabot, és a mi előadásunk ebből a darabból fog készülni.
4: A premierek mellett Berec András Özönvíz és Földes László Hobó Tiltott Gyümölcs című önálló estje is látható lesz a Nemzeti Színház 2026-2027-es évadában, december 12-én pedig Bodrogi Gyula színművészt ünnepli a teátrum, aki a nagy színpadon mesél, játszik, énekel, emlékezik, nevet, és persze nevettet is majd.
0: A fővárosban, a Nemzeti Színházban is elindult tehát az új évad. Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgia mesélt erről Kovács Bernadettnek, és a stúdióban Bíró Eszter a vendégünk, énekesnő, a Múzsa Kollektíva című új projektjük kapcsán ezt Ábas Viki Szirtes Edina Mókus társaságában hozta létre. Október 10-én lesz a premier a Magyar Zeneházában, és az előbbiekben ugye az intim kis terekről beszélgettünk, arról, hogy milyen előadásokban érzed manapság otthon magad, de hát, hogy te nem csak a felnőtteknek játszol szívesen, hanem van egy nagyon komoly gyermek irodalom, amivel fordulsz a kicsikhez, vagy legalábbis ezt képviseled, méghozzá az Állati Zenés ABC könyvekkel, dalokkal. Ez egy 2013-ban elindult történet.
1: Igen, én is azt gondoltam, ahogy te most az Eszterekről korábban, hogy ez esetleg egy egyszeri dolog, aztán utána akkora sikere lett, amire én valóban nem számítottam, aki a kisebb színpadokhoz és kisebb közönségrétegekhez lettem hozzászoktatva a korai nagy színpados sikerek után. De aztán ez valóban egy olyan nagy dolog, nőtte ki magát, hogy most már a negyedik könyvnél tartok. Az Előttem van éjszak volt a legutolsó. Csináltam egy tévésorozatot, az Időmanó kalandjai címmel, ami 23 résszel fut az egyik csatornán. És ezáltal nagyon sok helyre eljuthatok, és nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy egy-egy dalom, amit azt gondolnám, hogy hát esetleg nem olyan sokan ismernek még, mert vadonatúj, mégis a Magyarország kis, vagy akár határon túl is, ahova jutunk Erdélybe, vagy akár külföldre, akár Angliába, vagy Németországba, hogy ott ismerik ezeket a dalokat, mert vagy a sorozatot ismerik, vagy hallgatják ott is a lemezeimet. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, és igazából én azzal a céllal indultam el ezen az úton, hogy a kicsiknek egy kicsit játékos módon próbáljak megtanítani nagyon egyszerű dolgokat, akár az ABC betűit, akár az időfogalmait, ugye az Időradír című könyvem kapcsán, vagy az égtájakat, vagy egy kicsit a világot bejárhassuk, bebarangolhassuk együtt, és hát ezt idén is folytatom, természetesen nagyon sok meghívásunk van, és hát a téli időszakban jönnek a mikulásos koncertek, ezek a kedvenceim, az ünnepi koncertek, és ott is bízom benne, hogy nagyon sok helyre el fogunk jutni.
0: Azt hiszem, hogy a gyermeki kíváncsiság az nem múlik el a gyerekkorral együtt.
1: Nem, hanem... és azzal sem, amikor az embernek kis gyerekei vannak, mert az enyémek ugye közben megnőttek, de én megmaradtam ennél, hogy én nagyon-nagyon szeretek a gyerekeknek énekelni, nekik is.
0: Ez a fajta oldhatatlan kíváncsiság és a titkok felfedezése, tehát ahogy Eszter is mondta, nem múlik el a gyerekkorral, sőt a felnőtteket is ugyanúgy lázba hozza, ha rejtett, elzárt világokba pillanthatnak be. Szeptember 25-én pénteken pontosan egy ilyen rendhagyó időutazásra és felfedezésre hívja a látogatókat az idén 76 éves Pannon Egyetem. Egy olyan kultúrtörténeti sétát szerveznek Veszprémben, ahol a nagyközönség elől máskor teljesen elzárt terek is megnyílnak. A két órás program során lemerészkednek a légópincékbe, bejárják a fókuszlabort, az alaksori Airsoft termet, és a föld alatti szervíz alagutakon keresztül ismerhetik meg az intézmény történetét, az alapítástól az 56-os forradalmon át egészen napjainkig. Felszegi Csaba összeállítása következik.
6: Régebben Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprémi Egyetem, Pannon Egyetem, tehát a név változik, de a tartalom marad.
7: Raffai Csilla, a Túra Jó alapítója.
6: Ugye ez az intézmény érvel a tudás mellett. Én is az egyetemre jártam, sőt az egyetemen dolgoztam 20 évig, és mindenképpen hálával tartozom emiatt is. És szeretném megmutatni a számomra érdekes helyeket az ide látogatóknak. Na most a Pannon Egyetem, ahogy még nem láttad, talán a séta címe is tartalmazza azt a mondani valót, hogy ne csak laborokban, ne csak tantermekbe sétáljunk be, vagy látogassuk meg az aulát, ahová valójában szinte bárki bármikor beléphet, hanem menjünk olyan helyekre, amelyek nem látogathatók.
7: Pincerrendszer van alatt, hát, talán.
6: Igen, szervízalagút, ott is sétáljunk, kobakot, munkavédelmi sisakot fúzunk a fejünkre, és akkor végig sétálunk a szervízalagúton, hiszen ezek az épületek a föld alatt több épületei össze vannak kötve. Megtekintjük persze a laborokat, lépcsőházakon is körbe sétálunk, és a laborok közül még a fókuszlaborba is be tudunk jutni.
7: Nemrég új jutották fel.
6: Relatív újnak mondható, de ebben nem kémcsöveket találunk, és nem is kémiai kísérletek folynak, hanem a marketing, tudomány különleges vizsgálatai végezhetők el. Talán krimikből mindenkinek megvan, amikor egy üveg vagy egy tükör előtt sorba állnak a gyanúsítottak, és a tükör mögött pedig valaki szemléli és beazonosítja az elkövetőt. Hasonlóképpen ezt is megmutatom, hogy a marketing milyen lehetőségeit, milyen fókuszcsoportos interjúkat, különböző vizsgálatokat tesz lehetővé.
7: Két órás időutazás, elég hosszú túra, nem?
6: Hát szerintem gyorsan elszalad a vendégek.
7: Már mondjuk séta.
6: Igen, azt gondolom, hogy hamar körbejárjuk, és a két óra nem tűnik majd hosszúnak. Érdemes kipróbálni. Nem hosszú az alagút. Megnézzük először is a főbb épületeket, A épület, B épület, az E-épület van, amikor még az I-ben is látogatást teszünk, és közötte fut az alagút, tehát nem hosszú az alagút, csak nyilván nem tudunk óriási sebességgel nyargalni, hiszen fejünk felett oldalt is vannak olyan kiálló elemek, amelyekre nagyon oda kell figyelnünk.
7: Ez a légópince?
6: Légópince is van, azt majdnem kihagytam, tehát ez nem ugyanaz. A szervizalagút,
7: két külön dolog.
6: Igen, szervizalagút is érdekes, és a légópince is valóban. Ja, és még egy dolgot, ha hozzátehetünk, hogy belekapcsoltuk most már az egyetembe a lövészetet is, tehát a szervizalagút egyik folyosó részlegén lövészet kapott helyet, úgyhogy a vendégeink ezt is kipróbálhatják, a pontlövészet vagy az Airsoft rejtelmeit.
7: Airsoft, igen. Rengeteg története lehet, és hát 76 éves az egyetem idén.
6: Bizony, most már nem 70-kedik, hanem azon is túl van, szép kort él meg, és szerencsére él és virul, és egyre népszerűbb az egyetem, hazai és külföldi diákok is felkeresik, komoly ranglistákon is előkelő helyet foglal el, úgyhogy tényleg büszke vagyok rá, hogy ott végeztem és ott dolgoztam.
7: Illetve hát az 56-os forradalom 70 éves évfordulója kapcsán is megemlítik ugye az egykor lezajlott eseményeket.
6: Igen, ha Veszprém, akkor szerintem mindenki tud Brusznyai Árpád személyéről, vagy éppen Pap János pártitkár neve is előkerülhet. Ha Brusznyai nem is az egyetem oktatója volt,
7: fontos, Lovasi gimnáziumban tanított.
6: Lovasi gimnázium oktatójaként említeni fogjuk, de az egyetemen is gyülekeztek azok a diákok, akik később fegyvert követeltek, és hát, hogyha a Vár utcára most egy picit visszautalhatok, hogy máshol is vannak sétáink, ez az 56-os esemény azért több sétánkon is előkerül majd, akiket bebörtönöztek, Ungvárra szállítottak, és az akkori rektor közbenjárása révén sikerült még 56 decemberben ezeket a diákokat egészségben visszaszállítani Magyarországra.
0: Szeptember 25-én pénteken lesz tehát a rendhagyó séta Veszprémben, az idén 76 éves Pannon Egyetem izgalmas tereiben, és izgalmas lesz az október 10-i nap a Magyar Zeneházában a fővárosban, hiszen a Múzsa kollektíva áll színpadra, Bíró Eszter, Lábas Viki, Szirtes Edina Mókus. Van-e izgalom, Eszter, bennetek?
1: Hát hogy ne lenne, minden bemutató előtt van hatalmas izgalom, hiszen vadonatúj műsorral készülünk, most rakjuk össze, most próbálunk összefordni mi hárman, ugye nagyon sok lesz, amikor három szólamban énekelünk, de abszolút számítunk a közönségre is, tehát hogy ez nem egy olyan koncert, amikor sötétben tartózkodik mindenki, nem akarok ezzel senkit elijeszteni, de azért szerintem a Magyar Zeneházában mindenki számíthat arra, hogy egy kis énekeltetés is lesz. Ha sikerül akár három szólama is, de többet nem árulhatok el, minden esetre azt igen, hogy szerintem ez egy felhőtlen, egy nagyon-nagyon vidám, nagyon röhögős, ugyanakkor nagyon mély est lesz, és zeneileg az én pályámon egy, most nem azt mondom, hogy csúcspont, mert fogalmam nincs, de bízom benne, hogy azok, akik szeretnek engem, és szeretik a Mókust és a Vikit, egy nagyon szép estét fognak kapni.
0: Múzsa kollektíva, ez a címe, október 10-én este a fővárosban, a Magyar Zeneházában. Én köszönöm Bíró Eszternek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen.
0: És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam a hallgatóktól. A hangmérnök Krácz Dorottya volt, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a szerkesztő Gödöllei Anna és a felelő szerkesztő Bödő Anita. Holnap délután 14:30 találkozunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babocs Krisztát hallották.
8: Mit akar az eső? 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Reklámot hallottak.
9: Kossuth Rádió.
8: Újra mindenkié.

0: pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Megmarad a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja. Kellemes őszi idő várható holnap is, sok napsütéssel. És most a részletek. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő jól tanuló gyerek, akinek támogatását augusztusban mondta fel az MBH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjba. Kijevben két ember meghalt, 25 pedig megsebesült az éjszakai orosz dróntámadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint a drónok egy közösségi létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Záporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz enklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Cigány György szalon tavat október 1-én a Zene Világnapján az Óbudai Társaskör. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori munkatársa az idén elhunyt Cigány Györgyre egy állandó kiállítás emlékeztet majd személyes relikviái segítségével. Az eseményhez kapcsolódva a Bartók Rádió az Óbudai Társaskör nagy terméből sugározza az aznapi muzsikáló délutánt. A nyilvános rádiódásra egyébként ingyenesen, de regisztráció alapján várják az érdeklődőket. Ami az időjárást illeti, egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor is előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, és néhol lehet eső, zápor, nyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet éjszaka 5 és 12 fok között alakul, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is lehet. Holnap napközben általában 18 és 24 fok közötti értékek várhatók majd. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Arcvonások.
1: Az EGRI lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. Lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. Mostanában a megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető, Babucs Kriszta.
2: Arcvonások. Portréműsor ma este 19:30-tól a Kossuth Rádióban. Vonatra mászni nem vagány.
3: kollégiumi kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, és rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram.
4: Vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy az akcióhősökkel szemben ezt nem mindenki éli túl? Aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel.
2: Vendég a háznál. Gyere!

0: Mai műsorunkban tehát két nagyvárosra fókuszálunk, de persze nem maradnak el az aktuális zöld hírek sem. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Jó lenne megnyugtatni magunkat azzal, hogy túl vagyunk minden idők egyik legforróbb nyarán. Pedig alig ha nem ez volt a hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyara. A hőség és a szárazság nem kivételek lesznek, hanem az új norma Magyarországon. A klímaváltozás hatással van a mezőgazdaságra, a lakhatásra, a közlekedésre, az egészségünkre, a szociális helyzetünkre és városaink működésére is. Budapest főváros főpolgármesteri hivatala Életzöld, így készül fel Budapest a klímaváltozásra címmel rendezett szakmai konferenciát, amelyen a szakemberek bemutatták terveiket. Velük beszélgettem a rendezvény után.
1: Budapestről átfogó adatokkal szolgált az előadásában Balsi Orsolya, a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztályának vezetője. Mennyire kétségbejtőek ezek az adatok, talán akkor kezdjük ezzel.
2: Amit látunk, hogy a nyári felmelegedés miatt, és ezt már sejtettük előre, de az éjszakai lehűlés gyakorlatilag elmaradt idén több héten keresztül, tehát amíg ez a hőkupolás időszak volt a városban, addig a trópusi éjszakák száma, ami a 20 fok fölötti átlaghőmérsékletű éjszakákat jelenti, rettenetesen megnőtt, ami gyakorlatilag attól az átszellőzési lehetőségtől, vagy átszellőztetési lehetőségtől zárja el a lakásokat és a lakosságot, amire alapozzuk a hűtési rendszerünket. Az egyértelműen látszik, hogy a hűtött lakásnak van egy nagyon pozitív egészségügyi hatása, tehát abban biztosak lehetünk, hogy az emberek törekedni fognak arra, hogy minél inkább le tudják hűteni a lakásukat.
1: Jól emlékszem, hogy a János hegyet említett az előadásában? Ott volt egy elég elszomorító példa és adat.
2: Igen, a legmagasabb mért minimum hőmérséklet az a János hegyen volt, és ez országosan volt igaz. Azt hiszem, hogy egy augusztus elejé mérés volt, 28 fok. Tehát ez mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet, mert a János hegyi 28 fok az 35 simán egy sűrűn beépített területen.
1: Hogyha fejlesztésekről, eredményekről beszélünk, akkor egy évben lehet gondolkozni, tehát akár már most nyilatkozhat olyat, hogy reményeink szerint jövő nyáron Budapesten ez és ez fog változni, vagy ez hosszabb távú, tehát mondjuk 5-10-20 év?
2: Biztos, hogy hosszabb távú, ugye ha elkezdünk tervezni egy fejlesztést, akkor maga a tervezési folyamat is akár több év lehet, ehhez kapcsolódó közbeszerzések stb., de ami projektünk már készen van, vagy csőben van, ilyenek az egészséges utcák kezdeményezése, ahol kerületek kaptak forrást arra, hogy az utcáikat egészségesebbé és a klímaváltozásra szemben is ellenállóbbá tegyék. Egy-két éven belül ezek láthatóak kell, hogy legyenek. Ami fontos, és ami miatt az épületeket is, és az épített környezetet is be kell hozni, az az, hogy a zöld felületek fenntartásának és reziliensét tételének az egyik legfontosabb eszköze, az bármennyire is furcsa, de az mégiscsak a szürke infrastruktúra lesz. Tehát az, hogy vizet tudjunk oda juttatni ezekre a zöld felületekre, akár öntözési rendszert, furtkúttal, akár csapadékvíz visszatartással, ahhoz tározókat kell építeni. Tehát a városon belül nem létezik vegytisztán zöld megoldás, ezek általában kevert megoldások, amikhez kell szürke infrastruktúra, és jellemzően ez, aminek sokkal magasabb a költsége. Ezért fontos arra rávilágítani, hogy itt az épített környezettel igenis foglalkoznunk kell, mert a zöld egy nagyon fontos eszközünk és fegyverünk a klímaváltozással szemben, de a zöld önmagában nem áll meg urbánus környezetben.
1: Számomra a konferencia egyik legmeglepőbb témája az volt, amit Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze hozott. A fáknak jogokat szeretnének adni?
3: Igen, abszolút. Tehát, hogy ez egy nagyon régóta szakmán belüli topik. A zöld felületek ezek iszonyú nagy versenyben vannak a helyért a közművekkel, illetve a közúti és egyéb közterületi tervezésekkel, és mindig ők húzzák a rövidebbet. És ameddig nincs egy ilyen törvényi szabályozás, úgymond a zöld felületeknek az emancipációja nem történik meg, addig ez a helyzet továbbra is fenn fog állni. Amivel mi jelentős mértékben szoktunk konkurálni, általában járdák alatt futnak távközlési kábelek, elektromos kábelek, illetve például a víz szolgáltatás vagy a gáz szolgáltatás szokta még ezt az úttest irányából jobban megközelíteni, és nagyon sokszor ezek a közművek, tehát

0: mondjuk a 80-as évektől kezdve, ahogy a közmű forradalom elindult, tehát mondjuk gázvezeték is lett, meg internet, illetve az elektromos szolgáltatás is bővült, ezek elkezdték elfoglalni a fáknak a zöld sávjait is. És ezért jelenleg az a helyzet ma Budapesten, hogyha kivágunk mondjuk 10 fát egészségi okok miatt, ott a helyén 6-ot vagyunk képesek pótolni, mert 4-nek már elvette a helyét valamilyen közmű tárgy vagy szolgáltatás, és abban kellene egy rendet vágni, hogy például közművmentes zöldsávok keletkezzenek, hogy a közműveknek bizonyos területeken nincs joguk megjelenni, mert a fáknak ott magasabb a joga, illetve adott esetben, hogyha történik egy közmű átépítés, akkor már a meglévő fákra tekintettel legyenek, tehát mondjuk egy építőmunkás az ne úgy próbáljon meg egy közmű árkot ásni, hogy közben elvágja a fáknak a gyökereit, mert hogy nagyon sok fa azért kerül mondjuk balesetveszélyes vagy életveszélyes állapotba, mert ezekre nem figyelnek. És hogyha ez mondjuk törvényi szinten van szabályozva, és ez a törvény aztán hatókört, jogokat biztosít a települési önkormányzatoknak arra, hogy ebből a keretszabályozásból ők a saját speciális szabályaikat meg tudják alkotni, mert jelenleg ilyen sincs. Tehát mi például a fővárosi önkormányzatnál totál elavult 20 éves rendeletekkel dolgozunk, és nem vagyunk képesek ezeket módosítani, mert nincs egy fölhatalmazó fölöttes jogszabály, ez csak törvény tud lenni, ami megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy ezeket a helyi rendeleteket korszerűsítsük.
1: Mellettem Dezsényi Péter, a főkert igazgatója. Hogyha megenged egy ilyen kis vicceskedést, az egyébként nem vicces helyzetben, nem dobott fel túlságosan az előadása. Tehát, hogy sajnos olyan adatokat és olyan információkat hozott, ami, hát fogalmazunk úgy, hogy ezért aggodalomra ad okot. Igen, mondhatná az ember, hogy hát na jó, de ültessenek fákat, és akkor minden meg van oldva. Ami részben igaz, mert hogy nyilván a megoldás az valahol a faültetés lenne. Na de akkor milyen problémákba ütköznek? Mert hogy nem ennyire egyszerű a helyzet természetesen.
2: Igen, ezt köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés. Nem több fára van szükségünk, lombkorona tömegre van szükségünk.
1: És ez nem ugyanaz?
2: Ez nem ugyanaz. A fák azok exponenciálisan nőnek. És a nagy lombkoronát azt csak akkor kapjuk vissza Budapesten, hogyha 40-50 éves átlag életkorú faállományunk lesz. És mondok egy nagyon konkrét példát, Bécsbe fele annyi közterületi fa van, mint Budapesten, de több mint kétszer akkor a lombkorona tömegük, mint a budapestieknek. Egyszerűen azért, mert a budapesti faállomány átlag életkora 25 év, a bécsi pedig 50 év. És nekünk ez kell, hogy legyen a célunk, tehát nem az a kihívás, hogy több fát ültessünk, hanem azokat a fákat egészségesen felneveljük, úgy, hogy több száz köbméteres lombkoronáink legyen külön-külön.
1: Mi kell ahhoz, hogy egészségesen fel tudják nevelni? Gondolom ez a következő kérdés, és talán a buktatója ennek a történetnek.
2: Az első 5 évben egy fiatal közterületi fának a felnevelése ültetéssel együtt, az most már az 1 millió forintot meghaladja, 1,5 millió forint között van darabonként. Ebből látszik, hogy már nem az számít, hogy hány fát ültetünk, hanem hogy mennyit tudjuk öntözni, és milyen jó körülmények közé tudjuk ültetni. És utána is a fiatal fa, amikor felnőtt fa lesz, amikor már nem szorul rá az öntözésre, akkor is egy sokkal sűrűbb faápolásra, gajazásra van szükség, ahhoz, hogy azok a rendellenességek, amik aztán a korhadáshoz és a fa balesetveszélyessé válásához vezetnek, azoknak gátat szabunk.
1: Visszatérve még kicsit az öntözésre, víz egyébként lenne?
2: Ez a 100 forintos kérdés, ugye 2026 júniusáig, hogyha valaki ezt a kérdést feltette volna nekem, akkor kapásborával azt mondtam volna, hogy bőségesen lesz víz a jövőben, hiszen itt minden biztosított. Ez a nyár egy kicsit megváltoztatta ennek a fekvését. Továbbra is ugye azért azt tudjuk, hogy Budapestnek a vízellátása az nagyon biztos, de a Budapest környéki településeké és nagyon sok települési az országban már nem az. És nem tudhatjuk azt, hogy Budapest is így marad az örökké valóságig. Sajnos az van, hogy a zöld infrastruktúra, ez a városi zöld infrastruktúra, ami most megvan, ez kiegészítő vagy rendszeres öntözés nélkül ennek egy jelentős része nem tartható fent. Ezért nehéz döntéseket kell hoznunk a jövőre vonatkozóan.
1: És akkor itt meg is érkezünk arra, hogy mit tesznek a jövőben, mert ugye a konferenciának tulajdonképpen ez volt a témája.
2: Így van. Átalakítjuk a fenntartási zónákat. Azokat a parkrészeket, egy parkon belül is kijelölünk olyan részeket, amiket nagyon sűrűn látogatnak az emberek. Sűrű a gyeptaposás, sok kutya van, sok turista, sok parklátogató. Itt óhatatlanul is intenzív gyepgazdálkodás és automata öntözés kell. Azért automata öntözés, mert az sokkal kevesebb vizet használ, jobban hasznosul, és kevesebb élő munkaerőt is egyébként. Amik nem annyira intenzíve használt parkirészek, ott viszont egy ökológiai fordulatot fogunk végrehajtani, olyan társulásokat és élőhelyeket alakítunk ki, amelyek víz és öntözés nélkül képesek önállóan működni, önellátóan, sőt, igazából segítenek a vízmegtartásban, és egy nagy szolgáltatást nyújtanak, hosszú életciklusok lesznek, és kevés fenntartást igényelnek. Ez a két szélsőség fog megjelenni a zöld felületeken. Oda koncentráljuk a pénzt, ahol a legsűrűbb a használat. A fáknál ott egy eltérő stratégiára van szükség. Ugye meg kell találnunk először is azokat a fajokat és fajtákat, amik a jövő vázát adják. December 3-án bemutatjuk az új fajjegyzékünket, ami már ebbe az irányba tett első lépés. Át kell alakítanunk, és már ezt is megtettük az első lépést, az ültetési protokollt úgy, hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk ezeknek a fáknak, de az első 5-6 évben biztos, hogy öntöznünk kell a fiatal fákat. És itt van szükség az adaptív öntözésre, ami azt jelenti, hogy minden fát bőségesen megöntözünk, de csak annyit, amennyi kell. És nem esünk abba a hibába, hogy ilyen naptári menetrendszerűen állandóan öntözzük a fákat. Ehhez viszont figyelő szemek, vagy talajszondák, vagy valami olyan technológia kell, ami segít nekünk. És ez segít abban is, hogy szépen lassan lépésről lépésre elvegyük a vizet ezektől a fáktól, mint ahogy a kamaszokat is egyre nagyobb önállóságra szoktatjuk. Tehát ebben egy csomó technológia újítás van, ugye technológiaváltást, ezt így hívjuk most összefoglalóan, amiben a szakmánk van. Rengeteg új erőforrásra és szakemberre van szükségünk, és nagy társadalmi támogatásra és politikai támogatásra.
3: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Most pedig a zöld hírek következnek, amelyeket ezúttal Barta Bernadett válogatott.
5: A MOHU is nyitott a kormány által bejelentett általános felülvizsgálatra, mivel a cég szerint a hulladék visszaváltási rendszer a jelenlegi keretek között hosszabb távon pénzügyileg fenntarthatatlan. Még a kormány elsősorban a lakossági panaszok miatt rendelte el a vizsgálatot, addig a koncessziós társaságnak a működési és finanszírozási szabályokkal kapcsolatban vannak észrevételei. A lakosság részéről a legfőbb problémát továbbra is a visszaváltó automaták alacsony száma, elégtelen kapacitása és az egyenletlen területi elosztás jelenti. Jelenleg az országban alig több mint 4000 automata működik. Ráadásul a palackok 80%-át a nagy üzletekben váltják vissza, ami hatalmas csúcsforgalmat és sorbanállást eredményez. Bár a tervek szerint a hálózatot bővítik, ez évente mindössze 50-100 új gépet jelent, így látványos változásra nem lehet számítani. A MOHU a helyzet enyhítésére mobil visszaváltó egységek bevezetését és egy új monitorozó rendszer bevezetését tervezi. A rendszer pénzügyi egyensúlya is komoly viták forrása. Megdőlni látszik az a vélekedés, hogy a MOHU-nak a vissza nem vitt palackok után fennmaradó 50 forintok tiszta hasznot jelentenek. A cég adatai szerint a gyártói díjakból származó bevételek és bent maradt összegek bőven nem fedezik a rendszer 72,5 milliárd forintos teljes üzemeltetési költségét. Eközben maguk a nagy áruházláncok is elégedetlenek, mivel állításuk szerint a MOHU-tól kapott kezelési díjak nem fedezik a visszaváltó berendezések fenntartását. Az állami felülvizsgálat során így a lakossági kényelem növekedése mellett a teljes piaci finanszírozási modellt is át kell majd alakítani, írta meg a Telex. Rendőrségi eljárás indult egy 14 éves fiatal ellen oroszlányban állatvédelmi jogszabályok súlyos megsértése miatt. Az RTL híradó beszámolója szerint a kiskorú tinédzser a hatósági kihallgatása során megdöbbentő magyarázatot adott tetteire. A rendőröknek azt állította, hogy egy olyan zárt internetes csoport tagja, amely kifejezetten fiatalokat, tinédzsereket próbál behálózni, és arra ösztönözni őket, hogy különböző jogsértő, valamint ön- és közveszélyes tetteket hajtsanak végre a mindennapokban. A megrázó eset rávilágít a digitális térben leselkedő rejtett veszélyekre, amelynek a fejlődésben lévő fiatalok fokozottan ki vannak téve. Ilyen esetek megelőzésében a családnak van a legnagyobb felelőssége. A szakember szerint a tiltás önmagában ritkán hatásos, helyette folyamatos és őszinte kommunikáció jelenthet valódi védelmet. Fontos, hogy a szülők rendszeresen beszélgessenek a gyermekekkel, az interneten tapasztalt élményeikről, ismerjék a digitális szokásaikat, és figyeljenek oda a viselkedésükben bekövetkező apróbb változásokra is. Ha a fiatalok érzik a családi hátteret és bizalmat, sokkal kisebb eséllyel válnak az online manipulatív csoportok rosszindulatú közösségének áldozataivá. Különleges módszert fedeztek fel a kutatók a klímaváltozás és a múltbéli extrém időjárási események vizsgálatára. A Queenslandi Egyetem szakemberei kimutatták, hogy egy Ausztráliában őshonos csigafaj, a Figuladra bayensis háza a fák évgyűrűjéhez hasonlóan működik, és értékes krónikása a környezeti változásoknak. A geológusok és környezetkutatók megállapították, hogy a csigaház növekedése nem folyamatos, hanem szakaszos. Közvetlenül tükrözi a csapadék mennyiséget. Míg a száraz időszakokban a növekedés lelassul, vagy teljesen megáll, az extrém esőzéseknek idején ugrásszerű változás tapasztalható. A kutatók szerint a felfedezés legnagyobb jelentősége, hogy az üledékrétegekből előkerülő, akár több száz vagy több ezer éves csigaházak elemzésével olyan korok klímáját és időjárási mintáit is rekonstruálni tudják, amelyekből még nem állnak rendelkezésre a modern meteorológiai mérések. Olvashatóak Vivitán.
6: Országosan egyedülálló módon permaparkot hoznak létre az egyik pécsi, mecseki kilátóhely a Szárnyasniké szobor mögötti zöld területen. Az ötletet a helyi Mediátor Egyesület képviseli, és már alá is írták az együttműködést a városi területet kezelő Biocom Nonprofit Kft-vel. Első lépés a terület regenerálása lesz, utána a figyelmet az ott termő ehető vadnövényekre fordítják. A terv, hogy nem csak a permakultúrával, hanem akár a ragadós galajhoz kapcsolódó receptekkel is megismerkedik. Kedhetnek majd a látogatók. Ez a nyár persze megviselte a hegyoldalban kapaszkodó növényeket és a kisfákat is. Nagy kérdés a vízbiztosítása hosszú távon, de a tervezők erre is gondoltak, akikkel Bicsák Eszter járt a területen.
7: Ez mi?
8: Ez ragadós galaj.
7: A ragadós galaj az egy nagyon csúnya növény, mert hozzáragad a nadrághoz. Ezt meg lehet
8: szenzációs
7: enni?
8: Szenzációs levesbe.
7: Ez a ragacsos növény?
8: Igen, ezt úgy
7: jó van, ég.
8: Ez tényleg nagyon finom. A másik, amit itt mögötted van, ez a zamatos turboja most.
7: Aha, és ennek egyébként...
8: Ez az az ánizs.
7: Egy ilyen gyógynövényes ánizsos illata van.
9: Fazekas Bálint elsősorban kreatív séf, és most a Niké szobor mögötti terület számomra ismeretlen növényeiről tart rögtönzött bemutatót. Megtudom, hogy szinte minden ehető itt, csak én nem ismerem őket. A séf a permakert ötletgazdája és egyben szakmai koordinátora is. Az itt megtalált elhagyatott épületnek is új funkciót keresnének.
7: Hát ez a lakat, amit nem tudunk nyitni, ez is jó szemlélteti, hogy azért ez nem volt használatban ez a házikó. Ez egy csőszkunyhó volt, ugye, valaha és valamikor?
8: Igen, volt egy olyan intézmény, Pécsen egy parkfenntartó vállalat, egy időben házaspár élt itt, ők foglalkoztak a park vigyázásával, fenntartásával, tyúkokat is tartottak, kiskertjük is volt, és az életük egy részét itt élték ebben a házban. Aztán megszűnt ez a rendszer, a parkokat így tartották fenn, és azóta üresen áll. Szerintem ezt a funkciót valamilyen módon visszakaphatná.
7: Ez a terület egyébként, ahogy olvastam, 36 ezer négyzetméter. Hát ez bődületes, több mint tízszerese annak, amilyen egy nagy kert szokott lenni egy családi házhoz.
8: Igen, itt most más a lépték. Nekünk az a dolgunk, hogy valahogyan a természethez visszataláljunk, és ezt a parkot is visszaadjuk neki, így azért hagyhatjuk, hogy a természet is végezze a dolgát, nem mindent nekünk kell.
7: Ugye a Niké szoborról érdemes tudni, hogy egy remek kilátópont, és bevallom hősiesen, soha nem jöttem le ide erre a déli lejtőre, ami a szobor alatt van. Hogyan lesz ebből most permakert?
10: Farkas Krisztina, permakultúra tervező vagyok. Ami a hely szépségét adja, azt megpróbáljuk megőrizni, tehát a panoráma az meg fog maradni, a kilátás az nagyon fontos. A permapark név az onnan jön, hogy permakultúrás technikákat és szemléletet szeretnénk itt tanítani.
7: Az alapelvek ugye, hogy csak pár említsek, az a talajtakarás, a vízkezelés és vízmegtartás, illetve a növényi világ, állatvilág sokfélessége, ennek a megőrzése és a segítése. Tehát valamiféle egységes ökológiai szemlélet, minél kevesebb beavatkozással.
10: Ez mind benne van a permakultúrában, plusz ez egy nagyon fontos dolog, hogy fenntartható legyen a terület, és hogy a természet mintáit másoljuk tulajdonképpen. Tehát amik jól működnek egy ökoszisztémában, azok a technikák, azokat behozzuk ide a parkba.
7: Tudom, hogy nagyon renitens és eretnek a kérdés, de nem jobb-e meghagyni, hogy a természet magától tegye a dolgát, bele kell-e nyúlnunk ahhoz, hogy létrehozzunk egy ilyen egyébként természetközeli állapotot?
10: Hát a permakultúra középpontjában az ember áll, de úgy olyan módon, hogy az ember is a természet része. Tehát megpróbáljuk úgy csinálni, hogy egy természetközeli állapot legyen, egy természethez hasonló állapot, de tulajdonképpen ezek mesterségesen tervezett ökoszisztémák, amik fenntarthatóak és fenntartják magukat.
7: Mi lesz ezzel a házikóval? Mi lesz belőle? Mert van azért egy hosszú távú terv, akár gyerekek, családok is jöhetnek majd ide. Most ezt nehéz még elképzelni, de nem lehetetlen.
8: Amit én így belelátok, meg is megpróbálok másokat is erre rávenni, az egy olyan oktatási központ, ami egy olyan workshop helyszín, aminek van egy saját kis kertje is. Itt lehet tanulni. Ugyanúgy a fenntartható gasztronómia, amivel én foglalkozom, és ezek a permakultúrás elvek, azok mind ide be legyenek sűrítve.
7: Most jut eszembe, hogy nem olyan rég volt, ugye, hogy díjat nyert az ehető erdő ötlet. Hát azért ez is valami hasonló. Itt egy ehető kert jön létre, vagy hát lesznek benne ehető dolgok, gondolom. Ezt a kettőt össze is lehet kötni az ön szakmájával, munkájával?
8: Nagyon is. Ez egyik első ilyen pécsi élményem az ehető vadnövényekről az ide kötődik, és dr. Németh Ibolya biobiához, aki megmutatta nekem ezt a parkot.
7: Annak idején Cserkúton foglalkozott a gazvacsorákkal, most már Pécset van.
8: Igen, igen. Mesteremnek is tekintem, mert rengeteg mindent így a séf szakmámban ő nyitott ki így a vadnövények felé, úgyhogy azóta is tanulok tőle, és többek között azt is, hogy ezen a területen is több mint 40 féle olyan vadnövény van, ehető vadnövény és gyümölcs, amiket lehet használni a konyhában, és egészen fantasztikus dolgokat lehet úgy, hogy felhasználjuk tulajdonképpen a szezonnak épp megfelelő vadnövényeket, és azoknak egy részét el is tesszük télire, tehát nem csak arról van szó, hogy frissen mit tudunk, hanem hogy mi az, amit aztán későbbre el tudunk rakni.
7: Hogy kell elképzelni ezt a parkot majd egyszer a jövőben? Ha valaki elautózik a Nikész szobor melletti parkolóig, kiszállt mondjuk család kisgyerekkel, megnézik a szobortól a kilátást, és akkor lejönnek, és úgy képzeljük el, mint egy tanösvényt, járdák, meg kis lépcsők, azok rendelkezésre állnak most is, hiszen ezek itt maradtak a 70-es évekből.
10: Tervezünk tanösvényt is, és hát a látvány az pedig olyan lesz, hogy lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert, és a parknak a hibridje lesz, legalábbis úgy tervezzük.
7: Kell ehhez növényeket is telepíteni, gondolom, tehát, hogy nyilván nem csak a meglévőkkel gazdálkodnak.
10: Igen, különösen azért, mert a parknak a mostani növényállománya nincs túl jó állapotban, tehát már látszik rajtuk a klímaváltozásnak a hatása.
7: Itt jöttünk el, ahol három kis fenyő van, hát szegények borzasztóan néznek ki.
10: Igen, sok el is száradt, sok fa ki is dőlt, és hát a helyükre olyan fajokat szeretnénk ültetni, amik bírják ezt a klímát, másrészt pedig szeretnénk őket megtámogatni talajépítéssel.
7: És mi lesz a vízzel? Nagyon nagy kérdés, nem csak ebben a parkban, hanem az egész Mecsekben, ugye a déli lejtőn vagyunk, itt van erózió is, van szél is, most is nagyon szeles napunk van. Ugyan esett például tegnap egy kis csapadék, de hát az se volt túl sok, és ez most már eléggé jellemző.
10: Víz nem lett olyan nagyon sokkal kevesebb, viszont az eloszlása nagyon egyenetlen. Az a cél, hogy amikor esik, akkor megfogjuk, és a talajba szivárogtassuk. És akkor
7: hogyan? Egy ilyen dőlésszögű területen, mert egy lapos területen elképzelem, hogy létesítenek kis mini tavacskákat, vagy bármiféle, most mondhatnánk víztározónak is, de itt mit lehet csinálni vajon?
10: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs. Teleszívja magát vízzel, és aztán szépen lassan fogja a talajba szivárogtatni.
7: Mikor? Ez a nagy kérdés ilyenkor mindig, ha valami jó ötletről beszélünk.
10: Kis lépésekkel fogunk haladni. Fölül a területnek a tetején fogjuk elkezdeni a vízmegtartást, és úgy fogunk lefelé haladni. Mindig egyszerre egy kis területet csinálunk csak meg.
4: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perccel hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.
3: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
7: Anya, kérlek, ne menj el. Talán az önök fülében is csengenek ezek a szívbe markoló szavak egy-egy nehéz óvodai vagy iskolai reggelről. Mert a szeptember akkor gyakran szorongás. A gyermekkori szeparációs szorongás mögött azonban nem dac, hanem valódi bénító félelem áll a magánytól. Mikor válik a természetes kötődés orvosi értelemben is figyelemre méltó szorongássá? Hogyan kezeljük a helyzetet? Ennek járunk utána mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth műsora ma is 16 óráig szól. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, akár szülőként, akár felnövő gyermekként. SMS számunk 0630 9666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. És vendégem is van a stúdióban, Dr. Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Mielőtt még bármi egyebet tennénk, tisztázzuk azt, hogy mi a különbség a természetes fejlődés és a klinikai értelembe vett szeparációs, szorongásos zavar között. Tehát hol van a határ?
11: Most alapvetően azt fontos látni, hogy a szeparációs szorongás maga az egy életkori sajátosság bizonyos életkorokban. Ugye egy éves kor előtt, tehát a csecsemőkor idején körülbelül egyébként olyan 7-8 hónapos kor körül jelentkezik általában először, amikor az anyuka azt éli meg, hogy a babától, hogyha egy-két lépést is távolabb megy, akkor az elkezd sírni utána.
7: Nem véletlenül, persze.
11: Igen, igen. Na, ennek az áll a hátterében, hogy eddigre jut el a baba a fejlődésben odáig, hogy ő már meg tudja különböztetni saját magát az anyától. Ugye úgy tartjuk, hogy kezdeti időben szimbiotikus kapcsolatot él meg az anyával, és ugye ahogy a gyerek fejlődik, beindul a mozgása, kicsit el tud távolodni is az anyától, úgy a tudatában is megjelenik az, hogy hoppá-hoppá, hát ha anya nincs ott, akkor eltűnik.
7: Akkor is működöm, de igen, ő meg nincs ott.
11: Igen. Így van, és akkor ez az első hulláma a szeparációs szorongásnak. Ez hozzávetőlegesen 10-11 hónapos kor körül így tart, de vannak babák, ahol el tud húzódni, vagy egy kicsit hosszabb ideig is tart, sőt, olyan is van, hogy egészen a második hullámig eltart.
7: Mert hogy van egy második
11: hullám.
7: Mert
11: hogy van egy második hullám, ami ilyen másfél-két éves
7: kor körül
11: van. Ez a
7: kezdődő hiszti korszakkal azonosítom én, mint szülő.
11: Abszolút. Itt arról van szó, hogy a gyerek még önállóbbá válik, ugye el tud szaladni, elkezd kommunikálni a felnőttekkel, beszél más felnőttel. Egy ilyen nagyon hirtelen önállóság, ugye az akarat megnyilvánulás, ami a hisztiben meg tud tükröződni, ugye ez az az időszak. És a kisgyerek ilyenkor elkezd eltávolodni a szülőtől, de megijed még ettől a nagy önállóságtól, és elég gyakran jelentkezik ilyenkor is egy ilyen ragaszkodás az anyához. Ugye sok gyerek ekkor kezdi a bölcsit, tehát a bölcsi kezdést is tudja ez az egész nehezíteni, és az az érdekes, hogy a második hullámnak leggyakrabban a tünetei, ha mondhatom így, azok este meg az alvás körül jelentkeznek. Tehát sok esetben, ha napközben nem is látszódik, érződik annyira a gyereken, hogy az anyukája felé ragaszkodik, este az altatásnál tud megjelenni, illetve ebben az időszakban jellemző az, hogy sokszor megébrednek éjszaka.
7: És akkor sötét is keresik. Van, bizonytalan világ.
11: Igen, igen, ugyanakkor az is egy nehezítő tényező, hogy ugye úgy alszik a baba, hogy alvásciklusok követik egymást, és ez természetes a gyerekek alvásában, hogy meg a felnőttekében is, hogy egy-egy ciklus között van egy úgynevezett mikroébredés, amikor csekkolja a környezetet, hogyha
7: mindenki
11: egyszerűen akarom
7: vagy
11: mondani.
7: Minden megvan-e?
11: Igen, tehát de ez a felnőtteknél is így van, csak mi már tudunk tovább aludni, és azért a gyereknél, amikor a szeparációs szorongás időszaka van, akkor ez egy nagyon ijesztő lehet, hogy ott hirtelen megébred, és mondjuk, ha nem fekszik ott mellette az anyukája, de ha ott fekszik,
7: hát meg pont ebben a korban
11: lehet.
7: Szokták a szülők gyakran külön szobába tenni a gyereket. Igen. Tehát pont egybeesik mindenféle szülői elvárással is a mezőnállóságra vonatkozik.
11: Abszolút, és hogy ezért szokott ez egy gyakori jelenség lenni, hogy az éjszakai alvás borul meg.
7: Későbbi korszakokban, hogyha már itt elkezdte korszakolni, hogy mikor jelentkezik meg ez a szeparációs szorongás, létezik ez?
11: Abszolút. Arról van későbbi időszakokban szó, hogy hát nagyjából az óvodáskor, kisiskoláskor eleje is még talán ide illeszkedik. lehetnek olyan körülmények, olyan történések az életben, amik felerősíthetik. Tehát azt szoktuk látni, hogy bizonyos események hatására szokott felerősödni, például ha kis testvér születik, vagy hogyha kórházba kerül a gyerek, vagy az anya kórházba kerül, vagy költöznek. Nem biztos, hogy az trauma szónak a pszichológia értelme, hanem egy krízishelyzet. Egy olyan helyzet, ami valamiféle nehézség, de ilyen lehet akár egy költözés is, ami mondjuk lehet, hogy pozitív a család életében, de nagy érzelmi izgalmakkal járhat, és akkor ilyenkor fel tud még erősödni. De azért azt látjuk, hogy körülbelül a kisiskoláskor, tehát mondjuk ilyen második, harmadik osztálytól már nem ez a megküzdésnek a normalitása, hogyha mondhatom így. Tehát, hogy azért idősebb korban már fejlődik úgymond a szorongásnak a kezelése is a gyerek megküzdési módja, tehát hogy azért már nem a szeparációs szorongás szokott felerősödni.
7: Itt ezen a ponton hallgassunk meg egy részletet a Vendégháznál című műsorunkból, egy korábbi részletet, ebben egy nagymama mesél unokája helyzetéről.
12: 7 éves kislányunokám miatt aggódom nagyon, az égvilágon mindentől fél. Anyukájával alszik, de még így is egész éjszaka ég a kis lámpa. Első osztályos és tanárnő szerint okos, értelmes, de félénk, bátortalan, visszahúzódó.
7: Mióta alszik az anyukájával?
12: Szerintem születése óta.
7: Egy ágyban?
12: Egy ágyban.
7: Tehát bebújik a paplan alá, odabújik anyához, és
12: hát ott az egy francia ágy, és neki őt külön takarója van, meg külön párnája, de egymás mellett.
7: Egymás. És apa is ott alszik?
12: Nem, apa már elment 3 éve.
7: Külön ellátogatja őket?
12: Én rendszertelenül.
7: Tehát lett másik élete a párnak?
12: Igen, azért ment el, mert lett neki másik élete, igen. Nem tartja be a látogatási időt, amikor ideje van, jön, amikor nincs ideje, nem jön. Van úgy, hogy nem jön egy hónapig sem, van úgy, hogy aztán utána 2-3 hétig egymás után jön hetente egyszer.
7: És anya azóta egyedül van?
12: Egyedül.
7: Testvér van?
12: Ő egyedül van a kislány.
7: Egyedül van a kislány.
12: Testvér.
7: Tehát akkor ők ott összekapaszkodtak tulajdonképpen az éjszakában egymással, egymást támogatják. És ez, hogy fél, ez mikor fogalmazódott meg először?
12: Mondja is, tehát a szavakba is kifejezi, de látjuk is, hogy elrepül egy madár fél tőle, ugat egy kutya összeretten, és akkor lépcsőházba úgy közlekedik, hogy igaz, hogy ott felkapcsolódik a lámpa, de kezébe van az ellenlámpa, és mindenhol fél a temetőben. Most kint volt ugye november 1-én, de ő este is ki akart menni, de kezébe az ellenlámpa, és hát ugye világos volt a temetőben, de ő világít mindig.
7: Mindig van egy lámpa a kezében, és azzal világít, hogy
12: többnyire
7: elűzze a félelmét.
12: Igen, többnyire igen. És ugye most már 7. éves, és úgy alszik, hogy egész éjszakaig a kis lámpa.
7: Beszél ezekről a félelmekről?
12: Hát egyszer-kétszer úgy hallottam tőle, hogy szellemek, de úgy nem beszél róla.
7: És kérdezgetni lehet őt?
12: Lehet kérdezgetni, csak nem mindig válaszol. Szerintem nem tudja megfogalmazni, hogy mitől fél.
3: Nagy Klára gyermekpszichológus.
13: Ezek a félelmek, amiket a nagymama említ, hogy kutyától, egy elrepenő madártól, a sötétségtől, a haláltól, ezek sok kisgyereknél megjelennek. Nem különlegesek, mégis az eltúlzott félelem, hogy már nagyon-nagyon sok mindentől és nagyon eltúlzóan reagál erre, ez valóban szakembernek a segítségét, vagy legalábbis a szorongásnak a feltérképezését igényelni. Nem csak egy általános szorongás szintről beszélhetünk ennél a kislánál, hanem úgy tűnik, hogy van egy szeparációs szorongása is. Ezt arra használja a pszichológia, ezt a szót, amikor a gyerek attól fél, hogy el kell távolodnia a szeretett szemétől, az anyukájától. Ez a helyzet születésétől fogva jelen van, hogy nagyon rá van az anyukára tapadva, és valószínűleg mondjuk ki, hogy az anyuka is rá lehet tapadva erre a kislányra, főleg egy olyan veszteséghelyzet után, ami 3 évvel ezelőtt érte ezt a kis családot, hogy az édesapa elment tőlük.
7: A stúdióban vendégem dr. Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus. Hát ez egy eléggé speciális történet, és valóban, ahogy a szakember egy percben reagált rá, ugye egy kicsit eltúlzottnak tűnnek a tünetek, most nem lekicsinyelve a tüneteket, hanem egész egyszerűen a kislány maga szinte túlzóan reagál.
11: Hát igen, alapvetően most itt már nem feltétlenül a szeparációs szorongás kontextusában érdemes erről az esetről beszélni, akit nyilván nem ismerünk, és tudjuk, nyilván, hogy egy nagymamának hallottuk az elmesélését.
7: Igen, tehát az elmesélés,
11: hogy ezeket azért látjuk, hogy sokszor ebbe egy ilyen generációs kritika is benne lehet. De azt nagyon fontos látni, hogy a szorongás maga az egyébként ahogy a kolléganő is mondta, természetes, minden ember szorong, aki nem szorong, az pszichopata, hogy én nagyon egyszerűen szeretném.
14: Ez most jól megfogalmaz.
11: Ez egy normális bocsánat, dolog,
7: a szervezetnek egy teljesen érthető reakció, és védi is az embert.
11: Ugye az is, az is a szorongás szakmélek, hogy mi itt ülünk, és kulturáltan beszélgetünk a rádióban, tudunk viselkedni, ez egy társas helyzet, ezek normális dolgok. Viszont van kóros mértéke is a szorongásnak, és ezt érdemes akár ezen az eseten keresztül is szerintem röviden elmondani, hogy ugye lehet olyan helyzet, amikor már kezelésre szorul, amikor túlmutat egy bizonyos ponton. Én három dolgot szoktam ilyenkor felsorolni. Az egyik az az, hogy maga a személy szenvede tőle. Tehát ez a gyerek szenvede attól, ahogy van. Most ezt nyilván...
7: Hogy ő neki ez teljesen
11: tehát, hogy ez neki okoz-e nehézséget. Mert ugye vannak olyan helyzetek, most mondok egy példát, hogy a gyerek iskolában nem barátkozik minden, de ő ezzel rendben van, békében van, nem mondja különösebben. Tehát van olyan, hogy a gyereknek nincs úgynevezett szenvedés nyomása, de ha van, akkor az mindenképpen egy jel. A másik, hogy a környezet mit jelez ebből vissza, és most környezet alatt nyilván értjük itt a családot, értjük az iskolát, de akár tágabb környezetet is, tehát hogy ott jelentkezik-e probléma, mert lehet az, hogy a gyereket nem zavarja a helyzet, de például az iskolában mondjuk egy magatartás probléma jelenik meg, és azt elkezdi jelezni az iskola. A harmadik pedig, hogy okoz-e hétköznapi életvezetést. Tehát okoz-e olyan problémát, ami alapvetően akár itt az elalvás, az, hogy kimenni a sötétben az utcára, hogy egy hétvégi programra elmenni, stb. Azért nagyon komoly elakadások lehetnek itt is. Tehát ezeket érdemes nekünk szülőként végig gondolni, hogy fennállnak-e, és hogyha igen, ebből akárha egy is, akkor érdemes szakembertől segítséget kérni.
7: Beszéljünk kicsit arról is, hogy ezt pedig nem említettük, hogy a szorongás, akár a szeparációs szorongás is, gondoljunk csak éppen bölcsibe szoktatós pont ebben a korban lévő gyerekekre, okozhat bizony testi tüneteket is, amiket szintén előszeretettel keverünk össze valami mással. Én arra emlékszem, hogy az egyik gyermekemnek folyton fájt a hasa. Annyira klasszikus gyermektünet, amikor nem tudja megmondani, hogy mi baja van és fáj a hasa. Az ugye bármi lehet, de hát biztosan van más is.
11: Persze, egyébként a legidézőjelben népszerűbbek azok regresszív tünetek szoktak lenni, amikor visszaesik, hogy bepisil éjszaka újra.
7: Aha, tehát egy előző fejlődési fázisban megy vissza ilyenkor.
11: Hát vagy... igen, de ezek természetes dolgok. Azt látni kell, hogy ugye a gyerek egy éretlen személyiség. Az, hogy egy gyereknek, egy kisgyereknek éretlen, úgymond, tehát felnőtthöz képest éretlen megküzdési módjai vannak, ez természetes. Tehát egy kisgyereknél, kisgyerekkorban, tehát itt is megint érezzük, hogy egy 2 éves gyereknél az, hogy a bölcsikezdés idején elkezd újra bepisilni, vagy visszakéri a cumit, vagy megint csak ringatva lehet elaltatni, ez tulajdonképpen a helyzetnek a velejárója önmagában nem mondható kórosnak. Míg ha ugyanez egy 12 éves gyerekkel történik, akkor ott már egy jóval nagyobb visszalépés, és ott már sokkal inkább jelzőértékű.
7: Maradjunk egy kicsit az intézményeknél lévén, hogy az óvodába, hát a bölcsődében mindenképpen, de még az óvis és iskolai beszoktatás is olyan korban történik, amikor ez az elvállósdi, ez még tud komoly nehézségeket, akár ilyen típusú visszalépési tüneteket is okozni. Mit tehetünk, hogy egy intézményi beszoktatás minél fájdalommentesebb legyen, vagy legalábbis ez a típusú elvállós szorongás, ez ne menjen túl azokon a kereteken, amik még normálisnak tűnnek?
11: Hát szerintem első körben érdemes magunkban azt tudatosítani, hogy azért az rendben van, hogy vannak nehéz érzései a gyereknek.
7: Bocsánat, hogy a bemegy Pistike és vidáman integet vissza anyunak, vagy apunak, az
11: is nem normális.
7: Az is normális lehet, de hogy nem biztos, sőt nem valószínű, hogy minden gyerek ezt fogja csinálni.
11: De valószínűleg nem mind. Tehát nagyobb az esélye annak, hogy lesznek könnycseppek az első időszakban. Szóval, hogy ne akarjunk ilyen nagyon tökéletesen működni, mert ez szokta hozni a legnagyobb nehézséget, hogy a szülők annyira aggódnak a beszoktatás idején, hogy túlbeszélik a kérdést, és a gyerekben ez egy borzasztó nagy feszültséget tud kelteni. Tehát amikor A kisgyerek az se tudja, mi az, hogy óvoda, mert csak hallott ezt a szót, vagy esetleg lehet, hogy a testvére már járt oda, de a gyereknek nincsen élménye, de már hónapok óta ezt hallja a családtól, a szomszédnénitől, mindentől. Erre van egy kedvenc példám, hogy ez olyan, mintha mi felnőttek így megérkezek a nyaralásomra, kiszállok a repülőből, és a reptérre ki van írva, hogy ez egy nagyon biztonságos környék, nyugodtan menjen el este sétálni. Majd beülök a taxiba, és a taxis is azt mondja, hogy hát ez egy szuper biztonságos, de jó lesz itt önnek este sétálni, és ugyanezt a szállodában is elmondják. Na most mit érzek ettől, hogy úristen, miért mondják ezt így? Tehát, hogy biztos, a gyereknél ugyanez van, hogyha hónapokkal erre túlbeszéljük, állandóan elmondjuk, hogy milyen jó lesz, ez nem érdemes, hanem inkább amikor már közeledik az idő, elsétálunk ott egyszer, megnézzük az épületet, ha van mód előtte bemenni nyílt napra, akkor meg lehet ismerkedni, és a tényekről érdemes beszélni, ami ott van, hogy nézd, emlékszel, ott volt az a Lego set, azzal milyen jót lehet építeni, stb. Tehát, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha ha az érzésekről beszélünk, hogy most akkor ott majd neked hogy kell magad érezni.
7: Talán az a legnehezebb, hogy természetesnek vegyünk folyamatokat, mert mostanában annyi mindent olvasunk, annyi mindenhez hozzáférünk, hogy lassan már szerintem szülőként is kevéssé vesszük természetesnek Abszolút. Ezeket a dolgokat, pedig mondjuk nem tudom hány évtizeddel ezelőtt nyilván az anyuka is ugyanúgy szenvedett, meg a gyerek is, amikor sírt az első ovis napon, lehet, hogy a másodikon is, és lehet, hogy még a tizediken is, de hogy mégis elfogadták, hogy ez a része.
11: De nyilván, tehát nyilván lehet nagyon sok mindenen az ember meggyőződik arról, hogy egy jó intézményt választott, hogy felveszi a kapcsolatot az óvónőkkel, hogy segítséget kérek az óvónőktől, hogy segítek abban például, hogy ovi után egy-egy kis pajtással még barátkozunk, hogy a gyereknek nagyobb legyen az ismerős élménye, hogyha bemegy a csoportba, és akkor valakit ott ismer. Nem kell, de ilyen kis nüanszokkal egyébként így a háttérből, a maga módján tudunk segíteni a gyereknek szülőként, csak az a fontos, hogy a gyerek felé ne az legyen, hogy állandóan erről kommunikálunk.
7: Maradjunk még az intézményeknél, egyébként közben Hajné írja, hogy nagyon szeretett az anyukája és a nagymamája ölében hintázni, és amikor azt mondták, hogy elég, akkor az nagyon nem tetszett neki, hát ez a tipikus pici gyerek effektus, amikor leteszik és jelzi, hogy hoppá, akkor én most itt sírok, mert az nem jó, mert hogy letettek, elhagytak, otthagytak, stb. De hát erről már beszéltünk az előző percekben, 0639666 ide írhatnak történeteket, Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Amikor a becsengetés után a szülőktől való elválás fájdalma szorongássá alakul, a tanítónéni lesz az első számú biztonsági háló. De vajon hogyan ismeri fel egy pedagógus a jeleket a zajos hétköznapokban, és hogyan tud valódi támaszt nyújtani? Barta Bernadett, a budapesti Gregor József Általános Iskola alsós humán művészeti munkaközösség vezetőjét, Osztrovszkiné Pap Évát kérdezte.
14: Most még csend van az osztályteremben, mert hogy kora reggeli órában beszélgetünk, de hamarosan tele lesz csillogó szemű kisdiákokkal, elsősökkel. Mennyire könnyen és mennyire zökkenőmentesen megy az átállás a gyerekeknek az óvodából az iskolába.
15: Mostanában már egyre kevésbé tapasztaljuk azt a klasszikus, ja Istenem, nem jövök az iskolába és félek az iskolától mentalitást, azért minden gyerekben van szorongás. Nyilvánvalóan az, hogy picit pityogok reggel, azért többeknél előfordul, az is nagy segítség, hogy ilyenkor a tanítónéni biztos pont legyen. Mindig szervezünk valamennyi első osztállyal ismerkedő piknikeket. Mi úgy kezdjük augusztusban, hogy együtt díszítjük a termet, sőt, mi már júniusban elkezdtük, mert együtt festettünk, bontottunk, pakoltunk, arra a szülők hozzák a gyerekeket is, megismerjük egymást. Ugye ez az osztály, amit beszélgetünk, ez egy Z-s emelt szintű tagozatos osztály. Nagyon sok felől jönnek a gyerekek, még csak nem is feltétlenül egy óvodából.
14: Hogyha mentális állapotokra gondolunk, és arra, hogy mondjuk valakinek akár szeparációs szorongása van, akár például ezt a környezetváltást nehezen tudja tolerálni a gyermek, akkor annak milyen jelei vannak? Mire figyel oda? Mert ugye említette a pityergést.
15: Utána odabújik hozzám az illető, aki még néha pityereg, aztán megbeszéljük, hogy jaj, milyen jó nekem, hogy ő itt van velem, és jobb kezem, és onnantól kezdve semmiféle pityergés nincs, ez tökéletesen lemérhető, hogy a gyermek utána feloldódva elrohan, játszik a többiekkel, beszélget vele, szépen, vidáman részt vesz a napi rutinban. Ezen kívül, hogy reggel egy vigasztaló meg üdvözlő ölelés van, nincs igazán teendünk. Én minden egyes új osztályomnál megkérem a szülőket, hogy nyáron legyenek szívesek nekem írni egy rövid jellemzést, amit ők fontosnak tartanak a kicsiről. De onnantól kezdve, hogy milyen becenevet szeret, hogy egy picit úgy tudjunk kapcsolódni. Másrészt meg tudjam, hogy neki milyen hobbiai vannak, mi az, amivel az idejét tölti, mi az, amit a szülő fontosnak lát. Ez egy kiinduló pont, hogy utána aztán arról is tudunk beszélgetni, hogy az iskolában is ez látszik-e, vagy bizony vannak eltérések, vagy van, amire figyeljünk oda, akár egy csoport dinamikában, ugye új csoport, új osztály, mindenki keresi a helyét és pozícionál. Másrészt viszont szorongásnak látszó dolog. Odáig fajul, hogy ez a pityergés nem múlik, hogy mondjuk kitörésekbe, tehát a gyerek életkorának nem megfelelő, éretlenebb verzióban jelentkezik, akkor bizony ezt jelezzük, illetve kiemelten odafigyelünk rá. Hát hála Istennek, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó fejlesztő csapatunk van az iskolában, pedagógusokkal, nagyon sok szakirányú végzettséggel. Ők is már eleve az elsősöket, hát csúnya szóval mondva, végig mérik, tehát megnézik, hogy pontosan a képességeket, a készségeket, minden egyebet, amiről mi nagyon részletes képet kapunk, illetve szintén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk van főállású iskola pszichológusunk. Tehát van hova jelezni, illetve van kitől támogatást kérni, hogy utána a szülőket bevonva tudjuk ezeket a problémákat kezelni és idejében fölfedezni és észrevenni.
16: A gyermek mikor megy el a pszichológushoz?
15: Mindenképpen először szülői beleegyezés kérés, tehát szülő nélkül nem. Eleve az, hogy a gyermeket neveljük, ugye nem csak oktatási intézmény vagyunk, mindig egy hármas szövetség. Gyerek, szülő, pedagógus. Másrészt vannak olyan döntési mechanizmusok, már csak józanésszel is megmondva, a szülőt nem hagyjuk ki. Én jelzem, hogy úgy látom, hogy támogatást jelentene mondjuk az iskolapszichológus, jelzem az iskolapszichológusnak, hogy a szülővel fölveszem a kapcsolatot, és innentől kezdve én összekötöm őket, a szülő megadja a hozzájárulást, és akkor veszik ők egymással föl a kapcsolatot.
7: A pedagógust Barta Bernadett kérdezte az előző percekben. Egy hallgatónk írja, én is sírtam az ovis első napjaimban, mert elvették a kabalámat az óvónénik. Hát amennyire örültem ennek a beszélgetésnek, az előbb mondtam is önnek, hogy ügyes ez a pedagógus. Hát ez meg nem egy jó ötlet talán, nem? Első nap elvenni a kabaláját. Vendégem Bojti Andrea, klinikai gyermek és ifjúság pszichológus.
11: Hát ez nem, mint ahogy az sem, hogy fenyegetjük a gyereket, hogyha nem alszol el, akkor majd ez is ez lesz, meg egyél, és enni kell, és akkor nagyon sok negatív példát látok sajnos így a kezdés kapcsán, pedagógiai, meg szülői oldalról is, szóval ez egy érzékeny időszak, szerintem ezt fontos normalizálni, és a pedagógusok irányába is, hogy nem várunk csodákat egy ovi kezdős kis csoportban, meg az iskola kezdős csoportban is, tulajdonképpen természetes az, hogy jelen vannak nehéz érzések.
7: Egy kicsit olyan, hogy mai világunkban, mintha nagyon el akarnánk ezeket tolni magunktól, tehát ezek ne legyenek. Annyi baj van a világban, annyi nyűgön van, a főnökkel, a munkahelyemen, a párkapcsolatomban, a mindenhol. Ha lehet, akkor a gyerek már ne legyen szeparációs szorongó mondjuk a bölcsödében az első 10 napon. Ugye? Mint hát, hogyha ezeket nem is tudom, mintha nem kihúznánk, akarnánk az életünkből, de valami hasonló.
11: Igen, de ez az is nehéz, mert ugye a nehéz érzésekkel mi magunk is dolgozunk, tehát ez a felnőttek számára is egy nehéz helyzet, és hogy nyilván könnyebb elsőre így elhárítani, meg bagatelizálni, meg nem tudomást venni róla, vagy olyan eszközökhöz nyúlni, ami ilyen gyereknevelős, büntetős, stb.
7: Már mi is ezt kaptuk esetleg. Hát létezik egyébként fordított szeparációs szorongás? Most lehet, hogy nem szakszót használok, de talán érti, amire gondolok, hogy amikor a szülő úgy van vele, hogy ő kezd komolyan szorongani azon, hogy a gyermeke leválik. És ez egyébként később is létezik, mert tudok olyanokról, akik nagyon komoly lelkiválságot és komoly mentális problémákon mennek keresztül, például amikor elköltözik az egyszem gyermekük, és ez már rég nem a gyerekkor.
11: Hát ezt nem is úgy hívnám, hogy fordított szeparációs szorongás, hanem úgy, hogy a szeparációs szorongás az egy kapcsolatban jön létre. Tehát mindig reagál a szülő a gyereknek a szeparációs szorongására. Tehát van, aki a sajátját felerősíti, Ez, amit ugye itt most mondod, van olyan, akit taszít a szeparációs szorongás, tehát mondjuk egy elkerülő típusú ember ettől bepánikol, kétségbe esik, lezár a gyerek felé, tehát a szülőből is kivált egy választ a szeparációs szorongás, hogy az gondoskodás, túlóvás, túlféltés, vagy épp elkerülés, ez ugye a szülőnek is a személyiségétől függ, de az biztos, hogy ez egy kapcsolati történés. Tehát van rá válasz, úgymond a szülői oldalról.
7: Hogyha ez a típusú szorongás hosszabb ideig tart, mint kellene, vagy a szülő már nagyon rosszul éli meg, és úgy érzi, hogy elfogytak az eszközei, esetleg a pedagógus jelzi, hogy talán itt egy kicsit már túl hosszúra nyúlik a folyamat, akkor mit lehet tenni, kihez lehet fordulni, érdemes-e szakemberhez fordulni, és egyáltalán milyen tünetekkel, vagy milyen hosszú, hogy mondjam, elhúzódással?
11: Igen, itt utalnék vissza erre a három dologra, amit mondtam, hogy mikor érdemes
7: erre a checklistre, amit mondott, hogy ezt
11: fordulni, igen, tehát hogy azért az, hogyha ugye ez a környezeti jelzés, hogy már én nekem megterhelő, már én elakadtam benne szülőként, vagy ugye a környezet jelzi vissza, akkor már ott igen, érdemes. És senki ne tartson ettől, az egy teljesen normális dolog, sőt, az egy felelős szülői magatartás, hogy elmegyek szakemberhez, és segítséget kérek. És még az nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy a gyereknek kell járni, ez egy nagy félreértés. Na, most akkor a gyerek pszichológus az, hogy akkor a gyerek elmegy nem tudom hány alkalommal. Rengeteg esetben a dolog megáll ott, hogy vagy a szülő kap néhány konzultációt, alkalmat, megerősödik a szülőt, főleg egy kicsi gyereknél, ahol még a pszichológus nem is igazán vizsgálja a gyereket. Van, hogy a szülő-gyerek kapcsolattal dolgozunk, van, hogy családterápiás felállás következik egy ilyen segítségkérésből, tehát, hogy azért sok módja van annak, hogy az ember segítséget kapjon, nem feltétlenül az, hogy most a gyerek jár, de persze nyilván olyan is van.
7: Éppen azt akartam kérdezni, amire itt most félig válaszolt is, hogy és akkor, ha elmegy a szülő, vagy jelzi a szakembernek, akkor mi történik? De ezek szerint, ha jól értem, akkor ennél bonyolultabb, mert hogy egy természetes, de elhúzódó folyamatot próbál a pszichológia megtámogatni valahogy úgy, hogy minél kevésbé kelljen beavatkozni, tehát akár a szülő is néhány konzultáció után tudjon ilyen eszközöket használni.
11: Itt én azt pontosítanám, hogy attól, hogy ez egy természetes folyamat, attól még lehetnek olyan esetek, amikor valamiért a gyereknél túlcsordul. Ennek csomóka lehet az éretlen idegrendszerből.
7: Igen, és visszautalnék a legelső beszélgetésre, ahol ugye az a kisgyerek átélte a minden egyébbel együtt azt, hogy például az édesapja teljesen bizonytalan és rendszertelen, ahogy megjelenik az életében. Tehát például ez lehet egy plusz.
11: Hát ez nyilván, ez mindig, meg egy kórházi kezelés, meg egy beteg, tehát hogy sok minden lehet körülötte, de az is lehet, hogy egyszerűen a gyereknek a habitusa, a temperamentuma, egy nehezen kezelhető temperamentumú gyereknél nagyon erősek lehetnek ezek a tünetek, amit feladat, nagy feladat a szülőnek, de ugyanígy, amit mondtam az előbb, hogy lehet, hogy a gyereknek kívülálló szemmel nézve egy teljesen átlagos szeparációs szorongós időszaka van, ám mégis a szülőnek okoz egy olyan nehézséget, ennek a kezelése, hogy feladja a leckét is. Itt ezt nagyon fontos kimondani, hogy most teljesen mindegy, hogy ki mit mond, hogy az a gyerek hogy jelenik meg, hogy viselkedik, stb., hogy a gyereknevelés hiszti egyéb témában is ugyanez. Ha nekem szülőként elakadásom van a kezelésében, az egy valid dolog, hogy én szülőként segítséget kérek.
7: Hát ez teljesen érvényes, és csak tegyük is meg. Még a végére egy kérdés, ugye a pszichénk, a mentális egészségünk és a testi egészségünk igen szorosan összefügg, erre talán nem is kell bizonyítékokat sorolni, mert számtalan van. Ebben az esetben, hogyha bármi extrém módon hosszúra nyúlik, rosszul van kezelve, nem tudjuk a természetesség látszatát fenntartani, gyermekként hordozunk egy ilyet magunkban, felnőttként ez okozhat bármi problémát? Tehát előfordul a praxisban, hogy vissza kell nyúlni gyerekkorba, hogy aha, ott nem volt valami rendben.
11: Persze, hát ezek ilyen nagyon klasszikus önismereti, meg transzgenerációs kérdések, hogy valakinek van egy gyerekkori elakadása, és annak felnőtt korban vannak tünetei. Talán a legegyszerűbb az, amikor az embernek megszületik a saját gyereke, és amikor a saját gyereke kerül abba az életkorba, amikor az embernek volt egy elakadása, hogy ott kezd el akár nála tünet megjelenni, vagy ott kezd el olyan érzés előjönni, ami eddig nem. Tehát a saját gyerekemnek az az életkora, amikor én elszenvedtem mondjuk egy hiányt, az például egy erős trigger lehet.
7: Meg nyilván komoly betegségeknél is érdemes végigvizsgálni az embernek magában, hogy mentálisan
11: hát
7: hogyan
11: volt is. Most egy testi betegségnél nyilván mindig az orvos az első az út, az egészségügy, és a pszichés hátteret sem úgy kell gondolni, hogy ez egy egyenes okokozati összefüggés, de az, hogy lehetnek aspektusai, az persze, igen.
7: Nagyon szépen köszönöm Bojti Andreának, klinikai gyermek és ifjúság pszichológusnak, hogy itt volt velünk. Lesz holnap is Dr. Kossuth, akkor majd elmondjuk azt, hogy a hazai futballválogatottnál is gond a sportsérülés mostanában olyannyira, hogy az egyik focista több hetet is ki kell, hogy hagyjon miatta. Melyek a leggyakoribb sérülések, mi a legbalesetveszélyesebb sportág, hogyan előzhetők meg a sérülések? A kérdéseket a 0639666-os SMS számra várjuk. Köszönöm figyelmüket, a hangmérnök Rácz Dorottya volt, a szerkesztő Deák Dóra, én az ő nevükben is búcsúzom, további szép napot, jó rádiózást kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Miért tüntetnek a szociális szféra dolgozói, ha már megkapták az ígéretet a béremelésre? Kuslics Gábort és Köves Ferencet kérdezzük. Hogyan lehet a pénznél is értékesebbet adni? Vendégünk az első magyar időkölcsönző. És milyen egy igazán innovatív pedagógus a 21. században? Diákjaival már saját Miavaki erdélye is van az Ady Endre gimnázium tanárnőjének. Írjanak nekünk SMS számunk 0639666. Már is kezdünk, de előbb hírek következnek Bordi Andrástól.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja az Európai Bizottság Magyarország számára. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Marad a napos gomoly felhős idő. És most a részletek. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamiság feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizon Europe programokhoz. A javaslat elfogadására alapesetben egy hónapja lesz a tagállami kormányokból álló uniós tanácsnak. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítás alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi között a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba azt mondta, pártja örül annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek. A Tisza párt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A Medián felmérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7, illetve 8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe. Ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-as autó déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve járnak. A gyalogosok és a kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Ami az időjárást illeti, egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor is előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, és helyenként eső, zápor, nyugaton zivatar is lehet. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 16:30-kor várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
5: A pesti humor az operett és a kabaré, vagyis a könnyű műfajt hozza magával a stúdióba a Szóda vendége, László Ferenc zenetudós. A Traviata Szegeden és Bősze Ádám Kotta Antikváriuma Bécsben.
4: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Sashegyi Zsófia vagyok. A mai Neccesben szó lesz arról, mi a titka a hatékony adománygyűjtő kampányoknak, és mit lehet kiolvasni abból, kinek mennyi folyt be az 1%-okból. Beavat minket az adományszervezési tanácsadó. Itt lesz a Sziget-Szentmiklósi időkölcsönző, és azt is körbejárjuk, kik és miért demonstráltak a múlt hét.

0: ugye én a másik szobában voltam pont, és én átmentem az ő szobájába, vagyis ahol ő pihent, megijedtem nagyon, mert én nem láttam ilyen állapotba, tolítgattam őt, és nem reagált. És akkor én egyből, ugye a kezemben volt a telefon, egyből hívtam a mentőket.
1: Mennyi idő alatt értek ki?
0: Én másnap néztem meg, 18 perc. Jött egy mentőautó, hárman szaladtak, rohantak, csinálták a dolgukat, de utána még jöttek többen, és akkor, mikor az iratait kérték, akkor láttam, hogy már három mentőautó van, és akkor el is vitték őt. Hát egy két óra múlva már telefonálgattunk, hogy hova menjünk, ugye nem tudtuk. Bementünk az öcsémmel, és akkor mondták, hogy stabilizálták az állapotát. Ugye rárakták, amire kellett, ott örültünk is.
1: Vagyis akkor a mentők megmentették az életét?
0: Igen, igen. Uh-huh. Igen, én nem azért írtam oda azt, hogy ők késő, mert hogy őket
1: Nem, Isten őriz, nem gondolom, egyáltalán nem. Csak most, hogy beszélgettünk, nem volt még nekem egyértelmű, de ugye igen, tehát világos, a mentő megmentette az életét,
0: ők
1: bevitték.
0: Úgy adták el, igen. Csak ugye sajnos késő sikerült nekik is, mert én megkérdeztem a doktor urat a kórházba, hogy mondom, ha én egyből elkezdem, amit még soha nem csináltam, tényleg. Mondta, hogy nem, sikerült volna, mert sajnos ez a 4-es stádium kapta ezt a szívinfarktust. És tényleg azt láttam a férfin is, mikor megjöttek a mentősök, hogy majd megfulladt, hogy annyira dolgozott, csinálta.
1: Mármint az újraélesztést.
0: Igen, az újraélesztést. Igen, igen.
1: Bementek meglátogatni, igen. Ezt mondta, stabilizáltak az állapotát, itt tartottunk.
0: Akkor már ugye az intenzív osztályon volt, végeztek egy műtétet, vagyis kettőt, bocsánat, mert azelőtt ugye, amikor bevitték, akkor is műtötték, és akkor utána még egyszer műtötték. Hát mondta a doktor, hogy készüljünk fel, már még ők se tudják, hogy mi lesz.
1: És mennyivel később halt meg?
0: Hát vasárnap.
1: Értem.
0: Délután hívtak. De már azelőtt hívtak minket, hogy menjünk el, menjünk be minél előbb, és búcsúzunk el tőle.
1: És akkor ezek után volt az, hogy meglátták a Facebookon az Országos Mentőszolgálat posztját?
0: Igen, nekem a sógonom küldte el ezt, mert ugye a tesóm meg odaírt az öcsém, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy oda kéne írjak, de hát én nem gondoltam, hogy ekkora botrány lesz ebből.
1: Mondta, hogy odaír, de mit írt oda? Tehát az hogy volt?
0: Azt, hogy elhunyt 6-án, ma volt pont a temetése, és hogy az újraélesztés ugye soká sikerült. Uh-huh. Azt írtam oda, igen. Uh-huh. De nem a mentősökre írtam ezt.
1: Odaírta azt, hogy ez a történet, ez az önök története, és ez végül igen. is rosszul végződött. Jól értelmezem?
0: Igen.
1: Erre hogy reagált a mentőszolgálat?
0: Egyből átírták, ugye, vagyis odaírták, hogy kegyeleti okokból módosították a posztot, és nekem is írtak, megkerestek engem.
1: Mármint, hogy írásban keresték önt?
0: Igen, írásban kerestek, hogy nagyon sajnálják, hát egy nagyon hosszú szöveget írtak nekem. Igen. Szeretném személyesen is kifejezni az interjétvétemet, férjelvesztése miatt nagyon sajnálom, hogy ebből a nehéz helyzetben a bejegyzésünk további fájdalmat okozhatott önnek és családjának. A jelzést sőt követően módosítottuk a posztot, ha úgy érzi, hogy szeretné, ha ezt a bejegyzést teljes egészében eltávolítanak, kérem jelezze és természetesen azonnal megtesz. Kérem fogadja együttérzésünket.
1: És akkor ön erre visszaírt? Vagy fölhívta őket? Vagy...
0: Igen, válaszoltam. Igen. Azt írtam nekik, hogy köszönöm szépen, hogy megértette a helyzetemet, és a jelzésem után módosították a bejegyzést. Nagyon nehéz időszak ez most nekem és családomnak.
1: Tehát nem kérte, hogy vegyék le?
0: Nem. Én úgy gondolom, hogy a mentősök nem tehetnek semmiről. Ezt tényleg mindent megtettek. Most jó, ez a poszt, ők nem tudták, hogy meghalt, de így ők most már ők is tudják, hogy mi történt.
2: Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, ha minden igaz, a vonalban van a szervezet szóvivője, Szűcs Brigitta. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hogyan érintette a mentőszolgálatot az, hogy ilyen nagy port kavart ez az eset?
3: Sokat hibáztunk kommunikációs szempontból, és az a feladatunk, hogy ezt a hibát, mert ezt sajnos hibának kell neveznünk magunknak is, ezt vállaljuk és tanulunk belőle. Alapvetően az ilyen és ehhez hasonló közösségi felületeinken való megosztásainkkal az a célunk, kettős célunk van, egyrészt annak a bemutatása,

0: hatása, hogy milyen emberi helytállásról tesznek nagyon sokan laikusok tanúbizonyságot, ahogy ezt a hölgy is mondta, hogy nem volt még soha ilyen helyzetben, de oda ment a hozzátartozója, hogy felismerte, hogy nagy a baj, és azonnal segítséget kért. Tehát az egyik célunk az ez szokott lenni, hogy kiemeljük azt, hogy milyen nagy szerepe van a laikusoknak egy ilyen helyzetben, a másik pedig, hogy bemutassuk, hogy hogyan dolgoznak a bajtársaink, és ezzel az edukatív üzenettel, már ha ezt edukatív üzenetnek lehet nevezni, ezzel a poszttal is ez volt a célunk, hogy bemutassuk az emberi helytállást, a laikusok fontos szerepét, illetve magát a mentőmunkát, és az a tanulságunk ebből az esetben, hogy ez nem kellő súllyal esett latba ebben az esetben, hogy az edukatív üzenet legyen a főszerepben.
1: Más országokban van egy ilyen irányelv, hogy konkrét történeteket nem mutatnak be.
0: Jelen történetnek nem az érintett személy volt, meg nem is nem a konkrét esetnek a bemutatása volt a cél, nem is tehetjük, hiszen természetesen a beteg jogokat figyelembe kell, nem csak hogy figyelembe, tiszteletben is kell tartanunk, pláne az etikai kérdéseket. Az ilyen esetekkel mindig az a célunk, hogy közérthetően tudjunk mesélni egy konkrét jelenségről, amivel egyébként bárki bármikor szembesülhet és találkozhat vele. Engedjen meg egy konkrét példát. Ha azt írja ki az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalára, hogy mindenki vegye komolyan a mellkasi fájdalmat, akkor az üres, azok üres szavak. De ha van mögött egy történet, és meg tudunk osztani egy mentési történetet, aminek az az üzenete, hogy akár a hozzátartozó, akár a beteg komolyan vette a mellkasi paraszt, és ezért segítséget hívott, akkor abból mindannyian tudunk tanulni, és mindannyian tudunk tanulságot leszűrni, és ebben az esetben is azt szerettük volna kiemelni, és való igaz, hogy nem sikerült megfelelő súllyal, hogy milyen helytállásról tett tanúbizonyságot a hozzátartozó, hogy nagyon gyorsan telefonált, hogy a kollégánk vonalban volt végig, hogy a bajtársaink megérkeztek, emberfeletti erővel küzdöttek a bajba jutott életért, és ugyan sajnos rövid távon, de átmenetileg sikeres volt az újraélesztés.
1: Hát, hogyha nem lett volna konkrét a történet, akkor valószínűleg nem ismert volna magára az egyik szereplője, tehát értem, hogy a cél az, hogy ne legyen felismerhető, de akkor lehet, hogy ez is a tanulságok közé be kell sorolni.
0: Abszolút, tehát hogy az, hogy a bejegyzés nem tartalmaz nevet, pontos címet vagy pontos életkort, az sajnos kevés, és még jobban anonimizálnunk kell ezeket az eseteket, és fel kell mérnünk annak a kockázatát, ami sajnos most megtörtént, és ezt őszintén sajnáljuk, és nem tudjuk elégszer ismételni a hozzátartozónak sem, hogy fel kell mérnünk, hogy az, hogy mi foglalkozunk egy ilyen mentési feladattal, az hogyan érinti a hozzátartozót, és hogyan érinti azt a közösséget, akit egyébként veszteségért, és hogyha felmerül annak a legkisebb lehetősége is, hogy kárt okozhatunk egy ilyen eset nyilvánosságra hozásával, akkor ezt természetesen a jövőben nem fogjuk megtenni.
1: Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket.
2: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel.
1: A Magyar Hospice Alapítványt leginkább azok segítik, akik már valamilyen módon kapcsolatba kerültek a szervezettel. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a halál tabu témának számít a társadalmunkban. Bár a szervezet egy 10 ágyas fekvőbeteg részleget is üzemeltet, ráadásul a munkatársai Budapesten majd minden kerületben kiveszik a részüket az otthonápolásból, a Magyar Hospice Alapítvány elsősorban az életvégi döntésekkel összefüggésben él az emberekben. Gál Ilona a szervezet adományszervezési vezetőjével, Buzási Katalinnal beszélgetett.
3: Buzási Katalinnal, a Magyar Hospice Alapítvány adományszervezési vezetőjével beszélgetek. Nem utolsó sorban azért vele, mert több civil szervezetnél dolgozott már, jelentős adományszervezési tapasztalata van.
4: Nagyon sokszínű egy ilyen adományszervezési munka. Én nagyon szeretem, hogy lehet benne kreatívnak lenni, szerves része a kommunikáció, és nagyon sok érdekes emberrel találkozom munka közben.
3: Mi a legnagyobb kihívás a Magyar Hospice Alapítványnak?
4: Több kihívással is szembenézünk. Az egyik legnagyobb kihívásunk az maga a téma nehézsége, hogy a halál, ami társadalomban még mindig egy olyan tabu téma, hogy azt veszük észre, hogy nagyon sok ember bezárja a fülét, azt mondja, hogy neki ez olyan nehéz, nem akar rá gondolni, nem akar hallani róla. Más alapítványnál is dolgoztam, és tudom, hogy mindenkinek megvan az érzékenysége, hogy annyira sok szép ügy van, hogy hogy ki mit támogat, hogy a gyerekügyek mennyire fontosak, vagy valakinek az állatok fele húz a szíve, más ember a környezetvédelemre szánja az adományát, és nehéz megtalálni azt a réteget, akinek pont a mi ügyünk iránt van érzékenysége. Az a tapasztalatunk, hogy többnyire az érintettek azok, akik nekünk szeretnének segíteni. A másik nehézség, amiről még szívesen beszélnék, az az, hogy mivel nekünk tulajdonképpen van egy 10 ágyas fekvőbeteg részegünk, ami olyan, mint egy mini kórház, és ezen kívül Budapesten majdnem az összes kerületben otthonápolásban jelen vagyunk, ennek a fenntartási költsége, ez óriási. Évről évre nagyon nehéz előteremteni az ehhez szükséges forrásokat, hiszen mi egyháztól és államtól függetlenek vagyunk.
3: Kap azért az alapítvány államtámogatást?
4: Igen, kap. Van ez a kötelező NEAK finanszírozás, ami körülbelül az összkiadásunk 18%-át fedezi.
3: Milyen adományszervezési ötletekkel dolgozik, mondta, hogy a kreativitást szereti ebben a munkában? Hát például ezen a területen, ahol az életvég van fókuszban, itt milyen ötletei vannak?
4: Az ötlet az egy dolog, de muszáj több lábon állni. Tehát azt nem lehet elengedni, hogy az embernek legyen a magánadományozók felé kampánya, legyen a cégek fele kínálata. Amiben én nagyon nagy fantáziát látok, az a hagyatéki adományozás, aminek nyugaton már nagyon nagy hagyománya van, nálunk még sajnos nem akkora. Igaz, hogy ez megint nekünk egy kicsit nehezebb téma, hiszen mi nagyon-nagyon szeretnénk arra odafigyelni, hogy nehogy összekötődjön a fejekben, hogy mi hagyatékért cserébe bárkit is ápolnánk, mert ilyen nincs.
3: Elmondani, mi ez a hagyatéki adományozás?
4: Az a hagyatéki adományozás, amikor valaki úgy dönt, hogy amiért ő dolgozott, amit ő az életében összeszedett, azt... Hát, hogyha nincs örököse, akkor nem szeretné, hogy az államra maradjon, hanem inkább céltottan szeretné valamilyen ügyre szánni, de olyanokkal is találkoztam már, akiknek van örökösük, de úgy döntöttek, és az a jó, ha közösen döntöttek úgy az örökösökkel, hogy egy részét azt valamilyen célra adják. Én azt tartom ember rendkívül szépnek, hogy szerintem az ember még így a halála után hatással lehet valamire, ami neki fontos.
3: A Magyar Hospice Alapítvány kapott már így adományt?
4: Kaptunk már így adományt, mondom, arra figyelni kell, hogy olyantól nem fogadunk el, aki ápolást kér cserébe.
3: Hogy lehet erről kommunikálni, főleg egy ilyen nehéz területen, mint amilyen a hospice?
4: Nálunk a nehézség az, hogy tényleg legyen világos, hogy ez nem egy üzlet, aminek két iránya van, hanem ez csak önzetlenségből lehet.
3: Hogy látja az emberek, tudják Magyarországon, hogy az adományozás az egy egyirányú dolog, ahogy ön fogalmazott, tehát hogy az nem egy üzlet, hanem egy önzetlen segítség?
4: Nem akarok megsérteni senkit, ezért azt mondanám, hogy van, aki tudja, sokan tudják, és nyilván sokan nem tudják. Cégek esetében is azt látom, hogy nyilvánvaló, hogy a cégek is olyan dolgokat támogatnak, amiben nekik is van valamilyen, ha nem is érdekük, de valamilyen fajta kapcsolódásuk. Szoktunk vendégül látni a házban olyanokat, akik segítenek itt a ház körüli teendőkbe, de természetesen...
3: Mármint most cégekre gondol?
4: Cégekre, igen, de hát természetesen betegek mellé nem engedhetünk olyan önkénteseket, akik nem végezték el azt a képzést, ami ehhez szükséges. És valójában magából az önkénteskedésből mi még nem tudjuk fedezni a kiadásainkat, tehát mi azt üdvözöljük, hogyha a cégeknek is olyan CSR stratégiájuk van, ami figyelembe veszi azt, hogy az alapítványoknak végső soron pénzre van szükségük.
1: Buzási Katalinnal, a Magyar Hospice Alapítvány adományszervezési vezetőjével Gál Ilona beszélgetett. Alapítványok, civil szervezetek vagy éppen magánemberek hosszú távú célokra, egyszeri alkalomra, könyvkiadásra, filmkészítésre, szabad sajtóra, kutyák és macskák megmentésére ezer és ezer célból indítanak adománygyűjtő kampányt manapság. Vagy hogy lehet elérni a célközönséget, milyen trükkökkel lehet megsokszorozni a befolyó összegeket, és milyen trendek figyelhetők meg az adománygyűjtési szokásokban, arról Schmidt Gergő adományszervezési tanácsadót kérdezzük. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A honlapján azt hirdetén nem az a baj, hogy nincs forrás, hanem az, hogy nincs rendszered hozzá. Tényleg mindenre lehet forrást találni, hogyha az embernek megvan rá módszere?
5: Igen, nagyon gyakori visszatérő probléma a civil szervezeteknél, hogy úgy érzik, hogy az ő témájuk az nincs fókuszba, nem elég érzelmes egyébként. Én is egy olyan szervezetnek segítek az időm nagyon nagy részében, a Járókelő Egyesületnek, akiknek a témájuk nem olyan érzelmes, tehát nem olyan, mint egy állatmenhely, egy kórház ügye, viszont nagyon fontos társadalmi szempontból, közterületi hibák bejelentéséről szól, és igen, ezt is el lehet juttatni az emberekhez, és nagyon tudok kapcsolódni a Hospice alapítvány munkatársához, abban, hogy akik megélték már azt, hogy a civil szervezetek segítenek nekik, ők nagyon szívesen adományoznak.
1: Egyébként tényleg ilyen fontos az érzelem ebben a műfajban?
5: Nagyon fontos. Én azt látom, hogy ugyanúgy, ahogy a vásárlásainkat meghatározza, tehát hogy egy pillanatnyi érzelem, amikor látjuk akár egy jó ügy sikerét, egy kisgyerek, egy meggyógyult kisgyerek boldog arcát, vagy aki eljuthat egy balatoni nyári táborba, láthatjuk az állatmenhelyen a jól kezelt kutyusokat, cicusokat, ez egy azonnali hatást vált ki bennünk, és ez jó, ez fontos dolog, de egy fontos erről megfelelően kommunikálnunk, és nagyon gyakran az a helyzet, hogy az emberek azért nem adnak, mert egyszerűen nem voltak megkérve erre, vagy nem jól voltak megkérve, és nem jött át az üzenet.
1: Kik adományoznak szívesen, mi a tapasztalat?
5: Egy kicsit visszautalnék arra, amit mondtam, hogy aki már segítséget kapott, például a járókelőnél is, aki bejelentett és tapasztalja, hogy hú, hát itt bejelenteni egy ügyet, az mennyivel könnyebb, mint utána járni, hogy melyik közszolgáltatóhoz tartozik, itt megtehetem egy helyen, ők hálásak, de hogy ez igaz más ügyekre is. Társadalmi, tehát korosztályt, város, megyét nem mondanék szívesen, mert hogy mindenhol vannak adományozók. Nevet?
1: Nemet.
5: Ja, nemet. Ügytől függ. Tehát, hogy egy olyan úgymond nagyon praktikus segítség esetén, főleg mondjuk egy kevésbé érzelmes ügy esetén, mint például a járókelőnél, ott nagyon magas a férfi adományozók aránya is, de a legtöbb szervezetnél, tehát jogos a kérdés, a legtöbb szervezetnél inkább női adományozók vannak többségben, viszont ez nem igaz az összegre. Tehát, hogy az összegben nagyon sokszor ritkábban is, de férfi adományozók többet adnak.
1: Nemrég derült fény arra, hogy melyik szervezet mennyi pénzt gyűjtött össze az 1%-okból. Mit lehet kiolvasni ezekből a számokból? Ön mit olvas ki belőlünk?
5: A felajánlók száma sajnos ilyen stagnál csökken, viszont a felajánlott összeg az nő. Nyilván ez egy bérnövekedéshez is kapcsolható. Ami még látszik, hogy az utóbbi években nagyon aktívak lettek a különböző sajtóorgánumok alapítványai, és van ennek egy olyan természete, hogy az ő láthatásuk, vagy láthatóságuk az biztosított, tehát az ő hangjuk eléri az embereket, és ez nekik egy úgymond nagy kommunikációs előny. Tehát, hogy a XY sajtótermék oldalát látogatom, hallgatom őket, akkor nyilván ők kommunikálnak arról, hogy nekik felajánlható az 1%, és ez hatalmas forrásokat visz el be az irányba az utóbbi években.
1: Az, hogy stagnál a felajánlók száma, az nem kudarc a civileknek?
5: Csatornákat kell találni folyamatosan, kommunikációs együttműködő partnereket, ahol hangot kaphatunk. Egyébként ehhez a cégek is nagyban hozzá tudnak járulni. Nyilván, amit említettem, hogy sajtóorgánumoknál ez a gyakran pro bono lehetőség visszaesett, hiszen saját magukról is kommunikálniuk kell, ez is érthető. Tehát én nem mondanám, hogy kudarc, vannak a rendszerben olyan dolgok, mint például most már a NAV ugye meg kitölti a felajánlásokat, tehát vagy az adóbevallásokat, és így már nem találkozunk nagyon gyakran saját adóbevallásunkkal, ez is visszavett a számból, és illetve vannak SZIA-mentességek, úgyhogy a külső körülmények ezt azért nagyba befolyásolják.
1: Tőlünk nyugatra sokaknál már havi összeg van elkülönítve az adományozás, és akkor ez változó, hogy kinek adják, vagy melyik alapítványnak, melyik civil szervezetnek, vagy személynek adják oda itthon. Hogy áll ez? Van kialakulóban már egy ilyen szokás?
5: A szervezeteknél fókuszban van, a legtöbb szervezetnél egyre inkább, hiszen nem ez egyszeri közepes vagy nagy összeg a legnagyobb segítség, hanem az, amiről lehet tudni, hogy jövőre is megérkezik. Tehát, hogy amit hónapra akár egy kisebb összeggel támogatják a szervezetet, azok az emberek biztosítják, hogy kiszámítható módon tudjon működni az alapmisszió. Egyébként ez teljesen igaz, én találkoztam holland kisfiúval, aki a zseppénzének egy részét, azt ilyen rendszeres adományozásként felajánlott a fixen minden hónapban, úgyhogy ez valóban ez a kultúra része, de Magyarországon is ez javult. Tehát, hogy 20 éve én általában azzal találkoztam, azzal a vélekedéssel, hogyha beszéltem emberekkel, hogy miért nem az állam segít. És most már ezzel a kérdéssel egyre ritkábban találkozom, egyre inkább értik az emberek, hogy mindenkinek érdemes hozzájárulni a közös ügyekhez.
1: És a cégek adakozók inkább, mint a civilek, vagy merre felé billen ez a mérleg?
5: Vannak azok a nagy cégek, ahol a kultúrának, tehát a céges kultúrának, akár az anya cégnek ez rögzített filozófiája, és megvan erre az elkülönített összeg. Nagyon sok szervezet keresi ezeket az együttműködési lehetőséget, ezekkel a cégekkel, akik úgymond a kirakatban vannak, amik közismertek erről, hiszen nagyok és mindannyian ismerik őket. Én azt gondolom, hogy még itt a KKV-k, egyéb cégek részéről abszolút van tér az ebbe való előrelépésre, viszont nagyon sok esetben egyénfüggő is, ki a cégvezető, kik vannak döntési helyzetben, fontosnak tartják ezt. Láttam már olyan kis céget, olyan egyszemélyes céget, aki sokkal nagyvonalú volt, mint akár egy milliárdos cég, de hangsúlyozom, ez minden egyes segítség sokat számít a szervezeteknek.
1: Utolsó kérdésem, mit mond a hallgatóknak, miért adományozzanak?
5: Azért adományozzanak, mert minden egyes forinttal szavaznak arra, hogy mi az a jó ügy, ami Magyarországon is legyen működőképes, amin ők maguk is tudnak egy kicsit segíteni.
1: Schmidt Gergő adományszervezési tanácsadó, köszönjük, hogy eljött hozzá.
5: Köszönöm szépen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 5:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel. És most a részletek. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során az eredeti összeg többszörösére is nőhet. Hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. A Fidesz szerint a rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg bűncselekményt. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz enklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel az oroszok a lengyel légvédelmet tesztelték. Kijevben két ember meghalt, 25 megsebesült az éjszakai orosz dróntámadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Kricskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le, 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Ami az időjárást illeti, egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek, arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar is. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Az éjszakai 5-12 fok után, holnap napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel 17 órakor várjuk Önöket.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Úgy érzik, a bérolló szétnyílása ellehetetleníti a szociális munka helyzetét, ezért a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete a miniszterelnökség elé vonult múlt pénteken. Azonnali legalább 25%-os béremelést és jobb munkakörülményeket várnak el a kormánytól. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Az elmúlt hónapokban gőzerővel folyt a gyermekvédelmi rendszer hiányosságainak feltárása. A Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága 200 oldalas jelentésben állította fel a rendszer működésének diagnózisát. Magyar Péter számos intézkedés mellett egy azonnali 10 milliárd forintos krízisprogram elindítását is bejelentette, a rendszerben dolgozóknak pedig két lépcsős bérrendezést ígért. A laikus számára érthetetlennek tűnhet tehát, hogy miért szervezett a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete a múlt hétvégén mégis tüntetést, azonnali 25%-os béremelést követelve. Kuslics Gábor gyermekvédelmi szakemberrel az ágazat dolgozóinak helyzetéről beszélgettünk. Magyar Péter már a kampányban mindent megígért a szociális szférában dolgozó szakembereknek, és a Tisza kormány megalakulása óta sem merültek feledésbe ezek az ígéretek. A közelmúltban jött ki a gyermekvédelmi rendszerről szóló diagnózis. Annak a sajtótájékoztatóján is elhangzott, hogy lesz béremelés a szociális szektorban. Akkor miért rendezett tüntetést most a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete? Miért volt ez indokolt mégis?
3: Én azt gondolom, hogy azért, mert hogy a miniszterelnök A kampány ideje alatt azt mondta, hogy azonnali intézkedés lesz a béremelés. Mondott is egy számot, hogy 25%-os béremelés, és az azonnaliság az elmúlt, és a sajtóértesülések szerint ez a 25% ez két részletbe esetleg meg fog valósulni. Egyik része idén, a másik az pedig 2027. januárjában. Van egy ilyen hangulat, hogy át vagyunk ejtve, holott a gyerekvédelmi és szociális területen dolgozók sokat tettek annak érdekében, hogy ez a kormányváltás megvalósuljon, mindenféle információkkal, adott esetben opponálásokkal, nem tudom, saját magatartásokkal.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki mindenki tartozik ebbe a csoportba, akik most felemelték itt tagjukat. Ugye Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy gondolnunk kell az egészségügyben dolgozókra, a tanárokra, az oktatási alkalmazottakra és a rendvédelmi dolgozókra is, nyilván a béremelés szempontjából. Miért érezhetik úgy a szociális szféra dolgozói, hogy nekik sürgősebb a béremelési igényük?
3: Hát talán azért, mert hogy ők kimaradtak. Az előbb említett ágazatok munkavállalói a korábbi időszakban kaptak olyan béremeléseket, vagy olyan életpályamodellhez juttatták őket, amiben benne volt az előre jutás lehetősége. A szociális gyerekvédelmi ágazatban dolgozók azok kimaradtak, és életpályamodellről se lehet beszélni, hanem adott esetben mondjuk a gyerekvédelem vonatkozásában inkább hát egy ilyen mesterségesen megnehezített munkakörülmények azok, amikről be tudunk számolni. Például kifogástalan életvitel vizsgálata ezért.
2: Ki mindenki tartozik akkor ebbe a körben?
3: Többször lehet hallani ezt a kifejezést, hogy 0-100 évig foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik vagy elesettek, és maguk nem tudnak saját magukról gondoskodni, vagy pedig olyan élethelyzetbe kerültek, átmenetileg vagy tartósan, ahol amikor segítség nélkül nem tudnának a felszínen maradni, nem tudom, kompetenciáikat vesztenék, és egy rettentő szomorú magányos élet várna rájuk.
2: Ön ott volt a tüntetésen?
3: Én nem voltam ott a tüntetésen.
2: Miért?
3: Azért, mert nem egy olyan munkahelyzetbe kerültem, amiből nem tudtam kikerülni.
2: Tehát munka miatt voltam, igazoltam.
3: Hát igen, azt gondolom, hogy igazoltam.
2: Milyen fizetésekért dolgoznak ezek az emberek? Nagyon alakban tudunk számokat mondani?
3: Két diplomával, mondjuk 10 éves szakmai tapasztalattal, bruttó 600 000 forint között körüli összegekről beszélünk. Ez egy, ha nincsen egyéb az adócsökkentő élethelyzetben valaki, akkor ez olyan 370-400 000 forint körüli összeg, amit egy-egy munkatárs hazavisz. Ebből szinte lehetetlenség egyébként megélni. Főleg Budapesten.
2: Mi a véleménye arról a munkáról, amely a gyermekvédelemben az elmúlt hónapokban elindult? Jó az irány, megfelelő a retorika, vagy jó az ütemezés?
3: Talán jó az irány, én szerintem lassú. Az én tudomásom és észlelésem szerint mindaz az információ, ami megjelent ebbe a diagnózisban, az a kormányra készülő Tisza pártnál már korábban megvolt, most a kormánynak megvan, nyilván saját gyűjtésből is többek között. Ez a sürgetettség, ez az azonnaliság szerintem nem engedi meg azt, hogy tovább kutakodjunk, tovább beszéljünk a múltról, nem tudom micsodáról. Sokkal fontosabb lenne az, hogy egy operatív magatartással valamilyen irányban elindulni, és egyrészt most ugye konkrétan a gyerekvédelemről beszélünk, egyrészt a gyerekjóléti alapellátásnak az aktorait megerősíteni, másfelől pedig a gyerekvédelmi szakellátásban kialakult rémségesen gyerekellenes helyzetet legalább olyan vállalható szintre segíteni. Ez egyébként vélhetőleg egy irgalmatlan nagy munka, nagyon-nagyon sokat kell rajta gondolkodni, 1000 összetevője van, Szerintem az én, nem tudom, ízlésem szerint ez egy lassú folyamat most jelen pillanatban.
2: Hát akkor egyfelől sürgetnek a körülmények, másfelől azt mondja, hogy ez egy lassú folyamat szükség szerint. Hogy lehetne ennél jobban,
3: én azt mondom, hogy körültekintőnek és gyorsnak kell lenni, és ami most történik, az nekem egy kicsit lassú. Én ezt mondom.
2: És hogyan lehetne gyorsítani ezen? Mit kéne most csinálni első körökben?
3: Hát én gondolom, hogy az ágazatirányítók érdekérvényesítésén múlik, és hogy az előbb felsorolt szakmacsoportoknak a vezetői ugyanolyan erőteljes kommunikációt folytatnak véleményem szerint egy kormányülésen, mint ahogy a mi ágazatunknak a vezetői is, remélem, hogy kommunikálnak. Hát ez egy meccs, és hogy nyilvánvalóan a kormányfőnek az egy feladata, hogy a fontosságokat sorrendbe állítsa. Aztán, hogy mi az igazán fontos, az tekinti igazából szerintem gyanakodva az a közösség, ahova én is tartozom. Mert azért ezek nagy számok, hogy hány emberről beszélünk, akik érintettek szociális és gyerekvédelmi ellátásban, de hogy azért a társadalomnak kisebb hányadát érintik.
2: Mi lenne az első három feladat az ön megközelítése szerint, aminek most így SOS neki kéne állni?
3: Én azt gondolom, hogy a szektorsemlegességről mindenképpen kell beszélni. Ez ugye arról szól, hogy ezeket az ellátásokat különböző fenntartók által működtetett intézmények végzik. Fenntartók az lehet állami, egyházi vagy civil, állami, önkormányzati, egyházi és civil, és hogy az egyenlő munkavégzés sért egyenlő bér kellene, hogy járjon. Állami normatíva, fejpénz, nem tudom, ezer neve van, amiről beszélek. Biztos vagyok benne, hogy az ellátásokat közelebb kell vinni az ellátottak lakhelyéhez, ezért azt is gondolom, hogy a települési önkormányzatok feladatellátását azt támogatni és segíteni kell. Vannak olyan települések, ahol a költségvetésük egészen elhanyagolható összeg, ugyanakkor mármint a települési önkormányzatnak az éves költségvetése, és hogy hát ott is vannak olyan emberek, sőt, mit valószínűleg ott igazán vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak. Ezeket a településeket szerintem különös módon kell támogatni, segíteni, hogy a saját ellátórendszerüket, ha esetleg társulások formájában ki tudják alakítani. Azt is gondolom, hogy a gyerekvédelemről beszélünk kifejezetten, hogy a gyerekvédelmi szakellátás jelen pillanatban nem biztosítja azt, hogy a gyerek a saját lakhelyéhez közel jusson biztosan ellátáshoz, hanem egyébként ez a jelentésben is többször megjelenik, hanem a lakóhelyétől akár több száz kilométerre kapja meg az ellátását. Magyarul, hogy azt a magat tartást, ami arról szól, hogy ha bekerül egy gyerek egy intézménybe, nevelőszülői hálózatba, akár onnantól kezdve az állam az, aki eznek a költségét viseli, és a települési önkormányzat abszolút semmiféle további anyagi forrással nem járul hozzá az ellátáshoz. Ebből nyilván az is következik, hogy nem érdeke, anyagilag nem érdeke az önkormányzatnak megtartania ezeket a gyerekeket az önkormányzat területén. Egyébként azt gondolom, hogy az fontos kiemelni, hogy ezek drága ellátások, szóval hogy abból, hogy segítünk, jó szándékkal állunk egy ember mellett, ezzel nem fog az ember sorsa megváltozni, nyilván személyesen sokat jelent, de hogy mind a gyerekvédelem, mind a szociális alap és szakellátás, vagy szakosított ellátás, ezek mind sok pénzbe kerülnek, ezeket meg kell finanszírozni. Beszélnék a nevelőszülőségről, vagy a nevelőszülőségről való beszédnek kellene, hogy legyen egy ilyen toborzó jellege. Egyrészt a gyerekek érdeke, hogy családban nőjenek fel, másfelől pedig a modern gyerekvédelem az abba az irányba mutat, hogy ezeket az intézményeket elfelejtjük, és helyette másokat csinálunk. Nekem van még külön egy ilyen fontosságom, az az, hogy egyszerre nem lehet két ellátórendszer fenntartani. Mondjuk ez kifejezetten gyerekvédelem, és azon belül is a települési önkormányzathoz kötődő gyerekjóléti alapellátás otthon nyújtója, és a gyerekvédelmi szakellátás, azok teljesen ugyanazokat a szakembereket igénylik. Nem tudom, mi az első három, de nagyon-nagyon gyorsan meg kellene találni a kormány számára a legfontosabb első háromat, és ezt megmutatni.
2: Volt egy bántalmazó attitűdje a rendszert vezető szerveknek, országos szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságról és az OGS-ről beszélünk. Mi lenne a teendő ezen a fronton?
3: Amikor az előbb arról beszéltem, hogy nem csak pénz kérdése az, hogy kimarad a pályán, akkor pont erre gondoltam, hogy ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden mással is. Szerintem minden máson ugyanolyan hangsúly van, körülbelül, mint a havi béren. Vannak olyan munkahelyek, ahol átlagos fizetéssel mégis üres álláshely nélkül végzik a kollégák a munkát, nyilván azért, mert hogy a vezető és a fenntartói környezet az barátságos. Ezeket az intézményeket én elfelejteném. A szociális és gyerekvédelmi főigazgatóságra szerintem nincsen szükség, az országos gyerekvédelmi szakszolgálatra sincsen szükség. Alapvetően ezekre a központosított mamut intézményekre nincsen szükség, mert hogy ha mindaz igaz, amit az előbb mondtam, hogy közel kell vinni az ellátásokat a szükséget szenvedő emberekhez, ezek a nagy intézmények pont abban érdekeltek, hogy valahol központosítja az ellátásokat. Magyarul, hogy én azt gondolom, hogy ezeknek a nagy intézményeknek a fenntartása az a gyerekek esetében gyerekjogi jogályokat, a felnőttek esetében pedig ellátott jogi jogályokat vet fel még akkor is, hogyha a legmagasabb szakmaisággal végzik. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból még a megyei fenntartás is túl távoli, főleg mondjuk egy akkora megye esetében, mondjuk mint Pest megye, túl távoli attól, hogy a szolgáltatások ott jelenjenek meg, ahol a probléma képződött. Én ezt az egészet úgy, ahogy van, elfelejteném, és teljesen egy másfajta gondolkodásban próbálnám meg kialakítani az új ellátórendszert.
2: Mi a helyzet az azonnalival és a 25-tel? Tette fel a kérdést a tüntetésre érkező kormányfőnek a Szád elnöke pénteken. Ezt követően átadta a szakszervezet követeléseit Magyar Péternek. Köves Ferenc most itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm az adásban.
4: Szép napot kívánok.
2: A kormányfő türelmet kért a szociális szektorban dolgozóktól. Van még, vagy elfogyott?
4: Hát ez ennél egy kicsit árnyaltabb kérdés szerintem. Azt nem tudom, hogy mennyi időnk van, de akkor én hogy érthető legyen.
2: Egy jó 10 percünk van nagyjából.
4: Szuper. Jó, akkor szerintem lesz időm. Hogy elmondjam, hogy miért is volt ez a demonstráció most, és miért volt nagyon fontos, hogy megmutassuk egyrészt a kormányzat képviselőinek, másrészt pedig a magyar társadalomnak is, hogy mi vagyunk és létezünk. Szóval mondom az elejétől. Ugye az elmúlt 36 évben, tehát a 90-es rendszerváltás óta a szociális ágazat az gyakorlatilag mindig a legrosszabbul fizetett szféra volt a közszolgálatok közül. Tehát gyakorlatilag utolsó-utolsó előtti helyen voltunk a nemzetgazdasági bértáblában mindig. Ez kormányfüggetlen. Tehát amikor egy politikus türelmet kér tőlünk, akkor a mi türelmetlenségünk az például jelen esetben ez nem feltétlenül a mostani Tisza kormánynak szól, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Pontosan tudjuk azt, hogy itt az elmúlt 16 évben, de igazából az elmúlt 36-ban olyan negatív tendenciák zajlottak a szociális ágazatban lévő ellátottakkal szemben és a benne dolgozókkal szemben, amin nem lehet fél év alatt változtatni. Ugye, ahogy az előbb hallottuk a Kusics Gábortól, tehát a nagyon-nagyon komoly rendszerszintű problémák is vannak. Szóval, hogy ez az összetevő, ez legalább kettő, tehát a rendszerhibák és az alacsony bérek. És akkor innentől kezdve a türelem. Szóval nekünk nem a türelmünk fogyott el ágazatban dolgozóknak, hanem a kollégák egy jelentős részének az ereje és az energiája. Mm. És amikor kimentünk, akkor ugye minden híradásban az jelenik meg, hogy a szakszervezetek 25% béremelést követelnek. Ez ebben a formában nem igaz. Ez a 25%, ez a TISZA választási kampányában leírt, és azóta többször hangsúlyozott ígérete volt a kormánynak már. Tehát ez nem a szakszervezeti követelés. Mi azért mentünk ki, hogy felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az ígéretet be kell tartani, és ráadásul úgy, hogy ugye a nyáron több fordulóban is volt a minisztériumban egyeztetés, nagyon jó volt a fogadtatás, hozzátenném, és ehhez képest nulla információ volt a bérfejlesztésről, mert ráadásul ez egy bérfejlesztés igazából. Tehát, hogy ugyanazt mondta a miniszterelnök úr, hogy ők ezt nem felejtették el, és ezt nyilván nem is hisszük neki természetesen, de a kommunikációban, az ágazatban dolgozók felé ez csak akkor jelent meg, amikor már számon kérés szinten merült fel különböző fórumokon, hogy volt egy azonnali ígéret.
2: Olvasgattam a kommenteket az önök posztjai alatt itt a tüntetés környékén, és nagyon sok helyen jött elő az, hogy eddig miért nem hallatták a hangjukat, de most álltak az elmúlt években?
4: Természetesen igen, tehát a kommentelőknek az a része, aki ezt írta, ott két eset van. Nem tájékozódott és arra reagált, hogy itt most az általuk favorizált párt vagy kormányfő ellen van valamiféle megmozdulás, ami egyrészt nem igaz, mert mi nem a kormány ellenes megmozduláson voltunk, mi azért demonstráltunk, hogy az ígéretét tartsa be a kormány, tehát semmiféle ellen nem volt a történetben, illetve azért, hogy azok a követelések, amik pedig a valódi szakszervezeti követelések, nem a 25%, azok is kerüljenek napirendre a kormány asztalán. Ezek nem azonnaliak, azt hozzátenném. Tehát, hogy a mi követeléscsomagunk, amit szakmai szervezetekkel közösen állítottunk össze, az jóval nagyobb tétel, mint a 25%. Ellenben, mivel tudjuk, hogy milyen helyzetben van a jelenlegi magyar állam, nem is követeljük ezt azonnal, azt viszont igen, hogy tervezze be a kormány, legyen egy belátható táv, legyen egy kvázi életpálya modellszerű íve annak, hogyha valaki itt dolgozik, mennyit fog keresni a következő években, és nem pedig hány másodállást kelljen vállalnia, hanem azt láthassa, hogy itt megbecsülik a munkáját. Tehát, hogy ez az egyik fele, a kommentelők pedig vélhetően nulla érdeklődést tanúsítottak az elmúlt 16 évben a közügyek iránt, mert akkor pontosan tudták volna, hogy mi, más szakszervezetek, szakmai szervezetek az elmúlt nem 16, hanem akár 20 évben is kiálltak a mindenkori kormány elé, és elmondták a dolgozói elvárásokat, igényeket. Mi például konkrétan sztrájkot is hirdettünk, amit a kormány elszabotált, és ezt a pert mi Európai Bíróságig vittük, amit meg is nyertünk. Tehát, hogy ezekre a kérdésekre elég határozott válaszokat tudunk adni természetesen, de nem tudunk egy egyszeri kommentelővel leállni, vitatkozni, és nem is dolgunk szerintem.
2: A kormányfő nagy tapsot kapott, amikor azt mondta, hogy a 25%-os béremelés sem jelent megnyugtató bérfelzárkóztatást. Pár másodperc múlva viszont kifütyülték, amikor arról beszélt, hogy az egészségügyben dolgozók, a tanárok, a rendvédelmi dolgozók bérkorrekciós igényét is figyelembe kell vennie. Miért érzik úgy a tüntető társai, hogy az imént felsoroltak elé kéne sorolni a szociális szférában dolgozók bérigényeit túl azon, amiket elmondott már ezzel kapcsolatban?
4: Nem tudom, hogy pontosan így volt az időrend, de az biztos, hogy az, hogy egy magyar kormányfő megjelenik egy szakszervezeti demonstráción, és normális hangnemben lehet vele kommunikálni, az szerintem mindenképpen elismerésre méltó. Az viszont, hogy egy szociális ágazat által szervezett demonstráción arról beszél a miniszterelnök úr, hogy ki mindenki áll még sorba, hát az nem vív ki feltétlen szimpátiát a jelenlévők között, és ugye elmondtam, hogy mi mindig a végén voltunk ennek a listának, és ha most ezt nézzük, akkor ez azzal kecsegtet, hogy most is. Tehát, hogy de a kollégák elégedetlensége egyébként nem feltétlenül ennek szólt elsősorban, hanem igazából szerintem ott volt egy kis furcsa elmélkedés a sípokkal, amikor miniszterelnök úr elkezdett arról beszélni, hogy majd az autópálya koncesszióból majd mekkora emelés lehet csinálni. Hogy miért, és én természetesen nem értek egyet azzal, hogy bárkinek a beszéde közben fütyüljünk vagy kiabáljunk, de azt viszont nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egy demokratikus helyzetben, ha az ember kimegy a demonstrálók közé, akkor számíthat arra, hogyha olyat mond, amit ők nem nagyon szeretnének hallani, vagy úgy gondolják, hogy az nem válasz az ő kérdéseikre, akkor ennek így fognak hangot adni. Szóval ugyanis azt is elmondom, hogy miért. Amikor erről a 25%-ról beszélünk, amit a kormány ígért, akkor arról beszélünk, hogy ugyanez százalékban nagyon soknak hangzik. Tehát most egy egyszeri ember meghallja, hogy 25%-ot emelnek a szociális dolgozóknak, megemeli a szemöldökét, hogy hát én örülök, ha nekem 3-at vagy 5-öt, ugye? Uh-huh. Ellenben a magyar költségvetésből ez a tétel, mondjuk ha erre a 3 hónapra vetítjük, ami vissza van az évből, akkor ez a magyar költségvetésnek körülbelül a 0,1%-a, tehát 0,1, igazából még annál is kevesebb, de mondjuk jóindulatúan kerekítsük fel. Tehát, hogy egy olyan kis tételről beszélünk állami költségvetés szintjén, amikor igazából sem nekem, de a tüntető kollégáknak vagy demonstráló kollégáknak még kevésbé tűnt elfogadhatónak az, hogy a magyar kormányfő, aki elismeri a mi nehézségeinket, elismeri a munkánkat, az azt mondja, hogy igen, de ez a 0,1% ez mégis akkora teher, hogy nem biztos, hogy meg lesz.
2: Még egy gyors kérdésem van. Ön a tüntetésen megjelenő kormányfő és a két államtitkár azonnal beinvitálta önöket. Sort kerítettek azóta a tárgyalásra, vagy tudható már, hogy mikor fognak tárgyalni velük?
4: Nem tudjuk még. Ugye az történt valóban, hogy meghívtak minket ott helyben, és mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen jellegű egyeztetésnek meg kell adni a módját. És az pedig nem az, hogy amikor a kormány már egy napja készül arra, hogy leül tárgyalni a másik féllel, akkor azt 20 perccel előtte jelenti be egy közösségi fórumon, miközben reggel is tudták vélhetően 5 órával azelőtt, meg 8-al azelőtt is. Illetve a másik fele az, hogy a mi konkrét követeléseinket nem egyedül mi képviseljük, és a többi szervezet vezetője nem feltétlenül tudott ott lenni most ezen a demonstráción, tehát mi nem egyedül szerettünk volna bemenni, hanem a többiekkel közösen. És ugye írtunk is egy levelet már hetekkel ezelőtt miniszterelnök úrnak, amiben szintén egyeztetést kértünk, erre nem kaptunk választ. Nyilván lehet azt mondani, hogy ott volt a válasz élőben, de hát az nem arra volt válasz igazából, és azóta küldtünk még egy levelet miniszterelnök úrnak és a szociális és családügyi miniszter úrnak is, amiben megerősítettük azt, hogy mi ott élőben elfogadtuk a meghívást a tárgyalásra, az egyeztetésre, ellenben erre a hétre javasolnánk időpontot, és várjuk a kormány válaszát erre. Tehát ezt a levelet ők megkapták. Reméljük, hogy nem keveredett el az iktató rendszer bugyraiban, hiszen miniszterelnök úr kijelentette azóta is, hogy ő nyitott az egyeztetésekre, tárgyalásokra. Szóval mi még nem kaptunk erre a levélre választ, illetve egyikre sem a kettőből.
2: Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a Harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszteli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkora zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: 5 óra van. Műsorunk hátralevő részében két különösen nehezetlen embert mutatunk be önöknek. A nagybetűs pedagógust és Magyarország első időkölcsönzőjét. Előtte azonban hallgassuk meg a híreket Bordi Andrástól.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kezdeményezi a jog eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Marad a napos gomoly felhős idő. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítás alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Évvégére elkészül a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptente tantervet is kidolgoznak, és emellett elindítanak egy átfogó szövegértésfejlesztési programot is, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély semmiszegénységben élő, jól tanuló gyermek, akinek támogatását augusztusban mondta fel az MBH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta a Herendi porcelán manufaktúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából. A bélyegek központi motívuma a Herendi porcelán manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Az egykori püspökök több száz éves bútorait is meg lehet nézni a veszprémi érseki palotában a hétvégén. A Szent Mihály napi rendezvénysorozat részeként pénteken este zseblámpás túra indul a Szent Mihály főszékes egyház harangtornyához és az altemplomba, szombaton pedig az érseki könyvtár és levéltár költözésének fázisaiban nyerhetnek bepillantást az odalátogatók. Ami az időjárást illeti, egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek, arrafelé este kisebb zápor is előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5 és 12, holnap napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 17:30-kor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
1: Napközben
2: 5-10-15% vagy fix összeg. Megkönnyíti, ha bankkártyával fizetjük? Egyre több helyen találkozhatunk olyan kártyaterminállal, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók fizetés közben elektronikus úton adjanak borravalót. Bevált ez a gyakorlat, vagy inkább idegesítő?
7: Ha akar adni, valaki úgy is ad, ha nem akar, meg ne erőszakolja.
2: És ön szokott borravalót adni? Diósi Klári vagyok, többek között ezzel a témával várom önöket.
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik csak most kapcsolódnak be a műsorunkba, én Sashegyi Zsófia vagyok. A társadalmunkat azok erőfeszítései viszik előre, akik személyes felelősséget éreznek az embertársaikért és a környezetükért. A következő fél órában két ilyen embert is bemutatunk önöknek, érdemes lesz tehát velünk tartani. A 13. kerületi Ady Endre Gimnázium zöld mozgalmának alapítóját választották az idei Brain Bar leginnovatívabb pedagógusának. Proksa Ágnes magyar filozófia etika szakos tanár közösségi faültetéseket szervez. Diákjaival saját Miyawaki erdőt telepítettek, egész évben komposztálnak és klímaedukációjukkal az iskola

0: Igaz, mindig egy nagyon erőteljesen jelenlétet kíván az iskolában, nagyon sok munkával jár. Picikét meg is feledkeztem róla. Amikor felhívtak a Brain Bar-tól, hogy lesz a díjátadó, és 20-valahány pedagógus pályamunkáját választották ki, és hogy el tudok-e jönni a díjátadóra. És mondtam, hogy örülök a meghívásnak, de én még akkor sem tudtam, hogy ezt én fogom megnyerni. Nekem ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Több másodperces, félperces taps volt, amikor átvettem ezt a díjat. Nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy így fogalmazzak, és éppen ezért nagyon jól esett, hogy az életemben történt most egy ilyen.
1: Jelölni lehetett téged?
0: Nem, erre a díjra nem az iskola jelölt, én teljesen véletlenül tudtam meg. Van egy kolléganőm, aki kapott egy ilyen információt, hogy van ez a Brain Bar díj, ezt idén először írták ki pedagógusoknak, és engem augusztusban megkeresett azzal az ötlettel, hogy mindenképpen pályázzak, mert hogy ezt nekem írták ki, és én mondtam neki, hogy szerintem ez egy lehetetlenség, hogy én pályázni fogok, mert ez munka, nekem ezt nincs kedvem elvégezni. Már augusztus közepétől készültünk az iskolára, fogadtuk a gólyákat, nagyon meleg volt, tehát hogy nem sok motivációt éreztem erre. Ez ő nagyon erőteljes nyomására írtam meg a pályázatot, ötleteket adott, és egy kolléganőm egy picit így támogatott a megírásában, és azt is hozzá kell tennem, hogy a tavalyi évből volt nekünk egy nagyon-nagyon klassz ilyen kisfilmünk, filmes anyagunk, amit utána valamilyen módon átalakítottunk, és ez is a pályázatnak volt a része.
1: Én megnéztem ezt a kisfilmet, és jegyzeteltem. És most felsorolom, hogy mi minden van benne, mert egészen lenyűgöző. Fasor, komposztálás, ruhacsere, ha valamit kihagyok, akkor szólj. Fagyalsövény, fűszerkert, a miavaki erdőt telepítés, ballagók, fája. És azt is olvastam, hogy a 10 millió fa önkéntese vagy. Mindegy irányba tart, tehát a környezetünkért való felelősségvállalás irányába. Igen. Ez neked miért fontos?
0: Nem tudom, hogy szikrának lehet nevezni, hogy ez jó metafora erre. Azt kell mondanom, hogy a Túlipótváros közepén lakom három tűzfal között, és 2024-ben egy olyan meleg nyár volt, hogy nagyon erőteljes rossz érzésem keletkezett a meleg nyár miatt, és kerestem a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne valamit azért tenni, hogy ezek a nyarak hűvösebbek már nem lesznek, de legalább enyhíteni ezt a hőséget, mert azt gondolom, hogy ha van valamilyen rossz érzésünk, például szorongásunk, akkor a cselekvés, vagy a cselekvési lehetőségnek a keresése, az egy nagyon jó kiút, és ekkor jutottam el a 10 millió fának az oldalára, és jelentkeztem oda önkéntesnek, és én megtudtam, hogy az ő egyik ilyen profiljuk az, hogy ilyen kis mini erdőket telepítenek a városba, úgynevezett miavaki mini erdőt. És nálunk az Ady Endre gimnáziumban a Angyalföld közepén adott egy nagyon nagy iskolakert, és annak egy része bizony parlagon hevert. És én a nyár augusztusában egyszer csak bepattant, hogy miért ne telepítenénk oda egy erdőt, és én elkezdtem ennek utána járni. Nagyon sok segítséget kaptam a 10 millió fától. Két dolog kellett hozzá, az egyik a terület, ami nekünk adott volt, és a másik pedig a pénz. És akkor mi csináltunk egy gyűjtést a 10 millió fa segítségével, amin keresztül meghirdettük diákok, szülők, tanárok, volt diákok részére, hogy mi szeretnénk egy ilyet csinálni. Egy csoda történt szerintem, és a 10 millió fások is ezt mondták. Ez 24 nyarán volt, azt mondták, hogy jó, majd 25 őszén fogunk majd ültetni. Mondtam, hogy semmi gond, összegyűjtjük az összeget, és szárnyra kapott ez a hír, és jelentkeztek szülők, hogy ők kiássák a talajt egy méter mélyen, mert nekik olyan munkaeszközük, hát nem két kézzel, olyan munkaeszközük van, hoznak nekünk ingyen termőföldet, és még a gyűjtés is sikeres volt, és még egy pénzügyi intézet is megtámogatta ezt az egészet, és tulajdonképpen igen, ez történt, hogy mi túlnyertük magunkat, és novemberében, 2024 novemberében megtörtént a miavakinek az elültetése, és ez valóban egy csoda volt, az is van egy kis tábla minden miavakin, ez egy ilyen kicsit kötelező elem, és az van ráj, vagy a közösség erejéből. És én akkor elhittem, hogy léteznek a csodák, és ráadásul még maradt ebből a gyűjtött pénzből, és én elindultam feltérképezni azt, hogy ezt a csodát, ezt hogyan lehet tovább vinni. És a másik ilyen régóta dédelgetett álmunk az volt, hogy ott az iskola előterében egy nagyon nagy ilyen térkő, nagyon sok négyzetméternyi térkő van, és amikor volt a miavaki ültetés, akkor én megszólítottam az önkormányzatnak az alpolgármesterét, hogy esetleg beszélhetünk-e arról, hogy egy ilyen közös projektben térkő feltöréssel, ültetéssel fejlesztenénk az iskolát, úgyhogy nekünk tényleg a gyűjtésből maradt pénzünk. És így jött ez a projekt, ez a következő nyárra húzódott, és akkor ez a olvasgatása 10 millió fával, önkormányzattal, különböző ötletekkel, kollégák ötleteivel, tulajdonképpen ez egy ilyen napról napra fejlődő, nem mondom, hogy önfenntartó, de igen fenntartható projekt, amiben rengeteg diák napi szinten kapcsolódik be.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy a kisfilmben nagyon látványos, hogy rengeteg diák diák van, és nem úgy

0: tűnik, hogy akkor őket így parancsszóval oda terelték, hanem ott vigyorognak és viccelődnek, és látszik, hogy ők komfortosan érzik magukat ebben. Nehéz volt beszervezni őket?
1: Nem, mert hogy amikor elültettük az első kiserdőt, azt úgy kell elképzelni, ilyen kis csemetéket ültesztett, 30 centis kis csemetéket, és többen életükben akkor ültettek először, amikor természetesen hiszen városi gyerekekről van szó. És azt mondták, hogy ez egy szuper élmény volt, hogy ők még soha nem ültettek fát, soha nem ültettek olyat, ami majd növekedésnek indul, és hogy ez egy borzasztóan jó élmény volt. És utána, amikor meghirdettem a következő gödörásást, hogy ilyen köbös gödröket kell kiásni, mert fát fogunk ültetni, akkor csapatokban jöttek osztályok, és igen, mosolyogva csinálják, mert azt látják, hogy ennek eredménye van. Elültetjük, növesztjük, közösen locsoljuk, nő a zöld felület, és én azt gondolom, hogy egész egyszerűen az, hogy így hozzáérünk a természethez, szó szerint hozzáérünk a földhöz, a fákhoz, a cserjékhez, a komposzthoz, hogy megfogunk valamit, ami ma már nagyon-nagyon szokatlan. Igen, ez egy olyan élmény, ami szerintem pótolhatatlan, és hogy ez örömöt okoz, igen, és ráadásul tesszük mindezt közösségben. És én nagyon hiszek ebben, én 5 éve ezért vállaltam el a diák önkormányzat patronáló tanárnak a szerepét, mert én azt gondoltam, hogy építek ott, hogy hát építünk közösen ott egy ilyen kisebb mikroközösséget, és ahhoz tud még csatlakozni az iskolából, aki szeretne. És igen, most úgy tűnik, hogy így az ültetés, zöldítés mentén is alakul egy nagyon szép közösség, és ami egyébként ilyen átfedésben van a diák önkormányzati közösséggel. És hozzá kell tennem, hogy ez így növeszti magát, mert volt diákok érdeklődnek, szülők nagyon örülnek, hogy mindez történik. Tehát, hogy ennek a hatása az ilyen nagyon-nagyon messzire gyűrűzik, és nekem szívet melengető, hogy az egyik volt diákunk, akit egyébként én csak egy évig tanítottam személyesen, megkeresett, hogy ő is 10 millió fa önkéntes, és milyen jó, hogy nekünk van egy közös pontunk, úgyhogy nagyon ilyen szívet melengető történetek vannak ebben benne.
0: A filozófiához és a magyar tanításhoz ez azért elég nehezen kapcsolható.
1: Amikor én ebbe belevágtam, akkor valóban nem a bölcsész szakjai mentén vágtam ebbe bele, de ma, 2 év után én pontosan látom, hogy mi ennek a metszete, méghozzá azt, hogy én azt gondolom, hogy az irodalom, vagy én akkor azt mondom, hogy én úgy foglalkozom a tanteremben az irodalommal, hogy én azt gondolom, hogy az irodalomban megfogalmazódik néhány olyan érték, amely bármennyire változzon ez a világ, bárhova fejlődjön a technológia, és vegye át az AI az uralmat, fontos marad. A szerelem, a barátság, az emberi kapcsolatok, az önreflexió, a tapasztalatoknak a szerzése, és azt gondolom, hogy a természet is ilyen. És hogy ez az a pont. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy az életben van 5 fontos dolog, és a természet közéjük tartozik, és az irodalomban is mind ugyanez fogalmazódik meg. És én nagyon hiszek abban, hogy a lényeget nagyon-nagyon kevés szóval meg lehet fogalmazni. És ez többek között az, hogy mi nem tudom, urai vagyunk ennek a természetnek, hanem ez a bolygó, mi magunk vagyunk. És én az irodalomban ugyanazt az alapvető dolgoknak az értékőrzését találom meg, mint amikor fát ültetek a gyerekekkel.
0: Hogy lettél te tanár? Azt is tudom rólad, hogy kajakoztál is, tehát hogy egy csomó minden lehettél volna nyilván.
1: Egy csomó minden lehettem volna, ez így van, de azt kell mondanom, hogy én amikor voltam 18, meg 19, meg 21 éves, akkor nem nagyon gondolkodtam azon, hogy mi leszek. Több mint 20 éve tanár vagyok, és nagyon sokáig kerestem a helyemet az ügyben, hogy mit is jelent nekem tanárnak lenni, és mit is jelent az, hogy az én identitásomban hol van ez a tanárság. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nagyon viccesnek hangzik, de nagyjából 20 év után tudom valóban megfogalmazni, hogy mit jelent.
0: Mit jelent?
1: Hát, most lehet, hogy filozófikus leszek, de jelen lenni. Tehát az, hogy én bemegyek, és én tudom, hogy nekem tanítanom kell a tananyagot, meg haladnom kell, meg érettségítanom, tehát én ezt nagyon tudom, de az egyik legfontosabb, amit megtanultam, hogy le kell lassulni, és tudni kell jelen lenni. Tudni kell meghallani, hogy mi történik a tanteremben, megérezni, hogy mi történik a tanteremben. Egy nyugodt jelenlét az sokkal többet tud adni, mint hogy én még 2 tudok abban a tankönyvben lapozni. Jelen lenni, és a délutánokban és a szabadidőben is ott, hogy én ott tudok lenni, és valóban engem érdekel az, hogy ott mi történik. Én azt gondolom, hogy a megállás az nem azt jelenti, hogy valami történik a tanteremben, és én megállok, hanem inkább történik egy olyan reakció, vagy van egy olyan pillanat, amiről eszembe jut valami, ami érdekes lehet a diákoknak. Most mondok valamit, ma nem is tudom, hogy mi tudom. A Petőfinek volt ez a Minek nevezelek című szerelmi lírai alkotása. És egyszerűen, hogy mennyire hiányzik már mondjuk a diákok számára a kortárs beszédből az, hogy szépen szólnak egymáshoz. És erről a hiányról beszélgettünk, vagy hogy létezik-e olyan hiány, amit ők nem is éltek meg, mert az ő életükben már nem volt ilyen. És arról beszélgettünk, hogy mennyivel könnyebb lenne a világ, ha még mernénk kimondani mindazt, ami hozzánk tartozik, és az érzelmeinket, és nem csak bekövetnénk a másikat. Most egy picit idéztem tőlük is. Tehát vannak ilyen pillanatok, amikor így megnyílnak ilyen csatornák, és azon bizony be kell menni. És erre akkor tud az ember bemenni, ha egyébként jelen van a tanteremben.
2: Proksa Ágnessel Kisbea beszélgetett. Következő vendégünk egyedülálló ingyenes szolgáltatásba kezdett Sziget-Szent Miklóson. Volt már tanú közjegyzőnél, váltott ki gyógyszert idős embereknek, segített bejutni a lakásba iskolából hazatérő gyereknek. Hogy miért döntött úgy, hogy hétköznapi foglalkozása helyett inkább mások segítésére helyezi a hangsúlyt, arról őt magát kérdezzük. Vendégünk Pap Zoltán, az első magyar időkölcsönző. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Nekem most el is kéne ugranom gyorsan a gyerekkel levezetni helyettem a műsort. Ezt is vállaljam?
3: Azon nyomban.
2: Hogyan vágott bele az időkölcsönzésbe?
3: Régen, nagyon, nagyon régen eldöntöttem, talán COVID idején, hogy amilyen munkákat én vállaltam, vagy amit eddig dolgoztam, sajnos az nekem nem volt olyan megfelelő, nem találtam meg önmagam benne. És tudatosan készültem arra, hogy ha egyszer megtehetem, hogy váltok, olyan dolgot fogok csinálni, ami tényleg hasznos, amivel tényleg azt érzem, hogy a közösségemnek hasznára vagyok. Ezt kaptam segítséget is, mert láttam a Facebookon, egyszer észrevettem, hogy egy székes rác, ő ezt úgy adotta meg, hogy munka után besegített kutyasétáltatásba, meg különböző ilyen kisebb feladatokat vállalt el, ugyancsak a saját közösségébe, és gondoltam, hogy hogyha ezt én be tudom valahogy az én életemben ültetni, hogy Sziget-Szent Miklóson, ugye az egy 40 ezeres város, biztos, hogy lenne rá igény, van is, és ennek az évnek az elején húztam egy vonalat, történt egy ilyen lezárás, és elkezdtem.
2: Értem, hogy fontos, hogy az ember jól és hasznosnak érezze magát, de dolgozni alapvetően nem ezért szoktunk, hanem hogy pénzt keressünk. Ez munka mellett, vagy munka helyett csinálja?
3: Ezt munka helyett, nem munka helyett, mert szerintem ez is egy nagyon fontos munka, de...
2: Pénzkereső munka.
3: De a pénzkereső munka, igen, de ez szerintem azért is annyira népszerű, mert ugye ingyenes. De én nem tartom fairnek, vagy nem tartom azt jónak, hogy akinek segítek önszántámból, arról nem is tudnék kitalálni rá pontosan egy árat, de most egy házaspárnak, vagy egy idősebb házaspárnak, vagy egy nagy családosnak, vagy egy gyógyszertárba elmenésért, vagy bármilyen problémát, amit megoldok, én azt nem tudom forintosítani. És ezért gondoltam azt, hogy akkor ez egy ingyenes szolgáltatás lesz, és akkor természetesen ennek majd megtalálom a finanszírozását.
2: Milyen feladatokat bíznak önre?
3: Ez nagyon változó. Ez annyira változó, hogy a csekkbefizetéstől kezdve tényleg az ügyleti tanú voltam könyvszerzőnél, akkor nagy családosokat segítettem, hogy a gyerekeket összeszedni, összelogisztikázni, mert elutazott a család, és akkor edzésre elvinni őket. Volt olyan család, akinek pont egy olyan élethelyzet adódott, hogy az autó tönkre ment, de mindenképpen szerződést kellett aláírni a bankba, és azt meg kellett oldani, mert ott közjegyző volt, vagy bármi volt, és ezt valahogy sürgősen meg kellett oldani, és ezeket mind hál' Istennek, hogy minden feladatot eddig, amit kaptam, azt mind meg tudtam oldani. De nagyon változatos, nagyon változatos.
2: A mai világban honnan terem bizalom erre az emberekben? Mert szerintem ez a legnehezebb, nem? Hogy
3: nagyon, nagyon. Ez én is ütközök falba, szóval hallom a hangjukon, hogy nem hiszik el, hogy ilyen van.
2: De túl szép, hogy igaz legyen.
3: Túl szép, hogy igaz legyen, pontosan. De a telefonbeszélgetés, ugye, hogy én csak nekem csak valójában csak figyelnem kell. És hogyha figyelek, vagy hogyha érzi valaki, hogy valaki figyel el az ő problémáját, és ugye én azon vagyok, hogy a problémát megoldjam, akkor egyszerűen ezek a falak lebomlanak, és megteremtődik. Vannak, többen vannak olyanok, akiknek már többször tudtam segíteni, szóval pedig vadidegenek voltak számomra, és mégis, ahogy most nem heti szinten hívnak, de hogy minden hónapban, vagy három hetente, vagy valamit, hogy esetleg segítsek, vagy hogy oldjuk meg, és hál' Istennek, hogy ez elég népszerű.
2: Nem fél, hogy nagyon rászoknak a szolgáltatására, hol húzza meg a határt?
3: Ez egy új kezdeményezés, szóval körülbelül ilyen 3-4 hónapja megy, nagyon ugye a Facebookon vagyok fönt, és ugye nagy elérése van az oldalnak, mármint ilyen megtekintés számba, de nem, én úgy gondolom, hogy tudom majd ezt rendszerezni, hogy valójában odaérjek, de ami a legjobb az, hogy fölhívtak olyanok, ugyanúgy Szigeszent Miklósról, hogy ők szívesen, hogyha nem bírom, ők szívesen átvállalnának.
2: Segíteni.
3: És igen, segíteni, és ez olyan jó érzés volt, hogy egy orvosnő fölhívott, hogy hát ő valójában délután, ugye miután leadja a rendelést, ő ráér, és hogy gondolom, neki is van egy kis autója, és hogyha megbeszéljük, akkor ő szívesen. És ez annyira jó esett, hogy igenis vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy ez simán belefér az életükbe.
2: A közösséget is szervezhet akkor ebből.
3: Igen, csak érjünk oda, mert ugye most a legfontosabb feladat ezt ennek a kezdeményezésnek a finanszírozását.
2: Na és erre milyen megoldásokat lát maga előtt?
3: Hogy, hát az egyik legjobb megoldás, amiben ugye most benne vagyok, hogy a csoporték egy szervezet, egy egyesület befogadta az én projektemet, nagyon támogatóak, és mivel ők közhasznú egyesület, ugye ők tudnak adóigazolást kiállítani, és nagyon remélem, hogy találok olyan céget, vagy helyi céget, aki azt mondja, hogy nekem nincs időm segíteni, mert én dolgozom, termelek, de hogyha gondolod, akkor én melléd állok, és akkor csinál te. Természetesen van Facebook felületem, van internetes felület, az autómat föl tudom automatizálni, szóval bármit föl tudok ajánlani egy cégnek, ami az ő hasznát esetleg előre hozza.
2: Régen erős közösségek, szomszédok, rokonok voltak az egyedülálló emberek körül is. Abban lette meg a piaci részt, hogy a társadalom individualizálódik?
3: Igen, de inkább az ilyen elmagányosodás, vagy ha nem is elmagányosodás, hanem mindenki azon van, hogy ugye előrelépjen, és elérjen egy még egy cél, még egy, szóval mindenki csak azon gondolkodik, hogy mi lesz holnap, hogy fogom megteremteni, hogy lesz nekem jobb, szóval van ilyen önző gondolat az emberekbe, és egyáltalán nem gondolnak arra, hogy amíg ma már megvan teremtve, hogy az mennyire nagy csoda, vagy hogy mennyire hálásak tudnának lenni azért, ami már megvan. Nem? Mindenki űz egy célt, hogy még feljebb, ha ma egy hónap, kettő, és itt tovább is így tevődik, és ez valójában nem vezet sehova, szerintem. Lehet, hogy nekem is ez volt ugye ez, hogy ugye 30 évig olyan dolgokat csináltam, ami ugye nem igazán állt közel hozzám, és ezért váltottam. És látom, hogy nagyon sok ember nem is él, csak mondjuk létezik. Csinálja a dolgát, bemegy dolgozni, lehagyja, hazajön, és ezt napról napra, évről évre.
2: Mi volt a legmeglepőbb kérés, ami önhöz érkezett?
3: Hát a... Sok olyan kérés volt, ami meglepő volt. Sok nagyon emberi... A legmeglepőbb az, amikor a gyereknek az ajándéka egyben volt egy ilyen csomag átvételi ponton, és az anyuka nem tudott lejönni, mert a gyerek ott volt mellette, vagy egy kicsit beteg volt, és megkért, hogy valahogy vegyem ki azt az ajándékot, és jutassam el neki, de hogy a gyerek ne tudja meg. Uh-huh. És ez olyan jó volt, hogy valójában tényleg meg lehetett oldani, de mondom, az általános dolgok, hogy a táppénzes papírtól megkezdve a csekkbefizetésig, az ilyen hétköznapi dolgokat elintézni, az szerintem az majdnem állandó.
2: Felesége mit szól ehhez, hogy ebbe belevágott? Ne nézzen rám így, nem látják a hallgatót, elmondom.
3: Valójában ez eléggé nehéz téma nálunk ez, mert ugye, hogy meg voltunk szokva egy dinamikával, hogy ez hogy mi van leosztva, hogy él a családunk, ugye három gyereket nevelünk együtt, és mindenképpen neki ez furcsa volt, meg mindenképpen ugye vannak vitáink ebből, hogy ez hova fog kifutni, meg hogy miből lesz itt valójában nekem keresettem, mert ugye most nincs, és viszont gitárt mellettem. Szóval végül is, hogyha azt hiszük, egy-egy. De vannak csaták. De én nagyon remélem, hogy meg fogom találni azt a támogatót, vagy azt a támogató csoportot, aki igenis azt fogja mondani, hogy igenis ebben van érték, melléd állunk, és örülünk, hogy veled vagyunk.
2: Még egy gyors kérdésem van. A kölcsön az visszajár. Mit kap ön ezért cserébe most?
3: Elmondhatatlan érzés, amilyen emberekkel én találkoztam, hogy Szigetszent Miklósnak a református lelkészei milyen csodálatos emberek, vagy a baptista egyház közösségi vezetője micsoda és segítőkész ember, vagy hogy magát az emberektől. Van olyan, hogy nem csináltam semmit, egy kedves hölgynek kellett volna beszerezni valamit egy boltból, és nem volt az a termék. És ráírtam a hölgyre, hogy beszerezném, és a hölgy mondta, hogy de azt a terméket levették a polcról. Kiderült, hogy a kedves hölgy mozgássérült. Hát mondom, sajnálom, hogy nem tudok segíteni, és még aznap este csak annyit írt az oldalon, hogy becsülöm önt. Pedig ugye nem is tudtam segíteni. De ez olyan sokat adott, hogy valójában már csak a szándékot, hogy mennyire tudják értékelni az emberek, hogy van aki talán egy kicsit törődik azzal, hogy nekik jobb legyen.
2: Pap Zoltán az első magyar időkölcsönző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben várom önöket, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztők, Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András. Hűbb híreink először röviden.
2: Magyar Péter kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén.
1: 4,2 milliárd euró válhat újra elérhetővé Magyarország számára, az Erasmus programhoz is közelebb kerültünk.
2: Egyes hírek szerint feszült hangulatú megbeszélés zajlott az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij között az ENSZ közgyűlésén.
1: Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, tiszás képviselők nyújtottak be erről törvényjavaslatot.
2: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb helyek, hajnalban 5 és 12 fok közé hull a levegő.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Megkapta a mentelmi bizottság a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két fideszes képviselő ügyében. Döntés hétfőn várható. Közben a miniszterelnök kezdeményezte az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Kovács Anna összeállítása.
3: A Krónika értesülése szerint a mentelmi bizottság hétfőn már tárgyalja Magyar Péter miniszterelnök, Sesták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztését. A bizottság elnöke, Sasi Nagy Edit elmondta, a beadványban mindent rendben találtak, nincs szükség hiánypótlásra.
4: Hétfőn fogjuk a mentelmi bizottság előtt tárgyalni, és a tudomásom szerint, de ez még nem 100%, jövő hétfőn lesz rendkívüli plenáris ülés, és akkor ott már szavazhat ezekről az ügyekről az országgyűlés is.
3: Sasi Nagy Edit nem árult el részleteket a beadvány tartalmáról, csak annyit, hogy a sajtóban megjelent hírek, korrupciós ügyek, a kormányfő esetében pedig lopás miatt fordult hozzájuk a legfőbb ügyész.
4: Amennyiben nincs szavazat többség, amellett, hogy adjuk ki a mentelmi jogot, akkor ugye a bizottság a házszabály szerint asztja be az országgyűlésnek, hogy a mentelmi jog ne kerülj a felfüggesztése. Ezzel együtt én azért csodálkoznék nagyon. Eddigi parlamenti szokásjog, illetve a mentelmi bizottság szokásjog alapján az látszódik, hogy közvádas ügyekben nagyon kevés kivételtől eltekintve mindig kiadták, és úgy került a plenáris elé, hogy a bizottság a felfüggesztést javasolja.
3: A mentelmi bizottság 6 tagú, 3 ciszás, 2 fideszes és egy KDNP-s alelnöke van. Sasi Nagy Edit azt mondta, hogy nem egyeztetett még a másik 2 ciszás taggal, de arra számít, hogy a bizottság javasolja majd a mentelmi jog felfüggesztését mindegyik esetben. Közben Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlésnél a mentelmi jog teljes eltörlését közvádas ügyekben.
1: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekednek a végrehajtó hatalommal, de nem hagyják szó nélkül a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Magyar Péter erre reagálva ismét a testület munkáját kritizálta. Részletek Priaska Dánieltől.
5: Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. És ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a legfőbb ügyészség az Orbáni maffia 16 éve után.
6: Ezt keddesti videó üzenetében mondta a miniszterelnök, kifogásolva azt, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Pétert egy 2 évvel ezelőtti üggyel gyanúsítják, amiben egy 5 videózó embertől elvette a telefonját, majd a Dunába hajította. A kormányfő szerint az ügyészségen teljes átvilágításra és felelősségre vonásra van szükség.
5: Egyet szeretnék rögzíteni. Ha a tisztán múlik, akár már 3 héten belül lehetne új legfőbb ügyésze Magyarországnak, akinek az egyik feladata lesz a maffiát évekig segítő és védő korrupt ügyészek felelősségre vonása és bíróság elé állítása.
6: A legfőbb ügyészség tegnap késő este közleményben reagált, azt írták, az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek, az ezt megkérdőjelező kijelentéseket pedig valamennyi ügyész nevében visszautasítják. Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek, így reagált a miniszterelnök az ügyészség közleményére egy facebookos hozzászólásban. Magyar Péter egy más második kommentet is írt. Ebben a többi között az aranykonvoj és az MNB alapítványok ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok.
3: Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürth Pált is képviselő ügyvédiroda.
2: A központi nyomozó főügyészség volt vezetője az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségen közölték vele, melyik ügyekben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. A legfőbb ügyészség szerint Fürth Pál valótlanságokat állított. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédiroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben.
3: Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel.
2: Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászatbiztosítások is szerepelnek. A Fidesz a lépést a bukott vezérkari főnök politikai támadásainak minősítette. Az ellenzéki párt szerint az előző miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf beszerzési döntései minden esetben indokoltak, célszerűek és jogszerűek voltak.
3: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél.
2: A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércége havi több mint 3,5 millió forintért foglalkoztatott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben az illető csak minimális munkát végzett a cégnek. A Fidesz politikai indíttatásúnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett még 6 személy ellen folyik eljárás hivatali visszaélés miatt, erősítette meg a rendőrség.
2: A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve, nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban közölte, az eset tényszerűen nem állja meg a helyét, és ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem is adhatott ilyen utasítást.
3: Az évente több százmilliárd forintos bevételt eredményező vagyonadó hosszú távon visszavetheti a gazdasági növekedést. Erre figyelmeztet elemzésében a csaknem 1000 vállalkozást képviselő Joint Venture Szövetség. Bot Péter Ákos közgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a remélt bevétel érdemben nem módosítaná az államháztartási egyenleget, Harcsás Gergely összeállítása.
7: Az új adónem az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érinteni, a mértéke 1% lenne, és céges részesedésekre, ingatlanokra, ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is kiterjedne.
8: Általánosságban elfogadott, hogy hosszabb távon egy GDP csökkenést okoz a gazdaságokban.
7: Figyelmeztetett a következményekre a Joint Venture Szövetség elnöke. Csorbai Hajnalka elmondta, az adónem alkalmazása visszaszorulóban van az OECD országokban. A korábbi 12 állam helyett ma már csak 4-ben, Norvégiában, Spanyolországban, Svájcban és Kolumbiában van érvényben. A szervezet vezetője szerint a vagyonadó helyett például a társasági adó, a személyi jövedelemadó vagy az osztalékadó finom hangolásával is lehetne növelni a bevételt. Hangsúlyozta, A gazdasági növekedést a tőke visszaforgatás ösztönzése is segíteni.
8: Lehetne a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy visszaforgassák a cégekbe, vagy akár társadalmi projektekbe, akár beruházás, továbbképzés, K+F tevékenység, de ugyanilyen módon akár közösségű célú támogatás irányába is. Ebben az esetben kifejezetten erős gazdaságélénkítő hatása lenne.
7: Az érdekképviselet számításai szerint a vagyonadó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeggel gyarapítaná a költségvetést.
9: Ez a bevétel nem akkora, hogy ez a államháztartást mondjuk helyrehozná.
7: Így értékelte a vagyonadó tervét Bot Péter Ákos közgazdász. A Jegybank korábbi elnöke a Felkelő című műsorunkban azt mondta, társadalompolitikai üzenetnek tartja az új adónem ötletét.
9: Ennek nyilván van egy politikai üzenete, ami még két évvel ezelőtt kezdett megfogalmazódni. Az ellenzéki erő, amelyik érezte, hogy a magyar meggazdagodás, vagyonosodás mögött nem annyira teljesítmény áll, hanem a politikai kapcsolatrendszer. És akkor ez igazából, mondhatnám így, a NER rendszerre való reagálás, és mint ilyen politikai.
7: A vagyonadó tervét a következő hetekben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre.
3: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A lépéssel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagyniuk.
10: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét, szigorú vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
0: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
3: Ukrán korrupciós és jogállami reformokat sürget az Európai Unió. Egyes hírek szerint feszült hangulatú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen. Paproland és Pec Gábor összefoglalója.
12: Még 37 milliárd euró támogatást kaphatna Ukrajna az EU-tól idén, de az ennek feltételéül szabott ukrán reformok végrehajtása lassan halad. Kijev vállalta, hogy lépéseket tesz a korrupció visszaszorítására, valamint az adózási és az energiaszektort is átalakítanák. A törvények egy részét ugyanakkor még nem fogadta el az ukrán törvényhozás. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a New York-i ENSZ közgyűlésen tárgyaltak, egyes beszámolók szerint feszült volt a hangulat.
13: Keményen dolgozunk azon, hogy fokozzuk Ukrajna védelmi támogatását, és felszólítjuk partnereinket, hogy tegyenek ugyanígy. Arra kérjük Ukrajnát, hogy hajtsa végre azokat a szükséges reformokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a 37 milliárd folyósítását, erre összpontosítunk. Az elnök két alkalommal is egyeztetett Zelenszkijjel a napokban, így egyértelmű, hogy folyamatosan együttműködünk Ukrajnával, és a közös munka folytatódik.
12: Mondta Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője. Az Ukrajnának nyújtott támogatás legnagyobb része az a közös uniós védelmi hitel, amelynek kezességéből Magyarország kimaradt. A két évre szóló 90 milliárd eurós keret részben az ukrán költségvetést, részben az ország védekezését támogatja. A védelem segítésére nagy szüksége van Kijevnek, mivel egyre intenzívebbek az orosz támadások a civilek ellen. A jelenlegi légvédelemmel viszont a rakéták nagy részét nem tudják semlegesíteni.
3: A korábbi 6 hónap helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az uniós tagországok nagyköveteit tömörítő tanács.
2: A büntetőintézkedések így 2029. szeptemberéig maradhatnak érvényben. A testület fenntartja a csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Három embert és egy szervezetet ugyanakkor levettek a szankciós listáról. A döntést még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia.
1: Volodymyr Zelenszkij beleegyezik a háború befejezésébe, és készen áll a háromoldalú tárgyalásokra az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Az ukrán elnök ezt a New York-i ENSZ székházban mondta azután, hogy megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. A Kreml szerint egy amerikai-orosz találkozóra Vladimir Putyin is készen áll, de konkrétumok még nincsenek, Márta Renátó összefoglalója.
14: Az ENSZ közgyűlésén Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump mintegy 40 perces tárgyalása végén az ukrán elnök újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, idézem: készen állok egy háromoldalú találkozóra. Ez azt jelenti, hogy beleegyeztem a háború befejezésébe. A megbeszélésen szó esett a háború lezárásának lehetőségeiről és egy esetleges, az energetikai egységekre vonatkozó kétoldalú tűzszünetről is. Ukrajna bármilyen formátumú energetikai tűzszünetre készen áll Oroszországgal, ám arról egyelőre nincs szó, hogy egyoldalúan leállítaná az orosz olajfinomítók elleni támadásait. A Reuters információi szerint az ukrán elnök kifejezte reményét arra, hogy Donald Trump vissza tudja ültetni a tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt, bár Zelenszkij nem látott erre utaló jelet Putyinnál. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani. Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte a TASZ orosz állami hírügynökséggel. Hozzátette, Putyinnak nem célszerű szakértői szintű előkészületek nélkül találkozni a Zelenszkij ukrán elnökkel, mert az csak időpazarlás lenne. Az orosz elnök felajánlott a Zelenszkijnek, ha akar, eljöhet Moszkvába. Vladimir Putyin kizárólag az orosz fővárosban hajlandó találkozni az ukrán elnökkel. Zelenszkij szerint szükség lenne a találkozóra, ám a moszkvai meghívásokat eddig minden alkalommal visszautasította.
1: Aláírták a biztonsági megállapodást az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői az ENSZ New York-i közgyűlésén.
2: Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump szerint két új katonai bázist terveznek a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Kijelentései komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki. A dán miniszterelnök szerint a most aláírt dokumentum a NATO fontosságát hangsúlyozza. A megállapodást üdvözölte az Európai Bizottság elnöke is, az Európai Tanács elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyezmény a térség biztonságának megerősítését szolgálja.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: December 24-e legyen munkaszüneti nap, ezt kezdeményezi három tiszás képviselő. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lennének például a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. Részletek Brieska Dánieltől.
15: A munka és a magánélet egyensúlyának erősítése, a családi és közösségi együttlét, valamint az ünnepi időszak nyugodt megélésének elősegítése. A többi között így indokolják a lépést a Tisza párt három képviselője által benyújtott friss törvényjavaslatban. Magyar Péter tavaly decemberben ígérte meg, hogy a Tisza kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét. Két éve a Jobbik nyújtott be hasonló javaslatot népszavazási kezdeményezésként, de a kúria elutasított. Később viszont átengedték a kezdeményezést, népszavazás azonban nem lett belőle, hiába csatlakozott hozzá több szervezet.
16: Nagyon sokszor, legalább 6 vagy 7-szer söpörte le az előző kormány a napi rendről.
15: Az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke Bubenkó Csaba hangsúlyozta, üdvözlik a lépést, mert az elmúlt években a Fidesz kormány többnyire gazdasági indokokra hivatkozva többször is elutasította a december 24-éről szóló kérést.
16: Azt nem tudom pontosan, hogy a mi javaslatunk mennyire került bele, de hát olyan nagy különbség nem lehet közte, és végül is az a lényeg, hogy egy ilyen kezdeményezés elindult. Mi azt gondoljuk, hogy meg is fogják szavazni, és ezzel az intézkedéssel a munkavállalóknak, nagyon sok magyar családnak hoznak egy olyan döntést, ami kedvező számukra.
6: A tervek szerint Szenteste napján az üzletek törvényben meghatározott kivételekkel zárva tartanának. A kereskedelemben dolgozó több mint 500 ezer embernek ez nagyon fontos lépés, mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.
17: Nagyon komoly erővel kell majd erre készülni, mert három egymást követő nap lesz munkaszüneti nap, tehát nem csak a december 21, hanem ugye azt követően már a 25-e és a 26-a is, ami korábban is az volt. Ez különösen nagy kihívás elé fogja állítani a kereskedelmi vállalkozásokat. Ugye a karácsonyi forgalmat azt méltó módon a legjobb minőségben szeretnénk mindig bonyolítani, de a frissáruk tekintetében, a romlandó élelmiszerek tekintetében azért ez egy komoly szervezést igényel majd.
6: Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. A Facebookon azt mondta, örülnek, hogy a Tisza is belátta, ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt tudnak ünnepelni. A törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba, vagyis ha a következő hetekben sikerül döntésre jutni, akár már az idei szenteste is munkaszüneti nappá válhat.
1: A média békét és a hatóság jogszerű szakmai működését szorgalmazza a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új elnöke. Polyák Gábor a Kossuth Rádióban beszélt az elmúlt 16 év média piaci folyamatairól, és beszámolt egy tervezett piaci elemzésről is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Átvizsgálják a korábbi ügyeket is, de döntést nem politikai, hanem jogi alapon hoznak, fogalmazott az NMHH elnöke.
18: Nem sokkal a választások előtt az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blik egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabállyal van ellentétben, ezt az eljárást le kell folytatni.
1: Mintegy 500 üzleti tárgyalást egyeztettek le egyetlen nap alatt Békés Csabán. Az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozatának célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások közvetlenül kapcsolatba kerüljenek a térség meghatározó nagyvállalataival és új partneri lehetőségekhez jussanak. További részletek Cinek Leventétől.
19: File Sándor, a Heves megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára szerint a kezdeményezést Hevesben már a 2010-es évek elején elindították, mert felismerték, hogy az itthon működő nagyvállalatok részéről valós igény mutatkozik a beszállítói kör lokalizálására.
20: Nyilván az meg a magyar gazdaságnak abszolút érdeke, hogy ebben a lokalizációban segítsük a magyar tulajdonú helyi KKV-kat. Hiszen abban az Európában kitett nyílt gazdaságban, aminek Magyarország a része, én azt gondolom, hogy az első számú lépés a versenyképesség felé az az, hogyha biztos magyar piacokon megtanuljuk, hogy hogy kell a nemzetközi szereplőkkel együtt dolgozni. Partner volt a nagyvállalati kör, a KKV kör pedig természetszerűleg, és ezt a másfél évtizedes tapasztalatot ültettük át az MKIK által támogatott vállalkozásfejlesztési program keretében egy országos kamarai beszállítói rendszerré.
19: A keddi Békéscsabai fórumon 9 nagyvállalat és 233 kis- és középvállalkozás képviselői találkoztak, a résztvevők pedig üzleti tárgyalásokon vehettek részt. A korábbi eseményeken lefolytatott tárgyalások csaknem 40%-a konkrét együttműködéssel folytatódott. Több esetben céglátogatás, audit vagy próbagyártás is követte a találkozókat. Erről Orosz Tivadar, a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke beszélt műsorunknak.
21: 9 nagy vállalat beszállítói igénye mellett több mint 500 tárgyalást bonyolítottunk, hogyha sikerül a helyi vállalkozókat dinamizálni abban az irányba, hogy csatlakozzanak a beszállítói programokhoz, akkor nagyobb teljesítményt érnek el, szélesebb piacot. De ugye ez azt is jelenti, hogy fejlődnek is, hiszen új szempontok, új technológiákat igénylő termék, igények, szolgáltatások merülnek föl, ehhez fejleszteni kell. A nagy előnye ennek, hogy rövidebb szállítási utakkal olcsóbb lesz, ha a helyi vállalkozók közül kerülnek ki a beszállítók, költséghatékonyabb, versenyképesebb gazdaságot fog eredményezni.
19: Az országos fórum sorozat hamarosan további 5 helyszínen folytatódik, köztük október végén Debrecenben, ahol szintén a nagyvállalatok és a helyi KKV-k kapcsolatépítését segítik. Egy mesterséges intelligenciával támogatott online platforma Kaptár is lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások szabad kapacitásaik és beszállítói igényeik alapján találjanak üzleti partnereket.
3: Egy telefonon fenyegetőző gyerek miatt hiúsult meg egy repülőjárat indulása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A biztonsági incidens a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járatát érintette.
2: A Krónika megkeresésére a Budapest Airport elmondta, hogy tegnap 4:30 után kezdték meg a bejelentés vizsgálatát. A járat utasai a tranzitban várakoztak, majd a vizsgálat lezárultát követően este 8 óra előtt folytathatták útjukat. Az események miatt a 2-es futópályát le kellett zárni, a repülőtér forgalma egy másik pályán zajlott. A repülőtéri rendőrigazgatóság rövid időn belül azonosította a gyermekkorú elkövetőt, és közveszéllyel fenyegetés miatt nyomozást rendelt el az ügyben.
3: A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság.
2: A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4 súlyosan, 7 pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel, és egyebek mellett az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: A stúdióban itt van Olasz Gergő.
4: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat! Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a legjobb 4 között a lengyel Kinga Krukával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával találkozik péntek este. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdu Botond para kajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította.
0: Közlekedés.
2: 2 személyautó karambolozott az M0-ás autó déli szektorán Gyál közelében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés, a torlódás több mint 5 kilométeres. Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata is az M0-ás autót között szakaszosan torlódik a forgalom, Tatabányánál a legkritikusabb a helyzet.
3: Jönnek a fővárosi utak hírei.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt számítsanak jelentősebb fennakadásra a Dréher-Antal úton az Éles Saroknál kifelé, illetve a Rákóczi hídon Pest felé a Soroksári úti lehajtóhoz közeledve. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás.
3: Hogy hogyan folytatódik az idő, arról Kuntár Molnár Anna árulja el a részleteket.
22: Köszöntöm a hallgatókat! Éjszaka nagyrészt változóan felhős időre számíthatunk, estig keleten még előfordulhat néhány gyenge zápor. Csütörtökön a több órás napsütést követően északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor eső. Számottevő mennyiség az ország legnagyobb részén azonban nem várható. A nyugati szelet napközben élénk lökések kísérik. Hajnalban -1, +12, csütörtök délután 18-24 fok várható.
1: Az Esti Krónikát hallották, beszámoltunk többek között arról, hogy Magyar Péter kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén, de hallhattak arról is, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, 3 tisztes képviselő nyújtott be erről törvényjavaslatot. Hamarosan kezdődik a nap témája. A Krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a gyártásvezető Pernis Judit, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bredák József. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő Esti Krónikában jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Az iráni elnök lát esélyt az Egyesült Államokkal vívott háború diplomáciai rendezésére. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. És most a részletek. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyészhelyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Támogatja a Mi Hazánk a képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádas ügyekben. Toroczkai László, a párt parlamenti frakció vezetője, emlékeztetett arra, hogy júliusban ő maga nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot. Házkutatást tartottak az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén is. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásúnak nevezte az akciót. Közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló személyt, Marcin Romanovskit, volt lengyel igazságügyi minisztert, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az eszközgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormozi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokkád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz enklávé a kalinyigrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Itthon javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi hidat, de vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás autó déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten lesznek felhősebb körzetek, arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar is. A szelet erős lökések kísérhetik. Az éjszakai 5-12 fok után, holnap délután 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Vonatra mászni nem vagány.
3: Kollégiumi kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, és rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram.
4: Vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy az akcióhősökkel szemben ezt nem mindenki éli túl? Aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
5: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a társadalmi vitára bocsátott vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényről, majd a műsor második felében az influencereket érintő reklámszabályozásról lesz szó. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról, közismertebb nevén a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezetét. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelmükkel. A vonal végén Dobos Zoltán, az M4 és a Privát Bankár újságírója. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
6: Miért fontos az, hogy most ez a törvénytervezet társadalmi egyeztetésre került?
7: A társadalmi egyeztetés követelményét az Európai Unió írta elő még az Orbán kormány idején, ugyanis nagyon sok törvényjavaslat, meg hasonló jogszabály nem került a társadalom elé, hanem a kétharmados országgyűlésen csak úgy átmondták. Ezzel később még az előző kormányzat is szakított, és gyakorlatilag minden egyes törvényjavaslatot, kormányrendeleti javaslatot kitettek a honlapjukra,

0: tudják ennek a törvényjavaslatnak a hatékonyságát növelni.
1: Hogyan kell egyébként egy ilyen véleményezést elképzelni? Bárki hozzászólhat is, hogyha igen, akkor hogyan? Ugye azt leellenőriztem itt adás előtt, hogy a kormány.hu-n valóban olvasható az egész dokumentum.
0: Valóban ez így történik. Ott a dokumentum alatt megadnak egy e-mail címet, és oda bárki elküldheti a saját észrevételeit, megjegyzéseit. Azután, hogy ezt a törvényalkotó, vagy éppen az előterjesztő, ő megfogadja, vagy nem fogadja meg, ez már az ő szíve joga, mondjuk így.
1: Ez a bizonyos javaslat úgy fogalmaz, hogy az esetlegesen visszaélésszerű közhatalom gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül, különös figyelemmel a közteher fizetési kötelezettségre. Ki mindenkire vonatkozik ez?
0: Magyar Péter miniszterelnök ezt a Facebook bejegyzésében, pontosabban Facebook videójában elég konkrétan körülírta, és ennek a körnek meg is felel a törvénytervezetben szereplő érintetti kör. Tehát így konkrétan arról van szó, hogy aki az elmúlt 20 évben magas szintű közhatalmat viselt, azokra vonatkozik az eljárás. Ide tartozik konkrétan az elmúlt 20 éves miniszterelnöke, miniszterek, államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok, kormánybiztosok, illetve valamennyi országgyűlési képviselő. Valamint ezen felül az ő velük egy háztartáson belül élő közvetlen hozzátartozóik is. Tehát a törvényjavaslat mellékleteként leírt hatásvizsgálatban ez körülbelül 5000 főben határozták meg az érintetti kört.
1: Ugye a javaslatból az is kiderül, hogy az egyedi kockázat elemzési eljárásban a NAV összeveti a vizsgált személy vagyonát, legyen szó lakásról, házról, autóról, bankszámláról, cégtulajdonról, vagy akár biztosításról is, összeveti tehát az adózott jövedelmével, és azonosítja az esetleges kockázatokat, például bűncselekmény gyanúja, vagy közteherfizetési kötelezettségek nem teljesítése. Mit lehet tudni erről a menetéről, ennek a menetéről, az eljárás menetéről?
0: Hát pontosan ez a része a javaslatnak a hátulütője, a gyenge pontja. Ugyanis itt az adóhatóság, mondjuk így, hogy akár az adózó tudta nélkül is, tehát jelen esetben a politikus tudta nélkül is, lekéri a rendelkezésére álló adatokat, így például egy földhivatali nyilvántartási adatot, hogy milyen ingatlanjai vannak, milyen gépjárművei, nagyértékű egyéb járművei, akár luxusiak, repülőgép rendelkezik, csak hogy nem minden adat áll az adóhatóság rendelkezésére, és nem is biztos, hogy mindent meg tud szerezni. Itt konkrétan arra gondolok, hogyha az adott politikus nyitott egy svájci bankszámlát, akkor hiába kér az adóhatóság a svájciaktól egy megkeresés formájában adatot róla, a svájci jogszabályok, az ottani nagyon szigorú adótitok, az nem tudja felülírni ez a jogszabály. Így a svájciak vissza fognak írni az adóhatóságnak, hogy sajnos ezt nem áll módjukban teljesíteni, még csak azt sem mondhatják meg, hogy valóban rendelkezik egy ilyen bankszámlával.
1: Egyébként itt hazai szinten minden adatbázis rendelkezésre áll?
0: A nagy része rendelkezésére áll, vannak olyanok, amelyek nem, de én úgy gondolom, hogy azokat megfelelő jogszabályi változtatásokkal elő lehet teremteni. Tehát ilyet például olyanra gondolok, hogy nagy értékű ékszerekről nem nagyon van nyilvántartás, ha mondjuk elviszi egy értékbecsüshoz, eladja egy kereskedőnek, azokról nehezen lehet azonosítani ezeket a nagy értékű mondjuk ékszereket. Így nem lehet azt sem elmondani, hogy innen adatokat tudnának nyerni. A többi esetben, tehát mondjuk, ahogy említettem, az ingatlanokat, vagy nagy értékű járműveket, gépjárműveket, ott nincs akadálya annak, hogy az adóhatóság ezeket az adatokat kinyerje, de a társadalomban úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés nem is az, hogy van-e neki mondjuk egy Bentley-e, vagy egy luxusjachtja, hanem hogy van-e olyan eltitkolt vagyon, amely nem került nyilvánosságra, és itt bizony az eltitkolás helye, mondjuk így, az nem Magyarország, hanem például egy offshore paradicsom, Svájc,

0: Nekem még az jutott eszembe itt, visszatérve a belföldi és a nem eltitkolt vagyonra, hogy ugye volt arra példa korábban, hogy egy politikus arra hivatkozott, hogy családi kölcsön a szülők segítségével tudta megvenni a családi házat. Mi van ezzel például, vagy mi van a családon belüli ajándékozással? Mennyire lehet azt egyáltalán ellenőrizni, hogy mondjuk, most csak mondok valamit, hogy a pedagógus szülőknek valóban volt 200 millió forintjuk, hogy azt odaadják egy ház vásárlására?
1: Pedagógus szülők esetében a 200 forint az eléggé életszerűtlen, viszont az a gond ezzel, hogy ez a bizonyos egyedi kockázatelemzés, ez nem terjed ki arra, hogy meghallgassák ezeket az érintett személyeket. Tehát amennyiben valóban ilyen forrás van, ebben az esetben ennek az egyedi kockázat elemzésnek át kell fordulnia ellenőrzésbe. Kimondottan adóhatósági ellenőrzésbe, ez egy másik jogszabályi hely, más eljárásrendet is kíván. Erre egyébként lehetőséget ad a tervezet, de csak akkor, hogyha az előzetes vizsgálat, az a bizonyos előzetes egyedi kockázat elemzés olyan adatot tár fel, amely gyanúsá teszi a vagyonosodást.
0: Ugye ön is szóba hozta itt a külföldön elrejtett vagyonokat. Na most ugye a tervezet szerint a NAV 60 napot kap egy vizsgálat lefolytatására. Most tudjuk azt, hogy a tényfeltáró újságírók az elmúlt években hónapokat, éveket dolgoztak azon, hogy egy-egy komolyabb összefonódást kibogozzanak. Hogyha például ezeket a gazdasági ügyeket vesszük, amikor egy-egy nyomozás is, hogyha most a hatóságokat nézzük, évekig eltarthat. Mire elég 60 nap?
1: A legfontosabb adatokat az adóhatóság le tudja kérni. Megkereséseket is küldhet külföldi hatóságoknak. Azonban, hát hogy ezeket meg tudja válaszolni a bizonyos külföldi hatóság, ez finoman szólva is kétséges. Tehát még az Európai Unión belül is egy megkért adat nem biztos, hogy megérkezik ilyen rövid határidővel, az pedig szinte biztos, hogy egy Európai Unión kívül egy harmadik országbeli, gondolok itt egy offshore paradicsomokra, onnan biztos, hogy nem fog megérkezni az adat, még akkor sem, hogyha egyébként van adatszolgáltatási kötelezettség, és nem vonatkozik rá például adótitok.
0: Hogyha mondjuk maradunk ennél a 60 naptán, ugye várhatóan októberben talán megszavazzák a javaslatot, vagy feltételezzük azt, hogyha november-decemberben letelik ez a bizonyos 60 nap, akkor kijöhetnek elvileg az első vizsgálati eredmények. Ezek szerint ön úgy tartja, hogy ez nem igazán reális?
1: Én úgy gondolom, hogy a törvénytervezetnek a szándéka jó, van mögötte egyébként társadalmi támogatottság. Tehát én arra emlékeztetném a kedves hallgatókhoz is, hogy már 2010-ben, amikor a szocialista kormányt leváltotta a Fidesz kormány, akkor is elég erős igény volt arra, hogy a gyanús politikusi gazdagodásokat megvizsgálják. Volt is ilyen még törvényjavaslat szinten is, akár az LMP-től, akár a Jobbiktól. Ezeket a Fidesz többség akkor lesöpörte. Én szerintem nem hiszem, hogy lehetséges idén ebből konkrétan megállapítás.
0: Még nagyjából másfél percünk van, még lenne egy fontos kérdés, hogy a NAV-nál készült egy hatásvizsgálati lap, hogy a feladat végrehajtásához új eljárási mechanizmust kell kiépíteni, ezen felül 50 adóellenőr felvételére is szükség van. A vizsgálat ugye 5000 embert érintene, ezt ön is mondta, és hogy évi 600 millió összességében 2 milliárd 400 millió forinttal rontaná a költségvetés egyenlegét. Megéri?
1: Amennyiben tényleg feltárnak olyan jellegű és olyan mennyiségű eltitkolt vagyont, ami alapján megállapíthatják, hogy azok a bizonyos politikusok, akiket vizsgálnak az elmúlt 20 évből, azok eltitkoltak iszonyatos mértékű gazdagodásokat, vagyonokat, és megállapítják ennek az adókötelezettségét, akkor akár meg is érheti. De én ezzel kapcsolatban nagyon erős szkepticizmussal vagyok, mert az előbb is megfogalmaztam, nagyon lassan érkeznek meg a külföldre az adatok, még ha meg is érkeznek.
0: Még
1: egy... Én vélem, hogy az egész inkább egy politikusi vágykielégítés a a választók felé.
0: Még egy utolsó kérdés és egy rövid választ szeretnék öntől, hogy vajon nem fullad-e jogi procedúrába vajon a visszamenőlegesség?
1: Én szerintem alapjában véve nem, hiszen nagyon-nagyon sok adat az illetékes hatóságoknak a rendelkezésére áll, még akkor is, hogyha az adott adózó vagy politikus már leselejtette azokat a 10-15 évvel ezelőtti iratokat.
0: Dobos Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra, üdvözlöm a hallgatót.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
0: A GVH figyelmeztette az ismert influencert, Whispertont, mert nem tartotta be a reklámozás szabályait. Ennek kapcsán nem a konkrét esetről beszélgetünk, hanem arról, hogy mennyire tudja lekövetni a reklám, illetve a média szabályozás a teljesen megváltozott média környezetet. A hirdetők ugyanis ugyanazok, de már nem médiavállalatok hirdetési felületen jelennek meg, hanem a social media nagy követőtáborral rendelkező influencerek anyagaiban. Köszöntöm a vonal végén Kapi Anikó ügyvédet, a Magyar Reklámszövetség influencer munkacsoportjának korábbi vezetőjét, aki egyébként most az eljárás alá vont influencerek egyikének ügyvédje is.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük talán azzal, hogy a reklámok szabályozásának az az oka, hogy a befogadó el tudja különíteni egymástól azokat a tartalmakat, amelyek őt, mint fogyasztót célozzák meg, amelyek azt akarják elérni, hogy engem vegyél meg, azoktól a tartalmaktól, amelyek mondjuk csak tájékoztatási vagy akár szórakoztatási céllal születnek. Ezért kell jelölni azt, ha valami reklám, ha azért a tartalomért pénzt kap a médium. Mennyiben teremtettek új helyzetet ebben a közösségi média influencerei?
3: Egy kicsit hátrébb lépnék egyel a kérdéssel kapcsolatban, mert annyi pontosítást tennék, hogy nem csak a pénzért közzétett reklám minősül kereskedelmi tartalomnak, reklámnak, ahol a reklámjelleget jelölni kell a GBH előírása szerint, hanem minden olyan ellenszolgáltatás, amit valaki azért kap, hogy egyébként azt a reklámot elkészítse, közzé tegye. Tehát ez akár lehet egy termék is, amit azért kapott, hogy készítsen róla tartalmat, vagy akár egy jövőbeli együttműködés reményét is ide sorolja a GVH a 2022-ben megjelent tájékoztatójában, ami egyébként már egy 2.0-as verzió, mert 2017-ben, tehát azt lehet mondani, hogy a hatóság nagyon gyorsan reagált az influencer marketingnek a berobbanására, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, ha 2017-es évtől nézzük a mai napig, hogy hogyan is alakulnak egyáltalán itt a viszonyok, mert hogy ki kellett alakulni annak a bizniszmodellnek is, hogy egyáltalán a márkák hogyan működjenek együtt az influencerekkel, ugye próbálgatták azt, hogy közvetlenül működnek együtt az influencerekkel, akár ez ma is megjelenik, de azért sokkal intenzívebben van jelen a piacon, hogy különböző ügynökségeken keresztül lehet eljutni egy-egy influencerig, tehát a reklámláncolatnak a szereplői azért több szereplőből áll, mint kettő, ez az átlag.
0: Segítsen már felvilágosítani a hallgatókat, igen, majd még ezekről a részletekről beszélgetünk később természetesen, hogy ez a bizonyos szabályozás milyen kötelezettségeket ró ezekre a megjelenésekre?
3: Fontos azt megjegyezni, hogy itt Magyarországon az influencer marketing az inkább egy ilyen fogyasztóvédelmi irányt kapott, tehát ezért van az, hogy a GVH-ról hallunk, hogy ő vizsgál, és mondjuk nem az NMHH, tehát nem a médiatörvény hatálya alá tartoznak az influencerek. Bizonyos nagyon extrém esetekben lehetséges ez, de inkább azt lehet mondani, hogy a GVH vizsgálás és fogyasztóvédelmi jellegű ügynek tekinthető. Tehát, hogy a kérdés pontosan arra vonatkozott, hogy egy kicsit ugye azt értsük meg, hogy az influencer az kicsoda is ebben a láncolatban.
0: Nem, pontosabban én arra gondoltam, hogy tényleg most odaül egy tinédzser, odaül egy fiatal a YouTube vagy bármelyik közösségi csatorna elé, szembe találkozik, pörgeti ugye az oldalt mindenféle videókkal. Mit kell azonnal észrevennie, hogy azonnal tudatosuljon benne, hogy ez itt egy reklám, itt most nem csak csacsog nekem az a bizonyos influencer, hanem ő most próbál nekem a maga platformján, a maga módján eladni valamit. Felirat?
3: Ugye azért ez a tartalomból elég egyértelműen ki tud derülni, tehát ha valaki egy bizonyos üdítő italon kopogtatja a kezét, bizonyos márkáról beszél, akkor azért én azt gondolom, és ez szerintem mi kutatók is meg tudják akár erősíteni, hogy azért az égeneráció erre még érzékenyebb, mint mondjuk akár az idősebb korosztály. Tehát azért egy tartalomban látszik, hogy mi az, ami egy véleményalkotás, vagy mi az, amiért valamilyen ellenszolgáltatást kapott az influencer. Viszont az, hogy mi mit vélelmezünk, akár használóként, mármint a social media használóként, azért ugye ennek van egy jogi kerete is. Azért várja el a hatóság is azt, hogy jelölve legyenek ezek a tartalmak, a social media felület által megadott címkézéssel, vagy a hashtag reklám, hashtag hirdetés jelöléssel, mert ezzel viszont teljesen egyértelművé teszi a fogyasztó számára azt, hogy amit ő éppen lát, vagy hall, az azért történik, azért kapja ezt a tartalmat, mert ezért valaki a láncolatban, tehát ezt a tartalmat valaki megrendelte, valakinek a kérésére készült el. De ugye az influencer, mint véleményvezér nagyon gyakran, és ezt ugye mondják az influencerek is, hogy ők mondanak márkáról véleményeket csak úgy. Na hát ez az, ami a csak úgy mondja a véleményt, amit így jobban meg kell vizsgálnia mondjuk a GVH-nak is, hogy valóban itt volt valamilyen üzleti együttműködés a felek között, vagy másokból történik a véleményalkotás. Tehát ezért van az, hogy ez a fajta elkülönítés kell, hogy legyen az influencernek a social media felületén, hogy mi az, amit ő éppen tényleg használ, és arról mond valamilyen véleményt, vagy mi az, ami abszolút üzleti célt szolgál az ő életében.
0: Hát igen, mert az előbb, amit mondott, az tulajdonképpen a jog fogalmával élve egy ráutaló magatartást nem feltétlenül kell érteni egy 8-10 éves gyereknek, aki csak az anyukája kölcsönvett telefonjával szórakozik egy kicsit is, nézi a reklámokat. Viszont így szóba hozta az, hogy ki tartja be, mennyire tartja be. Egy 2023-as ellenőrzés azt állapította meg, hogy a magyar influencereknek csak az ötöde tartotta be a reklámozás szabályait. Így vannak egyébként a klasszikus újságíró szabályokkal is, de azok csak etikai kódexekben jelennek meg, kevésbé jogszabályokban. Az európai platform szabályozás követi-e a közösségi média üzleti modelljeinek és befolyásos szereplőinek működését?
3: Itt ezt egy kicsit külön választanám, mert ugye az influencer nem egy platform szolgáltató, ő is igénybe veszi a különböző platform szolgáltatóknak a felületeit, és akkor ott van egy üzleti profilja. Itt csak egy zárójeles megjegyzés, hogy még a piac, amikor alakult, ez is egy hatalmas mérföldkő volt, hogy az influencer nyitott magának egy üzleti profilt. De egyébként az, hogy a platformnak hogyan kell kialakításra kerülni, mint említettem is, hogy a platform is ad arra lehetőséget, hogy címkézéssel el lehessen látni az adott tartalmat, vagy a YouTube-nál például a feltöltés, ha már eleve promóciót tartalmaz, akkor az anélkül nem is tölthető fel, ha nem kapcsolja be ezt a fizetett promóciót tartalmaz megjegyzést, aminek van, hogy változik, hogy éppen hogyan fordítják magyarra, de ez a lényege. Úgyhogy ilyen szempontból hatással van a platformokra, hogy a platformot hogyan alakítsák ki ahhoz, amivel egyébként meg, vagy amin dolgozik az influencer.
0: Vagyis a platform próbálja egyre inkább kikényszeríteni azt, hogy ezeket a bizonyos szabályozásokat az influencer tartsa be?
3: Egyrésztről igen, de másrésztről pedig segítséget nyújt ahhoz, hogy hát ha csak be kell kattintani azt, hogy amit mondtam is, ez a fizetett promóciót tartalmaz, meg eleve már csak így töltheti fel mondjuk a hosszabb videóját az influencer, ami egyébként tartalmaz ilyen promóciót, akkor ezzel is segíti tisztítani a piacot.
0: Még bő egy percünk van hátra, vagy bő két percünk van hátra, két kérdés talán belefér. Milyennek találja a szabályozást és a hatósági fellépést általában?
3: Ez egy nehéz kérdés jogászként. A gyakorlatból is próbálok most egy összegzést mondani. Egyik oldalról azt látom, hogy nehéz feladata van a hatóságnak, hogyha elindítja az eljárást, mert tényleg nagyon sok szereplőből áll a láncolat. Tehát én azzal a példával szoktam érzékeltetni, hogy nem semmivel sem rövidebb adminisztrációs körben az influencer marketing, sőt, sokkal hosszabb, mint amikor mondjuk a tévében veszünk 3 másodpercnyi reklámidőt. És közben pedig azt látom, hogy az edukációs irány az a márka és tehát a hirdetői oldal és a ügynökségi oldalon már elég jó, de az influencer oldalról még lenne hová fejlődni, hogy jobban megismerjék a kötelezettségeket, a szabályokat, és hogy ebben még inkább legyen partner az ügynökség, és figyeljen oda jobban az influencerekre. Az biztos, hogy azért sem tud rövid lenni egy hatósági eljárás, mert ilyen sok szereplős a láncolat. A másik oldalról pedig ugye sok az elég fiatal influencer, akinek mondjuk még élettapasztalata is kevesebb van, nemhogy reklámjogi tapasztalata, úgyhogy itt is nagyon nagy szükség van, hogy az ügynökségek fogják a kezüket az influencereknek.
0: Az élethosszig tartó tanulás, ugye ez mindenhova érthető, ez a megállapítás. Kapi Anikó, köszönöm szépen a közreműködését. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Pernis Judit és a hangtechnikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Az egri lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. Lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. A Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Rebeka, a Szép nyári nap vagy a Meseautó egy-egy fontos szereplőjeként varázsolta el hangjával és személyiségével a közönséget. Jelentek meg lemezei, Férhez ment, Anya lett, majd a szabadúszó létet nemrégiben társulati tagságra váltotta. A megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Babucs Kriszta vagyok. Ma az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki.

0: Stevie Wonder énekelt az előbbiekben, mert hogy Nárai Erika egyik kedvenc énekese?
1: Nem csak mint énekes, hanem mint muzsikus zenészt, és őt tartom a világ egyik legnagyobb alakjának a 20. századnak. Tehát, hogy zeneileg, amit ő letett az arra, az egészen páratlan, és ő az egyik nagyon nagy kedvencem, és volt szerencsém kétszer élőben látni, hallani őt.
0: Gyerekkorodban milyen zene volt rád hatással, hiszen hogy ezt az utat választottad, kicsit kanyargósan ugyan, de mégis a zene lett a főszereplő az életedben, azért én úgy gondolom, hogy annak köszönhető, hogy otthon édesanyádék sok zenét hallgattak, nem?
1: Nem, olyan szempontból nem, hogy amikor csak lehetett, igen, tehát ami a televízióból meg a rádióból szólt, de nekünk nem volt lemezjátszónk, kis kazettás magnónk lett egy idő után, egy ilyen nem voltunk túl jó mondó család, de arra emlékszem, hogy amit én nagyjából egyszer hallottam, azt már tudtam. És megvoltak a kedvenceim, és akkor én ott nagyon vártam, hogy legyen egy zenés műsor a televízióban, és akkor azt fölvettem a MK27-es magnóra. De ez nagyon gyorsan megváltozott, amikor már lehetőségem volt bemenni egy lemezboltba, és megvenni azt, amit én szeretnék, és már akkor volt hozzá egy lemezjátszóm is. És tulajdonképpen ez úgy szokott lenni, hogy tudod, az ember megszereti a, nem tudom én, az LGT-t, és akkor abból következik a Zorán. A Zoránból következik a Katona Klári. A Katona Kláriból akkor, jaj, akkor itt vannak a jazzzenészek, akik játszanak ezek mögött a zenészek mögött, akkor az ember már meghallgatja a Hobó Vadászatát, akkor ó, ott is egy jazz muzsikus, jaj, de klassz, akkor már, jaj, és akkor mi ez a jazz? Jaj, hát van ilyen lemez, hogy Ella Fitzgerald, meg Duke Ellington, meg Billie Holiday, és még sorolhatnám, és akkor még ugye fillérekbe kerültek ezek a lemezek, pláne a jazz lemezek, és akkor megvásároltam az összeset, ami kapható volt, és akkor szépen így lépésről lépésre, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a gimnáziumi nagyszerelmem rendkívül jó ízlésű fiú volt zeneileg is, szempontból is, hiszen engem választott, és rajongásig szerette Frank Zappát, illetve a Weather Reportnak a Heavy Weather-jét, ami egy a jazzistáknak egy ilyen, szerintem ilyen ikonikus albuma, itt mindenki ismer, és nagyon hamar bele tudtam így hallgatni ezekbe a zenékbe, és ez már megalapozta az én zeneízlésemet annyira, hogy tudjam, hogy mit szeretnék én hallgatni, és mit kell megvásárolni, meg hogy hova kell kapcsolni, melyik blokkot kell meghallgatni a zenetévén, ami aztán begyűrűzött hozzánk is, és akkor jöttek a videoklipek, és ott is azt vettem észre, hogy mindig azok a dalok tetszenek, amiről aztán később állt össze a kép egyébként, hogy mindegyiket jazzista, session zenész kísérít. És ezeket a zenéket a mai napig hallgatom, és nagyon, nagyon szeretem. A Sting is egy ilyen nagyon... De akár a Whitney Houston, aki ugye a gospel és soul világából érkezett, hogy ott is olyan muzsikusok álltak mögötte, és hát akkor a Stevie Wonderről nem beszélgetek, vagy a Prince-ről, vagy tehát, hogy tényleg, hogy én ezeket a klipeket szerettem ott is a pop zenében is, ez a fajta, ami egy picit a jazzből jött. És hát volt nekem csodálatos zenetanárnőm az általános iskolában, nem is egy, aki
0: ez Egerben volt?
1: Igen, így van, egy zeneiskolában, vagy egy zenetaggozatos általános iskolában, onnan pedig a klasszikus zene szeretete jött meg, és úgy még egyszer hangsúlyozom, akkor tényleg fillérekbe kerültek ezek a lemezek.
0: Egerben telt a gyerekkor, ezek szerint az általános iskola és a zeneiskola is oda köt, de aztán elkerültél Szentesre. Saját választás volt, a család az mit szólt mindehhez a kis Erika ambícióhoz?
1: Onnan kezdeném, hogy az nagyon hamar kiderült, hogy nekem van egy érzékem ahhoz, hogy színpadon állok ott, és csinálni kell valamit. Verset kell mondani, vagy énekelni kell is. Nagyon komfortosan érzem magam egy ilyen közegben. És óvónéni tanácsára az anyám elvitt Eger legelitebb általános iskolájában van, nem lehetett bekerülni, csak hogyha tényleg már mindennek stimmelnie kellett. Utólag tudtam meg, hogy nagyon egyszeresen kerültem be a zenetanárnőmnek köszönhetően, aki azt mondta, hogy na álljon meg a menet, mert ha őt nem veszik föl, akkor én most innen tehát, hogy nem tanítok tovább. Ezt megtudtam, hogy ezt megkönnyeztem, akkor már nem élt Pannika néni, és nem tudtam neki megköszönni, de ha bárki emlékszik Pannika nénire és az ő családjára, innen is üzenem, hogy minden szeretetemmel nincs hét, hogy ne gondoljak rá, mert nagyon sokat köszönhetek neki. És akkor én sorra kaptam a lehetőségeket ezektől a tanároktól, hogy különböző ének és egyéb versenyekre eljussak. És 8. az én csodálatos matematika tanárom, aki egyben az iskola igazgatója is volt, és neki köszönhetem az 5-ös matek érettségimet, mert nagyjából 8. is le tudtam volna érettségizni 5-ösre matekból, mert olyan fantasztikusan tanított, sokkal magasabb szinten, mint ahogy egy 8-osnak már tudnia kell a matematikát. Ő egyszer csak odajött hozzám, és a kezembe nyomott egy papírt. Ott volt rajta, hogy Szentes Horváth Mihály gimnázium, és hogy pár évvel ezelőtt indult egy tagozat, az a neve, hogy irodalmi drámai tagozat. Itt olyan gyerekek jelentkezését várják, akik úgy érzik, hogy érdekli őket a film, a színház, a szereplés, a zene, minden, ami ehhez kapcsolódó. Nem kell, hogy színész akarjon lenni, vagy énekes akarjon lenni, de hogy érdekelje ez az egész világ, illetve nagyon sok olyan gyerek jelentkezett, aki egy picit macerás volt az általános iskolában, úgy volt elkönyvelve, hogy olyan jaj, de nehéz esett. És valahogy ezek a gyerekek itt mind kinyíltak ebben a gimnáziumban, vagy legalábbis a többségünk. Nekem nem volt erre szükségem, én általános iskolában is megkaptam az ilyen támogatást, és fantasztikus tanáraim voltak. De nagyon sokaknak ez szentes megmentette az életét. És felvettek, és tehát hogy az anyám mindig rettenetesen támogatott minden ilyenben. Soha nem pusolt sem erre, de ha egy tanár azt mondta, hogy nekem ebbe az irányba kell elindulnom, akkor az anyu soha nem vitatkozott, mert arra gondolt, hogy a tanár az szakember, és ő érti. Ezért kezdtem én csellózni, mert amikor Panika néni elvitt nagyon korán még elsőbe, hogy a gyereknek mennie kell, azonnal hangszert kell tanulnia, vigyétek, elmentem, és akkor azt mondták, hogy jó, igen, milyen hangszeren, és anyám azt mondta, hogy milyen hangszeren, hát önök a szakértők mondják meg, anyámat megölelgették, és akkor mondták, hogy végre egy szülő, aki nem tudja jobban, hogy a gyereknek zongorázni kell tanulnia, vagy nem tudom én, milyen hangszert kell választania, legyen csellista, hazáig sírtam, hogy mit fog kezdeni ezzel a hangszerrel. Persze nyilván praktikusság szempontjából nem lett volna baj, ha zongorázni is tanulok, mert a később életem során annak nagyobb hasznát vettem volna. És nem is ekkor merült föl bennem, hogy én hogy kerültem Szentesre, meg hogy milyen messze, meg nem tudom, amikor a gyerekem lett annyi idős majdnem, mint én voltam. És az anyu akkor még élt. És mondtam, te jó ég, anyu, hogy az Istenbe engedtél el engem Szentesre? 9 órát utaztam oda, 7-et vissza, mert olyan szörnyű volt a tömegközlekedés. Nem volt mobiltelefon, nem volt vezetékes telefonunk sem, nem volt autónk, nem tudott értem jönni éjszaka kellős közepén, semmi. És azt mondta, hogy egyrészt menni akartál, másrészt meg voltam róla győződve, hogy nem vesznek föl, mert iszonyatos nagy volt a túljelentkezés, és hogy nekünk semmilyen protekciónk nincs, hát akkor biztos majd nem vesznek föl, és akkor majd jössz ide Egerbe, akkor már meg volt, hogy megyek a dobóba, mert fölvettek. Amikor meg fölvettek, akkor meg már nem akartam azt mondani, hogy ne menj. És amikor meg már láttam, hogy jól érzed magad, és megbízhatok benned annyira, hogy nem csinálsz semmi hülyeséget 9 órányira tőlem, úgy éreztem, hogy minden oké. És hát 4 csodálatos évet töltöttem el abban a egészen különleges gimnáziumban, 4 nagyon meghatározó évet az életemből, ami ezt mindig el szoktam mondani, hogy ha én nem oda járok, akkor valószínűleg nem vagyok az, aki vagyok. Tehát, hogy egyszerűen szívem minden szeretetével szoktam mindig erre a 4 évre gondolni.
0: Mielőtt megbeszéljük, hogy a színésznőségből hogy lett jazz tanszak, úgy szeretném, hallgassunk bele, miért fontos neked ez a dal?
1: Azért fontos, egyrészt mindig nagy bergendi rajongó voltam, sok szempontból is. Van egy lányom, akit úgy hívnak, hogy Bergendi Kamilla, és Bergendi István Pistának unokája, és akkor még nem tudtam, hogy ő az apósom lesz, amikor lelkesen hallgattam a bergendi slágereket, amiket ugye ő hangszerelt, kivétel nélkül szinte mindent, és ez volt az egyik kedvenc bergendi slágerem, és amikor készült az első lemezem, amin feldolgozás lemez lett, akkor a Pistától kértem ötleteket, és akkor az egyik bergendi sláger ez volt, amit kiválasztottunk a lemezre, azóta Pista nincs már sajnos ugye közöttünk. De egyrészt az, hogy a lányom ezt a nevet viszi tovább, és nagyon bergendi, tehát nem is tudnám, ha akarnám sem elfelejteni a nagypapáját. Nagyon sokat hallgattunk együtt zenét, és nagyon sok zenét mutatott nekem. És a másik, amit mindig el szoktam mondani, amit neki köszönhetek szakmailag, hogy a Disney, mikor behozta a rajzfilmeket újra a 90-es években, azt hiszem az első talán a Ófejke és a 7 törpe volt, amit már a bergendi zenekar csinált. És Oroszlán Gabi, aki a Szonya apukája, volt a zenei vezető, és azt találta ki, hogy a bergendi zenekar jöjjön énekelni. Ott a fiúk is nagyon jól énekeltek, de lányból csak 3 volt. És ugye már végzett színésznő voltam, és akkor jártam a jazz énekszakra. És Pista mondta, hogy nekem van egy ötletem, hogy az én kis menyem színésznő is, tehát nagyon jól tudnátok használni, amikor picit nem normál hangon kell énekelni, hanem valami figurát is kell hozni, ugyanakkor remekül olvaskottát, és nagyon stabilan énekel szólamot, és akkor bekerültem a csapatba. Az elsőt neki köszönhettem, a többit már magamnak, mert hogy helytáltam, de én pontosan tudom, hogy bekerülni mindig a legnehezebb. És ezért örök kihálás leszek neki.

0: mondhatnám ezt is, hogy aranyhaj, engedd le a hajat. Ha már a rajzfilmeknél tartottunk, Nára Erika, ezt a hangszint, ezt hogyan találta ki ehhez a karakterhez?
1: Nyilván volt egy amerikai kolléganő, akit ha csak lehet, hogy az ember a lehető leginkább megpróbál magyarítani, tehát hogy nagyon közel kell lenni az eredeti megoldáshoz minden ország választott színésznőjének is, hiszen ezért választottak a szerepre ki, mert úgy gondolták, hogy én meg tudom csinálni nagyjából ugyanazt a hangszint, és el tudom énekelni úgy a dalt, és el tudom játszani úgy a szerepet, ahogy az amerikai kolléganő, de nyilván ez is egyfajta zeneiség, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy a rajzfilmeknek a szinkronja az nem csak egy sima szinkron, ott még inkább szükség van egyfajta ritmus érzékre, egy zenei fűre, mert meg kell tudni szólalni úgy, hogy például ez a, ugye a klasszik az aranyhaj, hogy aranyhaj, érezd le a hajadat, ez majd nem már egy éneklés. Tehát, hogy amikor picit olyan lesajnálva beszélnek a szinkronról bizonyos emberek, akkor mindig azt mondom, hogy értem, semmi gond, nem kell szeretni, nem kell hallgatni, én imádom, és iszonyatosan büszke vagyok ezekre a munkákra, és hogyha egyszer nekem kéne összeállítanom egy kis csomagot, hogy mit akarok magam után hagyni, akkor biztos, hogy benne lenne a Herkules, meg az aranyhaj, és az X-akta is. Tehát, hogy ezek olyan csodálatos munkák voltak, és olyan fantasztikus találkozások színészekkel, énekesekkel, amiért én tényleg nem győzök hálás lenni a Jóistennek, de úgy ezek engem megtaláltak, és én semmivel nem tartom ezt kisebb dolognak, mint mondjuk a Rómeus Júlia dajkáját, amit nem tudom, 10 000 ember előtt játszottunk hetente, nem tudom hányszor, és levittük a Szegedi Szabadtérre, és DVD készült belőle, és CD készült belőle, és a mai napig megállítanak, hogy még mindig nézik, és nem tudom. Ez pont ugyanott van az én polcomon, mint az aranyhaj, vagy a Verdák, vagy az összes többi szinkron figurám.
0: Prózai szakon végeztél a főiskolán, színművészeti főiskolán, aztán jött a jazz tanszak. Te nem helyezkedtél el rögtön színházban, elkezdted a jazz tanszakot, ott úgy érezted, hogy ez a prózai színészkedés nem a te terepet, hogy válasszunk valami mást, vagy hogy mégis a zenei színpad vonz engem, vagy egyáltalán nem érezted önazonosnak a főiskolás éveket, és nem találtad a helyed, és próbáltál valami kapaszkodót keresni magadnak. Tehát mi volt ott akkor? Egy törés?
1: Nem volt nekem az a 4 év olyan csodálatos, mint nagyon sok ember, ahogy nyilatkozik arról a főiskolai évéről, nekem az a szentesi 4 év volt ilyen csodálatos, és szinte törvényszerű volt, hogy akkor a főiskola már ne legyen az, vagy ne úgy legyen az, vagy nem tudom. De volt benne valami hiányérzet, meg azt éreztem, hogy egy picit az is benne volt, hogy talán nem ilyen lovat akartam, vagy nem ezt gondoltam, vagy nem tudom. Nem éreztem azt, hogy nekem kijövök a főiskolára, és le kell szerződni. Valóban nem, mindjárt hazamentem olvasni.
0: És neked akkor már volt kapcsolatod a bergendi zenekarhoz?
1: Nem, semmi. És amikor visszajöttem Budapestre, akkor úgy tudtam megkapaszkodni a fővárosban, mert azért rögtön kellett pénzt keresnem, ugye vidéki lányként nem volt lakásom, nem volt mit ennem, nem voltak jó módú szüleim, akik támogathattak volna, tehát nagyon gyorsan kellett munkát találnom. És hát ezt azért azt tudtam, hogy ez nem úgy van, hogy én lediplomáztam, 8 színháznak mondtam, hogy hát inkább mégsem nem szeretnék soha leszerződni, és talán meg azt mondom 1 év után, hogy hát most mégis itt vagyok, jöttem, és nem tudom én. És akkor Kalmár Péter, akivel dolgoztam főiskolásként az Operett Színházban, egy főszerepet adott nekem annak idején az Ének az esőbenben, az segítségemre sietett, és azt mondta, hogy a Mózes Mari a Piafba énekesnőt keres, de nem föntre, mert ott van neki Piafja, aki sanzonokat énekel, lent a Pinyóba. Akar egy klubot csinálni, és oda kifejezetten egy jazz zenekart keres. Mondtam, jó. Volt már addig zenekarom, meg már énekelgettem, de azért voltam ilyen bátor, mert fogalmam nem volt, hogy igazából mit kéne csinálni. És azt gondoltam, hogy hát énekelek. Most jó, hát akkor ha jazz, akkor jazz, hát akkor legyen az. Nem szeretném visszahallgatni akkori jazz énekes női magamat, de minden esetre elkezdődött egy irgalmatlan nagy sikerű koncert sorozat ott a Pinyóban. Minden pénteken és szombaton mi voltunk, tehát nem is csak, hogy beajánlott, és én lettem egy a sok énekesnő közül, hanem azt mondták, hogy te vagy a énekesnő, és itt a zenekarod. Azonnal lett munkám, azonnal lett pénzem, most nem olyan nagyon sok, vagy mit tudom, de hogy abból én már úgy meg tudtam kapaszkodni a fővárosban, és hát a Szentesi Maffia is a segítségemre sietett, mert Újréti Zsuzsi, aki akkor is, és most is egy szinkron gyártás, Szentesről volt barátnőm, és én már akkor szinkronizáltam, tehát volt benne gyakorlatom, mondtam neki, hogy újra Budapesten vagyok, és légy szíves, ajánlj be a stábodnak. Mondta, persze, holnap már jöhetsz, és valamit találunk neked. És akkor bementem, és kaptam egy 20-valahány tekercses szerepet, az egy nagy szerep, tehát azt tudni kell, hogy ez egy nagy szerep, az már egy szerep, tehát nem főszerep, de az egy szerep, és egy olasz lányt kellett szinkronizálni. És az Ambrus Zsuzsa volt a rendező. És ez egy akkora találkozás volt ott abban a pillanatban, és onnantól kezdve minden nap dolgoztam az Ambrus Zsuzsával. És ő volt az, aki az X-aktákat megkapta. És az X-akta kapcsán pedig az nagyon nagy hatással volt az én karrieremre, hogy hétfő esténként lement egy rész, bemondták, hogy Gillian Anderson, Nára Erika, és kedden jött egy új stáb. Azonnal. Minden kedd reggel volt egy új stábom, aki akart velem dolgozni. Tehát én szétszórottam egy pillanat alatt a szakmában ilyen értelemben a nevem, és nagyon gyorsan bekerültem nagyon sok rendező munkáiba. Reggeltől estig szinkronizáltam, plusz jártam a jazz tanszakra, plusz a zenekarommal koncerteztünk, és onnantól kezdve már napi 16 órákat dolgoztam.
0: Plusz aztán férhez mentél, plusz aztán gyermeket szültél.
1: Így van, így van. Én a jazz tanszaknak köszönhetem a férjemet, mert ott ismerkedtünk meg, ő már akkor oda járt, elsős volt. Másodikos volt, amikor én elsős lettem, jazzbőgő szakra járt, és általa, ahogy azt már az előbb elmondtam, a Pistához is ugye nagyon gyorsan kapcsolódni tudtam, és nagyon sok mindent köszönhettem neki zeneileg. Úgyhogy nagyon, nagyon vidám évek voltak ott azok a jazz-szakos évek, meg az éjszakai klubozás, amit egy idő után feladtam, mert fizikálisan már nem bírtam. Tehát olyan sokat dolgoztam a szinkronban, és egyre több énekelnivalóm is volt a szinkronban, hogy nem mentem már az, hogy 20-25 koncert egy hónapban, és még reggel 8-kor már utáljak a stúdióban.
0: Közben jelent meg egy, majd aztán egy második lemezed is, az 2011-ben megjelent, a Női dolgok. Ami azért érdekes, mert itt már saját szövegek jelentek meg, olyan, mintha a te életedet olvasgatnám ebből. Most én szeretném, ha Jó csaj leszek címűben hallgatnánk bele. Az egy nagyon szórakoztató, vicces. Igen, vicces, és aztán utána tovább beszélgetünk.

0: Ilyennek kellene lenni egy jó csajnak? Erre a lemezre te a saját magad gondolataidat, a saját magad Nárai Erikaságát írtad már?
1: Bizonyos értelemben igen, bár pont ez a dal nem csak rólam szól, vannak nagyon személyes hangvételű dalszövegeim ezen az albumon, vagy szinte csak az van. Ez inkább egy ilyen általános női érzetet próbáltam beleírni, kicsit viccesebb.
0: Szóval női dolgok szerepelnek ezen az albumon, ami 2011-ben jelent meg, aztán téged rengeteg zenés darabban láthattunk, viszont nem nagyon voltál te társulati tag. Miért? Hogy tudtál önállóan létezni úgy, hogy felneveltél egy gyermeket, aztán ti idő után elváltatok, tehát nyilván egyedül kellett azért helytállnod, vagy édesanyád besegített, de akkor is. Szóval egzisztenciát biztosítani a háttérben, közben nagyon sokszor színpadon álltál, szinkronban álltál, jártad az országot, neveltél egy fantasztikus lánygyermeket, és aztán nem szerződtél le sehova sem, pedig nem hiszem, hogy ne jelentkeztek volna, mondjuk akár az Operettszínház, vagy bármilyen zenés színpadi társulat.
1: Tudom, hogy ad egy biztonságot nyilvánvalóan az, ha az ember társulati tag, de ad egy nagyon nagy kötöttséget is. És valahogy mindig úgy éreztem, hogy én inkább a bizonytalan szabadságra szavazok, mint a biztos nem mindig jóra. Mert ha társulati tag vagy, akkor onnan nem is olyan egyszerű eljönni, ott nincs olyan, hogy ezt nem csinálom. Ugyanakkor persze ki vagy szolgáltatva vendégként annak, hogy kapsz valamit, vagy nem kapsz, és még sorolhatnám, de valahogy én mindig erre szavaztam. Életemben először vagyok most társulati tag az Erkel Színházban, de azért azt hozzátenném, hogy most már 59 éves leszek, tehát az ember azért másképp gondolkodik 20-30-40 évesen, mint mondjuk közel a 60-hoz. Most azt éreztem, hogy megértem arra, hogy én jól tudjam magam érezni úgy egy társulatban, hogy ott úgy gondoljanak rám, mint tagra, és boldogan mondtam igent a társulati tagságra.
0: Fontos volt, hogy milyen társulathoz csatlakozol, ezt úgy kérdezem, hogy kik alkotják ezt a társulatot, tehát hogy fontos volt, hogy kikhez tudsz csatlakozni, kapcsolódni, van egy közös múltatok esetleg már velük, tehát hogy azért számítottak a személyek?
1: Persze, mindenképpen. Mindenképpen. Egyrészt Szente Vaj kívott, és ő vele nagyon sok jó projektünk volt előtte, közös munka, amiben mi rendkívül jól dolgoztunk együtt, úgyhogy ez nem is volt kérdés, hogy vele szívesen megyek az úton, és azt éreztem, hogy az meg egy külön megtiszteltetés, nem csak az Erkel részéről, hanem úgy minden szempontból, hogy legyünk őszinték, ugye az én koromban már nem. Szóval, hogy a zenés színház ez egy fiatal műfaj. Tehát oda kellenek a életerős, jól éneklő, jól táncoló, nagy teherbírású fiatalok. Az, hogy én még mindig beleférek egy ilyen csapatba, ez csodálatos. Nagyon sokat teszek érte, hogy ez így maradjon minden szempontból. Mert a prózai színházat is nagyon kell bírni. Én magam is számtalan prózai előadásban játszottam, és tudom, hogy az milyen. Nagyon kell bírni azt is, és nem szeretnék különbséget tenni a kettő között. De másfajta igénybevétel időnként, mint az, hogy még ugye énekelni is kell, tehát hogy másképp kell kipihenni az embernek magát, hogy gyangilag is bírjon egy előadást, ami nagyon megterhelő. Tehát, hogy nagyon igyekszem vigyázni magamra, fizikálisan is, mentálisan is, mindenhogy. Tornázom is, skálázom is mindig, úgy étkezem, hogy ezt bírjam, nagyon sokat alszom, eleget pihenek, amennyire csak tudok. Nyilván vannak időszakok, amikor nem lehet, de akkor előre pihenek, mert tudom, hogy ott lesz egy nagyon húzós hétvége. Én 40 éve nem bulisztam. Tehát tényleg nem. Tehát, hogy nincs ilyen, mert nem éri meg. Tehát utána az idősödünk, egyre több nap kell a regenerálódáshoz. Tehát nem éri meg az egy éjszakázás, hogy én utána 3-4 napig ne térjek észhez, és ne tudjam tisztességgel elvégezni a dolgomat. Úgyhogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni ebben a szakmában, nagyon sok mindenről le kell mondani, hogy az ember tudjon jól működni, és hogy amit megtanultam így közel 60 évesen, azt még meg tudjam csinálni. Tehát, hogy az ember nagyon sok mindent megtanul, de utána meg már lehet, hogy azért nem tudja megcsinálni, mert már nem bírja úgy a hangja. De ez biztos genetika is, hogy szerencsés vagyok, hogy én tulajdonképpen ugyanazt meg tudom még csinálni a hangommal, mint 20 évvel ezelőtt, de én arra törekszem, hogy ez így maradjon, és vannak előttem jó példák. Tehát, hogy igenis voltak olyan énekesek, akik nem énekelték szét a torkukat, vagy nem beszélték szét a torkukat, és ugyanazokat a feladatokat meg tudják csinálni 60-80 évesen is, amit 40 évesen. Tehát, hogy remélem, hogy ezt értékeli a Jóisten, és ezért azt mondja, jó, vagy gyere te kis majom, még tudsz énekelni, még 70 évesen is, ha akarsz, gyere.
0: Hol van ebben az életben az egyfajta kényeztetési faktor? Mert hogy mondtad, fegyelmezetten élsz, odafigyelsz magadra, a lányod már a kislányból nagylány lett, nem él az országban, tehát van egyfajta távolság, nyilván utazni kell hozzá, vagy ő jön hozzá, tehát ezt is bírni kell, de hogy azért van olyan, amikor önfelett Nárai Erika tudsz lenni?
1: Abban a pillanatban, hogy hazaérek, igen. Egyrészt úgy alakítottam ki a környezetemet, másrészt pedig nekem nagyon-nagyon fontos az étkezés, a főzés, és ez nem csak egy sima kajálásról szól, a kalóriákról, hanem ez egy örömforrás. Megvannak a beszállítóim, csirke, kacsa, liba, disznó, minden van. Megvan a tejfelelősöm, a tejtermékfelelősöm, megvan a zöldségfelelősöm, akik azonnal szólnak, ha bármit tesóm hozza vidékről, a tojást, a nem tudom mit, és akkor én nagyon komoly energiát és időt fektetek abba, hogy a polcomon olyan kaja legyen, ami nem csak kalória, hanem tápérték. Az élelmiszerre gyógyszer tekintek, és abban a pillanatban, hogy én hazaérek, akkor az egy olyan örömforrás, hogy én elkészítem a vacsorámat, vagy az ebédemet, vagy mit iszek magammal napközbenre. Ez az egyik, tehát a főzés és a másik a foci, amiben én nagyon jól érzem magam, hogy...
0: Mármint szurkolóként?
1: Igen. Tehát, hogy én, ha hazaérek, akkor egyrészt be van fizetve természetesen minden olyanra, amin vissza lehet nézni a BL és egyéb meccseket, mert az alapvetés, plusz nyilván vannak azok a csatornák, ahol mennek azok a meccsek, ami engem igazából érdekel. Őrületes Barcelona szurkoló vagyok, és akkor ez engem abszolút kikapcsol. Nem mindig ülök le, hanem csak megy a háttérben, és akkor közben főzök, de látom, hogy mit tudom én, most például nagyon szép szérián vagyunk túl, minden meccsen legalább 5 gólt rúgtunk, de legutóbb még elér is többet, úgyhogy csodálatos, és akkor ez engem rettentesen kikapcsol. És akkor megvannak azok a barátaim, akik szintén Barcelona drukkerek, és akkor ezt mi szépen meg is beszéljük. Úgyhogy ez a másik, és hát nyilván ami a munkámból adódik, hogy igyekszem nagyon sokat színházba járni, koncertre, ugye van egy nagyon komoly kötődésem a MIPA-hoz, ahol most már nem tudom hány éve dolgozom, olyan értelemben, hogy vagy egy podcast formájában jelen vagyok, mint a podcastnak a elkészítőjeim, beszélgetője, kérdezője, illetve volt egy hosszú sorozatom a Jazz Rajongók, ahol fantasztikus vendégeim voltak. Oda hazajárok, nem csak dolgozni, hanem minél több koncertet is azért megpróbálok megnézni. A tavalyi évem nem volt ilyen szempontból jó, mert rettenetesen sokat dolgoztam, de például előtte évben 80 valány előadást láttam. Tehát azt szerintem az párját ritkítja a szakmánkban, hogy ilyen sokat tudunk menni egymás előadásaira, illetve igyekszem zeneileg kicsit utolérni magam meg filmekben is, és erre a legjobb módszerem a fiatalság. Hogy ők mit hallgatnak, ők mit néznek, nekik mi a Stevie Wonder, nekik mi a Keresztapa, a Szarvasvadász, az Ötödik pecsét, a nem tudom, a Cinema Paradiso. És akkor én elmegyek, megnézem ezeket a filmeket, azért zárójel indul, mindig konstatálom, hogy már nem azt jelenti, amit nekem jelentett 1520-30 évvel az Ötödik pecsét, vagy a Körhinta, vagy a Keresztapa, zárójel bezárva, de látok nagyon jó filmeket, jó előadásokat, és hallgatok nagyon jó zenéket, de azért ezt meghallgatom, és talán berakom Miles Davis-t, és megállapítom, hogy Miles Davis az Miles Davis, és akkor mindig azt mondom, hogy azért meghallgatom azt a Kind of Blue-t, az mégiscsak olyan csodálatos lemez.
0: Végül hallgassunk meg egy rajzfilmzenét a Herkulesből. Melyik dal?
1: Zero to Hero, a már életem legjobb munkája volt talán, ha egyet kellene mondani. Imádtam.

Ma az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő volt, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Én köszönöm figyelmüket a hangmérnökök Schwarz Nóra és Sie Gábor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a hírek, majd a hely következik, itt a Kossuth Rádióban.

0: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Rendkívüli ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna a végrehajtási vizsgálóbizottság. Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettes tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabineti iroda volt vezetőjét, Sadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkárt is. Torockai László bizottsági elnök a testület mai ülésén elfogadott névsorral kapcsolatban közölte, lesz akit szóbeli, míg másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Massoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokkád alatt vannak. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő jó tanuló gyerek, akiknek támogatását augusztusban mondta fel az MBH bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. Ebben a tanévben összesen 229 gyerek részesülhet ösztöndíjban. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Holnap délelőtt még derűs idő várható, de délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar, a szelet erős lökések kísérhetik, éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fok valószínű. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben
1: 5-10-15% vagy fix összeg. Megkönnyíti, ha bankkártyával fizetjük? Egyre több helyen találkozhatunk olyan kártyaterminállal, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók fizetés közben elektronikus úton adjanak borravalót. Bevált ez a gyakorlat, vagy inkább idegesítő?
3: Ha akar adni, valaki úgy is ad, ha nem akar, meg ne erőszakolja.
1: És ön szokott borravalót adni? Diósi Klári vagyok, többek között ezzel a témával várom önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Szóda.
4: A pesti humor az operett és a kabaré, vagyis a könnyű műfajt hozza magával a stúdióba a Szóda vendége, László Ferenc zenetudós. A Traviata Szegeden és Bősze Ádám Kotta Antikváriuma Bécsben.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután fél 3-tól a Kossuth Rádióban.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mese sorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
7: Naponta 43 kivonulás, közel 16 ezer riasztás évente. Budapesten naponta 200 tűzoltó áll szolgálatban az év 365 napján, 24 órás készenlétben, 120 másodperc áll rendelkezésükre, hogy elinduljanak a riasztás helyszínére. Megérkeztem szerkesztő kolléganőmmel, Mohácsi Edittel. Kiderült, hogy Kisdi Máté tűzoltó százados szóvivő egykor rádiós munkatárs volt, és mellettem áll Dancs Zoltán hangmérnök, aki egykor tűzoltó volt. Kisdi Máté tűzoltó százados szóvivő mikor dolgozott nálunk a rádióban?
8: Én még a 90-es évek közepén voltam, mondjuk azt, hogy gyakornok. De aztán az élet úgy hozta, hogy 2006-ban felszereltem tűzoltónak, és 2011 óta pedig a kommunikációs szakterületen dolgozom, és ott vagyok a felelős.
7: A sors érdekessége, hogy 20 éve vagyunk kollégák Zolival, de nem tudtuk egymásról, hogy volt néhány év, amikor te is tűzoltó voltál.
9: Én 90-től 95-ig voltam Kispesten tűzoltó, vonulós tűzoltó. Nyilván, mivel hogy peremkerület, ott azért kevesebb a riasztás, mint itt bent a 8. kerületi parancsnokságon, de egy-két emlékezetes esetem volt. Villamosgázolás, vonatgázolás, a négyesen, balesetek, tűzeset, minden volt.
7: Azért 5 év az elég hosszú idő ahhoz, hogy azt éreznem, hogy azt te szeretted, de miért hagytad ott ezt a hivatást?
9: Pénz.
7: Most is erről majd fogunk beszélni. Közben pedig folyamatosan hallani itt a II. János Pál pápa téren a szirénát. Egy szóvivő rögtön ezt már érzékeli?
8: Az, hogy a város távoli pontján mi szirénázik, azt feltételez.
7: A II. János Pál pápa téren egy elképesztően gyönyörű, impozáns épületet látunk. Én nem mondanám meg, hogy ez egy tűzoltóság. Neogótikus stílusban az ablakok, gyönyörű kupola van odafent.
8: A kupolában dísz funkciót tölt be. Ez az úgynevezett csókatorony. 1895. november 17-én adták át a tűzoltóknak ezt az épületet.
7: Csókatorony, ez mit jelent?
8: Amikor elkezdett épülni a laktanya, tűzfigyelő toronynak épült volna, de az idő előre haladtával, építésnek mondjuk azt, hogy a lassúságával kiépült a fővárosban a tűzeltjelző berendezés, ezért azt

0: Vésték be a korai tűzoltó, hogy itt sorakoztam, itt álltam.
1: Egyet muszáj egy keressünk. 1924. november 1-én és egy monogram SCH, aztán sétálunk tovább a téglák között. 1914. 7. hó 19.
0: Aztán itt van egy címer, fölötte is, hogy Bata Ábel. 1921. 11. hó 24.
1: Hogy élte túl ez az épület mindezt a sok viszontagságot? Se egy bombatalálat, semmi nem érte?
0: Két bombatalálat érte az épületet a II. Világháború alatt. Hogyha az épülettel szemben állunk, akkor a közepénél rombolódott le az épület falai mögött. Már nem azok a 130 éves technikák vannak, modernizálták. Ha megnézzük a bejárati ajtót, ahol a kulcs nyílását kéne látnunk,
1: nincs hely.
0: Azért nincsen hely, mert az épület, amióta átadták az épületet, azóta mindig lakott.
1: És közben kivillant a piros lámpa, hallani, hogy vigyázat.
0: 10 szerállás és a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság központi laktanyájának a szertára, és a 8. kerületi hivatásos tűzoltókat riasztották most károsak lesz.
1: Elképesztő, tehát riasztás nem volt fél perc, bekapcsolták a motort, a kék villagó tényleg szaladnak, még egy kabátot se vett fel a kollega, és már indulnak is. Dördült ki az autó, ez tényleg nem volt 120 másodperc. A sofőr, jobbra föl egy kollega. Ez mennyire számít veszélyes helyzetnek, amikor 4-en vannak, vagy 5-en a legénységben?
0: Ez egy kettes fecskendő, tehát egy második fecskendőt riasztottak most. Vélhetően nem nagy tűz, hogyha itt van a 8. kerületben. Ha viszont egy másik kerületbe kellett riasztani az egységet, akkor lehetséges, hogy segítségnyújtásra mennek egy másik esethez. Ezt innen sajnos nem tudjuk megmondani, mert nincs előttünk a riasztásulat.
1: Az önök arcát bizonyára mindenki ismeri a médiából, de ha csak a szeptembert nézzük, mi mindenről kellett tájékoztatni az embereket? Dr. Kis Ádám, helyettes szóvivő.
2: Jellemzően balesetek, illetve tűzesetek voltak a fővárosban, viharkár szerencsére elhanyagolható számban. A legnagyobb esemény a 14. kerületi Stefánia úton, az Egressy út közelében volt, ahol egy 3-emeletes társasháznak a tetőszerkezete gyulladt ki. 5-ös kiemelt, az a legnagyobb riasztási fokozatot rendelték el a tűzoltók.
1: Meg lehet ezt szokni, amikor tragédiáról kell beszámolni, amikor mondjuk van haláleset?
2: Minden személyes tragédia az megviseli az embert. Mi nem találkozunk közvetlen életveszéllyel a nyilatkozat megtételekor, amikor látjuk, hogy egy ember bajban van, és így talán könnyebb.
1: De Kis Ádám ült már rohamkocsin, ha jól sejtem.
2: Ültem, viszont ez nekem a saját döntésem volt. Jogászként végeztem, előtte itt a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság célszolgálati csoportjával vonultam, pontosan azért, mert hiszem és vallom azt, hogy ahhoz, hogy a szóvivő hitelesen tudjon kommunikálni a tűzoltók munkájáról, ahhoz ezt át kell élni, tekernie kell a vizes tömlőt, fel kell vinni a 10. emeletre a feszítővágó berendezést. Nem előírás, viszont mindenféleképpen az ember javára válik.
1: Ez még mindig változatlan, hogy nagyon-nagyon kevés az a bér, amivel be kell, hogy érjék.
2: 2008 óta például az életmény alap az változatlan. Bruttó 474 ezer forint a kezdő fizetése a tűzoltónak.
1: Merre menjünk tovább, Kisdi Máté?
0: Átlépünk az épületből, abban a szertárban, ami a tűzoltóknak a szentélye vagy a temploma. Ott vannak azok a gépjárművek, a szerek, amelyeket óvnak.
1: Megérkeztünk tehát a szentélybe, és aki fogad bennünket, DNS Dániel tűzoltó százados szolgálatparancsnok. 24 órás szolgálatban mindenért és mindenkiért ön felel?
3: Így van, 3 szolgálati csoportban a 24-48-as váltásrendben vagyunk. Mindegyik szolgálatnak van egy szolgálparancsnok a minden laktanyába. 6 óra 30-kor van a váltás, és másnap reggel 7-ig. Ha 6 óra 10-kor kapunk riasztást, akkor ugyanúgy kimegyünk még mi, vagy helyszínen váltunk, vagy túlszolgált útján is.
1: Tehát túlóráznak.
3: Akár igen, de hogy erre megvannak a pontos szabályok.
1: Autókhoz nem nagyon értek, de kezdjük akkor a szekrényeknél. Igen. Az utcáról láttuk, ahogy kigurult menteni az autó. Tudja, hogy hová mentek egyébként?
3: Egy tűzjelzőhöz indultak el a 2. számú tűzoltóautónk, de ezt lemondták, ezt a tűzjelzőt, téves jelzés volt. Ezért fordult elő olyan, hogy egy tűzoltóautó szénázva megy az úton, és egyszer csak lekapcsol mindent, és visszafordul.
1: Bekupucskálhatunk egy ilyen szekrény sorba, minden szekrény ajtón egy szám rajta, a névtábla.
3: A védőruhája van itt, speciál

0: Egy éppen vezető, és például az autónak reggel a szélvédőjének a takarítása és az ő dolga.
1: Látszik, igen, hogy jó régóta használatban lévő kesztyű, aztán... Igen.
0: Bocsánat, mert közben lesz is egy riasztás. Az egyes számú tűzolt autó a szertár másik végéből azt fog most vonulni.
1: Megnézhetjük közelebb?
0: Igen, igen. Bele is tornózták.
1: Nem lehet ezt bírni, komolyan, hát alig fél órája vagyunk itt, és már hát két éves riasztás.
0: A kerület az főváros meg ország szinten is egy viszonylag sokat mozgatott kerület, tehát évente 2500 riasztást teljesítenek a fiúk. Nyilván ennek egy része lemondott tűzjelző, azért napi 3-4-5 riasztás adódik. Van speciális képessége is az itt szolgáló embereknek, van speciális gépjárművünk is.
1: De azt észrevettem, hogy minden egyes tűzoltóautónak az ajtaja nyitva áll, igen, és mellette letolt nadrág, igen, van alatt a ráadásul egy csizma.
0: 120 másodperc van egy tűzoltónak, hogy elhagyja a laktanát. Mindegy, hogy ő étkezik, hogy ő pihen vagy vécén van. Le kell jutnia oda, el kell venni a bevetési védőruháját, a helyét a tűzoltóautón el kell foglalja, ami fölül, az ajtók becsukódnak, szertarkapu fölnyílik, és az autónak ki kell gördülni a szertarkapu vonalán.
1: Az de akkor itt hagyják a kollégát?
0: Hát megtanulják. Ezért van az, hogy például egy vonós tűzoltóra, hogyha otthon valaki felkapcsolja a lámpát, akkor felugrik a kanapéról. A riasztás az első és legfontosabb dolog, hiszen életmentésről is lehet szó akár. Az nem lehet, hogy emiatt késlekedés van.
1: DNS Dániel, amikor hazamegy a családjához. Igen. És van egy hét, amikor ki lehetne kapcsolni. Igen. Van olyan, hogy próbálnak ez ellen a készenléti üzemmód ellen dolgozni? Meditálni, jogázni.
0: Nyilván próbálunk teljelenle, de nem lehet. Ha elmegyek színházba a feleségemmel, akkor nézem a menekülési útvonalakat, a nézőtér szélére ülünk, hogyha elmegyünk valahol nyaralni, megnézem, hogy van-e tűzoltókészülék, körbejárom a kertet, hogy van-e olyan felállás, vagy gyerek beeshet.
1: Volt már ilyen nyaraláson odaugrott és segített?
0: Volt, igen, de hogy ez az életük része lesz a tűzoltóknak. Ameddig tűzoltó, az tűzoltó.
1: Hogy lehet ezt bírni mégiscsak?
0: Ugye van pszichológiai osztály, aki, hogyha olyan esemény van, akkor ad nekünk segítséget. De nagyon fontos az, hogy mondtam, a szolgálati csoportokban dolgozunk. Az, hogy itt van egy olyan közösség, aki együtt sír, együtt nevet, számít a másikra, ha látja, hogy rossz kedve van, vagy ha valami nem úgy sikerült, akkor egymás között már ezzel indul ez a feldolgozás. És persze az ember visz ebből haza, de egy olyan emberrel, aki nem élte át veled azokat a helyzeteket, nehéz megértetni vagy elmagyarázni. Egy feleség, egy barátnő, egy szülő, egy gyermek, persze támogatják az embert, de sokszor van olyan is, amikor az ember hazamegy, és inkább azt mondja, hogy ezt nem mondom el.
1: Vagy most hagyd nekem egy szünetet.
0: Igen, és persze egyébként szerencsénk van, mert most már figyel erre a szervezet, és vannak olyan pszichológusok, akik jól képzettek. Olyan esemény után van egy készenléti telefonszám, amit föl tudunk hívni, akár a parancsnok, vagy a tűzoltó, akkor tud ő is segítséget kérni, és kap segítséget.
1: Beszéljünk azért a családtagokról. Amikor minden reggel úgy kell elköszönni, hogy nem is tudom végigmondani a kérdést, szóval marha nehéz lehet. A feleségek ezt hogy viselik?
0: Azt tudom, hogy az én feleségem az úgy viseli, hogy tudja jó, hogy először elvettem a tűzoltóságot feleségül, aztán elvettem őt.
1: És mindig akkor... is második helyen van a család?
0: Természetesen nem, mert a család az nagyon fontos, és itt bent is úgy kezeljük mindenkinek a családját, hogy az nagyon fontos, de a családnak meg kell értenie azt, hogy nekünk van egy másik családunk, amiért felelünk, ami nekünk fontos, ami az életünk része. Nekünk kell megtalálni azt a párhuzamot, hogy ezt hogy éljük meg, és ezt hogy rendezzük.
1: De van olyan, ki nem mondott egyesség, hogy haragban sosem válunk el?
0: Persze, az ember próbálkozik ilyen el, de az élet hoz különböző helyzeteket, de persze egy olyan feleség vagy barátnő, aki már egy pár évet lehúzott egy tűzoltó, mert az pontosan tudja azt, hogy azért ezek hogyan mennek ezek a dolgok. Nagyon sokat kell nekik is csöndben tűrni, és azonban az ő támogatásuk nélkül ez nem menne. Készül egy születésnapi ebéd, vagy egy karácsonyi vacsora, és akkor előtte való este 9:30-kor kap egy telefont a tűzoltó, hogy figyelj, nem tudsz mégse szabadságon lenni, be kell jönni szolgálatba, mert a létszámnak meg kell lennie, neked pedig be kell jönnöd. Akkor nem holnap, hanem holnap után karácsonyozunk.
1: Szabad legalább ilyenkor puffogni?
0: Hogyne, szabad, de be kell jönni, és ben kell lennie. És ezt a feleségnek, családnak le kell nyelnie sajnos.
1: Dánielt mi húzta be?
0: Bocsánat, csak még egy riasztásunk lesz szerintem.
1: Na?
0: De egyébként... Igen.
1: Honnan tudta? Én nem.
0: Volt egy halk kattanó hang, és kámasz, akkor én megyek, bocsánat.
1: Akkor ezt nem fogjuk megtudni.
0: Elszólok a riasztási lapján, bocsánat.
1: DNS Dániel, tűzoltó százados szolgálatparancsnok pedig rohan. És addig hagyj kérjem kis Dimát, egy tűzoltó százados szobő segítségét, hogy meddig leshetjük meg, hogy mi történik.
2: Az autó fog elmenni.
1: Hogy maradunk itt. Igen, igen, igen. Viszont akkor az útvonalban nem állhatunk be, ez nem lesz jó.
2: Az az autó is fog menni. A vizsgáló mögött, meg a KMS is.
1: KMS?
2: Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat, most a Dani, a DNS úr, aki mostanáig beszélt. Mozdony tűz van a 14. kerületben, és oda mennek most a tűzoltók.
1: DNS Dániel most átöltözik, van egy menetlevél a kezében, és abba a csizmába, amit ki volt készítve, már is átöltözik, felhúzza a kantáros nadrágot, és még mindig nem telt szerintem el 70 másodpercnyi idő sem. A menetlevélen látok egy térképet, és ilyenkor ők már tudják, hogy mi van a helyszínen? Van-e ott tűzcsap?
2: Minden tűzeset és minden műszaki mentés más és más, de van egy protokoll, ami alapján elindulnak a tűzoltók. Most azt látjuk, hogy a szolgált parancsnok beül az első helyre, ő ennek a gépjárműnek a parancsnoka. Kivonulnak a helyszínre, átvehetik az irányítást mindenhol.
1: Gyes Dániel most olvassa a menetlevélen, hogy hová kell menni, gondolom ő a navigátor is ilyenkor.
2: Igen, el is mentek, most pedig látjuk a...
1: És egy másik autó követi.
2: A kameraszer, zuglóba mennek, Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak van egy videócsoportja, három funkciót tölt be, rögzíti az eseményeket, utána lehet elemezni. Lehet bizonyító erejű is, és nem utolsó sorban a srácok, akik dolgoznak, vágnak belőle egy sajtóképes anyagot, amit utána pedig este a televíziókban vagy az interneten láthatunk.
1: Tehát nem elég, hogy szolgálok és védek és az életemet és mindenemet áldozom az emberekért, de még azt le is vetítik, és még az is fontos, hogy hogy nézek ki, vagy mit rontottam el.
2: A rögzített eseményt és a tényszerűségét adjuk vissza.
1: Most Zuglóba indult ez az autó. Ezek szerint a főváros valamennyi pontját még önök látják el?
2: Igen. A laktanya az két részből áll. A 8. kerületi hivatás és tűzoltóparancsnokságnak a szerállásai, és vannak a központi szerek, ami országosan, de leginkább fővárosi szerte riaszthatók. Ilyen például a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Ebből egy műveleti szolgálat működik az egész főváros területén, és a főváros bármelyik pontjára, hogyha kiemelt nagyobb esemény van, akkor őket a legrutinosabban, legtapasztaltabb tűzoltókat riasztják a helyszínre.
1: Azért azt, amikor megy egy szirénázó autó, erre mennyire figyelnek az emberek?
2: Mindig kérjük a lakosságot arra, hogy figyeljenek, segítsék a továbbjutását. Mi azt tapasztaljuk, hogy azért az autósoknak a 99%-a segíti a tűzoltóknak a vonulását. Mi azt szoktuk kérni, hogy álljanak is meg.
1: Kisdi Mátét mikor ugrott erre a piros villogóra?
2: Mi, mint sajtómunkatársak, hogyha olyan kiemelt káreset van, akkor megyünk ki a saját gépkocsinkkal, és akkor ott tájékoztatjuk a sajtóképviselőit. 2011-ben kaptam meg a szóvivői beosztást, tehát én 2006-tól 2011-ig voltam vonulós tűzoltó.
1: Most pedig a szerállásban vagyunk, ahol egymás mellett különböző típusú autók, de a legizgalmasabb, legérdekesebb talán az, ami mellett állunk, ez egy hosszú-hosszú tűzoltó autódarú, Domag Tamás tűzoltó törzsölmester, különleges szerkezelő. Hány méter?
3: Maga a gépjármű 12 méter hosszúságú, a gém hosszúsága 10 és 30 méter között hosszabbítható. Háromtagos emelődarú, ezt baleseteknél szoktuk használni. Autók, kamionok, tergépjárművek, tartályosak, vagy konténeresek, illetve autóbuszoknál.
1: Ez is egy különleges daru, egy hosszú plató van, erre emelik fel az autókat?
3: Így van, ez egy autószállító, illetve egy autómentő. Tartozik hozzá egy emelő daru, egy csúszóplató, egy 6,8 tonnás csörlő is tartozik a járműhöz.
1: Menjünk közbe tovább, nézzük meg a többi kiállást is.
3: Mindenkinek van egy aznapi beosztása. Én most jelen pillanatban daruszeren teljesítek szolgálatot, a másik kollega pedig egyedül vezeti és kezeli ezt a szállítójárművet.
1: Szerintem minden kisfiú álma, hogy egy ilyen autóba üljön és ezt vezethesse. Emlékszik az első alkalomra?
3: Az egy felejthetetlen pillanat volt, amikor legelőször bármelyik szerről beszélünk, akár a fecskendőkről, gépjárművi fecskendőkről, vagy a szállítóról, vagy a daruról, mindegyik felejthetetlen volt. Nyomás alatt, főként riasztáson, azért másképp gondolkozik és teljesít az ember, tehát jobban fókuszál, jobban koncentrál.
4: Szépen Attila tűzoltó, őrnagy vagyok, a működő tűzvizsgáló szolgálatnak az egyik tűzvizsgálója.
1: Azt mondták, gyorsan lépjünk ide, mert önnek mennie kell. Mi a feladata most?
4: Most éppen folyamatban van. Bocsánat.
1: De már csöng is a telefon, valahová hívják.
4: Egy kár esemény, ahova valószínűleg kiriasztanak. Szép Attila. Szervusz. parancsnok urakat kérdez meg.
1: Imént kigyulladt egy mozdony, láttuk kigurulni a mentőállomást, és most akkor jött a telefon a helyszínen Szépe Attilához, hogy megerősítése van szükség?
4: Nem minden esetben indult tűzvizsgálati eljárás, hanem jogszabály alapján vannak bizonyos kiemelt ügyek. Ilyen a haláleset, bűncselekmény gyanúja, hogyha fölmerül, 200 millió forintot eléri a kárösszeg, súlyos életveszélyes sérülés történik.
1: Önnek mi ebben a szerepe?
4: Most annak a eldöntése a kérdés, hogy ki kell mennem, tűzvizsgálati eljárást kell indítani, le kell folytatni a helyszíni szemlét, vagy nem. Az én feladatom az, hogy van egy gyönyörű szép járművünk.
1: Emellett állunk? Ez van, a gyönyörű szép? Van, jó, szép, tényleg szép, csillog-villog.
4: Kék lámpával, megkülönböztet jelzéssel látott.
1: Több mint 2 méter hosszúnak látom, ott hátul mit tárol?
4: A tűzvizsgálathoz szükséges, meg természetesen tűzvizsgálathoz szükséges felszerelések, amik egy helyszíni szemle során
1: teljesen
4: szükségesek lehetnek. Van bent lámpa, van bent létra.
1: Poroltó?
4: Kötelező kellék minden járműre.
1: És ezek az övekre szerelt valamik, meg sem bírom mozdítani. Nagyon nehéz.
4: Ezek légzőkészülékek. Hogyha olyan helyre kell bemenni, ahol még áll a füst, akkor is be tudok menni megnézni.
1: Ez olyan, mint egy oxigén palack?
4: Sűrített.
1: Miért nem oxigén?
4: Az emberi szervezetnek nem csak oxigénre van szüksége, hanem levegőre, és ez sűrített levegőt tartalmaz.
1: Amikor egy ilyen palackkal bemegy a hőségbe, nem is akarom elképzelni, ez mennyi időre elegendő?
4: Én menteni nem szoktam vele. Mivel tűzvizsgáló vagyok, én helyszínelek. Nehéz. 20 kiló fölött van. Nehéz benne dolgozni, de szükséges.
1: Hogy lett tűzvizsgáló?
4: Még 2000-ben történt.
1: Akkor már hány éve volt itt a tűzoltóságnál?
4: Akkor még csak 5 éve, de már ennek is 26 éve.
1: 2012-ben leszerelhetett volna, igaz? Tehát most már nyugdíjas lehetne. Tehát a régi rendszerben, amikor még korkedvezménnyel nyugdíjba vonulhattak, ha jól emlékszem, 25 év elegendő volt.
4: 25 év elegendő volt. Hát ezt megváltoztatták.
1: Ön már pihenhetne egy nyugágyban.
4: Körülbelül másfél éve, igen.
1: Hány évig kell még dolgozzon?
4: Most jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, úgyhogy még 13 és fél év.
1: Mosolyogva mondja, de azért engem elriaszt. Tehát 65 évesen ezt a 20 kilós oxigénpalackot lehet, hogy valaki még cipeli a hátán, és ment, és stressz alatt. Ez borzasztó belegondolni is. Én egyébként most jó néhány tűzoltóval találkoztam, életerősek, sármosak, jókedélyűek, tényleg jó kondiban vannak, de nem fiatalok, egyikük sem. Nem láttam egyetlen egy fiatalt sem.
4: Kicsit el van öregedve az állomány.
1: Ez mit jelent? Mi az átlag életkor?
4: Hát szerintem 40 év fölött van. Szükség lenne arra, hogy több fiatal jöjjön, és kineveljük őket, hogy legyen utánpótlás. Valószínű, hogy 60 év fölött azért ezt már az ember nem tudja csinálni. Most jelen pillanatban van olyan lehetőség, hogy 60 éves korban szolgálati járadékkal elmegy az ember, állományban van, de nem kell dolgozni. Ez egy pozitív dolog.
1: Előfordul az, hogy idő előtt egy szív halál, egy infarktus?
4: Nem jellemző. Szerintem, aki több évtizede itt van, már beleszokott ebbe a szervezete. Megtanult ezekkel a dolgokkal együtt élni.
1: Mi lenne a vonzó a fiatalok számára? Nyilván az egyik a fizetés, egy korkedvezménnyel már lehet, hogy többen jelentkeznének?
4: Korkedvezmény az biztos, hogy vonzó lehet. Magasabb fizetés biztos, hogy vonzó lehet, de én úgy gondolom, hogy nem csak ezeken múlik. Amikor én felszereltem 95-ben, akkor is úgy volt, hogy jöttek emberek, mentek emberek. Aki nem bírta, nem tetszett neki, az elment pár hónap múlva, egy fél év múlva. Aki viszont maradt, az nyugdíjig marad. Ez hivatástudat.
1: Attila miért marad?
4: Én szeretem ezt a munkát. Én imádom ezt csinálni.
1: A mentés?
4: Én magában a mentésben már nem veszek részt. Én nyomozok. Én igazából olyan vagyok, mint a rendőrségnél egy nyomozó, nem csak a tűzoltóságnál. Én szeretek kimenni a helyszínre, szeretek kutakodni, embereket kikérdezni, kideríteni, hogy mi történt, és ennek utána menni, és próbálok addig menni, ameddig meg nem találom, hogy mi volt maga az ok, a kiváltó ok, a keletkezési ok.
1: Mi az ötlete ebben az esetben? Tehát most kigyulladt egy mozdony. Én azt gondolnám, hogy hát ez napi eset, de mi történhetett?
4: Az első gondolatom az, egy elektromos mozdonyról van szó, szerintem a karbantartás hiánya. Általában azért ezek a mozdonyok már 20 év fölötti életkorúak, olajsár, szennyezettség, és ott valami kis apró elektromos meghibásodás bekövetkezik, az már tudja gyújtani magát az olajsarat, és attól pedig ki tud gyulladni. Ez az első.
1: Öreg mozdonyokról beszéltünk, de itt körbe tekintek, olyan nagyon-nagyon újnak nem tűnnek ezek az autók sem.
4: Hát nem fiatal a gépjárműállomány sem, igen, nagyon vannak használva. forma, meg hát pont olyan jellegű maga a használat, ami mondjuk egy motornak, gépjármű szerkezetnek nem tesz jót, mert itt, amikor riasztás van, itt nincs idő bemelegíteni a motort, hanem itt akkor be kell ülni, beindítani és padlógázzal, ami persze sokkal jobban károsítja magát a motort, mint egy átlag autónál.
1: Szívére teszi a kezét, hány autót cserélne le, ha a pénzen semmi nem múlna?
4: Az összeset.
1: Ezt elég gyorsan kimondta. Kisdi Máté szóvő nem hallotta, mit mondott, úgyhogy mi meg nem mondjuk el neki. Mert hogy közben megérkezett. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, búcsúzunk innen a 8. kerületi Dologház utcából, a több mint 131 éves tűzoltó laktanyából. Innen folytatjuk. Kíváncsiak vagyunk tényleg arra, hogy mivel töltik az időt a tűzoltók akkor, amikor éppen nem szól meg ez a dudasszó vagy sziréna, bár sok pihenésre, ahogy eddig láttuk, nincsen idejük. A mai adás Mohács Edit szerkesztette, megtalálják a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. Maradjanak velünk, balesetmentes, tűzmentes estét kívánunk. Most pedig a Sportvilág következik itt a Kossuth Rádióban. Belinyi Barbarát hallották.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Los Angelesig Tóth Dávid marad a kajakosok szövetségi kapitánya. Angol bíró vezeti a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Olasz Gergőt hallják. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség közléséből. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás Arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is teljes egészében élőben követhetik. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai versenynapján. Az olimpiai ötödik helyezett magyar sportoló a legjobb négy között a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik péntek este. Kuchta Vladislava bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, miután 5-0-ás pontozással legyőzte a francia Zidánita negyed döntőben. A magyar sportoló az elődöntőben a korábbi EB döntős északír Michaela Walsh ellen száll ringbe. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdu Botond parakajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította. Vízilabdával folytatjuk, hiszen hétközi fordulót rendeznek a férfi OB1-ben. 5 találkozó jelenleg is zajlik. A 3/4, 6. percében az UVS-e BVSC találkozó 6-14 vezetnek a zuglóiak. A 2/4, 8. percében Szeged Semmelweis OSC 5-8. A 2/4, 8. percében Szentes Ferencváros 4-10, valamint 2 perce kezdődött az Eger Honvéd találkozó is, amelyen a vendég Honvéd 1-0-ra vezet már az Eger ellen. Most pedig a Vasas szolnoki vendégszereplését követhetjük. Nyomon a Nemzeti Sportrádióban aktív figyelemmel követi kollégánk Regős László Pál a történéseket, akinek közvetítésébe bekapcsolódva megtudhatjuk, mi történt eddig az összecsapáson.
2: Visszakapja, közelebb búszik a szolnoki kapuhoz. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Elkezdődött a 3. negyed a Szolnok-Vasas találkozón. 6-2-re vezetnek a hazaiak, most pedig a 3. negyed első támadása a fővárosiaké. Gyárfás lövését azonban védi Krémer Balázs, akinek ez már a 7. védése 9 lövésből. Kiválóan véd a hazaiak kapusa, míg a Vasasnál nem nagyon sikerül eddig túllendülni ezen, hogy Krémer eszén nem tudnak túljárni, mert igaz az első negyedben még vezetett 2-1-re a Vasas, azóta viszont sorozatban 5 gólt lőtt a Szolnok, a 2. negyedben egyáltalán nem lőtt, vagy nem talált be ellenfele kapujába a vendégcsapat. Így járunk most 6-2-re, a szolnoki támadás is kudarcba fullad, mert hogy Kakstötte rejtése a felső kapufára pattan, onnan pedig a Vasashoz Mizsei kezében van már, a Vasas kapusának kezében van már a labda. Most íveli fel Hesselsnek, aki a medence közepén kapja kézbe a labdát. Ő Szalainak passzolja tovább, Hessels aztán úszik fölfelé, Szalai 6 méterre, 1-2 lóba, nincs lövés, Gyárfástól van, ezt is védi Krémer, és oda pattan a szolnokiakhoz. Egy újabb védés Krémer neve mellett, 10 lövés, 8 védés, 80%-on véd a szolnoki kapus, ez egészen elképesztő, és másfél perccel a 3. negyed kezdete után 6-2-re vezet a Szolnok a Vasas ellen.
1: Regős László Pál közvetítését hallották, a Vasas Szolnok férfi vízilabda UB1-es mérkőzés alakulását a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Időközben pedig elkezdődött még egy találkozó a férfi vízilabda UB1-ben. A Kaposvár már 1-0-ra vezet a Szeged ellen az első negyed 2. percében. Sakkal folytatjuk, hiszen a Szamárkándi Sakkolimpia 7. fordulójában a nyílt tornán a magyar válogatott 2,5-másfélre legyőzte Ausztráliát. Bár Rapport Richard kikapott, Gledura Benjamin és Dudin Hleb győzött, így a magyar csapat is. A nőknél 2-2 lett a párharc vége a kanadai válogatott ellen. 7 légiós szerepel a magyar női korong válogatott keretében a jövő heti Mátyásföldi 4 nemzet tornán. A Delaney Collins szövetségi kapitány irányította a magyar csapat csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elit világbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik. A keretbe 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót. A válogatott hétfőtől készül közösen. Női kézilabdával folytatjuk, hiszen az Eurókupa 4-es döntőjére készül a magyar válogatott, amelynek irányítója Vámos Petra pozitívan várja a norvégiai elődöntős összecsapást. A Metz Bajnokok Ligája győztes irányítója szerint, ha egy szoros összecsapást sikerül játszani a skandinávokkal, már az is bravúros teljesítmény. Vámos Petrát hallják.
3: 5 hónapot mennyire volt hosszú a válogatott nélkül?
4: Azt éreztem, hogy elég hosszú volt ez az időszak. Mindig nagyon jó újra látni a lányokat és csatlakozni a válogatotthoz, de nyilvánvalóan, amikor ennyi időt nem vagyunk együtt, akkor azért picit így az alapoktól kell kezdeni. De ez is egy izgalmas fázisa így a felkészülésnek. Nyilván közelednek a fontosabbnál fontosabb versenyek, úgyhogy mindenki izgatott, és várjuk, hogy hogy alakul ez a hét.
3: Amikor az alapoktól kell kezdeni, akkor ilyenkor hogy szoktatok nekilátni ennek az egésznek? Mi az, amit a leginkább át kell ismételni, inkább támadás, inkább védekezés, vagy mindkettő egyszerre?
4: Mindkettő egyszerre. Igazából csak az alapelveinket próbáljuk picit átbeszélni, illetve megbeszélni azt, hogy mi az, amiben szeretnénk előrelépni. Ma is a videón volt támadás és védekezés is, de azt mondanám, hogy főleg a védekezésről beszélgettünk. Szeretnénk agresszívabbak lenni, több csapdát alkalmazni, és közelebb lenni egymáshoz, hogy könnyebben tudjunk segíteni. Úgyhogy egyelőre így tényleg az alapdolgokat beszéltük át, és az első pillanattól kezdve így ma már az edzésen szeretnénk ezeket gyakorolni.
3: Albek Anna sajnos most nem lehet itt a kerettel, meg kellett műteni. Az ő távollétében hogy látod, lehet, hogy ismét többször alkalmazzátok majd a két irányítós játékot, tehát hogy Simon Petrával egyszerre lesztek a pályán?
4: Igen, azt gondolom, hogy fontos lesz, hogy a Ketinek legyen váltótársa, de azt gondolom, hogy nem illetődünk meg, hogyha bármelyikünk esetleg jobb átlövőbe keveredik. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen feladat fog elénk tárulni, azt mi igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
3: Azt tudom, hogy vannak olyan sportolók, akik, hogyha meg tudják, hogy jön a norvég válogatott, akkor a szívükhöz kapnak, és vannak olyan sportolók, mint mondjuk te, akik azt mondják, hogy na, akkor vegyük fel a kesztyűt, hogy lehet megmutatni nekik?
4: Én azt gondolom, hogy nekik kell menni. Ez egy nagyon komoly erőpróba lesz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a norvégok tényleg a világ legjobbjai, de azt gondolom, hogy nekünk is az a célunk, hogy közelítsünk feléjük, és ez egy jó teszt lesz megnézni, hogy hol tartunk, azért hosszú ideje nem találkoztunk, de bízom benne, hogy elegendő lesz ez a páredzés arra, hogy visszarázódjunk a ritmusba, újra megérezzük egymást, és hogy gördülékeny legyen ez az átmenet, és újbóli összeszokás. Úgyhogy én tényleg várom ezt a két mérkőzést, mindig öröm a válogatott címet magunkra ölteni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon motiváltan fog hozzáállni, és a legjobbunkat szeretnénk nyújtani a két meccsen.
3: Rengeteg jó játékos van a norvég válogatottban, de azzal foglalkoztatok, hogy végre legalább nincsen Lunde faktor?
4: Igen, valahogy így a norvég válogatottat furcsa nélküle elképzelni. Biztos, hogy fognak előhúzni szintén magas színvonalon játszó játékosokat, illetve kapusokat, akik BL-be játszanak, és tényleg képesek arra, hogy így a helyébe lépjenek. De tényleg, ahogy mondtad, annyi jó játékosuk van, hogy nehéz kiemelni egy faktort, amire nagyon kell figyelni. Én azt gondolom, hogy extra teljesítmény szükséges ahhoz, hogy mi ott legyünk velük, és tényleg egy kiki meccset játszunk, de abszolút ez a célunk.
3: És az egész hétvégét figyelembe véve játékban és eredményben mi az, amit szerinted sikerként lehetne elkönyvelni?
4: Én nagyon szeretném azt látni magunktól, vagy magunkon, hogy hihetetlenül motiváltan játszunk, bátran játszunk. Nyilván minden évben mondjuk, hogy sok fiatalunk van, stb. Én már várom azt, hogy fiatalok vagyunk, de hogy oda mentünk, és vállaltuk a pofonokat, és tényleg tudunk előrelépni. Én nagyon szeretném azt látni, hogy akár mondjuk tudatosabban építjük a támadásainkat, vagy védekezésben nagyon agresszívak vagyunk, segítünk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez a része ugyan megvolt, és szeretném, hogyha ezt folytatnánk, de azt a fajta mentális pluszt és akaratbeli pluszt belerakni ezen a héten meg mindig, hogy küzdünk, hajtunk, vetődünk az utolsó labdáért, nem számít, hogy mi van az eredménye, ezért megyünk és csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy én ezeket várom magunktól, és tényleg nagyon hiszek a lányokban, és bízom abban, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést így a fejlődésünk útján.
1: Idén nyitó sajtótájékoztatót tartott a Honvéd férfi kosárlabda csapata. Az együttes két légiósát is elveszítette, ráadásul a sok fiatal játékos mellett Lakics András is most dolgozik először a legfelsőbb osztályban vezetőedzőként. Tavaly az együttes a bajnokságban az 5. helyen végzett, míg a Magyar Kupában a legjobb 4 közé került. Ezen eredmények megismétlése ebben a szezonban talán nem reális, de a Honvéd idén is szeretne kihozni magából a legjobbat. Vera Emese Valerio Bodon Vincenttel beszélgetett.
5: Nem tudom, hogy egy idény elejé sajtótájékoztatónak ilyennek kell lenni, amilyen ez volt?
6: Hát a jelenlegi körülményekkel, igen, én úgy érzem, tényleg döcögős volt a felkészülés, volt egy ígéretes centerünk, akit hoztunk légiós, sajnos ő neki távoznia kellett, szóval így időközben újra bele kellett nyúlni a keret szerkesztésébe, ugye lesérült egy nagyon fontos légiósunk, szóval igazából azért ez mindenkire morálisan hatással van, tehát ez természetes, ettől függetlenül mindenki mindent megtesz, és próbálunk a képességünk szerint a legjobb tudásunkkal felkészülni a szezonra. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az eleje, de mindenki ugye egy győzelemért megy, és szerintem teljesen normális, hogy egy ilyen sajtótájékoztatóról volt szó itt a szezon kezdés előtt, mert morálisan mindenkire hatással van, ugye természetesen az, amin keresztül mentünk.
5: Azt mondod, hogy legjobb tudásunkat hozzuk. Ennek ellenére konkrét célkitűzés nincs, mert hogy most nem tudjátok, hogy mi lesz majd a legjobb tudásotok?
6: Hát nehéz így belülni azt ugye jelenleg, mert tényleg nagyon sok mindenki problémával szenved itt a ligában, és nehéz belülni azt, hogy kb. Hova helyezhető így ebből a szempontból a csapatunk. Természetesen ez idővel majd egyre jobban fog látszódni. Cél az mindig van, tehát azért kitűzött cél úgymond van így a játékosok számára és meg a stáb szempontjából is, hogy megpróbálni elérni ugyanazt, ami tavaly volt. Tehát szerintem ez egy jó mentalitás, hogyha minél magasabbra lő az ember, annál többet tud kihozni magából. Szóval ebből a szempontból szerintem ez így megvan. De útközben ez majd úgy is formálódik, azt szerint, hogy hogyan teljesítünk.
5: Azt mondod, hogy nagyon sok csapat küzd problémákkal, ezek elsősorban anyagi jellegű problémák, arra utaltál?
6: Szerintem az is közrejátszik, igen, meg hasonló problémákkal is szenvedhetnek többen is, mint mi. Most értem ugye a sérülést, nem egy olyan csapat van, ahol többféle sérülés is előjött a előszezonban, és ugye azért ezek kritikus dolgok, mert a felkészülési időszak pont arról szól, hogy összeszoktasd a csapatot, és hogy taktikailag előállja a fontos dolgokkal, amik a szezon előre nézve szükségesek, és ugye, hogyha kiesnek fontos kulcsjátékosok, akkor ez nagyban meg tudja ezt tulajdonképpen tolaszolni.
5: Ugye nagyon sok a fiatal játékos, és ilyenkor nyilván, nem tudom, hogy azt megfogalmazzátok-e, hogy egy picit átmeneti év, vagy olyan kísérleti jellegű, de azért egy profi sportoló minden egyes idénynek úgy vág neki, hogy nyerni akar. De hogy lehet így neki vágni egy szezonnak, hogy tudod, hogy nem biztos, hogy mégis ki tudjátok magatokból hozni a maximumot?
6: Szerintem ez így nem helyes megfogalmazás. Tehát a fiataloknak én úgy érzem, hogy úgy adtunk lehetőséget, vagyis a klub úgy ad lehetőséget és úgy a felelősséget, hogy ők ebben meglátják a potenciált és a bizalmat. Természetesen azért ez javarész majd a játékosoktól függ, hogy mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt nem egykép szorongásképp fogják fel, hanem inkább motivációként és egy olyan dolognak, vagy olyan dologként, amivel vissza tudnak élni. De én ebben nem látok úgymond kockázatot, tehát a klub, ők alapból egy olyan, tehát a Honvéd egy olyan egyesület, akiknek az identitásuk része az, hogy a fiatalokat építik és beépítik ugye egyre jobban a felnőtt csapatokba, a rendszerekbe, és képzik őket, szóval ez mindenképp az identitásunk része, és ehhez nagyon sok minden adott. Szóval ezek a dolgok, amik adottak ehhez, szerintem ezek a lehető legjobban fogják elősegíteni ezeknek a játékosoknak a beilleszkedését. Itt inkább szerintem abból a szempontból van egy, nem mondanám kockázatnak, játszanak, de hogy egy olyan dolog, amire időre van szükség, ugye ez a tapasztalat. Tehát fiatal játékosoknál ez egy olyan dolog, ami nagyon sok, vagy nem nagyon sok, hanem időre van szükség, hogy ez minden jobban hozzászokjanak, és sokkal-sokkal több tapasztalatot tudjanak szerezni, így, hogy újabb szerepkörbe, újabb felelősségbe kényszerülnek bele. És ez az, ami itt az elején biztos, hogy meg fog látszódni, és biztos, hogy lesznek ebből hibák, és erre vannak a tapasztaltabb játékosaink, erre van a stáb, hogy ezeket ki tudják segíteni, és ahogy telik majd a szezon, úgy egyre-egyre több tapasztalatot fognak tudni szerezni, ami pedig az előnyükre fog tudni válni.
1: Valério Bodon Vincenttel, a Honvéd kosárlabdázójával Berra Emese beszélgetett, a férfi vízilabda OB1-es mérkőzések végeredményéről pedig a 22 óra 15 perckor kezdődő Sportvilágon beszámolok. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda T. Fanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Történelmi találkozó. Beregszászban találkozott a magyar és az ukrán ombudsman. Fókuszban a székelyföldi gazdaság. Idén is volt őszi vásár Székelyudvarhelyen. És most jöjjenek a részletek. Kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinets, Ukrajna emberi jogi biztosa. A két ombudsman a magyar közösség jogainak helyzetét mindenek előtt az anyanyelvi oktatás és nyelvhasználat lehetőségeit vizsgálja. A program során iskolákat is felkeresnek, valamint civil szervezetek képviselőivel is egyeztetnek. Részletek Iváncsik Attilától.
8: Vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az olyan nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni.
9: Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szerint a kárpátaljai látogatás egyik fontos célja, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi magyarok helyzetéről.
8: Jártunk iskolákban is már, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik megállják a helyüket, akár külföldön is, hogyha oda veti őket a sors. Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvára, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjedne, és ki is terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelv használat rendezésre. Tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél. Nem ez az utolsó ilyen jelleg utazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni és jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren van, akik az elmúlt években érkeztek, ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák, ugye alakult egy munkacsoport, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy még a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom, milyen oktatási jogai van őt, vagy a gyermekét érte valamilyen olyan sérelem az ombudsmanokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direktbe tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is.
9: A magyar és az ukrán ombudsman a sztálini diktatúra áldozatairól is megemlékezett Szojván, ahol az emlékparkban 12 000 olyan kárpátaljai magyar férfi neve van felvésve, akiket munkatáborokba hurcoltak.
8: Nagy eredmény, hogy Szolyvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ilyen jellegű megemlékezés nem nagyon volt, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz.
7: Választásra készülnek Szlovákiában az önkormányzatok. Ugyanakkor a középső Ipoly mentén nem csupán a kampányra fókuszálnak, hanem egy olyan összehangolt turisztikai fejlesztésen is dolgoznak, amely felélénkítheti a magyar-szlovák határtérséget. Busa községben ez jól belátható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze a gyalogos, a kerékpáros és a vízi turizmust. A részletekről Tarnóczy László kérdezte Vég Zoltánt, Busa polgármesterét.
10: Busa község határában egy ökoturisztikai készülőközpont előtt állunk. Az Ipoly hidakról már elkészült egy szép kiállításuk, és a hivatalában is az Ipoly hidakról szóló könyvet forgathatja a betérő a polcról levéve. Mit tudnak az Ipolyból itt bemutatni?
11: Ez a nagy dominóns épület, ez a volt határőr laktanya épülete. Ebben az épületben egyrészt már működik egy kis turista menhely, és most a maradék helységekből fogunk kialakítani egy modern interaktív kiállítást egyrészt az Ipoly folyóról, természetvilágról, Busa község történelméről.
10: Kerékpáros turisztikai központ.
11: Igen.
10: Lesz a jövőben Busa, és lesz egy kajakenu kölcsönző is.
11: Igen. Itt van a kölcsönzőnk, nekünk van már 14 darab biciklink is, és van 17 darab kétszemélyes kenunk. Ez pici vadvíz nekünk itt a híd alatt, és a kikötőnk az itt van, és vagy itt végzünk, Raros Mújattól, vagy Raros Pusztáról, a hídtól, a Madalcs hídtól jövünk le, oda felvisszük a turistákat, és onnan csónakon kenun körülbelül 2 vagy 3 óraig tartó turistaút, vagy innen mehetnek Csalárig le Busáról startolva, vagy esetleg összekötik ezt a kettőt egybe, és ez egy ilyen hosszú kenunap utonna.
10: Mi adja ennek a folyónak az értékét? Egy kicsit haragszunk az Ipolyra, mert határfolyóvá lett.
11: Pont ez is a témája lesz ennek a kiállításnak, amit tervezünk. Egyrészt elválaszt minket, de másrészt összeköt minket. Ez a kiállítás plusz további aktivitások támogatása, ez kb. 233 000 euró lesz itt Buson befektetve, de ebből egyrészt a kiállítás, egyrészt a kemping, egyrészt a magának a laktanyai épületnek és a környezetének a modernizálása lesz, plusz van benne egy elektromos autó.
10: Önkormányzati választások előtt állnak a felvidéki települések. Milyen aktivitás mutatkozik meg itt, és ön mire számít?
11: Most 2026. október 24-én lesznek a szlovákiai önkormányzat, egyrészt a helyi önkormányzatokban a választások, de ugyanúgy a megyei önkormányzatokban is a választások. Én bízok benne, hogy sikeres lesz számomra, és akkor kezdhetem a 5. választási időszakomat. A következő 4 évben vannak terveink, amiket szeretnénk megvalósítani. Ezek különböző infrastruktúra fejlesztés, járdák építése, szennyvíz csatornázás és szennyvíz tisztító állomás. Ugye egy dolog a tervezés, másik dolog a lehetőségek, amiket a kormány és az uniós pályázatok adnak, amiket előre nem tudjuk pontosan, hogy mik lesznek, de eddig is próbáltunk minél több lehetőséget megfogni, és minél több pályázatot beadni, és ezeken a pályázatokon keresztül minél több problémát a községnek és a lakosoknak természetesen megoldani.
7: A hétvégén tartották meg a 33. székelyudvarhelyi őszi vásárt, a térség legnagyobb gazdasági kiállítását. A 3 napos rendezvénysorozat idén is a gazdasági szereplők találkozására, a vállalkozói kapcsolatok építésére, ugyanakkor a helyi termékek és kulturális értékek bemutatására kínált lehetőséget. A különféle területről érkezők között mintegy 500 székelyföldi, illetve anyaországi vállalkozás állított ki. Gerép Krisztina összeállítása.
12: Mindenféle ékszereket, fülbevalókat látok itt a standon.
13: Zabos Melinda vagyok, Temesváról érkeztünk. Kézzel készített műgyanta ékszereket készítek, amelyekhez a virágokat is mi szedjük, mi préseljük. Van egy kis csapatom olyanok, mint a kis méhecskéim, akik mindig gyűjtik a hozzávalókat. Nagyon-nagyon szeretem készíteni őket, és hát remélem, hogy itt is közönségre találunk.
12: Először van itt?
13: Igen, ez az első alkalom.
12: Mire számít?
13: Az első reakció az általában az, hogy ó, én nem hordok, nem cserélem, de azért ezért egyet veszek.
14: Kalácska Gábor vagyok.
13: Több éve részt vesznek az őszi vásáron, és nem csak az őszi vásáron.
14: A Románia egy fontos exportpartner a cégünknek. A műszaki műanyag féltermékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk, és hát az itteni cégeknek is szaktanácsadással kiegészítve minden korszerű műszaki műanyagot, kompozit anyagot biztosítani tudunk. Az elmúlt 10-15 évben rendszeresen részt vettünk itt a régió kiállításain, és sikerült kialakítani egy olyan partneri kört, amelyik biztosítja azt, hogy Székelyföldön boldoguló vállalkozók a legkorszerűbb anyagokat tudják felhasználni.
13: Milyen elvárásokkal érkeztek ide?
14: Nincsenek extra elvárásaink. Mi kiértesítettünk egy jelentős meglévő partneri kört, akiknek általában szaktanácsadást, kisebb tréningeket szoktunk biztosítani, és hát mindig természetesen vannak látogatók között is friss belső partnerjelöltek. Ez egy ilyen lassú, szisztematikus építkezés, tulajdonképpen ez van mindenhol. Kiugró eredményekre nem lehet számítani, egy stabil piaci munka lassan meghozza a gyümölcsét.
13: 33 éve szervezik az őszi vásárt, és itt a hústermékektől gépkocsikig mindent lehet látni. Oroszpál Levente az őszi vásár főszervezője.
15: Több ezer négyzetméter felületen vannak szabadtéri kiállítói felületünk, ahol ugye megszervezzük a Székely Termékek Fesztiválját, több mint 30 székely termékes mutatja be a termékeit, és itt a sportcsarnokban 12 magyarországi cég vesz részt, és hát körülbelül olyan 25 erdélyi helyi vállalkozás.
13: A térség egyik legjelentősebb vására, a székelyföldi gazdaságra gyakorolt hatása miatt talán a legjelentősebb. Miért?
15: Egyrészt azért, mert ugye maga a rendezvény az egy multiszektorális kiállítás. Mi szoktunk készíteni a kiállítások után egy-egy ilyen követő lapot, hogy milyen sikeres üzletkötések történtek. Egy olyan megerősítő visszajelzést kapunk, hogy igenis van értelme ilyen kiállítást, ilyen gazdasági rendezvényt tartani, mert ezáltal nem csak, hogy az itteni helyi cégek prosperálnak, hanem akár még az anyaországi cégek, akik itt kiállítanak. Most tudjuk azt, hogy a gazdasági helyzet, ami ugye világviszonylatban is érezhető, ez most Székelyföldön sem különb, de bízunk abban, hogy ennek ellenére a cégek sikeresen veszik ezt a helyzetet. Voltak olyan sikeres évek, ahol több millió euró nagyságrendű üzletkötések is megvalósultak.
7: Nagy ünnep volt a hétvégén Múzsján, ugyanis a térség legnagyobb búcsúját ülték meg a bánáti településen. Az eseményt mindig Mária napján, vagy az ahhoz közeleső hétvégén tartják, immár 136 éve. Ilyenkor sok külföldre költözött múzsjai is hazatér. Kónya Kovács Otília tudósítása.
16: Palatinos Ervin a városi tanács tagja, régebben a múzsjai helyi közösség tanácselnöke. Mit jelent egy-egy búcsúi alkalom ennek a közösségnek?
17: A búcsú az a múzsliaknak az év legnagyobb ünnepje volt. Tehát a búcsúkó, a rokonok eljöttek, távoli rokonok. Mindannyiunkban én látom, aki el is ment, úgy ott a sors, hogy elkölt, hogy menjen külföldre dolgozni. A legtöbbje búcsú napjára hazajönnek, jó érezik magukat, találkozik a családdal, és abban reménykedik mindenki. Mi, aki itt maradtunk, meg aki hazajön vendégségbe, hogy egyszer visszajönnek, és akkor úgy élünk, ahogy azelőtt közösen. Tehát ez a nap, ez muzsla család ünnepje.
16: A muzsjai búcsú alkalmával megtartott díszülésen a szónok Kovács Elvira VMS-es politikus volt.
18: A templom búcsú egy rendkívül fontos esemény, amire szinte egész évben készülnek a helybeliek, és ilyenkor érezhető az, hogy alább mennyien vagyunk, mert még a külföldiek is hazajönnek, és a családok ezt nagyon várják, de szerintem maga a közösség, illetve Muzsla a helyi közössége szempontjából ez egy ideális alkalom arra, mert minden alkalommal a tanács megköszöni a civil szervezetek munkáját, és mivel itt nagyon sokan munkálkodnak csöndben, a háttérben, a közösség összetartása, megtartása érdekében, nagyon szép, hogy ilyenkor megköszönik nekik, és minden civil szervezetből kiemelnek egy-egy szemét, akit az előző évi fáradalom
16: faludíjban részesült Sándor Irma is.
19: A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagja, elnökségi tag is vagyok, a Cicka Parkének csoportban aktívan jelen vagyok meg alapítás óta. Szeretek tevékenykedni, adni a közösségnek. Mindig is szerettem, régebben is, diákkoromban most is folytatom, ha csak tehetem. Ez a díj számomra egy úgynevezett elismerés a falutól, hogy jelen vagyok, hogy segítem a közösséget, ha csak lehet. lehet, folytatjuk tovább. Mert valahogy úgy érzem, hogy addig leszünk, míg vagyunk és teszünk a közösségért.
16: A testvértelepülések közül Mátra-Mincentről is érkeztek vendégek.
20: Horváth János vagyok, Mátra-Mincent polgármestere. 10 éve írtuk alá ezt a testvértelepülési megállapodást. Valódi barátságok épültek ki. Tehát most már ott tartunk, és én, hogy otthonról hazajövök, és akkor itthonról megyek haza. Ezek nagyon szép dolgok, és van nekünk ez a Mincenti napos találkozó, egy egyesület, ami a Kárpát-medencei Mincent elő- és utónevi települések 2 évente tartandó rendezvénye, amelyre a múzsai barátaink állandó meghívottak.
7: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Csak nem 11 milliárd forint többletforrást kapnak a kutatóintézetek. Kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Ankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettest tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Ankó Balázs esetében hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Magyar Péter korábban arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A Mi Hazánk támogatja a javaslatot. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, elkezdődhet egyes hév- és vasútvonalak felújítása, valamint az M3-as metró meghosszabbítása. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be, az oktatási rendszer átalakításáról pedig széles körű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei. A csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget bérekre és a kutatási infrastruktúra működtetésére fordíthatják. A plusz forrásokat a szervezet kérte a Tudományos és Technológiai Minisztériumtól a dolgozók bérének hosszabb távú biztosítására. A Honren kiemelte, az elmúlt években megnövekedett állami finanszírozásnak köszönhetően 3000 munkavállalója tavaly év elejéhez képest akár 64%-kal magasabb fizetést vihet haza. Holnap délelőtt még derűs idő várható, de délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. Éjszaka 5-12, holnap 18-24 fok lesz. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: A 27-ről 5%-ra mérsékelt áfa miatt jóval olcsóbb lett a tűzifa. Van, ahol 3 nap alatt annyian próbáltak vásárolni, mint általában 1 hét alatt.
3: Az Egerejedő ZRT-nél a korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forinttal olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
2: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Korzó a 100 forintos bolt előtt, avagy mi várt a fővárosból vidékre költöző írónőre? Kezdetben nagyfokú bizalmatlanság és értetlenség. Sándor Anikó falusi kaminója. A 19 éves fiatalember életét alapjaiban határozta meg a példaképnek tekintett rendezővel való találkozás. Schilling Árpádot mesterekről, a franciaországi évekről és a hazai újrakezdésről kérdezzük. Hamis propaganda vagy a valóság képei? Vitatott dokumentumfilm Gázáról.
4: Netszes. Holnap délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
6: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Emlékeztek? Tegnap Babberci annak eredt utána, vajon miféle nagy baj érhette Rima pénteki Rimai pénteket? Rima pénteki Rimai péntek mogorván bámult maga elé. Én itt, éjt nappal láttéve, tudom, vágott közbe Babberci. Az emberiség érdekében keversz, kavarsz, kotyvasz. De lefulladt a szó, mert a nagy kevercölő ráemelte mácsonya tüske tekintetét. Bocsánat, rebegte Babberci. A csoda nektárt akarom kifőzni, mondta Rima pénteki Rimai péntek. Babberci mélyen hallgatott, nehogy az újabb kérdéssel felingerelje. A csoda nektárt, amelyből, ha a leggonoszabb ember lenyel egy kis kanálnyit, azonnal jó szívű lesz. Segítőkész, barátságos, megértő, szelíd. És nem sikerül, és nem sikerül. Már a 999. változatot főzöm, és semmi. Kudarc, kudarc hátán. Már ne haragudj, akadékoskodott Babberci. De ki a csudán próbálod ki a csoda nektárodat, amikor erre még a madár sem jár? Rima pénteki Rimai péntek felpattant, és döngő léptekkel masírozott egyik faltól a másik falig. Kicsodán, kicsodán, dühöngött. Hát magamon! Ha elkészül egy változat, beveszek egy kis kanállal, és arra gondolok, ha most beállítanál ide, örömmel fogadnálak-e? Na és? Biztatta Babberci. Mit na és? Eddig minden kanál csodanektárom után azt gondoltam, ha bemered ide tenni a lábad, úgy kiváglak, mint a sic. Kidobsz, kirúgsz, kiebrudalsz. Ugye, hogy mondod? Bólogatott szomorúan Rima pénteki Rimai péntek. Pedig ebben nagyon bíztam. Az üstben dermedező zöld löttyre mutatott. 11 féle nagyon előkelő növényből készítettem a főzetet, úgy, ahogy elő van írva. 7 napig nagy lángon, 7 napig kis lángon, 7 napig parázson, minden órában.

föltette a szemüvegét, a földről fölemelt egy fecnit, arról olvasta. Lófarkfű, bábaguzsaj, cindrót, orsósarok, macskafarokfű, zsonga, békarokka, pörgyefű, sikár, cinmosófű és siklófű. Álmélkodott tátott szájjal Babberci, és mélyen elgondolkodott. Majd óvatosan megkérdezte. Zsurló nem volt köztük? Hallottad, hogy nem volt? Na, elegem van belőled. Szedd a sátorfádat. Babberci fölállt, elindult az ajtó felé, de félúton mégiscsak tétovázni kezdett, és rimai péntek felé fordult. Ne haragudj, mondta. Amikor ezeket a növényeket gyűjtötted, nem tűnt fel neked, hogy nagyon hasonlítanak egymásra? Az emberiség jó tevője felkapta a fejét. De, mondta fölvillanyozva, de, föltűnt. Mondhatnám, hogy szinte teljesen egyformák voltak. Azt, hogy szinte, nyugodtan el is hagyhatod, mondta Babberci, mert teljesen egyformák voltak, ugyanis amiket felsoroltál, az mind egytől egyig zsurlót jelent. Rimai péntek akkorát ugrott, mint aki mérges kígyóra lépett. Micsoda? Akkor miért sikár, zsonga, meg békarokka? Mert egyik vidéken így hívják, a másikon meg úgy, de a növény ugyanaz. Mert az emberek fafejűek, gonoszak, össze-vissza jár a szájuk, ezerféle nevet adnak egy ugyanazon dolognak. Elhallgatott, és földerült az arca. De hiszen akkor ez azt jelenti, hogy nem az én hibám volt. Ujjé! Nem az én hibám volt, hogy nem sikerült, hanem ezé a habókos, félküllős emberiségé. Babberci, megmentettél. Folytatom a küzdelmet a csoda nektárért. Azért is jó szívű, segítőkész, barátságos, megértő és szelíd lesz itt mindenki, és nem fognak nekem itt mindenfélének ezerféle nevet adni. No, mondta Babberci, ne essél túlzásokba. De rimai péntek rá se hederített. Megtelt tett vágyjal, már rakta is a tüzet, firgett, forgott, tett és vett. Mit is mondtál? Fordult Babbercihez. Milyen a tekintetem? Mint a mácsonya tüske. Na ez az. Ez lesz a következő alapnövényem. Lejegyezte egy fecnire, mácsonya. Hurrá! Dörzsögette örömében a kezét. Csak egyre szeretnélek figyelmeztetni, mondta Babberci. Rimai péntek egy kicsit türelmetlenül nézett rá. Mire? Hogy a mácsonyához ne szedjél bábatüskét, csapó ecsetet, gólyafüvet, hagyingácskórót, kallóbogáncsot, ördöggatyát, pásztorvesszejét, takácsvakarót és tövisburjánt. Aha, megvan! Gyúlt fel a tudás fénye rimai péntek szemébe. Mert ez, ugye, mind mácsonyát jelent. Bizony, bólogatott Babberci. Na, most már aztán hagyjál magamra. Rikkantott a rimai péntek. Nem látod, hogy én itt az emberiség érdekében éjt-nappal látéve? Azaz, hogy várj csak. Tulajdonképpen megmentettél. Nagy elhatározással Babbercire nézett. Amiért ilyen rendes voltál. Ha jól hallottam, amikor halottnak hittél, még azt is mondtad rám, hogy kedves. Na igen. Az lesz a jutalmad, hogy bármikor, kopogtatás nélkül... Itt elhallgatott? Na nem. Akkor állandóan nyitálod itt nekem az ajtót, meg csukálod. Azt nem. Akkor, hogy bármikor kopogtathatsz az ajtómon, na, az sem. Még csak az hiányzik. Az állandó kipi, meg kopi, hogy is ne. Ellenben megvan. Vedd tudomásul, hogy mindig szívesen látlak. Egy föltétellel. Ha nem jössz hozzám látogatóba. Érted? Persze, mondta Babberci boldogan. Köszönöm neked, kedves rimai péntek. Mindig tudtam, hogy aranyszívű ember vagy. Babberci boldogan kiment az ajtón. Halljátok fák, halljátok bokrok, kiáltozta felhőtlen örömében. Boldogan ballagott háncsházáig, leült a pitvarban. A lombok fölött vígan pipált rimai péntek kéménye. Készült a mácsonya alapú csodanektár az emberiség megmentésére.

Babberci meg nagy büszkeséggel a szívében kihúzta magát. Van immár egy hely, ahol őt mindig szívesen látják. Kell ennél nagyobb boldogság.

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Csak ülök. Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: Univerzális tehetség volt, minden műfajban maradandót alkotott, és a humorban nem ismert tréfát. Alig, hanem mindenki tudja már, hogy kinek a verse következik. Karinthy Frigyes írásait mind olvassuk, de most a műsorban hallhatjuk is őt. A Magyar Rádió archívumában őrzi a költő hangját. A felvétel 88 éve, 1938-ban készült.
1: Háló, itt Karinthy Frigyes költő a 20. századból. Méné tekel! Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt. Versben mondom, hogy jobban megjegyez. Hívedbe vésem és füledbe rágom, rossz volt embernek lenned a világon e korban, melynek mérlege hamis, s megcsal holnap, mert megcsal tegnap is. Délben az ember megkísértetett, az éjben sírtak a kísértetek. Siratták Krisztus gyötrelmes keresztjét, de a gyilkost megint hősnek nevezték. A férfi vért ivott, s a nő velőtt, fönt a költő bőgött a bolt előtt. Halottra adtak sejmet és brokátot, az élő rongyos volt és vért okádott. Virággal hintették a síri vermet, az élő fönt a hó alatt diderget. Hangos szóval esküdtek a koporsón, az élő halkan jajgatott a borsón. Bámult a gyermek, nagy szemét kinyitva, az aggók hallgattak gyáván sunyitva. De szembe köpte mesterét, a szitvány piszkos rüpőt, a szemtelen tanítvány. Hajók rohantak égő tűzletében, a ringyó cifra rongya szállt a szélben, de a legszebb és a legékesebb szemét dombon rohadt el, mint az ebb. Most hát kezem tördelve, sírva kérlek, készülj, figyelj, készül a tiszta mérleg. Tedd most szívedbe és füledbe el, a értelmét majd megtudod, ha kell. Méné tékel, ha érted vagy nem érted, jegyezd meg jól, enéket szól, s te érted. Egykor sötétben elmondott dalom, mint lángirás, világít a falon. Jegyezd meg jól, ma szürke szók ezek, de élni fognak, hogyha én nem élek, lesznek, ha nem leszek.
0: A vers mellett van egy különleges felvételünk még Karinthy Frigyestől, ahol önöket köszönti, majd nótázni kezd.
2: Halló, itt Karinthy Frigyes újságíró.
3: Rendesen nő, egy nóta még. Itt ringatózott a szívem teré, a dajkanóták emlékeké, egy árva népről úttal regé. A nyárvák lombja szomorú a rezgő,

vagyok, Dunatisza partja vár. Ebb ott az álom, ebben dalul a madár.

különleges 88 éves, 1938-ban készült felvételeken Karinthy Frigyes verselt, beszélt és énekelt. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Otto budapesti hallgatónk arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy az ami és az amely használata között mi a különbség, mikor melyiket kell használni. Azt mondja, nem nagyon tudja eldönteni, mert számára teljesen mindegynek tűnik, hogy éppen melyiket alkalmazza, írja levelében. A választ Blankó Miklós nyelvésztől kapjuk, a riporter Takács Tibor.
1: Talán mindannyian tapasztaljuk a beszédünk során, hogy az akit és az amelyet nem feltétlenül tudjuk elkülöníteni. A levél írójához hasonlóan nem biztos, hogy tudjuk, hogy mikor melyiket kellene használni. Egyáltalán van-e különbség az ami és az amely között?
2: Alapvetően van, elkülönül, ugyanis főnévvel meg nem nevezett dologra az amivel utalunk, a főnévvel megnevezett dologra pedig az amellyel. Mondok erre két példát. Az idegenvezető ne beszéljen olyasmiről, amit nem látnak az utasok. Tehát nem mondja el, hogy mit, hanem csak visszautal egy főnévvel meg nem nevezett dologra. A másiknál pedig az idegenvezető arról az épületről beszél, amely előtt megállt a busz. Ebben az esetben az amely a helyes. Valójában a hétköznapi nyelvhasználatban, főleg a szóbeliségben igen-igen összekeverednek ezek. Általában az amely helyett az amit használják az emberek, de valójában ez jól elkülöníthető egymástól.
1: Hogy jobban megértsük, mondana még mindkettőre egy-egy példát?
2: A boldogság, amely szebbé teszi az életünket, mondjuk ez egyértelmű, hogy az amellyel mondható, és mondjuk azt mondom, hogy azt tették, amit jónak láttak. Tehát visszautal valamire, amit valójában nem mond ki főnévvel a főmondatban. Ekkor használjuk az amit. De mondom, ez nagyon sok esetben, főleg a szóbeliségben keveredik, nem különül el már ilyen élesen, de alapvetően nyelvtani kategóriák rendszerében nagyon jól érezhető ez az elkülönülés, és érezhetjük, mikor az egyiket, mikor a másikat használjuk.
1: Budai Ervin ürömi hallgatónk a szép napot kifejezést kifogásolja. A köszöntés kétségkívül kedves, de szerintem az utóbbi időszak amerikanizálódásának eredménye. Szerintem ez idegen a többi európai nyelvben szokásos köszönéssel szemben, írja. Mit gondol a szép napot használatáról?
2: Igen, ugye ez egyértelműen egy fordítása az angol és sok nyelven meglévő változatnak. Nem gondolom, hogy önmagában ez rossz lenne. A magyar hagyományban mi jó napot köszönünk, jó napot kívánok, ott köszönünk, bár ugye itt alapvetően ez nem csak köszönésként jelenik meg ez a szép napot, hanem egy kívánságként, ami az angolra jellemző, amikor ugye azt kívánják, hogy legyen szép napot. Egyébként ezt is nagyon sokszor halljuk, ezt a szerkezetet, hogy valaki ezt kívánja, hogy hát akkor legyen szép napod, és ezzel búcsúzik mondjuk a viszontlátásra, vagy nyilván a különböző tegező formájú elköszönések helyett. Szóval alapvetően ezzel nincs önmagában gond. Mondhatjuk azt is, hogy örüljünk annak, hogy legalább magyarul mondjuk, de valóban ez mindig nagyon érdekes, hogy egy adott nyelvhasználói közösség mire gondol, és mi alapvetően a napnak a milyen létéhez, a minőségéhez, a jó kifejezést, meg hát ebből következik, hogy a rossz szót használjuk. Nem azt mondjuk, hogy csúnya napom volt, hanem azt mondjuk, mikor hazamegyünk, és nem sikerült úgy a napunk, hogy rossz napunk volt. Ma igen, rossz napunk volt, vagy jó napunk volt. És hát végül is azt is mondhatjuk, hogy szép napunk volt, tehát hogy azért ezek nem olyan lezárt dolgok, hogy az egyiket vagy a másikat lehet csak használni. Igaz, hogy itt valóban az angol szász kultúrának a lenyomata, de legalább magyar nyelvre fordított lenyomata érezhető és látható, úgyhogy aki ezt kerülni szeretné, az maradhat a klasszikusabb magyar alakoknál, például ez esetben annál, hogy jó napja van, és nem pedig szép.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 5-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.

0: Amerika sok magyarnak jelentett menedéket, szabadságot, kényszerű otthont, kalandot vagy karriert. Történelmi viharaink idején tudósok, sportolók, művészek és történelmi személyiségek vándoroltak ki a földrészre, vagy az Egyesült Államokba, amely idén ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. De napjainkban is vannak, akik az ígéret földjén keresik a lehetőségeket. Például kiváló filmes kaszkadőreink, akikről szintén hallhatnak ebben a műsorban. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. This whole city is closing in on me. Az amerikai színész rendező Johnny Depp Modi című filmjében feltűnik egy Ford T modell, hiszen a festő modigliani életét bemutató mozi cselekménye 1916-ban játszódik, és egyébként Budapesten forgatták. Egy hasonló 100 éves Ford fogad bennünket a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában. Az Amerikai Álom című kiállítás ugyanis a magyar emigráció és diaszpóra sokszínű fordulatokkal teli történetét mutatja be. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorok meséltek a kiállításról. Először az említett Ford T modellt néztük meg, amely nem a saját kerekein jött, bár ma is működik.
1: Azt mondta a közlekedési múzeumnak az illetékes szakembere, hogy nagyon bonyolult, mert kell találni olyat, aki vezeti, és amikor már itt van a múzeumban, akkor mégiscsak probléma, mert nem tud följönni a lépcsőkön. Daruval emelték fel a Nemzeti Múzeum elé, és akkor onnét gurították be az előcsarnoknak a szintjén.
2: Most beindítani nem tudjuk, viszont bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. Galamb József, illetve Farkas Jenő, mint a Ford tervezői, igen jelentős szerepet játszottak, hogy ez a T-modell népautó lett.
1: Igen.
2: De hogy kerültek ők, mondjuk Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
1: Galamb József imádta az autókat, és neki az volt a célkitűzés, hogy mindenképpen meg akar nézni St. Louisban egy autókiállítást, és ezért neki el kell jutni az Egyesült Államokba. Vándorolt végül is a jobb megélhetést keresve, így vetődött el Detroitba, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádog böske, hogy nevezték, Thin Lizzy angolul, ez tényleg mindenkinek az autója lehetett, azt hiszem, hogy 4 havifizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
3: Egy eklatás példája annak, hogy a magyarok nem csak szemtanúi voltak az amerikai történelemnek és az amerikai állam kibontakozásának, hanem aktív részesei is.
2: Megnézzük fönt a kiállításban, hogy kik még, akik alakították Amerika életét. Mehetünk régebbre is, akár az 1770-es évekbe, hogyha Kovács Mihály huszárezredes dokumentumait megnézzük. Ő volt az első magyar, aki életét adta Amerikáért.
1: Legalábbis róla tudjuk konkrétan. 16 éves volt, amikor felcsapott a Jászkun huszárezredbe, ez a karcagi születésű katonaember. Európa összes háborúját végigharcolta, és az amerikai függetlenségi harcokról a hírek elérkeztek Magyarországra is. És ekkor már túl egy elég rosszul sérült házasságon, viszont rengeteg adóssággal megterhelten, eléggé kalandor életet élt, azt kell, hogy mondjam, és ekkor ment el Franciaországba, küldött egy levelet az éppen Párizsban időző Benjamin Franklinnak, aki ekkor az Egyesült Államok követe volt, és ebben a levélben fidelissimus ad mortem, tehát mindhalálig hűséggel felajánlotta szolgálatait Amerika népe függetlenségének a kivívásához. És egy hónap múlva partra szállt az Egyesült Államok földjén, tehát ő az az ember, akiről tudjuk, hogy személyesen találkozott George Washingtonnal. És ő az, aki a legmagyarabb fegyvernemnek, a huszárságnak a harcmodorát meghonosította az Egyesült Államokban.
2: Ez nagyon régen történt, gondolom nincs már tárgyi emlék.
1: Tárgyi emléke nincsen, pláne, hogy ő ott hősi halált is halt, Charleston ostrománál. Ez a lovas szobor modell, ez Finta Sándornak az alkotása. Ő 1923-tól kezdve élt New Yorkban, ő egy turkevei születésű magyar művész, és az ő elég erőteljes hozzájárulása kellett ahhoz, hogy létrejön egy társaság, amelyik az amerikai és magyar kapcsolatok történetét tanulmányozta, és többek között Fabrici Kovács Mihálynak az életét is.
2: Azt nem tudom, hogy pontosan Kovács Mihály huszárezredesnek milyen fegyverei voltak, viszont későbbi korokból látunk még itt fegyvereket, például itt Kossuth puskáját, és ott arrébb pedig a Xántos János világutazó puskáját. Kossuth ezt mire használta?
1: Szerintem semmire. Kossuth ezt a puskát ajándékba kapta a feltalálótól, ez a bizonyos Marstontól. Ugye 1848-49 szabadsághozott követően Kossuthnak menekülni menekülnie kellett. Az Egyesült Államok segítségével tudott a kütahya internálásból megszabadulni. És amikor megérkezik az Egyesült Államokba, akkor óriási ovációval fogadják, elárasztják ajándékokkal. Itt van ez a kard, úgy nevezik, hogy Washington kardja. Attól tartok, hogy ez, hogy washingtoni volt, ez egy legenda. De ugyanakkor tényleg egy nagyon szép kard, a pengéje maratott díszítésű, és rajta van az Egyesült Államoknak a címere, rajta van az Egyesült Államok mottoja, az E pluribus unum, tehát a sokból egy, illetve a szövetséges államokat jelképező csillagok. Az volt a célkitűzése Kossuthnak ugye az egész Amerikai Egyesült Államok beli útján, hogy egyrészt diplomáciai támogatást szerez a magyar, az újra megszerző magyar szabadságharcot, másrészt pedig anyagi támogatást, hogy újból felfegyverezhesse a magyar sereget.
2: És a Xanthus puskája az nem az, amiről szintén van egy legenda, hogy a Kálmája Vinettuba beleírta őt, mint Old Shatterhand.
1: Ami valóban csak egy legenda. Na most, amit itt kiáltottunk, az, hogy Henry Karabé, úgy nevezték ez az átúzott Yankee puska, amit megtöltenek vasárnap, és egész héten lőnek vele. Bele van vésve John Xanthus, de azt tudjuk, hogy Karmály és Xanthus között nem volt semmilyen kapcsolat.
2: Kossuthoz kapcsolódóan van itt egy hajónapló is.
1: 1849. szeptemberében egy fiatal szenátor, Abraham Lincoln azt javasolta, hogy az Egyesült Államok az ismerje el Magyarország függetlenségét. Sajnos kicsit elkésett, mert akkor már lezajlott a fegyverletétel, Kossuth pedig Törökországban volt. A kongresszusban többször is felmerült, hogy ki kell szabadítani Kossuthot, és a Mississippi fregattot küldték a török partokhoz. Hogyha megnézzük, ott van kinyitva, a Long kapitány bejegyezte, hogy felszállt Kossuth, Madame Kossuth, with their children, tehát gyermekeikkel, és még az 55 ember, aki vele együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval.
2: Amerikai kitérőt tett.
1: Igen, és amikor megérkezett Amerikába, akkor óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg, ez a kék színű üvegpalack, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót. Ezzel fogadta, igen, egyébként van az a híres Kossuth kulacs, amit a Ceglédi Múzeumtól kértünk kölcsön, könyv alakú kulacs, a gerincére Kossuth nevét írták, és ezt egy benningtoni cserépgyárban készítették. Rengeteg érem, indián tárgyakat látunk itt, mokaszint, tomahawkot, olyan tárgyakat, amiket Kossuthnak dedikáltak.
2: Tehát akkor ez a szabadság terme.
1: Igen.
2: Nyilván 56 is jelen van.
3: Igen, 1956 egy nagyon jelentős menekült hullámot is jelentett. Ugye tudjuk, hogy Eisenhower elnök kormányzata katonailag nem avatkozott be a magyar szabadságharcba. Ugyanakkor politikailag és hát ilyen hidegháborús eszközökkel támogatta. Ilyen volt például a Szabad Európa Rádió adása. Ezt a Szabad Európa Rádiót jelenti meg egy tökéletesben egyébként ez a rádió készülő, és egyébként az érintő képernyőn meghallgathatók a Szabad Európa Rádió 56-os adásai.
2: És itt van a Time magazinnak a címlapja.
3: Ugye 1956-ban a Time magazin az év emberének a magyar szabadságharcost választotta.
2: Tehát nem egy szemét, hanem a magyar szabadságharcost.
3: Igen. És azt is el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban nagy szolidaritási hullámot hozott ez az 56-os forradalom, és hát a magyar emigráció is megmozdult, és segélycsomagokat küldtek Magyarországra. Itt a segélycsomagokból is látunk egyébként ebben a ládában, ez egy nagyon érdekes ez a láda. A denveri általános iskolások készítették, és a láda belső oldalán iskolásoknak a neve is föl van sorolva, és benne a ládában itt vannak a kis segélycsomagok.
2: Az amerikai ömlesztett sajt.
3: Igen, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika megnyitotta a határait, és ugye a Camp Kilmer befogadó táborban menedéket találtak az 56-os menekültek, mint egy 40 ezer emberről beszélünk. És egyébként ugye az Ed Sullivan Show is fontos ebből a szempontból, ugye Elvis Presley is szerepelt az Ed Sullivan Show-ban, és elénekelt egy dalt. Sokszor Elvis Presleynek tulajdonítják ezt a kezdeményezést, hogy akkor az Ed Sullivannek, a szerkesztőnek az ötlete volt, hogy ezt a dalt végül az 56-os eseményekre fűzze fel. A lényeg az, hogy rengeteg támogatás érkezett be a műsor hatására.
2: Nézzünk be ide ebbe a terembe, mert itt van az, hogy hogyan is élt a magyar diaszpora emigráció Amerikában. Például ez a vitrin nekem nagyon jól mutatja, hogy egyrészt őrizni akarták a magyarságukat, mert itt a nemzeti lobogó. Ugyanakkor ott látok egy baseball ruhát, ami meg már kicsit az asszimiláció felé mutat.
3: Szerettünk volna megmutatni ennek a diaszporának a sokszínűségét, és bizony ennek részei azok az egyszerű emberek is, akik az első világháborút megelőző 5 évtizedben eljutottak Amerikába, és ez mint egy 1.700.000-2 millió ember, különböző becslések vannak.
2: És van köztük nyilván olyan is, nem kevés, akiknek az amerikai álom akár rémálommá is válhatott.
3: Ajaj. Így van. Ezek a tárgyak egyetesen Clevelandből érkeztek, és ez a Clevelandi Szent Erzsébet templomnak emléktárgyai. Láthatunk itt csodálatos templomi zászlót, melyet Madonna ékesít. Templomhoz tartozott egy iskola, magyar iskola, és ennek az iskolának volt egy baseball csapata, és a baseball csapatának a mezét is sikerült így kiállítanunk.
2: De azért biztos focisztak is. Beszéltünk a szabadság terméről, de a tudományról még nem. Szent Györgyi Albertnek nagyon fontos 40 éve volt Amerikában. Ez a nagy bőrönt hozzá kötődik?
3: Igen, így van. Szent Györgyi az egyetlen olyan magyar tudós ebben a kiállításban, aki a magyar kutatásaiért még 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat, tehát itt Magyarországon is, nem az Egyesült Államokban. Kivándorlása után a Woods Hole-i izomkutató tengerbiológiai intézetnek lett a munkatársa, és ott dolgozott.
1: Akiket ugye marslakóknak neveztek, stb. Nagyon sokan Magyarországról kivándoroltak, azért, mert ott kutatási lehetőséghez jutottak.
0: Az Amerikába vándorolt magyar művész világ történetei is érdekesek, a kiállítás ezeket is bemutatja. Hallgassuk most Szelecki Zita színésznőt egy Los Angelesben készült interjúból.
4: Rengeteg különféle előadó estem volt, magyar ruzikát adtam elő rengeteg helyen, azt újra és újra és újra követelték. Az egy édes kis humoros kis történet, egy kalocsai kis parasztlány, aki ide kerül Amerikába, és elmondja az itteni élményeit, és ahányszor visszagondol haza, akkor elkezd magyar nótázni, mert azt mondja, hogy hát csak a nóta tud már lelkem hazavinni bennünket, és akkor tudjuk, hogy mégiscsak oda húz a szívünk, ahonnan elindultunk.
2: Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szelecki Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája, ez egy nagy sikerű műsorára utal.
1: Nagyon különböző pályát futottak be, mert a Gábor Zsuzsa az egy ilyen tipikus hollywoodi csillag lett.
2: Celeb.
1: Vagy celeb. A Szelecki Zita nem került bele abba a hollywoodi világba.
3: Ez a Magyar Ruzika műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, természetesen a magyar közösség. És fontos elmondani a művészeknél, hogy számukra egy különösen fájdalmas volt az elszakadás a szülőföldön, mert egyszerűen az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
2: Ott a Márai írógépe.
3: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy. 1941 karácsonyán kapta ezt a cigarettatárcát az édesanyjától, és a belső oldalára gravírozták, hogy Babu címnak anyu. És bizony ezt a cigarettatárcát vitte magával az emigrációba, és egyszerre őrzi a sikerek emlékét és az édesanyjának az emlékét.
2: Ott a másik szobában pedig, ez már egészen a közelmúltunkba vezet, 80-as, 90-es évek sikereihez, ez a Terminátor szobor.
3: Azért került a múzeumba, mert tulajdonképpen Andy Vajnára emlékeztet minket. Ő a Terminátor 3, a Gépek felemelkedése című filmnek volt a producere. Egyébként ezt a Terminátor szobrot Róna Széki Zoltán készítette, és a Hollywood Múzeumból kölcsönöztük az Origo filmstúdiótól. Sok más dologgal együtt, mint például a Gábor Zsuzsa koktélruhájával, vagy a Tony Curtis rendezői székével is egy nagyon szép régi filmvetítőgépet is be tudom mutatni, illetve két reflektort, amelyet ugye a filmforgatásokhoz használnak.

0: Szelecki Zita énekelt. Az amerikai szál felbukkan az 1956-ban Ausztriába menekült magyarok életében is. Amerikából került haza 15 gyerekrajz, amely egy gimnáziumi rajztanár kérésére készült 58-ban Innsbruckban. A Nemzeti Múzeum ezeket a rajzokat is kiállítja majd az 56-os forradalom 70. évfordulójára emlékezve októberben, és reméli, hogy megtalálja még a rajzok készítőit. Hogy mit lehet tudni a 15 rajzról, a gyerekekről, milyen úton jutottak el a rajzok Innsbruckból Amerikába, majd onnan vissza Budapestre, ezeknek járt utána Babucs Kriszta.
1: A Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításában szemben állok egy olyan kis vitrinnel, ahol egy gyerekrajz látható, és Szalánki Erzsébet készíthette. Egy utcai kép, forradalom felirattal, látunk egy tankot, szovjet katona holtteste, és egy civil halott és testrészek szanaszét, magyar zászló a kivágott címerrel. Ez a rajz hogyan készülhetett Innsbruckban 1958-ban? Kérdezem én Balahó Zoltán történészt.
2: A rajz első ránézése valóban brutális jelenetet ábrázol. Onnan kezdeném a történetet, hogy 1956. november 4-én leverik a forradalmat. Közel 200 ezer ember hagyja el az országot. A többségük Ausztriába menekül, egy kisebb részük Jugoszlávián keresztül érkezik nyugatra. Na most az Ausztriába érkező menekülteknek egy jelentős hányada fiatalkorú volt, iskoláskorú vagy főiskolai hallgató, sőt egy jelentős részük, közel 6%-uk még a 14. életévüket sem töltötték be. Ezek között a gyerekek között voltak olyanok, akik szülőkkel együtt érkeztek ki, de voltak olyanok is, akik árvák vagy félárvaként szülők vagy felnőtt kíséret nélkül. Na most az osztrák hatóság a gyerekeket, hogy ne kallódjanak el, próbálta őket iskoláztatni. Mivel a Ausztriába érkező magyarok zöme nem kívánt Ausztriában maradni, hanem tovább akart menni elsősorban az Egyesült Államok felé, ezért nem osztrák iskolába integrálták őket, hanem ideiglenes jelleggel létrehoztak néhány oktatási intézményt kimondottan magyar menekült diákok számára. És az öt iskola közül az innsbrucki volt az, amelyik a legnagyobb jelentőséggel bírt, ugyanis ott már 1945-46 óta létezett egy magyar politikai menekültek által létrehozott iskola, és a diákok zöme ide került. Volt ennek egy rajztanára, Török Sándor, aki olyan feladatot adott a gyerekeknek, hogy rajzolják meg 56-os élményeiket. Így keletkeztek ezek a rajzok, összesen 15 darabról tudunk. Na most a rajzok miután elkészültek ebből, az iskola rendezett egy saját kis kiállítást, és az iskola hátterében diákotthonok is működtek. Ezeket nem csak az osztrák állam és magánadományozók, hanem külföldi nyugati államoknak a támogatásaiból hozták létre, és így jön létre az amerikai protestáns egyházak segítségével egy leány diákotthon Innsbruckban, ahova a somodi lánytestvérek is jártak, Somodi Kató és Somodi Gyöngyi. Nekik volt egy nevelő tanárnőjük, aki szintén Amerikából érkezett New York Ból, önkéntesként Ruth Anderson, és ő volt az, aki ezeket a rajzokat valamilyen megfontolásból magával vitte Amerikába. Azt feltételezzük, hogy pénzt akar gyűjteni a diák otthon vagy az iskola számára. Nem tudjuk, mi lett a történet vége, de a rajzok nála maradtak. Közel 40 évig őrizkedte őket, és érdekes, hogy amikor a somodi testvérek a szülőkkel együtt 58 végén Amerikába érkeztek, akkor hamarosan felvették a volt nevelőnőjükkel a kapcsolatot. Közel 40 év múlva az idős tanárnő ezekkel a rajzokkal lepte meg őket. Ők hazahozták Magyarországra, és így került be 2002-ben néhány kézen közön megfordulva ajándékként a Magyar Nemzeti Múzeumban. Egy külön önálló időszaki kiállítás fog készülni ezekből a rajzokból, és néhány egyéb gyerekek által készített naplóból ezzel fog a múzeum emlékezni a forradalomnak a 70. évfordulójára.
1: Esetleg az egykori rajzolók közül van, aki él, fel lehet velük venni a kapcsolatot, tudnak erről a háttérről valamit?
2: Nincs arról tudomásunk, hogy lenne közöttük még élő személy, de elképzelhető, hogyha valaki a történetből magára vagy osztálytársára ismer, akkor szívesen vesszük a jelentkezését.
1: Említette a somodi testvéreket, akik segítségével a múzeumhoz kerültek ezek a rajzok. Róluk tudunk valamit?
2: Egyikőjükkel sikerült felvenni a kapcsolatot, és ha minden igaz, akkor majd itt lesz.
1: Idejöttünk egy rajzmappához, és itt az Andaui híd harcos kató rajza. Ez nagyon szép vízfestékkel a hídon való átkelést mutatja, és ott az osztrák zászló a bal sarokban. Aztán van egy Menekülés című, ez egy rajz, és szintén ugyanúgy a hidat ábrázolja. Egy hölgy és egy férfi alatt látható ezen a hídon. Ezt Ökrös Katalin készítette.
2: Ez az Andaú, ez a határnak a hansági részén található, kis falu ma már Ausztriában, és nagyon sok menekült ezen a bizonyos Andaui hídon, ez egy kis fahíd volt, ezen keresztül léptek osztrák földre. Nagyon sok fénykép, fényfelvétel készült róla, sőt egy amerikai újságíró a menekült magyarokkal ilyen interjúkat készített, ebből született egy interjúkötet. A Híd Andaunál címmel jelent meg magyarul. Ugye így gyerekek rajzairól beszélünk, akik nagyon fiatalon hagyták el az országot, külföldön kezdtek új életet, de a forradalomban áttélt élményeiket magukkal vitték, és hát ez a rajz lehet, hogy egyfajta ilyen traumafeldolgozásként működhetett.

0: És elérkeztünk a jelenbe, amikor Amerika egyeseknek kalandos úti cél vagy izgalmas munka lehetőség. Kiváló magyar kaszkadőreink például rendszeresen részt vesznek amerikai filmforgatásokon. Repülnek, száguldanak, égnek, zuhannak, vágtatnak, hatalmas csatajelenetekben, autós üldözésekben vesznek részt. Juhász Ildikó és Pirók Gábor kaszkadőrökkel kulisszatitkokról is beszélgetett Pintér Edina.
1: Az ember beül a moziba, nem is gondol arra, hogy a sztárok mellett a jelenetek nagy részében magyar kaszkadőröket lát. Pirók Gábor, Terminátor, Die Hard, Trója, tehát tényleg ezekben a kultikus nagyfilmekben szerepelt.
2: Már a rendszerváltás előtt is dolgoztunk angolokkal, amerikaiakkal. 1978-ban például itt voltak Amerikából először a Stunt Unlimited kaszkadőrei. Az valami olyan hihetetlen nagy dolog volt, mint hogyha most leszállna ide egy Alien a Marsról, és segítettek, levelet küldtek nekem Amerikából. Hát az valami hihetetlen módon inspirált.
1: Női kaszkadőrökről ritkábban hallunk. A lányok hogy kerülnek a mozikba?
3: Hát ugye engem is a Pirók Gábor fedezett fel, egy dobrai filmben találkoztunk, ahol én Kim Basinger imitátorként szerepeltem és vezettem egy sportautót. Akkoriban még az volt a módi, hogy a nőket is a fiúk dublírozták, viszont azóta egyre több lány, hölgy jön be a szakmába. Általában a sportolókból nagyon jó alapanyag lesz, így kaszkadőr szempontból. Nagyon sokfajta munkát tudnak csinálni.
1: Nézzünk egy-két nagy filmet. Kik azok, akiket helyettesítettetek egy-egy ilyen veszélyes jelenetben?
3: Tudni kell, hogy Amerikában 10 000 kaszkadőr van, tehát ott bejutni az csak ilyen kivételes embereknek sikerült, mint a Pirók Gábor. Azt szeretjük, amikor amerikai produkciók jönnek kis hazánkba. Rengeteg ilyen filmet lehet mondani, hogy Katedrálist, akkor a Companyt is, akkor a Herkulesben is dolgoztam. Akkor volt a Die Hard, volt az I Spy, amire én nagyon büszke vagyok, Szegény párák, Emma Stone-nal a főszerepen, és Mark Ruffalo-val. Amit még nagyon szerettem, és a Gáborral együtt csináltunk, az Angelina Jolie-nak Vér és a Mészföld.
2: Ott a Brad Pitt is, azt koreografáltuk, mert előbbik, ugye, nagyon drámai film. A Kalozok filmben, a Cutthroat Islandben, a Matthew Modinak voltam a dublőre, Gina Davis volt a másik főszereplő, annak meg egy olasz fiú volt, a Claudio Pacifico volt, mert nem találtak olyan dublőrt, se égen, se földön, aki tudott volna úszni, lovagolni, búvánkodni, magasból esni, és így tovább.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy kap egy jó parókát, és az arcát nem mutatjuk.
2: Így van. Tehát a Matthew Modinak voltam a dublőre, legszebb jelenet, amikor fölrobban a kalózhajó, és akkor a Claudia meg én ugrunk a vízbe. Háromszor kellett megcsinálni, és hát úgy éreztem, hogy ha nem érek bele a vízbe, akkor megégek. Mert hatalmas robbanás, óriási hő, de hát vívtam fönt a árbócon, mindent csináltam helyette. Máltán egy 70 méteres szakadékba estünk be a Claudióval. Például a Billy Zane, a Cleopatra című filmben Mark Antoniót játszotta, és akkor föl kellett buktatnom a lovát. Négyszer kellett megcsinálni jelenetet. És aztán nagyon jól összemarátkoztunk, mert a Titanic ugye 96-97-ben volt, ez a Cleopatra meg egy évvel később. Tehát nagyon sok színésznek voltam a dublőre. Az egyik a Mennyei Királyság, a Byron Winstonnak voltam a dublőre. Én ugrok fel a lóra, én vágom le az embereket, én ütök a fejére a Orlando Bloomnak a karddal. A Ridley Scott lejött a videósátorból, megkérdezte tőlem, hogy tudom-e bal kézbe fogni a kardot. Hát mondtam neki, teljesen póker alsza, persze. Titkos gondolatod, úristen, mi lesz ebből? Halálig ügyes vagyok bal kézzel is, de hát nem lehet összehasonlítani, de ezért kell gyakorolni. Átkalapozok a patakon, lendítem a kardot, az Orlando elszaladt a ló elől. Ridley lejött, azt mondja, nem baj, Orlando, semmi baj, maradj ott a gába, meg tudja csinálni. Szóval szuperul sikerült, és akkor végén lovagoltam a filmbe helyette. Rengeteg jelenetbe, vívás, esés, lóról esés, de hát rengeteg gyakorlás van emögött, rengeteg.
3: Mindenki fejleszti magát, küzdősport edzésekre jár, tornatermi edzésekre jár, vívnak, lovagolnak, ezek után meg az adott filmre speciálisan próba időszakot kapunk, és így készülünk föl.
1: És a filmben látok majd egy 10 másodperces jelenetet, hogy valaki valahonnan leugrik.
2: Hónapokig készülünk egy ilyen 10 másodperces jelenetre.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik a legfontosabbak ebben a szakmában? Nyilván a testi adottságok nagyon fontosak, de azért kell ebbe valami vagányság, talán vakmerőség?
2: A legfontosabb kompetencia a megbízhatóság. A másik meg az, hogy nincs visszaduva, nincs nyöszörgés. Volt rá példa, hogy kaptam telefont a Jordi csütörtökön, hogy figyelj ide, azt mondja, szombaton Máltán van egy 2 hetes forgatás. Gyere, készüljél fel. Semmit nem mondott. Cutthroat Island, tudtam a film címét. Akkor mit pakolsz be? Ott szépen kiderül a forgatáson, hogy igen, kell az égőruha, kell a buvárruha, kell a beülő, kell a kiskötér, spéci mellény, amit fölvesztel és abból rántanak föl, meg azzal akasztanak fel. Azt nincs nálad, nem takapod a melót.
1: A magyar kaszkadőrök miben a legjobbak?
2: Mindenben. A rendszerváltás előtt még voltak olyan filmek, mint a Vörös Zsaru, például itt ott a Schwarzeneggel. Akkor volt az Oroszlán Szív című film, a Franklin Schaffner, aki a Majmok bolygóját vagy a Pillangót rendezte. Úgy elindultunk egy olyan hihetetlen profi úton, felszerelést vásároltunk és edzettünk. Heti 5-6-7 napot. Például a Mennyei Királyságban, Kelet-Európában alkalmazták a legjobb kaskadőröket. 10 voltunk én, 10 magyar kaskadőr. A legtöbb színész imád minket, jó kapcsolatban vagyunk.
1: Végre önök viszik a bőrüket a vására.
2: Nagyon hálásak is. Ugye van ez a kaskadőr Oscar, a Taurus World Stunt Award, és ott minden egyes alkalommal elmondták a Jackie Chan, vagy a Schwarzenegger, vagy a Harrison Ford, hogy köszöni, köszöni. Vannak színészek, mondták, hogy ők dublőr nélkül dolgoznak. Nincs ilyen. Hogyha ügyes is a színész, a Tom Cruise, mert az nyilvánosan ugye összetörte a lábát, meg tud csinálni egy csomó dolgot, de egy bizonyos szinten túl nem, mert egyszerűen az a kockázat mindig ott van. Színész, azt kell kimélni, az Arnold, amit most a életműdíj után küldött üzenetet, tehát az óriási büszkeség tényleg. Most a Kelly produkcióba üzent az Arnold, hogy szeretné a Piro Gábort a jelenetébe látni. Így aztán dolgoztam egy napot, mint New York-i senior, de tök jó volt.
1: Ilyen érzés Orlando Bloomot orba vágni.
2: Nagyon érdekes, hogy ilyen nagyképűnek tűnik, de a kaskadőrökkel végtelenül tisztelettudó. Nagyon jó érzés, hogy ezektől a világsztároktól megkapjuk ezt a fajta tiszteletet.
3: Angelina Jolie-val is nagyon jó volt a kapcsolatunk, Emma Stone-nal is. Nekem már az is nagyon sokat számít, hogyha valaki visszajön Magyarországra, és utána a nevemen szólít, hogy jaj, Ildikó, de régen találkoztunk. Tehát ugye ez egy Mark Ruffalo például. Természetesen vannak könnyebb színészek és nehezebben kezelhető színészek, de a végén, amikor már látják, hogy hó, egy nő is tud akciójelenetet, utána már azért ők is kedvesebbek szoktak lenni.
1: Mik voltak a legzűrösebb jelenetek? Azt tudom, hogy a Trója filmben is volt egy-két cifraság.
2: Hát volt ott annyi minden, fölborult a szekér, hogy cipelte a kaszkadőrt magával. A Mennyei Királyságban, amikor a rohamhídon égünk, egyik kaszkadőr megégett egy litván gyerek. Hát csináltunk ilyen nagyugrásokat, én leugrottam minden kasaitére egyszer 60 méter magasból papírdobozokra, akkor egy ikaros buszra beugrottam a Dunába.
3: Van egy ilyen nagy vashinta, egy motoros ütközést próbáltunk rekonstruálni, és akkor erről a hintáról óriásit lehet repülni, és olyan csúszós volt a csizmám, hogy lecsúsztam a hintáról, le a betonra négykézláb, de tudtam, hogy jön a vashinta, ahogy tudtam, így próbáltam lehasalni, de nagyon eltalálta itt a gerincem. Rögtön mondtam, hogy kérek szépen egy kis jegelést, és azonnal föl a hintára is csináljuk meg még egyszer, mert különben soha nem szállok föl arra a hintára. Meg egy ló is lerugott. Volt egy olyan, amikor egy üveggel egy színész leütött, tehát ez egy törőüveg, elvileg nem vág meg, de gyakorlatilag ilyen kisebb sérülések lehetnek tőle. Volt, amikor egy kicsit a színész keze is hozzáérte az állkapcsomhoz. Nem esett annyira jól, de azért lekopogom, hogy törés, ez nem történt nálam soha.
2: Hát az egész életpályánk ilyen gyakorlatilag. Lindában, amikor jégve rohanok le ilyen tűzlépcsőn, kiugrok az ablakon, és akkor beleállt a hátamba egy üveg. Úgyhogy átszúrta a hátvédőt is, meg minden ruhát. Bementünk a kórházba, kivették az üveget, és akkor másnap már szaladgáltam tovább. Én mindig mondom, hogy 3 angyal vigyázott ránk, más nem lehetett.

Szabadpolcban az Amerika földjén menedéket, új hazát, karriert vagy kalandot kereső magyarokról volt szó. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. A szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Többletforrást kapnak a Hunren kutatási intézményei. Marad a kora őszi idő sok napsütéssel. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hangó Balázs fideszes és Sesztán Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettes tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesztát Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékirataainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyház főnek a miniszterelnök. Magyar Pétert holnap 10 óra 45 perckor négy szem közti magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többek között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, hogy a forrás segítségével elkezdődhet egyes HÉV vonalak felújítása, az M3-as metró meghosszabbítása és több vasútvonal korszerűsítése. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei, a csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget bérekre és a kutatási infrastruktúra működtetésére fordíthatják. A plusz forrásokat a szervezet kérte a Tudományos és Technológiai Minisztériumtól a dolgozók bérének hosszabb távú biztosítására. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját is meri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek, arrafelé kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 18-24 fok lesz. Legközelebb 22 órakor krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
3: A hely.
4: Az elsivatagosodó vízhiánnyal küzdő Maris pusztán egyfajta csoda történt. A gazdák és a vízügyi szakemberek együtt olyan vízvisszatartási projektet valósítottak meg, amely nem csak a mezőgazdaság számára hozott reményt, hanem a ritka madárfajokat is visszacsábította a térségbe. És ez a közös siker új fejezetet nyithat az alföldi vízgazdálkodásban is.
3: A hely. Riportműsor holnap este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 14. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpátia Aurél.
1: Legyen szabad azzal kezdenem, hogy nem hiszek a spiritizmusban. Nem hiszek a halottainkkal való találkozásban a más világon, sőt, még azt sem hiszem, hogy a halottak figyelnek bennünket a más világról. Bárcsak, mint sokan mások, én is hinni tudnék ezekben a dolgokban. Ennek megfelelően nem kutatom, milyen titokzatos kapcsolat fonódik a más világ és eme világ között, vagy a halott Vanda és én köztem. Noha az a mód, ahogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, éppen az ellenkezőjére enged következtetni. Ismétlem. Jól tudom, hogy az itt leírt események csupán az agyamban és az idegrendszeremben játszódtak le. De én erős képzelő tehetséggel születtem, és fél évszázados írói pályám során arra képeztem magamat, hogy elhihetővé tegyem a rejtelmes dolgokat. És arra is neveltem magam, hogy alkotás közben magam is elhiggyem a képzelt történeteket. Az a szellemi munka, amely írásba foglalja ezeket a dolgokat, annyira kielégít és megnyugtat, mintha hinnék az ilyesfajta csodákban. Szükségesnek tartom ezt a bevezetést, mert nem szeretném, ha egy alkalmi megfigyelő, mondjuk egy orvos, ezt a természet feletti dolgokban való hitnek tartaná. Vagy pedig az öntudatlan állapotban levő agy, talán patológikus működésének egy tünetét látná benne. Vanda állandóan figyeli, hogy vajon gondolataim eleget foglalkoznak-e vele. Vajon eleget szenvednek-e miatta? Vajon eléggé hiányzik-e? Vajon eléggé tudatában vagyok-e annak, hogy nála nélkül egyre lehetetlenebbé válik az élet számomra? Ezeket aprócska jelekkel adja tudtomra, szerény módon, egyéniségének megfelelően. Mostanában nem vagyok képes elvégezni olyan feladatokat, amelyeket, amíg élt, ő intézett, és amelyeknek elvégzése önzetlen örömet okozott neki. Egy szóval nem szereti, ha helyettesítem.

tűvel. Ilyenkor ő szúrt meg. Gyűszű nélkül varrok, ahogyan ő is szokott, és egyszer a tűhegye beleszaladt jobb hüvelykujjamba. Napokig nem bírtam írni. Ő döfött meg. Le kellett mondanom helyettesítéséről, mert a kezem olyan ellenállást fejtett ki a varrással szemben, hogy még a cérnát is képtelen voltam befűzni. Ebben az időben azt hittem, ő figyelmeztetett egy aprócska balesettel. Hagyjam abba a varrást, ne kíséreljen meg bebizonyítani, hogy azt nélküle is el tudom végezni. Volt néhány tányérunk, csészénk, puharunk és ezüstünk. Amint kávézás vagy italozás után távoztak vendégeink, Vanda gondosan elmosogatott mindent. Kényelmetlen volt nekem más látni az ő feladatainak elvégzése közben, bármennyire jelentéktelen feladatról volt is szó. Most már nem is engedem másnak elvégezni az ő munkáját. Ha elmennek a vendégek, mosogatok. Ő viszont ezt nem kedveli. Amikor először mosogattam, kiütötte kezemből a Montauki bárban neki vásárolt gyönyörű csiszolt üvegkoktélos poharat. Darabokra tört a kemény csempén. Pedig nem reszketett a kezem, nem siettem. Gondosan mosogattam és törülgettem, éppen azért, mert ez a művelet az ő személyére emlékeztetett. Akkor villant át először az agyamon. Vanda nem engedi, hogy elvégezzem az ő dolgát. Azt akarja, hogy hiányozzék nekem. Kedvenc poharával kezdte. Majd pontosan ilyen módon eltört a kezeim között két sörös poharat, amelyeken fehér vitorlások himbálóztak kék hullámokon, és eltört egy rózsaszínű tányért. Rendkívül gondosan mosogatok, mert már a legparányibb botlásomra is összetör valamit. Teljesen új dolog, hogy valami összetörik a kezemben. Amennyire csak visszaemlékezem, a legnagyobb ritkaság számba ment, hogy ügyetlenül eltörtem egy törékeny tárgyat. Változtatok a kéziraton. Javítgatom, toldozgatom, húzok belőle, stb. Ő szokta legépelni az újonnan írt, a gyakran olvashatatlanná összefirkált oldalakat. Ki szokta tépni a régi lapokat az íróblokkból, és helyettük részkapocsal helyezte be az újakat. Diákkoromban nagyon ügyes szakember voltam. Saját magam kötöttem be a könyveimet. Vandát megtanítottam erre a mesterségre. Először nehezen ment, de aztán összehasonlíthatatlanul jobban és gyorsabban végezte a lapok összefűzését, mint én. Most magam teszem be a borítólapba az új kézirat oldalakat. De közben ő megütögeti könyökömet, és vagy beszakítom a papírt a kapocs közelében, vagy pedig ferdén állítom be a borítólapot. Egyszer a részkapcsoló megvágta jobb mutató ujjamat. Az orvos elrendelte, hogy jódozzam be, kössem be, és egy pár napig viseljek rajta gumivédőt. Ilyesmi eddig sohasem fordult elő velem. Színdarabjaim új angol nyelvű fordítását hivatásos gépírónők szokták lemásolni 7 példányban, természetesen elég sok hibával. Régebben magam javítottam ki az első példányban a hibákat, és apró változtatásokat, húzásokat is eszközöltem. Erről az első példányról Vanda javította ki a többi hatot apró, hajszál finom betűkkel, pedáns gondossággal. Nemrégen újra gépeltettem több régi darabomat, és most magam javítgatom mind a 7 példányt. Vanda csak nem csúfondárosan avatkozik bele munkámba. Hibák elkövetésére sarkalja kezemet. Sikerül is a kéziratban hagyatni velem hibákat, új hibákat elkövettetni, és gyakran nem azt a

0: sort húzatja ki velem, amelyet szeretnék, hanem az alatta levőt. Vanda még mindig maga akarja korrigálni kézirataimat. Tudnék még bőven példákat sorolni, minthogy azonban a több is hasonló természetű, le sem írom őket. Vanda azt akarja, állandóan érezzem, hogy ő már nincs mellettem. Ez a dolog lényege. Jól tudja, hogy az emberi élet apró végletei jobban érdekelnek, mint a nagy tantételek. Egészen pontosan. Ő jól ismer engem, és ezekkel a kis emlékeztetőkkel akar figyelmeztetni, amikor úgy érzi, hogy nem hiányzik nekem eléggé. Viszont ha nagyon rossz napjaim vannak, illetve ha az a tudat, hogy ő nincs többé a szokásosnál jobban gyötör, egyáltalán nem avatkozik be apróbb feladataim elvégzésébe. Ekkor megengedi, hogy elmosogassak, varjak, befűzzek és javítgassam a kéziratot. Ilyenkor pontosan azt cselekszi, amit oly gyakran tett életében, különösen akkor, amikor betegen feküdt. Tetszett neki, hogy szeretetből aggódom érte. De ugyanakkor sajnált is engem. Új szokásom támadt, és egyelőre képtelen vagyok tőle megszabadulni. Ha az utcán sétálok, figyelem a szembejövők arcát. Vajon szembenéznek-e velem, vagy sem? Honnan eredt ez a szokásom? Mint egy fél évvel Vanda halála után lassan sétáltam az 5. sugárúton, az 58. utcától az 57. utca felé. Egyenruhás rendőr jött felém, és élesen az arcomba bámult. Egyenesen a szemembe nézett. Ezután tovább ment anélkül, hogy megállt volna. Különös dolog, de nem tudom elfelejteni a tekintetét. Ha szabad azt mondanom, pillantása nem futott végig rajtam, mint más idegen személyek pillantásai, hanem egyenesen belém fúródott, bennem maradt. Az első másodpercekben azt hittem, talán hasonlítok valakihez, akit köröz a rendőrség. De néhány héttel később ismét ugyanígy jártam az utcán. Egy idősebb asszony közeledett felém, és fürkészőn a szemembe nézett, mintha egy régen látott ismerőst vélne felfedezni bennem. Máskor ugyanez történt egy kisgyermekkel, akit az anyja vezetett kézen fogva. Nem emlékszem, hogy régebben megfigyeltem volna, vagy akár csak észrevettem volna ilyesmit. Csupán ezekben a napokban tűnt fel nekem, hogy idegenek, férfiak, gyerekek, asszonyok élesen az arcomba bámulnak. Ettől kezdve szoktam rá, hogy állandóan figyeltem a szembejövő ismeretlenek pillantásait. Természetesen alig néhányan néztek egyenesen a szemembe. De ez a néhány pillantás határozottan idegesített, és hogy megismételjem, amit mondtam, bennem maradt. Egy éjszaka hajnal felé felébredtem. Igyekeztem tovább aludni, ami ilyenkor csak félig sikerült. Fél éber, nyugtalan alvás lesz belőle. Az utca és a szállodai folyosó hajnali lármája álomfoszlányokkal keveredik. Egy ilyen alkalommal ráeszméltem arra, hogy megoldottam a rejtélyes pillantások titkát. Egy szempillantás alatt az ébren lét és az álom mesdjéjén felderengett bennem, hogy nem a rendőr pillantott rám, nem az öregasszony, hanem Vanda. Ő akarta látni, és állandóan látni akarja, hogy milyen vagyok oly hosszú idővel halála után. Ezeknek az idegen embereknek a szemén keresztül néz engem. Ezeknek a szemét használja, mert neki már nincsenek látószervei. Idén 1948. január 12-én volt 70. születésnapom. Vanda minden előző születésnapomon kopogtatott az ajtómon, és belépett csomagokkal megrakodva. Szomorkás mosolygással hallgatta szemre hányásaimat. Hiába tiltottam meg neki már réges-régen, ragaszkodott ahhoz, hogy minden születésnapomon megajándékozzon. Nekem ez mindig kellemetlen volt. Amióta csak emlékezem, mindig heves ellenszenvet éreztem az ajándékok iránt, különösképpen születésnapomon. Ő viszont szenvedélyesen szeretett ajándékozni. Nem csak nekem, minden elképzelhető ismerősnek és barátnak. Mi van ebben a dobozban?
1: Ajándék.
0: Hová viszi ezeket a virágokat?
1: Irén beteg.
0: Mit rakosgat ebbe a csomagba?
1: Lucynek születésnapja van.
0: Egy délután ezzel állított be a szobámba.
1: Sylvia Lyons valószínűleg meg fogja köszönni a cukrás süteményt. Ne lepődjék meg. Vittem egy halom cukrás süteményt a gyerekeinek a Bécs cukrászdából.
0: Örültek neki?
1: Nem tudom. A szobalány azt hitte, hogy a cukrászda kifutója vagyok. Meghagytam ebben a hitében. Csupán annyit mondtam, hogy maga küldte, és távoztam.
0: Egy másik délutánon csengett a telefon. Egy hölgy megköszönte a csodálatos rózsákat, amelyeket küldtem neki. Vanda vadul integetett, hogy minden rendben van, és miután leraktam a kagylót, megmagyarázta.
1: Én küldtem a rózsákat, de a maga nevét írtam a kártyára.
0: Miért nem a sajátját?
1: Az emberek amúgy is tudják, hogy én figyelmes vagyok. Ami magát illeti, már nem annyira bizonyosak benne.
0: Nem tudtam elérni, hogy ne hozzon nekem születésnapi csomagokat.
1: Felesleges róla beszélni vagy izgulni miatta. Nem tudja nekem megtiltani.
0: De miért nem?
1: Ezen nem tudok segíteni.
0: Úgy próbálta megoldani a problémát, hogy hasznos dolgokat vásárolt nekem, olyanokat, amelyekre már régen szükségem lett volna, de amelyeknek a megvásárlását halogattam, vagy elfelejtettem. Zsebkendőket, zoknikat, a legvékonyabb írópapírt, házi kabátot, és szerető fantáziájának sok más szüleményét, hadakozva az én ajándékot nem tűrő természetem ellen. Múlt ősszel, már halála után, hallottam, hogy egy barátnőjének elmesélte nagy tervét. Legközelebb végleg elintézi az én születésnapi ellenszembemet. Olyasmit eszelt ki 70. születésnapomra, ami ellen egy szót sem szólhatok, úgyhogy kénytelen leszek kapitulálni. És valóban, ezen az utolsó születésnapomon olyan gyengét figyelmességekkel leptek meg, amelyek mögött az ő kicsiny halott kezét gyanítottam. Síron túli gyöngétséget. Megvalósította terveit. 70. születésnapom délelőttjén kilátogattam hozzá a temetőbe. Virágot vittem a sírjára, erre a hóval borított kis négyszögre, az egyetlen ingatlanra, amelyet Amerikában szereztem. Ezt a kis földet semmiféle törvényes eljárás tőlem el nem veheti. Nincs még egy ennyire védett magántulajdon a földön. Sam Jeffrey elkísért, annak ellenére, hogy egy nappal előbb autója összeütközött egy másik kocsival, és mind a két térdét megsértette, úgyhogy sántikálva járt. A mély hóban botorkálva kerestük meg Vanda sírját a hótakaróval borított sírok között. Nagyon szégyeltem magam, amiért nem tudtam barátomat egyenesen Vanda sírjához vezetni. Vanda nagyon kedvelte Jeffit. Elhelyeztük virágainkat a sírhanton, és hosszú ideig némán áldogáltunk. A roppant nagy, hófehér temető fenségében, ott állva az elfáradt kis Vanda sírja mellett, az volt az érzésem, hogy Vanda, akit magammal cipeltem a fél glóbuszon, most már megpihent. Végre hazatért. Otthon van most már. Miután évekig idegenek voltunk annyi sok országban, mindig utitáskáink között élve. A nyáron ezt írt a barátnőjének, Lucynek Párizsba. Fáradtak vagyunk, és kiégtünk. És úgy éreztem, most már fel tudom fogni Robert Louis Stevenson sírfeliratának igazi értelmét. Hazatért a tengerész, hazatért a tengerekről. Magam sem tudom miért, de vigasztaló szándékot éreztem a költő soraiból. De egy pillanattal később eszembe jutott valami, ami éles késként hasított bele, még mindig be nem hegett emlékezetembe. Tavasszal és ősszel ebéd előtt gyakran sétáltunk Vandával az 57. utca napos oldalán az 5. és a 6. sugárút között. Ő gyorsabban szokott járni. Ilyenkor utána kiabáltam, miért siet? Az volna természetes, ha én sietnék. De magának még 45 éve van hátra. Az agyamon keresztül cikázó gondolatok között időnként láthatatlanul közöttünk áll Sam, halott felesége, akit csupán fényképeiről ismertem. Vanda bizonyára őt is szerette volna. Nem is kérdéses, hogy Sam ne ugyanezt gondolta volna ugyanabban az időben. Sokáig áldogáltunk ott, aztán az én javaslatomra bementünk egy kis kocsmába a temető közelében. Mi voltunk az egyedüli vendégek. Egy pohár bort ittam, és arra gondoltam, hogy Vanda mindig kocintással ünnepelte születésnapomat, és az ősi magyar mondattal köszöntött fel.
1: Az Isten sokáig éltesse.
0: Újból hallgatásba burkolóztunk. Némán ültünk az asztal mellett, bámultuk az üvegajton keresztül a puhán szállingózó hópelyheket, és mögöttük, mint függönyön keresztül, a temető homályosan látható sírkeresztjeit és fejfáit. Aztán visszamentünk a temetőbe, hogy elbúcsúzzunk a sírtól. Újra csak áldogáltunk. Szótlanul bámultuk kőbe vésett nevét. Ez életem legérthetetlenebb és legelképzelhetetlenebb látványa. Olyan látvány, amelyről azt hittem, soha nem lesz részem benne. Vanda neve egy sírkőben.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 14. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 15. befejező rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: Nem sokkal azután, hogy születésnapomon meglátogattam Vandát a temetőben. Éjszaka felriadtam álmomból, és eszembe jutott, hogy egyre elviselhetetlenebb idegállapotomon csupán az segíthet, ha megfogadom barátaim tanácsát és munkához látok. Mi volna az, ami kényszerítené ezt az agyat, hogy legalább gépies munkát végezzem? A válasz igen egyszerű volt. Színdarabot írni. Nem egyszerű darabot, hanem olyan művet, amely megfelel ennek a lelkiállapotnak. Ez a darab nem azt a célt szolgálná, hogy bemutassák, hanem pillanatnyi gyógykúra lenne. Milyen legyen ez a darab? Fantasztikus. Szabálytalan jelenetek sorozata legyen a szokásos dramaturgiai szabályok mellőzésével. Minden sora azokból az érzésekből, gondolatokból, álmokból, ábrándokból és képzelet gyűjteményekből kell, hogy fakadjon, amelyek engem éjjel-nappal gyötörnek. Megírása közben még gondolnom sem szabad arra, hogy valaha színpadra kerülhet. Az ötlet még azon az éjszakán rögeszmévé terebélyesedett. Írni. Írni. Fantasztikus drámát írni. Olyan színjátékot, amelynek női főszerepébe, mint féktelen dicshimnuszba, minden gátlás nélkül bele tudom foglalni mindazt, amit Vanda iránt most érzek. Íróasztalomhoz ültem, és hozzáláttam az íráshoz, hogy a felvázolt körvonalakból előkészítsem a soha meg nem írandó drámai fantáziát. Mi lett az eredmény? Össze-vissza firkált, többször átjavított és átdolgozott kézirat. Ma, 10 nappal később, 1948. január 25-én újra elolvastam a megmaradt oldalakat. Majd a 3 felvonásosnak tervezett színjáték 2 első felvonását elszakítottam és eldobtam. Számomra ez a kézirat nem egy színdarab vázlatosan megírt egy felvonásosa, hanem életem tömör dokumentuma. Soha író én előttem nem hozott nyilvánosságra ilyen vad zagyvalékot, mint ez a darab töredék, amelynek mind irodalmi, mind üzleti szempontból a papírkosárban van a helye. De talán mégis akad valaki, aki megérti, hogy ebben a pillanatban miért nem tudok lemondani ennek az írásnak a közléséről. Éjjeli ápolónő. Ezt a címet adtam a 3 felvonásos darabnak. A 2 első felvonás vázlata, amelyet eltéptem, égi és földi lényekkel foglalkozik. Az égben és a földön játszódik. A 3. felvonás színhelye csak a föld. A színpad betegszobát ábrázol. A beteg, 45-50 éves férfi, ágyban fekszik. Az ágy mellett áll fehér ápolónői egyenruhában a fiatal éjszakai ápolónő. 24-25 évesnek fest. Az első jelenetben megjelenik egy orvos, aki morfium injekciót ad a betegnek, aztán átmegy a nappaliba. Éjszaka van. A beteg csendesen beszélget az ápolónővel. A párbeszéd közben az ápolónő valami naívat mond, amire a férfi elmosolyodott.
2: Ne mosolyogjon olyan gúnyosan.
1: Nem gúnyosan mosolyogtam. Szomorúan mosolyogtam. Az arcomnak olyan a formája, a szemeim úgy fekszenek üregükben, olyan a szájamnak a vonala, hogy a mosolyom mindig gúnyosnak tetszik. Ugyanez történt írásaimmal is. Az emberek néhányat félreértettek, ha nem is valamennyit. Nevettek olyan írásomon is, amelyen egyáltalán nem volt mit nevetni. De pénzt kaptam érte, és így gyávaságból hallgattam. A nézőközönség szerte a világon nagyokat nevetett egyik ilyen gyötrelmes témájú darabomon, amelyben egy szerelmében csalódott, szenvedő színész áruhában csábítja el saját léha feleségét. És mégis a kórházban, amikor ezt a darabot írtam, ifjú életem legégetőbb fájdalmát akartam megörökíteni. Molière, minden vígjáték író halhatatlan mestere, egyik német életrajz írója szerint sokszor saját fájdalmas élményeit dolgozta fel komikus formában. A nevetése a sorscsapások sorozata által sújtott kételkedőknek a nevetése. Egy szkeptikusé, aki mások mulattatására a komédiákba foglalta bele saját gondolatait. Ezért nevettek az emberek darabjaimon. Molière méltatlan tanítványainak írásain.
2: Láttam a darabot.
1: És?
2: Én is nevettem. Ó, mennyit nevettem.
1: Akkor nem bánom, hogy az emberek félreértették a darabot. Örülök, hogy félreértették. Ha maga olyan jó ízűen nevetett rajta, drága.
2: Köszönöm, hogy ezt mondta. Nincs nagyobb örömöm az életben, mint egy kedves szó magától.
1: Elhallgatnak. A férfi becsukja a szemét, és elszenderül az előbb kapott morfium injekciótól. Az ápolónő hozzálép, kisimítja takaróját. Aztán egy ideig nézi a csukott szemű arcot. Ráhajlik, és olyan gyöngéden, mintha megcsókolná, kezével végig cirógatja a férfi haját. Visszaül a székre, és figyeli az albó férfit. Nem veszi le róla a szemét. Kinyílik a kis oldalajtó. Egy szobalány jelenik meg a küszöbön, és odasúgja az ápolónőnek, hogy ott van a segéd a patikából. A lány kimegy. Belép az ajtón egy egyszerűen, majdnem kopottasan öltözött fiatalember. Orvosságos üveget tart a kezében. Sápadt, sovány, finom arca van. Fiatalos kis szakált visel. Nagy égő szemei vannak. Csillognak. Megáll a küszöbön.
3: Elhoztam az orvosságot, amit a doktor rendelt. Bejöhetek?
1: Átnyújtja az ápoló nőnek a gyógyszert. Az ápolónő átveszi tőle az üveget, és nem meglepődve, mintha már régen ismerné, lágyan, alázatosan letérdel előtte.
2: Uram Jézus, itt vagyok, édes drága Jézusom.
1: Itt meg kell említenem, hogy a megsemmisített első felvonásban a kis ápolónő angyal volt. Egy a sok százezer angyal közül. Igazi angyal. Égi angyal. Nem testetlen égi küldönc, inkább egy reneszánsz angyal térdel a patikus segéd előtt.
2: Amikor leszálltam az égből, nem tudtam, hogy miért jöttem. Most már tudom, hogy a beteg miatt jöttem. Fáj a szívem, drága Jézus. Annyira szeretem őt, hogy miatta fáj a szívem. Tudom, hogy ez micsoda. Ez a szenvedés.
1: Jézus felajánlja, hogy visszaviszi az angyalok közé, megszabadítja szenvedéseitől. Elmondja, hogy itt lenn még nagyobb szenvedés vár rá, Mert egy haldokló férfit szeret.
2: Tudom, hogy haldoklik. És minél közelebb kerül a halálhoz, annál jobban szeretem. Ez nem az a fajta szeretet, amiről itt beszélnek. Nem a nők és a férfiak közötti szokásos szerelem. Nem. Ez az ember nem a férjem. Nem a szeretőm. Nem az apám, és nem is a fivérem. Egyetlen, szeszélyes, makacs, drága, csökönyös, édes, jó, gonosz, örökbefogadott gyermekem. Én vagyok az egyetlen, aki segíthet rajta. Ezért ő is szeret engem. Úgy szeret engem, mint soha senkit az életben. Tudom, hogy halálra van ítélve. És éppen ezért akarok mellette maradni. Szánalomban ég és vérzik a szívem, drága jó Jézus. Milyen jó, hogy mindezt elmondhatom neked.
1: A patikus segéd távozik. Az ajtó becsukódik. Az ápolónő felkel a térdeplésből, és hosszan nézi a csukott ajtót, amelyen Jézus távozott. Emberek jönnek be élőkön az orvossal. Oxigén sátrat helyeznek az ágy fölé. Belép a férfi elvált, de azóta újra férjhez ment felesége. Megcsókolja az ápolónőt. Az unoka öccs, egy 20 éves ifjú is az asszonnyal jött. Az ápolónő és az elvált feleség egymást átkarolva a szoba egyik távoli sarkába állnak, csendben beszélgetnek. A beteg int a fiúnak, és suttogva kéri, hívassa az ügyvédet. Még egyszer utoljára meg akarja beszélni vele a végrendeletét, amelyben a beteg az ápolónő jövőjéről akar gondoskodni. Az ifjú kimegy a nappaliba telefonálni. Az elvált feleség helyeselné, ha a beteg, a volt férje feleségül venné az ápolónőt, és ennek hangot is ad. Ápolónő erre hevesen tiltakozik. Az ügyvéd megjelenik, okmányokat hoz, amelyeket a beteg, majd tanúként az orvos és az elvált feleség is aláír. Ezt látva az ápolónő megrémül, rádöbben, hogy az okmány végrendelet. Az orvos közli vele, hogy a beteg rövidesen meg fog halni.
2: Tudtam. De most, hogy ilyen közel van a vég, ez a tudat elviselhetetlen számomra. Mintha minden darabokra tört volna.
1: Halkan, hogy a többiek ne hallják, az ápolónő közli az orvossal. Ha a férfi meghal, ő öngyilkos lesz. Az orvos ezt csúnya és olcsó megfutamodásnak minősíti az élet megpróbáltatásai elől. Meggyőződéssel és komolyan pirongatja a szándékáért, hangoztatva, hogy a vallás is tiltja az öngyilkosságot.
2: Most, hogy ezen már nem gondolkozom többé, nem tudom elképzelni, hogyan tudom majd elviselni azt a pillanatot. Az öntudatnak azt a fél pillanatát, amely az ő halála, és az én önkezemmel történő megsemmisülésem között telik el.
1: Új ötlete támad az ápolónőnek, hogy megmeneküljön ettől a pillanattól. Előbb hal meg, mint a férfi. Sohasem akarja megismerni azt az érzést, amelyet mi, halandók, ismerünk. A fájdalmat, amikor a forrón szeretett lény meghal. A férfi mély morfium mámorban alszik, és az orvos szerint talán ez az utolsó álma. Az ápolónő lehajol a beteghez, és suttog neki, nem a fülébe, hanem egyenesen a szívébe.
2: Mindenért bocsásson meg. Hosszú időn át én is megbocsátottam magának minden szóért, még mielőtt kimondta volna. Semmire nem gondoltam, csak hogy ápoljam magát. Már akkor is ápoltam, amikor még nem is tudta, hogy beteg. Soha se emlékezzék arra, hogy valaha is civakodott velem. Ne gondoljon rá hosszú-hosszú álmában.
1: Az orvos megméri a beteg pulzusát, közli, hogy nagyon gyenge, de a szíve még dobog. Kimegy a látogatókhoz, hogyha reményt nem is, de vigasztalást nyújtson nekik. Az ápolónő leül az ágy mellé egy karosszékbe. Finom, szomorkás mosolyjal nézi a beteget. Aztán hirtelen felfelé néz, mintha keresztül nézne a mennyezeten valakire, akit csupán ő láthat. Ajkai csendesen mozognak. Arca azt tükrözi, valamit kér fölülről, azt a kegyet, hogy szabadítsák meg a földi élet gyötrelmeitől. Lassú mozdulattal a szívéhez nyúl. A feje hátra hanyatlik, kisimul az arca. A keze a szívéről lassan az ölébe hull. Meghalt. Az orvos kezében fiolával és injekciós tűvel bejön a beteg szobába. A beteghez lép, követik a többiek. Úgy vélik, az ápolónő alszik. A beteg felébred. Az orvos, az ügyvéd, a volt feleség, az unokaöccs beszélnek hozzá. Behívják a papot, aki feladja a betegnek az utolsó kenetet, majd távozik. A beteg figyelmezteti a körülötte állókat. Az ápolónő elaludt. Engedjük aludni. Vigyázzunk, nehogy felébredjen. Közben mi szépen elbúcsúzunk egymástól. Isten legyen veletek. Ne szóljatok semmit hozzám, csak nézzetek rám. Így akarom. Én búcsúzom mindenkitől, mert én távozom. A világ minden kincséért sem szabad felébreszteni a jóságos ápolónőt. Nem szabad jelen lennie, amikor én elmegyek. Át kell aludnia ezt a pillanatot. Tudom, most injekciót akar adni. Tudom, mi az, amit maguk orvosok eutanáziának neveznek. Sima, fájdalommentes halál. Öntudatlan állapotban érkezik. Nem vagyok bátor ember. Kérem az injekciót. Az orvos injekciót ad a betegnek. A volt feleség, az ügyvéd és az ifjú kimegy. Az orvos a beteg mellett áll, folytonosan hallgatja a szívét a stetoszkóppal. Egyszerre feltűnik neki az ápolónő révült arckifejezése. Hozzálép, megvizsgálja, aztán megállapítja, hogy meghalt. Elindul a nappali felé, és halkan közli az ott várakozó csoporttal a szomorú tényt, hogy az ápolónő meghalt, de a beteg, aki már az utolsó álmát alussza, ezt sohasem fogja megtudni. Kilépve a beteg szobából, a gyógyszert hozó segédbe ütközik. A segéd az asztalra helyezi az üveget, majd a halott ápoló nőhöz lép. Gyöngéden karon fogja, és felemeli a karosszékből. Az ápoló nő halálsápadt, kinyitja a szemét. Bágyadtan mosolyog.
2: Eljöttél, drága jóságos Jézus. Eljöttél, hogy elvigyél, mert a szívem megszűnt dobogni.
3: Most velem jössz, leányom.
2: Hová viszel, jóságos, könyörületes Jézusom?
3: Az én nagy kórházamba. Ott leszel ápolónő, az idők végtelenségéig. Az én örökkévaló kórházamban, ahol minden ember meggyógyul. Ne sírj, kicsi angyal.
2: Engedd, hogy sírjak. Olyan jó érzés.
3: A sírás a gyengeség jele. A sírás földi dolog, kicsi angyal.
2: Te is sírtál. Biztosan sírtál, amikor azt kiáltottad a keresztfán, hogy Éli, Éli, lama sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem?
3: Úgy van. Letörlöm könnyeidet.
2: Ne töröld le.
3: Annyi könnyet töröltem már le.
2: Hadd hullassam könnyeimet. Ezek a könnyek őt illetik. Vissza akarok nézni rá.
3: Ne nézz vissza. Előre nézzél, az én világomba. Ne nézz a halandó világra, az örök élet felé nézzél.
2: Eltemetnek?
3: Hogyne, a testedet.
2: Betesznek a földbe?
3: Igen. A te koporsód és az ő koporsója a temetőbe kerül, ahová ő vágyakozott. Két sírkő lesz egymás mellett, a te neveddel és az ő nevével.
2: A két sírkövön túl mi marad utánunk ezen a földön?
3: Nagyon-nagyon kevés. Azoknak a keveseknek, akik ismertek és szerettek benneteket, a képessége és a vágya, hogy emlékezzenek rátok.
2: Ki fog arra emlékezni, mennyire szerettük egymást?
1: A segéd sóhajt, de nem válaszol. Lassan elindulnak kifelé. Az ápolónő kinyújtja a beteg felé vértelen karját.
2: Mikor fog meghalni?
3: Nagyon rövid idő múlva.
2: Mondd újra, hogy mellé fognak temetni. Mondd újra, drága jóságos Jézusom.
3: Mellé fognak temetni. Ez lesz a földi emlékezete annak, hogy két idegen ember, akik hosszú esztendőkig nem is tudtak egymás létezéséről, egyszer csak menedéket találtak egymásban, és együtt maradtak ebben a szörnyűséges világban. De lehetséges, hogy az idegen országban, ahol aludni fogsz, ezt senki sem fogja tudni. Csupán a sírások, akik parancsot kapnak, hogy temessenek egymás mellé két embert, akik nem egyforma nevet viselnek.
2: És soha sem fogok többé visszajönni a földre.
3: Soha. Soha többé. Ne sírjál.
1: Kimennek az oldalajtón. A kép marad, mint volt. A beteg az ágyban oxigén sátor alatt utolsó álmát alussza, és a kis ápolónő holtan ül a székben, pontosan úgy, mint akkor, amikor Jézus eljött, hogy visszavigye oda, ahonnan lázadó vágyakozással akart elmenekülni, ahonnan ellenállhatatlanul vágyott a földre. Függöny. Íme, ez a vége a leküzdhetetlen kényszerből íródott, töredékes, zavaros, soha meg nem írandó, halva született színdarab vázlatnak. És így végződnek önéletrajzi jegyzeteim fejezetei, amelyeket 1947 őszén kezdtem írni, és megszakításokkal 1948 lombhullásig írtam.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 15. befejező rész. A szereposztás a következő volt. Férfi, Molnár, Serez Zoltán. Ápolónő, Banda, Szabó Erika. Jézus, segéd, Zöld Csaba. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Ceglédi Edit, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt.
5: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén.
4: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Unió Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat.
5: Kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel és 24 fokos csúcs hőmérséklettel.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Bújtás Szintia. Megkapta a mentelmi bizottság a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két fideszes képviselő ügyében. Döntés hétfőn várható. Közben a miniszterelnök kezdeményezte az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Kovács Anna összeállítása.
6: A krónika értesülése szerint a mentelmi bizottság hétfőn már tárgyalja Magyar Péter miniszterelnök, Sesták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztését. A bizottság elnöke, Sasi Nagy Edit elmondta, a beadványban mindent rendben találtak, nincs szükség hiánypótlásra.
7: Hétfőn fogjuk a mentelmi bizottság előtt tárgyalni, és a tudomásom szerint, de ez még nem 100%, jövő hétfőn lesz plenáris, rendkívüli plenáris ülés, és akkor ott már szavazhat ezekről az ügyekről az országgyűlés is.
6: Sasi Nagy Edit nem árult el részleteket a beadvány tartalmáról, csak annyit, hogy a sajtóban megjelent hírek, korrupciós ügyek, a kormányfő esetében pedig lopás miatt fordult hozzájuk a legfőbb ügyész.
7: Amennyiben nincs szavazat többség, amellett, hogy adjuk ki a mentelmi jogot, akkor ugye a bizottság a házszabály szerint aztja be az országgyűlésnek, hogy a mentelmi jog ne kerüljön felfüggesztésre. Ezzel együtt én azért csodálkoznék nagyon. Eddigi parlamenti szokásjog, illetve a mentelmi bizottság szokásjog alapján az látszódik, hogy közvádas ügyekben nagyon kevés kivételtől eltekintve mindig kiadták, és úgy került a plenáris elé, hogy a bizottság a felfüggesztést javasolja.
6: A mentelmi bizottság 6 tagú, 3 ciszás, 2 fideszes és egy KDNP-s alelnöke van. Sasi Nagy Edit azt mondta, hogy nem egyeztetett még a másik 2 ciszás taggal, de arra számít, hogy a bizottság javasolja majd a mentelmi jog felfüggesztését mindegyik esetben. Közben Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán bejelentette, hogy kezdeményezi az országgyűlésnél a mentelmi jog teljes eltörlését közvádas ügyekben.
8: A kormányfő emellett közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Az ülésen dönthetnek a miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is.
4: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekednek a végrehajtó hatalommal, de nem hagyják szó nélkül a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Magyar Péter erre reagálva ismét a testület munkáját kritizálta. Részletek Breska Dánieltől.
9: Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. És ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a legfőbb ügyészség az Orbáni maffia 16 éve után.
10: Ezt keddesti videó üzenetében mondta a miniszterelnök, kifogásolva azt, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs fideszes és Eszták Miklós KDNP-s politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Pétert egy 2 évvel ezelőtti üggyel gyanúsítják, amiben egy 5 videózó embertől elvette a telefonját, majd a Dunába hajította. A kormányfő szerint az ügyészségen teljes átvilágításra és felelősségre vonásra van szükség.
9: Egyet szeretnék rögzíteni. Ha a Tiszán múlik, akár már 3 héten belül lehetne új legfőbb ügyésze Magyarországnak, akinek az egyik feladata lesz a maffiát évekig segítő és védő korrupt ügyészek felelősségre vonása és bíróság elé állítása.
10: A legfőbb ügyészség tegnap késő este közleményben reagált. Azt írták, az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek. Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket pedig valamennyi ügyész nevében visszautasítják. Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek, így reagált a miniszterelnök az ügyészség közleményére egy facebookos hozzászólásban. Magyar Péter egy második kommentet is írt, ebben a többi között az aranykonvoj és az MNB alapítványok ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok.
4: Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel.
8: Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a pénzt egyebek mellett szabályzatokra, vezetői tréningekre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászat biztosítások is szerepelnek.
11: Nos, az előző honvédelmi vezetés talált egy angol céget, akinek az volt a feladata, hogy tanácsadás keretén belül megírja a szabályzatokat, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, használni, tartson vezetői tréninget, illetve, milyen furcsa, tervezzen nekünk egyenruhát angol mintára. Tudják, mennyibe került ez? 12 millió forintba. Itt egy 30 millió angol fontba. Érdezem sírva, könyörögve, nem volt itthon ember, aki ezt meg tudta volna írni.
8: A Fidesz a lépést a bukott vezérkari főnök politikai támadásainak minősítette. Az ellenzéki párt szerint az előző miniszter Szalai Bobrodnicki Kristóf beszerzési döntései minden esetben indokoltak, célszerűek és jogszerűek voltak.
4: Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél.
8: A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércége havi több mint 3,5 millió forintért foglalkoztatott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben az illető csak minimális munkát végzett a cégnek. A Fidesz politikai indítatásúnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót.
4: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett még 6 személy ellen folyik eljárás hivatali visszaélés miatt, erősítette meg a rendőrség.
8: A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban közölte, az eset tényszerűen nem állja meg a helyét, és ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem is adhatott ilyen utasítást.
4: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az Európai Unió a jogállamisági problémák miatt zárolt. Ezzel a lépéssel az ország közelebb kerül ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban.
8: Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának elmondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagynia.
12: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét, szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbbá tette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.
4: Feszült hangulatú megbeszélés.

0: A Podesta, az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, hogy fokozzák Ukrajna védelmi támogatását.
1: Keményen dolgozunk azon, hogy fokozzuk Ukrajna védelmi támogatását, és felszólítjuk partnereinket, hogy tegyenek ugyanígy. Arra kérjük Ukrajnát, hogy hajtsa végre azokat a szükséges reformokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a 37 milliárd folyósítását, erre összpontosítunk. Az elnök két alkalommal is egyeztetett Zelenszkijjel a napokban, így egyértelmű, hogy folyamatosan együttműködünk Ukrajnával, és a közös munka folytatódik.
2: Aláírták a biztonsági megállapodást az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői az ENSZ New York-i közgyűlésén.
0: Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump szerint két új katonai bázist terveznek a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Kijelentései komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki. A dán miniszterelnök szerint a most aláírt dokumentum a NATO fontosságát hangsúlyozza, a megállapodást üdvözölte az Európai Bizottság elnöke is, az Európai Tanács elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyezmény a térség biztonságának megerősítését szolgálja.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők.
0: Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének például a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Krónikának azt mondta, a kereskedelemben dolgozó több mint 500 ezer embernek ez nagyon fontos lépés.
4: Nagyon komoly erővel kell majd erre készülni, mert három egymást követő nap lesz munkaszüneti nap. Tehát nem csak a december 21, hanem ugye azt követően már a 25-e és a 26-a is, ami korábban is az volt. Ez különösen nagy kihívás elé fogja állítani a kereskedelmi vállalkozásokat. Ugye a karácsonyi forgalmat azt méltó módon a legjobb minőségben szeretnénk mindig bonyolítani, de a friss áruk tekintetében, a romlandó élelmiszerek tekintetében azért ez egy komoly szervezést igényel.
0: A KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba azt mondta, pártja örül annak, hogy a Tisza is belátta, hogy ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek.
2: A média békét és a hatóság jogszerű szakmai működését szorgalmazza a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új elnöke.
0: Polyán Gábor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit. Ugyanakkor szerinte a magyar média jövőjét kisebb mértékben határozza meg az elmúlt 16 év, mint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia és a közösségi média térnyerése. Az NMHH elnöke hangsúlyozta, emellett terveznek egy elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Hozzátette, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést csak is jogi alapon hoznak.
5: Nem sokkal a választások előtt az Indexet működtető Indamédia felvásárolta a Ringier magyarországi portfólióját, így került az Index és a Blick egy kézbe, és akkor már az az európai szabályozás hatályban volt, ami alapján egy ilyen felvásárlást úgy kellett volna lefolytatni, hogy azt az akkori média tanács megvizsgálja abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lesz a vélemények sokszínűségére, a tájékozódásra. Ezt nem tette meg a hatóság, a felek is elmulasztották ennek a jelzését, és ennek következtében itt most van egy olyan jogsértő helyzet, ami egy Európai Uniós jogszabállyal van ellentétben, ezt az eljárást le kell folytatni.
6: Időjárás.
0: Holnap délelőtt még derűs idő várható, de délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar, a szelet erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12, holnap napközben 18-24 fokra számíthatunk. Budapesten 21 órakor 14 fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hektopaszkál.
2: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Bújtás Szintia, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
6: Sportvilág!
7: A

0: Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Hamari Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Los Angelesig Tóth Dávid marad a kajakosok szövetségi kapitánya. Angol bíró vezeti a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Olasz Gergő. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség közléséből. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás Arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is teljes egészében élőben követhetik. Hamori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai versenynapján. Minden továbbiról beszámol Elpap István, a Magyar Ökölvívó Szövetség sajtófőnöke.
2: Hát akkor kezdjük Hamori Lucával, nem csak azért, mert időben is ő volt az első, hiszen ő még a kora délutáni programban boxolt. Egyre jobb formában van ezen az EB-n, azt nyugodtan rögzíthetjük, ez volt a harmadik győztes meccse, és tulajdonképpen teljesen simán megverte a lengyel Kinga Krovkát, akivel boxolt már korábban is, egy fordított alapállású fiatal bunyosról van szó, de Luca nagyon kemény volt, mint ahogy az eddigi mérkőzésein is, ugye életében először jutott felnőtt világversenyen döntő. Korábban az U22-eseknél már döntőzött, meg az európai játékokon volt bronzérmes, azzal szerzett kvótát Párizsra, ahol ugye ki ne tudná, éremért kapott ki a biológiai férfi Imane Heliftől. Most viszont ott van a döntőben, orosz ellenfele lesz pénteken. Luca azt mondja, hogy az aranyéremért jött, mérget azért ne vegyünk rá, hogy nyerni tud, de mondjuk nem kell félteni őt, mert semmivel sem rosszabb boxoló, mint az orosz. Aztán az esti programra hárman jutottak, közülük Szila Zsófia is már biztos érmes volt, plusz 80 kg-ban. Ő tavaly megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, azóta majdnem 20 kilót adott le, és még fog is, mert feltett szándéka, hogy 75 kilóban fog majd neki futni a Los Angeles-i kvalifikációnak. Egy igazi őstehetség a kanizsai kislány. Első éves felnőtt, ez az első világversenye. Egy orosszal találkozott, akitől kikapott, de egyébként szépen helytállt, szoros meneteket boxolt ellene. 75 kg-ban igenis lesz keresni valója, mert a box tudása megvan hozzá, dietetikus foglalkozik majd vele az előttünk álló egy évben. Egyébként ebben már benne van az is, hogy az oroszok és a fehér oroszok most értek vissza, miután zöld lámpát kaptak a World Boxingtól. Ezzel ugye nem lett egyszerűbb a dolgunk, hát a fehér oroszokkal még úgy, ahogy megbirkózunk, de az oroszok azért elég rágós falatnak bizonyulnak. Erről egyébként Akilov Pilip is tud beszélni, ugye tavaly világbajnoki bronzérmes volt, 16 év után szerzett férfi boxolóként világbajnoki érmet Magyarországnak, ő meg 80 kilóból igyekszik lefelé, 75 kilóba boxol most, ugye lehet ötödik ezzel most ezen az EB-n, hogy kikapott Iszmail Mozgovojtól, aki a másik világ, a régi világszervezet világbajnoki címvédője egyébként, egy orosz bunyós, de 70 kilóba szeretne majd boxolni Los Angelesben, 75 kilóba nem is tud, mert az nem olimpiai súlycsoport, 70 kilóba igenis lesz keresni valója, mert ha tudja hozni a súlyt, de ő elég egy ilyen aszketikus típus, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj, és akkor a végére hagytam Kukta Vladiszlavát, aki idén a legjobb formában lévő magyar ökölvívó, szerintem áprilisban Brazíliában világkupa döntőt boxolt, ott második lett, úgyhogy 4 győztes meccse volt. Hát én nem tudom, valaha volt-e olyan női boxtorna, hogy 4 győztes meccsel nem lehetett nyerni, de ez olyan volt, mert akkora volt a mezőny, és most is már 3 győzelemnél jár, és éppen ma ezen a mai mérkőzésen, ahol egy Zidani nevű franciát győzött le, ezzel biztosította be ő egyelőre a bronzérmét, mert ő még csak ezzel jutott be az elődöntőbe. Tehát ha minden jól megy, akkor ő szerdán, csütörtökön és pénteken is boxolhat, mert egyedüli magyarként ő is holnap fog ringbe lépni, mégpedig egy Michael Walsh nevű északír lány ellen, de az ökölvívásban közös szövetsége van az ír és az északír ökölvívóknak, és ő ír színekbe boxol, miközben egyébként északír, ami persze azt jelenti, hogy ír, csak állampolgárságára nézve nyilvánvalóan brit, de itt az ír zászló alatt boxol, 33 éves, átmárő EB dobogon többször is, Kukta szerintem egyértelmű esélyes ellene, persze ezt a boxban azért nem nehéz kijelenteni, de ne lepődjön meg senki, hogyha lesz még egy döntősünk pénteken Hamori Luca mellett.
1: A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdú Botond parakajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította. Vízilabdával folytatjuk, hiszen 6 mérkőzést is rendeztek ma este a férfi UB1-ben. A Ferencváros a Szentes otthonában nyert 22-8-ra, míg a BVSC az UVS-re vendégeként aratott 24-10-es sikert. Szeged OSC 11-16, Kaposvár Debrecen 13-12. A forduló legizgalmasabb mérkőzésén a Vasas 12-11-re nyert hazai pályán a Szolnok ellen, míg a Honvéd az Eger otthonában győzött 13-8-ra. A DVTK női kosárlabda csapata a szerb Crvena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki az Euroliga főtábláját. A továbbjutásról egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat hazai pályán játszhat. A Sopron és a DVTK is jövő szerdán 18 órától lép pályára. A mérkőzések alakulásáról a Nemzeti Sportrádióban élőben beszámolunk. A Szamarkandi Sakkolimpia 7. fordulójában a nyílt tornán a magyar válogatott 2,5-másfélrel legyőzte Ausztráliát. Bár a Port Richard kikapott, Gledura Benjamin és Dudin Hleb győzött, így a magyar csapat is. A nőknél 2-2 lett a párharc vége a kanadai válogatott ellen. 7 légió szerepel a magyar női jégkorong válogatott keretében a jövő heti Mátyásföldi négy nemzet tornán. A Delaney Collins szövetségi kapitány irányított a magyar csapat csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elit világbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik. A keretbe 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót. A válogatott hétfőtől készül közösen. A női kézilabda Eurókupa 4-es döntőjére készül a magyar válogatott, amelynek irányítója Vámos Petra pozitívan várja a Norvégia elleni elődöntős összecsapást. A Metz bajnokok ligája győztes irányítója szerint, ha egy szoros összecsapást sikerül játszani a skandinávokkal, már az is bravúros teljesítmény. Vámos Petrát hallják.
3: Hogyan élted meg ezt az elmúlt 5 hónapot? Mennyire volt hosszú a válogatott nélkül?
4: Azt éreztem, hogy elég hosszú volt ez az időszak. Mindig nagyon jó újra látni a lányokat és csatlakozni a válogatotthoz, de nyilvánvalóan, amikor ennyi időt nem vagyunk együtt, akkor azért picit így az alapoktól kell kezdeni. De ez is egy izgalmas fázisa így a felkészülésnek. Nyilván közelednek a fontosabbnál fontosabb versenyek, úgyhogy mindenki izgatott, és várjuk, hogy hogy alakul ez a hét.
3: Amikor az alapoktól kell kezdeni, akkor ilyenkor hogy szoktatok neki látni ennek az egésznek? Mi az, amit a leginkább át kell ismételni, inkább támadás, inkább védekezés, vagy mindkettő egyszerre?
4: Mindkettő egyszerre. Igazából csak az alapelveinket próbáljuk picit átbeszélni, illetve megbeszélni azt, hogy mi az, amiben szeretnénk előrelépni. Ma is a videón volt támadás és védekezés is, de azt mondanám, hogy főleg a védekezésről beszélgettünk. Szeretnénk agresszívabbak lenni, több csapdát alkalmazni, és közelebb lenni egymáshoz, hogy könnyebben tudjunk segíteni. Úgyhogy egyelőre így tényleg az alapdolgokat beszéltük át, és az első pillanattól kezdve így ma már az edzésen szeretnénk ezeket gyakorolni.
3: Albek Anna sajnos most nem lehet itt a kerettel, meg kellett műteni. Az ő távollétében hogy látod, lehet, hogy ismét többször alkalmazzátok majd a két irányítós játékot, tehát hogy Simon Petrával egyszerre lesztek a pályán?
4: Igen, azt gondolom, hogy fontos lesz, hogy a Ketinek legyen váltótársa, de azt gondolom, hogy nem illetődünk meg, hogyha bármelyikünk esetleg jobb átlövőbe keveredik. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen feladat fog elénk tárulni, azt mi igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
3: Azt tudom, hogy vannak olyan sportolók, akik, hogyha meg tudják, hogy jön a norvég válogatott, akkor a szívükhöz kapnak, és vannak olyan sportolók, mint mondjuk te, akik azt mondják, hogy na, akkor vegyük fel a kesztyűt, hogy lehet megmutatni nekik?
4: Én azt gondolom, hogy nekik kell menni. Ez egy nagyon komoly erőpróba lesz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a norvégok tényleg a világ legjobbjai, de azt gondolom, hogy nekünk is az a célunk, hogy közelítsünk feléjük, és ez egy jó teszt lesz megnézni, hogy hol tartunk. Azért hosszú ideje nem találkoztunk, de bízom benne, hogy elegendő lesz ez a páredzés arra, hogy visszarázódjunk a ritmusba, újra megérezzük egymást, és hogy gördülékeny legyen ez az átmenet, és újbóli összeszokás. Úgyhogy én tényleg várom ezt a két mérkőzést, mindig öröm a válogatott címet magunkra ölteni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon motiváltan fog hozzáállni, és a legjobbunkat szeretnénk nyújtani a két meccsen.
3: És az egész hétvégét figyelembe véve játékban és eredményben mi az, amit szerinted sikerként lehetne elkönyvelni?
4: Én nagyon szeretném azt látni magunktól, vagy magunkon, hogy hihetetlenül motiváltan játszunk, bátran játszunk. Nyilván minden évben mondjuk, hogy sok fiatalunk van, stb. Én már várom azt, hogy fiatalok vagyunk, de hogy oda mentünk és vállaltuk a pofonokat, és tényleg tudunk előrelépni. Én nagyon szeretném azt látni, hogy akár mondjuk tudatosabban építjük a támadásainkat, vagy védekezésben nagyon agresszívak vagyunk, segítünk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez a része ugyan megvolt, és szeretném, hogyha ezt folytatnánk, de azt a fajta mentális pluszt és akaratbeli pluszt belerakni ezen a héten meg mindig, hogy küzdünk, hajtunk, betűdünk az utolsó labdáért, nem számít, hogy mi van az eredménye, ezért megyünk és csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy én ezeket várom magunktól, és tényleg nagyon hiszek a lányokban, és bízom abban, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést így a fejlődésünk útján.
1: Idényító sajtótájékoztatót tartott a Honvéd férfi kosárlabda csapata. Az együttes két légiósát is elveszítette, ráadásul a sok fiatal játékos mellett Lakics András is most dolgozik először a legfelsőbb osztályban vezetőedzőként. Tavaly az együttes a bajnokságban az 5. helyen végzett, míg a Magyar Kupában a legjobb 4 közé került. Ezen eredmények megismétlése ebben a szezonban talán nem reális, de a Honvéd idén is szeretné kihozni magából a legjobbat. Vera Emese Valerio Bodon Vincenttel, a Honvéd játékosával beszélgetett.
5: Nem tudom, hogy egy idény elejé sajtótájékoztatónak ilyennek kell lenni, amilyen ez volt?
6: Hát a jelenlegi körülményekkel, igen, én úgy érzem, tényleg döcögős volt a felkészülés. Volt egy ígéretes centerünk, akit hoztunk légiós, sajnos ő neki távoznia kellett, szóval így időközben újra bele kellett nyúlni a keret szerkesztésébe. Ugye lesérült egy nagyon fontos légiósunk, szóval igazából azért ez mindenkire morálisan hatással van, tehát ez természetes. Ettől függetlenül mindenki mindent megtesz, és próbálunk a képességünk szerint a legjobb tudásunkkal felkészülni a szezonra. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul az eleje, de mindenki ugye győzelemért megy, és szerintem teljesen normális, hogy egy ilyen sajtótájékoztatóról volt szó itt a szezon kezdés előtt, mert morálisan mindenkire hatással van, ugye természetesen az, amin keresztül mentünk.
5: Ugye nagyon sok a fiatal játékos, és ilyenkor nyilván nem tudom, hogy azt megfogalmazzátok-e, hogy egy picit átmeneti év, vagy olyan kísérleti jellegű, de azért egy profi sportoló minden egyes idénynek úgy vág neki, hogy nyerni akar. De hogy lehet így nekivágni egy szezonnak, hogy tudod, hogy nem biztos, hogy mégis ki tudjátok magatokból hozni a maximumot?
6: Szerintem ez így nem helyes megfogalmazás. Tehát a fiataloknak én úgy érzem, hogy úgy adtunk lehetőséget, vagyis a klub úgy ad lehetőséget, és újabb felelősséget, hogy ők ebben meglátják a potenciált és a bizalmat. Természetesen azért ez javarész majd a játékosoktól függ, hogy mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt nem egykép szorongásképp fogják fel, hanem inkább motivációként és egy olyan dolognak, vagy olyan dologként, amivel vissza tudnak élni. De én ebben nem látok úgymond kockázatot. Tehát a klub, ők alapból egy olyan, tehát a Honvéd egy olyan egyesület, akiknek az identitásuk része az, hogy a fiatalokat építik és beépítik ugye egyre jobban a felnőtt csapatokba, a rendszerekbe, és képzik őket, szóval ez mindenképp az identitásunk része, és ehhez nagyon sok minden adott. Szóval ezek a dolgok, amik adottak ehhez, szerintem ezek a lehető legjobban fogják elősegíteni ezeknek a játékosoknak a beilleszkedését. Itt inkább szerintem abból a szempontból van egy, nem mondanám kockázatnak, de hogy egy olyan dolog, amire időre van szükség, ugye ez a tapasztalat. Tehát fiatal játékosoknál ez egy olyan dolog, ami nagyon sok, vagy nem nagyon sok, hanem időre van szükség, hogy ez minél jobban hozzászokjanak, és sokkal-sokkal több tapasztalatot tudjanak szerezni, így, hogy újabb szerepkörbe, újabb felelősségbe kényszerülnek bele. És ez az, ami itt az elején biztos, hogy meg fog látszódni, és biztos, hogy lesznek ebből hibák, és erre vannak a tapasztaltabb játékosaink, erre van a stáb, hogy ezeket ki tudják segíteni, és ahogy telik majd a szezon, úgy egyre több tapasztalatot fognak tudni szerezni, ami pedig az előnyükre fog tudni válni.
1: Hosszantartó súlyos betegség után életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a Győri Eto korábbi kézilabdázója, a Győri Audi Eto utánpótlás edzője és sportmunkatársa. Konkoly Tamás számos NB1-es találkozón szerepelt a Győri Eto csapatában, majd 2012-től a Győri Audi Eto utánpótlás edzőjeként, sportszervezőjeként dolgozott 15 esztendőn keresztül. Keze alatt rengeteg tehetséges játékos pallérozódott, akik közül sokan később az élvonalig jutottak. A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További kellemes rádiózást. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. A viszont hallásra.
0: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
7: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. Óriási a társadalmi igény az elszámoltatásra. Létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Vezetője Unger Anna bejelentette az első eljárásokat. Mégis nagyon sok kérdőjel van még ebben a folyamatban. A nemzeti együttműködés rendszerében úgy működött az állami vagyon, ahogyan az politikailag és gazdaságilag a kormánypártok embereinek és szélesebb ismeretségi körüknek megfelelt. Államosítások után magánkézbeadások kedvező áron vagy az állam által garantált hitel, vagy akár ingyen. Itt még nincs vége, ha komolyan veszteségesre fordult egy magánkézbe adott vállalat működése, az állam kimenekítette belőle a vállalkozást, alkalmanként akár vissza is vásárolta azt a tulajdont, amelyet az ő pénzéből vett meg a magántulajdonos. Ennyiből is látszik, hogy olyan szövevényes rendszert építettek ki, amelynek a kibogozása nem egyszerű a megfelelő jogszabályokkal. Hogyan lehet mégis jogszerűen a jelenség mélyét is megértve és felgöngyölítve rendbe tenni a tulajdonviszonyokat, és visszakérni azt, ami az állami, és hogyan garantálható, hogy a járadékvadászat a korrupció jövőben visszaszoruljon. Erről beszélgetünk ma a kulcskérdésekben vendégeimmel, Lendvai András ügyvéddel. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: És Berezvai Zombor közgazdásszal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
8: Lendvai András, Tóth Gábor Attila alkotmányjogásszal, egyetemi tanárral még a választások előtt jelentkezett be egy javaslattal, amelyet a jogtudományi szemlében publikáltak először, később a Válasz Online-on és a Telexen is kifejtették a lényeget, ebben pedig arról beszéltek, hogy a közpénzből magánpénzé lett vagyonok nem a klasszikus piaci versenyben keletkeztek, hanem állami és politikai háttértámogatással, így ezek a politikai tulajdon kategóriájába tartoznak. Mit jelent ez a kifejezés?
9: Hát a politikai tulajdon szerzőségét egyből át kell, hogy adjam egy neves közgazdász akadémikus professzor asszonynak, Voszka Évának. Ő írt még 2025 őszén az akadémiai székfoglalója kapcsán erről a bizonyos általa tékozló privatizációnak hívott folyamatról, és az ennek nyomán kialakuló politikai tulajdonról. A politikai tulajdon lényege az ő meglátása szerint, hogy egyrészt szelektív módon központi politikai akarat alapján kiválasztott személyekhez kerülnek állami vagyonba tartozó elemek, és a másik jellemzője pedig, hogy ennek a tulajdonnak a valódi tulajdonosa az nem az a tulajdonos, aki papíron, vagy aki akár a nyilvánosság előtt megjelenik, úgy tűnik, hogy ezekkel a vagyonelemekkel, ugyanis ezek a tulajdonosok nem rendelkeznek szabadon. Halál esetén, mondjuk Andy Vajna halálát említi a professzor asszony is, egy jól érzékelhető példa, az ő általa tulajdonolt tévétársaság, vagy a kaszinó koncesziók, azok más szintén központi akarat által kiválasztott személyekhez kerültek át, holott egy ilyen esetben az öröklés szabályai szerint, ugye az özvegye családja örökölné, nem ez történt, és ez számos esetben megmutatta azt, hogy a politikai tulajdon nem egy valódi, a szó piacgazdasági és polgári jog értelmében vett magántulajdon.
8: Berezvai Zombor, van egy másik jogi megközelítés is, ugye most a magánjogról beszéltünk, ahogy az örökösödésről is például. Egy másik jogi közgazdasági megközelítés pedig a vagyonvisszaszerzést versenyjogi eszközökkel képzeli el. Miben lehet eredményes a versenyjog?
10: Igen, ugye, hogy itt korábban is említettétek, amikor az állam választotta ki azt, hogy igazából kik fognak nyerni egy-egy közbeszerzésen, és ki lesz az, aki az állam által favorizált befutó lesz. Ez nagyon sokszor nem lehet egyébként versenyjogi jogsértés kartell nélkül megvalósítani. Mondok rá egy példát. Ugye van egy közbeszerzés, oda akarjuk ítélni valakinek. Tehát hogyan érjük el azt, hogy csak az a cég pályázzon, vagy ez a cég adja a legkedvezőbb ajánlatot, miközben ugye az egész a túlárazásról szólt, tehát éppen nem arról, hogy ő egy kedvező és olcsó ajánlatot fog adni. Hogyan érjük el azt, hogy ez mégis teljesüljön? Ugye ennek különböző módjai vannak, de ezek nagyon-nagyon sok esetben megkövetelik azt, hogy a potenciális pályázók között legyen valamilyen kommunikáció, elmondják, hogy ki milyen árat ad be, és akkor megegyeznek abban, hogy az, aki ki van választva győztesnek, ő adja a legkedvezőbb ajánlatot, ami önmagában egy nagyon túlárazott ajánlat, mert a többiek még drágábbat adnak be, vagy esetleg a többiek nem indulnak el, vagy esetleg eleve úgy írják ki a közbeszerzést, hogy más ne is indulhasson el. Ezek mindegyike lényegében sérti a versenyt, és éppen ezért versenyjogi alapon egy karteleljárásban ez kezelhető. Tudjuk azt mondani, hogy mivel itt nem érvényesültek a tiszta piaci verseny szabályai, ezért azok a cégek, meg egyébként akár az a kiíró is, aki ebben tevőlegesen részt vett, aki dolgozott azért, hogy itt egy olyan ajánlat nyerjen, ami egyébként piaci körülmények között nem nyert volna, ezzel ők megsértették a versenyjogot, és éppen ezért ezek ellen a gazdasági versenyhivatal egy karteleljárást indíthat. Ennek a karteleljárásnak a végén akár a cég megelőző évi árbevételének 13%-ára kiterjedő bírságot vethet ki. Tehát ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszaszerződik a vagyon, de hogy ezektől a cégektől egy nagyon nagy mennyiségű pénzt tud visszaáramlani a központi költségvetésbe. A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságok a központi költségvetésben landolnak. Illetve ezt követően egyébként egy magánjogi úton az állam még egyszer érvényesítheti azt a kárt, és itt már konkrétan azt a kárt, amit ő azáltal szenvedett el, hogy nem piaci áron kapott meg bizonyos szolgáltatásokat. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem helyettesíti se az András által elmondott irányt, se a büntetőjogi irányt, vagy se azt a munkát, amit az MVVH fog végezni, hanem ez plusz egy mód arra, hogy hogyan lehet ezeket a vagyonokat, vagy ezeknek a vagyonoknak egy részét visszaszerezni.
8: Sorozatosan felvetődő kérdés az, hogy visszamenőleges jogalkotás-e az, hogyha ezekre szabnak valamilyen jogszabályt, vagy visszamenőlegesen büntetik-e, veszik-e el a tulajdonokat. Hogyan lehet jogszerűen mindezt megoldani? Melyik jog lesz ebben a nyerő?
9: Én azt hiszem, ráerősítve egyébként Zombornak a gondolatára, hogy itt egy nagyon kiterjedt és egyedi típusú korrupcióval van dolgunk, tehát az államnak az a lenne a feladata, hogy minden lehetséges jogági eszközzel fellépjen. A versenyjog és az általunk javasolt magánjogi fellépés mind olyan jogszabályokon alapul, amelyek a magyar jog részei voltak, 2010 előtt is, után is. Sőt, mondjuk ugye a mi gondolatmenetünk az nem csak a politikai tulajdont elemzi jogi fogalmak szerint, hanem arra is rámutat, hogy ezek az ügyletek, ezek úgynevezett alapelvi módon sértik a magánjog alapelveit, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, és a jó erkölcsbe ütközés az, amit itt előhoztunk. Ezekre az elvekre alapozva 2003-ban a Tocsik ügyben, ami egy jelentős korrupciós ügy volt ugye a 90-es évek végétől, született, közzétett legfelsőbb bírósági döntés, ami pontosan azokat a jellemzőket, amely itt rendszer szinten és tömegesen valósult meg, ezeket minősítette ezekben az elvekben ütközőnek. Tehát bárki, aki azt gondolja, hogy ez egy visszamenőleges jogalkotás, az elő tudja venni a 2003-as Tocsik ügy döntését. Ugyanezek az elvek ugyanilyen típusú magatartásokra vonatkoztatva kerültek elbírálásra, és ez szerint ezek az ilyen módon szerzett vagyonok, azok alaptalan vagyoneltolódást eredményeznek, alapelveket sértenek. A polgári jogban erre a jogalap nélküli gazdagodás fogalmát szokták használni, amely az kvázi a szankciója ennek az ilyen típusú magatartásoknak.
8: Zombor.
10: A versenyjogi oldalról is, tehát ugye kétfajta versenyjogot érvényesít Magyarországon is a gazdasági versenyhivatal, az egyik a magyar versenytörvény, ez a TPVT, ez egyébként a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy a közbeszerzési kartelek ellen föllépjen a GVH, egyébként most is fellép közbeszerzési kartelekkel szemben, csak nem azokkal szemben, amelyekkel kéne. Tehát, hogy például a bajai kormányhivatal felújításánál megbüntette a Ponty-Porony VT-t, a teljes bírság nem volt több mint 20 millió forint, tehát nem biztos, hogy ezek azok az ügyek, amelyeket a hivatalnak vizsgálnia kell, amikor lényegesen jelentősebb közbeszerzési és korrupciós ügyek voltak ebben az országban. De hogy ennek egyébként van gyakorlata, és ez nem kell semmilyen jogszabálymódosítás. Másik oldalról meg a GVA alkalmazza az Európai Uniós versenyjogot, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkelye. Ez egy nagyon egyszerűen fogalmazott, sok esetben generál klauzula, ami azt mondja, hogy nem szabad visszaélni az adott cégnek az erőfölényével, illetve nem szabad a versenytársakkal egyeztetve árakat emelni, minőséget rontani, vagy a fogyasztó kárára bármit tenni. Itt ugye most a fogyasztó a magyar állam, hiszen ő veszi meg ezeket a termékeket. És mivel ezek kellően nagy ügyek, ezért ezeknél nagyon valószínűleg uniós jogalapon is meg kell indítani az eljárásokat. Itt pedig szintén egyébként van uniós eljárás, mert nagyon sok egyéb uniós tagállamban is van gyakorlati tapasztalat arra, hogy közbeszerzési kartellek ellen hogyan lehet fellépni. Tehát itt semmilyen esetben nem kell új jogszabályokat hozni, megfelelő a jelenlegi működési keret, és a fő probléma az, hogy ezeket az ügyeket egyébként eddig is el lehetett volna indítani, csak nyilván eddig nem volt rá politikai akarat, hogy ezeket elindítsák, és sajnos a GVA nem működött kellően függetlenül ahhoz, hogy ezzel a politikai akarattal szemben menve ő mégis elindítsa ezeket az ügyeket.
9: Igen, abban szerintem még érdemes tisztelni talán azt a kérdést, hogy mit is akarunk szabályozni. Az ember nem csak a közgazdasági szakirodalmat, de mondjuk Jancsek Dávidnak a korrupcióval kapcsolatos könyvét nézi, akkor az derül ki, hogy a magyarországi korrupció, ami Magyarországon kiépült, egy úgynevezett redistributív korrupció volt. Ez a legösszetettebb és a legsúlyosabb formája a korrupciónak. Egy nagyon fontos dologban különbözik az összes többi általunk hagyományosan korrupciónak nevezett esettől. Itt nincsen valamit valamiért elv. Tehát amikor valaki a rendőrtől megvásárolja azt, hogy ne büntesse meg, akkor a rendőr pénzt kap, aki meg megvásárolja a büntetlenséget. Ezekben a redistributív korrupciós mechanizmusokban nincsen ellentételezés. Egyszerűen az állam forrásait, amit szétoszt, ez a redistribúció, azt eltérítik egy csoport felé. Ezért aztán bárki, aki ezeket a cselekményeket próbálja szabályozni, abból kell, hogy kiinduljon, hogy egy korábban nem ismert korrupciós fajtát kell szabályoznia, és ez óhatatlanul ahhoz vezet, hogy nagyon nehéz lesz a legszigorúbb büntetőjogi cselekményeket erre a dologra ráhúzni, mert azok jellemzően erre a hagyományos korrupcióra lettek kitalálva. Ilyenkor jön be a versenyjog, vagy jöhet be a magánjog, és ennek is kellene bejönnie, és másik nagyon fontos, hogy az eljárás, ami ezzel kapcsolatban lefolyik, ott viszont én azt gondolom, hogy nem csak új hivatalra lenne szükség, hanem nagyon pontos és célzott újfajta eljárások bevezetésére, amelyek azt biztosítják, hogy mindez a alapvető jogi sérelm, vagy alapvető jogokat sértő cselekedetek, ezeket hatékonyan tudja az állam érvényesíteni, mert különben nagyon-nagyon komoly társadalmi költsége lesz annak, ha komoly nagy cégek problémás helyzetbe kerülnek. Ezek a nagy cégek sajnos olyan cégek, amelyek ebben a politikai tulajdoni körbe tartoznak.
8: Igen, tehát ezek majd a következményei lesznek a elszámoltatásnak, a jogi procedúráknak, de még maradjunk egy kicsit a módszertannál. A magánjog és a versenyjog adta lehetőségek együttműködtethetők a cél érdekében? Szombor.
10: Igen, tehát ugye azt látszik, ahogy ugye korábban is mondtam, hogy a büntetőügy, a magánjogi érvényesítés, a kartel, ezek egyébként mind különálló tényállások. Tehát, hogy ezek külön is tudnak működni, hiszen az a kartel, meg a versenyjog az azt mondja, hogy egy közbeszerzésnél, vagy egyébként egy akármilyen piaci tranzakciónál a különböző egymással versenyzésre kényszerített felek, azok nem beszélhetnek össze, és nem állapodhatnak meg abban, hogy milyen áron, milyen szolgáltatást fognak nyújtani. Aki ezt megszegi, az megszegte a versenyjogot. Az, hogy egyébként ő még egyéb vagy hasonló magatartásával milyen egyéb jogszabályt szeget meg, az egyébként egy ettől eltérő kérdés.
8: Azt szeretném kérdezni, hogy tudunk-e egy konkrét példát mondani mondjuk a közelmúltból, esetleg például a Bayer Construct esetében, hogy hogyan kellett volna ezt a vagyont jól biztosítani, hogyan lehetett volna úgy, hogy ne lehessen így megfogni?
9: Hát mi másokkal együtt kidolgoztunk egy teljes koncepciót mondjuk egy ilyenfajta eljárásra, mondjuk a Bayer Construct esetében, és más hasonló cégek esetében is, az állam, miután ez egy válsághelyzet, tehát az állam ilyenkor úgynevezett válságjogot alkalmazva beavatkozhat polgári jogi, magánjogi viszonyokba, ezt történt mondjuk a devizahiteles ügyek esetében. A mi koncepciónk szerint az állam felállíthat egy úgynevezett vélelmet arra nézve, hogy ezek a vagyonok ezek a magánjogi elveket sértve, alapelvi szinten sértve keletkeztek, és ezt a vélelmet, ami azt jelenti, hogy az állam azt mondja, hogy én úgy látom, nyilván alátámasztva ezt megfelelően, de nem teljes bizonyítékok birtokában, csak valószínűsítve ezt a helyzetet, én úgy látom, hogy a Bayer Construct egy olyan vagyonelem, amely politikai tulajdonként magánjogba ütköző módon keletkezett, és ezért mindaddig, amíg nem derül ki, hogy ténylegesen milyen állami források keletkeztették meg annak a cégnek az értékét, ami a Bayer Construct, addig az állam egy vagyonfelügyelőn keresztül felügyeli azt, hogy ez a vagyonelem ebből osztalékot bármilyen más módon pénzt ne lehessen elvinni, tehát kvázi befagyasztja ezt a vagyonelemet, és ami még fontosabb, működteti. Tehát nem hagyja csődbe jutni, mert ha csődbe megy, akkor a tulajdonosnak ebből semmilyen baja nem lesz. A tulajdonos korlátozott felelősséggel áll a cége fölött, ami vagyonomán azt nem fogja érinteni ez a csőd, a munkavállalókat, az alvállalkozókat, a családjaikat viszont igen. Tehát a mi koncepciónk szerint bizony be kellettne, vagy egyébként most a csődeljárásban valami ilyesmi fog történni, beül egy vagyonfelügyelő, működteti ezt a vagyont, és a tulajdonosnak pedig joga van tisztességes eljárásban azt bizonyítani, hogy ez a vagyon nem állami források eltérítése útján keletkezett, hanem valamilyen módon ő ezt piaci alapon klasszikus vállalkozási tevékenységgel szerezte. Azt a részét a vagyonának nem lehet bántani, ami viszont állami források kockázatmentes felhasználásával keletkezett, azt az állam ezzel a jogalap nélküli gazdagodással az eljárás végén magához visszaveszi, nem államosít ebben az értelemben, hiszen a jogalap nélküli gazdagodás az állam sérelmére elkövetett gazdagodást jelent. Az állam pedig az államot alkotó közösség nevében lép föl, aki ezeknek a vagyonelemeknek a tulajdonosa, ha bebizonyosodik, hogy egy ilyen magánjogi problémán keresztül alakultak ki ezek a vagyonelemek.
8: Érintőlegesen említettük már a következményeit ezeknek a vizsgálatoknak, eljárásoknak. A gazdaságra milyen hatása lesz ennek, Zombor?
10: Ugye ez az, amit András is mondott, hogy azért azt nagyon fontos látni, hogy itt ugye olyan cégekről, tehát hogy én ezt három részre tudnám egyébként osztani. Vannak azok a cégek, amelyeknek az eltűnése egyáltalán nem fog problémát okozni. Balázs Gyula meg a Lounge Group, igazából nyilván itt is vannak munkavállalók, nekik ez probléma lesz, ők elvesztik a munkájukat, de hogy egyébként a gazdaság működését nem állítja ez meg, és nagyon sok olyan alternatív cég van, aki ezeket a munkákat át tudja venni, meg ha jól értem, lassan nem is lesz olyan munkájuk, hiszen a legnagyobb megbízásokat az államtól kapták, és az állam ezeket a típusú megbízásait nagyon nagy mértékben vissza is vágta. A másik típus az az, amikor van egyébként egy fővállalkozó, és alatta alvállalkozók dolgoznak, tehát ugye jelzen ilyen az építőiparról egyébként a fővállalkozó, minden esetben meg kell vizsgálni, mi az a tevékenység, amit a fővállalkozó végez. De hogy például mondjuk Király Júlia mondta még a 2022-es választások előtt, hogy azért az látszik, hogy a NER az nem ment le nagyon mélyre, tehát lényegében az volt, hogy vannak az alvállalkozók, akik elvégzik a munkát, és lehet egy fővállalkozó, aki meg azért került oda, hogy ő szedje le azt a többletet, amennyivel többér, mondjuk egy mészáros és mészáros Kft. Elvitte az adott közbeszerzést, vagy egy Bayer Construct elvitte az adott közbeszerzést. Tehát, hogy itt ezt a fővállalkozói kört adott esetben lehet cserélni, és egyébként az adott szakiparágak egyéni vállalkozói vagy céges beszállítói ugyanúgy el tudják végezni a munkát, akkor is, hogyha fölöttük egy másik fővállalkozó áll. Nyilván ezt is esetről esetre kell átvizsgálni, hogy ez adott esetben mikor mennyire megvalósítható. És harmadik rész az a legnehezebb, ami pedig mondjuk az MBH Bank, a 4IG, ami ugye a Vodafone, vagy most már van telekommunikációs szolgáltatás, ugye mondjuk a gázszolgáltatás, ami ugye szintén az Opus tulajdonában van, ami ugye Mészáros Lőrinc tulajdona nagy részt. Tehát ezek azok, amelyek emberek napi szintű életét határozzák meg. Az nem lehet, hogy egy bank 2,5 millió ügyfél elcsődben, hogy ez olyan szintű stresszt hoz az egész pénzügyi infrastruktúrába és pénzügyi közvetítőrendszerbe, aminek beláthatatlan gazdasági következményei vannak. Szintén hogyha az emberek harmad a telekommunikációs szolgáltatás nélkül marad, vagy földgáz nélkül marad, vagy áram nélkül marad, ezek egyszerűen nem vállalható kockázatok. Itt kell nagyon odafigyelni arra, és ezért nagyon jó az a javaslat, ugye, amit Andrásék mondtak, hogy itt biztosítani kell azt, hogy ezek a cégek egyrészt működjenek, másrészt pedig, hogy ezek értékteremtő módon tudjanak működni, hiszen az államnak is az érdeke, és akkor tudja visszaszerezni a vagyont, hogyha működnek ezek a cégek. Egy csődbe ment bankból nem lehet sok pénzt kihozni. Oké, ott van az épület, de a bankban nem az a fő érték. A Vodafone-ban sem az a fő érték, hogy egyébként bérli az irodaházát a Budapestben, a Boldizsár utcában, hanem az, hogy milyen ügyfelei vannak. Hogyha mi azt mondjuk, hogy ezt megpróbáljuk működtetni, és nyilván ez hosszú távon nem lesz egy vagyonfelügyelő mellett működőképes, az a kérdés, hogy utána mit kezdünk ezzel. Vagy sikerül bizonyítani a tulajdonosnak, hogy ők tényleg mindent piaci körülmények között szereztek és visszakapják, vagy pedig valamilyen módon ugye ez egy állami vagyonnál fog alakulni, és ez nem államosítás, erről itt beszéltünk előtte, majd András ezt szerintem jobban ki tudja fejteni, hogy ez nem államosítás, viszont utána nyilván az államnak ezt piaci alapokon értékesítenie kell, hiszen neki nem az a célja, hogy telekommunikáció információs szolgáltatásokat nyújtson, és akkor az ebből befolyó pénz az nyilván azzal arányos, hogy mennyire jól működik ez, igen, a cég. Egy csőd mellett lévő céget, ahonnan menekülnek az ügyfelek, az állam sem fogja jól értékesíteni, sem fogja tudni jól értékesíteni, tehát a vagyonám nagy része elveszik.
9: Igen, ha szabad, ez egy bombóval egyébként még ezt megtoldanom, az az, hogy a Voszkaiva tékozló privatizációnak hívja azt, ami történt az elmúlt 16 évben. Ismerik a spontán privatizációt, aminek az volt a hatása, hogy nagyon komoly, abban a pillanatban még nem versenyképes, de versenyképessé tehető állami vállalatok tűntek el.
8: A magyar rendszerváltozás utáni.
9: Ez érdemes lenne abból a szempontból megnézni, hogy ennek a tékozló privatizációnak ne legyen ez a hatása, mert hiszen pont Zombor, te említetted, hogy a magyar gazdaság 20%-a körülbelül ilyen cégekhez köthető. Ha ezek a vagyonelemek tönkremennek, a nap végén az államtól elvett vagyonelem vissza nem tér, hanem nem fog értéket teremteni, elveszik megint egy nagyon nagy része a magyar gazdaság, vagy az állami tulajdon magyar gazdaságot előmozdító vagy növelő vagyonelemei közül. Tehát, hogy ne ugyanaz történjen, mint a spontán privatizáció kapcsán, igen, ezt nagyon-nagyon alaposan végig kellene gondolni.
8: Említettük, hogy nem visszaállamosítás. Ki működtetné akkor ezeket a visszavett, de nem államosított cégeket, vállalkozásokat?
9: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, azért mondtam, a vagyonfelügyelők mondjuk csőd esetében kifejezetten van is ilyen pozíció a nemzetgazdasági kiemelt csődeljárásokban is egyébként. Azok a menedzsmentek, amik ezeknél a cégeknél működnek, ők képesek valószínűleg, vagy nem mindenki persze, de 60-70%-ban képesek működtetni ezt a céget. Adott esetben profi menedzserek, ők képesek ellátni immár piaci körülmények között a feladataikat. Az a lényeg, hogy a fölöttük felügyeletet gyakorló vagyonfelügyelő egyrészt át tudja világítani, hogy mi is történt itt az elmúlt 16-10 évben ekkorakkor, tehát effektíve jusson információhoz. Másrészt bizonyos kiemelt mondjuk lépések esetében legyen mondjuk vétójoga, hozzájárulási joga, ne lehessen osztalékot kivinni a cégből, ne vehessen fel hatalmas hiteleket, stb. Stb. Ez megoldható viszonylag kis erőforrással, ehhez kellenek olyan típusú válságmenedzserek, akik képesek ezt a feladatot ellátni, de még egyszer a cégnek a saját erőforrásaira és a saját menedzsmentjére kell és lehet támaszkodni egy ilyen esetben szerintem.
8: Van még 5 percünk, ehhez közeledve azt akarom megkérdezni, visszautalva arra, hogy milyen jogszabályokat kellene alkotni, hogy alkalmas-e erre a mostani elszámoltatásra a jelenlegi jogszabály, illetve hogy elég-e rá az MVVH?
10: Tudja, hogy ugye eddig is beszéltük, az MVVH egy nagyon fontos része lehet ennek, és nyilván ennek most megszületett a jogszabályi háttere, és mint így felállt ez a hivatal, ugye van elnök, akit megválasztottak, meg remélhetőleg nem sokára feláll a teljes táb a többi elnök, az összes többi elnök helyettessel, de hogy ugye, hogy egyébként Nagy Csongor Istvánnal, meg Orvosi Péterrel közösen erről írtunk, meg fogunk írni, remélhetőleg nem sokára meg fog jelenni az egyiken nagy elérés online hírportálon. Azt mondjuk, hogy ebben a GVH-nak is nagyon fontos szerepe van, hiszen a versenyjogot, akár az uniós, akár a magyarországi versenyjogot, Magyarországon a gazdasági versenyhivatal alkalmazza. Tehát itt nagyon fontos szerepe lehet ebben a vagyon visszaszerzési történetben, hogyha ezt versenyjogi oldalról is meg szeretnénk fogni, már pedig érdemes megfogni, mert minél több oldalról fogjuk meg, annál könnyebb lesz megfogni, és annál több vagyon tudunk visszaszerezni, akkor a gazdasági versenyhivatal munkájára is nagy szükség van itt, és ezért is mondjuk egyébként azt, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a gazdasági versenyhivatal felső vezetésében megszülessenek azok a változások, amiket egyébként Magyar Péter is megígért, mert az látszik, hogy amíg a mostani vezetés van ott, addig nem fognak elindulni ilyen eljárások, és ezeknek az eljárásoknak, és ugye visszautalva arra, hogy mit jogszerű megtenni, van egy elévülési ideje. Tehát nem tudunk akármeddig visszamenni, és azt mondani, hogy 15 évvel ezelőtt itt volt egy kartel, mert az már elévült. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb megtörténjenek azok a változások, hogy egy olyan kompetens menedzsment legyen mondjuk a gazdasági versenyhivatal élén, aki el akar indítani ezeket az ügyeket, és minél hamarabb el is tudja ezeket indítani, hogy minél több ügyet meg tudjon még fogni a hivatal.
8: Nem is csak arról van szó, ugye, hogy hosszú pereskedések, meg hosszú jogi eljárások lesznek, hanem akkor ezek szerint már most hónapokat veszítünk azzal, hogy nem tudnak elindulni ezek az eljárások.
9: Én azt gondolom, hogy igen, ettől még azt fontos hangsúlyozni, hogy nagyon fontos lépések történtek, és az NVVH, vagy ma terjesztették be, hogy ugye a NAV vagyonosodási vizsgálatot fog folytatni korábbi közhatalmat viselő személyek és családtagjaikkal szemben. Ezek nagyon fontos és szükséges lépések. Én azt gondolom, hogy új hatóságra nincs szükség, viszont egy olyan típusú eljárásra, ami hatékonyabban működik, és ezeket a szempontokat figyelembe veszi, erre nagyon van szükség. Szükség van arra, hogy megfelelő személyi változásokkal biztosítsák, hogy mondjuk a versenyhivatal tegye a dolgát és eljárjon, és ezeknek az eljárásoknak kellene egybe egy egységes stratégiába összehangolódnia, amire az NVVH alkalmas lenne. Az NVVH-nak egyébként van polgári jogi hatásköre, de rendkívül gyenge és alig látszik most pillanatnyilag, de ott van a csírájában már most is az, hogy ő magánjogi vagy polgári jogi igényeket érvényesítsen. Ezeket kellene összehangolni, egy még több és még hatékonyabb lépésben egybefoglalni, és még egyszer mondom, ezt az eljárást, ezt az angolul Unexplained Wealth Order eljárásnak hívják, tehát nem megmagyarázott vagy nem igazolt vagyonosodásokkal szembeni elkobzási eljárások, ez egy közigazgatási vagy adott esetben polgári jogi eljárás, alacsonyabb a bizonyítási szint, meg lehet fordítani a bizonyítási teret. Mindaz, amiről beszéltünk, az ezekben az eljárásokban működik. A Telexen Pataki Petra és Tózsa Dániel írtak erről egy rövid cikket még egy pár hónappal ezelőtt. Nagyon fontos volt, hogy ők ezt bedobták a köztudatba, mert ez az a nemzetközi példa, amit szerintem át kellene venni ahhoz, hogy az NVVH igazán jól és hatékonyan végezze a dolgát.
8: Mindannyian erre várunk, azt hiszem, hogy kialakuljon mindennek a elszámoltatásnak a kerete. Köszönöm szépen Lendvai András ügyvédnek és Berezvai Zombor közgazdásznak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Remélem, hogy önök is világosabban látnak most már ebben a kérdésben. A munkatársaim a Pernis Judit, Rácz Dorottya, a szerkesztő pedig Bogár Zsolt volt. A műsorvezetőt, Hatvani Tóth Erikát hallották. Viszont hallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. A kiskorú menekültek védelmét sürgette a pápa. Marad a kora őszi idő sok napsütéssel. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggelül össze a mentelmi bizottság is, amely ma megkapta a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két ellenzéki képviselő ügyében. Magyar Péter ellen a két éve Dunába dobott telefonügyében feltételezett lopás gyanújával, Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés, míg a fideszes Hankó Balázs ellen az NKA ügyben hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Hozzátette, hogy a forrás segítségével elkezdődhet egyes hévvonalak felújítása, az M3-as metró meghosszabbítása és több vasútvonal korszerűsítése. Az ukrán elnök szerint fokozottabban kell együttműködni a világ vezetőinek az orosz bevételek csökkentése érdekében. Volodymyr Zelenszkij a New York-i közgyűlésen úgy fogalmazott, amikor valaki kereskedelem során több pénzt juttat Oroszországnak, azzal elhúzza a háborút. Pontosan ezért kell ragaszkodni az agresszorral való kereskedelem korlátozásához, tette hozzá. Szergej Lavrov orosz külügyminisztere közben az ENSZ biztonsági tanácsának ukrajnai helyzettel foglalkozó ülésén hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin elnök kész olyan tárgyalásokra, amelyek célja a tartós és igazságos béke. A kiskorú menekültek védelmét sürgette 14. Leó pápa a menekültek világnapja alkalmából. A katolikus egyházfő szerint a hazájuk elhagyására kényszerülő gyerekek és fiatalok különösen kiszolgáltatottak az erőszaknak, a kínzásnak és a kizsákmányolásnak, és sokan a migrációs útvonalakon vesztik életüket. A pápa hangsúlyozta, minden gyermeknek joga van az élethez, az oktatáshoz és a megfelelő életkörülményekhez. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek, arrafelé kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Vonatra mászni nem vagány.
2: Kollégiumi kimenőben egy barátom fölmászott egy vagon tetejére, és másodperceken belül megrázta az áram, lángra kapott a teste. Én a vagon mellett álltam, és rohantam fel, és kezdtem el oltani, viszont engem is megrázott az áram.
3: Vajon hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok egy fénykép vagy kihívás csábítására vasúti szerelvényekre másszanak? Tudják-e, hogy az akcióhősökkel szemben ezt nem mindenki éli túl? Aki pedig igen, annak örökre megváltozik az élete. Idén újra trend lett a vonatra mászás. Egy-egy hír mögött drámai családi történetekkel.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban. Szóda.
4: A pesti humor az operett és a kabaré, vagyis a könnyű műfajt hozza magával a stúdióba a Szóda vendége, László Ferenc zenetudós. A Traviata Szegeden és Bősze Ádám Kotta Antikváriuma Bécsben.
1: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a társadalmi vitára bocsátott vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényről, majd a műsor második felében az influencereket érintő reklámszabályozásról lesz szó. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról, közismertebb nevén a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezetét. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelmükkel. A vonal végén Dobos Zoltán, az Emfor és a Privát Bankár újságírója. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
6: Miért fontos az, hogy most ez a törvénytervezet társadalmi egyeztetésre került?
7: A társadalmi egyeztetés követelményét az Európai Unió írta elő még az Orbán kormány idején, ugyanis nagyon sok törvényjavaslat, meg hasonló jogszabály nem került a társadalom elé, hanem a kétharmados országgyűlésen csak úgy átnyomták. Ezzel később még az előző kormányzat is szakított, és gyakorlatilag minden egyes törvényjavaslatot, kormányrendelet javaslatot kitettek a honlapjukra társadalmi vitára, és ez történt ezzel a törvényjavaslattal is. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyiknél nincs szükség széleskörű társadalmi egyeztetésre, hiszen az utcaembere nem tudja, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, milyen adatok szükségesek, milyen adatok állnak rendelkezésre egyáltalán. Itt szerintem sokkal fontosabb lenne az érintett hatóságokkal, elsősorban nemzeti adó- és vámhivatallal konzultálni a pénzügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy megfelelő adatokat tudjanak kinyerni, és ezek felhasználásával tudják ennek a törvényjavaslatnak a hatékonyságát növelni.
6: Hogyan kell egyébként egy ilyen véleményezést elképzelni? Bárki hozzászólhat is, hogyha igen, akkor hogyan? Ugye azt leellenőriztem itt adás előtt, hogy a kormány.hu-n valóban olvasható az egész dokumentum.
7: Valóban ez így történik. Ott a dokumentum alatt megadnak egy e-mail címet, és oda bárki elküldheti a saját észrevételeit, megjegyzéseit. Azután, hogy ezt a törvényalkotó, vagy éppen az előterjesztő megfogadja, vagy nem fogadja meg, ez már az ő szíve joga, mondjuk így.
6: Ez a bizonyos javaslat úgy fogalmaz, hogy az esetlegesen visszaélésszerű közhatalom gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül, különös figyelemmel a közteher fizetési kötelezettségre. Ki mindenkire vonatkozik ez?
7: Magyar Péter miniszterelnök ezt a Facebook bejegyzésében, pontosabban Facebook videójában elég konkrétan körülírta, és ennek a körnek meg is felel a törvénytervezetben szereplő érintetti kör, tehát így konkrétan arról van szó, hogy aki az elmúlt 20 évben magas szintű közhatalmat viselt, azokra vonatkozik az eljárás. Ide tartozik konkrétan az elmúlt 20 éves miniszterelnöke, miniszterek, államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok, kormánybiztosok, illetve valamennyi országgyűlési képviselő. Valamint ezen felül az ő velük egy háztartáson belül élő közvetlen hozzátartozóik is. Tehát a törvényjavaslat mellékleteként leírt hatásvizsgálatban ez körülbelül 5000 főben határozták meg az érintetti kört.
6: Ugye a javaslatból az is kiderül, hogy az egyedi kockázat elemzési eljárásban a NAV összeveti a vizsgált személy vagyonát, legyen szó lakásról, házról, autóról, bankszámláról, cégtulajdonról, vagy akár biztosításról is, összeveti tehát az adózott jövedelmével, és azonosítja az esetleges kockázatokat, például bűncselekmény gyanúja, vagy közteherfizetési kötelezettségek nem teljesítése. Mit lehet tudni erről a menetéről, ennek a menetéről, az eljárás menetéről?
7: Hát pontosan ez a része a javaslatnak a hátulütője, a gyenge pontja. Ugyanis itt az adóhatóság, mondjuk így, hogy akár az adózó tudta nélkül is, tehát jelen esetben a politikai

0: vajban adatot róla. A svájci jogszabályok, az ottani nagyon szigorú adatitok, az nem tudja felülírni ez a jogszabály. Így a svájciak vissza fognak írni az adóhatóságnak, hogy sajnos ezt nem áll módjukban teljesíteni, még csak azt sem mondhatják meg, hogy valóban rendelkezik egy ilyen bankszámlával.
1: Egyébként itt hazai szinten minden adatbázis rendelkezésre áll?
0: A nagy része rendelkezésére áll, vannak olyanok, amelyek nem, de én úgy gondolom, hogy azokat megfelelő jogszabályi változtatásokkal elő lehet teremteni. Tehát ilyet például olyanra gondolok, hogy nagy értékű ékszerekről nem nagyon van nyilvántartás, ha mondjuk elviszi egy értékbecsüshoz, eladja egy kereskedőnek, azokról nehezen lehet azonosítani ezeket a nagy értékű mondjuk ékszereket. Így nem lehet azt sem elmondani, hogy innen adatokat tudnának nyerni. A többi esetben, tehát mondjuk, ahogy említettem, az ingatlanokat, vagy nagy értékű járműveket, gépjárműveket, ott nincs akadály annak, hogy az adóhatóság ezeket az adatokat kinyerje, de a társadalomban úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés nem is az, hogy van-e neki mondjuk egy Bentley-e, vagy egy luxusjachtja, hanem hogy van-e olyan eltitkolt vagyon, amely nem került nyilvánosságra, és itt bizony az eltitkolás helye, mondjuk így, az nem Magyarország, hanem például egy offshore paradicsom, Svájc.
1: Nekem még az jutott eszembe itt, visszatérve a belföldi és a nem eltitkolt vagyonra, hogy ugye volt arra példa korábban, hogy egy politikus arra hivatkozott, hogy családi kölcsön a szülők segítségével tudta megvenni a családi házat. Mi van ezzel például, vagy mi van a családon belüli ajándékozással? Mennyire lehet azt egyáltalán ellenőrizni, hogy mondjuk, most csak mondok valamit, hogy a pedagógus szülőknek valóban volt 200 millió forintjuk, hogy azt odaadják egy ház vásárlására?
0: Pedagógus szülők esetében a 200 forint az eléggé életszerűtlen, viszont az a gond ezzel, hogy ez a bizonyos egyedi kockázatelemzés, ez nem terjed ki arra, hogy meghallgassák ezeket az érintett személyeket. Tehát amennyiben valóban ilyen forrás van, ebben az esetben ennek az egyedi kockázat elemzésnek át kell fordulnia ellenőrzésbe. Kimondottan adóhatósági ellenőrzésbe, ez egy másik jogszabályi hely, más eljárásrendet is kíván. Erre egyébként lehetőséget ad a tervezet, de csak akkor, hogyha az előzetes vizsgálat, az a bizonyos előzetes egyedi kockázat elemzés olyan adatot tár fel, amely gyanúsá teszi a vagyonosodást.
1: De ön is szóba hozta itt a külföldön elrejtett vagyonokat. Na most ugye a tervezet szerint a NAV 60 napot kap egy vizsgálat lefolytatására. Most tudjuk azt, hogy a tényfeltáró újságírók az elmúlt években hónapokat, éveket dolgoztak azon, hogy egy-egy komolyabb összefonódást kibogozzanak. Hogyha például ezeket a gazdasági ügyeket vesszük, amikor egy-egy nyomozás is, hogyha most a hatóságokat nézzük, évekig eltarthat. Mire elég 60 nap?
0: A legfontosabb adatokat az adóhatóság le tudja kérni. Megkereséseket is küldhet külföldi hatóságoknak. Azonban, hát hogy ezeket meg tudja válaszolni a bizonyos külföldi hatóság, ez finoman szólva is kétséges. Tehát még az Európai Unión belül is egy megkért adat nem biztos, hogy megérkezik ilyen rövid határidővel, az pedig szinte biztos, hogy egy Európai Unión kívül egy harmadik országbeli, gondolok itt egy offshore paradicsomokra, onnan biztos, hogy nem fog megérkezni az adat, még akkor sem, hogyha egyébként van adatszolgáltatási kötelezettség, és nem vonatkozik rá például adótitok.
1: Hogyha mondjuk maradunk ennél a 60 napnál, ugye várhatóan októberben talán megszavazzák a javaslatot, vagy feltételezzük azt, hogyha november-decemberben letelik ez a bizonyos 60 nap, akkor kijöhetnek elvileg az első vizsgálati eredmények. Ezek szerint ön úgy tartja, hogy ez nem igazán reális?
0: Én úgy gondolom, hogy a törvénytervezetnek a szándéka jó, van mögötte egyébként társadalmi támogatottság. Tehát én arra emlékeztetném a kedves hallgatókat is, hogy már 2010-ben, amikor a szocialista kormányt leváltotta a Fidesz kormány, akkor is elég erős igény volt arra, hogy gyanús politikusi gazdagodásokat megvizsgálják.

0: Volt is ilyen, még törvényjavaslat szinten is, akár az LMP-től, akár a Jobbiktól, ezeket a Fidesz többség akkor lesöpörte. Én szerintem nem hiszem, hogy lehetséges idén ebből konkrétan megállapítás.
1: Még nagyjából másfél percünk van, még lenne egy fontos kérdés, hogy a NAV-nál készült egy hatásvizsgálati lap, hogy a feladat végrehajtásához új eljárási mechanizmust kell kiépíteni, ezen felül 50 adóellenőr felvételére is szükség van. A vizsgálat ugye 5000 embert érintene, ezt ön is mondta, és hogy évi 600 millió összességében 2 milliárd 400 millió forinttal rontaná a költségvetés egyenlegét. Megéri?
0: Amennyiben tényleg feltárnak olyan jellegű és olyan mennyiségű eltitkolt vagyont, ami alapján megállapíthatják, hogy azok a bizonyos politikusok, akiket vizsgálnak az elmúlt 20 évből, azok eltitkoltak iszonyatos mértékű gazdagodásokat, vagyonokat, és megállapítják ennek az adókötelezettségét, akkor akár meg is érheti. De én ezzel kapcsolatban nagyon erős szkepticizmussal vagyok, mert az előbb is megfogalmaztam, nagyon lassan érkeznek meg a külföldre az adatok, még ha meg is érkeznek.
1: Még
0: én
1: egy...
0: úgy vélem, hogy az egész inkább egy politikusi vágykielégítés a választók felé.
1: Még egy utolsó kérdés és egy rövid választ szeretnék öntől, hogy vajon nem fullad-e jogi procedúrába vajon a visszamenőlegesség?
0: Én szerintem alapjában véve nem hiszem, nagyon-nagyon sok adat az illetékes hatóságoknak a rendelkezésére áll, még akkor is, hogyha az adott adózó vagy politikus már leselejtette azokat a 10-15 évvel ezelőtti iratokat.
1: Dobos Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra, üdvözlöm a hallgatókat.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A GVH figyelmeztette az ismert influencert, Whispertont, mert nem tartotta be a reklámozás szabályait. Ennek kapcsán nem a konkrét esetről beszélgetünk, hanem arról, hogy mennyire tudja lekövetni a reklám, illetve a média szabályozás a teljesen megváltozott média környezetet. A hirdetők ugyanis ugyanazok, de már nem médiavállalatok hirdetési felületen jelennek meg, hanem a social media nagy követőtáborral rendelkező influencerek anyagaiban. Köszöntöm a vonal végén Kapi Anikó ügyvédet, a Magyar Reklámszövetség influencer munkacsoportjának korábbi vezetőjét, aki egyébként most az eljárás alá vont influencerek egyikének ügyvédje is.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük talán azzal, hogy a reklámok szabályozásának az az oka, hogy a befogadó el tudja különíteni egymástól azokat a tartalmakat, amelyek őt, mint fogyasztót célozzák meg, amelyek azt akarják elérni, hogy engem vegyél meg, azoktól a tartalmaktól, amelyek mondjuk csak tájékoztatási vagy akár szórakoztatási céllal születnek. Ezért kell jelölni azt, ha valami reklám, ha azért a tartalomért pénzt kap a médium. Mennyiben teremtettek új helyzetet ebben a közösségi média influencerei?
3: Egy kicsit hátrébb lépnék egyel a kérdéssel kapcsolatban, mert annyi pontosítást tennék, hogy nem csak a pénzért közzétett reklám minősül kereskedelmi tartalomnak, reklámnak, ahol a reklám jelleget jelölni kell a GBH előírása szerint, hanem minden olyan ellenszolgáltatás, amit valaki azért kap, hogy egyébként azt a reklámot elkészítse, közzé tegye. Tehát ez akár lehet egy termék is, amit azért kapott, hogy készítsen róla tartalmat, vagy akár egy jövőbeli együttműködés reményét is ide sorolja a GVH a 2022-ben megjelent tájékoztatójában, ami egyébként már egy 2.0-as verzió, mert 2017-ben, tehát azt lehet mondani, hogy a hatóság nagyon gyorsan reagált az influencer marketingnek a berobbanására, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, ha 2017-es évtől nézzük a mai napig, hogy hogyan is alakulnak egyáltalán itt a viszonyok, mert hogy ki kellett alakulni annak a bizniszmodellnek is, hogy egyáltalán a márkák hogyan működjenek együtt az influencerekkel, ugye próbálgatták azt, hogy közvetlenül működnek együtt az influencerekkel, akár ez ma is megjelenik, de azért sokkal intenzívebben van jelen a piacon, hogy különböző ügynökségeken keresztül lehet eljutni egy-egy influencerig, tehát a reklámláncolatnak a szereplői azért több szereplőből áll, mint kettő, ez az átlag.
1: Segítsen már felvilágosítani a hallgatókat, igen, majd még ezekről a részletekről beszélgetünk később természetesen, hogy ez a bizonyos szabályozás milyen kötelezettségeket ró ezekre a megjelenésekre?
3: Fontos azt megjegyezni, hogy itt Magyarországon az influencer marketing az inkább egy ilyen fogyasztóvédelmi irányt kapott, tehát ezért van az, hogy a GVH-ról hallunk, hogy ő vizsgál, és mondjuk nem az NMHH, tehát nem a médiatörvény hatálya alá tartoznak az influencerek. Bizonyos nagyon extrém esetekben lehetséges ez, de inkább azt lehet mondani, hogy a GVH vizsgálás és fogyasztóvédelmi jellegű ügynek tekinthető. Tehát, hogy a kérdés pontosan arra vonatkozott, hogy egy kicsit ugye azt értsük meg, hogy az influencer az kicsoda is ebben a láncolatban.
1: Pontosabban én arra gondoltam, hogy tényleg most odaül egy tinédzser, odaül egy fiatal a YouTube vagy bármelyik közösségi csatorna elé, szembe találkozik, pörgeti ugye az oldalt mindenféle videókkal. Mit kell azonnal észrevennie, hogy azonnal tudatosuljon benne, hogy ez itt egy reklám, itt most nem csak csacsog nekem az a bizonyos influencer, hanem ő most próbál nekem a maga platformján, a maga módján eladni valamit. Felirat?
3: Ugye azért ez a tartalomból elég egyértelműen ki tud derülni, tehát ha valaki egy bizonyos üdítő italon kopogtatja a kezét, bizonyos márkáról beszél, akkor azért én azt gondolom, és ez szerintem kutatók is meg tudják akár erősíteni, hogy azért az égeneráció erre még érzékenyebb, mint mondjuk akár az idősebb korosztály. Tehát azért egy tartalomban látszik, hogy mi az, ami egy véleményalkotás, vagy mi az, ami egy valamilyen ellenszolgáltatást kapott az influencer. Viszont az, hogy mi mit vélelmezünk, akár használóként, mármint a social media használóként, azért ugye ennek van egy jogi kerete is. Azért várja el a hatóság is azt, hogy jelölve legyenek ezek a tartalmak, a social media felület által megadott címkézéssel, vagy a hashtag reklám, hashtag hirdetés jelöléssel, mert ezzel viszont teljesen egyértelművé teszi a fogyasztó számára azt, hogy amit ő éppen lát, vagy hall, az azért történik, azért kapja ezt a tartalmat, mert ezért valaki a láncolatban, tehát ezt a tartalmat valaki megrendelte, valakinek a kérésére készült el. De ugye az influencer, mint véleményvezér nagyon gyakran, és ezt ugye mondják az influencerek is, hogy ők mondanak márkáról véleményeket csak úgy. Na hát ez az, ami a csak úgy mondja a véleményt, amit így jobban meg kell vizsgálni mondjuk a GVH-nak is, hogy valóban itt volt valamilyen üzleti együttműködés a felek között, vagy másokból történik a véleményalkotás. Tehát ezért van az, hogy ez a fajta elkülönítés kell, hogy legyen az influencernek a social media felületén, hogy mi az, amit ő éppen tényleg használ, és arról mond valamilyen véleményt, vagy mi az, ami abszolút üzleti célt szolgál az ő életében.
1: Hát igen, mert az előbb, amit mondott, az tulajdonképpen a jog fogalmával élve egy ráutaló magatartást nem feltétlenül kell érteni egy 8-10 éves gyereknek, aki csak az anyukája kölcsönvett telefonjával szórakozik egy kicsit és nézi a reklámokat. Viszont így szóba hozta az, hogy ki tartja be, mennyire tartja be. Egy 2023-as ellenőrzés azt állapította meg, hogy a magyar influencereknek csak az ötöde tartotta be a reklámozás szabályait. Így vannak egyébként a klasszikus újságíró szabályokkal is, de azok csak etikai kódexekben jelennek meg, kevésbé jogszabályokban. Az európai platform szabályozás követi-e a közösségi média üzleti modelljeinek és befolyásos szereplőinek működését?
3: Itt ezt egy kicsit külön választanám, mert ugye az influencer nem egy platform szolgáltató, ő is igénybe veszi a különböző platform szolgáltatóknak a felületeit, és akkor ott van egy üzleti profilja. Itt csak egy zárójeles megjegyzés, hogy még a piac, amikor alakult, ez is egy hatalmas mérföldkő volt, hogy az influencer nyitott magának egy üzleti profilt. De egyébként az, hogy a platformnak hogyan kell kialakításra kerülni, mint említettem is, hogy a platform is ad arra lehetőséget, hogy címkézéssel el lehessen látni az adott tartalmat, vagy a YouTube-nál például a feltöltés, ha már eleve promóciót tartalmaz, akkor az anélkül nem is tölthető fel, ha nem kapcsolja be ezt a fizetett promóciót tartalmaz megjegyzést, aminek van, hogy változik, hogy éppen hogyan fordítják magyarra, de ez a lényege. Úgyhogy ilyen szempontból hatással van a platformokra, hogy a platformot hogyan alakítsák ki ahhoz, amivel egyébként meg, vagy amin dolgozik az influencer.
1: Vagyis a platform próbálja egyre inkább kikényszeríteni azt, hogy ezeket a bizonyos szabályozásokat az influencer tartsa be?
3: Egyrésztről igen, de másrésztről pedig segítséget nyújt ahhoz, hogy hát ha csak be kell kattintani azt, hogy amit mondtam is, ez a fizetett promóciót tartalmaz, meg eleve már csak így töltheti fel mondjuk a hosszabb videóját az influencer, ami egyébként tartalmaz ilyen promóciót, akkor ezzel is segíti tisztítani a piacot.
1: Még bő egy percünk van hátra, vagy bő két percünk van hátra, két kérdés talán belefér. Milyennek találja a szabályozást és a hatósági fellépést általában?
3: Ez egy nehéz kérdés jogászként. A gyakorlatból is próbálok most egy összegzést mondani. Egyik oldalról azt látom, hogy nehéz feladata van a hatóságnak, hogyha elindítja az eljárást, mert tényleg nagyon sok szereplőből áll a láncolat. Tehát én azzal a példával szoktam érzékeltetni, hogy nem semmivel sem rövidebb adminisztrációs körben az influencer marketing, sőt, sokkal hosszabb, mint amikor mondjuk a tévében veszünk 3 másodpercnyi reklámidőt. És közben pedig azt látom, hogy az edukációs irány az a márka is, tehát a hirdetői oldal és a ügynökségi oldalon már elég jó, de az influencer oldalról még lenne hová fejlődni, hogy jobban megismerjék a kötelezettségeket, a szabályokat, és hogy ebben még inkább legyen partner az ügynökség, és figyeljen oda jobban az influencerekre. Az biztos, hogy azért sem tud rövid lenni egy hatósági eljárás, mert ilyen sok szereplős a láncolat. A másik oldalról pedig ugye sok az elég fiatal influencer, akinek mondjuk még élettapasztalata is kevesebb van, nemhogy reklámjogi tapasztalata, úgyhogy itt is nagyon nagy szükség van, hogy az ügynökségek fogják a kezüket az influencereknek.
1: Az élethosszígtartó tanulás, ugye ez van, mindenhova érthető ez a megállapítás. Kapi Anikó, köszönöm szépen a közreműködését. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Pernis Judit és a hangtechnikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: egészségügyi magazin.
1: Anya, kérlek, ne menj el. Talán az önök fülében is csengenek ezek a szívbe markoló szavak egy-egy nehéz óvodai vagy iskolai reggelről. Mert ha szeptember, akkor gyakran szorongás. A gyermekkori szeparációs szorongás mögött azonban nem dac, hanem valódi bénító félelem áll a magánytól. Mikor válik a természetes kötődés orvosi értelemben is figyelemre méltó szorongássá? Hogyan kezeljük a helyzetet? Ennek járunk utána mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth műsora ma is 16 óráig szól. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, akár szülőként, akár felnövő gyermekként. SMS számunk 0630 9666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. És vendégem is van a stúdióban, Dr. Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt még bármi egyebet tennénk, tisztázzuk azt, hogy mi a különbség a természetes fejlődés és a klinikai értelembe vett szeparációs, szorongásos zavar között. Tehát hol van a határ?
2: Most alapvetően azt fontos látni, hogy a szeparációs szorongás maga az egy életkori sajátosság bizonyos életkorokban. Ugye egy éves kor előtt, tehát a csecsemőkor idején körülbelül egyébként olyan 7-8 hónapos kor körül jelentkezik általában először, amikor az anyuka azt éli meg, hogy a babától, hogyha egy-két lépést is távolabb megy, akkor az elkezd sírni utána.
1: Nem véletlenül, persze.
2: Igen, igen. Na, ennek az áll a hátterében, hogy eddigre jut el a baba a fejlődésben odáig, hogy ő már meg tudja különböztetni saját magát az anyától. Ugye úgy tartjuk, hogy kezdeti időben szimbiotikus kapcsolatot él meg az anyával, és ugye ahogy a gyerek fejlődik, beindul a mozgása, kicsit el tud távolodni is az anyától, úgy a tudatában is megjelenik az, hogy hoppá-hoppá, hát ha anya nincs ott, akkor eltűnik.
1: Akkor is működöm, de igen, ő meg nincs ott.
2: Igen. Így van, és akkor ez az első hulláma a szeparációs szorongásnak. Ez hozzávetőlegesen 10-11 hónapos kor körül így tart, de vannak babák, ahol el tud húzódni, vagy egy kicsit hosszabb ideig is tart, sőt, olyan is van, hogy egészen a második hullámig eltart.
1: Mert hogy van egy második
2: hullám.
1: Mert
2: hogy van egy második hullám, ami ilyen másfél-két éves
1: kor körül van. Ez a kezdődő hiszti korszakkal azonosítom én, mint szülő.
2: Abszolút. Itt arról van szó, hogy a gyerek még önállóbbá válik, ugye el tud szaladni, elkezd kommunikálni a felnőttekkel, beszél más felnőttel. Egy ilyen nagyon hirtelen önállóság, ugye az akarat megnyilvánulás, ami a hisztiben meg tud tükröződni, ugye ez az az időszak. És a kisgyerek ilyenkor elkezd eltávolodni a szülőtől, de megijed még ettől a nagy önállóságtól, és elég gyakran jelentkezik ilyenkor is egy ilyen ragaszkodás az anyához. Ugye sok gyerek ekkor kezdi a bölcsit, tehát a bölcsi kezdést is tudja ez az egész nehezíteni, és az az érdekes, hogy a második hullámnak leggyakrabban a tünetei, ha mondhatom így, azok este meg az alvás körül jelentkeznek. Tehát sok esetben, ha napközben nem is látszódik, érződik annyira a gyereken, hogy az anyukája felé ragaszkodik, este az altatásnál tud megjelenni, illetve ebben az időszakban jellemző az, hogy sokszor megébrednek éjszaka.
1: És akkor sötét is keresik. Van, bizonytalan világ.
2: Igen, igen, ugyanakkor az is egy nehezítő tényező, hogy ugye úgy alszik a baba, hogy alvásciklusok követik egymást, és ez természetes a gyerekek alvásában, hogy meg a felnőttekében is, hogy egy-egy ciklus között van egy úgynevezett mikroébredés, amikor csekkolja a környezetet, hogyha
1: mindenki
2: egyszerűen
1: megvan-e, vagy
2: mondani.
1: Minden megvan-e.
2: Igen, tehát de ez a felnőtteknél is így van, csak mi már tudunk tovább aludni, és azért a gyereknél, amikor a szeparációs szorongás időszaka van, akkor ez egy nagyon ijesztő lehet, hogy ott hirtelen megébred, és mondjuk, ha nem fekszik ott mellette az anyukája, de ha ott fekszik,
1: hát meg
2: akkor
1: pont ebben
2: is
1: a korban
2: lehet.
1: Szokták a szülők gyakran külön szobába tenni a gyereket. Igen. Tehát pont egybeesik mindenféle szülői elvárással és a mezőnállóságra vonatkozik.
2: Abszolút, és hogy ezért szokott ez egy gyakori jelenség lenni, hogy az éjszakai alvás borul meg.
1: Későbbi korszakokban, hogyha már itt elkezdte korszakolni, hogy mikor jelentkezik meg ez a szeparációs szorongás, létezik ez?
2: Abszolút. Arról van későbbi időszakokban szó, hogy hát nagyjából az óvodáskor, kisiskoláskor eleje is még talán ide illeszkedik. Lehetnek olyan körülmények, olyan történések az életben, amik felerősíthetik. Tehát azt szoktuk látni, hogy bizonyos események hatására szokott felerősödni, például ha kistestvér születik, vagy hogyha kórházba kerül a gyerek, vagy az anya kórházba kerül, trauma, vagy költöznek. Nem biztos, hogy az trauma, a szónak a pszichológia értelme, hanem egy krízishelyzet. Egy olyan helyzet, ami valamiféle nehézség, de ilyen lehet akár egy költözés is, ami mondjuk lehet, hogy pozitív a család életében, de nagy érzelmi izgalmakkal járhat, és akkor ilyenkor fel tud még erősödni. De azért azt látjuk, hogy körülbelül a kisiskoláskor, tehát mondjuk ilyen második, harmadik osztálytól már nem ez a megküzdésnek a normalitása, hogyha mondhatom így. Tehát, hogy azért idősebb korban már fejlődik úgymond a szorongásnak a kezelése is a gyerek, megküzdési módja, tehát hogy azért már nem a szeparációs szorongás szokott felerősödni.
1: Itt ezen a ponton hallgassunk meg egy részletet a Vendégháznál című műsorunkból, egy korábbi részletet, ebben egy nagymama mesél unokája helyzetéről.
0: 7 éves kislányunokám miatt aggódom nagyon, az égvilágon mindentől fél. Anyukájával alszik, de még így is egész éjszaka ég a kis lámpa. Első osztályos és tanárnő szerint okos, értelmes, de félénk, bátortalan, visszahúzódó.
1: Mióta alszik az anyukájával?
0: Szerintem születése óta.
1: Egy ágyban. Tehát bebújik a paplan alá, oda bújik anyához, és
0: hát ott az alszik. Egy francia ágy, és ő neki őt külön takarója van, meg külön párnája, de egymás mellett.
1: Egymás. És apa is ott alszik?
0: Nem, apa már elment 3 éve.
1: Külön ellátogatja őket?
0: Rendszertelenül.
1: Tehát lett másik élete a apának?
0: Igen, azért ment el mellett neki másik élete, igen. Nem tartja be a látogatási időt, amikor ideje van, jön, amikor nincs ideje, nem jön. Van úgy, hogy nem jön egy hónapig sem, van úgy, hogy aztán utána 2-3 hétig egymás után jön hetente egyszer.
1: És anya azóta egyedül van?
0: Egyedül.
1: Testvér van?
0: Ő egyedül van a kislány.
1: Egyedül van a kislány. Tehát akkor ők ott összekapaszkodtak tulajdonképpen az éjszakában egymással, egymást támogatják. És ez, hogy fél, ez mikor fogalmazódott meg először?
0: Mondja is, tehát a szavakba is kifejezi, de látjuk is, hogy elrepül egy madár fél tőle, ugat egy kutya összeretten, és akkor a lépcsőházba úgy közlekedik, hogy igaz, hogy ott felkapcsolódik a lámpa, de kezébe van az ellenlámpa, és mindenhol fél a temetőben, most kint volt ugye november 1-én, de ő este is ki akart menni, de kezébe az ellenlámpa is, hát ugye világos volt a temetőbe, de ő világít mindig.
1: Mindig van egy lámpa a kezében, és azzal világít, hogy
0: többnyire
1: elűzze a félelmét.
0: Igen, többnyire igen. És ugye most már 7. éves, és úgy alszik, hogy egész éjszakaig a kis lámpa.
1: Beszél ezekről a félelmekről?
0: Hát egyszer-kétszer úgy hallottam tőle, hogy szellemek, de úgy nem beszél róla.
1: És kérdezgetni lehet őt?
0: Lehet kérdezgetni, csak nem mindig válaszol. Szerintem nem tudja megfogalmazni, hogy mitől fél.
3: Nagy Klára gyermekpszichológus.
2: Ezek a félelmek, amiket a nagymama említ, hogy kutyától, egy elrepenő madártól, a sötétségtől, a haláltól, ezek sok kisgyereknél megjelennek. Nem különlegesek, mégis az eltúlzott félelem, hogy már nagyon-nagyon sok mindentől és nagyon eltúlzóan reagál erre, ez valóban szakembernek a segítségét, vagy legalábbis a szorongásnak a feltérképezését igényelni. Nem csak egy általános szorongás szintről beszélhetünk ennél a kislánál, hanem úgy tűnik, hogy van egy szeparációs szorongása is. Ezt arra használja a pszichológia, ezt a szót, amikor a gyerek attól fél, hogy el kell távolodnia a szeretett személytől, az anyukájától. Ez a helyzet születésétől fogva jelen van, hogy nagyon rá van az anyukára tapadva, és valószínűleg mondjuk ki, hogy az anyuka is rá lehet tapadva erre a kislányra, főleg egy olyan veszteséghelyzet után, ami 3 évvel ezelőtt érte ezt a kis családot, hogy az édesapa elment tőlük.
1: A stúdióban vendégem dr. Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus. Hát ez egy eléggé speciális történet, és valóban, ahogy a szakember egy percben reagált rá, ugye egy kicsit eltúlzottnak tűnnek a tünetek, nem most nem lekicsinyelve a tüneteket, hanem egész egyszerűen a kislány maga szinte túlzóan reagál.
2: Hát igen, alapvetően most itt már nem feltétlenül a szeparációs szorongás kontextusában érdemes erről az esetről beszélni, akit nyilván nem ismerünk, és tudjuk, nyilván, hogy egy nagymamának hallottuk az
1: igen,
2: elmesélését.
1: Tehát, hogy
2: ezeket azért látjuk, hogy sokszor ebbe egy ilyen generációs kritika is benne lehet, de azt nagyon fontos látni, hogy a szorongás maga az egyébként ahogy a kolléganő is mondta, természetes, minden ember szorong, aki nem szorong, az pszichopata, hogy én nagyon egyszerűen szeretném.
4: Ez most jól megfogalmazom.
2: Ez egy normális tehát, dolog,
4: a szervezetnek egy teljesen érthető reakció, és védi is az embert.
2: Ugye az is, az is a szorongás szakmailag, hogy mi itt ülünk, és kulturáltan beszélgetünk a rádióban, tudunk viselkedni, ez egy társas helyzet, ezek normális dolgok, viszont van kóros mértéke is a szorongásnak, és ezt érdemes akár ezen az eseten keresztül is szerintem röviden elmondani, hogy ugye lehet olyan helyzet, amikor már kezelésre szorul, amikor túlmutat egy bizonyos ponton. Én 3 dolgot szoktam ilyenkor felsorolni. Az egyik az az, hogy maga a személy szenvede tőle. Tehát ez a gyerek szenvede attól, ahogy van. Most ezt nyilván...
4: Nagyon neki ez teljesen
2: tehát, hogy ez neki okoz-e nehézséget. Mert ugye vannak olyan helyzetek, most mondok egy példát, hogy a gyerek iskolában nem barátkozik, minden, de ő ezzel rendben van, békében van, nem mondja különösebben. Tehát van olyan, hogy a gyereknek nincs úgynevezett szenvedés nyomása, de ha van, akkor az mindenképpen egy jel. A másik, hogy a környezet mit jelez ebből vissza, és most környezet alatt nyilván értjük itt a családot, értjük az iskolát, de akár tágabb környezetet is, tehát hogy ott jelentkezik-e probléma, mert lehet az, hogy a gyereket nem zavarja a helyzet, de például az iskolában mondjuk egy magatartás probléma jelenik meg, és azt elkezdi jelezni az iskola. A harmadik pedig, hogy okoz-e hétköznapi életvezetést. Tehát okoz-e olyan problémát, ami alapvetően akár itt az elalvás, az, hogy kimenni a sötétben az utcára, hogy egy, nem tudom, egy hétvégi programra elmenni, stb. Azért nagyon komoly elakadások lehetnek itt is. Tehát ezeket érdemes nekünk szülőként végig gondolni, hogy fennállnak-e, és hogyha igen, ebből akárha egy is, akkor érdemes szakembertől segítséget kérni.
4: Beszéljünk kicsit arról is, hogy ezt pedig nem említettük, hogy a szorongás, akár a szeparációs szorongás is, gondoljunk csak éppen bölcsibe szoktatós pont ebben a korban lévő gyerekekre, okozhat bizony testi tüneteket is, amiket szintén előszeretettel keverünk össze valami mással. Én arra emlékszem, hogy az egyik gyermekemnek folyton fájt a hasa. Annyira klasszikus gyermektünet, amikor nem tudja megmondani, hogy mi baja van és fáj a hasa. Az ugye bármi lehet, de hát biztosan van más is.
2: Persze, egyébként a legidézőjelben népszerűbbek azok regresszív tünetek szoktak lenni, amikor visszaesik, hogy bepisil éjszaka újra.
4: Aha, tehát egy előző fejlődési fázisban megy vissza ilyenkor.
2: Hát vagy? Igen, de ezek természetes dolgok. Azt látni kell, hogy ugye a gyerek egy éretlen személyiség az, hogy egy gyereknek, egy kisgyereknek éretlen, úgymond, tehát felnőtthöz képest éretlen megküzdési módjai vannak, ez természetes. Tehát egy kisgyereknél, kisgyerekkorban, tehát itt is megint érezzük, hogy egy 2 éves gyereknél az, hogy a bölcsikezdés idején elkezd újra bepisilni, vagy visszakéri a cumit, vagy megint csak ringatva lehet elaltatni, ez tulajdonképpen a helyzetnek a velejárója, önmagában nem mondható kórosnak. Míg ha ugyanez egy 12 éves gyerekkel történik, akkor ott már egy jóval nagyobb visszalépés, és ott már sokkal inkább jelzőértékű.
4: Maradjunk egy kicsit az intézményeknél lévén, hogy az óvodába, hát a bölcsődében mindenképpen, de még az óvis és iskolai beszoktatás is olyan korban történik, amikor ez az elvállósdi, ez még tud komoly nehézségeket, akár ilyen típusú visszalépési tüneteket is okozni. Mit tehetünk, hogy egy intézményi beszoktatás minél fájdalommentesebb legyen, vagy legalábbis ez a típusú elvállós szorongás, ez ne menjen túl azokon a kereteken, amik még normálisnak tűnnek?
2: Hát szerintem első körben érdemes magunkban azt tudatosítani, hogy azért az rendben van, hogy vannak nehéz érzései a gyereknek. Egyáltalán nem kell.
4: Hogy a bemegy Pistike és vidáman integet vissza anyunak, vagy apunak, az is normális lehet, de hogy nem biztos, sőt nem valószínű, hogy minden gyerek ezt fogja csinálni.
2: De valószínűleg nem mind. Tehát nagyobb az esélye annak, hogy lesznek könnycseppek az első időszakban. Szóval, hogy ne akarjunk ilyen nagyon tökéletesen működni, mert ez szokta hozni a legnagyobb nehézséget, hogy a szülők annyira aggódnak a beszoktatás idején, hogy túlbeszélik a kérdést, és a gyerekben ez egy borzasztó nagy feszültséget tud kelteni. Tehát amikor a kisgyerek az se tudja, mi az, hogy óvoda, mert csak hallott ezt a szót, vagy esetleg lehet, hogy a testvére már járt oda, de a gyereknek nincsen élménye, de már hónapok óta ezt hallja a családtól, a szomszédnénitől, mindentől. Erre van egy kedvenc példám, hogy ez olyan, mintha mi felnőttek, így megérkezek a nyaralásomra, kiszállok a repülőből, és a reptérre ki van írva, hogy ez egy nagyon biztonságos környék, nyugodtan menjen el este sétálni. Majd beülök a taxiba, és a taxis is azt mondja, hogy hát ez egy szuper biztonságos, de jó lesz itt önnek este sétálni, és ugyanezt a szállodában is elmondják. Na most mit érzek ettől, hogy úristen, miért mondják ezt így? Tehát, hogy biztos, a gyereknél ugyanez van, hogyha hónapokkal erre túlbeszéljük, állandóan elmondjuk, hogy milyen jó lesz, ez nem érdemes, hanem inkább amikor már közeledik az idő, elsétálunk ott egyszer, megnézzük az épületet, ha van mód előtte bemenni nyílt napra, akkor meg lehet ismerkedni, és a tényekről érdemes beszélni, ami ott van, hogy nézd, emlékszel, ott volt az a Lego set, azzal milyen jót lehet építeni, stb. Tehát, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha ha az érzésekről beszélünk, hogy most akkor ott majd neked hogy kell magad érezni.
4: Talán az a legnehezebb, hogy természetesnek vegyünk folyamatokat, mert mostanában annyi mindent olvasunk, annyi mindenhez hozzáférünk, hogy lassan már szerintem szülőként is kevéssé vesszük természetesnek. Abszolút. Ezeket a dolgokat, pedig mondjuk nem tudom hány évtizeddel ezelőtt nyilván az anyuka is ugyanúgy szenvedett, meg a gyerek is, amikor sírt az első ovis napon, lehet, hogy a másodikon is, és lehet, hogy még a tizediken is, de hogy mégis elfogadták, hogy ez a része.
2: De nyilván, tehát nyilván lehet nagyon sok mindenen az ember meggyőződik arról, hogy egy jó intézményt választott, hogy felveszi a kapcsolatot az óvónőkkel, hogy segítséget kérek az óvónőktől, hogy segítek abban például, hogy ovi után egy-egy kis pajtással még barátkozunk, hogy a gyereknek nagyobb legyen az ismerős élménye, hogyha bemegy a csoportba, és akkor valakit ott ismer. Nem kell, de ilyen kis nüanszokkal egyébként így a háttérből, a maga módján tudunk segíteni a gyereknek szülőként, csak az a fontos, hogy a gyerek felé ne az legyen, hogy állandóan erről kommunikálunk.
4: Maradjunk még az intézményeknél, egyébként közben Hajné írja, hogy nagyon szeretett az anyukája és a nagymamája ölében hintázni, és amikor azt mondták, hogy elég, akkor az nagyon nem tetszett neki, hát ez a tipikus pici gyerek effektus, amikor leteszik és jelzi, hogy hoppá, akkor én most itt sírok, mert az nem jó, mert hogy letettek, elhagytak, ott hagytak, stb. De hát erről már beszéltünk az előző percekben, 0639666 ide írhatnak történeteket, Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Amikor a becsengetés után a szülőktől való elválás, fájdalma, szorongás se alakul, a tanítónéni lesz az első számú biztonsági háló. De vajon hogyan ismeri fel egy pedagógus a jeleket a zajos hétköznapokban, és hogyan tud valódi támaszt nyújtani? Barta Bernadetta budapesti Gregor József általános iskola alsós humán művészeti munkaközösség vezetőjét, Osztroszkiné Pap Évát kérdezte.
5: Most még csend van az osztályteremben, mert hogy kora reggeli órában beszélgetünk, de hamarosan tele lesz csillogó szemű kisdiákokkal, elsősökkel. Mennyire könnyen és mennyire zökkenőmentesen megy az átállás a gyerekeknek az óvodából az iskolába.
6: Mostanában már egyre kevésbé tapasztaljuk azt a klasszikus, ja Istenem, nem jövök az iskolába és félek az iskolától mentalitást, azért minden gyerekben van szorongás. Nyilvánvalóan az, hogy picit pityogok reggel, azért többeknél előfordul, az is nagy segítség, hogy ilyenkor a tanítónéni biztos pont legyen. Mindig szervezünk valamennyi első osztállyal ismerkedő piknikeket. Mi úgy kezdjük augusztusban, hogy együtt díszítjük a termet, sőt, mi már júniusban elkezdtük, mert együtt festettünk, bontottunk, pakoltunk, arra a szülők hozzák a gyerekeket is, megismerjük egymást. Ugye ez az osztály, amit beszélgetünk, ez egy Z-s emelt szintű tagozatos osztály. Nagyon sok felől jönnek a gyerekek, még csak nem is feltétlenül egy óvodából.
5: Hogyha mentális állapotokra gondolunk, és arra, hogy mondjuk valakinek akár szeparációs szorongása van, akár például ezt a környezetváltást nehezen tudja tolerálni a gyermek, akkor annak milyen jelei vannak? Mire figyel oda? Mert ugye említette a pityergést.
6: Utána odabújik hozzám az illető, aki még néha pityereg, aztán megbeszéljük, hogy jaj, milyen jó nekem, hogy ő itt van velem, és jobb kezem, és onnantól kezdve semmiféle pityergés nincs, ez tökéletesen lemérhető, hogy a gyermek utána feloldódva elrohan, játszik a többiekkel, beszélget vele. velem, vidáman részt vesz a napi rutinban. Ezen kívül, hogy reggel egy vigasztaló meg üdvözlő ölelés van, nincs igazán teendünk. Én minden egyes új osztályomnál megkérem a szülőket, hogy nyáron legyenek szívesek nekem írni egy rövid jellemzést, amit ők fontosnak tartanak a kicsiről. De onnantól kezdve, hogy milyen becenevet szeret, hogy egy picit úgy tudjunk kapcsolódni. Másrészt meg tudjam, hogy neki milyen hobbiai vannak, mi az, amivel az idejét tölti, mi az, amit a szülő fontosnak lát. Ez egy kiinduló pont, hogy utána aztán arról is tudunk beszélgetni, hogy az iskolában is ez látszik-e, vagy bizony vannak eltérések, vagy van, amire figyeljünk oda, akár egy csoport dinamikában, ugye új csoport, új osztály, mindenki keresi a helyét és pozícionál. Másrészt viszont szorongásnak látszó dolog. Odáig fajul, hogy ez a pityergés nem múlik, hogy mondjuk kitörésekbe, tehát a gyerek életkorának nem megfelelő, éretlenebb verzióban jelentkezik, akkor bizony ezt jelezzük, illetve kiemelten odafigyelünk rá. Hát hála Istennek, hogy nekünk nagyon-nagyon jó fejlesztő csapatunk van az iskolában, gyógypedagógusokkal, nagyon sok szakirányú végzettséggel. Ők is már eleve az elsősöket, hát egy csúnya szóval mondva, végig mérik, tehát megnézik, hogy pontosan a képességeket, a készségeket, minden egyebet, amiről mi nagyon részletes képet kapunk, illetve szintén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk van főállású iskola pszichológusunk. Tehát van hova jelezni, illetve van kitől támogatást kérni, hogy utána a szülőket bevonva tudjuk ezeket a problémákat kezelni és idejében fölfedezni és észrevenni.
7: A gyermek mikor megy el a pszichológushoz?
6: Mindenképpen először szülői beleegyezés kérés, tehát szülő nélkül nem. Eleve az, hogy a gyermeket neveljük, ugye nem csak oktatási intézmény vagyunk, mindig egy hármas szövetség. Gyerek, szülő, pedagógus. Másrészt vannak olyan döntési mechanizmusok, már csak józanésszel is megmondva, a szülőt nem hagyjuk ki. Én jelzem, hogy úgy látom, hogy támogatást jelentene mondjuk az iskolapszichológus, jelzem az iskolapszichológusnak, hogy a szülővel fölveszem a kapcsolatot, és innentől kezdve én összekötöm őket, a szülő megadja a hozzájárulást, és akkor veszik ők egymással föl a kapcsolatot.
4: A pedagógust Barta Bernadett kérdezte az előző percekben. Egy hallgatónk írja, én is sírtam az ovis első napjaimban, mert elvették a kabalámat az óvónénik. Hát amennyire örültem ennek a beszélgetésnek, az előbb mondtam is önnek, hogy ügyes ez a pedagógus. Hát ez meg nem egy jó ötlet talán, nem? Első nap elvenni a kabaláját. Vendégem Bojti Andrea, klinikai gyermek és ifjúság pszichológus.
2: Hát ez nem, mint ahogy az sem, hogy fenyegetjük a gyereket, hogyha nem alszol el, akkor majd ez is ez lesz, meg egyél, és enni kell, és akkor nagyon sok negatív példát látok sajnos így a kezdés kapcsán, pedagógiai, meg szülői oldalról is, szóval ez egy érzékeny időszak, szerintem ezt fontos normalizálni, és a pedagógusok irányába is, hogy nem várunk csodákat egy ovi kezdős kis csoportban, meg az iskola kezdős csoportban is, tulajdonképpen természetes az, hogy jelen vannak nehéz érzések.
4: Egy kicsit olyan, hogy mai világunkban, mintha nagyon el akarnánk ezeket tolni magunktól, tehát ezek ne legyenek. Annyi baj van a világban, annyi nyűgön van, a fő önökkel, a munkahelyemen, a párkapcsolatomban, a mindenhol, ha lehet, akkor a gyerek már ne legyen szeparációs szorongó mondjuk a bölcsödében az első 10 napon. Ugye? Mint hogyha ezeket nem is tudom, mint ha nem kihúznánk, akarnánk az életünkből, de valami hasonló.
2: Igen, de ez azért is nehéz, mert ugye a nehéz érzésekkel mi magunk is dolgozunk, tehát ez a felnőttek számára is egy nehéz helyzet, és hogy nyilván könnyebb elsőre így elhárítani, meg bagatelizálni, meg nem tudomást venni róla, vagy olyan eszközökhöz nyúlni, ami ilyen gyereknevelős, büntetős, stb.
4: Mert mi is ezt kaptuk esetleg.
2: Hát
4: létezik egyébként fordított szeparációs szorongás, most lehet, hogy nem szakszót használok, de talán érti, amire gondolok, hogy amikor a szülő úgy van vele, hogy ő kezd komolyan szorongani azon, hogy a gyermeke leválik. És ez egyébként később is létezik, mert tudok olyanokról, akik nagyon komoly lelkiválságot és komoly mentális problémákon mennek keresztül, például amikor elköltözik az egyszem gyermekük, és ez már rég nem a gyerekkor.
2: Hát ezt nem is úgy hívnám, hogy fordított szeparációs szorongás, hanem úgy, hogy a szeparációs szorongás az egy kapcsolatban jön létre. Tehát mindig reagál a szülő a gyereknek a szeparációs szorongására. Tehát van, akinek a sajátját felerősíti, Ez, amit ugye itt most mondod, van olyan, akit taszít a szeparációs szorongás, tehát mondjuk egy elkerülő típusú ember ettől bepánikol, kétségbe esik, lezár a gyerek felé, tehát a szülőből is kivált egy választ a szeparációs szorongás, hogy az gondoskodás, túlóvás, túlféltés, vagy épp elkerülés, ez ugye a szülőnek is a személyiségétől függ, de az biztos, hogy ez egy kapcsolati történés. Tehát van rá válasz, úgymond a szülői oldalról.
4: Hogyha ez a típusú szorongás hosszabb ideig tart, mint kellene, vagy a szülő már nagyon rosszul éli meg, és úgy érzi, hogy elfogytak az eszközei, esetleg a pedagógus jelzi, hogy talán itt egy kicsit már túl hosszúra nyúlik a folyamat, akkor mit lehet tenni, kihez lehet fordulni, érdemes-e szakemberhez fordulni, és egyáltalán milyen tünetekkel, vagy milyen hosszú, hogy mondjam, elhúzódással?
2: Igen, itt utalnék vissza erre a három dologra, amit mondtam, hogy mikor érdemes
4: erre
2: szakemberhez
4: a amit mondott, hogy ezt
2: fordulni, igen, tehát hogy azért az, hogyha ugye ez a környezeti jelzés, hogy már én nekem megterhelő, már én elakadtam benne szülőként, vagy ugye a környezet jelzi vissza, akkor már ott igen, érdemes. És senki ne tartson ettől, az egy teljesen normális dolog, sőt, az egy felelős szülői magatartás, hogy elmegyek szakemberhez, és segítséget kérek. És még az nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy a gyereknek kell járni, ez egy nagy félreértés.
4: Na,
2: most akkor a gyerek pszichológus az, hogy akkor a gyerek elmegy nem tudom hány alkalommal. Rengeteg esetben a dolog megáll ott, hogy vagy a szülő kap néhány konzultációt, alkalmat, megerősödik a szülőt, főleg egy kicsi gyereknél, ahol még a pszichológus nem is igazán vizsgálja a gyereket. Van, hogy a szülő-gyerek kapcsolattal dolgozunk, van, hogy családterápiás felállás következik egy ilyen segítségkérésből, tehát, hogy azért sok módja van annak, hogy az ember segítséget kapjon, nem feltétlenül az, hogy most a gyerek jár, de persze nyilván olyan is van.
4: Éppen azt akartam kérdezni, amire itt most félig válaszolt is, hogy és akkor, ha elmegy a szülő, vagy jelzi a szakembernek, akkor mi történik? De ezek szerint, ha jól értem, akkor ennél bonyolultabb, mert hogy egy természetes, de elhúzódó folyamatot próbál a pszichológia megtámogatni valahogy úgy, hogy minél kevésbé kelljen beavatkozni, tehát akár a szülő is néhány konzultáció után tudjon ilyen eszközöket használni.
2: Itt én azt pontosítanám, hogy attól, hogy ez egy természetes folyamat, attól még lehetnek olyan esetek, amikor valamiért a gyereknél túlcsordul. Ennek csomóka lehet az éretlen idegrendszer.
4: Igen, és visszautalnék a legelső beszélgetésre, ahol ugye az a kisgyerek átélte a minden egyébbel együtt azt, hogy például az édesapja teljesen igen, bizonytalan és rendszertelen, ahogy megjelenik az életében. Tehát például ez lehet egy plusz.
2: Hát ez nyilván, ez mindig, meg egy kórházi kezelés, meg egy beteg, tehát hogy sok minden lehet körülötte, de az is lehet, hogy egyszerűen a gyereknek a habitusa, a temperamentuma, egy nehezen kezelhető temperamentumú gyereknél nagyon erősek lehetnek ezek a tünetek, amit feladat, nagy feladat a szülőnek, de ugyanígy, amit mondtam az előbb, hogy lehet, hogy a gyereknek kívülálló szemmel nézve egy teljesen átlagos szeparációs, szorongós időszaka van, ám mégis a szülőnek okoz egy olyan nehézséget ennek a kezelése, hogy feladja a leckét, és itt ezt nagyon fontos kimondani, hogy most teljesen mindegy, hogy ki mit mond, hogy az a gyerek hogy jelenik meg, hogy viselkedik, stb., hogy a gyereknevelés hiszti egyéb témában is ugyanez, ha nekem szülőként elakadásom van a kezelésében, az egy valid dolog, hogy én szülőként segítséget kérek.
4: Hát ez teljesen érvényes, és csak tegyük is meg. Még a végére egy kérdés, ugye a pszichénk, a mentális egészségünk és a testi egészségünk igen szorosan összefügg, erre talán nem is kell bizonyítékokat sorolni, mert számtalan van. Ebben az esetben, hogyha bármi extrém módon hosszúra nyúlik, rosszul van kezelve, nem tudjuk a természetesség látszatát fenntartani, gyermekként hordozunk egy ilyet magunkban, felnőttként ez okozhat bármi problémát? Tehát előfordul a praxisban, hogy vissza kell nyúlni gyerekkorba, hogy aha, ott nem volt valami rendben.
2: Persze, hát ezek ilyen nagyon klasszikus önismereti, meg transzgenerációs kérdések, hogy valakinek van egy gyerekkori elakadása, és annak felnőtt korban vannak tünetei, talán a legegyszerűbb az, amikor az embernek megszületik a saját gyereke, és amikor a saját gyereke kerül abba az életkorba, amikor az embernek volt egy elakadása, hogy ott kezd el akár nála tünet megjelenni, vagy ott kezd el olyan érzés előjönni, ami eddig nem. Tehát a saját gyerekemnek az az életkora, amikor én elszenvedtem mondjuk egy hiányt, az például egy erős trigger lehet.
4: meg nyilván komoly betegségeknél is érdemes végigvizsgálni az embernek magában, hogy mentálisan hát
2: most
4: hogyan
2: egy, egy,
4: volt
2: egy, egy testi betegségnél nyilván mindig az orvos az első az egészségügy, és a pszichés hátteret sem úgy kell gondolni, hogy ez egy egyenes okokozati összefüggés, de az, hogy lehetnek aspektusai, az persze, igen.
4: Nagyon szépen köszönöm Bojti Andreának, klinikai gyermek és ifjúság pszichológusnak, hogy itt volt velünk. Lesz holnap is Dr. Kossuth, akkor majd elmondjuk azt, hogy a hazai futballválogatottnál is gond a sportsérülés mostanában olyannyira, hogy az egyik focista több hetet is ki kell, hogy hagyjon miatta. Melyek a leggyakoribb sérülések, mi a legbalesetveszélyesebb sportág, hogyan előzhetők meg a sérülések? A kérdéseket a 0639666-os SMS számra várjuk. Köszönöm figyelmüket, a hangmérnök Rácz Dorottya volt, a szerkesztő Deák Dóra, én az ő nevükben is búcsúzom. További szép napot, jó rádiózást kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél múlt 2 perccel, a híreket Jávor Miklós szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A pápával találkozik a kormányfő, vizsgálják a budapesti operettszínházat. Folytatódik a kellemes kora őszi idő, elvétve lehetnek csak záporok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Pankó Balázs fideszes és Sesztát Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettestet indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt, Pankó Balázs esetében hűtlenkezelés, Sesztát Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. A kormányfő 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Pétert ma 10 óra 45 perckor 4 szem közti magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édesség üzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenni december 24-ét. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be, az oktatási rendszer átalakításáról pedig széleskörű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Vizsgálatot indít a budapesti operettszínház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai több éve tiltakoznak az intézmény vezetése ellen. Szerintük visszaesett az új produkciók minősége, alacsonyak a fizetések, és azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban komoly zaklatási esetek eltusolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, hogy gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsák át az intézményt. Az Operettszínház közölte, hogy Kisbé Attila főigazgató tárgyalásokat kívánt kezdeményezni a kulturális kormányzattal a színészi életpálya modell létrehozásáról. A kezdeti derült idő után délután újra megnövekszik a felhőzet, holnap néhol lehet eső, zápor, zivatar, éjszaka 5-12 fok várható, holnap 18-24 fok lesz. Hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Jogokat adni a fáknak, egészséges utcák kezdeményezés, fenntartási zónák átalakítása. Minikonferenciát tartottak Budapesten, ahol bemutatták, hogyan készül a főváros a klímaváltozásra. És egy igazi különlegesség, permaparkot hoznak létre egy pécsi közterületen. Mai műsorunkban tehát két nagyvárosra fókuszálunk, de persze nem maradnak el az aktuális zöld hírek sem. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Jó lenne megnyugtatni magunkat azzal, hogy túl vagyunk minden idők egyik legforróbb nyarán. Pedig alig hanem ez volt a hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyara. A hőség és a szárazság nem kivételek lesznek, hanem az új norma Magyarországon. A klímaváltozás hatással van a mezőgazdaságra, a lakhatásra, a közlekedésre, az egészségünkre, a szociális helyzetünkre és városaink működésére is. Budapest főváros főpolgármesteri hivatala Életzöld, így készül fel Budapest a klímaváltozásra címmel rendezett szakmai konferenciát, amelyen a szakemberek bemutatták terveiket. Velük beszélgettem a rendezvény után.
4: Budapestről átfogó adatokkal szolgált az előadásában Balsi Orsolya, a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztályának vezetője. Mennyire kétségbejtőek ezek az adatok? Talán akkor kezdjük ezzel.
5: Amit látunk, hogy a nyári felmelegedés miatt, és ezt már sejtettük előre, de az éjszakai lehűlés gyakorlatilag elmaradt idén több héten keresztül, tehát amíg ez a hőkupolás időszak volt a városban, addig a trópusi éjszakák száma, ami a 20 fok fölötti átlaghőmérsékletű éjszakákat jelenti, rettenetesen megnőtt, ami gyakorlatilag attól az átszellőzési lehetőségtől, vagy átszellőztetési lehetőségtől zárja el a lakásokat és a lakosságot, amire alapozzuk a hűtési rendszerünket. Az egyértelműen látszik, hogy a hűtött lakásnak van egy nagyon pozitív egészségügyi hatása, tehát abban biztosak lehetünk, hogy az emberek törekedni fognak arra, hogy minél inkább le tudják hűteni a lakásukat.
4: Jól emlékszem, hogy a Jánoshegyet említett az előadásában? Ott volt egy elég elszomorító példa és adat.
5: Igen, a legmagasabb mért minimum hőmérséklet az a Jánoshegyen volt, és ez országosan volt igaz, azt hiszem, hogy egy augusztus eleji mérés volt, 28 fok. Tehát ez mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet, mert a Jánoshegyi 28 fok az 35 simán egy sűrűn beépített területen.
4: Hogyha fejlesztésekről, eredményekről beszélünk, akkor egy évben lehet gondolkozni, tehát akár már most nyilatkozhat olyat, hogy reményeink szerint jövő nyáron Budapesten ez és ez fog változni, vagy ez hosszabb távú, tehát mondjuk 5-10-20 év.
5: Biztos, hogy hosszabb távú, ugye, ha elkezdünk tervezni egy fejlesztést, akkor maga a tervezési folyamat is akár több év lehet, ehhez kapcsolódó közbeszerzések stb., de a mi projektünk már készen van, vagy csőben van, ilyenek az egészséges utcák kezdeményezése, ahol kerületek kaptak forrást arra, hogy az utcáikat egészségesebbé és a klímaváltozásra szemben is ellenállóbbá tegyék. Egy-két éven belül ezek láthatóak kell, hogy legyenek. Ami fontos, és ami miatt az épületeket is, és az épített környezetet is be kell hozni, az az, hogy a zöld felületek fenntartásának és reziliensé tételének az egyik legfontosabb eszköze, az bármennyire is furcsa, de az mégiscsak a szürke infrastruktúra lesz. Tehát az, hogy vizet tudjunk oda juttatni ezek a zöld felületekre, akár öntözési rendszer, furtkúttal, akár csapadékvíz visszatartással, ahhoz tározókat kell építeni, tehát a városon belül nem létezik vagy tisztán zöld megoldás, ezek általában kevert megoldások, amikhez kell szürke infrastruktúra, és jellemzően ez, aminek sokkal magasabb a költsége, tehát ezért fontos arra rávilágítani, hogy itt az épített környezettel igenis foglalkoznunk kell, mert a zöld egy nagyon fontos eszköz és fegyverünk a klímaváltozással szemben, de a zöld önmagában nem áll meg urbánus környezetben.
4: Számomra a konferencia egyik legmeglepőbb témája az volt, amit Bardóczi Sándor

0: fűtési kábelek, elektromos kábelek, illetve például a víz szolgáltatás vagy a gáz szolgáltatás szokta még ezt az úttest irányából jobban megközelíteni, és nagyon sokszor ezek a közművek, tehát mondjuk a 80-as évektől kezdve, ahogy a közműforradalom elindult, tehát mondjuk gázvezeték is lett, meg internet, illetve az elektromos szolgáltatás is bővült, ezek elkezdték elfoglalni a fáknak a zöld sávjait is. És ezért jelenleg az a helyzet ma Budapesten, hogyha kivágunk mondjuk 10 fát egészségi okok miatt, ott a helyén 6-ot vagyunk képesek pótolni, mert a 4-nek már elvette a helyét valamilyen közműtárgy vagy szolgáltatás, és abban kellene egy rendet vágni, hogy például közművmentes zöldsávok keletkezzenek, hogy a közműveknek bizonyos területeken nincs joguk megjelenni, mert a fáknak ott magasabb a joga, illetve adott esetben, hogyha történik egy közmű átépítés, akkor már a meglévő fákra tekintettel legyenek, tehát mondjuk egy építőmunkás az ne úgy próbáljon meg egy közmű árkot ásni, hogy közben elvágja a fáknak a gyökereit, mert hogy nagyon sok fa azért kerül mondjuk balesetveszélyes vagy életveszélyes állapotban, mert ezekre nem figyelnek. És hogyha ez mondjuk törvényi szinten van szabályozva, és ez a törvény aztán hatókört, jogokat biztosít a települési önkormányzatoknak arra, hogy ebből a keretszabályozásból ők a saját speciális szabályaikat meg tudják alkotni, mert jelenleg ilyen sincs. Tehát mi például a fővárosi önkormányzatnál totál elavult 20 éves rendeletekkel dolgozunk, és nem vagyunk képesek ezeket módosítani, mert nincs egy fölhatalmazó fölöttes jogszabály, ez csak törvény tud lenni, ami megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy ezeket a helyi rendeleteket korszerűsítsük.
1: Mellettem Dezsényi Péter, a főkert igazgatója. Hogyha megenged egy ilyen kis vicceskedést, az egyébként nem vicces helyzetben, nem dobott fel túlságosan az előadása. Tehát, hogy sajnos olyan adatokat és olyan információkat hozott, ami, hát fogalmazzunk úgy, hogy ezért aggodalomra ad okot. Igen, mondhatná az ember, hogy hát na jó, de ültessenek fákat, és akkor minden meg van oldva. Ami részben igaz, mert hogy nyilván a megoldás az valahol a faültetés lenne. Na de akkor milyen problémákba ütköznek? Mert hogy nem ennyire egyszerű a helyzet természetesen.
2: Igen, ezt köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés. Nem több fára van szükségünk, lombkorona tömegre van szükségünk.
1: És ez nem ugyanaz?
2: Ez nem ugyanaz. A fák azok exponenciálisan nőnek. És a nagy lombkoronát, azt csak akkor kapjuk vissza Budapesten, hogyha 40-50 éves átlag életkorú faállományunk lesz. És mondok egy nagyon konkrét példát, Bécsben fele annyi közterületi fa van, mint Budapesten, de több mint kétszer akkor a lombkorona tömegük, mint a budapestieknek. Egyszerűen azért, mert a budapesti faállomány átlag életkora 25 év, a bécsi pedig 50 év. És nekünk ez kell, hogy legyen a célunk, tehát nem az a kihívás, hogy több fát ültessünk, hanem azokat a fákat egészségesen felneveljük, úgy, hogy több száz köbméteres lombkoronáink legyen külön-külön.
1: Mi kell ahhoz, hogy egészségesen fel tudják nevelni? Gondolom ez a következő kérdés, és talán a buktatója ennek a történetnek.
2: Az első 5 évben egy fiatal közterületi fának a felnevelése ültetéssel együtt, az most már az 1 millió forintot meghaladja, 1,5 millió forint között van darabonként. Ebből látszik, hogy már nem az számít, hogy hány fát ültetünk, hanem hogy mennyit tudjuk öntözni, és milyen jó körülmények közé tudjuk ültetni. És utána is a fiatal fa, amikor felnőtt fa lesz, amikor már nem szorul rá az öntözésre, akkor is egy sokkal sűrűbb faápolásra, gajazásra van szükség, ahhoz, hogy azok a rendellenességek, amik aztán a korhadáshoz és a fa balesetveszélyessé válásához vezetnek, azoknak gátat szabjon.
1: Visszatérve még kicsit az öntözésre, víz egyébként lenne?
2: Ez a 100 forintos kérdés, ugye 2026 júniusáig, hogyha valaki ezt a kérdést feltette volna nekem, akkor kapásból ráválaszoltam volna, hogy bőségesen lesz víz a jövőben, hiszen itt minden biztosított. Ez a nyár egy kicsit megváltoztatta ennek a fekvését. Továbbra is ugye azért azt tudjuk, hogy Budapestnek a vízellátása az nagyon biztos, de a Budapest környéki településeké és nagyon sok települési az országban már nem az. És nem tudhatjuk azt, hogy Budapest is így marad az örökké valóságig. Sajnos az van, hogy a zöld infrastruktúra, ez a városi zöld infrastruktúra, ami most megvan, ez kiegészítő vagy rendszeres öntözés nélkül ennek egy jelentős része nem tartható fent. Ezért nehéz döntéseket kell hoznunk a jövőre vonatkozóan.
1: És akkor itt meg is érkezünk arra, hogy mit tesznek a jövőben, mert ugye a konferenciának tulajdonképpen ez volt a témája.
2: Így van. Átalakítjuk a fenntartási zónákat. Azokat a parkrészeket egy parkon belül,

0: is kijelölünk olyan részeket, amiket nagyon sűrűn látogatnak az emberek. Sűrű a gyeptaposás, sok kutya van, sok turista, sok parklátogató. Itt óhatatlanul is intenzív gyepgazdálkodás és automata öntözés kell. Azért automata öntözés, mert az sokkal kevesebb vizet használ, jobban hasznosul, és kevesebb élő munkaerőt is egyébként. Amik nem annyira intenzíve használt parki részek, ott viszont egy ökológiai fordulatot fogunk végrehajtani, olyan társulásokat és élőhelyeket alakítunk ki, amelyek víz és öntözés nélkül képesek önállóan működni, önellátóan, sőt, igazából segítenek a vízmegtartásban, és egy nagy szolgáltatást nyújtanak, hosszú életciklusok lesznek, és kevés fenntartást igényelnek. Ez a két szélsőség fog megjelenni a zöld felületeken. Oda koncentráljuk a pénzt, ahol a legsűrűbb a használat. A fáknál ott egy eltérő stratégiára van szükség. Ugye meg kell találnunk először is azokat a fajokat és fajtákat, amik a jövő vázát adják. December 3-án bemutatjuk az új fajjegyzékünket, ami már ebbe az irányba tett első lépés. Át kell alakítanunk, és már ezt is megtettük az első lépést, az ültetési protokollt úgy, hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk ezeknek a fáknak, de az első 5-6 évben biztos, hogy öntöznünk kell a fiatal fákat. És itt van szükség az adaptív öntözésre, ami azt jelenti, hogy minden fát bőségesen megöntözünk, de csak annyit, amennyi kell. És nem esünk abba a hibába, hogy ilyen naptári menetrendszerűen állandóan öntözzük a fákat. Ehhez viszont figyelő szemek, vagy talajszondák, vagy valami olyan technológia kell, ami segít nekünk. És ez segít abban is, hogy szépen lassan, lépésről lépésre elvegyük a vizet ezektől a fáktól, mint ahogy a kamaszokat is egy nagyobb önállóságra szoktatjuk. Tehát ebben egy csomó technológiai újítás van, ugye technológiaváltást, ezt így hívjuk most összefoglalóan, amiben a szakmánk van. Rengeteg új erőforrásra és szakemberre van szükségünk, és nagy társadalmi támogatásra és politikai támogatásra.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Most pedig a zöld hírek következnek, amelyeket ezúttal Barta Bernadett válogatott.
3: A MOHU is nyitott a kormány által bejelentett általános felülvizsgálatra, mivel a cég szerint a hulladék visszaváltási rendszer a jelenlegi keretek között hosszabb távon pénzügyileg fenntarthatatlan. Míg a kormány elsősorban a lakossági panaszok miatt rendelte el a vizsgálatot, addig a koncesziós társaságnak a működési és finanszírozási szabályokkal kapcsolatban vannak észrevételei. A lakosság részéről a legfőbb problémát továbbra is a visszaváltó automaták alacsony száma, elégtelen kapacitása és az egyenletlen területi elosztás jelenti. Jelenleg az országban alig több mint 4000 automata működik. Ráadásul a palackok 80%-át a nagyüzletekben váltják vissza, ami hatalmas csúcsforgalmat és sorbanállást eredményez. Bár a tervek szerint a hálózatot bővítik, ez évente mindössze 50-100 új gépet jelent, így látványos változásra nem lehet számítani. A MOHU a helyzet enyhítésére mobil visszaváltó egységek bevezetését és egy új monitorozó rendszer bevezetését tervezi. A rendszer pénzügyi egyensúlya is komoly viták forrása. Megdőlni látszik az a vélekedés, hogy a MOHU-nak a vissza nem vitt palackok után fennmaradó 50 forintok tiszta hasznot jelentenek. A cég adatai szerint a gyártói díjakból származó bevételek és bent maradt összegek bőven nem fedezik a rendszer 72,5 milliárd forintos teljes üzemeltetési költségét. Eközben maguk a nagy áruházláncok is elégedetlenek, mivel állításuk szerint a MOHU-tól kapott kezelési díjak nem fedezik a visszaváltó berendezések fenntartását. Az állami felülvizsgálat során így a lakossági kényelem növekedése mellett a teljes piaci finanszírozási modellt is át kell majd alakítani, írta meg a Telex. Különleges módszert fedeztek fel a kutatók a klímaváltozás és a múltbéli extrém időjárási események vizsgálatára. A Queenslandi Egyetem szakemberei kimutatták, hogy egy Ausztráliában őshonos csigafaj, a Figiola Drabaiensis háza a fák évgyűrűjéhez hasonlóan működik, és értékes krónikása a környezeti változásoknak. A geológusok és környezetkutatók megállapították, hogy a csigaház növekedése nem folyamatos, hanem szakaszos. Közvetlenül tükrözi a csapadék mennyiséget. Míg a száraz időszakokban a növekedés lelassul, vagy teljesen megáll, az extrém esőzéseknek idején ugrásszerű változás tapasztalható. A kutatók szerint a felfedezés legnagyobb jelentősége, hogy az üledékrétegekből előkerülő, akár több száz vagy több ezer éves csigaházak elemzésével olyan korok klímáját és időjárási mintáit is rekonstruálni tudják, amelyekből még nem állnak rendelkezésre a modern meteorológiai mérések. Olvashatóak Vivitán.
2: Országosan egyedülálló módon permaparkot hoznak létre az egyik pécsi, mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen. Az ötletet a helyi Mediátor Egyesület képviseli, és már alá is írták az együttműködést a városi területet kezelő Biocom non-profit Kft.-vel. Első lépés a terület regenerálása lesz, utána a figyelmet az ott termő ehető vadnövényekre fordítják. A terv, hogy nem csak a permakultúrával, hanem akár a ragadós galajhoz kapcsolódó receptekkel is megismerkedik. Kedhetnek majd a látogatók. Ez a nyár persze megviselte a hegyoldalban kapaszkodó növényeket és a kisfákat is. Nagy kérdés a vízbiztosítása hosszú távon, de a tervezők erre is gondoltak, akikkel Bicsák Eszter járt a területen.
4: Ez mi?
5: Ez ragadós galaj.
4: A ragadós galaj az egy nagyon csúnya növény, mert hozzáragad a nadrághoz. Ezt meg lehet enni?
5: Szenzációs levesbe.
4: Ez a ragacsos növény?
5: Igen, ezt úgy van, hogy... Ez tényleg nagyon finom. A másik, amit itt mögötted van, ez a zamatos turboja most.
4: Aha, és ennek egyébként...
5: Ez az ánizs.
4: Egy ilyen gyógynövényes ánizsos illata van.
6: Fazekas Bálint elsősorban kreatív séf, és most a Niké szobor mögötti terület számomra ismeretlen növényeiről tart rögtönzött bemutatót. Megtudom, hogy szinte minden ehető itt, csak én nem ismerem őket. A séf a permakert ötletgazdája és egyben szakmai koordinátora is. Az itt megtalált elhagyatott épületnek is új funkciót keresnének.
4: Hát ez a lakat, amit nem tudunk nyitni, ez is jó szemlélt, hogy azért ez nem volt használatban ez a házikó. Ez egy csőszkunyhó volt, ugye, valaha és valamikor?
5: Igen, volt egy olyan intézmény, Pécsen, egy parkfenntartó vállalat, egy időben házaspár élt itt, ők foglalkoztak a park vigyázásával, fenntartásával, tyúkokat is tartottak, kiskertjük is volt, és az életük egy részét itt élték ebben a házban. Aztán megszűnt ez a rendszer, a parkokat így tartották fenn, és azóta üresen áll. Szerintem ezt a funkciót valamilyen módon visszakaphatná.
4: Ez a terület egyébként, ahogy olvastam, 36 ezer négyzetméter. Hát ez bődületes. Több mint tízszerese annak, amilyen egy nagy kert szokott lenni egy családi házhoz.
5: Igen, itt most más a lépték. Nekünk az a dolgunk, hogy valahogyan a természethez visszataláljunk, és ezt a parkot is visszaadjuk neki, így azért hagyhatjuk, hogy a természet is végezze a dolgát, nem mindent nekünk kell.
4: Ugye a Niké szoborról érdemes tudni, hogy egy remek kilátópont, és bevallom hősiesen, soha nem jöttem le ide erre a déli lejtőre, ami a szobor alatt van. Hogyan lesz ebből most permakert?
7: Farkas Krisztina, permakultúra tervező vagyok. Ami a hely szépségét adja, azt megpróbáljuk megőrizni, tehát a panoráma az meg fog maradni, a kilátás az nagyon fontos. A permapark név az onnan jön, hogy permakultúrás technikákat és szemléletet szeretnénk itt tanítani.
4: Az alapelvek ugye, hogy csak pár említsek, az a talajtakarás, a vízkezelés és vízmegtartás, illetve a növényi világ, állatvilág sokfélessége, ennek a megőrzése és a segítése. Tehát valamiféle egységes ökológiai szemlélet, minél kevesebb beavatkozással.
7: Ez mind benne van a permakultúrában, plusz ez egy nagyon fontos dolog, hogy fenntartható legyen a terület, és hogy a természet mintáit másoljuk tulajdonképpen. Tehát amik jól működnek egy ökoszisztémában, azok a technikák, azokat behozzuk ide a park.
4: Tudom, hogy nagyon renitens és eretnek a kérdés, de nem jobb-e meghagyni, hogy a természet magától tegye a dolgát, bele kell-e nyúlnunk ahhoz, hogy létrehozzunk egy ilyen egyébként természetközeli állapotot?
7: Hát a permakultúra középpontjában az ember áll, de úgy olyan módon, hogy az ember is a természet része. Tehát megpróbáljuk úgy csinálni, hogy egy természetközeli állapot legyen, egy természethez hasonló állapot, de tulajdonképpen ezek mesterségesen tervezett ökoszisztémák, amik fenntarthatóak és fenntartják magukat.
4: Mi lesz ezzel a házikóval? Mi lesz belőle? Mert van azért egy hosszú távú terv, akár gyerekek, családok is jöhetnek majd ide. Most ezt nehéz még elképzelni, de nem lehetetlen.
5: Amit én így belelátok, meg is megpróbálok másokat is erre rávenni, az egy olyan oktatási központ, ami egy olyan workshop helyszín, aminek van egy saját kis kertje is. Itt lehet tanulni. Ugyanúgy a fenntartható gasztronómia, amivel én foglalkozom, és ezek a permakultúrás elvek, azok mind ide be legyenek sűrítve.
4: Most jut eszembe, hogy nem olyan rég volt, ugye, hogy díjat nyert az ehető erdő ötlet. Hát ezért azért ez is valami hasonló. Itt egy ehető kert jön létre, vagy hát lesznek benne ehető dolgok, gondolom. Ezt a kettőt össze is lehet kötni az ön szakmájával, munkájával?
5: Nagyon is. Ez egyik első ilyen pécsi élményem az ehető vadnövényekről, az ide kötődik, és dr. Németh Ibolya a biobiához, aki megmutatta nekem ezt a parkot.
4: Annak idején Cserkúton foglalkozott a gazvacsorákkal, most már Pécset van.
5: Igen, igen. Mesteremnek is tekintem, mert rengeteg mindent így a séf szakmámban ő nyitott ki így a vadnövények felé, úgyhogy azóta is tanulok tőle, és többek között azt is, hogy ezen a területen is több mint 40 féle olyan vadnövény van, ehető vadnövény és gyümölcs, amiket lehet használni a konyhában, és egészen fantasztikus dolgokat lehet úgy, hogy felhasználjuk tulajdonképpen a szezonnak épp megfelelő vadnövényeket, és azoknak egy részét el is tesszük télire, tehát nem csak arról van szó, hogy frissen mit tudunk, hanem hogy mi az, amit aztán későbbre el tudunk rakni.
4: Hogy kell elképzelni ezt a parkot majd egyszer a jövőben, ha valaki elautózik a Nikész szobor melletti parkolóig, kiszállt mondjuk család kisgyerekkel, megnézik a szobortól a kilátást, és akkor lejönnek, és úgy képzeljük el, mint egy tanösvényt, járdák, meg kis lépcsők, azok rendelkezésre állnak most is, hiszen ezek itt maradtak a 70-es évekből.
7: Tervezünk tanösvényt is, és hát a látvány az pedig olyan lesz, hogy lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert, és a parknak a hibridje lesz, legalábbis úgy tervezzük.
4: Kell ehhez növényeket is telepíteni, gondolom, tehát, hogy nyilván nem csak a meglévőkkel gazdálkodnak.
7: Igen, különösen azért, mert a parknak a mostani növényállománya nincs túl jó állapotban, tehát már látszik rajtuk a klímaváltozásnak a hatása.
4: Ugye, itt jöttünk el, ahol három kis fenyő van, hát szegények borzasztóan néznek ki.
7: Igen, sok el is száradt, sok fa ki is dőlt, és hát a helyükre olyan fajokat szeretnénk ültetni, amik bírják ezt a klímát, másrészt pedig szeretnénk őket megtámogatni talajépítéssel.
4: És mi lesz a vízzel? Nagyon nagy kérdés, nem csak ebben a parkban, hanem az egész Mecsekben, ugye a déli lejtőn vagyunk, itt van erózió is, van szél is, most is nagyon szeles napunk van. Ugyan esett például tegnap egy kis csapadék, de hát az se volt túl sok, és ez most már eléggé jellemző.
7: Víz nem lett olyan nagyon sokkal kevesebb, viszont az eloszlása nagyon egyenetlen. Az a cél, hogy amikor esik, akkor megfogjuk, és a talajba szivárogtassuk. És akkor
4: hogyan? Egy ilyen dőlésszögű területen, mert egy lapos területen elképzelem, hogy létesítenek kis mini tavacskákat, vagy bármiféle, most mondhatnánk víztározónak is, de itt mit lehet csinálni vajon?
7: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs. Teleszívja magát vízzel, és aztán szépen lassan fogja a talajba szivárogtatni.
4: Mikor? Ez a nagy kérdés ilyenkor mindig, ha valami jó ötletről beszélünk.
7: Kis lépésekkel fogunk haladni. Fölül a területnek a tetején fogjuk elkezdeni a vízmegtartást, és úgy fogunk lefelé haladni. Mindig egyszerre egy kis területet csinálunk csak meg.
2: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Az Egri lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. Lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. A Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Rebeka, a Szép nyári nap vagy a Meseautó egy-egy fontos szereplőjeként varázsolta el hangjával és személyiségével a közönséget. Jelentek meg lemezei, férhez ment, anya lett, majd a szabadúszó létet nemrégiben társulati tagságra váltotta. A megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Babuts Kriszta vagyok. Ma az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek.

0: Stevie Wonder énekelt az előbbiekben, mert hogy Nárai Erika egyik kedvenc énekese?
1: Nem csak mint énekes, hanem mint muzsikus zenészt, és őt tartom a világ egyik legnagyobb alakjának a 20. századnak. Tehát, hogy zeneileg, amit ő letett, az arra az egészen páratlan, és ő az egyik nagyon nagy kedvencem, és volt szerencsém kétszer élőben látni, hallani őt.
0: Gyerekkorodban milyen zene volt rád hatással, hiszen hogy ezt az utat választottad, kicsit kanyargósan ugyan, de mégis a zene lett a főszereplő az életedben, azért én úgy gondolom, hogy annak köszönhető, hogy otthon édesanyádék sok zenét hallgattak, nem?
1: Nem, olyan szempontból nem, hogy amikor csak lehetett, igen, tehát ami a televízióból meg a rádióból szólt, de nekünk nem volt lemezjátszónk, kis kazettás magnónk lett egy idő után, egy ilyen, nem voltunk túl jó mondú család, de arra emlékszem, hogy amit én nagyjából egyszer hallottam, azt már tudtam. És megvoltak a kedvenceim, és akkor én ott nagyon vártam, hogy legyen egy zenés műsor a televízióban, és akkor azt fölvettem a MK27-es Magnóra. De ez nagyon gyorsan megváltozott, amikor már lehetőségem volt bemenni egy lemezboltba, és megvenni azt, amit én szeretnék, és már akkor volt hozzá egy lemezjátszóm is. És tulajdonképpen ez úgy szokott lenni, hogy tudod, az ember megszereti a, nem tudom én, az LGT-t, és akkor abból következik a Zorán. A Zoránból következik a Katona Klári. A Katona Kláriból akkor, jaj, akkor itt vannak a jazzzenészek, akik játszanak ezek mögött a zenészek mögött, akkor az ember már meghallgatja a Hobó Vadászatát, akkor ó, ott is egy jazz muzsikus, jaj, de klassz, akkor már, jaj, és akkor mi ez a jazz? Jaj, hát van ilyen lemez, hogy Ella Fitzgerald, meg Duke Ellington, meg Billie Holiday, és még sorolhatnám, és akkor még ugye fillérekbe kerültek ezek a lemezek, pláne a jazz lemezek, és akkor megvásároltam az összeset, ami kapható volt, és akkor szépen így lépésről lépésre, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a gimnáziumi nagyszerelmem rendkívül jó ízlésű fiú volt zeneileg is, szempontból is, hiszen engem választott. Igen. És rajongásig szerette Frank Zappát, illetve a Weather Reportnak a Heavy Weather-jét, ami egy a jazzistáknak egy ilyen, szerintem ilyen ikonikus albuma, itt mindenki ismer, és nagyon hamar bele tudtam így hallgatni ezekbe a zenékbe, és ez már megalapozta az én zeneízlésemet annyira, hogy tudjam, hogy mit szeretnék én hallgatni, és mit kell megvásárolni, meg hogy hova kell kapcsolni, melyik blokkot kell meghallgatni a zenetévén, ami aztán begyűrűzött hozzánk is, és akkor jöttek a videoklipek, és ott is azt vettem észre, hogy mindig azok a dalok tetszenek, amiről aztán később állt össze a kép egyébként, hogy mindegyiket jazzista, session zenész kísért. És ezeket a zenéket a mai napig hallgatom, és nagyon, nagyon szeretem. A Sting is egy ilyen nagyon... De akár a Whitney Houston, aki ugye a gospel és soul világából érkezett, hogy ott is olyan muzsikusok álltak mögötte, és hát akkor a Stevie Wonderről nem beszélgetek, vagy a Prince-ről, vagy tehát, hogy tényleg, hogy én ezeket a klipeket szerettem ott is a pop zenében is, ez a fajta, ami egy picit a jazzből jött. És hát volt nekem csodálatos zenetanárnőm az általános iskolában, nem is egy.
0: Ez Egerben volt?
1: Igen, így van, egy zeneiskolában, vagy egy zenetaggozatos általános iskolában, onnan pedig a klasszikus zene szeretete jött meg, és úgy még egyszer hangsúlyozom, akkor tényleg fillérekbe kerültek ezek a lemezek.
0: Egerben telt a gyerekkor, ezek szerint az általános iskola és a zeneiskola is oda köt, de aztán elkerültél Szentesre. Saját választás volt? A család az mit szólt mindehhez a kis Erika ambícióhoz?
1: Onnan kezdeném, hogy az nagyon hamar kiderült, hogy nekem van egy érzékem ahhoz, hogy a színpadon állok ott, és csinálni kell valamit, verset kell mondani, vagy énekelni kell, és nagyon komfortosan érzem magam egy ilyen közegben, és óvónéni tanácsára az anyám elvitt Eger legelitebb általános iskolájában van, nem lehetett bekerülni, csak hogyha tényleg már mindennek stimmelnie kellett. Utólag tudtam meg, hogy nagyon egyszeresen kerültem be a zenetanárnőmnek köszönhetően, aki azt mondta, hogy na álljon meg a menet, mert ha őt nem veszik fel, akkor én most innen szóval nem tanítok tovább. Ezt megtudtam, aki ezt megkönnyeztem, akkor már nem élt Panika néni, és nem tudtam neki megköszönni, de ha bárki emlékszik Panika nénire és az ő családjára, innen is üzenem, hogy minden szeretetemmel nincs hét, hogy ne gondoljak rá, mert nagyon sokat köszönhetek neki. És akkor én sorra kaptam a lehetőségeket ezektől a tanároktól, hogy különböző ének és egyéb versenyekre eljussak. És 8. az én csodálatos matematika tanárom, aki egyben az iskola igazgatója is volt, és neki köszönhetem az 5-ös matek érettségimet, mert nagyjából 8. is le tudtam volna érettségizni 5-ösre matekból, mert olyan fantasztikusan tanított, sokkal magasabb szinten, mint ahogy egy 8-osnak már tudnia kell a matematikát. Ő egyszer csak odajött hozzám, és a kezembe nyomott egy papírt. Ott volt rajta, hogy Szentes Horváth Mihály gimnázium, és hogy pár évvel ezelőtt indult egy tagozat, az a neve, hogy irodalmi drámai tagozat. Itt olyan gyerekek jelentkezését várják, akik úgy érzik, hogy érdekli őket a film, a színház, a szereplés, a zene, minden, ami ehhez kapcsolódó. Nem kell, hogy színész akarjon lenni, vagy énekes akarjon lenni, de hogy érdekelje ez az egész világ, illetve nagyon sok olyan gyerek jelentkezett, aki egy picit macerás volt az általános iskolában, úgy volt elkönyvelve, hogy olyan jaj, de nehéz esett. És valahogy ezek a gyerekek itt mind kinyíltak ebben a gimnáziumban, vagy legalábbis a többségünk. Nekem nem volt erre szükségem, én általános iskolában is megkaptam az ilyen támogatást, és fantasztikus tanáraim voltak. De nagyon sokaknak ez szentes megmentette az életét. És felvételeztem, felvettek, és tehát, hogy az anyám mindig rettentesen támogatott minden ilyenben. Soha nem pusolt sem erre, de ha egy tanár azt mondta, hogy nekem ebbe az irányba kell elindulnom, akkor az anyu soha nem vitatkozott, mert arra gondolt, hogy a tanár az szakember, és ő érti. Ezért kezdtem én csellózni, mert amikor Panika néni elvitt nagyon korán még elsőbe, hogy a gyereknek mennie kell, azonnal hangszert kell tanulnia, vigyétek, vigyétek, vigyétek, elmentem, és akkor azt mondták, hogy jó, igen, milyen hangszeren, és anyám azt mondta, hogy milyen hangszeren, hát önök a szakértők mondják meg, anyámat megölelgették, és akkor mondták, hogy végre egy szülő, aki nem tudja jobban, hogy a gyereknek zongorázni kell tanulnia, vagy nem tudom, milyen hangszert kell választania, legyen csellista, hazáig sírtam, hogy mit fog kezdeni ezzel a hangszerrel. Persze nyilván praktikusság szempontjából nem lett volna baj, ha zongorázni is tanulok, mert a később életem során annak nagyobb hasznát vettem volna. És nem is ekkor merült föl bennem, hogy én hogy kerültem Szentesre meg, hogy milyen messze meg, nem tudom, amikor a gyerekem lett annyi idős majdnem, mint én voltam. És az anyu akkor még élt. És mondtam, te jó ég, anyu, hogy az Istenbe engedtél el engem Szentesre? 9 órát utaztam oda, 7-et vissza, mert olyan szörnyű volt a tömegközlekedés. Nem volt mobiltelefon, nem volt vezetékes telefonunk sem, nem volt autónk, nem tudott értem jönni éjszaka kellős közepén, semmi. És azt mondta, hogy egyrészt menni akartál, másrészt meg voltam róla győződve, hogy nem vesznek föl, mert iszonyatos nagy volt a túljelentkezés, és hogy nekünk semmilyen protekciónk nincs, hát akkor biztos majd nem vesznek föl, és akkor majd jössz ide Egerbe, akkor már meg volt, hogy megyek a dobóba, mert fölvettek. Amikor meg fölvettek, akkor meg már nem akartam azt mondani, hogy ne menj. És amikor meg már láttam, hogy jól érzed magad, és megbízhatok benned annyira, hogy nem csinálsz semmi hülyeséget 9 órányira tőlem, úgy éreztem, hogy minden oké. És hát 4 csodálatos évet töltöttem el abban a egészen különleges gimnáziumban, 4 nagyon meghatározó évet az életemből, ami ezt még el szoktam mondani, hogyha én nem oda járok, akkor valószínűleg nem vagyok az, aki vagyok. Tehát, hogy egyszerűen szívem minden szeretetével szoktam mindig erre a 4 évre gondolni.
0: Mielőtt megbeszéljük, hogy a színésznőségből hogy lett jazz tanszak, úgy szeretném, hallgassunk benne, miért fontos neked ez a dal?
1: Azért fontos, egyrészt mindig nagy bergendi rajongó voltam, sok szempontból is. Van egy lányom, akit úgy hívnak, hogy Bergendi Kamilla, és Bergendi István, Pistának unokája, és akkor még nem tudtam, hogy ő az apósom lesz, amikor lelkesen hallgattam a Bergendi slágereket, amiket ugye ő hangszerelt, kivétel nélkül szinte mindent, és ez volt az egyik kedvenc Bergendi slágerem, és amikor készült az első lemezem, amin feldolgozás lemez lett, akkor a Pistától kértem ötleteket, és akkor az egyik Bergendi sláger ez volt, amit kiválasztottunk a lemezre. Azóta Pista nincs már sajnos ugye közöttünk. De egyrészt az, hogy a lányom ezt a nevet viszi tovább, és nagyon bergendi, tehát nem is tudnám, ha akarnám sem elfelejteni a nagypapáját. Nagyon sokat hallgattunk együtt zenét, és nagyon sok zenét mutatott nekem. És a másik, amit mindig el szoktam mondani, amit neki köszönhetek szakmailag, hogy a Disney, mikor behozta a rajzfilmeket újra a 90-es években, azt hiszem az első talán a Ófejke és a Hét Törpe volt, amit már a Bergendi zenekar csinált. És Oroszlán Gabi, aki a Szonya apukája, volt a zenei vezető, és azt találta ki, hogy a Bergendi zenekar jöjjön énekelni. Ott a fiúk is nagyon jól énekeltek, de lányból csak 3 volt. És ugye már végzett színésznő voltam, és akkor jártam a jazz énekszakra. És Pista mondta, hogy nekem van egy ötletem, hogy az én kis menyem színésznő is, tehát nagyon jól tudnátok használni, amikor picit nem normál hangon kell énekelni, hanem valami figurát is kell hozni, ugyanakkor remekül olvaskottát, és nagyon stabilan énekel szólamot, és akkor bekerültem a csapatba. Az elsőt neki köszönhettem, a többit már magamnak, mert hogy helytáltam, de én pontosan tudom, hogy bekerülni mindig a legnehezebb. És ezért örök kihálás leszek neki.

0: mondhatnám ezt is, hogy aranyhaj, engedd le a hajat. Ha már a rajzfilmeknél tartottunk, Nára Erika, ezt a hangszint, ezt hogyan találta ki ehhez a karakterhez?
1: Nyilván volt egy amerikai kolléganő, akit ha csak lehet, hogy az ember a lehető leginkább megpróbál magyarítani, tehát hogy nagyon közel kell lenni az eredeti megoldáshoz minden ország választott színésznőjének is, hiszen ezért választottak a szerepre ki, mert úgy gondolták, hogy én meg tudom csinálni nagyjából ugyanazt a hangszint, és el tudom énekelni úgy a dalt, és el tudom játszani úgy a szerepet, ahogy az amerikai kolléganő, de nyilván ez is egyfajta zeneiség, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy a rajzfilmeknek a szinkronja az nem csak egy sima szinkron, ott még inkább szükség van egyfajta ritmus érzékre, egy zenei fűre, mert meg kell tudni szólalni úgy, hogy például ez a, ugye, a klasszik az aranyhaj, hogy aranyhaj, érezd le a hajadat, ez majd, hogy nem már egy éneklés. Tehát, hogy amikor picit olyan lesajnálva beszélnek a szinkronról bizonyos emberek, akkor mindig azt mondom, hogy értem, semmi gond, nem kell szeretni, nem kell hallgatni, én imádom, és iszonyatosan büszke vagyok ezekre a munkákra, és hogyha egyszer nekem kéne összeállítanom egy kis csomagot, hogy mit akarok magam után hagyni, akkor biztos, hogy benne lenne a Herkules, meg az aranyhaj, és az X-akta is. Tehát, hogy ezek olyan csodálatos munkák voltak, és olyan fantasztikus találkozások színészekkel, énekesekkel, amiért én tényleg nem győzök hálás lenni a Jóistennek, de úgy, ezek engem megtaláltak, és én semmivel nem tartom ezt kisebb dolognak, mint mondjuk a Rómeus Júlia dajkáját, amit nem tudom, 10 000 ember előtt játszottunk hetente, nem tudom hányszor, és levittük a Szegedi Szabadtérre, és DVD készült belőle, és CD készült belőle, és a mai napig megállítanak, hogy még mindig nézik, és nem tudom. Ez pont ugyanott van az én polcomon, mint az aranyhaj, vagy a Verdák, vagy az összes többi szinkron figurám.
0: Prózai szakon végeztél a főiskolán, színművészeti főiskolán, aztán jött a jazz tanszak. Te nem helyezkedtél el rögtön színházban, elkezdted a jazz tanszakot, ott úgy érezted, hogy ez a prózai színészkedés nem a te terepet, hogy válasszunk valami mást, vagy hogy mégis a zenei színpad vonz engem, vagy egyáltalán nem érezted önazonosnak a főiskolás éveket, és nem találtad a helyed, és próbáltál valami kapaszkodót keresni magadnak. Tehát mi volt ott akkor? Én nem, törés?
1: Igen, nem volt nekem az a 4 év olyan csodálatos, mint nagyon sok ember, ahogy nyilatkozik arról a főiskolai évéről, nekem az a szentesi 4 év volt ilyen csodálatos, és szinte törvényszerű volt, hogy akkor a főiskola már ne legyen az, vagy ne úgy legyen az, vagy nem tudom. De volt benne valami hiányérzet, meg azt éreztem, hogy egy picit az is benne volt, hogy talán nem ilyen lovat akartam, vagy nem ezt gondoltam, vagy nem tudom, nem éreztem azt, hogy nekem kijövök a főiskolára, és le kell szerződni, valahol nem, mindjárt hazamentem olvasni.
0: És neked nagyon... akkor már volt kapcsolatod a bergendi zenekar?
1: Nem, semmi. És amikor visszajöttem Budapestre, akkor úgy tudtam megkapaszkodni a fővárosban, mert azért rögtön kellett pénzt keresnem, ugye vidéki lányként nem volt lakásom, nem volt mit ennem, nem voltak jó módú szüleim, akik támogathattak volna, tehát nagyon gyorsan kellett munkát találnom. És hát ezt azért azt tudtam, hogy ez nem úgy van, hogy én lediplomáztam, 8 színháznak mondtam, hogy hát inkább mégsem nem szeretnék soha leszerződni, és talán meg azt mondom 1 év után, hogy hát most mégis itt vagyok, jöttem, és nem tudom én. És akkor Kalmár Péter, akivel dolgoztam főiskolásként az Operett Színházban, egy főszerepet adott nekem annak idején az Ének az esőbenben, az segítségemre sietett, és azt mondta, hogy a Mózes Mari a Piafba énekesnőt keres, de nem föntre, mert ott van neki Piafja, aki sanzonokat énekel, lent a Pinyóba. Akar egy klubot csinálni, és oda kifejezetten egy jazz zenekart keres. Mondtam, jó. Volt már addig zenekarom, meg már énekelgettem, de azért voltam ilyen bátor, mert fogalmam nem volt, hogy igazából mit kéne csinálni. És azt gondoltam, hogy hát énekelek. Most jó, hát akkor ha jazz, akkor jazz, hát akkor legyen az. Nem szeretném visszahallgatni akkori jazz énekes női magamat, de minden esetre elkezdődött egy irgalmatlan nagy sikerű koncertsorozatot a Pinyóban. Minden pénteken és szombaton mi voltunk. Tehát nem is csak, hogy beajánlott, és én lettem egy a sok énekesnő közül, hanem azt mondták, hogy te vagy a énekesnő, és itt a zenekarod. Azonnal lett munkám, azonnal lett pénzem. Most nem olyan nagyon sok, vagy mit tudom, de hogy abból én már úgy meg tudtam kapaszkodni a fővárosban. És hát a Szentesi Maffia is a segítségemre sietett, mert Újréti Zsuzsi, aki akkor is, és most is egy szinkron gyártás, Szentesről volt barátnőm, és én már akkor szinkronizáltam, tehát volt benne gyakorlatom. Mondtam neki, hogy újra Budapesten vagyok, és légy szíves, ajánlj be a stábodnak. De persze, holnap már jöhetsz, és valamit találunk neked. És akkor bementem, és kaptam egy 20-valahány tekercses szerepet, az egy nagy szerep, tehát azt tudni kell, hogy ez egy nagy szerep, az már egy szerep, tehát nem főszerep, de az egy szerep, és egy olasz lányt kellett szinkronizálni. És az Ambrus Zsuzsa volt a rendező. És ez egy akkora találkozás volt ott abban a pillanatban, és onnantól kezdve minden nap dolgoztam az Ambrus Zsuzsával. És ő volt az, aki az X-aktákat megkapta. És az X-akta kapcsán pedig az nagyon nagy hatással volt az én karrieremre, hogy hétfő esténként lement egy rész, bemondták, hogy Gillian Anderson, Nára Jerika, és kedden jött egy új stáb. Azonnal. Minden kedreggel volt egy új stábom, aki akart velem dolgozni. Tehát én szétszóródtam egy pillanat alatt a szakmában ilyen értelemben a nevem, és nagyon gyorsan bekerültem nagyon sok rendező munkáiba. Reggeltől estig szinkronizáltam, plusz jártam a jazz tanszakra, plusz a zenekarommal koncerteztünk, és mondhatok ezzel már napi 16 órákat dolgoztam.
0: Plusz aztán férhez mentél, plusz aztán gyermeket szültél.
1: Így van, így van. Én a jazz tanszaknak köszönhetem a férjemet, mert ott ismerkedtünk meg, ő már akkor oda járt, elsős volt. Másodikos volt, amikor én elsős lettem, jazzbőgő szakra járt, és általa, ahogy ezt már az előbb elmondtam a Pistához is, ugye nagyon gyorsan kapcsolódni tudtam, és nagyon sok mindent köszönhettem neki zeneileg. Úgyhogy nagyon, nagyon vidám évek voltak ott azok a jazz-szakos évek, meg az éjszakai klubozás, amit egy idő után feladtam, mert fizikálisan már nem bírtam. Tehát olyan sokat dolgoztam a szinkronban, és egyre több énekelnivalóm is volt a szinkronban, hogy nem mentem már az, hogy 20-25 koncert egy hónapban, és még reggel 8-kor már ott állják a stúdióban.
0: Közben jelent meg egy, majd aztán egy második lemezed is, az 2011-ben megjelent, a Női dolgok. Ami azért érdekes, mert itt már saját szövegek jelentek meg, olyan, mintha a te életedet olvasgatnám ebből. Most én szeretném, ha Jó csaj leszek címűben hallgatnánk bele. Az egy nagyon szórakoztató, vicces. Igen, vicces, és aztán utána tovább beszélgetünk.

0: Ilyennek kellene lenni egy jó csajnak? Erre a lemezre te a saját magad gondolataidat, a saját magad Nárai Erikaságát írtad már?
1: Bizonyos értelemben igen, bár pont ez a dal nem csak rólam szól, vannak nagyon személyes hangvételű dalszövegeim ezen az albumon, vagy szinte csak az van. Ez inkább egy ilyen általános női érzetet próbáltam beleírni, kicsit viccesebb.
0: Szóval női dolgok szerepelnek ezen az albumon, ami 2011-ben jelent meg, aztán téged rengeteg zenés darabban láthattunk, viszont nem nagyon voltál te társulati tag. Miért? Hogy tudtál önállóan létezni úgy, hogy felneveltél egy gyermeket, aztán ti egy idő után elváltatok, tehát nyilván egyedül kellett azért helyet állnod, vagy édesanyád besegített, de akkor is. Szóval egzisztenciát biztosítani a háttérben, közben nagyon sokszor színpadon álltál, szinkronban álltál, jártad az országot, neveltél egy fantasztikus lánygyermeket, és aztán nem szerződtél le sehova sem, pedig nem hiszem, hogy ne jelentkeztek volna, mondjuk akár az Operettszínház, vagy bármilyen zenés színpadi társulat.
1: Tudom, hogy ad egy biztonságot nyilvánvalóan az, ha az ember társulati tag, de ad egy nagyon nagy kötöttséget is. És valahogy mindig úgy éreztem, hogy én inkább a bizonytalan szabadságra szavazok, mint a biztos nem mindig jóra. Mert ha társulati tag vagy, akkor onnan nem is olyan egyszerű eljönni, ott nincs olyan, hogy ezt nem csinálom. Ugyanakkor persze ki vagy szolgáltatva vendégként annak, hogy kapsz valamit, vagy nem kapsz, és még sorolhatnám, de valahogy én mindig erre szavaztam. Életemben először vagyok most társulati tag az Erkel Színházban, de azért azt hozzátenném, hogy most már 59 éves leszek, tehát az ember azért másképp gondolkodik 20-30-40 évesen, mint mondjuk közel a 60-hoz. Most azt éreztem, hogy megértem arra, hogy én jól tudjam magam érezni úgy egy társulatban, hogy ott úgy gondoljanak rám, mint tagra, és boldogan mondtam igent a társulati tagságra.
0: Fontos volt, hogy milyen társulathoz csatlakozol? Ezt úgy kérdezem, hogy kik alkotják ezt a társulatot? Tehát, hogy fontos volt, hogy kikhez tudsz csatlakozni, kapcsolódni? Van egy közös múltatok esetleg már velük, tehát, hogy azért számítottak a személyek?
1: Persze, mindenképpen. Mindenképpen. Egyrészt Szente Vajk hívott, és ő vele nagyon sok jó projektünk volt előtte, közös munka, amiben mi rendkívül jól dolgoztunk együtt, úgyhogy ez nem is volt kérdés, hogy vele szívesen megyek az úton, és azt éreztem, hogy az meg egy külön megtiszteltetés, nem csak az Erke részéről, hanem úgy minden szempontból, hogy legyünk őszinték, hogy az én koromban már nem. Szóval, hogy a zenés színház ez egy fiatal műfaj. Tehát oda kellenek a életerős, jól éneklő, jól táncoló, nagy teherbírás új fiatalok. Az, hogy én még mindig beleférek egy ilyen csapatba, ez csodálatos. Nagyon sokat teszek érte, hogy ez így maradjon minden szempontból. Mert a prózai színházat is nagyon kell bírni. Én magam is számtalan prózai előadásban játszottam, és tudom, hogy az milyen. Nagyon kell bírni azt is, és nem szeretnék különbséget tenni a kettő között. De másfajta igénybevétel időnként, mint az, hogy még ugye énekelni is kell, tehát hogy másképp kell kipihennie az embernek magát, hogy hangilag is bírjon egy előadást, ami nagyon megterhelő. Tehát hogy nagyon igyekszem vigyázni magamra, fizikálisan is, mentálisan is, mindenhogy. Tornázom is, skálázom is mindig, úgy étkezem, hogy ezt bírjam, nagyon sokat alszom, eleget pihenek, amennyire csak tudok. Nyilván vannak időszakok, amikor nem lehet, de akkor előre pihenek, mert tudom, hogy ott lesz egy nagyon húzós hétvége. Én 40 éve nem bulisztam. Tehát tényleg nem. Tehát, hogy nincs ilyen, mert nem éri meg. Tehát utána az idősödünk, egyre több nap kell a regenerálódáshoz. Tehát nem éri meg az egy éjszakázás, hogy én utána 3-4 napig ne térjek észhez, és ne tudjam tisztességgel elvégezni a dolgomat. Úgyhogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni ebben a szakmában, nagyon sok mindenről le kell mondani, hogy az ember tudjon jól működni, és hogy amit megtanultam így közel 60 évesen, azt még meg tudjam csinálni. Tehát, hogy az ember nagyon sok mindent megtanul, de utána meg már lehet, hogy azért nem tudja megcsinálni, mert már nem bírja úgy a hangja. De ez biztos genetika is, hogy szerencsés vagyok, hogy én tulajdonképpen ugyanazt meg tudom még csinálni a hangommal, mint 20 évvel ezelőtt, de én arra törekszem, hogy ez így maradjon, és vannak előttem jó példák. Tehát, hogy igenis voltak olyan énekesek, akik nem énekelték szét a torkukat, vagy nem beszélték szét a torkukat, és ugyanazokat a feladatokat meg tudják csinálni 68 évesen is, amit 40 évesen. Tehát, hogy remélem, hogy ezt értékeli a Jóisten, és ezért azt mondja, hogy jó, vagy gyeretek is, majom, még tudsz énekelni, még 70 évesen is, ha akarsz, gyere.
0: Hol van ebben az életben az egyfajta kényeztetési faktor? Mert hogy mondtad, fegyelmezetten élsz, odafigyelsz magadra, a lányod már a kislányból nagylány lett, nem él az országban, tehát van egyfajta távolság, nyilván utazni kell hozzá, vagy ő jön hozzá, tehát ezt is bírni kell, de hogy azért van olyan, amikor önfelett Nárai Erika tudsz lenni?
1: Abban a pillanatban, hogy hazaérek, igen. Egyrészt úgy alakítottam ki a környezetemet, másrészt pedig nekem nagyon-nagyon fontos az étkezés, a főzés, és ez nem csak egy sima kajálásról szól, a kalóriákról, hanem ez egy örömforrás. Megvannak a beszállítóim, csirke, kacsa, liba, disznó, minden van. Megvan a tejfelelősöm, a tejtermékfelelősöm, megvan a zöldségfelelősöm, akik azonnal szólnak, ha bármit tesóm hozza vidékről, a tojást, a nem tudom mit, és akkor én nagyon komoly energiát és időt fektetek abba, hogy a polcomon olyan kaja legyen, ami nem csak kalória, hanem tápérték. Az élelmiszerre gyógyszer tekintek, és abban a pillanatban, hogy én hazaérek, akkor az egy olyan örömforrás, hogy én elkészítem a vacsorámat, vagy az ebédemet, vagy mit iszek magammal napközbenre. Ez az egyik, tehát a főzés, és a másik a foci, amiben én nagyon jól érzem magam, hogy...
0: Mármint szurkolóként?
1: Igen. Tehát, hogy én, ha hazaérek, akkor egyrészt be van fizetve természetesen minden olyanra, amin vissza lehet nézni a BL és egyéb meccseket, mert az alapvetés, plusz nyilván vannak azok a csatornák, ahol mennek azok a meccsek, ami engem igazából érdekel. Őrületes Barcelona szurkoló vagyok, és akkor ez engem abszolút kikapcsol. Nem mindig ülök le, hanem csak megy a háttérben, és akkor közben főzök, de látom, hogy tudom én, most például nagyon szép szérián vagyunk túl, minden meccsen legalább 5 gólt rúgtunk, de legutóbb még elér is többet, úgyhogy csodálatos, és akkor ez engem rettentesen kikapcsol. És akkor megvannak azok a barátaim, akik szintén Barcelona drukkerek, és akkor ezt mi szépen meg is beszéljük. Úgyhogy ez a másik, és hát nyilván, ami a munkámból adódik, hogy igyekszem nagyon sokat színházba járni, koncertre, ugye van egy nagyon komoly kötődésem a MIPA-hoz, ahol most már nem tudom hány éve dolgozom, olyan értelemben, hogy vagy egy podcast formájában jelen vagyok, mint a podcastnak a elkészítője, beszélgetője, kérdezője, illetve volt egy hosszú sorozatom a jazz rajongók, ahol fantasztikus vendégeim voltak. Oda hazajárok, nem csak dolgozni, hanem minél több koncertet is azért megpróbálok megnézni. A tavalyi évem nem volt ilyen szempontból jó, mert rettenetesen sokat dolgoztam, de például előtte évben 80 valány előadást láttam. Tehát azt szerintem az párját ritkítja a szakmánkban, hogy ilyen sokat tudunk menni egymás előadásaira, illetve igyekszem zeneileg kicsit utolérni magam, meg filmekben is, és erre a legjobb módszerem a fiatalság. Hogy ők mit hallgatnak, ők mit néznek, nekik mi a Stevie Wonder, nekik mi a Keresztapa, a Szarvasvadász, az Ötödik pecsét, a nem tudom én, a Cinema Paradiso, és akkor én elmegyek, megnézem ezeket a filmeket, azért zárójel indul, mindig konstatálom, hogy már nem azt jelenti, amit nekem jelentett 1520-30 évvel az Ötödik pecsét, vagy a Körhinta, vagy a Keresztapa, zárójel bezárva, de látok nagyon jó filmeket, jó előadásokat, és hallgatok nagyon jó zenéket, de azért ezt meghallgatom, és talán berakom Miles Davis-t, és megállapítom, hogy Miles Davis az Miles Davis, és akkor mindig azt mondom, hogy azért meghallgatom azt a Kind of Blue-t, az mégiscsak olyan csodálatos lemez.
0: Végül hallgassunk meg egy rajzfilmzenét a Herkulesből. Melyik dal?
1: Zero to Hero, ha már. Életem legjobb munkája volt talán, ha egyet kellene mondani. Imádtam.

Ma az arcvonások vendége Nárai Erika színésznő volt, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Én köszönöm figyelmüket a hangmérnökök Schwarz Nóra és Rie Gábor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a felelő szerkesztő Beslin Anita nevében is. Babucs Krisztát hallották.

0: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn. Irán a tárgyalásra és a harcok folytatására is készen áll. Folytatódik a kora őszi idő néhol záporokkal, zivatarokkal. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését lopással kapcsolatos nyomozás miatt a legfőbb ügyészhelyettes indítványozta, még Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület szerint hatékonyak a jogállamisági problémákat érintő reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Az Európai Bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásokból. Az ukrán elnök szerint fokozottabban kell együttműködni a világ vezetőinek az orosz bevételek csökkentése érdekében. Volodymyr Zelenszkij a New York-i közgyűlésen úgy fogalmazott, amikor valaki kereskedelem során több pénzt juttat Oroszországnak, azzal elhúzza a háborút. Pontosan ezért kell ragaszkodni az agresszorral való kereskedelem korlátozásához, tette hozzá. Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának ukrajnai helyzettel foglalkozó ülésén hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin elnök kész olyan tárgyalásokra, amelyek célja a tartós és igazságos béke. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. A perzsa vezető hangsúlyozta, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. A beszéd alatt az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Évvégére elkészül Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lennert Judit azt írta, az új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot dolgoznak ki, valamint külön foglalkoznak a közösségi média és a mesterséges intelligencia oktatási összefüggéseivel. Hozzátette, az új alaptantermet tantervet csak a megfelelő előkészítés és tesztelés után vezetik be. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A kezdeti derült idő után délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, hajnalban 5-12, napközben 18-24 fok várható. A pontos idő 1 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
3: Az életünk részévé váltak a közösségi média terei, akár tetszik ez nekünk, akár nem. Amellett, hogy informálódunk, feltöltődésre, kapcsolatteremtésre és lazulásra is használjuk a közösségi médiát. Igen, ám csak, hogy minél több igényünknek tesz eleget, annál kevésbé vonzanak a valós élmények. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Koroncai Beatrix, az ELTE fejlődés és klinikai gyermekpszichológiai tanszékének docense azt kutatja, vajon hogyan használjuk a közösségi médiát az érzelmeink szabályozására, vagyis hogyan keresünk benne menedéket és vigaszt. Varázsvilág, ahová kivonulhatunk, és ahonnan keserű a visszatérés. Vagyis a függővé válás előszobája.
4: momentum, az a kontroll kérdése, vagyis az az ember, aki nem tudja kontrollálni a használatát, tehát magyarán többet használ, hosszabban használja, mint ahogyan tervezte, tehát hogy van valamilyen kontrollálási zavar ebben a kérdéskörben. És természetesen az is számít, hogy mennyire befolyásolja az életminőségét, tehát hogy az ember, aki egyébként sokat használ közösségi médiát, és lehet, hogy nem rögtön hagyja abba, mint ahogy látja az órát, hogy még akkor 10 percet, de abból nem 10 perc lesz, hanem fél óra, de egyébként nem határozza meg az ő funkcionálását, tehát hogy nem lesz tőle rossz hangulata, nem lesz alvászavara, fog tudni teljesíteni a munkahelyén vagy az iskolában, hogyha gyerekről van szó, akkor még mindig nem mondhatjuk azt, hogy problémás használó.
3: És akkor ez azt is jelenti, hogy ezek a tünetek már problémás használatra utalnak. Alvászavar, teljesítménycsökkenés.
4: Igen, tehát hogyha az ember nem tud úgy működni, mint korábban, vagy ahogyan tényleg ez ebben van egy társadalmi rész is, ahogyan mások megítélik, hiszen az, aki ezt megítéli, az egy többségében egy külső ember szokott lenni. Mondjuk ez nem egy diagnosztikai kategória, a közösségi média függőség, szemben a videójáték függőséggel, ahol mi igen, de elég hasonlóan gondolkozunk róla. Kell egy külső szakember, aki azt mondja, hogy hú, ez már tényleg átüti azt a szintet, amit ez már problémás.
3: Nem elég egy apa, egy anya, egy férj vagy egy feleség a környéken?
4: Nem, igazság szerint nem is, méghozzá azért nem, ez megint egy ilyen társadalmi megközelítés, hogy hát az van, hogy van egy fajta ilyen morális pánik a társadalomban ezzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy felnagyítódnak a nehézségek, szóval, hogy sokkal jobban félnek attól a szülők, különösen akik ugye felelősek a gyerekeikért, hogy úristen, a gyerekem függő, mint amennyire ez valóságosan így lenne. Klinikai pszichológusként is dolgozom, és hogyha jelentkezik valaki, hogy ő közösségi média függő, vagy a gyereke videójáték függő, vagy közösségi média függő, akkor azért ennek csak egy sokkal kisebb százaléka az, aki valóban küzd ilyen kontroll problémával. Van egy nagyon érdekes kutatása egy kollégámnak. A szülők által függőnek, vagy problémás használónak látott gyerekek csak egy harmada gondolja azt, hogy ő neki tényleg problémái vannak.
3: Azon nem csodálkozom, hogy több szülő gondolja azt, hogy a gyerekének problémája van a közösségi média használattal, mint egy hány gyerek gondolja ezt. De mit mond a szakember? Szóval a gyerek valószínűleg alulbecsüli, a szülő túlbecsüli.
4: Így van.
3: És a szakember?
4: Az igazság valahol a kettő között lehet nyilván, mert hogy akinek van ilyen problémája, az meg hajlamos ezt letagadni. Nem csak az érzelemszabályozással foglalkozom ez ügyben, hogy mennyire használják az emberek, de egyben a serdülők is érzelemszabályozásra a közösségi médiát, magyarán, hogyha valamilyen szorongást él át, vagy valamilyen rossz hangulatot, akkor a közösségi médiát használja ahhoz, hogy felviduljon, vagy hogy erről megfeledkezzen, hanem kifejezetten a kutatásainkban van egy olyan kérdőív is, amikor megkérdezzük, hogy ő mire használja leginkább a közösségi médiát, és ott van egy olyan alskála, ami pontosan ezt az eszképizmust méri, vagyis azt, hogy a menekülés a problémák elől, tehát, hogy ez egy tudatosan megnevezhető cél is sokak számára, hogy ő tudja, hogy én ezért használom, hogy elmeneküljek a problémáim elől, vagy az unalom ellen, vagy a jobb hangulatom legyen, vagy hogy felvidítsam magam. Nem csak arról van szó, hogy azt találtuk, hogy akinek rosszabb az érzelemszabályozása, az hajlamos a problémássá válni, hanem arról is van szó, hogy ő maga is megnevezi ezt célként, hogy igen, én azért használom a közösségi médiát, hogy elmeneküljek a rossz hangulatom elől, vagy a problémáim elől.
3: Én eddig azt gondoltam magamtól, hogy ha valakinek érzelemszabályozási nehézségei vannak, akkor ezeket a nehézségeket a közösségi média adott esetben felerősíti. De amiről ön beszél, az meg éppen az, hogy az érzelemszabályozásban hívja segítségül sok ember a közösségi médiát. Ha nem tudok éppen magammal mit kezdeni, vagy rossz hangulatban vagyok, akkor ez egy menekülési lehetőség. Itt nem a közösségi média gerjeszt valamit, hanem éppen azt használja az illető csillapításra vagy kiegyensúlyozásra.
4: Két nagyon fontos dolgot kell körbejárni ennél a kérdésnél. Egyrészt, hogy mennyire adaptív ez az érzelemszabályozás, tehát hogy tényleg segít-e csökkenteni a rossz érzéseket, ha az ember használja a közösségi médiát, és vagy mennyire maladaptív, hogy tulajdonképpen hosszú távon nem lesz megoldás, mert vagy még tovább gerjesztődik a közösségi média használaton keresztül az a rossz érzés, vagy egyszerűen az eredeti problémát nem segít megoldani. Hogyha van egy egy egyetemista, akinek van egy ilyen maximalizmusa, vagy magas teljesítmény elvárása maga iránt, de attól fél, hogy ezt nem sikerül teljesíteni, akkor mondjuk emiatt szorong, hogy mi van, hogy nem leszek elég okos, vagy nem fogom tudni, akkor ettől neki szorongása lesz. Ahelyett, hogy tanulna, neki ül közösségi médiát használni, hogy kicsit jobban érezze magát, ezzel időt veszel a tanulástól. Ez nem lesz egy adaptív mód, mert csak tovább gerjeszti a folyamatokat. Még hogyha mondjuk azt mondaná, hogy jó, akkor gondoljuk át, hogy miért is szorongok, hogy mennyire valós az az én félelmem, hogy esetleg ebből megbukom, és akkor megnyugtatja magát, hogy jó, hát tulajdonképpen ez egy csak egy rossz gondolat volt, és hogy igazából eddig semmi nem utal arra, hogy én megbuknék, hiszen minden vizsgámat ötösre teljesítettem, miért pont ez ne lenne ötös, és esetleg le tud ülni, tanulni. A szorongás csökken, de nem oldódik meg, mert ahogy leteszi a telefont, újra kezdődik az egész, és egyre rosszabbul fogja magát érezni.
3: Közösségi média előtt hogyan segítettünk saját magunkon hasonló helyzetben?
4: Azon kutatók közé tartozom, akik nem azt gondolják, hogy a közösségi média megjelenésével romlott el a világ. Mást használtunk, tévéztünk, valami olyasmit csináltunk. Én abszolút tudok függő módon olvasni is, tehát, hogy ahelyett, hogy valami úgymond értelmeset csinálnék, vagy hasznosat csinálnék, leülni, olvasni, és mondjuk végigolvasok egy egész napot, anélkül, hogy haladnék esetleg a munkámmal.
3: Ez is lehet menekülés.
4: Bármilyen tevékenység lehet menekülés, és régen is voltak olyan tevékenységeink, amiket használtunk, és van egy kollégám, aki a munkafüggőséget kutatja, az is világos, hogy a munka is lehet

0: miatt is, és akkor az lehet, hogy nem halogatás lesz.
1: Milyen az egészséges érzelemszabályozás?
0: Hű. Egyrésztről hatásos, vagyis, hogy megszünteti a rossz érzéseket, másrészt pedig nem csak arról van szó, hogy az érzelmeinket szabályozza, hanem hozzávezet ahhoz, hogy a problémát is meg tudjuk oldani. A probléma megoldó stratégiánk is működni tudjanak. Mert hogy az érzelmeink gyakran ezt befolyásolják, tehát hogy annyira elárasztanak, hogy nem tudjuk a problémánkat megoldani racionális módon, tehát nem tudjuk végig gondolni, hogy na, akkor itt mit lenne jó csinálni. Tehát mondjuk valakinek munkát kell keresni, mert elvesztette az állását. Az végig kell gondolni, stratégiát kell alkotni, hogy akkor ezt milyen módon kell csinálnom. Végig kell néznem, hogy milyen álláslehetőségek vannak, megfelelő önéletrajzot kell írnom. Azokat az önéletrajzokat a megfelelő formátumba kell hozni, azt el kell küldeni, el kell mennem interjúkra, stb. Stb. Szóval hosszas tervezés, végiggondolás van abban, hogy én a végén eljussak oda, hogy egy új állást szerezzek. De ha valaki attól rettek, hogy nem fog megfelelni, vagy fél, hogy le fog fagyni egy ilyen interjú során, hogy ilyen fog veszni, mert soha többet nem fog munkát találni, akkor az képtelen lesz ezeket megcsinálni. Az lenne a számára hatékony, ha ezeket az érzelmeit lecsökkenteni, visszatérne a probléma megoldó módba, és aztán végig tudna menni azokon a lépéseken, ami a végén aztán eljut oda, hogy lesz egy új állása.
1: Tudatosítással le tudom magam beszélni arról, hogy azt vagy olyan intenzíven érezzem, amit érzek?
0: A kognitív viselkedés terápiás elmélet abból indul ki, hogy a gondolataink és az érzelmeink összefüggnek. Tehát, hogyha valamit érzek, annak van oka, az olyan értelemben racionális, hogy volt előtte egy gondolat, ami kiváltotta azt az érzelmet. Tehát, hogyha a gondolatainkkal foglalkozunk, azokat átalakítjuk, és a szorongást keltő gondolatainkat reálisabb mondatokra vagy gondolatokra cseréljük le, amiknek több köze van a valósághoz, hiszen nagyon sokszor ezek irreális gondolatok, és ezekből ugye irreális félelmek, szorongások adódnak. Hogyha ezt egy picit tudjuk közelíteni a valósághoz, kezelhető mértékű szorongásaink lesznek, amivel már el tudunk bírni.
1: A gondolat az első, és nem az érzelem?
0: Igen, ez a róka fogta csuka, tenne az érzés további gondolatokhoz vezet, szóval, hogy ez egy láncolat, de ez elmélet azt mondja, hogy a gondolatokkal kell foglalkozni, azokat tudatosan meg tudjuk változtatni, vagy azt egy kicsit jobban tudjuk közelíteni a realitáshoz, akkor az várható, hogy az érzéseink is megváltoznak.
1: Ha jól értem, amit mond, akkor a közösségi médiában sokszor menekülünk azok elől, az érzések elől, amelyek ránk törnek, vagy amelyek nem segítik a működésünket. A függőség emiatt alakul ki? Uh-huh. Ebbe az álomvilágba elmenekülni tulajdonképpen kellemes, és onnan visszatérni meg kellemetlen.
0: Így van, tehát hogy ez egy negatív megerősítésen keresztül működik. Az van, hogy rosszul érzem magam, hogyha használom a közösségi médiát, az megszünteti ezt a rossz érzést, tehát itt lesz egy megkönnyebbülés érzés, és ez a jobb érzés fogja azt előidézni, hogy legközelebb is ahhoz nyúljak, amint megjelenik a rossz érzésem. És hogyha azonnal megjelenik a rossz érzésem, mihelyest abba hagytam a közösségi média használatot, mert hát visszatérek ugyanazokhoz a gondolatokhoz, amik előtte engem zavartak, akkor gyakorlatilag így egy állandó motiváltságot élek én meg a közösségi média használat felé. Ez túl általános lenne, hogy ez mindenkire igaz lenne. Vannak hajlamosító tényezők, vagy vannak olyan sérülékenységek, ami az ember személyiségéről szól, nincsenek barátai, magányosnak érzi magát, vagy éppen egy impulzív típusú ember, tehát hogy hamarabb cselekszik, mint hogy gondolkodna. Ha ott van az a kérdés, hogy most akkor rögtön fölvetem a telefont, és scrollozhatok rajta, vagy csináljak meg egy 10 perces meditációt, amit jobban érzem magam, akkor inkább a rövidebb út felé fog menni, mert hogy az esetleg gyorsabban ötlött az eszébe. Ahelyett, hogy végig gondolná, hogy mi lenne számomra jobb, ahafelé nyúl, ami könnyebben, gyorsabban elérhető.
1: Visszatérünk arra, hogy hogyan tudok kijönni ebből a spirálból, ami az érzelemszabályozást érinti, de beszéljünk a harmadik komponensről is, a testképre gyakorolt hatásról.
0: Tulajdonképpen ez egy speciális eset, hogy miért lehet valakinek rossz érzése.
2: Koroncai Beatrix, az ELTE fejlődés és klinikai gyermekpszichológiai tanszékének docense.
0: Például lehet azért rossz érzése, mert nincs jóba saját magával, külsejével kapcsolatosan negatív érzései vannak, alulértékeli saját magát. És akkor itt bekapcsolunk ebbe a körbe, hogy rossz érzésem van, fölmegyek a közösségi médiába. És akkor ugye itt jobban megjelenik az az ördögi kör, amiről beszéltünk, hogy ezek az emberek, mivel ez érdekli őket, a külső, esetleg gyakrabban futnak olyan tartalmakba, amik ugyanezzel foglalkoznak,

0: És az ahelyett, hogy csökkenteni a rossz érzéseiket, tulajdonképpen még felfokozza, mert saját magát másokkal fogja összehasonlítani, és ettől még rosszabb érzése lesz. Egyébként volt egy tök érdekes eredmény egy korábbi kutatásomból, ahol néztük azt, hogy milyen kontentet használ valaki, és melyik kapcsolódik a problémás használattal. Alá tudom empirikusan támasztani, hogy a macskás videók azok nincsenek káros hatásra az emberre, mert ott nem volt kapcsolat, hanem pont, hogy pozitív kapcsolat volt a jól lét. Te szóval, hogy itt tényleg nem mindegy, hogy milyen tartalmat fogyasztunk ilyenkor. Tulajdonképpen az, hogyha elterelem a figyelmem a rossz gondolatokról, az lehet egy pozitív stratégia. De hogyha valakivel nem ez történik, hanem ha őt az érdekli, hogy most fogyókúrás, diétás videókat néz, vagy éppen testedzős videókat néz, vagy beauty tartalmakat néz, amik ráadásul ugye irreálisak, ezt most hiába tudja mindenki tudatosan, az az igazság, hogy ez automatikusan hat ránk, és hogy ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, azonnal összehasonlítják ezek az emberek, főleg akik erre érzékenyek magukat, ez egy felfelé történő társas összehasonlítás, ami azt jelenti, hogy a szebbeket, a csinosabbakat fogjuk referenciapontként tekinteni magunk számára, és ott pedig alul maradunk. Ugyanakkor az is igaz, ez egy másik kutatásom volt, ahol az ilyen body pozitív tartalmak esetén nincsen ilyen jobb hangulatot sikerült mérni azoknál, akik ilyen testpozitív tartalmat fogyasztottak. Valóban nem mindegy, hogy milyen kontentet fogyasztunk, ez is alátámasztotta ez az eredmény.
1: A működésmód az végül is nagyon hasonló. Valami elől szeretnék menekülni, és a közösségi média egy jó menekülési útvonalnak tűnik. Akár a éppen rám törő nehéz érzések elől menekülök, akár a folyamatosan meglévő elégedetlenségem elől menekülök, de valahová menekülök. És ha onnan visszatérek, akkor pont ugyanolyan rosszul érzem magam, mint előtte éreztem.
0: Hát az esetek egy részében, igen. A függőség felé vezető út során ez így néz ki. Ennél egyébként, amit az előbb mondtam, amikor valaki fókuszáltan egy típusú tartalmat keres, ő nem is biztos feltétlenül, hogy az eszképizmust fogalmazza meg, hogy én most menekülök. Ő lehet, hogy csak információt akar szerezni, vagy valami megoldást akar találni a saját problémájára, vagy akár sorstársakat akar találni, hogyha esetleg egy anorexiás serdülőről van szó. Szóval, hogy ott nem biztos, hogy a motiváció az feltétlenül ez az eszképizmus, amit ő megfogalmaz, hogy én most menekülni akarok. Valahogy mégiscsak arról van szó, hogy a közösségi média a könnyű hozzáférhetőségével, meg azon keresztül, hogy tényleg, hát igenis van hasznos része, tehát hogy tényleg tudok információhoz jutni olyan témákba, amik más úton nem elérhetők számomra. Azért van ennek logikus része is.
1: A korosztályokról nem beszéltünk még.
0: A serdülők és a fiatal felnőttek az egy ilyen veszélyeztetett csoportnak számít. Egyrészt azért, mert az én képük még fejlődésben van, nem csak az én képük, az agyuk is, tehát az önszabályozásuk is fejlődésben van, és akkor ez a kettő így összekapcsolódva okozza ezt a veszélyeztetettséget. Annak a meghatározása, hogy én ki vagyok, az egy folyamat. Ahhoz például egy csomó explorációra van szükség, hogy megnézem, hogy milyen a világ, mások milyennek gondolnak engem, milyen visszajelzéseket kapok, és ezek mind jól tudnak megjelenni, jól idézőjelben a közösségi médiába. Tehát úgy van megszerkesztve, hogy számtalan információforrás tud lenni a visszajelzéseket illetően, tehát hogy hányan lájkolnak, hányan kommentelnek, eleve, hogy én mennyire látom magam pozitív módon megjelenni, tükörként is tud funkcionálni. Azért ezt a való életbe is tesztelik a serdülők, tehát hogy ez nem csak a közösségi médiában van így, milyen szettet veszek föl reggel, arra hány bókot fog kapni, vagy hány beszólást, az meghatározza, hogy én mit fog magamról gondolni. És ezek a kapcsolódásokhoz, a visszajelzésekhez, a társas visszajelzésekhez azért a közösségi média hozzá tud járulni. Ugyanakkor sokkal kevésbé tudják magukat felnőtt módon kontrollálni a serdülők, tehát hogy lehet, hogy kevésbé tud magának nemet mondani abban, hogy jó, most akkor félreteszem a telefonomat, mert látom, hogy nincs rám jó hatással. Ezek a megfontolások kevésbé fognak érvényesülni ebben az időszakban, olyan szinten, mint egy felnőttnél.
1: A felnőttek, akik nem születtek bele ebbe a digitális világba, be tudnak szippantódni. el tudják veszíteni a kontrollt, pedig a frontális lebenyük már réges-rég kifejlődött.
0: Azért, mert ugye nem csak az életkor számít, ez egy tényleg multifaktoriális dolog. Nyilván az életkor számít. Számít, hogy az embernek milyen temperamentuma van, tehát mivel születik, milyen személyiség bázissal, amire aztán mik épülnek rá, milyen lesz az én személyiségem, milyen a társas környezetem, magányosnak érzem magam vagy sem, hol élek, kikkel élek, mennyire vagyok a munkámban mondjuk sikeres, vagy a tanulmányaimban. A következő pedig az, hogy ezek a platformok hogy vannak úgy alakítva, ami mondjuk a függőség felé vezet.
1: A tyúk vagy a tojás problémáját vetném fel. A fiatalok sokszor megkapják azt, hogy a gonosz internet azt tesz titeket tönkre, tönkreteszi az érzelemszabályozásotokat, tönkreteszi a testképeteket. De amiről ön beszél, az mintha fordítva lenne. Az érzelemszabályozásom nehézségeire és a testképem nehézségeire megoldást keresek a gonosz interneten, most idézőjelben, és valójában nem találok, és ez visszahat rám. A gonosz internettel kezdődik, vagy az én nehézségeimmel kezdődik?
0: Hát sajnos a világ nem ilyen egyszerű. Ezek különböző elméletek, különböző megfontolások, és a világ az elméleteken keresztül csak egyszerűsítve lehet leírni. A világ az nem egyszerű, hanem komplex, és akkor érdemes ezt inkább így is gondolni, hogy ez a gondolatmenet, amit én felvázoltam, abba tud segíteni, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tudjuk mondjuk megelőzni. Tehát a prevencióban például tök jól tudna segíteni, mert akkor mi következne ebből, az következik, hogy tanítsunk a embereknek, különösen a gyerekeknek olyan érzelemszabályozási stratégiákat, amik hatékonyak, vagy hogyha a magányosság ennyire fontos, akkor igenis foglalkozzunk azzal, hogy az embereknek legyen emberi közösségük, amiben tudják egymást segíteni. Hogyha a mentális egészség olyan fontos, akkor foglalkozzunk az emberek jó létével. Ne engedjük, hogy ennyi szorongó ember legyen, igyekezzünk olyan környezetet teremteni, amitől kevesebb lesz a szorongásuk, vagy akár például a iskolás korosztálynak építsük az ő reális énképüket, adjunk reális visszajelzéseket számukra. Direkt nem mondok pozitívat, mert ez egy ilyen, most már tudjuk, hogy nem az a lényeg, hogy mindenért megdicsérjük a gyereket, hanem az a lényeg, hogy reális képet nyújtsunk a számára, reális visszajelzést adjunk, és nem is a személyiségére, hanem arra, amit csinál, és hogy abba segítsük őt, hogy elérje a céljait, és akkor, ha ő eléri, kompetensnek fogja érezni magát, akkor ez fog pozitív önértékeléshez vezetni. Szóval, hogy ebből a szempontból én azon vagyok, hogy mivel szerintem az irreális dolog azt mondani, hogy az internet, meg a közösségi médiát kapcsoljuk le, ezért azt gondolom, hogy próbáljuk a másik oldalról megközelíteni, mi az, amivel fel tudjuk vértezni a gyerekeket, hogy jól érezzék magukat a bőrükbe. És akkor idehozható persze az is, hogy a szülőknek tanítsuk meg, hogy hogyan tanítsák meg a gyerekeiknek azt, hogy hogyan használják okosan ezeket az eszközöket, ezeket az applikációkat, vagy hogy milyen módon érdemes bevezetni ebbe a világba a gyerekeket. Ezt lehet azért okosabban csinálni, meg struktúráltabban.
1: Nyilván sokkal kényelmesebb feltenni azt a kérdést, hogy mit kéne csinálni az embereknek, a kormányoknak, a társadalmaknak. Sokkal nehezebb feltenni azt a kérdést, hogy mit kéne csinálnom nekem. Saját magamat hogyan tudom megóvni. Nem is csak a gonosz internet káros hatásaitól, hanem a saját működésem rossz spirálba vezető jellemzőitől.
0: Szerintem az első az a tudatosítás, hogy ne automatikus üzemmódba működjünk, hanem időnként gondoljuk végig azt, hogy mit csinálunk. Tehát, hogy mivel töltjük az időnket, hogyha mondjuk tényleg ilyen nagyon sokat használom ezeket a digitális eszközöket, akkor azokat azért használom, amire valók vagy valami más funkciója van az életemben. Gondoljam végig, hogyha ezt érzelemszabályozásra használom, akkor vajon miért van erre szükség? Extrán rosszul érzem magam? Szóval egy picikét kell, hogy az önismeret megjelenjen, annak a tudatosítása, hogy hol vagyok most az életemben, hogy érzem magam. Nagyon sokszor az emberekre nincs arra idejük, hogy végig gondolják, hogy most egyáltalán az utóbbi időkben szorongok, vagy az utóbbi időben rossz hangulatom van, vagy most lehet, hogy ilyen életközépi krízisben vagyok, vagy boldog vagyok-e. Ezek az érzelem elkerülő stratégiák ahhoz vezetnek, hogy nem élem meg az érzést, hiszen folyamatos menekülésben vagyok. Nem is tudatosul, hogy esetleg mennyire rosszul érzem magam a munkahelyem, hogy éppen kiégtem. Gyógyír első lépése, hogy tudatosítom, hogy hol vagyok és hogy mit csinálok.
1: És a második?
0: abból már következik. Tehát, hogyha felismerem, hogy rosszul érzem magam, túl sokat használom a digitális eszközöket, akkor ennek megfelelően lehet stratégiát kialakítani, attól függ, hogy mi lesz a megoldás, hogy mi volt a probléma. Legyenek szabályok a használatban, próbáljak olyan helyzeteket létrehozni, amiben a telefon nem azonnal elérhető, ilyen automatikus módon. Hozzá Péter olyan helyzeteket, ahol jól érzem magam, de telefon nélkül. Ezek eszközök, és az a kérdés, hogy mi volt az eredeti probléma, amiből az egész fakad, amit tényleg meg kell oldanom.
1: Van-e jó oldala a közösségi médiának? Lehet-e jó hatással rám?
0: Abszolút, szóval, hogy tud teremteni közösségeket, tud fenntartani kapcsolatokat. Igenis lehet, hogy engem ki tud kapcsolni valami rossz gondolatból, ami körül forog a gondolatom már, nem tudom, fél órája. Senki nem gondolja, hogy vissza akarunk térni a papíros térképre, és nyilván lehetett élni, de így sokkal könnyebb önmagában az internetet nem lehet egy jelzővel leírni. Ugyanez vonatkozik a közösségi médiára is.
2: Érzelmi igény, közösségi média, mint menekülési út, fájdalmas visszatérés a valóságba, változatlan érzelmi igény, újabb menekülés, ördögi kör. Ezt a ciklikusságot mutatta meg Koroncai Beatrix, az ELTE fejlődés és klinikai gyermekpszichológiai tanszékének docense. A felfedezőt és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Süveges Gergőt hallották. További szép napot, minden jót, maradjanak a Kossuth Rádióval!

0: vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma dicséret és bírálat. Milyen útra valóval nőttem fel? Dicsértek, szittak és hogyan hatott ez rám? És én apaként dicsérek vagy szidok?

0: Milyen típusok vagytok, vagy voltatok gyerekkorotokban? Nektek szükségetek volt arra, hogy dicsérjenek, és megmondják, hogy ez szuper volt? Hogy viseltétek azt, hogyha kritikát kaptatok, hogy ez most nem sikerült annyira? Melyik volt fontosabb, és melyik ment mélyebbre?
1: Engem gyerekként az a benyomásom, főleg kicsiként, hogy engem nagyon sokat dicsértek.
0: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: Ami egy nagyon klassz dolog, mert ez nagyon sokban hozzásegít egy egészséges önértékelésnek a kialakulásához. Később így felnőttként, amikor az ember elkezd tudatosan foglalkozni azzal, hogy mit hoz otthonról, talán erre úgy tekintenék, hogy néha egy kicsit indokolatlanul túl sokat is dicsértek meg. De ez lehet egyébként az én személyiségem is, hogy én már egyébként hogyan viszonyulok magához, a dicsérethez. De olyan apróságokért is, amiért feltétlenül én például a saját gyerekeimet nem dicsérném meg. Elismerem, hogy abban ügyes volt, de nem állítanám feltétlenül emiatt pódiumra, engem pedig lehet emiatt pódiumra állítottak volna.
0: A teljesítményedet dicsérték, vagy a létedet dicsérték?
1: Teljesítményemet inkább ezek ahhoz köthető élmények. Természetesen én azt gondolom, hogy a létemnek is nagyon örültek, és amiatt is abban is örömöket lelték, de a dicséretek inkább a teljesítményhez kapcsolhatóak.
0: Azzal a dicsérettel nehéz mit kezdeni, hogy szép kék a szemed, mondjuk. Hát, hogy erről ugye nem tehetek, hát szép kék Istenem most, és akkor ezzel én mit kezdjek? Az, hogy ezt most jól megcsináltad, ügyesen megcsináltad, de jó, hogy 4/5 lett, és nem 2-es, azzal talán könnyebb mit kezdeni.
2: Az én gyerekkoromban a szüleim, és hát nem csak az én szüleim, hanem valószínű, hogy nagyon sokan az önismeret fontosságáról vajmi keveset tudtak.
0: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: És ez ugye összekapcsolódik az önértékeléssel, és itt jön be az, hogy dicséret vagy bírálat, szidás. Pusztán csak azért, hogy egy szülő tudja, hogy a gyereket meg kell dicsérni, amikor erre oka van, mert hogy ez az önértékelésén segít, ez a mi életünkből, ez a lehetőség, ez nem állt fenn, hogy csak ezért tudatosan a szülő dicsérjen. Ennek megfelelően bizonyára kaptam dicséreteket, tehát ezt nem akarom lenullázni, de nem ez volt a motiváció, hogy az önértékelésem ettől egészségesebb legyen. Inkább szidás, bírálat, ami valószínűleg, hogy a helyes cselekvések irányába próbált visszatéríteni a szabályok betartására. Ebből sem kaptam túl sokat szidásból, mert én a gyerekkoromban nem voltam problémás gyerek, hogy állandóan verekedtem volna, vagy mindig a csínytevéseken törtem volna a fejemet. Idézőjelben, hogy jó gyerek voltam, tehát csak ha becsúszott valami, akkor kaptam érte szidást. Egy másik szempontot is idehozok, az önismeret hiánya mellé. Ez is egyfajta hiány, amit jóval később, már a mi saját családunk és gyereknevelésünk korszakában ismerkedtünk meg a szeretett nyelvekkel. És az egyik szeretett nyelv ugye a dicsérő szavak. Lehet tudni, hogy ha az ember, a szülő okosan alkalmazza akár a házastársával, akár a gyerekeivel szemben a szeretett nyelveknek a megismerését és a használatát, akkor a dicsérő szavaknak, ha valakinek éppen ez a szeretett nyelve, sokkal fontosabb szerepe lehet, mint hogyha valaki ezt erről nem is tud, vagy esetleg tévesen használja.
0: Nyilván a szüleid erről még nem tudtak.
2: Még mi is csak felnőtt korban hallottunk erről először.
3: Szerintem én egy szerencsés gyerekkor tudhatok ebből a szempontból is magaménak. A szüleim, ők elég tudatosak voltak ebbe, és elég sokat képződtek ezen a területen.
0: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
3: És ennek egy része valószínűleg lecsapódott a mi családi életünkben is. Én nem érzem azt, hogy túl lettem volna szidva otthon, vagy túl lettem volna dicsérve. Ami tanulság az élet, hogyha most visszanézek az életemre, akkor egy érdekes aspektus, hogyha olyanért dicsérnek meg, amiért tudom, hogy beletettem az energiát, és tudom, hogy szép eredmény, akkor nagyon büszke tudok lenni, sőt, vágyom is arra, hogy azért azt észrevegye a külvilág is. Ugyanígy, hogyha olyan dologért kapok szidást vagy kritikát, ahol tudom, hogy lehetett volna jobban is teljesíteni, vagy nem teljesítettem, akkor az bennem belül szégyenérzetet vált ki, és megpróbálok ezen javítani, és akár változtatni a viselkedésben, vagy kijavítani az adott helyzetben, amit elrontottam. Ha ez így keresztbe van, és én nem érzem, hogy hibáztam volna, és azért kritizálnak meg, vagy olyan dicséretet kapok, amit igazából nem szolgáltam meg, azok annyira nem értékesek számomra, tehát hogy azokat úgy nem sokkal kevésbé értékelem, hogy veszem komolyan. Tehát, hogy van egy ilyen belső önértékelésem, vagy önismeretem, és hogy az ezzel pariba lévő dolgok, azok sokkal nagyobb hatással vannak rám. És talán egy fontos élmény ezzel kapcsolatban, hogy a nagyszüleimmel kapcsolatban van ilyen kritikus élményem. Egyik nagyapám, ő mindig azt az unokáját dicsért, aki nem volt ott. És ez csak felnőttként derült ki, amikor az unokatestvéreimmel erről beszélgettünk, hogy nekik mindig én voltam a bezzeg gyerek. De hogy nekünk meg mindig őket mondták, hogy bezzeg ők így, bezzeg ők úgy, és hogy ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy gyerekként ugye azt éltük meg, hogy hát mi egy másodosztályban ott valahol sínylődünk a többiekhez képest. A másik ágon pedig ott nagyon sokan voltunk unokatestvérek, 17-en talán, és ott volt két kedvence nagyapámnak, akiket nagyon kiemelt, és hogy mindig ők voltak piedeszterre állítva. Érdekes, hogy ez viszont nagyon motiválóan hatott rám, hogy megmutassam, hogy én sem vagyok értéktelen. Megkockáztatom, hogy akár a tudományos pályámnak, az elindításának is az egyik nagyon fontos, egyik első építő kavicsa vagy köve az volt, hogy neki meg tudjam mutatni középiskolás koromban, hogy nem tudom, történelemből tudok az OKTV-re olyan anyagot leadni, ami aztán eredményekre jogosít fel.

0: Én meg pont úgy működöm, hogy ha valamiért dicséretet kapok, ami szerintem nem annyira dicséretre méltó, akkor azért egy kicsit elgondolkodom rajta, hogy kihúzom magam, hogy na, hát akkor ezek szerint itt mégiscsak történt valami, ami dicséretre érdemes, és fordítva, hogyha azt gondolom valamiről, hogy teljesen rendben van, de más meg bírálja, akkor meg azon gondolkodom el, hogy hú, akkor lehet, hogy ezt mégsem én látom jól.
1: A második esetben, amikor valaki úgy kritizál meg valamit, amire nem számítok, akkor én is el szoktam rajta gondolkozni, tehát hogy azt nem...
0: Van-e benne valami?
1: Hát, tehát nem kukázom egyből, megpróbálok akár másokkal beszélni, hogy ők hogy látták azt a helyzetet, tehát hogy egy kicsit megkérdőjelezni, azt, hogy ön tényleg én láttam-e jól, tehát ez általában bennem is megvan, hogy akkor kicsit megpróbálok bele tanulni, tehát nem a teljes elutasítás van, de hogy elsőre inkább szkeptikus vagyok az ilyenekkel.
2: Én a gyerekeimet is próbálom úgy nevelni, hogyha én kérek valamit, amit azt gondolom, hogy az életkorokból fakadóan meg tudnak maradéktalanul oldani, anélkül, hogy plusz erőbefektetést igényelne, akkor azt nem fogom megdicsérni, hogyha megcsinálják. Megköszönni meg fogom. Megkérem, hogy reggeli után a szennyest azt hozzák oda a mosogatóhoz, akkor ezért nem fogom megdicsérni, ezt megköszönöm. A kritika, én maximalista vagyok, tehát nekem ezzel nagyon tudatosan kell dolgozni. Hogyha én kapok például egy kritikát, akkor ahogy te is mondtad, ezt nem kukázom, sőt egyébként sokszor eléggé el tudok rajta rágódni, és a gyerekeimben viszont próbálom azt erősíteni, hogyha én mondok nekik valamit, akkor azt ne rosszul érjék meg. És emiatt próbálom is úgy megfogalmazni ezeket a kritikákat, hogy az ő szintjükön is emészhető legyen.
0: A ti önképeteket mennyire befolyásolta az, hogy otthon ezek a dolgok hogyan működtek? Milyen képetek volt saját magatokról, mondjuk a kamaszkorból kikeveredve, hogy én jó ember vagyok, nem vagyok jó ember, értékes ember vagyok, nem vagyok annyira értékes ember, szóval ti hogy keveredtetek ki ebből az időszakból?
2: Én azt gondoltam, szerintem így visszatekintve, hogy alapvetően jó ember vagyok, sok értékem van, de hogy ez nem alanyi jogon jár, vagy hogy mondjam, ezért az elismerés, tehát hogy itt nem lehet megállni, és ez biztos a maximalista beszél belőlem, meg akkor főleg a maximalista beszél belőlem. Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy nekem kifejezetten dolgoznom kell azért, hogy érdemes legyek a dicséretre. Engem azért elég gyakran megdicsértek. Később egyébként nagyobb gyerekként már éreztem azt, hogy azért ez nincs azért annyira rendben, hogy most nem volt olyan nagy dolog. Kamaszkorból kikeveredve egy ilyen fiatal felnőttként ezt így azért ezt helyre kellett rakni, hogy tulajdonképpen miért is jár a dicséret, és honnan indulnak az én értékeim.
0: Kicsit, mintha túl dicsértek volna, és igen, ezt kellett aztán visszabillentened.
2: Igen.
3: Egy másik példát hoznék ide, ami az önértékeléssel kapcsolatos. Én gyerekkoromban meglehetősen félénk természetű voltam. Nem szerettem szerepelni, kifejezetten zavart, de mondjuk egy nagyobb tömeg előtt elvonulni, tehát amikor engem bámulnak, vagy néznek, ez rossz félénk érzést váltott ki belőlem. Megítélésem szerint, hogyha ezt a szüleim felismerik, és nincs okom azt feltételezni, hogy nem ismerték fel, de nem kezdtek vele semmit, akkor elképzelhető, hogy bátorítással, dicsérettel ezen már ők is tudtak volna segíteni ezen a tulajdonságomon. Végül is úgy alakult, hogy ezt nekem egymagamnak kellett feldolgozni és fejlődni abban, hogy ne zavarjon, hogy például egy rádiós mikrofon előtt ülök és beszélek. Ez nagyon hosszú út volt, de az önértékeléshez passzol, ez a belső harc, ez nem biztos, hogy kívánatos, hogy ilyenekkel küzdjön az ember.
0: Gyuri inkább a túldicsérést tapasztalta, neked akkor jól jött volna. Egy ezen kis plusz bátorítás.
3: Ezen a területen biztos, hogy segített volna. Nem mondom, hogy azonnal vagy gyors siker, de hamarabb jutottam volna a saját fejlődésemmel együtt egy jobb eredményre.
0: Vagy reálisabb önismeretre, igen, vagy önértékelésre.
2: Én csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ez nagyon érdekes, mert két végletről van szó, de hogy látszik, hogy egyik se jó. Tehát, hogy a dicséretnek óriási építő ereje van, személyiség és önértékelést építő ereje van, de hogy ezt azért nagyon jól kell tudni csinálni. Mert hogy bennem is az, hogy ugye mindenért megdicsértek, ez elbizonytalanodott, hogy akkor tulajdonképpen mi is jó, amit csinálok? És ezután átmegy egyfajta tényleges bizonytalanság, hogy hát akkor nem is tudom, hogy igazából mit kéne csinálni. Míg a te esetedben meg pont a hiánya váltott ki egy olyan dolgot, amivel neked felnőttként kellett megküzdeni.
3: Hogy szoktad mondani, hogy egy szidást 5 dicsérettel lehet helyrehozni?
0: Állítólag igen.
1: Nálunk egy másik út volt, most így inspirálódó itt az előttem szólókból, hogy nekem azt mondom, hogy az volt az üzenet, hogy te különleges vagy, te egyedi vagy, ennek pozitív és a negatív oldalaival együtt, de hogy ez egy nagyon jó dolog volt, amit a szüleim beraktak a hátizsákomba. Serdülőkor végén, meg ott a fiatal felnőtt korban, ott nagyon sok ilyen vezetőképzőre, meg önismereti programra, meg rengeteg mindenre jártam, ahol tényleg voltak olyan alkalmak, sőt jellemzően olyan alkalmak voltak, ahol én voltam a legfiatalabb, jártam ki külföldre is, ahol gyakran én voltam az egyetlen kelet-európai, egyetlen, aki műszaki területről jött, akár a kevés férfi egyike, szóval, hogy egészen ez az egyediség, sokszor találkoztam ezzel a helyzettel, hogy különleges vagyok, vagy hogy más vagyok, mint az átlagos résztvevője egy ilyen helyzetnek. Nekem ez megerősítő volt.
0: Nem a saját tapasztalatom, de hallottam olyan szülőkről, akik azért nem dicsérték a gyereküket, hogy nehogy elbízza magát és nagyképű legyen. Ezzel szöges ellentétben áll ez az üzenet, hogy te különleges vagy. Ami persze, hogy igaz, mindannyiunkra igaz. Nem éppen a túlzott magabiztosság táptalaja, hogyha ezt üzenem a gyerekemnek?
1: Azt gondolom, hogy ennek egy ilyen felső héjába ez lehet, vagy egy ilyen első megértésébe, de hogyha az én esetemben ez egy viszonylag erős önismereti folyamattal párosult, ahol kénytelen, kelletlen szembesültem azzal, hogy ez a különlegesség vagy egyediség, ez nem csak pozitív egyedi tulajdonságokat jelent, hanem rengeteg sérülést, vagy sebet, vagy hiányt. És ezek mind a részeim. És hogy arra emlékszem, hogy azért sokszor volt olyan, hogy egyrészt volt bennem egy olyan érzés, hogy tényleg sok mindent hozok otthonról, letettem már ezt-azt az asztalra, de hogy ehhez képest, ha körbenézek, akkor ha nézek jobbra, akkor azt látom, hogy neki több gyereke van, ha nézek egyenesen, neki nagyobb autója van, nézek balra, hogy több pénzt keres. Értelen, hogy minden dimenzióban találtam sokakat, akik előttem járnak, tehát hogy úgy az elgondolkoztató volt, és akkor a kettő között megkeresni azt, hogy jó, de hát én magamhoz kell mérjem magamat, és azt kell megnézzem, hogy én hova jutok el azokból a erőforrásokból és hiányokból, amik rendelkezésemre állnak, az kell legyen az igazi mutatószám. Szóval én ezt a különlegességet nem éltem meg így ennyire egy oldalon vagy egy dimenziósan.

0: És mit tesztek a gyerekeitekkel? Tamás, mondtad, hogy te már felnőtt korodban találkoztál a szeretett nyelvekkel. Mi talán már korábban a lélektannak, a pszichológiának a újabb felismeréseivel meg tudtunk ismerkedni. Hogyan érdemes útnak indítani a gyerekeinket? Milyen arányú dicsérettel, bírálattal, miért dicsérjük, miért bíráljuk, és ezt hogyan csomagoljuk?
1: Itt szóba kerültek a szeretett nyelvek. Szerintem ez egészen kicsi, akár már egy ilyen bölcsödés, óvodás korú gyereknél is lehet látni, hogy ő mire nyitott, hogy hogyan képes a szeretetet a legjobban befogadni. Hát szerintem ez például szülőként egy feladat, hogy ezt feltérképezzük, hogy a gyermekünk egyébként mire nyitott, milyen csatornákon lehet őt a legjobban elérni a szeretetünkkel. A másik pedig az, hogy ugye én most pont ebben az élethelyzetben vagyok, kicsik gyakorlatilag egy év alatt is akkorát tudnak változni, annyi minden kinyílik előttük, megnő az értelmük, hogy ezt folyamatosan így monitorozni, nézni, hogy éppen most mire képesek, és tisztában lenni az ő erényeikkel, tisztában lenni azzal, ami esetleg nehezebben megy, pedig egyébként a többieknek megy, és ezt ügyesen kritizálni, és jól dicsérni, szerintem ebben van igazából a legnagyobb kulcs a kezünkben.
2: Az jut eszembe, hogy helyzeti előnyben van, mert amikor a gyerekeit neveli most, akkor sokkal több ismerete van, hogy az a gyermeki lélek az mit fogad be szívesen, vagy mit kevésbé szívesen. Nekünk erről alig, vagy semennyi tudásunk nem volt, tehát inkább ösztönösen alkalmaztuk a dicséretet, bírálatot. Nyilván nem lehet ezt kidekázni, hogy egy szidáshoz akkor 5 dicséretet gyorsan össze kell szedni. Ez sokkal kevésbé volt a részünkről tudatos. Amit lehet bánni, de szerencsére az élet úgy alakult a gyerekeinknél, hogy emiatt nem siklottak ki, vagy nem kaptak sebeket, gondolom én. Remélem, hogy ők is így érzik.
0: Azt értem, hogy nem volt tudatos. De hogyha visszatekintesz, akkor nem tudatosan hogyan bántatok a dicsérettel meg a bírálattal?
2: Hát azt hiszem, hogy az adott pillanatban megítéltük annak a cselekedetnek a minőségét, és arra ösztönösen jött a válasz, hogy ezért dicséret jár, vagy ezért valamilyen bírálat. Minden helyzet más és más volt. A gyerekek egymás közötti viszonyában is más volt. Tehát nem hiszem, hogy mérlegeltük volna azt, hogy az egyiknek több dicséretre van szüksége, mint a másiknak, vagy fordítva, hanem minden egyes esetet egyedinek minősítettünk, és egyedi értékelést kapott bírálat vagy dicséret formájában.
0: De nagyjából az egyensúly megvolt. Tehát kaptak dicséretet is, megkaptak bírálatot is.
2: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül egyensúlyról beszélnék, hanem a dicséret vagy a bírálat közvetlen hatását érzékeltük, és annak megfelelően az visszahatott ránk, hogy most akkor ez a helyén volt, vagy sok volt.
0: Betalált, vagy nem talált.
2: Igen, igen.
1: Én is azt gondolom, hogy nekem sok előnyöm származik abból, hogy most tudok gyereket nevelni, hiszen számtalan könyv, útmutatás, kurzus áll rendelkezésre, akár csak hogyha a szeretett nyelvet újra behozzuk példaként, ami mentén el lehet indulni, és jól lehet csinálni.
3: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: Viszont, amit te mondtál, hogy nektek ugye leginkább ösztönösen kellett ezt csinálni, én ezt nagyon becsülöm, és azt látom, hogy erre még mindig szükség van egyébként. Mert mostanra azért annyiféle szakirodalom, könyv és útmutatás áll az ember rendelkezésre, ami bizonyos szinten már túl sok. Én azt gondolom, hogy könyvből egyébként nem lehet megtanulni gyereket nevelni. Tehát ott kell lenni, csinálni kell, részt kell venni, és ezek nagyon jó útmutatásként tudnak szolgálni, de sokszor egyébként ellent is mondanak egymásnak, és egyáltalán nem becsülném le az ösztönösségnek, és az adott pillanatban, hogy éppen mit kell reagálni, azt lehet, hogy még soha senki meg nem írta egy könyvben.
4: Nekem nagyon tanúságos volt, egyszer olvastam egy könyvet erről a dicséretről, és hogy a folyamatot dicsérjük, meg az erőfeszítést, és ne feltétlen az eredményt, és hogy ezt így próbálom alkalmazni, ha még a ki is csúszik a számon az eredmény dicséret, de utána megkeresni a mögött elő folyamatot, és utána arra igyekezni áttenni a hangsúlyt. Hát, hogy milyen lesz az eredménye, ezt majd a következő 10 év eldönti. Azt látom a gyerekeken, hogy értékelik az erőfeszítéseket, elismerő hozzáállást. A kritikánál meg én nagyon igyekszem arra, hogy ott meg az eredményt, vagy az eredmény hiányát kritizáljam, és ne az illetőt. ha van egy ilyen észrevételem, akkor az ne egy érzelmi reakció legyen, hanem megpróbáljak így megvilágítani, nekem ez miért lenne fontos, hogy mondjuk le legyen nyírva a fű a kertben, vagy hogy le legyen pakolva a reggeli után a műzli, vagy ilyesmi. Hát vannak olyanok, amikről már hónapok óta, vagy évek óta újra és újra előkerülnek, ezek kevésbé mennek át ezek az üzenetek valószínűleg, de hogy vannak olyanok, amik viszont átmennek, és hogy nagy boldogság nekem, amikor hazaérek, és akkor nem tudom, el van pakolva az előszobában minden, és nem az van, hogy az ember hazaér, és akkor a cipők szanaszét, a kabátok szanaszét, a hátizsákok szanaszét, hanem hogy minden úgy nagyjából be van rakva a helyre, és akkor vagy azért, mert mindenki, amikor hazaért, akkor felvette ezt a fonalat, vagy mert volt valaki, akinek szintén zavarta a világképét. Most is sok-sok visszajelzés után sikerült rendet rakni. Szóval, hogy bízom benne. Vagy én látok eredményeket a dicséretnek, meg látok eredményt a konstruktív kritikának. Nem mondom, hogy 100%-osat, de hogy van remény.
0: Személyiséget szoktatok-e, vagy érdemes-e, vagy szabad-e dicsérni, vagy bírálni?
4: Hát most van egy friss élményem, így reggel a kislányomat vittem iskolába, és a családi körből fognak felelni a héten, és mondta, hogy ő akkor ma reggel jelentkezik a tanárnéninél, és akkor a szünetbe fog felelni, ilyen előrehozott felelésként, és hogy a hétvégén háromszor vagy négyszer jött oda, hogy kérdezzem ki, és hogy látszott, hogy ők amúgy meg tanulja, és hogy halad előre, és hogy a közben sétáltunk az iskola felé, akkor nagyon megdicsértem, hogy nekem ez olyan jó volt látni, hogy ennyire kitűz maga elé egy célt, és hogy ebbe szisztematikusan beleteszi az energiát, és hogy az én oldalon látszott ez a fajta eredményesség, és hogy ez az életben is egy nagyon fontos dolog.
3: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
4: Ilyenek előfordulnak, hogy pozitívan igyekszem megerősíteni, vagy kiemelni, hogy hát, ha hogy akkor ez segít arra, hogy erre tudjon építeni. A másik oldalal kapcsolatban ott sokkal óvatosabb szoktam lenni, ott általában beszélgetünk a feleségemmel egyet, hogy ezt ő is így látja-e, és akkor igyekszünk utána egy helyzetet teremteni, ahol így 6 szem közt tudunk beszélgetni az illetővel, és hogy nem számon kérve, vagy nem kritizálva, hanem inkább így elmondva, hogy mi mit látunk, miért gondoljuk azt, hogy ez talán kevésbé előnyös, van-e saját tapasztalatunk, vagy saját mintánk, hogy magunkban ezt hol látjuk, és ez számunkra hol volt hátrányos. Hát, aki tudunk nyitni így egy ajtót arra, hogy hosszú távon ez változzon.
2: Máténak az előző gondolatára visszacsatolnék.
3: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: Ez nagyon fontos, és ez a bírálatra vonatkozik elsősorban, a dicséretre kevésbé tudnám vonatkoztatni. Mindig a cselekedetre vonatkozzon a bírálat, és ne a személyre. És ebből következik az, ami tiltott szavaknak neveztünk, te mindig, vagy te soha, ez a személyről szól, és különösen benne foglaltatik az ismétlődés, az állandó hiba jelleg, tehát ezeket nagyon kell kerülni, hogy ilyeneket ne használjon az ember.

Apa generációk sorozatunkban a dicséretről és a bírálatról beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk. Vendégháznál@mtva.hu.

Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Munkaszüneti nap lehet a Szenteste. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranya megyében. Folytatódik a kora őszi idő, néhol záporokkal, zivatarokkal. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt a pápa Magyar Pétert. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz a katolikus egyházfőnek. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az 1956-os magyar szabadságharcot méltatja, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadásával is készül a kormányfő. A Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata lesz a térségfejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és azok kialakítása. A Szent István program célja egy olyan hosszú távú modell kialakítása, amelyben a helyi közösségek aktív alakítói is a fejlesztéseknek. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt.